0: Szed közben egy művelet részeként kíséretet biztosít a semleges hajóknak a szorosban. Az amerikai katonai képességek növeléséről tárgyalt Lengyelország Washingtonnal, azután, hogy az Egyesült Államok bejelentette 5000 katonát kivon Németországból. A lengyel nemzetvédelmi miniszter helyettes hangsúlyozta, hogy az amerikai erők európai jelenléte közös transzatlanti érdek. A V4-ek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Emberek közé hajtott egy autó Lipcse belvárosában, az egyik sétáló utcában. Az incidensben 2 meghaltak és 25 megsérültek, közülük 3 súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Az ámokfutó egy 33 éves német állampolgár. Sport. A címvédő MÁV előre nyert Kaposváron a férfi röplabda extraliga döntőjének 2. összecsapásán, ezzel visszavette a pálya előnyt. Az egyik fél 3. sikeréig tartó párharc állása 1-1, folytatás pénteken Székesfehérváron. Végül az időjárásról. Jelenleg 4 és 18 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 11-18 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 25-30 fok várható.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Május 8-án is fellép a Zeneakadémián mai vendégünk Balázs János, a Cifra György Fesztivál művészeti vezetője, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész. Az Álmokfutó idők című kamaradráma holnap május 5-én ismét látható a József Attila Színházban. Május 4-én indul a hagyományos Gizella napok rendezvénysorozat Veszprémben, és a Zebegényi Festészeti Iskola évösszegző kiállításáról is szót ejtünk. Ez a kínálat mai kalendáriumunkban. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát hallják. A mai adást Enc Taraczközi Kinga szerkesztette. Balázs János, a Cifra György Fesztivál művészeti vezetője, Liszt és Kossuth díjas zongora művész a vendég a stúdióban. Köszöntöm szeretettel.
3: Én is köszöntöm Önt.
2: Van számos esemény, ahol fellép, játszik, kezdjük sorban a legközelebbivel. Május 8-án pénteken a Zeneakadémia nagy termében fog zongorázni, méghozzá a Cifra Fesztivál és a Koncerto Budapest közös szervezésében Strauss és Schubert művek hangzanak el. Ez milyen együttműködésnek köszönhető?
3: A Cifra György Fesztivál széles körben próbálja egyrészt az együttműködéseket keresni, hazánk nagy szimfonikus zenekaraival, szervezeteivel, fesztiváljaival, egyébként külföldi zenekarokkal is, és nagyon széles a merítés. Másrészt nagyon szeretem és szeretjük a fesztiválon belül a különleges együttműködéseket, a különleges repertoárokat, amelyek egyrészt vagy Cifra György örökségét, szellemiségét idézik meg, vagy valami olyat tud adni a közönségnek, ami váratlan, vagy amit eddig még nem ismerhettek, vagy nem hallhattak. Én azt hiszem, hogy a kamarazene az egy nagyon különleges műfaja a klasszikus zenének, hiszen ott az egymásra való utaltsága, egymásnak a segítése, támogatása, az együttzenélés, az együtt gondolkodás a lehető legmagasabb fokon tud megvalósulni. A Koncerto Budapest szervezésében, együttműködésében fogjuk megcsinálni ezt a koncertet. Nagyon különleges műsorral, ugye a Keller Quartet mellett Tabányi Tibor, Kacander Orsolya és Klenyán Csaba is jelen lesz, tehát nagybőgő, klarinét és fuvola is ebben a repertoárban, és valóban az első részben Strauss és Schubert művek csengenek majd fel. A Denevér parafrázis Cifra György átiratában, amely ugye általában ráadás szám szokott lenni, itt most kezdő szám lesz. Majd pedig Schönberg átírta a Kaiser Walzert egy kamaraformációra, amely egy egészen különleges adalékanyaga. Lehet, hogy most mindenki azt gondolja, hogy Schönberg mit keres Strauss keringőkben, és hogy valami dodekafon dolog lesz belőle, nem, ez egy gyönyörű szép átirat, és az eredetit dolgozta fel tulajdonképpen. Ezután két Schubert dalátirat következik majd zongorán, és ugye a lényegi vára várt kamaramű az a Schubert pisztrángötös lesz majd, előtte pedig egy karakterdarabot is előadok majd Kacsander Orsolyával. Schubert pisztrángötösről pedig ugye nem kell sokat beszélni, az egyik legismertebb kamarazenei mű, amely azt hiszem, hogy Schubert örökérvényűségét is mutatja. Hozzáadott értéke, hogyha most én ülök ebben a székben, és magamról is tudok beszélni, egy gondolatot, hogy még soha nem játszottam ezt a művet koncerten. Úgyhogy debütálva várom ezt a lehetőséget majd a Zeneakadémia nagytermében.
2: Volt már próba ezzel kapcsolatban? Ilyenkor hogy készül egy zenész egy közelműködésre?
3: Alapvetően a kotta az egy nagyon fontos tényezője a felkészülésnek, hiszen ugye az jelen van, és még egy fontos felkészülési lehetőség van jóval előtte, az pedig a darabnak az ismerete, meghallgatása a ragyogó előadókkal, és hát ebből annyi felvétel van, hogy csak, na, tehát egyszerűen nem lehet válogatni, hogy melyek a jobbak. Tehát én amikor elővettem a kottát, gyakorlatilag úgy játszottam a művet, mint hogyha már játszottam volna, mert annyira a fejemben, a lelkemben, a szívemben csengenek vissza. Egyébként a próba folyamatok általában koncert előtt pár nappal kezdődnek, akkor viszont elég intenzíven, és hát ugye Keller András, Környei Zsófia, Kokas Katalin, fantasztikus művészekkel van lehetőségünk együtt játszani és együtt gondolkodni, többek között, elnézést, hogyha kihagytam valakit, de Fenyő Lászlót, igen, Csellis, tehát igen, ők már játszották sokszor. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz egy olyan, akik már több évtizede, és aki először játsz ezt a művet. Úgyhogy remélem hozok valami frissességet a csapatba.
2: Ez lesz május 8-án, aztán június 4-én egy teljesen más helyszínen, ráadásul szabadtéren fog fellépni. A Margit Szigeti Szabadtéri Színpadnak mindig van egy nyitó koncertje, ez most idén a Cifra Fesztivállal közösen szerveződik. Ki kit keresett meg?
3: Ez egy nagyon fontos együttműködés. Nem az első alkalom, hogy együtt dolgozunk Bán Teodóra ügyvezető asszonnyal, a Margit-szigeti szabadtéri színpaddal. Ugye a szabadtér az mindig ad egy különlegességet, azt hiszem. Én nagyon szeretek egyébként szabadtéren játszani. Kevés a szervezés hozzá kell, a jóisten is, vagy a természet is, hogy ne legyen eső, de eddig általában nagyon lyuk a százalékos arányok, hogy nem kellett nagyon elhalasztani koncerteket. És hát ez egy hatalmas, egy nyitó koncert lesz majd, és nagyon nagy öröm számomra, hogy azon kívül, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral tudjuk ezt az együttműködést megvalósítani, Vasegyi György, Kossuth Díjas ragyogó karmester vezényletével, vendégünk lesz Vadim Repin. Ugye Repint nem kell bemutatni a világnak, ő az egyik legnagyobb élő hegedű művész, hanem sokak szerint a legfontosabb és a legelismertebb hegedű virtuóz. A Cifra Fesztivál visszatérő vendége, és most először fog szimfonikus zenekarral játszani, úgy, hogy mi is benne vagyunk az együttműködésben. Én azt hiszem, hogy az ő játék a garancia arra, hogy azt az örökséget, amely Cifrának egy olyan jelentős hozzáadott értéke volt, az a színpadi energia, az a kisugárzás, az mind jelen lesz. Úgyhogy szerintem június 4-én ott a Margit-szigeti szabadtéri színpadon egy olyan bombasztikus első rész szem és fültanúi lehetnek majd, remélhetőleg esőmentesen a közönségben, ami különleges Liszt-versenymű fog felcsendülni, és Bruch-hegedű verseny.
2: Ezt kell gyakorolni, vagy ugyanúgy működik ez is, hogy a kotta hallgatás és egy-két nappal a koncert előtt megérkezik a művész, beülnek egy koncertterembe, gyakorolnak közösen, és aztán kiállnak a színpadra.
3: Bizonyos szempontból igen, ugyanakkor azt a hasonlatot szoktam előhozni így a közönség hallgatók számára, hogy amikor idősebb korunkban hozunk nagyon-nagyon bölcs döntéseket, mondjuk akár életet befolyásoló döntéseket, családon belüli döntéseket, amelyek beigazolódnak, hogy jó döntés volt, azt lehet, hogy egy fél óra alatt hozzuk meg, az is lehet, hogy azonnal megérik bennünk. De az mögött egy olyan sok évtizedes tapasztalat van, annyi pozitív, annyi negatív tapasztalat, amikor az ember átment pár olyan tényezőn az életben, hogy tudjuk, hogy mik voltak a buktatók, tudjuk, hogy hol voltak a fények, hol voltak az árnyékok, akkor azért sokkal egyszerűbb, sokkal nagyobb perspektívában tudunk döntéseket hozni, és ilyen ez a játékmód is, hogy annak ellenére, hogy 20 éve játszom a Liszt-Elzur zongora versenyét, a mai napig kell gyakorolni, de azért az a rutin, és ez most lehet, hogy olyan negatívan hangzik, de ezt most talán pozitívan kellene érteni, amely sokszor a koncerteken derült ki, sokszor a fantasztikus tanáraim, mentoraim óráin derült ki, azok mind benne vannak egy ilyen koncertben, úgyhogy nyilván nem olyan intenzitással és erővel kell készülni egy ilyen koncert, mint hogy egy új versenyművet tanulnék meg, vagy egy kortárs versenyművet, amiről semmilyen felvétel vagy leírás nincsen, de azért mégiscsak ott van azért az a több évtizedes tapasztalat.
2: A gondolat, hogy november 8-án 3 koncertet egyetlen nap alatt adjon elő, egy nagy Liszt maratont tartva, ez fél óra alatt született meg ez a gondolat, évek óta tervezte már, vagy egyik reggel úgy ébredt, hogy megálmodta, és odafordult a feleségéhez, és azt mondta, hogy na, akkor most lesz az, ami eddig még soha nem volt.
3: Szinte mindegyik igaz, amit tetszett mondani. Egyrészt, aki ismer és követ engem, tudják jól, hogy nem ez az első maraton, amire vállalkozom. Most ez olyan szempontból különlegesebb számomra, hogy Liszt Ferenchez eljutottunk. Liszt Ferenc szólózongora művei ez, amely számomra az alapja az én zeneiségemnek, a zongorához fűződő viszonyomhoz. Cifra Györgyben is tulajdonképpen a közös nevezőnk, hiszen ő volt a legnagyobb Liszt interpretátor az egész világon, én ezt felvállalom mindenki előtt, és azt hiszem, hogy maga a maraton is nagyon fontos, hogy mikor jön létre. Ebben az évben 150 éves a Zeneakadémia. Liszt Ferenc alapított a Zeneakadémia, amely ugye nélkül nem, hogy én, hanem nálam sokkal fontosabb vezető egyéniségek se lettek volna, amiből én is kinőttem. Másrészt az 1956-os forradalomnak, ugye jubileuma következik, 70 éve, történtek a történések, amely Cifra György életét nagyban befolyásolta. És 105 éves lesz november 5-én Cifra György, ünnepeljük majd a minden évben az ő örökségét a születése napján. Tehát nagyon sok minden összefut, de az, hogy a Zeneakadémián majd november 8-án a nagyteremben 3 koncerten, igazából ez 3,5 koncert, előadhatom a 12 transzcendenset tudott, a 6 Paganiniet tüdött, a Hámor szonátát, a Liszt összes magyar rapszódiáját, és ezen kívül a legikonikusabb műveket, mint a Don Juan parafrázis, a Funeráj, a Dante szonáta, az első Mephisto keringő, ez életem egyik legnagyobb lelki, szellemi, fizikai kihívása lesz, és nem azért, mert sportértéke van, hanem mert óriási lelki értéke van. Be fogjuk járni a Dantei pokloktól egészen a megdicsőülésig a Hámor szonátán a skálát, ezt az érzelmi hullámvasutat, és hát nagyon boldog vagyok, hogy a közönség pár nap alatt gyakorlatilag majdnem teltházassá tette ezt a napot, úgyhogy nagyon-nagyon szeretném, hogy ezt méltó módon tudjam celebrálni, és elérje a célját, ami nem a sport teljesítmény, hanem a lelki katarzis elérése.
2: Van mit gyakorolnia tehát Balázs János, Liszt és Kossuth Díaz zongoraművésznek, a Cifra Fesztivál művészeti vezetőjének, ő volt a vendég, hiszen május 8-án pénteken a Zeneakadémián koncertezik a Concerto Budapesttel közös szervezésben, majd aztán a Margit szigeten láthatjuk június 4-én, és szót ejtettünk még a Liszt maratonról, amely november 8-án lesz, és számos más helyen, helyszínen is találkozhatunk vele, érdemes ellátogatni a Cifra Fesztivál honlapjára. Én köszönöm szépen Balázs Jánosnak, hogy itt volt.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: És természetesen a folytatásban Balázs János zongorázik.

0: Homokfutó idők, ez a címe Fazekas István történelmi drámájának, amely a hortobágyi internálások fájdalmas és megrendítő, színpadon eddig még soha fel nem dolgozott története. Az 1952 nyarán játszódó kamaradráma a magyar gulág világába vezet, a kiterepítések embertelen mechanizmusai közepette, két sors, Herczeg Ferenc író és a szintén kiterepített parasztasszony Piroska találkozásán keresztül vizsgálja az erkölcsi döntések súlyát és lehetőségét. A mű szerzőjével, Fazekas Istvánnal és Molnár Kristóf rendezővel Csőrös Csilla beszélgetett.
1: Piroska alakját az én dédnagymamámról mintáztam. Dédanyám nekem nagyon sokat mesélt a hortobágyi internáló táborról, arról a sok keserűségről, amit ott át kellett élniük sokaknak. Fiút, aki feltehetőleg öngyilkos lett, ő tényleg elintézte, hogy pap temesse. De hogy intézte el, azt nekem soha el nem mondta. Aztán, amikor a történelmünkkel jobban megismerkedtem, és foglalkoztam az ávósok lélektanával, és mindenféle diktatúra lélektanával, akkor elkezdett szidatni ez a kérdés.
2: Egy végső elkeseredésében öngyilkossá lett fiú temetését egy szintén internált pap előkerítésében kellett Piroskának megoldania.
1: A tiszabecsi református pap temette el ezt a fiút, pap is oda volt internálva, ott dolgozott a borsófőnöken, tehát ennek az egésznek ez a valóság alapja.
2: A dal a főszereplője Herczeg Ferenc író, aki nem hajlandó aláírni azt a nyilatkozatot, amivel megtagadná a Trianon elleni tevékenységét, azt az erkölcsi tartást állítja a néző elé példaként, amit meg lehet őrizni még a legiszonyatosabb körülmények között is.
1: Herceget többször felszólították arra, hogy a Trianonnal kapcsolatos nézeteit vonja vissza. Ugye ő volt a Magyar Revíziós Liga elnöke, ennek tényleg 2 millió tagja volt, és Herceg tényleg szerette volna azt elérni, hogyha a nemzetközi hatalmak revízióval elveszik Trianont, és jogilag felülvizsgálják.
2: A legnagyobb csavar a történetben pedig az, hogy egy egészen egyszerű emberi gesztusért, a pap megszerzéséért még ennek a papírnak az aláírására is képes lett volna.
1: Alapvetően a színdarab azt is vizsgálja, hogy mi a helyes áldozat. Ez mindig a belső emberi tartásnak a nagy kérdése. Ez a kristáló, ahol játszódik, és ugye Kristóf zseniálisan találta ki, hogy rácsukódik az emberre, akár egy koporsó fedél, az egész rendszernek ez a nyomasztó súlya, és az embernek csak a transzcendens felé kell nyitni ahhoz, hogy az ember tiszta maradhasson. És ez egy nagyon nehéz dolog, nem csak az életben, hanem a színpadon is ezt megmutatni.
2: Molnár Kristóf utolsó éves egyetemi hallgatóként rendezte ezt a darabot. Az élet legfontosabb pillanatai a születés, a halál, a keresztelő, a temetés köré szervezve azokat a transzcendens momentumokat, amelyek valóban ezt a darabot elemelték a nyers, véres valóságtól, amit a hortobágyi magyar gulág jelentett.
3: Megkerestük a fő konfliktus szálakat. Ugye az egyik az, hogy eltemetik-e a fiút, vagy nem, egyfajta ilyen Antigone történet, a másik pedig, hogy Herczeg Ferenc aláírja azt a papírt, amelyel ugye igazándiból 2 millió embernek a véleményét fogná vissza egy lélekért. És nyilván ennek az egyetlen léleknek, a halott fiú, megmutatja.
2: Aki lélekként bolyong a színpad újra és újra.
3: Így van, fókusztalanul, ugye majd egy ponton fókuszt is talál, amikor megszólal, hozzánk szól, hogy ő neki a fontos momentumai ugyanúgy ki vannak emelve, mint ahogy Hercegnek az emlékképei. És nekem az az izgalmas, hogy valós, immanens jelenetek és annak a kinyitása a másik világnak, mert szerintem attól lesz olyan, hogy hazamegyünk és gondolkodunk rajta, és megdolgozzuk magunkba ezeket a gondolatokat. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez egy száraz történelmi darabként van megjelenítve, azt meg fog lepődni.
2: Az örök emberi ugyanúgy jelen van, mint a nagyon konkrét magyar történelmi valóság.
3: Ez nem egy történelmi freskó, amit fölfestünk, hanem keresni a folyosókat a jelennel, vagy a mostani világgal, hogy szóval mennyi gyűlölködés van most is, akár a környezetünkben, vagy világszerte.
1: Nagyon fontos az, hogy a történelmünkre ne csak úgy tekintsünk, mint egy történelemkönyvre, hanem itt vannak a szüleink emléke, a szüleink, a dédszüleink, tudjuk, hogy velük mik történtek, hiszen a jelenünket akkor tudjuk igazából megérteni, hogyha ismerjük ezeket a sorsokat, és az, hogy tényleg mi történt velünk, hogy a 20. század mennyi kegyetlenséget hordozott magába, micsoda tragédiák, a kis embereknek a tragédiái, azok tulajdonképpen azért átszövik az egész magyarságunkat. És ha így nyúlunk a történelmünkhöz, akkor egyszer csak azt is felismerhetjük, hogy mennyire közös a sorsunk, és hogy kinyílik a transzcendens. Én azt gondolom, hogy minden igaz szívben kinyílik. És amikor ezt felismerjük, hogy ez ki tud nyílni, akkor van esélyünk a megbékélésre.
0: A József Attila Színházban a fővárosban legközelebb holnap, azaz május 5-én látható az Álmokfutó idők című előadás.
4: Önök a Kalendárium műsorát hallják.
0: Ma, vagyis május 4-én kezdődik és vasárnapig tart Veszprémben a királynék városának legnagyobb ünnepe, a Gizella napok rendezvénysorozat. Felszegi Csaba összeállítása következik.
5: A több mint három évtizedes múltra visszatekintő összművészeti fesztivál, koncertek, kiállítások, előadások mellett ismeretterjesztő képzőművészeti, gasztronómiai, valamint családoknak és gyermekeknek szóló programokat kínál az érdeklődőknek. A Gizella napok hagyományos Gizella királynéhez kapcsolódó rendezvényeinek idén is Veszprém történelmi belvárosa ad otthont. Zalavári Eszter főszervezőt hallják.
6: A Gizella napok az elmúlt három évtizedben számos átalakuláson ment keresztül. A programsorozatnak alapítása óta egyik legfontosabb eleme volt a Veszprém történelmi vallási gyökereihez és Gizella királyné alakjához kapcsolódó programok, valamint a helyi kulturális értékek bemutatása, a kulturális intézmények, illetve a helyi közösségek és nemzetiségek programjain keresztül. A Gizella díjak átadása, valamint a Szirtes Edina Mókus és Akusztik Kvártett ünnepi műsora az Óváros téren, az ünnepi szentmise pedig a Szent Háromság téren kerül megrendezésre. Ez utóbbin a Magyar Honvédség Légierő zenekara, a Mendelzon Kamara zenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusai működnek majd közre. A látványos történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, gólyalábasok, valamint a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak majd.
5: A város kulturális szervezetei együtt készülnek az eseményre, ahogyan a helyi művészetek háza is. Szerdán a Botanic Art Oasis program keret például kolostorkertek középkori kulinária címmel lesz előadás a Dubnicai palotában. Grászli Bernadett igazgató beszél a részletekről.
7: Május 6-án szerdán a Botanic Art közösségi térben egy olyan különleges előadást hallgathatnak meg azért Rodok Árkovics Edit kolléganőnk tolmácsolásában, amely a középkori gyógynövénykertek, a kolostorok gyógynövénykertjeinek a világába vezet el bennünket, és az itt szerzett tudásanyagot felhasználva tavaszi zöld levesek készítésére alkalmas recepteket is tanulhatnak az érdeklődők, ebből a hagyományból, ebből a régi középkori hagyományból kiindulva.
8: Ez jól lédik a Botanic Art kiállításai közé.
7: Ez így igaz, ezután pedig a Gizella napok program tervezete természetesen egy rendhagyó kiállítás megnyitóval is indul. Az egyik a csütörtöki napon nyílik. Fenyvesi Otto József Attila díjas költőnek a különleges kiállítása tekinthetik meg az utca galériába, a Szilágyi László festőművészről elnevezett utca galériába. A Fenyvesi Otto vers kollázsai kerülnek bemutatásra.
5: A hagyományoknak megfelelően a veszprémi érsekség is számos programmal készül. Többi között hittan és kórus találkozót szerveznek. Lószné Dömötör Enikőt, az érsekség munkatársát hallják.
9: Gizella napra már jó régóta sok-sok programmal készülünk. Nagy hagyománya van az egyházmegyében és itt Veszprém városában, hogy a Gizella napot a várossal együtt ünnepeljük. Gizella személye az, aki a templomainkat felruházta és liturgikus eszközökkel ellátta, tehát nagyon hálásak vagyunk neki. Neki köszönhetjük, hogy a napi vallásgyakorlást eleink megtehették, így nagy örömmel kapcsolódunk be a Gizella napi ünnepségben. Egy teljes hétvégés programkavalkáddal várjuk az embereket, de érkezik hozzánk 1000 hittanos is, aki egy hittan találkozóra érkezik. Nekik is számtalan program lesz, de érkeznek hozzánk bérmálkozók is ezen a hétvégén, akik bérmálkozásra készülnek, kórus találkozó is lesz, kórus muzsika is meg fog szólalni a délelőtti szentmisén, és este pedig egy zenés áhítatban, szombaton este 6 órakor a Székesegyházban. Azt gondolom, mind a kettő különleges élmény lesz.
0: A Gizella napok tehát mától, vagyis május 4-től Veszprémben egészen vasárnapig várják az érdeklődőket.
4: Kalendárium.
0: A Zebegényi Festészeti Iskola nem csak a hagyományokat őrzi, hanem a jövő művész generációit is útjára indítja. Évösszegző kiállítás sorozatuk második állomásán a grafika és festészet képzés hallgatói, köztük tehetséges középiskolások és egyetemisták mutatják be munkáikat a Verőcei Művelődési Házban május 14-ig. Hogy miként lehet a klasszikus alapokat a modern látásmóddal ötvözni a Dunakanyar inspiráló környezetében, arról Gödöllei Anna kérdezte Csilléri Orsolya grafikus művészt, az iskola egyik alapító tanárát.
10: Árulj el, hogy mi minden előzte meg ezt a kiállítást, megnyitott, hogy zajlott ez az év. Ugye ez most egy kiállítás sorozatnak a második állomása, Csilléri Orsolya.
11: Az iskolánk három részre tagozódik, és ennek értelmében a kiállításokat is három részre osztjuk. Ez tulajdonképpen korcsoportok szerint van. Tehát a gyerekek, ugye azok az elsőtől és körülbelül 8-ig tartó korosztály, utána következnek a középiskolások, azok, akik felvételizni szeretnének, később valamilyen felsőoktatási intézménybe, de ide tartoznak azok is, akik egyszerűen csak szeretnek rajzolni. A csak szót azt talán ki is kéne hagynom, mert az is nagyon nagy dolog. És egyetemista korú fiatalok is ebbe a csoportba tartoznak, hiszen vannak sokan, akik visszajárnak hozzánk továbbra is. És a harmadik kiállításunk, ami 2 hét múlva lesz, az pedig a felnőtteknek hívjuk őket, bár a egyetemista korúak is azok, de a 30 fölöttieket csoportosítjuk ebbe az utolsó kiállításba, ahol azok vannak, azok a mondjuk így tanítványaink, akik már családosak, korábban esetleg foglalkoztak művészettel, de nem volt rá lehetőségük, hogy ebben kibontakozhassanak. És akkor most felnőttként megadatott az, hogy végre foglalkozhassanak ezzel, és ez lesz a harmadik kiállítás.
10: Mi volt a központi téma, mert hogy most a kiállításon látok portrékat, tájképeket, még aktképeket is, nagyon vegyes a felhozatal.
11: Igen, igen, ez ilyen értelemben valóban egy nagyon vegyes kiállítás. Ennek a csoportnak mondjuk így a gerincét azok alkotják, akik valamilyen képzőművészeti pályára készülnek. Rengeteg fiatal tanul nálunk, és van egy célintézmény, ahova szeretne bekerülni, de nagyon fontosnak tartjuk a férjemmel, Fenyvesi Gáborral azt, hogy ne valamiféle ilyen diák gyártásban vegyünk részt, hogy eljönnek hozzánk, megnézzük, hogy mi az a célintézmény, mi a követelmény, azt megtanuljuk, és akkor mennek tovább. Mi úgy érezzük, hogy ez attól a holisztikus szemlélettől, ahogy mi a művészethez állunk, nagyon-nagyon távol áll itt a kiállításon. Kockológiától egészen az aktig láthatunk tanulmányokat. Ugye a kockológia az azt jelenti, hogy perspektíva megértése, hogy hogyan tudunk különböző térábrázolási rendszerekben interiört vagy bármi épületet leképezni kétdimenziós síkra. Utána következik a portré, nálunk általában így épül fel az év. Ezek mind-mind mi úgy fogjuk fel, és úgy is instruáljuk őket, hogy egyfajta önismereti út. Tehát nem azért rajzolunk tanulmányt, mert a célintézményben ez kötelező, hanem azért, mert a tanulmányrajzolás által az ember megtudhat valamit önmagáról, is, és közelebb kerülhet ahhoz a gondolathoz, amit majd aztán a művészetben szeretne kifejezni.
0: A grafika és festészet képzés hallgatóinak munkái május 14-ig láthatóak a Verőcei Művelődési Házban. Május 16-án pedig a felnőtt alkotók munkái veszik át a kiállítótér helyét.

0: kedves hallgatóink, a kalendárium adása ezzel véget ért. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt, valamint a szerkesztő Enc Taraczközi Kinga nevében is. Babuts Krisztát hallották.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Kossuth Rádió Kaposváron, FM 96,7. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
1: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Beköszöntött a vízitúra szezon. Hogyan használjuk vizeinket úgy, hogy megóvjuk a jövő generációi számára?
2: Ha a vízitúrát nézzük, akkor azt mondják, hogy 4-5 óránként haladással jó lenne, ha lenne valami megállóhely. Ez még a Dunán nincs meg, van, ahol már van olyan magyar folyó, ahol ez már létezik. Én szerintem a Garamon is ez a lehetőség adott. Aki a természetjáró ember, az megtalálja azt a helyet, ahol meg lehet állni. Egyszerűen meg kell tervezni, és akkor megvan.
1: Szerves hulladékból finomított repülőgép üzemanyag. Utópia vagy létező megoldás a környezetszennyezés ellen.
3: Szerves anyagokból, hulladékból, különböző eszterizációs folyamatok segítségével állítanak elő olyan anyagot, amely ugyanazokkal az égési tulajdonságokkal bír, mint amilyen a kerozin, azaz ugye a kerozin az valójában egy szuper dízel.
1: Több mint 54 tonna sárgarépa, 63 tonna alma, 276.600 darab tücsök fogy el a fővárosi állat- és növénykertben egy év alatt. Az állatkert konyhájában jártunk.
4: Egy nagy macskára naponta átlagban olyan 5 kg színhúst és fél kiló belsőséget lehetne számolni. Itt az a lényeg, hogy itt azért nagyon sok nagy testű ragadozónk is van, tehát itt a takarmánykonyhában, a takarmánynyozási központban egy külön részleg kell, hogy itt a különböző húsokat előkészítsük és tároljuk.
1: Egyre szélesebb társadalmi réteget szólít meg az aktív turizmus, s mind többen igyekeznek kihasználni a vízitúrázás nyújtotta lehetőségeket. A napokban a felvidéki Denemben a Duna bal partján tartotta immár negyedik konferenciáját a Magyar Vízitúra Szövetség, ahol a határmentiségből adódóan nem csak a közösen használt folyók adta kikapcsolódás, de a határfolyók és a tájvédelme is előtérbe került. Tarnóczi László összeállítása.
5: Határfolyókon eveznek, hiszen a Dunán is, és az Ipolyon is, illetve hát fölmennek a Garamra, mint ahogy majd ez a társaság is fölmegy. Szabó Miklós vízitúra konferenciára hívta a Magyar Vízitúra Szövetség tagjait, vezetőit az ország minden tájáról, sőt határon túlról is.
6: Határon túlról is, igen, sajnos ők nem tudtak megérkezni, mert Marokkóba vezet kajakkenú túrát.
5: Helenben beszélgetünk egy festői szépségű helyen, látszik a Duna, közel az Ipoly.
6: Igen, ezt jellemzően azért inkább itt a szob környéki nagymarosi vállalkozók mévelik, és amit ki szeretnék emelni, semmiféleképp nem maradjon ki, hogy itt alakult egy Ipoly fórum, Radnai Bertalan polgármester, vagy volt polgármester úrnak az inspirálására, és most volt éppen 17-én nekik egy ilyen Ipoly fórumok, amin azon dolgoznak, hogy itt a helyi érdekeket összeegyeztessék a vízituristika irányába, de hogy ne legyen túl nagy tömegturizmus, ezért dolgoznak, és hogy mindenki elégedett legyen, a horgász, a vadász, a mezőr, a természettőr, a vízügyes, meg még a víziturista is.
5: És óhatatlan, hogy mind a sziget köznél, mind itt a Dunakanyarban a Duna, de észak-észak-kelet irányba pedig az Ipoly is határfolyó. Milyenek a szlovákiai partnereik? Klemens Henrik, a Magyar Víziturisztikai Szövetség elnöke, a sziget közben él, de itt otthonos a Dunakanyarban is.
2: Gyakorlatilag a vízitúrázók nem érezzük ezt, hogy egyik oldal, egyik ország, másik oldal, másik ország, mindenhol otthon vagyunk. Hogyha a jobb oldalra lépünk ki a vízből, akkor ugyanúgy otthon érezzük magunkat, mint a bal oldalon. Tehát rendkívül jó a kapcsolat. Egy ökoszisztéma az egész. Én azt gondolom, hogy a vízitúrázókat pont összeköti a víz, és nem elválaszol egymástól. Az országokat lehet, hogy igen, de a túrázókat, meg a turisztikára foglalkozókat viszont pont együttműködésre készteti.
5: Mi most Helenben beszélgetünk, tehát a Dunának a bal partján, Szlovákiában. Nagyon jó minőségű szálloda, étterem az, ami itt kiszolgálója ma többek közt ennek a víziturisztikai konferenciának. Infrastruktúrában lát-e különbségeket a két part között? vízi turizmus szempontjából.
2: Igen, és az a tapasztalatom, után igen sokat túrázok a Dunán is. Én szerintem Magyarország ebből a szempontból jobban ellátott. Akárha a szigetkizítésére gondolunk, vagy végig a Nagy Dunára. Nem mondom, hogy Habzsidőzsi van, tehát nincs 5 méterenként egy megállóhely, de talán a magyar oldalon több ilyen lehetőség van. Itt most a szlovák barátaink is elkezdték felfedezni ebben a lehetőséget, tehát itt Helemán is van szolgáltató. Ugye, ha a vizitúrát nézzük, akkor azt mondják, hogy 4-5 óránkénti haladással jó lenne, ha lenne valami megállóhely. Ez még a Dunán nincs meg, van, ahol már van olyan magyar folyó, ahol ez már létezik. Én szerintem a Garamon is ez a lehetőség adott. Aki a természetjáró ember, az megtalálja azt a helyet, ahol meg lehet állni. Egyszerűen meg kell tervezni, és akkor megvan.
5: Radnai Bertalan nyugalmazott polgármestere Ipoly Tölgyesnek, az Ipoly Fórum alapítója mindig is nagy figyelmet szentelt arra, hogy itt a folyót, a vizet használva, illetve a kerékpáros lehetőségekkel élve turisztikai élet pezsegjen ezen a vidéken. Kik a tagjai az Ipoly Fórumnak, és mi az, amit sikerült már elérniük?
7: Hadd kezdjem mondani, hogy az Ipoly az egy határfolyó, és Schengen után lett könnyű a vízi turisztikai használata, és akkor olyan hirtelen jött egy forgalom növekedés, amiről mi helyiek láttuk, hogy ezt valamilyen módon moderálni kell, mert se infrastruktúra nem volt, se szabályozás nem volt, csupán a nagy forgalom, és ezért akkor még polgármesterként minden érintettet összehívtam egy fórumra, most már összesen 8 érdekcsoportot azonosítunk, tehát a vízügyet, a természetvédelmet, a vízitúrázókat, a polgármestereket, vendéglátósokat, mindenki, aki érdekelt lehet. Először is megismerkedtünk, és aztán azonosítottuk a problémákat, amilyen konfliktusok vannak. Ilyenek a horgászok, vízitúrázók konfliktusa, a természetvédők és a vízügy konfliktusa, természetvédők és az aktív turisták konfliktusa, és ezeket párbeszéddel mind meg lehet oldani. 5 éve átlag évente 2-szer jövünk össze, nagyon jó a tapasztalat, egyenrangú civil emberekként, amit aztán az ott elhatározott elveket igyekszünk a munkánkba megvalósítani.
5: Van-e különbség az Ipoly bal és jobb partján élő emberek szervezettsége, aktivitása, elképzelései, érdekei között? Most a kapcsolatot, az átjárhatóságot új Ipoly hidak is erősítik.
7: Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye Schengennel az átjárhatóság ugrásszerű javulásával egy nagy egymásra találás indult meg, de aztán jöttek a két különböző ország sajátosságaiból adódó problémák is, hogy a horgászat itt egészen másképp van szabályozva, mint a túloldalon, és egész másképp van finanszírozva, még talán a vízügy területén a legjobb az együttműködés, a természetvédelemben szinte nincs együttműködés, az önkormányzatok részéről viszont példás, tehát nagyon különböző, és ezeket is igyekszünk összehangolni, mert az Ipoly Fórumnak mind a két oldalról jönnek a tagjai. Tehát ugyanúgy a szlovák vízügy is jelen van, a szlovák polgármesterek. Ez is nagyon sokat segít, és van teendő, van megbeszélni való bőven.
5: Mi az, amiben úgy érzi, hogy már eredményeket értek el? Jobb a kiindulási helyzettől.
7: Az első nagy lépés, hogy megismerkedtünk egymás érdekeivel és problémáival. Ez kellett, hogy tudjuk, hogy miért neheztelnek a horgászok a vízitúrázókra. Mert ők fizettek, ők bérlik a folyót, a vízitúrázó nem bérli csak a hajót. És kialakítottuk a vízitúrázók viselkedési kódexét, hogy hogy kell viselkedni horgásszal találkozva. Aztán a jelenlegi probléma, hogy az államigazgatás része a természetvédelem is, meg a vízügy is. Őnekik nagyon nagy vitáik vannak. És ezeket kezelni, még ilyen civil szinten is, ahol ők találkoznak egyenrangú emberekként, hát nem könnyű.
5: Mely települések? Mely vállalkozók? Kik azok, akik profitálhatnak abból, ami itt a turizmust jelenti, illetve hogy tud az egész térség emelkedni itt a turisták által?
7: Most éppen azon dolgozunk, hogy legyen egy olyan jövőképünk, amit mindenki elfogad, és ez pedig alapvetően a természeti értékeinknek, ha nem is a fenntartható, hanem sokkal inkább a regeneratív szemléletű megőrzése. Ebben kell társnak lenni mindenkinek. És ezért lett csodálatos az Ipoly Fórum, aminek a magját a vízi turizmus adta, de ma már ez egy másodlagos dolog. Ma már a vízmegtartás, a vízmegosztás a két ország között, aztán a kapcsolódó aktív turisztikai kínálat összehangolása, mert hiszen attól lesz vonzó az Ipoly egyik partja, hogy átmehetünk a másikból, ahol más sört mérnek, ami érdekes, és így együtt tud fejlődni igazán, és ennek a tudatosítása, ez jelentheti azt, hogy ez egy virágzó, fenntartható térség maradhasson.
1: Az aktív turizmus kiváló terepe a víz, tavaink és folyóink viszont nem csak kitüntetett figyelmet, hanem védelmet is érdemelnek. Közeledik a nyár, a nagy utazások szezonja, milliók indulnak útnak a fellegekben. Sokan viszont egy kis környezettudatos lelkiismeret fordalással dőlnek hátra a repülőgép ülésében, mondván, a repülés az egyik leginkább környezetszennyező műfaj. De vajon tényleg így van? Mi a helyzet akkor, ha kiderül, hogy egy modern utasszállító zöldebb megoldás lehet, mintha autóba ülnénk? Kolléganőnk Királyhegyi Zsuzsanna fenntartható légi közlekedés lehetőségeiről beszélgetett Varga G. Gábor légi közlekedési szakértővel, az Egek Ura blog alapítójával.
3: Bármilyen tévhit is, hogy a repülés mennyire környezetszennyező, valójában az egyik legkörnyezetbarátabb közlekedési útvonal, hogyha megnézzük azt, hogy egy telített repülőgépen, tehát egy 100%-os töltöttségű repülőgépen az egy utasra egy kilométerre, vagy egy utasra 100 kilométerre jutó fogyasztás az mennyi, az egy modern repülőgép esetében alacsonyabb, mint egy autónak az egy utasra adott útvonalra jutó szénhidrogén fogyasztása.
8: Mit jelent, hogy egy modern repülőgép esetében, mert akkor itt a kulcs szó?
3: Elmúlt 20 évben nagyon sokat fejlődtek a repülőgépek, tehát egy 15 évvel ezelőtt gyártott Airbus A320-as és egy mai Airbus A320-as fogyasztása között mintegy 40% különbség is lehet. Itt természetesen minden egyes repülőgépnek a fogyasztása az nagyban függ attól, hogy milyen kabinberendezéssel szerelik fel azt a repülőgépet, mennyi élelmiszert szállít, mennyi üzemanyagot tankolnak bele, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy minden egyes repülőgépnek X a fogyasztása, de az biztos, hogy az új repülőgépek részint a maga a légijárműnek a könnyebbsége, tömegének a csökkenése, valamint az újonnan gyártott hajtóművek hatékonysága miatt lényegesen kedvezőbb fogyasztási kondíciókkal rendelkeznek, mint a korábbiak. Például ez az oka annak is, hogy a költségekre nagyon-nagyon figyelő diszkont légitársaságok mindig a lehető legújabb repülőgépeket próbálják használni, mert itt tényleg egy nagyon komoly technológiai előrelépés következett be az elmúlt másfél évtizedben. Nem közismert tény ugyanakkor, hogy az Európai Unió és a világ légiközlekedésének a szabályozása előírja, hogy 2035-ig, majd 2050-ig mekkora részt kell, hogy kidegyen az össz repülőgép üzemanyag felhasználásból az úgynevezett fenntartható repülőgép üzemanyag használata. Most itt a legközelebbi cél az 5%-ban van előírva. Ez azt jelenti, hogy szerves anyagokból, hulladékból, különböző észterizációs folyamatok segítségével állítanak elő olyan anyagot, amely ugyanazokkal az égési tulajdonságokkal bír, mint amilyen a kerozin, azaz ugye a kerozin az valójában egy szuper dízel, egy specjet A1, de gyakorlatilag egy gázolajfajta. Ez a fenntartható üzemanyag, ugye ez eleve hulladékból, tehát fenntartható forrásból származik. Magyarul ugye a tudósok kiszámolták, hogy ha ezeket használja a légi közlekedés, akkor ez már plusz széndioxid kibocsátást nem generál. Ezzel egyetlen egy probléma van csupán, és a légiközlekedési iparág azért erre időről időre figyelmeztet, hogy nagyon nehéz és rendkívül nagy beruházás kiépíteni azt a gyártási kapacitást és azt a terméklogisztikát, ami a világon minden repülőtérre stabilan el tudja juttatni ezt az üzemanyagot, és végső soron ez egy stabil alapanyagjává válhat a légiközlekedésnek.
8: Mennyire elterjedt vagy nem elterjedt egyelőre a világon ez a fenntartható?
3: Az Európai Unióban, vagy inkább úgy mondom, hogy a modern világban minden repülőtéren kevernek már fenntartható üzemanyagot a normál kerozénhoz. Van, ahol fél, van, ahol 1%-os arányban. Minden repülő tér és repülőgép üzemanyag szállító vállal már kötelezettséget arra, hogy fenntartható üzemanyaggal ellátja a légitársaságokat. A légitársaságok is vállalnak kötelezettséget ezeknek a használatára, ami egyébként részükről a legnagyobb áldozat, mert a fenntartható forrásból származó kerozin az jelen pillanatban kb. 3,5-szer annyiba kerül, mint a normál kerozin. De hogy egyre többet gyártanak belőle a világon, úgy egyre olcsóbb lesz. Szóval abszolút elérhető, hogyha körbenézünk az Európai Unió nagy repülőterein, ami mondjuk az utasforgalom 80%-át adja, szinte kivétel nélkül mindegyikben lehet ilyet tankolni a repülőgépekbe.
8: Magyarországon van erre példa?
3: Budapesti repülőtéren is például van ilyen ellátás, és tudják a légitársaságok használni.
8: Ez a jövő útja? Lehetséges ez?
3: Erről még azért zajlanak viták, hogy a jövő útja-e ez a fajta üzemanyag. Nyilvánvalóan a fenntarthatóság az változatlanul egy rendkívül erős üzleti és társadalmi szempont a világban. Ugyanakkor nagyon kemény üzleti tárgyalások állnak majd a háttérben, hogy ezt az üzemanyagot tényleg olyan áron tudják felhasználni a légitársaságok, amelyek még nem veszélyeztetik a légi közlekedésnek a nyereségességét és ezáltal a stabilitását.
1: A fenntartható repülőgép üzemanyagnak nagyságrendileg 80%-kal kevesebb a széndioxid kibocsátása a hagyományos kerozinhoz képest, így jelentős mértékben hozzájárulhat a légiközlekedési szektor dekarbonizációjához. Úgy tűnik tehát, hogy a zöldebb repülés már nem csupán egy távoli utópia, hanem a jelenünk része. Bár a szerves hulladékból finomított kerozin széles körű elterjedésére és a horribilis árak letörésére még várnunk kell, megnyugtató tudni, hogy a háttérben zajlik a környezettudatos munka. Zöld hírek a kék bolygóról. Különleges természeti látvány fogadja a kirándulókat a Mecsekben. A Zengő oldalában ezekben a napokban virágzik a fokozottan védett bánáti bazsarózsa. A ritka növény Magyarország egyik legértékesebb vadvirága. Természetvédelmi értéke 250 000 forint, és szinte kizárólag ezen a területen fordul elő. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a virág leszakítása tilos, és a kijelölt turista útvonalakat sem szabad elhagyni. A bazsarózsa virágzása április végén, május elején éri el a csúcspontját. Hazatérnek Afrikából a fülemülék, így újra elindul az országos Fülemülék éjszakája programsorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2 évtizede szervezi meg az eseményt, amelyhez idén is április végétől május végéig lehet csatlakozni országszerte. A rövid esti sétákon a résztvevők meghallgathatják a híres énekes madarak koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés során közelről is megfigyelhetik a fülemüléket. A verébb méretű madár a telet Afrikában tölti, és tavasszal tér vissza Magyarországra. A hímek már érkezésük után énekelni kezdenek, gyakran még éjszaka is, így ezekben a hetekben különösen könnyű hallani jellegzetes, messzire hangzó dalukat. Április végén véget ért a hazai nemzeti parkok közös, idén 13. alkalommal meghirdetett természetvédelmi gyakornoki programjának jelentkezési szakasza. A kezdeményezés célja, hogy a 18-24 év közötti fiatalok a gyakorlatban is megismerkedhessenek a természetvédelmi őrök terepi munkájával, és aktívan részt vegyenek a hazai természeti értékek megóvásában. A kiválasztott fiatalok a nyári szakmai gyakorlat után idén ősszel az Őrségi Nemzeti Parkban rendezett országos döntőben mérik majd összetudásukat. A tavaszi jó időbe köszöntével a Magyar Természetvédők Szövetsége és tagszervezetei elindították szabadtéri programsorozatukat. Idén az Otthonunk a természet, ismerd, szeresd, védd projektjük fókuszában a városi zöld felületek és a sokszínű helyi kertek megóvása áll. Országszerte növény- és állatfelismerő játékokkal, kvízekkel és interaktív zöld foglalkoztatókkal várják a közönséget a különböző szabadtéri rendezvényeken, felhívva a figyelmet a lokális cselekvés fontosságára.

Az állatkert takarmánykonyhájában, vagyis, ahogy hivatalosan nevezik, a takarmányozási központban már korán reggel nagy a sürgésforgás. A műszak itt reggel 6 órakor kezdődik, vagyis a takarmány előkészítő munkatársak másfél órával hamarabb kezdenek, mint az állatgondozók. De erre szükség is van, hogy az aznapi

0: Elképzelni, ezek ilyen 4 kilós zsákok. És akkor abból van itt most 9 darab. Tehát azért itt nem lehet elaprózni a dolgokat, de hát különböző darák, szemes termények itt már vannak.
1: Együnk tovább. Ezekre a ládákra már rá van írva, hogy Dél-Amerika például.
0: Igen, de ez azért nem egészen Dél-Amerikáig, csak a Dél-Amerika házi viszik el a munkatársaink. Van egy ilyen.
1: Sütőtök, saláta, banán, majompogácsa, egy kettő.
0: Csupa finomság.
1: Hozzáérhetek?
0: Hát gumikesztyűben igen, tehát azért ez itt nagyon fontos, hogy erre is odafigyelünk.
1: Ennyire fontos, hogy egy külső látogató ne nyúljon hozzá az állati takarmányhoz?
0: Így van, pontosan ebben nagyon szigorú szabályok vannak. A szigorú szabályoknál időnként meg még szigorúbbak kellenek.
1: Haladunk tovább a konyhában, megnézzük a hűtőt.
0: Igen, ez nagy. A zöldséghűtő.
1: A raklapok tele zöldségekkel. 6 fok van.
0: Igen, és nagyon kellemes az illat is. Hogyha
1: igen, beleszippantunk zöldség, elsősorban a zellert érzem. Igen.
0: Egy zöldséglevest is hozzá képzelhetsz, de van azért valami édeskés is. Hát például ott van golden alma, ahogy látok. Itt már nagyon hideg lesz.
1: Hány fok van? Mit ír a kijelző? Minusz 17 fok.
0: Zöldségfagyasztó.
1: És ez egy kicsit
0: jó
1: belépünk.
0: Nagy tér. Sokkal nagyobb, mint ahol az előbb voltunk.
1: Szőlőt látok. Cseresznye.
0: Ugye egyensúlyozni kell aközött, hogy mit mikor lehet beszerezni, illetve hát mindent bármikor be lehet szerezni, csak azért az árát is befolyásolja, tehát nem mindegy. És azért így is az állatkert takarmány költségei azért eléggé magasak. Hát 500 millió fölött van bőven. Még talán 1 milliárd alatt.
1: Ez az éves költség.
0: Ez az éves teljes takarmányköltség, tehát ebből azért az derül ki, hogy bizony bőven napi 1 millió forint fölött van átlagosan az, amiben az állatoknak az etetése kerül. És hát nyilván itt egy komoly beszerzési csapat is van mögötte, hogy a lehető legjobb minőségben, sőt, hát abban olyan nagyon nem is lehet megalkudni, de ehhez képest a lehető legkedvezőbb áron lehessen mindent beszerezni.
1: Menjünk ki most már, mert lefagy a kezem.
0: Valamelyik tengeri halas az jó.
1: Tengeri halfagyasztó, itt hány fok van?
0: Itt se lesz meleg, ugyanez a 17-18 fok. Mindjárt, amit látok, az koktélgarnéval. Azért ezt lehet mondani, hogy ez eléggé luxus. Vagy például ezek ilyen fagyasztott mikroszkopikus lények, vagy szabad szemmel alig látható lények, amiket halaknak lehet elsősorban adni, ez Daphnia éppen.
1: Olyanok, mint egy parafatábla.
0: Hát így, ahogy össze vannak fagyasztva, de hogyha ezt...
1: Össze van spréssel?
0: Így van, de hogy könnyebb ugye a szállítása, de hogyha ezt kiolvasztanánk és vízbe töltenénk, akkor azt lehetne látni, hogy ilyen felhőszerűen gomolyog ez az anyag a vízbe, és hogyha megnézzük erős nagyító vagy mikroszkóp alatt, akkor meg lehet látni ezeket a mikroszkopikus élőlényeket. És ugye külön fagyasztónk van az édesvíz, illetve a tengeri halaknak. Ugye a tengeri halból is elég sok fogy, mert a pingvineknek, az oroszlánfókáknak, és hát vannak különböző akváriumi halak is, olyan a cápáknak, és ilyen finomságokat biztosítunk.
1: Haladunk tovább. Nagy zsákokban gabona, búza, árpa.
0: Ez mind van. Ugye először is ide érkeznek be a zöldségek, gyümölcsök, innen tároljuk be a hűtőkbe, de valóban itt van az a, hát alapvetően a zsákolt áru, búza, árpa, zab, félék, illetve különböző darák, kukoricadara, deszemes kukorica is van. És akkor van itt egy kis, hát tulajdonképpen ezek ilyen henger alakú hagyományos kukák, de hát természetesen nem szemét van bennük, ezek tökéletesen tiszták ahhoz.
1: Tárolásra használják.
0: Terményeket tároljunk, tehát itt például fehérköles, vörösköles, ez repcemag. Olyasmi, amiket főleg a díszmadártartók ismernek, rengetegféle ilyen eleségnek használható mag van, lemmag, szezámmag.
1: Ez a húsüzem? Nagy húsokat darabol a kollega.
0: Hát a húsüzem az talán túlzás. Itt Kálmán egy kicsit hitetlenkedik is. De minden...
1: Fűrészeli most hallom a csontot, egy nagy darab hús.
0: Külön van egy ilyen hús előkészítőnk, egy ilyen kiskocsi valami, egy ilyen olyasmi, mint az üvegesek szoktak ilyen támasztékos, felépítményes kocsival dolgozni.
1: Csak... Arra akasztják a hús?
0: Így van, hát nagy kampók vannak rajta, és akkor arra akasztják fel.
1: Meg is érkezett egy óriási húshordozó kocsi, fél marhák vannak
0: hát,
1: rajta.
0: Nem felek, te a pisztolycom.
1: Negyedek.
0: Több is. Segítek befordulni.
1: Igen, itt hány kiló van ezen most?
0: Be kell venni. Három mázsa. Bejön így már? Szuper. Ugye például oroszlánok, tigrisek, leopárdok. Nem csak ezt teszik egyébként, mert van, hogy egész zsákmányátot szőröstül, bőröstül, tehát van, amikor nyúlnak van például.
1: És akkor egész nyulakat kapnak.
0: Egész nyulakat, hiszen a természetben is ugye nem csak a zsákmánynak az a része érinti őket, ami kifejezetten a hús, ami ugye a zsákmányalatnak az izomszövete igazából, hanem a belsőségek is, akár még a bőr, szőr is, mert mondjuk az oroszlánok azért hajlamosak arra, hogy a fogukkal megnyúzzák az egész nyulakat,

0: és aztán úgy egyék meg. Hát, hogyha ilyen nagyon átlagot akarunk számolni, akkor egy nagy macskára naponta átlagban olyan 5 kg színhúst és fél kiló belsőséget lehetne számolni. Itt az a lényeg, hogy itt azért nagyon sok nagy testű ragadozónk is van, tehát itt a takarmánykonyhában, a takarmánynyozási központban egy külön részleg kell, hogy itt a különböző húsokat előkészítsük és tároljuk.
1: Az állatkert bevásárló listáján manapság mindegy 300 féle takarmány szerepel. Az éves fogyasztás sárgarépából több mint 54 tonna, almából 63 tonna, banánból 12, de tücsökből például nagyjából 276.600 darab fogy a fővárosi állat- és növénykertben. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTB a 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Három órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint alakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásokról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve a szakmai tárgyak következnek. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már online személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Nemzeti Bank, az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései alapján indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érítik a kifutó pályát is. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Sport. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna rájátszásának első fordulójában. Végül az időjárásról. Jelenleg 3 és 16 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 10-16 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő este délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, majd a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 25-30 fok várható. 3 óra múlt, 3 perccel.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Hangzatos ígéretet tett a választóknak Kármán András, a Tisza párt leendő pénzügyminisztere, aki arról beszélt, hogy az egyik legfontosabb gazdasági céljuk az euró bevezetése. Kármán szerint Magyarország 4 éven belül készen áll az euróra, az új kormány megteremti az euró bevezetés feltételeit. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Magyarország vállalta az euró bevezetését, de ez nem garancia semmire. Bonyolult tervezési munkát igényel az euró bevezetése, és több feltételnek kell hozzá teljesülnie. Az euró bevezetése nem öncél, nem minden ország sikeres, de mindenki arra törekedett, hogy a gazdasági lendülete gyorsuljon. Arra a kérdésre, hogy képes lesz-e hazánk 2030-ra az eurózóna tagjává válni, és előnyösen tud-e a gazdaság profitálni az euró bevezetéséből. Csat Magdolna közgazdásszal, egyetemi tanárral keressük a választ. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok.
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én pedig Dávid Edit vagyok. 27 tagállam van az Európai Unióban, 20 csatlakozott eddig az eurózónához. És azért is érdemes erről beszélni, mert van, aki tervezi, van, aki már tett lépés, és van, aki pedig opt-outot kért, és azt mondta, hogy ő nem is lesz hajlandó az eurót bevezetni. Mint minden éremnek van két oldala, így az eurónak is vannak előnyei, és vannak hátrányai. Na nézzük meg, hogy Magyarországon ez mióta a téma, az eddigi kormányok mit tettek azért, hogy az eurót be lehessen vezetni, és egyáltalán a magyarok hogyan állnak az euró kérdéséhez?
3: Valójában szerintem Bulgáriával együtt már 21-en is az eurozónában vannak, és de azért a kérdés nagyon érdekes olyan szempontból, hogy éppen a fejlett országok között van sok olyan, amelyik nem is tervezi bevezetni egyelőre az eurót. Példaként említhetnénk Dániát, Svédországot. Ha megnézzük a gazdasági eredményeiket ezeknek az országoknak, vagy a versenyképességi pozíciójukat, azok sokkal jobbak, mint nagyon sok eurózóna tagországnak. De akár Csehországot is említhetnénk, ha az Európai Unió GDP-jét egyfőre vetítve 100-nak tekintjük, akkor Csehország 90% fölött van, és ott sem beszélnek még az euró bevezetéséről. Én úgy gondolom, hogy talán két oka volt annak, hogy ez ennyire előre került most az új programban. Az egyik ok, hogy azok a bizonyos mutatók, amelyeknek az értékére adott értékek vannak az úgynevezett Maastrichti kritériumban megadva, azok valóban Magyarországon nem jók. Ugye itt a hiányról beszélünk, az adósságról, de beszélhetünk az inflációról, a kamatokról. Ezek az adatok nem jók értéken vannak pillanatnyilag, és azt is tudjuk, hogy a nemzetközi hitelminősítőknél Magyarország egy szinttel van csak a bóvli fölötte, gyakorlatilag még befektetésre ajánlott, de nagyon alacsony szinten van akár Csehországhoz, Lengyelországhoz vagy Szlovákiához mérve is. Tehát üzenni akart valószínű a új kormány a nemzetközi befektetőknek, a hitelminősítőknek a tekintetben, hogy Magyarország ezt elsőrendű feladatának tekinti, hiszen ahhoz, hogy az eurót be lehessen vezetni, ezeket a mutatókat rendbe kell hozni. Én rögtön szeretném hozzátenni, ugye az ördög ügyvédje megszólal bennem, hogy hát volt már olyan ország, amelyik nem volt olyan jó állapotban, hogy bevezethette volna az eurót, ugye Görögországra gondolok, és érdekes módon mégiscsak az adatai hirtelen megjavultak. Ilyen 7%-nyit egyik percre a másikra javult a költségvetési hiány szintje, ilyen 9%-ról hirtelen lement ilyen 1,5%-ra, és az adósság szintje is a 60 helyett 100% fölött volt, és hirtelen eleget tudott tenni. Ilyenkor mondják azt, hogy kreatív számvitel. Ezt azért mondom, mert ha megnézzük a görög gazdasági adatokat, Görögország azóta sem tudta feldolgozni az eurótagságot, akárha a versenyképességét nézzük, akár a egyfőre jutó GDP-t, amit előbb említettem, gyakorlatilag romlott, amióta bekerült az eurózónába, most már rosszabb helyzetben van, mint Magyarország.
2: Nézzük meg azt, amivel ön is kezdte, hogy ez a kommunikáció egyrészt egy határozottságot mutat a magyar kormány részéről, másrészt, hogyha megnézzük ezeket a kritériumokat, amiket teljesíteni kell, ez a gazdaságot időről időre húzhatja fölfelé, hiszen van egy olyan pozitív léc, amit meg kell közelíteni, vagy amit át kell ugrani. De itt elhangzott az is mind a mellett. Az egy dolog, hogy erre törekszik egy kormány, és ezt hangoztatja is. Ez jó a befektetőknek, ez egy pozitív képet ad. De azért itt egy céldátum is elhangzott, ez pedig a 2030. Hát ez a 4 év elegendő lehet-e, hogy ezeket a negatív mutatókat, a költségvetési hiányt, az inflációt, az államadósságot, ugye ehhez az is szükséges, hogy tulajdonképpen stabilan tartsuk a forintnak az árfolyamát, amit látjuk, hogy ez nagyon sokat erősödött a választások hatására, most már érdemes megnézni, hogy azért ez változik
3: ez
2: és ingadozik.
3: Ez egy kicsit gyanús, ez nagyon jó.
2: De
3: jó,
2: hogy ez kommunikációs eszköze, vagy valós cél lehet ez a 2030, mert azért ez a 4 év viszont nem olyan sok idő.
3: És azért említettem pontosan a görög példát, hogy meg lehet azt csinálni, hogy az adatokat megjavítjuk valamilyen módon, de lehet, hogy nagyon nagy kárt okozunk vele. Én úgy gondolom, hogy a 4 év a magyar gazdaság állapota szempontjából kevés. Megmondom miért. Ahhoz, hogy ugye a magyar gazdaságnak van egy nagyon kellemetlen jellemzője az, hogy van egy olyan erős szektora ez a feldolgozó iparon belül a járműgyártás és minden, ami ahhoz kapcsolódik, ami gyakorlatilag külföldi cégeknek a tevékenységét jelenti Magyarországon, ráadásul az export tekintetében is Németországhoz kötődik, ugye ezek többnyire német cégek, a járműgyártó cégek, tehát van egy erőteljes függősége a magyar gazdaságnak. És ez a bizonyos feldolgozóipar, ez az teljes hozzáadott értéken belül körülbelül ilyen 19-20%-nyi magas érték. És ha egy pillanatra a jelenlegi adatokra nézünk, ugye most javult a GDP érték, éves szinten 1,7 volt a növekedés, de ha megnézzük, hogy honnan jön a növekedés, az a szolgáltató szektorból jön, a tudás alapú tevékenységekből jön, amelyeknek az aránya Magyarországon alacsony, tehát messze nem éri el ezt a 19%-ot. Tehát azt lehet lehozni következtetésképpen, hogy a gazdasági szerkezetünk az kitett, függő, miközben ahhoz, hogy bevezessük az eurót, ahhoz az kellene, hogy egy rugalmas, dinamikus gazdaságunk legyen. Mert egyébként a függőségünk fog megerősödni. Tehát ahhoz, hogy a magyar gazdaság versenyképessége javítható legyen, a termelékenysége javítható legyen, ahhoz a szerkezetet módosítani kell. Javítani kell a tudás alapú tevékenységek arányát, az nem 4 év dolga. Nagyon jó lenne, ha annyi lenne, de nem. Egy új fejlődési útra nem lehet 4 év alatt átirányítani a gazdaságot, tehát ilyen módon még tulajdonképpen veszélynek is kitehetjük a gazdaságot, hogy növekedni fog a függősége.
2: És amikor arról is beszélünk, hogy több tagország bevezett az eurót, ott szakemberek fölhívták arra is a figyelmet, hogy az sem mindegy, hogy milyen nemzetközi gazdasági körülmények között történt meg ez egy adott tagállamban. És azért nem rejthetjük véka alá, hogy még nem tudjuk, hogy a felénk közelgő energiaválság, amit elkerülni vélhetően nem fog tudni, sem az Európai Unió, sem Magyarország, ez milyen hatásokat fog magával hozni, és akkor itt utalunk arra, hogy lehet kozmetikázni azokat a bizonyos számokat, de hogyha ezt a nemzetközi gazdasági tér mondjuk lefolytja, akkor szintén nem biztos, hogy pozitívan jön ki ebből Magyarország.
3: Igen, ez is összefügg a gazdasági szerkezettel, hogy a magyar gazdaság szerkezete jelentősen energia és anyagigényes, és ez sem lehet az egyik percről a másikra megváltoztatni. Mondjuk a tudás alapú tevékenységek nem igényelnek annyi energiát, mint mondjuk a feldolgozóipar, egy autógyártás, egy futószalag működtetés, de nyilván ez egy feladat, de ez sem lehet olyan nagyon gyorsan megoldani, márpedig, hogyha ugye három becslést csinálnak mostanában a világban, és hogy azt mondják, hogy van a mostani helyzet, vagy van egy ennél rosszabb, vagy egy még rosszabb. Ezt azért mondom, mert ez arra utal, hogy feljebb mehetnek az inflációs értékek. Ha az infláció értéke felfele megy, akkor ugye az rontja a fogyasztási adatokat. Ha a fogyasztás romlik, akkor ugyebár a cégek nem tudnak eladni. Ha nem tudnak eladni, nem fognak beruházni. Tehát a dinamizmus nehéz lesz behozni a gazdaságba. Ne legyen így, de ez is egy lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen gyors változások közepette ilyen leszögellése valaminek, hogy már pedig 4 év, ez azért egy kicsikét vagy optimista becslés, vagy túl nagy itt az önbizalom, hogy valamit tudnak, amit azért az elemzők még nem tudnak. Egyébként pedig tulajdonképpen, ha azt nézzük, akkor a társadalmi részét is vizsgálni kell, és hogy a társadalmi részénél a béreket. Ugye, mert nem mindegy, hogy milyen bérszínvonalon történik az euró bevezetése, és ugye az EBRD bank nemrégiben azt mondta, hogy Magyarország az Európai Unió egyik gyára, ami azt jelenti, hogy itt a termelés viszonylag alacsony bérek mellett zajlik. Hát a cégeknek a bérköltsége tekintetében a 25. helyen van Magyarország, tehát csak 2 országban alacsonyabb a bérköltség, amiben benne van a bér és a járulék is. És ez azt jelenti, hogy ha ezen a szinten vált váltják át a forintot euróra, hát akkor az azonnal nagy gondot fog okozni, és bocsánat, még egy dolgot hagy mondjak, hogy annak idején a görögök, amikor átálltak hirtelen, és nem voltak felkészülve, akkor még egy probléma volt, hogy a nemzeti vagyonuk jelentős része hirtelen külföldi kézbe került, mert alulértékeltek lettek bizonyos vagyontárgyak. Hát felvásárolták ott a kikötőket, a bizonyos cégeket, tehát itt a, nem csak a gazdaságra kell gondolni, hanem a nemzeti vagyonunkra is kell, ami benne van az ember, és benne van a, mondjuk a természeti környezet, meg az eddig elért eredmények.
2: Én nagyon örülök, hogy a béreket felhozta példaként, hiszen nagyon sokan még a mai napig úgy gondolják, hogy ha jön az euró, és euróba kapjuk a fizetésünket, akkor az egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a bérek közelíteni fognak a nyugati bérek felé. Nagyon sok embernek a fejébe ez van, hogy akkor többet fog érni az ő fizetésre.
3: Nem erről szól az euró. Az euróbevezetés nem erről szól, az euróbevezetés egy üzleti dolog, ha tetszik, az kívül politikai dolog is, hiszen az Európai Unió, mint egy ugye arra törekvő csoport, hogy egy, most mondjuk úgy, hogy Európai Egyesült Államokat létrehozzon, aminek az alapvető egyik jellemzője, hogy közös pénz van mások mellett. Tehát itt igazából a cégekről van szó, hogy a cégek élete legyen könnyebb, hogy a bürokrácia csökkenjen, hogy a befektetések azok könnyebben mozogjanak, forogjanak az EU-n belül. Tehát itt igazából azt csak hozzá szokták tenni, hogy jó, ez majd neked is jó lesz, de hagyd mondjak egy nagyon fontos mutatót. Van egy olyan termelékenységi mutató, úgy hívják, hogy bér termelékenység. Ez azt mutatja, hogy az adott bérrel egy cég mekkora értéket termel. Az adott bérszinten, ami van. Miközben a termelékenység általában nem magas Magyarországon, aközben ez a bértermelékenységünk nagyon magas. Ami azt mutatja, hogy alacsony bérekkel hozzák létre az értéket a cégek, tehát ez megint arra utal, hogy ezt a bérszintet, ha mi fejlődési útra is akarjuk a gazdaságot állítani, és nem csak arról beszélünk, hogy megígértük, bevezetjük az eurót, hiszen megígértük, amikor beléptünk, hiszen ezt várja tőlünk el a nemzetközi pénzvilág, ezt várják el a multicégek, mindenki ezt várja, de hát azért van az országban lakosság is, akik valamilyen béren dolgoznak, és nem mindegy, hogy ez a bér hogy alakul. Általában egyébként az volt a tapasztalat, hogy amikor az euróra áttértek az országok, Szlovákia, Horvátország, akkor az árak azok sokkal gyorsabban mentek fölfele, mint a bérek. Tehát nem lehet ettől azt várni, hogy magasabbak lesznek a bérek. A bérek akkor lesznek magasabbak, ha más munkahelyek lesznek. Ahhoz meg a szerkezetet kell megváltoztatni, hogy olyan munkahelyek legyenek, ahol értelmesebb, nagyobb minőségű munkát tud ellátni a munkavállaló, mert azt fizetik meg jobban. Tehát ezért beszélek arról, hogy a gazdaságnak az állapotát, a fejlődési modelljét is meg kell változtatni, az 4 év alatt valószínűleg nem fog sikerülni.
2: Nagyon jó, hogy felhozta a kezdeti drágulásnak az érzését, hiszen ezt egyetlen tagállam se, aki bevezette az eurót, nem tudta elkerülni, hogy rögtön azt érezték, hogy drágábbak lettek a termékek is. Hát ez mögött mi van? Hiszen, hogyha a hátrányairól beszélünk az euró bevezetésének, talán a legelső helyen ezt szokták hozni, hogy rövid távon biztos, hogy úgy tűnik, hogy sokkal drágább élvásárolunk.
3: Hát ez attól függ, hogy milyen árfolyamon váltják át majd annak idején a forintot euróra, és valahogy úgy néz ki, hogy a kereskedelem az úgy működik, hogy ilyenkor mindig az árak felfele mozdulnak el, és nem lefele mozdulnak el. Ez valójában Magyarországon nem tudom, hogy tud-e még fejebb menni, mert tudjuk, hogy az áraink most sincsenek azért olyan nagyon alacsony szinten az Európai Unió áraihoz viszonyítva, viszont a béreink azok messze vannak az Európai Uniós bérektől úgy általában. De szerintem azt gondolom, hogy ez egy rendszer szintű gondolkodást igényel, tehát nem lehet csak abból kiindulni, hogy majd a költségvetési adatokat valami ügyes módon rendbe hozzuk, hiszen még az sem biztos, hogy arra van olyan megoldás, ami nem lesz a gazdaságra demotiváló hatással, hiszen ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsen egy ország, két lehetősége van. Egyrészt a bevételeket kell növelni, vagy a kiadásokat csökkenteni, vagy mind a kettőt. És itt ugye beleütközhetünk abba a problémába, hogy igaz, hogy jönnek majd talán mielőbb az Európai Unióból különböző források, de arra azért vigyázzunk kell, hogy az nem a költségvetési egyensúly rendbehozására való, azokat projektekre lehet felhasználni, és itt rögtön megemlítem, hogy nem mindegy, hogy milyen projektekre, mert olyanokra kellene, amelyek hatékonyságnövelést is hoznak. Tehát itt nem elég már csak úgy általában vasba, betonba befektetni a pénzt, hanem olyan dolgokba kell, amely dolgok a termelékenységet, hatékonyságot is javítják, és amire be nagyon be kéne ruházni, mert nagyon rosszul állunk benne, azok a tudásberuházások. És egy érdekességet hagyd mondjak, hogy hogy a mesterséges intelligenciának a hasznát úgy lehetne jól igazából terjeszteni, hogyha nem csak arról beszélnénk, hogy kell hozzá mindenféle gépek, meg berendezések, hanem hogy a tudás megvan hozzá. Na most egy cégnél mondjuk tovább kell képezni a munkavállalókat, de az a cégnél költségnek jelenik meg a számvitelben, holott az egy beruházás. Tehát még ezt is tisztázni kell, hogy mit nevezünk beruházásnak, mit tekintünk költségnek. Tudásberuházást nem lenne szabad költségnek tekinteni, mert hosszabb távon abból jön az eredmény. Tehát itt tulajdonképpen szemléletbeli változásra is szükség van, egyáltalán a minőségi gondolkodásra, hatékonysági gondolkodásra, tudásalapú gondolkodásra való áttérés nélkül a gazdasági szerkezetet nem lehet úgy megerősíteni, hogy az euró bevezetése az tényleg egy hatalmas dinamizmust hozzon a gazdaságban, ami együtt jár az életszínvonal javításával is. Tehát azért nagyon, nagyon első lépés csak, hogy igen, megígérjük, rendbe hozzuk a pénzügyeket, rendbe kell őket hozni, igen, de nem elég ahhoz, hogy az euró bevezetése Magyarországon sikeres legyen, és ahhoz, hogy sikeres legyen, szerintem olyan feladatokra elvégzésre van szükség, amelyek több időt igényelnek, mint 4 év, én szerintem.
2: Na erről mit tudunk? Mert azt tudjuk, hogy a Tisza párt ígéretet tett arra, hogy haza fogja hozni ezeket a bizonyos uniós forrásokat, ami sokak fejében szintén úgy áll össze, hogy most egy halom pénzt rá fognak önteni majd Magyarországra. De hát, ahogy ön is fogalmazott, ezek címkézett pénzek, ezeknek megvan a felhasználási területe. Van egy szűk mozgástér benne, de a kérdés az, hogy az új kormány erre a szűk mozgástérre mennyire készült föl? Tudunk erről bármit is?
3: Én csak a 240 oldalas anyagot tudtam megnézni, és abban nem volt egy koherens, egy rendszer szerméletű gazdaságpolitika végül is megfogalmazva, ami megjelent azóta, azok valójában nem annyira gazdaságpolitikai elemek, eltekintve az euró bevezetésétől, az mindenképpen az. Én úgy gondolom, hogy itt majd a közlekedés területén lesznek majd ezek a pénzek részben hasznosítva. Kell is, nem mondom, hogy nem nincs rá szükség, de én további terveket, megnevezett célokat, jövőképeket még nem hallottam. Amit eddig a gazdaság területén vezető pozícióba kerülő kapitányminiszter úrtól hallottunk, abban én még kimondottan célértékeket, konkrét programokat nem hallottam, nyilván majd a megalakul a kormány, erről akkor fogunk többet tudni. Én azt gondolom, hogy itt az tényleg kulcskérdés lesz, hogy ezt a pénzt csak szigorúan kemény hatékonysági feltételek mellett szabad bárhova is befektetni, és mindenképpen az összegen belül növelni kell a tudásberuházások arányát. Egy nagyon fontos adatot hagy mondjak, az elmúlt 20 évnek az adatait, beruházási adatait világszinten megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a fizikai beruházások, gépek, épületek, utak, stb. Nek az aránya a világban az összes beruházáson belül gyakorlatilag stagnált az elmúlt időszakban, ahol óriási növekedés van, az a tudásberuházás. És azok az országok, amelyek ebben le vannak maradva, azok versenyképességben is lemaradnak, azok életszínvonalban is lemaradnak, és Magyarország egyelőre a lemaradottak között van, ami a tudásberuházásokat illeti. Én most hallottam, a Tudományos Akadémiának most van a közgyűlése, hogy szóba került, hogy 2%-ra lehetne majd valamikor középtávon megemelni a K+F, tehát a kutatásfejlesztés GDP-n belüli arányát, százalékos arányát. Ez most ilyen 1,3-1,32 körül van. A 2 az egy nagyon alacsony érték már most is. Természetesen itt is az a kérdés, hogy mire költik. Tehát az 1,3-at is lehet jól elkölteni, meg a 2-t is lehet rosszul elkölteni. Egy biztos, hogy ez egy alacsony érték. A sikeres országok, beleértve Csehországot is, messze túl van a kezel, már az EU átlag is ennél magasabb. Azok az országok, amelyeket pedig ilyen mindaként szokták emlegetni a politikusok, hogy mit tudom én, Szingapúr, meg Dél-Korea, meg az Egyesült Államok, ott pedig 3%-4% körül van a kutatás fejlesztésnek a GDP-n belüli aránya. Ez azért lényeges, ez egy tipikus tudásberuházás, és azért lényeges, mert a változásokat csak úgy lehet sikeresen szerintem menedzselni, hogyha innoválunk, megújulunk, ahhoz meg innovációba be kell fektetni.
2: Tehát a tudás alapú beruházások azok biztos, hogy bérnövekedést is hoznak magukkal. Ezt tények bizonyítják többi ország is. Talán ezért van előttünk, hiszen ott ezek a beruházásokkal is magasabb szinten vagy előrébb járnak. De amellett sem mehetünk el szó nélkül, amikor erről beszélünk, hogy bár Magyarországon szeretjük azt mondani, hogy a fizetések jóval alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában, de ha megnézzük a leköszönő kormányzatnak a családtámogatási rendszerét, megnézzük azt, hogy hányan volt SZIA-mentesek, akár a 25 év alattiak, akár a több gyermekes családok. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen támogatásokat kaptak, vagy vesszük alapul csak a rezsiköltséget, azt hiszem, hogy itt Csehország volt a példa, hogy tudás alapban előttünk vannak, de hogyha megnézzük, hogy ott mennyit fizetnek például a rezsiért, akkor azt látjuk, hogy jóval magasabb összeg az, amit a fizetésből erre kell fordítani. És akkor itt megint felmerül az a kérdés, hogy ugye arról beszélünk, hogy nagyon hosszú idő átállni egy tudásberuházásra, ami a bérek dinamikáját is meglökné, viszont nagyon könnyű, sőt az Európai Uniónak elvárása is az például, hogy a rezsicsökkentés kivezetésre kerüljön. Ez nagyon egy olyan képet fest, hogy a fizetések és bérek nem növekednek, ám lesznek olyan juttatások, amelyek kivezetésre kerülnek, és akkor várjuk meg azt, még a gazdaság szerkezete úgy átalakul, amihez pedig hosszú időre van szükség. Hogyha így vizsgáljuk komplexen, akkor látunk-e bármit, hogy az új kormányzat akár ezen támogatásokkal mit tervez, akár hosszabb távon is, hiszen hogyha az egyiket kivezetjük, akkor nagyon jó lenne, a helyére be tudna csúszni valami más.
3: Hát ilyen részterületekről hallottunk, hogy a legutóbb ilyen volt például, hogy a minimálbéreseknek a 1%-kal csökkentik a személyjövedelem adót, tehát 20-ról 19-re. Megjegyzem, hogy Magyarországon tipikusan jellemző, hogy minimálbéren vannak bejelentve emberek, és nem annyit keresnek, tehát ez jól hangzik, de nem tudom, hogy ez igazából annyira fontos-e. A különböző juttatások azok nyilván a családoknak a terheit csökkentették. Nyilván, hogyha közben a bevételeik nem nőnek, akkor ez életszínvonal csökkenést fog egészen biztos jelenteni. Amiről még ugye hallani lehetett, az a családi pótléknak az emelése, mert hogy az nagyon alacsony. Tehát én itt várom, hogy majd lesz egy szociálpolitikai stratégia is. Úgy általában egy stratégia nagyon jó lenne, mert önmagában az, hogy euróvezetés nem stratégia. Én szerintem, ami nagyon fontos lenne most, hogy szükség lenne egy nagyon objektív, adatokra támaszkodó általános helyzet felmérésre, mert abból lehetne például arra is következtetni, hogy érthető, hogy az Európai Unió szeretné, hogyha minden ország a fosszilis energiáról letérne, és ugye Magyarország támogatja azzal, hogy van rezsicsökkentés a fosszilis energia további használatát, csak az, hogy erről letérjen egy olyan társadalom, ahol nem túl magas az életszínvonal, ahhoz ugye beruházások kellenek, és most is voltak olyan lehetőségek, hogy a családok napelemet telepítsenek, meg különböző dolgokat, ugye a szigetelést tegyék fel a házra, csak ugye most sem tudta mindenki igénybe venni, mert ugye ezek utólagos elszámolással mentek, és akinek nem volt annyi KP-je, hogy megelőlegez, azt nem tudta megelőlegezni. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit megint egy év alatt, vagy két év alatt meg lehet csinálni, hogy a házak többsége jó szigetelt legyen, az ablakok azok ne húzzanak, a sok napelem legyen, mert egyébként így is éppen elég van, mert ugye a megtermelt energiát már igazság szerint nem is lehet felhasználni. Tehát én azt szeretném szeretném itt hangsúlyozni, hogy, hogy először egy jövőképre lenne szükség, én gondolom, a jövőképbe bele kellene rakni azt, hogy a magyar gazdaság szerkezetét merre akarjuk vinni, hogyan tudjuk egy másik fejlődési pályára állítani azzal szemben, amin eddig volt, tehát a költség alapúval, hogy mi úgy versenyzünk, hogy nálunk olcsó a bér, nálunk olcsó a környezet megszennyezése, alig büntetnek érte, és nálunk sok pénzt lehet kapni, hogyha valaki beruház. Tehát amíg ezt nem változtatjuk meg, addig a gazdaság szerkezete nem fog tudás alapú irányba elmozdulni, tehát kellene egy jövőkép, mit akarunk a gazdasággal, utána pedig a konkrét célok, hogy hol, melyik területen, miből. És ennek nem elég vezérvonala szerintem az, hogy de bevezetjük az eurót, mert az igazából egy szűk területre adhat valamilyen megoldást, ez a pénzügyi szigor. De hát tegyük rögtön hozzá, hogyha megnézzük az eurozónát, hány ország tartja most is be a pénzügyi szigort, tehát Franciaországtól Belgiumig, mindenhol túllépik a 3%-os költségvetési hiány, túllépik az adósságszintet, tehát látszik, hogy ez önmagában a gazdasági működésre nincsen felemelő hatással, meg a problémákat ez nem oldja meg. Tehát azt gondolom, hogy az adatalapú elemzés az elengedhetetlen, és utána pedig egy olyan pálya módosító stratégia megfogalmazása, amivel oda lehet állni, és akkor most jön még egy fontos dolog, hogy meg kell ehhez nyerni az üzleti szférát, és meg kell nyerni a társadalmat, mert támogatás nélkül nem lehet semmilyen jó stratégiát megvalósítani, ahhoz pedig valamire nagy szükség lenne bizalmi szintnek az emelésére, arra, hogy a társadalom érzékelje, hogy ez jó, erre érdemes menni, támogatja mindenki függetlenül attól, hogy kire szavazott.
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy következő adásnak a kérdéseit is most már rögtön kinyithatná, hiszen azzal szerettem volna zárni, hogy ön hogy látja, hogy eljuthatunk-e arra, mint Svédország, hogy ugye ott népszavazáson döntöttek arról, hogy tagjai legyenek el az eurózónának, vagy nem, de ez majd egy következő adásnak lesz a kérdése. Nagyon szépen köszönöm Csat Magdolnának, hogy a rendelkezésünkre állt. Vancsók György és Lajerit a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az NTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Tokajban, FM 97,5. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Bak Anita.
1: Ez egy munkahely, tehát jövedelmük van ebből, ugyanúgy adót fizetnek, és a hónap elejét ugyanúgy várják, mint mindannyian, hiszen fizetésnap.
2: Gödön vagyunk, a Lámpás 92 közhasznú alapítvány foglalkoztatójába, műhelyébe látogatunk ma el. Jó napot kívánok! A korábbi adásunkban megismertünk egy lakóotthont itt helyben, és Marcsival, az ott minket körbevezető Györfi Máriával, valamint Varga Zoltánnal, az alapítvány elnökével átjöttünk ebbe a foglalkoztatóba. Átjöttünk dolgozni, ezt is mondhatnám.
1: Igen, az alapítvány egyik zászlós hajója a foglalkoztatás. Kézműves műhelyeket hoztunk létre 20-valahány évvel ezelőtt, és azóta értékteremtő foglalkoztatási programokat szervezünk. Itt vagyunk Gödön most egy ilyen egységben. Ez is igazából egy nagyobb családi ház. Magunk között ez egy nagyon rossz hírű kocsma volt.
2: A helyiek örömére kibérelték a kocsmát, és foglalkoztatót hoztak létre benne.
1: Pontosan, hogyan kell érzékenyíteni a társadalmat, úgyhogy jobbat viszünk oda, mint ami addig volt. Mondhatnánk ezt viccesen, viszont ez tényleg egy rendkívül rossz kocsma volt Gödön, országosan világhírű vendégkörrel. Ide jönnek a otthonainkban élő, fogyatékossággal élő ellátottjaink, számos otthonból érkeznek ide. Tehát Gödöllő mellől, Csömörről, Gödről, Budapestről, mindenki a maga módján jön. Valaki átsétál, mint például Marcsi, valaki biciklivel jön, valaki tömegközlekedik, mert tud segítséggel, vagy mert megtanítják őt rendszeresen a szakembereink.
2: És közben kíváncsi szempárok merednek ránk oda bentről.
1: Kézműves mesterségeket űzünk itt. Nagyon fontos, hogy amikor elindult a foglalkoztatás, ez volt talán az első olyan munkám, amit így rám bízott a akkori fenntartóm. És én nagyon fiatal voltam, megkérdeztem, hogy mennyi pénz van mindenre, és hát akkor mondták, hogy pénzzel ők is meg tudnák ezt oldani.
2: Úgy nem kihívás, igen. Nagymamám is mindig mondta, a gazdag embernek nem kihívás jól főzni.
1: Ez a gondolkodás nevelt minket arra rá, hogy mi egy gyárnak a magunk között ipari hulladékát mi másodlagos nyersanyagnak tekintettünk az első pillanatban. És ehhez a gondolkodás, hogy nagyon sok tervező dizájner tudott gyorsan csatlakozni, hiszen nagyon különleges embertársaink dolgoznak ebben a műhelyben, plusz olyan tevékenységekkel, olyan újrahasznosított akár ékszerekkel, amiről a Marcsi is már mesélt, foglalkozunk, ami nagyon sok helyre eljutott már. Most is számos olyan helyen megtalálhatók az alapítvány által készített kézműves termékek, ahol nagyon nagy forgalomban egyház turisztikai központok, például Mátra Verebi Szent Kút nemzeti kegyhelynek gyártottunk le egy új kollekciót, de említhetem a Kesztei Festetics Kastély múzeum shopját, ahol szintén egy saját kollekciót tudtunk bemutatni. Ez nagyon fontos, mert fent kell tartani a működésünket, az értékesítésből történő bevétel nélkülözhetetlen abba, hogy az alapítvány fejlődni tudjon és minden napban működni. Ezért minden egyes terméket, amit itt készítenek, ezek piacképes termékek. Tehát, hogy senki ne azért vásároljon tőlünk, mert segíteni szeretnék egy kis szánalommal egybekötve, hanem azért, mert ez egy jó termék, ez egy használati tárgy, és benn majd meglátjuk, hogy ki mivel foglalkozik itt.
2: Lépjünk akkor be a műhelybe. Itt az egykori garázs terét alakították át, ha jól gondolom, vagy az egykori kocsma terét. Jó napot kívánok mindenkinek, meg jó munkát!
1: Kedves vendégeink érkeztek a Kossuth Rádióból, úgyhogy egy kicsit beszélgetni fogunk most, hogy milyen mesterségeket végeztek.
2: Három asztalnál is folyik a szorgos munka. Az első tér az egy asztalos műhelyre hasonlít. Kalapácsokkal, reszelőkkel dolgoznak az itt élők.
1: Nagyon sok részfeladatot látunk, ahogy bejövünk, és valóban Kati, aki egy Gödöllő melletti valkói otthonunkból jött, egy nagyot csapott kalapáccsal, egy úgynevezett poncoló szerszámra, hiszen egy design lámpának a fogantyúját készíti elő, benedvesíti a bőrt, és utána beleüti az alapítvány logóját.
2: Ez nem fa, hanem bőr. Hát most, hogy jobban megnézem.
1: Ezt szerelik majd fel erre a lámpásra.
2: Jön egy következő kalapácsütés. Így van. Jó munkát kívánunk tovább.
1: A másik asztalnál pedig ugyanennek a lámpásnak az összerakási részeit készítik elő. Egy kicsit olyan, mint egy bútor összeszerelési katalógus. Tehát ilyen lépésekből állnak, csak végén lesz egy alkotás belőle. És Marcsi már az asztalnál ül, akivel még korábban az otthonban beszélgetünk, és papír zacskókból valami különleges dolgot vesz elő éppen, ahogy nézem.
3: Igen, ez üveglencse, és ezeket kell külön válogatni, hogy melyik a műanyag, melyik az üveg, és ezeket szoktuk három vagy négy fajta csiszoló papírral megcsiszolni, előbb a durvábbal, utána
2: a széleit ennek a kör alakú lencsének.
3: Igen, hogy ne legyen éles, és utána tök szép sima lesz, és ebből csinálják a vezetőink a nyakláncot.
2: Hát akkor Marcsi most válogat itt négy társával az asztalnál.
3: Igen, igen, jó barátaim, van sok barátom itt is.
2: Akkor ez egy jó hangulatú munkahely. Igen. Akkor nem is zavarom önöket tovább, folytatom a helyszínbejárását.
4: Én Marcsi József Ferenc.
2: Nekem Marcsi elárulta, hogy önt Ubulnak szólítják itt a barátok. Igen. Megengedi, hogy én is Ubulnak szólítsam?
4: Igen.
2: Jártunk azon a helyen, ahol élnek, a lakóotthonban.
4: Igen.
2: Ön viszont eljött reggel dolgozni.
4: Igen. Csicsolók, meg csinálom a lumiát, amit ott a Zsuzsival.
2: Lámpás tartozékai.
4: Igen.
2: Mennyire tud kitartó lenni a munkában? Hány óránként tarthat szünetet?
4: Hát, kicsolókot tartok, meg délbe. Utána meg csinálom tovább.
2: 4 órát dolgozik? 6 órát? 8 órát?
4: Nem tudom.
2: Mikor mennyit?
4: 6.
2: Aki súgott?
4: Igen, súgnak.
2: Mindig ugyanazt a dolgot csinálja? Tehát holnap is csiszolni fog?
4: Nem, ilyet is csinálni, és emüveg, akkor még kapcsolát összerakni, kipucolni, mert amit kérnek.
2: Visszaengedem, jó munkát.
5: Most lesz majd májusban 15 éves kapcsolatunk. Ő Valkon lakott először, utána Pesten, én meg a 6. kerületben, és együtt dolgoztunk is régen a Balmaxnál. Az megszűnt, utána én átkerültem az Ósönbe, az Ubulka átkerült Tanyára, és utána az Ubulka került Csömörre. És akkor annyira szerette volna, hogy olyan jó lenne együtt dolgozni újra, és akkor ugye nekem a csípőm elkopott, sokat fáj a lábam, és hogy abba kellett hagynom. De van egy csomó oklevelem.
2: Amit a munkájáért kapott.
5: Igen. Mondta Ubulka, hogy milyen jó lenne együtt dolgozni, és akkor mondtam, látod Ubul, milyen a sors, hogy nem te kerültél hozzá, hanem én kerültem hozzátok a műhelybe. Együtt megyünk, együtt jövünk.
2: De akkor rá is vigyázni kell menet közben.
5: Ő meg rám vigyáz.
2: Akikkel itt ma találkoztam, Zoltán, ők úgy fogalmaznak, hogy jövök dolgozni. De ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy csak lekötik az idejüket, tehát hogy elfoglaltságot találnak, vagy valóban azt jelenti, hogy ez egy munkaviszony.
1: Ez egy munkahely, tehát jövedelmük van ebből, ugyanúgy adót fizetnek, és a hónap elejét ugyanúgy várják, mint mindannyian, hiszen fizetésnap. Emellett most nyitunk itt Gödön egy olyan intézményt is, ami a nappali ellátásra fog létrejönni, de ezek a kézműves műhelyek abszolút jogviszony alapú szerződéses munkahelyek.
2: Aki nem itt dolgozik, de dolgozna, annak milyen esélyei vannak? Hallottuk Marcsitól és többektől is, hogy az életük korábbi szakaszában akár nagyvállalatoknál, gondolom védett munkahelyeken dolgozni tudtak. Könnyű ilyet találni ma?
1: Szerintem egyre inkább igen. Tehát nagyon jó szervezetek vannak, nekünk is számos olyan programunk volt, hogy felkészítettünk nyílt munkaerőpiaci szereplőket arra, hogy egy kicsit más képességekkel bíró embertársak kerülnek oda aktív munkahelyekre. Ahogy a Marcsi mesélt róla, ő nagyon sokáig multiknál dolgozott, és a lojalitása és a mindennapi megbízhatósága valóban nagyon sok kitüntetést eredményezett neki, tehát kiváló munkaerők az alapítványnak, ez is nagyon fontos célja, hogy minél több ellátottját a nyílt munkaerőpiac felé is vezesse és irányítsa, és találják meg ők is az aktív munkahelyeken a szerepüket.
2: Ebben a műhelyben hányan kapnak állást?
1: Ebben a kézműves műhelyben jelenleg 31 fogyatékossággal élő munkatársunk dolgozik, 4-5-6 és 7 órában.
2: Marka Zoltán hozott a kezében egy amerikai úti naplót. Á, de hát itt nem a könyv a lényeg, hanem a benne leprésed virág.
1: Virágokat ültetnek minden kertbe, és itt a műhelyben is van virágos kert. Teszik ezt azért, mert gyönyörűek a virágok, másrészt nekünk ez alapanyag. Könyvekben préselünk virágokat, és a végén, amit a Marcsi előbb elővett, ez egy optikai lencse. Minden szemüveg egy kerek optikai lencséből születik meg. Ezek a legnagyobb gyártók igazából selejtjei. Ez így nagyon rondán hangzik, nekünk ez másodlagos nyersanyag. Ez így sokkal szebb. Igen, számos optika, gyártócég támogat minket azzal, hogy ezt nekünk adományozzák, mi ezt újra hasznosítjuk, és ez a ékszer például, ami szintén egy virág ékszer. Ez néhány éve a londoni Design Week-en is bemutatkozott, és számos helyen kapható az országban.
2: Ki tudja, hogy kell ilyet csinálni? Ide jön egy designer, és azt mondja, hogy a szellemi tőkét hozom, megtanítom, önök pedig tanítsák meg az itt dolgozóknak.
1: El is nagyszerű példáink vannak, de itt a műhelyben kiváló szakemberek dolgoznak. Nem csak szociális szakemberek, hanem kézművesek is. Emellett természetesen jönnek tervezők, designerek is. Az elmúlt 3-4 évben számos díjat készítettünk felkérésekre, és most is szerintem láthatunk egy új terméket, ahol éppen képzőművész mintáz meg felületeket, amely majd bekerül egy termékbe, és így az egyedisége lesz talán a legizgalmasabb. Szóval az elmúlt években nagyon sok díjat készítettünk, és itt van velünk Tamás Zoltán munkatársunk is, és egyben a Valkói otthonunk egyik lakója, aki nem csak készített tavaly díjat, hanem át is vehetett díjat.
2: Megismerkedhetünk? Bakanitának.
6: Tamás Zoltán.
2: Gratulálunk a díjához.
6: Köszönöm szépen.
2: Érték vagy, ez van ráírva. Igen. Na most titokban tudták ezt tartani, Zoltán?
6: Igen.
2: Hiszen itt kész.
6: Hát,
2: de akkor titok maradt.
6: Igen.
2: Meglepetés.
6: Az utolsó pillanatig.
2: A díjátadói?
6: Igen.
2: Meglepődött?
6: Igen.
2: Az, hogy mit jelent ez, azt el tudja mondani, meg tudja fogalmazni?
6: Hát első körben boldogságot, meg örömet.
2: Aztán második körben?
6: A második körben a kolléganőknek köszönhetem.
2: Meg hát saját magának.
6: Igen.
2: Mióta dolgozik itt?
6: 2010.
2: 16 éve.
6: Igen.
2: Ebben a műhelyben azóta?
6: Folyamatosan változott a helyszín.
2: Mit szeret legjobban csinálni?
6: Én már mindent csinálok. Amit megkérnek, hogy csináljak.
2: Reggel megbeszélik.
6: Igen. Amit szeretek csinálni, az a kötélverő is.
2: Van kötélverő itt a térben? Megmutatja, elmondja, hogy működik?
6: Igen.
2: Varga Zoltán kezébe átkerül a díj, és bekapcsolja, és ez világít is. Tehát a lámpás lét az benne van.
1: Igen, tehát hogy ez egy annyira összetett és sok szimbólumot megjelentő díj. Egy ívet láthatunk plexiből, mely egy festmény alkotta egy szány. Egy tükör új lenyomat van a díjba, mely Herman Krisztina itt dolgozó munkatársunk új lenyomatának egy részlete, amit ő megfestett. És ahogy Zoltán elmondta, az utolsó pillanatokban titokba tartottuk ezt a díj átadást. A belügyminisztériumban volt fent a várban a díjátadó, és ő úgy volt ott, legalábbis abban a tudatban, hogy ő mint készítő szerepel. Csak amikor meglátta egy táblán a nevét, hogy Tamás Zoltán, és elkezdett gondolkozni, hogy mit keres az ő neve azon a díjon, amit ő csinált, és fantasztikus öröm és boldogság volt, és igazi meghatottság. Közben Zoli elő is készíti a kötélverőt, és én szinte biztos vagyok benne, hogy be akarja önöket hívni ebbe a munkába.
2: Én akkor jövök. Hány kéz kell hozzá, Zoltán? Egy
6: három
2: elég?
6: Ember kell.
2: Három ember kell?
6: Igen.
2: Mit fogunk csinálni?
6: Piros-fehér zöld karkötő.
2: Nézem itt ezt a gépet. Ez egy fa asztalnak a felén áll. Egy régi varrógépből igen. alakították át.
6: Házira készült. Volt egy kolléganőnk, annak a félje készítette.
2: Hogy működik?
6: Úgy kéne fogni, hogy itt is, meg itt is.
2: A szerkesztőt Wagner Máriát fogjuk megkérni, hogy mind a két kezét használja ehhez a folyamathoz. Ez egy kis kampós eszköz, amit megkaptunk. Az itt dolgozó kollégák nagyon szakszerűen rávezetik a fonalat. Eddig megvagyunk a pirossal. Jól ráhurkolja. Most következik a fehér.
1: Ezt a technikát, amit most csinálnak, ez a kötélverés, ezt nagyon sok termékünkben használjuk is egyébként. És Zoli nagyon sok helyen szokta oktatni például, az ő mesterségén keresztül mutatja be a mindennapjait, iskolákba, óvodákba, rendezvényeken. Kitelepülnek a műhelyel egy kis csapattal, és bemutatja, hogy hogyan készül. De nem csak ékszerköteleket csinálunk, hanem sokkal vastagabb köteleket is, például a már többször emlegetett lámpának a egyik legfontosabb alkotóeleme a kötél, amit mindjárt meg is nézhetünk.
6: Ott van
2: érkezik. Is egy.
1: Ez az a lámpás, aminek a részeit itt láthatjuk több asztalon, és van a közepén egy kötél, ez szintén egy tervező álmodta meg nekünk, egyedi üveg búrával, egy nagyon szép kézi mécses.
2: Tónitól megtanultam, hogy ennek a mécsesnek egyedül az üveg részét nem itt készítik.
1: Nem, az sajnos.
2: Tehát üveget fújni még nem tudnak.
1: Nem, de nagyon közel járunk hozzá. Nem, sajnos Olaszországból kell megrendelnünk az üveget, és egy kiváló üvegfúvó mester vagy vágómester tudja feldarabolni nekünk, de a többi része nagyjából itt készül el, illetve hát fémet sem tudunk még ilyen formán önteni és hajlítani, de ez egy olyan kézműves lámpás, ami a lámpás egyik legnépszerűbb terméke.
2: Lámpást a lámpástól.
1: Lámpást a lámpástól. Nemes fából készül, tehát nagyon szép, ez egy fekete dió, egyedi készítésű kötéllel, bőrfogantyúval, melynek láttuk a poncolási technikáját, és ez nagyon szép hangulatot tud okozni egy nyári estén.
2: Most Varga Zoltán leteszi a lámpát, és visszalépek Zolihoz, aki közben a fehér szint is ráhelyezte erre a gépre.
6: Két éve volt egy nagy megrendelés. Közel 8000 darab holdfényméces kértek, amire meg kellett csinálni a kötelet külön.
2: Egy vékonyabb kötél ezen is körbefut. Ennek az alján, a talapzatán is körbefut dekorációs elemként. Most, ha több ezres a tétel, akkor egyedül dolgozik? Nem. Vagy itt a társak is beszállnak?
6: Hárman csináljuk. Van egy, aki fogja a kampót.
2: Ez most a szerkesztőnk, Wagner Mária. Szerintem jól csinálja, amit csinál. Közben a zöld fonál összegolvajodott, úgyhogy óvatosak legyünk.
1: Amíg előkészítik a kötélverőt, addig engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét egy másik asztalnál. Éppen egy díjnek a prototípusa készül el. És két olyan kézműves munkatársunk is itt ül, Krisztina és Csaba, akik a képzőművészeti programnak is oszlopos tagjai, és Csaba egy díjat mintáz meg éppen szerintem valami arany felirattal.
2: Bizony, én látom is, hogy mi ez a felirat, Csaba, szabad egy picit zavarnom?
7: Szabad.
2: Az év, ez egy angol kifejezés, mastermind vezetője. Ez valami nagy vállalati díj lesz, azt hiszem.
1: Van egy kitűnő vezetői kör, a bizalmi kör, amely most már 4-5 éve az alapítvány kiváló partnere, és nagyon megtisztelő, hogy az idei évben a különböző csoportjaiknak a kitüntetéseit az alapítvány készítheti el. Most egy teljesen új koncepcióval álltunk elő, ezek a prototípusok, amik itt készülnek, és Szabó Orsolya foglalkoztatási vezető munkatársamnál már ott is van az egyik olyan díj, ami már 90%-ban készen van.
2: Tulajdonképpen egy kör alakú díjról van szó. A farész közé úgy látom behelyeznek egy üveget, vagy talán egy műanyagot, és arannyal megfestik, ami a díj maga, meg gondolom a díjazott neve is rákerül.
8: Igen, igen, ez a két diófa között egy transzakril plexi van, ami szintén egy környezettudatos újrahasznosított anyag, és ugye az aranyszint használjuk a díj mondani valója, illetve a volumene miatt.
2: Csaba feladata pedig az, hogy ezt az aranyszint ezt kezelje. A kezeit védi egy gumikesztyűvel. Szeret festeni?
7: Igen, szeretem.
2: Újságpapírok vannak kiterítve, és akkor kis ecsettel, tényleg apró betűket fest meg. Hát nem hiszem, hogy nekem lenne ehhez türelmem. Gratulálok hozzá.
7: Köszönöm.
2: Mióta dolgozik itt? Meg tudja mondani?
7: 9 éve.
2: Ránézek Zoltánra, úgy látom, hogy a kötélverőgép felkészült a munkára. Mind a három szín, a piros, a fehér és a zöld is fölkerült, és akkor most mi következik, Zoltán?
6: Megkérem szépen Anitát, hogy van ez a szerkezet, meg van a kezemben a dió. És majd az ablak felé kell tekerni.
2: Jelet kapok, hogy kezdhetek tekerni. Mennyire gyorsan?
6: Még
2: mehetsz? Növeljem a sebességet. Oké. Próbálom egyenletesen tekerni.
6: Ugye először megsodorolja saját magát külön-külön, és utána egybe elkezdi sodorni.
2: Nagyon kell figyelni, hogy ne szaladjon le a fonál erről a dióról, ami segíti. Visszahelyeztük, de jó lesz, jó lesz. Nagyobb sebességre kapcsolok, mert úgy látom, hogy ahhoz, hogy haladjunk, ahhoz bele kell húznom. Akkor tekerés. Ó, hát türelem kell ehhez, embertársak, türelem. Van az a gyerekdal, hogy tekeredik a kígyó, rétes akar lenni. Hát itt most tekeredik a fonál, karkötő akar lenni. Hopp, elszakadt az egyik fonalunk. Semmi baj, megmentjük a folyamatot. Gyorsan kap az egész eddig megfont karkötő egy csomót, és lesz belőle, hát ez itt lett belőle jó hosszú.
6: Igen.

0: Nyitott, akkor az azt jelenti, hogy jó régen itt dolgozik. Igen. Már, ugye?
1: Egy olyan 20 éve dolgozom a műhelybe, és 26 éve vagyok az alapítványban.
0: Lakó otthonban él?
1: Igen, itt lakom Gödön a Csillag lakó otthonban, a támogatott lakhatásban.
0: Mi egy másik lakó otthonban jártunk egy előző műsorunkban, de gondolom, hogy ez is hasonlóan működik.
1: Igen, igen, és akkor Zolikám egy ólót kérek szépen.
0: Zoli előad egy ollót, és akkor most abból a nagyon hosszú, megfont, hát kötélnek hívjuk, de azért ezt túlzás talán kötélnek nevezni. Kis karkötőből egy rövidebbet csinálunk, és akkor ez most felkerül az én csuklómra, ha jól érzem, ugye? És nem is egy sorban, hanem egy, kettő, három, igen, négy sort szépen. Kapok. Akkor mutat szépen?
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon jó élmény volt. Zoli akar mondani valamit, jövök.
2: Kriszti azt nem mesélte el, de nagyon büszke rá, hogy nagyon sok éve már az élettársával él az otthonban. Tehát, hogy Krisztiánnal együtt laknak, élnek egy külön kis részen a családi házban.
0: Erről szívesen beszélnék. Jövök akkor.
1: 23 éve vagyok vele együtt.
0: És hogy ismerték meg egymást?
1: Ő a Sallai neveló otthonban volt, én pedig a Villám utca neveló otthon lány otthonában. Tehát ugye én egy örökbefogadott gyerek vagyok, aki 3,5 évesen örökbefogadtak, majd visszaraktak az intézetbe.
0: Ez egy fiú otthon és egy lány otthon?
1: Így van, és mi lányok összejártunk a fiúkkal bulizgatni, meg egy suliba jártunk ráadásul. Tehát még épp olyan társak is együtt voltunk, csak annyi, hogy ő a villamosság, elektroműszerész szakmában találta meg a helyét, én pedig gyógynövénytermesztő, illetve virágkötő, meg dísznövénytermesztő szakmában.
0: Szóval egy barátságból, vagy gyerekkori ismerettségből indult.
1: Igen. Ő mindig velem van, és mindig számíthatok rá, hogyha megakadok. Mi az utógondozóban is együtt voltunk, és most is itt Gödön is, hála jó Istennek, és még remélhetőleg sokáig így is lesz.
0: Akkor ezen az otthonon belül van egy szobájuk, van egy lakrészük, igen, hogy képzeljük?
1: Van mindenkinek saját kis birodalma, és ugye, hogyha jól megnézzük a lakótonokat, akkor majdnem mindenhol van egy fiatal pár igazándiból, akik úgy együtt vannak és turbékolnak, de ez nem sok alapítványban, mert nem sok szervezetnél van. Legtöbb helyen ugye külön van a fiú és a lány.
0: Élettársak vagy házastársak?
1: Élettársak.
0: Mire vágyik még? Krisztina.
1: Nekem nem kell több, mint az, hogy Zoliékkal együtt tudjak lenni egy tuti helyen, ahol dolgozni tudok. Van egy fedél a fejem fölött, és hogy a párom velem lehessen.
0: Hát akkor most jó, ezt igen. Kijelenthetjük.
1: Igen.
0: Egy pillanatra visszatérek még Zolihoz.
3: Ezt szeretném odaadni.
0: Ez micsoda, Zoltán?
3: Ez egy könyvjelző.
0: Ez egy könyvjelző. De még milyen könyvjelző? Hát ez gyönyörű. Ezek is itt készülnek?
3: Igen.
0: Fém, és van benne egy kör alakú felület, ami mögött szerintem az egy préselt virág.
3: Igen, pontosan. Ugye a műhelybe termesztjük a virágokat, azokat repüléseljük, és ilyen dekopás technikával kerül bele.
0: Mit szeretne még az életben? Tudna boldogabb lenni, mint most?
3: Igen.
0: Mi kellene ahhoz?
3: Sok pénz.
0: Mondjuk az ötös lottót megnyerhetnék.
3: Igen.
0: Mit csinálna a pénzem?
3: Műhelyét finanszírozna belőle.
0: Ide hozná a műhelybe a pénzt, hogy igen. Jobban menjen?
3: Igen.
0: Hát, itt azt hiszem mindenki nagyon boldog lenne, ha ez tudna teljesülni. Nem szeretne utazni?
3: Mi 2 éve voltunk Brüsszelbe.
0: Mit csináltak ott?
3: Az Európai Parlamentben voltunk. Képviseltük a többieket. Egy ilyen 3 napos rendezvény volt.
0: No, keresünk még egy célt. Új ruha, új cipő, szép autó.
3: Az autót, ha azt inkább mellőzném, inkább biciklit vennék.
0: Tud biciklizni?
3: Nem csak tudok, szeretek is.
0: No, hát akkor álmodjunk egy új bicikliről közösen. Most már nem tartom föl önöket, mert félek, hogy nem haladnak a feladataikkal. A lámpás műhelyben jártunk ma Gödön. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsok György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalán. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Wagner Mária nevében is Bakanitát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Május 5-én, kedden, 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. Oroszország a győzelem napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra buzdította Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a Hormuzi szoros védelmében indított amerikai művelethez. Az egészségügyi világszervezet szerint nincs szükség utazási korlátozásokra a hantavírus miatt, mivel a kórokozó terjedésének kicsi az esélye. A WHO ezt azután közölte, hogy a napokban 3 meghaltak, többen pedig megbetegedtek egy hajón az Atlanti-óceánon. Az utasok a tervek szerint a Kanári-szigeteken orvosi vizsgálatok után elhagyhatják a fedélzetet. Emberek közé hajtott egy autó Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. Az incidensben 2 meghaltak és 25 megsérültek, közülük 3 súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Az álmokfutó egy 33 éves német állampolgár. Az ügyben nyomozást indítottak. Sport. Gál Fidalma 2 játszmában 6-4-6-1-re nyert a kvalifikációban az amerikai Alicia Parks ellen a római salakpályás tenisztorna női versenyén. A svédekkel találkozik ma 18 órától a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztali teniszcsapat világbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántósi Dávid, Szugyi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett a csoportjában, s egyenes ágon került a kieséses szakaszba. Végül az időjárásról. Jelenleg 3 és 16 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 10-16 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján viharos lökések is lehetnek. Délután általában 25-30 fok várható. 4 óra 3 perc.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

kedves hallgatóink! Műsorunkban a verbunkos kialakulásáról, jellemzőiről lesz szó. Zenei összeállításunkban főleg férfi táncaink, köztük természetesen verbunkok kísérő zenéjét hallhatják. Falusi Bonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A magyar tánc felfedezését a nemzeti öntudatra ébredés korszaka a 18.-19. század fordulója hozta meg. A magyar múlt, a nyelv, a népköltészet, a népdal, a népszokások iránti érdeklődés a néptáncra is ráirányította a kor emberének figyelmét. A 18. század végi nemesség a történeti múlt emlékeiből és hagyományaiból merítve egy idealisztikus táncot szeretett volna kialakítani önmaga kifejezésére. A nemesi nemzettudat táncos megjelenítésére a magyar katonatáncokkal azonosított férfi táncot, a verbunkot tartották legalkalmasabbnak. Kialakulása a Rákóczi szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári béke utáni időkre tehető. Ekkoriban a nemesi udvarok újra a kultúra középpontjaivá váltak, ahol virágzó, európai mértékkel mérve is magas színvonalú zenei és táncélet folyt, és ekkor teremtődött meg a lovas katona nemzeti mítosza is, melyhez leginkább a méltóság teljes hősi pátoszt kifejező lassú, Csokonai Vitéz Mihály szavai szerint ázsiai gravitást, azaz komolyságot, méltóságot magában hordozó férfi tánc illett. A verbunk előtörténetét a tánctörténeti forrásokon túl a 18. század tánczenei emlékeiben is nyomon követhetjük, hiszen a múlt hagyományait őrző egyes ungareszka típusú dallamok már ekkor verbunkos stílusjegyeket viseltek magukon. E fejlődési folyamat alapján arra lehet következtetni, hogy a magyar néptánc hagyományban a verbunk a korábbi ugrós legényes típusú táncokból fejlődött ki.

A verbunk német eredetű szavunk, melynek jelentése fogadás, édesgetés, toborzás. A tánccal egybekötött verbúválás célja egykor az volt, hogy a magyar legényeket katonai szolgálatra ösztökélje. A verbunk kialakulásának és történetének sokrétű összetevőit őrzi és érzékelteti a tánc névadási gyakorlata is. A kapuvári verbunk, székely verbunk vagy kun verbunk elnevezés a területi etnikai változatokra utal, a csapásolás, sarkantyúzás, karé nevek pedig a tánc jellemző mozgásaira és térformáira. Találunk olyan elnevezéseket is, amelyekben a tánc történeti eredete fedezhető fel, mint a huszárverbunk, kóbor huszároké, vagy a vasvári verbunk elnevezések. A magyar szóló, ritka búza nevek esetében pedig a névadás tükrözheti a reformkori műtáncok hatását. A verbunkos stílusjegyeit nem csak a magyar, hanem a környező szlovák, morva és román tánc folklór is hordozza. A körverbunk klasszikus területe a Kisalföld volt, de szórványosan az egész Kárpát-medencében, a Kiskunságban, a Felső-Tiszavidéken és Székelyföldön is előfordult. A körverbunkok fennmaradásában, fejlődésében jelentős szerepet játszottak a legénycéhek. Eltársaságok tanították meg a fiataloknak a táncot, illetve ezek a szervezetek adták elő a közösség nevezetes ünnepein. A 19. század folyamán a verbunkos tánc muzsikáját tartották Európában a leginkább magyaros zenének. Elemei az úgynevezett hungarizmusok szinte minden korabeli európai zeneszerző munkásságában nyomot hagytak. A magyar zenetörténet Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal szerzeményeit sorolja a verbunkos zene klasszikus darabjai közé.

kedves hallgatóink, műsorunkban a verbunkos kialakulásáról, jellemzőiről volt szó. Zenei összeállításunkban főleg férfi táncaink kísérő zenét hallhatták falusi vonós bandák előadásában. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket! Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A magyar nyelvű oktatás jövőjéről és a helységnévtáblák használatáról is tanácskoztak a Beregszászi járási tanács egyeztető ülésén.
2: Az új kisebbségi törvénnyel lehet élni, számos kistérség nem beli bevállalni, és nem is tudja a jogait. Felajánlottuk a kistérségeknek, hogy akik a törvénynek megfelelően vissza akarnak térni a kétnyelvű táblák kiírására csatlakozanak. Voltak olyan kistérségek, akiktől elzárkóztak, mert félnek a médiától.
1: 30 éves a Zágrábi Általános Iskola magyar tagozata.
3: Horvátország szívében magyarul taníthatok, segíthetek azoknak, akik itt élnek, szórványban, hogy reméljük, hogy a jövőben egyre többen leszünk. Bízok benne, hogy a szülők felismerik azt, hogy a szórványban a magyar nyelv megtartása nagyon fontos.
1: És most jöjjenek a részletek. A magyar nyelvű oktatás jövője, a nemzeti szimbólumok használata és a gazdasági lehetőségek bővítése is napirendre került azon az egyeztető ülésen, amelyet a Beregszászi járási tanács tartott. A tanácskozáson a járás önkormányzatai mellett részt vettek a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulatának tagjai és több szakmai szervezet képviselői is. Hogy milyen konkrét lépések körvonalazódtak, arról Iváncsik Attila számol be.
4: A Beregszászi járási tanács kezdeményezésére összehívott tanácskozás egyik központi témája a 2027-es ukrajnai oktatási reform volt. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség és a Kárpátaljai Megyei Tanács Oktatási Bizottságának elnöke kiemelte. A pénzügyi források jelentős része helyben marad, ami stabil alapot adhat az intézmények fenntartásához.
2: Felhívtam a figyelmet arra, hogy a magyar állam támogatásából nagyon sok adó marad helyben, és ezeket az adókat célszerű lenne felhasználni ezen anyanyelvű liceumok támogatására, hiszen ezzel segíthetnénk azt, hogy minél kevesebb liceumot kelljen bezárni, vagy csak gimnáziumá minősíteni, és így konkrétan kimutattam, hogy mennyi pénz. Általában az adóknak az 50%-a itt marad, 50%-át Kijevbe kell vinni, viszont igen magasok nálunk az adókulcsok, ezért elég sok pénzt jelent ez a főleg a szegényebb kistérségeknek, hogy más nem mondjak, Beregszásznak a legnagyobb adófizető egysége ez a Rákóczi Egyetem, ami azt jelenti, hogy a mi adónk nem csak az oktatási intézmények, nem csak a magyar oktatási intézményeket lehetne adóinkból támogatni, hanem valószínűleg más helyeket is. Az átterv az, hogy a kistérség bevállalja és nyit liceumot a gyerek létszámnak megfelelően. A B-terv az, hogy nem nyit liceumot, akkor viszont meg kell találni azt a legközelebbi kistérséget, ahol működik liceum, és azokkal kell szerződést kötni. Viszont miután az már az odajáró gyerekek az adott liceummal rendelkező kistérségnek ugye nem a polgárai, ezért az ő tanulmányi költségeiket ki kell fizetni. Tehát mindenféleképpen el kell dönteni a kistérségnek, hogy egy másik térségnek fog utalni a költségekért, vagy pedig ő maga megvalósítja a saját projektjét és önállóan nyit.
4: A Beregszászi Rákóczi Egyetem egy nyelvi akadálymentesítő program keretében összegyűjtötte azokat a kisebbségi nyelvi jogokat, amelyekkel most is élhetnek az önkormányzatok.
2: Az új kisebbségi törvénnyel lehet élni, számos kistérség nem beli bevállalni, és nem is tudja a jogait. Volt egy ilyen akadálymentesítés, egy európai projekt, amiben mi is részt vettünk az egyetem, ahol egyrészt jogilag tártuk fel a helyzetet, másrészt felajánlottuk a kistérségeknek, hogy akik a törvénynek megfelelően vissza akarnak térni a kétnyelvű táblák kiírására, meg alkalmazni ezt a nyelvet csatlakozanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan kistérségek, akiktől elzárkóztak, mondták, hogy ők nem akarnak cirkuszt, mert félnek a médiától. Médiai ugyanis úgy néz ki, hogy a törvényt felülírva pszichológiailag hatással van a vezetőkre, és hát erről beszélgettünk, hogy hogyan lehetne ezt tenni ahhoz, hogy a Kárpátalján élő magyarok minél komfortosabban érezzék magukat.
4: A Beregszászi járási tanács elnöke Rezes Károly kiemelte. A testület legfőbb célja, hogy az ukrajnai oktatási reform során egyetlen helyi iskola se zárjon be a térségben.
5: A járási tanácsnak ez a kérdés nagyon fontos, mivel mi nem szeretnénk, hogy bezárnának egy iskolát se. A beregszászi járás területén két város van, de a lakosságnak majdnem a 65-70% ez mint falusi. Ugye a gyerekhiány miatt ez a kérdés még jobban bonyolult, így aztán próbáltunk utat keresni, hogy akkor ne szenvedjen egy falu se, ne zárjanak be egy iskolát se.
1: 30 éves jubileumát ünnepelte a zágrábi Iván Gundulics általános iskola magyar tagozata. Az intézményben a 90-es évek közepén indult el a kétnyelvű, úgynevezett B-modell szerinti oktatás, amelyben a diákok tantárgyaik egy részét magyarul, másik részét horvátul tanulták. Az elmúlt időszakban azonban új fejezet nyílt. A szülők és a pedagógusok közös döntése nyomán áttértek a teljes egészében magyar nyelvű, úgynevezett A-modellre. Ez a váltás nem csupán szervezeti kérdés, hanem fontos üzenet is. A nyelv itt nem kompromisszum, hanem identitás. A részletekről elsőként Balázs Piri Zoltánt, Zágráb város magyar kisebbségi tanácsának elnökét hallják.
6: Mi nagyon büszkék vagyunk erre a 30 évre, amit ez a tagozat maga mögött tudhat. Hát természetesen a 92 éve működő Ady Endre magyar kultúrkör mellett a magyar oldás tagozat és a magyar iskolás tagozat az a két intézmény, ami a legjelentősebb pilléreit Zágrában, a zágrábi magyarságnak. Ez a két intézmény nélkül nehezen tudnánk elképzelni a magyarság jövőjét itt Zágrában, ugyanis azok a fiatalok, akik majd holnap lesznek a felnőttek, azok mind ezekben az intézet mert járnak úgy óvodában, mint iskolában, és örülünk, hogy van egy ilyen lehetőség, ahol az anyanyelvüket, anyanyelvünket, szüleik anyanyelvét tudják tanulni, de nem csak az anyanyelvet, hanem a nyelvtant is, történelmet is, magyar történelmet, úgyhogy nagyon jelentős. Már maga jelentős az a kezdeményezés, ami 30 évvel, jobban mondva 32 évvel ezelőtt beindult, hogy legyen egy ilyen intézmény az egyik iskola keretein belül, úgyhogy köszönjük mindazoknak, akik ezt elkezdték a zágrábi HMDK keretein belül. Még inkább büszkébbek vagyunk az utóbbi pár évben arra a sikerre, hogy sikerült a B-modellból átmenni az úgynevezett A-modellba, szóval egy teljes magyar összevont tagozatról beszélhetünk elsőtől negyedik osztályig.
1: A tagozat sajátossága, hogy a diákok rendkívül sokszínű közegből jönnek, sokan vegyes házasságokból és olyan családokból, ahol a magyar nyelv már nem a mindennapok része. A tanárok számára így ez nem csupán munka, hanem küldetés is. Draganics Hajnalka tanítónő a tagozat indulása óta végzi ezt a feladatot.
3: Horvátország szívében magyarul taníthatok, tehát ez mindenféleképpen nekem ilyen professzionális szinten kielégítés. A másik az, hogy segíthetek azoknak, akik itt élnek, szórványban, megtartsák a magyar nyelvüket, kultúrájukat, hagyományukat. Igyekszünk munkánkkal, hát például egy ilyen eseménnyel is mutatni, hogy fontos megtartani a kultúránkat, hagyományunkat, nyelvünket, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben egyre többen leszünk. Bízunk benne, hogy a szülők felismerik azt, hogy a szórványban a magyar nyelv megtartása nagyon fontos.
1: A jubileumi ünnepségen kitüntetéseket is átadtak, ezzel megköszönve mindazok munkáját, akik hozzájárultak a magyar tagozat működéséhez. Lorenc Katalin tanítónő.
7: Mi Magyarországról jöttünk most már 2-3 évvel ezelőtt. Nekünk nagyon sokat jelent, hogy hagyományt, illetve a kultúrát, illetve a nyelvet tovább tudjuk gyerekeknek adni, és könnyebben a nyelvet meg tudják tanulni, mert az otthon tanulás mindig nagyon nehéz. 5. osztálytól anyanyelvápolás áll rendelkezésre, ez heti egyszeri másfél órás magyar nyelvtanulást jelent, ami nem csak a nyelv, hanem a kultúra, a történelem, tehát mindent magába foglal, ami szerintem nagyon kevés, én nagyon örülnék neki, hogyha tudnának a gyerekek itt Zágrában is tovább egészen 8., akár gimnáziumig tanulni, úgyhogy én annak nagyon örülnék.
1: 3 évtizedes jubileumát ünnepelte a Galagonya Néptánc Együttes is, a román-magyar határ menti Bors községben. Az ünnepi programokból a legkisebbek sem maradtak ki. Kézműves foglalkozásokon és hangszersimogatón ismerkedhettek a magyar népművészet és népi kultúra világával. A vezetők szerint azonban a hagyományőrzés mellett a legnagyobb érték a közösség ereje. Az, hogy a különböző generációk valóban figyelnek egymásra. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként Rácz Lajost, a Néptánc Együttes vezetőjét hallják.
8: nagyon nagy elégtétel, hogy ez az együttes így azt a 30 évet túlélte. És az a szerencse, hogy az egy dolog, hogy én nagyon szeretném ezt, de vannak mellettem a szülők, a támogatók, és még egy fontos dolog, ugye én hiába akarok együttest vezetni, ha nincs kit.
9: Hány tagot számlál jelenleg a Galagonya?
8: Hát a Galagonya szerintem most egy olyan 70-80 fő, ha jól számolom. Ugye vannak az aprók, ők rájuk gondolok az óvodásoktól a kisiskolásig, vannak az ifjúsági csoport, akik 2023-ban nemrég alakultak, azokból a táncosokból, akik annó abba hagyták, mert másfele kacsingattak, sport vagy másfajta tánc, de most ez így visszataláltak ide. Az ifjúsági csoport, az, ha jól tudom, egy olyan 20-22 fő, 70-80 ember megfordul itt a próbákon.
9: Mire tanítják a fiatalokat?
8: Mikor a 2023-ban megalakítottuk az ifjúsági csoportot, én az első két alkalommal nem is táncoltunk, hanem azt szerettem, hogy megismerjék egymást, mert ugye a mai világban lassan az a tendencia, hogy ők nem egymással beszélgetnek, hanem leülnek egymással is a telefonon keresztül. Hát az első két-három alkalom, drámajátékok, mindenféle ilyen dolog, hogy ők megismerjenek egymást, kimerjenek nyílni. És pont mondtam, hogy ez a legfontosabb, hogy ők itt csapatban tudjanak úgy lenni, létezni, hogy nekik ez jól essen, és ők ezt szeressék. És kb. Egy évbe került, mire ez össze is jött. És a legfontosabb dolog nem az, hogy most megtanuljanak magas szinten táncolni, hanem megtanuljanak egymással létezni, egymással beszélgetni, egy csoportban élni. A táncnak ez a legnagyobb eredménye szerintem.
9: Láttam, részt vett a gyermekeivel a tevékenységeken. Az ön számára miért fontos a Galagonya néptánc együttes? Mit jelent? Deák Kinga egykori tag.
7: Hát egy család. Ugye én is még nagyon régen itt kezdtem, 6 éves lehettem. Mindenképp fontos számomra, hogy a gyerekeim is megtapasztalják ezt a kis környezetet, életstílust.
9: Az életét erősen befolyásolták a Galagonyában eltöltött évek.
7: Az volt a vágyam, hogy mindenképp egyszer, amikor felnövök, akkor én is hivatásos együttesben táncolhassak, mint annó az oktatóim. Megvalósult. Én 2011 márciusában kerültem a Nagyvárad táncegyütteshez, és ez egy álom volt számomra, hogy hivatásos együttes tagja lehettem a Galagonya néptáncegyüttes által.
9: Mikor és miért csatlakoztál a Galagonya együtteshez? Varga Emma Zoé Borsról.
10: Úgy éreztem, hogy ki szeretnék próbálni valami újat. Édesanyám is néptáncolt ugyanennél a Galagonya néptánc együttesnél, és szerettem volna én is része lenni. Ez az érzés, ami engem elfog és eltölt, az életem részévé vált, és úgy érzem, hogy ha abba hagynám, akkor egy üres része lenne az életemben.
9: Mi az a plusz, amit te itt kapsz?
10: Barátokat szereztem itt az együttesbe, és amikor próbára is eljövök, egy jó érzés az, hogy társaságba jövök, és egy jó társaság az, amit itt kaptam, és jó kedvel fogadnak, úgy érzem.
9: Miért fontos a hangszer simogató, hogy ilyen játékos, táncos módon ismerjék meg, ismerkedjenek meg a gyermekek a népi hangszerekkel? Dalos Levente primás.
11: Tapasztalataimból kiindulva, ugye elég sok hangszer simogatót tartottunk már a Csillagocska Alapítvánnyal, nagyon is megmarad a gyermekeknek a hangszereknek a neve. Lehet nem mindnek, mert ugye számos hangszert elhozunk, de nagy részének igen, pláne még érdekli. És igazából a végén azáltal, hogy lehetősége nyílik akár hozzáérni, kipróbálni, vagy egy kicsit ismerkedni vele, kedvet kap hozzá. Tehát nekünk is vannak olyan diákaink a Csillagocskánál, akik egy hangszersimogató után jöttek oda, hogy akkor ők szeretnének tanulni egy hegedűn, vagy egy brácsán, vagy egy akár egy ütőgardonyon is.
9: Pap Tamásiból a Gilice néptánc együttes régi kapcsolatot ápol a Galagonyával. Bacsó Erika, a Pap Tamási Gilice néptánc együttes vezetője.
12: Nagyon nagy öröm az, hogy egy néptánc együttes megérheti a 30 évet. Tehát ez a 96-tól mostanig eltelt idő, az egy ember életében is nagyon hosszú.
9: Akármikor elkezdhető?
12: Természetesen. Most hadd ne mondjam, hogy van 60 fölötti néptáncosunk is, aki most kezdte, aki most friss 2 éve kezdett táncolni. Amikor még az ember a 2 lábát egymás mellé tudja tenni, akkor még mindig el lehet kezdeni táncolni.
9: Mi a titok? Miért szeretik ennyire?
12: Sokkal kevésbé a tudatos hagyományőrzés van benne, hanem sokkal inkább a közösségépítés. Annyira széteső közösségeink vannak, hogy most az, hogy valahova oda tartozok, valamit együtt csinálunk, valamit együtt akarunk, az egyre ritkább a mai világban. Az, hogy most ez így tudott létrejönni, valószínűleg, hogy ennek is köszönhető. Megfelelő emberek találtak megfelelő módon egymásra, tulajdonképpen egy közös cél is van, amiért együtt vannak, együtt találkozgatnak.
1: A tájolást is fontos küldetésének tekinti a Szabadkai Gyermekszínház, ezért repertoárjukban több olyan előadás is szerepel, amely kevés szereplővel és minimális díszlettel is könnyen útra kelhet. Ilyen a Lázár Ervin összes című produkció is. Egy egyszemélyes előadás, amelyben Kőműves Csaba Bence egy irodalomtanárt alakít. A különleges helyzetben maga a közönség válik osztályá, akiket a tanár Lázár Ervin világába vezet be. Hogy miként működik mindez a színpadon, arról Kőműves Csaba Bencével és Balázs Andreával, a színház művészeti titkárával beszélget Németh Ernő.
13: Maruti Anna Zorka ennek az előadásnak az írója, rendezője, a bábukat is ő tervezte. Tulajdonképpen van két verzió. Egy az alsósoknak, egy a felsősöknek. A legfontosabb különbség az, hogy az alsósoké egy kicsit rövidebb, a felsősoké egy kicsit hosszabb. A másik fontos különbség egyszerűen csak az attitűd, amivel én belépek, meg amivel én játszok. A felsősöknél kicsit komolyabban kell, hogy vegye magát a tanár úr, és jobban éltetnie azt az iróniát, vagy azt a szarkazmust, ami van saját magának ezzel a témával szembe. A fiatalabbaknál meg jobban a helyzet humorakra kell kiélezni a dolgokat, mert azt jobban látják, jobban érzik.
14: Lázár Ervinnek a mesé alapján készült a produkció. Hogyan tudja egy személyben úgy eljátszani, hogy lekösse a gyerekek figyelmét, akár 40, akár 50 vagy 200 gyerek előtt van a színpadon?
13: Hogy ennek mi a pontos titka, ezt nem tudom, mert nem is mindig sikerül. Nyilván függ attól, hogy milyen gyerekek, milyen idős gyerekek, milyen környezetben vagyunk, színházban vagyunk, tanteremben vagyunk. Nyilván, hogyha kellően ritmikus vagy változatos az előadás, akkor valószínű könnyebben lekötődnek, meg hogyha érdekli őket a téma.
14: Sokkal nehezebb egy ilyen helyzetben a színész feladata, mint hogyha van még 4-5 kollégája a színpadon, és akkor egy úgymond nagy előadással lépnek a közönség elé?
13: Nem feltétlenül attól lesz nehezebb, hogy egyedül vagy többen. Tehát amennyivel nehezebb ez, hogy csak én vagyok, annyival könnyebb is, mert én diktálok mindenféle tempót, és hogyha én akarok szusszanni, vagy kimaradt egy mondat, rossz helyre került egy kellék, stb., akkor azt tudom korregálni szabadon bármikor, anélkül, hogy ezzel a kollégát összezavarnám. Mikor partner van, viszont érkezni fog a replika, ha akarom, ha nem.
14: Gyakran előfordulhat az, hogy a gyerekek itt találkoznak először a színházzal. Ez mekkora felelősség egy színésznek?
13: Nagy, de hát ez nem csak a színész felelőssége. Talán azt gondolom, hogy alapvetően a szöveg adja az elsődleges tartalmat. Ott kell talán legjobban odafigyelni, és aztán a rendezőnek, és aztán a színésznek, és aztán az egész intézménynek, hogy mit mondunk. De hát minden próbafolyamatban, ha lenne rá keret, meg lehetőség egy drámapedagógust, vagy pedagógust oda nyomni egy minden főpróba hétre itt a gyerekszínházban, vagy csak legalább nézzen rá.
14: Mióta van színpadon ez a produkció, és hány felé járt már vele?
15: Ez a produkció nagyjából egy éve van színpadon, és nagyon sok meghívást kaptunk terepről, ami azt jelenti, hogy járunk ki falvakba előadást játszani, de ugyanakkor Budapestről és Gyurányi Házból és a Kult Hétből is megkerestek minket. Az a jó ebben az előadásban, hogy technikailag, műszakilag nem nagy igényű, eleve ugye az Orka tantermi előadásra találta ki, na abban a formájában játsszuk a legkevesebb szer, aztán egyszer sem. Egyébként pedig teljes értékkel működik színpadon is, és azt kell mondjam, hogy nagyon nagy sikere van, nagyon jól veszik a gyerekek. Azt hiszem nagyjából 40-50-szer játszottuk az egy év alatt, ami nagyon soknak számít.
14: Támogatják ezt a tájolást? Kapnak-e rá pénzt valahonnan?
15: Sajnos nem. A gyermekszínház eddig, amióta emlékszem visszamenőleg 20-25 éve vagyok az intézményben, nem voltunk részei a tájolási programnak konkrétan, ami igazából sajnálatos dolog, mert igyekszünk mindenhol ott lenni, és tényleg a legkisebb iskolákban is eljutni, de viszont ez pénzbe kerül, tehát hogyha már egy picit távolabb vannak kilométerben, akkor gyakorlatilag a hideg vízre nem elég, tehát az úti költséget nem tudja az intézmény kifizetni, nemhogy egyébként az előadás árát, de hát reméljük, hogy ez a jövőben változni fog, illetve van megkeresésünk az MNT felé is, úgyhogy őszre leülünk ezzel kapcsolatba beszélni, és akkor hát, ha sikerül valami jó megoldást találni.
1: Idén már 7. alkalommal szervezte meg a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum a Tudástanoda, vagyis Tudtad Biblia ismereti vetélkedőt, amelyre általános iskolai felső tagozatos diákok érkeztek a régió több településéről. A döntőben a házigazdák mellett Temes, Arad és Hunyad megyéből is versenybe szálltak 3-4 fős csapatok. A résztvevők nem csak írásbeli feladatokban mérhették össze tudásukat, hanem egy-egy bibliai történetet is színpadra vihettek. A helyszínen járt Lehőc László tudósítónk, aki a most következő összeállításban elsőként Kocsik Zoltán igazgatót a rendezvény céljairól kérdezte.
16: A legnagyobb célja ennek a vetélkedőnek, hogy a fiatalok, a gyermekek olvassák a Szentírást, és ismerjék meg a bibliai történeteket, a Bibliának a tanítását, és hogy a Biblia nem egy könyv a polcon, amely talán néha-néha letörjük a port róla, hanem minden nap olvassuk, Isten igéből élünk. Az idén 16 csapat jelentkezett be Arad, Hunyad és Temes megyéből erre a regionális vetélkedőre. 10 csapat jutott tovább a két elődöntő után a döntőbe, és örülünk annak, hogy a bibliai ismereteiket elmélyítették, és ugyanakkor színdarabokban meg is jelenítették a bibliai történeteket, tehát nem csak elméleten a mi keresztény életünk, hanem a gyakorlati életben, a mindennapi életben is verjen gyökeret a keresztény tanítás.
17: Mayer Karina a Legyőzhetetlenek csapatának képviselője. Milyen volt az idei verseny számotokra?
18: Az írásbeli nehéz volt az utolsó forduló, mert 3 forduló volt. Ottan el kellett magyarázzunk néhány dolgokat.

0: mondott valamit, én írtam.
1: Tehát igazi csapatmunka volt.
0: Igen.
1: És ezután következett az előadásotok. Ennek mi volt a témája? Hogyan választottátok?
0: Mi a 10 leprást választottuk, mert könnyebb, és nem kellett izgulni, mert többször is előadtuk így próbáként.
1: Mennyi ideig próbáltatok?
0: 2 hétig.
1: És hogy sikerült? Hogy érzed?
0: Szerintem nagyon jól ment.
1: Pécskáról az Angyalok csapatának képviseletében Széles Alexandra Jonella. Hogyan választottátok a neveteket?
2: Arra gondoltunk, hogy valami vallásos kéne.
1: Csupa lányok, vagy nem csak a lányok angyalok?
2: Igen, csak lányok vagyunk a csoportban.
1: Milyen volt számotokra ez a verseny?
2: Szerintem könnyű volt. Segítséggel és bátorsággal végigvittük.
1: Miért jelentkeztetek erre a versenyre?
2: Mert úgy hittük, hogy ilyen is kell az életbe, hogy többet megismerjünk.
1: Mi volt a legnehezebb számotokra?
2: Egy kicsit a színjáték, de a többi az nagyon könnyű volt.
1: És a színjátéknak mi volt a témája? Mit választottatok?
2: A béna meggyógyítását.
1: És hogy tetszett a verseny, a mai döntő?
2: Én nagyon örülök, hogy itt lehettem, és hogy megnézhettem a többieknek a színjátékát. Nagyon

0: és érdekesek a feladatok is.
1: Miért jelentkeztetek erre a versenyre? Hogyan állítottátok össze a csapatot?
0: Tavaly egy kicsit másabb volt a csapat összeállítása. A fő célunk az volt, hogy több időt töltsünk együtt, és a tanárnőnk jött ezzel az ötlettel, hogy hát van ez a verseny, aki szeretne, az tud jönni. El is fogadtuk, és így az elején nem nagyon vettük komolyan. Megcsináltuk a feladatokat, csak akkor halljuk, hogy el kell jönni Temesvárra döntőre, de hogy mi az agyunkig nem jutott el, hogy mire is jövünk, és meglepetésünkre harmadik helyet nyertünk, és idén azt mondtuk, hogy újra megpróbáljuk, mert a tavaly egy jó élmény volt.
1: Hogy választottátok a csapatnevet?
0: Ez is egy nagyon érdekes történet. A csapattagokkal beszélgettünk, és valakit felhívta az édesanyja, és az anyukája ideges volt, és azt mondta, hogy ha nem tanul, akkor utcaseprő lesz belőle, és ezt mi nagyon nevetségesnek tartottuk, és akkor elneveztük magunkat ennek, hogy utcaseprők.
1: Mindent összevetve, hogyan értékeli az idei versenyt Kocsik Zoltán igazgató?
2: Én azt mondom, hogy minden évben színvonalasabb, nem a szervezésről beszélek, hanem a diákoknak a hozzáállásáról. Minden évben komolyabban veszik a tanulnivalót is, a kreatív feladatokat is, a színpadi előadásokat is, és örülök annak, hogy a hittan tanár kollégák szívügyüknek tekintik ezt a versenyt, ez egy kicsit úgy a szívhez szól.
3: Május közepéig látogatható Besztercebányán a Magyar Alkonzulátus Aula galériájában a Hit és a Hatalom házai című kiállítás, amely Nógrád megye középkori templomait és várait mutatja be. A felvidéki bányavárosban 2020 óta működő alkonzulátus nem csak diplomáciai szerepet tölt be, egyre inkább közösségi térré válik, ahol a helyi, mára alig 300 fős magyar közösség kulturális élményekkel és anyanyelvi találkozásokkal gazdagodhat. A salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum vendégkiállításának megnyitóján járt Tarnóczy László.
4: Adriana Jánosová, Bútorová vagyok.
5: Ön galéria tulajdonos egy Besztercebányán, és alkotóművész férjével együtt érkezett. Az alkonzulátus épületében otthonosan mozognak?
4: Igen, mivel ismerjük a Tibort, ő kapcsolatba tett minket Józseffel, a helyi konzullal, és úgy 3 éve szeretnénk ilyen partner kapcsolatot szerkeszteni, mivel mind a kettőnknek ilyen kulturális küldetése van. Járunk a kiállításokra és beszélgetünk.
6: Szerencsére használom a magyar nyelvet, Besztercebányán nem nagyon tudom, de azért palócosan beszélek.
5: Lánykori nevén Kőműves Aranka, honnan kapta a hívószót, hogy itt az alkonzulátus épületében kiállítás lesz?
6: A konzul úrtól kaptam, múltkor voltunk itt, ipoi kiállításon, ott ismerkedtünk meg, úgy kaptam a meghívást.
5: Ez egy töltekezés önnek, hogy most itt van és magyarul beszél?
6: Pontosan, nagyon örülök, hogy van ilyen lehetőségem, próbálok mindent kihasználni, és ez itt nagyon szép kiállítás, pár templomot ismertem. Mi van a kiállításon, Széchenyén voltunk Somoskőn, úgyhogy vannak itt ismerős képek is, és örülök, hogy még újakat is találtam.
5: Saktimor kisgyermekkorától ér Magyarországon, azon belül is Nógrád megyében, illetve Nógrád vármegyében. Perzsa létére hihetetlen nagy alázattal fotózza, filmezi ezt a tájat, ezt a vidéket, és amikor a Hit és a Hatalom házai címmel megjelentette könyvét, és ehhez kapcsolódóan egy nagyon szép filmet is a nógrádi templomokról, akkor mindenki csak nézett, és nem csodálkoztak, amikor Madách díjjal jutalmazták az ön munkáját.
7: Hát nagyon örülök, hogy ezt a feladatot én kaptam. A legnagyobb álmom volt, hogy egyszer a Nógrád megyében, mert itt van a legnagyobb értékű templomok, a középkori templomok, én köztem még a templomok között egy ilyen szerelem volt. És szerencsém volt, hogy olyan helyen dolgozok, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban, hogy vagy nagyon tudós emberek vannak, vagy nagyon tudós embereket tudnak alkalmazni. És például, amikor ezt a filmet csinálom, akkor a Makalla, ő egy művészettörténész és régész. Abban a pillanatban rendelkezésünkre és tényleg segített. Dr. Fáld Istvánról ne is beszéljünk, aki a várkutatók Nógrád megyében, és ő nagyon sokat segíti a mi munkánkat. De először amúgy egy film készült, de utána még előrtették, hogy legyen belőle egy album és könyvjelag. De akkor a filmben csak a templomokról szól. Ami nagyon örültünk, amikor ahhoz készült, már Duna Televízió már vetítette. És utána még megjelent az albumunk, nem csak templomok vannak benne, hanem várak is van benne. Nekem az a kötelességem, hogy egyszerűen ezt a gyönyörűséget, ami nekünk a Jóisten, nem tudom mivel ajándékoztott minket, hogy ez mutassunk nekünk, Magyarországnak és a világnak.
5: Salgó Tarján polgármesterek Rejcsi Bálint a tavalyi Radványi vásáron itt Besztercebányán a városi jubileumát ünnepelte, de ünnepelte a Salgó Tarján Besztercebányán

0: a város közötti 50 éves kapcsolatot, és most természetes, hogy itt van a konzulátus épületében, és a Salgótarjánból hozott kiállítást kíséri.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetünk ezen a napon, hiszen amikor a tavalyi vásáron jelen voltunk, akkor konzulóra találkoztunk, elindult egy beszélgetés, egy gondolat, meglátogattuk a konzulátus épületét, és hát ez egy gyönyörű, szépen felújított épületegyüttes, viszont tele volt fehér falakkal. És éreztük azt, hogy ebbe életet kellene vinni, és közös gondolat volt az, hogy Salgótarjánból, mint testvérvárosból hozhatnánk ide egy olyan kiállítást, amivel egy kis szint és életet is tudunk vinni ebbe az épületbe, de ezzel is tudjuk erősíteni a kulturális kapcsolatainkat, egyfajta hidat tudunk képezni a két város között, és ahogy a közlekedésben már tettünk lépéseket, és közvetlen járatok vannak Szlovákiából egész Budapestre, úgy gondolom, hogy Pesterce bányáig is ki tudjuk terjeszteni ezen jellegű gondolatainkat, és abban bízunk, hogy akár turisztikailag, akár kulturálisan újra össze tudjuk még magasabb szinten kötni a két várost.
2: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszonthallásra, Határok nélkül.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, derűs ébredést is reggelt kívánok 2026. május 5-én. A szerkesztő Füredi Zsolt és valamennyi közreműködő nevében köszönti a hallgatókat Juhász Zsolt. A szárazság miatt sok helyen elmaradt a Szentgyörgy napi kihajtás. Meddig bírják még a földek eső nélkül? Erről is beszélünk a következő órában, de most híreink következnek. A bemondó Szlotta Judit.
2: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. Úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállító hajó legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra bíztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Közben Kijev arra számít, hogy Lengyelország közvetítő szerepet vállal a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában. A lengyel kormányfő közölte, Ukrajna számít Varsó és Magyar Péter közötti jó kapcsolatra. Donald Tusk hangsúlyozta, hamarosan lengyelországi látogatáson fogadja az új magyar miniszterelnököt, akivel a kétoldalú együttműködés megkönnyítéséről tárgyalnak. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök. A Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a tegnapi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, amelynek a megjelenését korábban kritizálta a szakma. Hozzátette, kifogásolható az is, hogy a téma kifejtésnél csak líra volt. A novella értelmezése ugyanis könnyebb, főleg a gyengébb tanulók számára. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára, a légszó miatt okozó betegség visszaszorítása érdekében. Világszerte több mint 260 millió ember szenved aszmában, amibe évente mintegy 450 ezeren halnak bele. Hazánkban több mint 300 ezer diagnosztizált asztmás él, de a valós szám ennél is több lehet. Jelenleg 3 és 17 fok közötti a hőmérséklet az országban. A Dunántúlon enyhébb a hajnal, Budapesten 10-14 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok lesz. A híradást Besenyei Márk készítette.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
3: Május 5-e a Kéztisztaság világnapja. De miért fontos a tenyerünk és a kézfejünk tisztán tartása? És miért felesleges megmosni az almát, amit eszünk, ha a kezünket nem mossuk meg előtte? Teszteljük majd a Semmelweis-szkennert, amelynek segítségével pontosan megnézhetjük, hogy milyen alaposan fertőtlenítettük a kezünket. Horváth Szilárd vagyok, számítok a figyelmükre.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
4: Balázs Fecó emlékkoncert május 9-én a Budapest Arénában. Torozsmai Péter zeneszerző lesz a vendégünk. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki előadás a Budapest Bábszínházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsei Múzeum pinceterében. Párhuzamos autonómiák, Klimó Károly és alkotótársai kiállítása a Képzőművészeti Egyetemen.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1: 5 óra múlt 7 perccel.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Juhász Zsolt.
1: Most néhány mondat az első fél óra tartalmából. A fülemülék éjszakája minden tavasszal különleges élményt kínál a természetkedvelőknek.
5: Aki egyszer meghallja hangját, az könnyen megjegyzi, tehát nem lehet összekeverni más madárhangokkal.
1: Vége az áramütéseknek, megmenekülnek a madarak?
6: Az áramütés a legnagyobb probléma, hogy a madarak ezt nem tudják megtanulni, hogy rossz.
1: És fél hat előtt elmondjuk még, hogy Gyöngyösön rövid láncon tartott kutyákat mentettek az állatvédők. Most pedig halljuk, hogy mit őriz a múlt értékeiről a hangtár.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
7: A vértes nyugati Lankáin, ott, ahol az erdő sűrűje egy tágas tisztásnak adja át a helyét, egy különös építmény vonja magára az erre túrázó tekintetét. Aki nem ismerné a múltját, talán csak a tetején magasodó keresztből sejtené, hogy szakrális helyen jár. Ez a csákvári vadászkápolna. Eredete egy olyan korszakban nyúlik vissza, amikor a főúri kertekben még a távoli kultúrák egzotikuma volt a divat. Gulyás Gábor, a Vértes Erdő ZRT délvértesi erdészetének igazgatója.
8: Pihenő háznak indult 1792-ben az építése. Gróf Eszterházi János feleségének építette Anna napra ajándékként.
7: Az olasz Pietro Rivetti tervei alapján egy törökös stílusú pihenőházat, egy úgynevezett török tornyot emeltek a park félre első pontján.
8: Tetején egy félhold alakú dísz volt, az ajtaján pedig csillagok, illetve nap díszelget. Az épület belsejébe pedig bőrpárnák voltak találhatók, gyakorlatilag ezzel is tükrözve a keleties jellegét az épületnek.
7: A keleti kényelmet és szimbolikát idéző pavilon azonban az idő múlásával új küldetést kapott. A család döntésére a 19. század közepén a muszlim jelképeket keresztény szimbólumok váltották fel, és az épület szerkezete is jelentősen átalakult.
8: Átépítették. A török félhold helyére egy kereszt került, a födémet lejjebb süllyesztették, és a kilátóhoz vezető lépcsőházat pedig gyakorlatilag egy harangtoronnyá alakították át, és Szent Euszták tiszteletére pedig kápolnává szentelték.
7: A vadászok védőszentjének oltalma alatt a kápolna a környék hitéletének és a grófi vadászatoknak központjává vált. Egészen 1945-ig töltötte be ezt a nemes szerepet, ám a történelem viharai ezt az erdei menedéket sem kímélték. Évtizedekig úgy tűnt, hogy az enyészeté lesz az eszterháziak egykori égköve, a falak omladoztak, a díszítések elkoptak, míg nem a rendszerváltás után egy civil összefogás vissza nem adta a hely méltóságát.
8: Felújították az épületet, és Szent Ferenc kápolnaként lett újjáavatva, és gyakorlatilag ezt láthatjuk most is.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: 4:06 röviden a Kárpát-medence időjárásáról. Pozsonyban kissé felhős az ég, 12 fokot mértek. Kolozsváron felhőtlen az ég, 10 fok van. Aradon 8 fokot mértek, Újvidékről 10 fokot jelentettek. És Csíkszeredában felhőtlen az ég, gyenge nyugati szél fúj és 2 fokot mértek.
0: Dr. Lorászkó Gábor rovata a Hajnaltájban.
1: A kutya-macska barátság néha csak a mesében létezik, főleg, ha egy öreg cicáról és egy fiatal ebről van szó. A fajok sok esetben összeegyeztethetetlenek más igényekkel és vágyakkal. Ha valaki mégis két állatos háztartásról álmodik, érdemes előre felkészülni. Állatorvos rovatunk következik.
9: Hallgatónk kérdezi: kedves doktor úr, van egy öreg, zsémbes macskánk, viszont a gyerekek már évek óta rágják a fülem egy kutya miatt. Ha egy kölyök kutyát fogadnánk örökbe, elviselné a macska? Lenne köztük konfrontáció?
10: Lenne, lesz. Kicsi az esélye, hogy egy öreg macska egy kölyök kutyát többre tartana egy légynél, egy kellemetlen légynél. Nem akarom megsértetni a kölyök kutyák lelki világát, de egy idős macskához képest az értelmi színvonalok szinte a növényekéhez mérhető, legalábbis egy macska szemében. Ezt mély megvetéssel ugyan elintézné, de a kölyök kutyák eszetlenül játékosak, ügyetlenek és durvák egy macska számára, ezért azt teszi vele, amit mi is egy bosszantó léggyel is, odavág. Gonosz tekintettel tudja nézni és szinte érezni, hogy várja, mikor kaphatja ki a kerge kis kutya szemét. Szóval barátságot semmi esetre sem várnék, és a kutya testi épségéért kicsit aggódnék. Van viszont egy másik oldala is a kérdésnek. Egy gyerek éveken át történő kutyára vágyása kifejezetten nagy érték, és nem hiszem, hogy túl gyakori mostanában. Kényelmesebb egy okos telefon vagy tablet, mint egy kutya, amelyikkel majd rendszeres napi feladatok ismétlődnek, és nem lehet csak úgy félretenni a töltőre. Személyiség formálásában, a felelősségre nevelésben és a jobb emberi válásban ezt lényegesnek, talán meghatározóan fontosnak is tartom, ezért inkább javaslom azt a kutyavásárlást. Kedves hallgató életét sokban megkönnyíti, ha okosan választják meg, milyen kutya legyen. Ő vélhetően a tanácsom nélkül is így jár majd el, hiszen eleve örökbefogadásra készül. Szeremek lehetőség, hogy ne kölyök kutyát vigyen haza, hanem egy olyat, amelyik a legelviselhetetlenebb életkorán már túl van. Ráadásul egy menhelyen a dolgozók értenek az állatokhoz, és jól ismerik a kutyákat, így nem zsákba macskát adnak majd neki. Otthon persze lesz sértődés macska részéről, amivel kapcsolatban felkészülésként javaslom a halhatatlan Frak, Szerénke és Lukrécia kalandjait újra nézni.
1: Ha kérdésük van Lorászkó Gábor állatorvoshoz, akkor a hajnaltaj@mtva.hu e-mail címen feltehetik neki. 4:06 lesz, 1 perc múlva. Vasárnap lesz a Madarak Fák napja, amelynek célja, hogy különböző programokkal a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. A fülemülék éjszakája minden tavasszal különleges élményt kínál a természetkedvelőknek. Az esti séták során a szakvezetők segítségével ismerhetjük meg a fülemülék hangját és élőhelyét. A program célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a madárvilág rejtett szépségeit. Gárdony Eszter riportja a Győr-Szent Iváni programon készült.
11: Először jöttek ki a programra?
12: Igen, igen.
11: Mire számítanak?
12: Jöttünk meghallgatni, mert valami újdonságot biztos mondanak, és mivel itt lakunk közelben, azért hasznosnak találtuk.
11: Hogy áll a picór az erdőhöz, vagy egyáltalán a természethez? Ön mit tapasztal?
12: Hát, hogy minden érdekli, szóval összívesen jön ilyen programokra.
11: Mennyire fontos, hogy a gyerekek a természet közelségében legyenek?
12: Ez mindig fontos, tehát nem csak a mai nap, hanem úgy általánosságban, hogy azért megismerjék ők is a környezetünket, tehát ne csak így a város közepén nőjenek fel, hanem a természet közelében.
11: Szereted a madarakat?
13: Igen.
11: Megismered a madárhangokat, vagy egyet-kettőt közülük?
13: Egyet-kettőt.
11: Mi az, amit kellene tudnunk a hétköznapunkban ezekről a madarakról?
5: Ugye a madarak világában két dolog lehetséges. Vagy a külsejükkel, a tollazatukkal tűnnek ki, vagy a hangjukkal.
14: Antoni Gyula, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi csoportjának munkatársa, a Győr-Szentiváni Madárbarátkör alapítója.
5: Fülemül esetében ez a hang úgy tartja a magyar és az európai vélemény is, hogy az egyik legszebb hangú madár. Akár 4 oktávot is ki tud énekelni a hangjával, 2 is tud egyszerre énekelni, nagyon változatos, erős, aki egyszer meghallja a hangját, az könnyen megjegyzi. Tehát nem lehet összekeverni más madárhangokkal. Nyilván ez a szép madárhang megiklette az irodalmat, a művészeteket, például a magyar népi elnevezése a csalogány, ugye Blaha Lujzát emlegették a nemzet csalogányának, ebből is ki lehet szűrni, hogy nem egy akármilyen hangú madárról van szó.
11: Egyébként milyen lemszik hőső jegyekben a fülemülén?
5: Egy ilyen teljesen közönséges, fekete rigó nagyságú madár, hát a vöröses barna, a hasai része kicsit világosabb színű, semmi föltűnő nincsen benne, sűrű bokrokba rejtőzködik, ritkán kerül szem elé, de a hangja az annál inkább. Egy vonuló madár van szó, tehát nem állandó madár, ilyenkor érkezik meg április közepén Magyarországra. Egész Európába elterjedt, Magyarországon az állománya stabilnak mondható, hogy nagyjából egy olyan 380-450 ezer példány költ, védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. Elsőnek jönnek meg a hímek, mert mindjárt meg is kezdik az éneklést, ezek ilyen revírtartó madarak, tehát ilyen teritoriális madár. Tehát elfoglal egy területet, és akkor azt a fajta társaival szemben védi, többek között az énekkel is. Na most, amit még az énekre tudni kell, hogy ez egy nászének. Biztatja a párját, hogy rakja a fészket, üljön a tojásokon, és ezért nagyon szépen énekel. A fülemülék egymástól is tanulnak énekelni.
11: Itt most szépen gyűlik a tömeg, mire számíthatnak, akik csatlakoznak ehhez a programhoz?
5: Ugye a Madártan Egyesület szervezésében rendezzük ezt a fülemülék éjszakáját, ez már hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Általában az emberek azért jönnek ki, hogy egy kicsit kikerüljenek a természetbe, részt vegyenek, megismerjék a madárhangokat. Mi ebbe segítünk megismerni a természetet, a madárhangban bemutatjuk a különböző élőhelyeket, különböző növényeket, fákat. Egy kicsit beszélgetünk a madártanul természetvédelemről. Nagyon sok gyerek szokott ebben részt venni. Ugye a fülemüle annyira énekel, olyan heves lázba van a nász időszakban, hogy még éjjel se hagyja abba. Tehát hajlamos este későig énekeli, vagy már korán reggeltől kezdi.
11: Jó esélye hallhatnak majd fülemüle
5: dal? Most a program során tartunk egy kis beszédet a fülemüléről, a Madártan Egyesület bemutatása, majd ismertetjük a programot, besétálunk az erdőbe. Tulajdonképpen egy kört teszünk meg az erdőben, meg állva, belehallgatva, jó eséllyel hallunk fülemülét, de más madarakat is, nem csak a fülemüle hallatszik ki, hanem például a fekete rigó, csircsapfüzikének nagyon erős hangja van, vagy barátposzátak. Nagyon sok madárhangot meg tudunk ismerni, el tudunk különíteni. Az alapvető madárhangokra lehet szert tenni ismeretekben, hogy fölismerjék a későbbiekben.
11: Mi tetszett eddig a legjobban?
13: A madarak.
11: Madarak?
13: A lepkék.
11: Lepkéket is láttatok?
13: Igen.
1: A Fülemülék éjszakája országos programsorozat összes helyszínét megnézhetik az mme.hu oldalon. 4:06 Az államszolgáltatók középfeszültségű vezetékein a feltételezések szerint évente körülbelül 170 ezer madár hal meg áramütés miatt. Az E.ON Hungária csoport 2019 óta kizárólag olyan hálózatokat épít, amelyeken bármely részéhez ér is a madár, már nem érheti áramütés. A régi hálózatot fokozatosan alakítják át, de ez óriási munka, mivel körülbelül 88 ezer kilométer. A székesfehérvári sóstói vadvédelmi központba is sok áramütött madár kerül. Benkő Andrea állatvédelmi rovatában Koleszár Sándor, a központ munkatársa, a Magyar Madártani Egyesület Fehér vármegyei csoportjának helyettes titkára mondja el, mi a legfőbb baj oka.
6: kétféle áramütés típus van, van, amikor a két vezetéket érinti össze a madár a szárnyába, illetve van, amikor földelés történik, amit a szigeteletlen oszlopon, amikor landolnak, akkor legtöbbször a szárnyukkal hozzáérnek a vezetékhez, lábukkal fogják az oszlopot, földelnek, és sajnos ebben elpusztulnak. A legtöbb esetben a fiatal példányokat érinti, ugyanis ők még tapasztalatlanok a repülés szempontjából, amikor landolnak, akkor ügyetlenebbek és könnyebben hozzáérnek a vezetékhez. Az áramütés a legnagyobb probléma, hogy a madarak ezt nem tudják megtanulni, hogy rossz. Ugyanis vagy nincsen tapasztalat, vagy hogyha van tapasztalat, akkor az általában sajnos halálos kimenetelű, és nem tudják ezt továbbadni az utódaiknak. Ugyan nagy testű fajokat érint legtöbbször ez az áramütés, sok közöttük a fokozottan védett, például parlag is, askerecsen, sólyom, így aztán elég érzékenyen érinti a madarászokat ezeknek az állatoknak az elpusztulása.
4: Az EON nem csak az áramütések csökkentésén dolgozik, lelkes kollégák ötlete alapján alulról jövő kezdeményezésként 2023-ban elindította biodiverzitási programját is, amelyet a jövő évben országos szintre is kiterjesztenének, mondja Kerékgyártó Balázs, a vállalat energiatermelő KFT HSE szakértője.
15: Létrehoztunk egy munkacsoportot, kiválasztunk telephelyeket, ahol zöldítési, biodiverzitási akció csomagot valósítunk meg. Már van úgymond természetbarát napelemparkunk, ahol a zöld terület karbantartást azt bárányokkal végezzük, helyeztünk ki természetvédelmi kőrakást és farakást a helyi élővilág számára, továbbá pedig rovarhotellel szeretnénk akár a vadméheket és egyéb rovarokat megtámogatni. És mindenhol egy ilyen szemüveggel szeretnénk végigmenni, hogyha bejárunk egy telephelyet, akkor nézzük meg azt, hogy mik azok az élőlények, akiknek ott tudnánk úgymond segíteni, gondolva akár itt a baglyokra, sólymokra, rovarokra, vagy éppen az apró vadakra, mint a nyulakra. Külső partnerek segítségével, nemzeti parkigazgatóságok szakértőivel, múzeumokkal, illetve egyetemek bevonásával meghatározunk mindig az adott telephelyre dedikált akciókat. Több mint egy tucat telephelyen hajtottunk végre olyan akciót, ami a helyi élővilág számára kedvez. Egy olyan zöld terület karbantartásban gondolkozunk, amikor évente csak kétszer megyünk át a területen, amúgy pedig hagyjuk, hogy a növényzet meg tudjon nőni, legyen lehetősége a virágoknak magszórásra, illetve a beporzóknak legyen lehetősége a virágokról begyűjteni a virágport.
4: Látom, hogy sólyom költőládákat, fecskefészkeket, denevér odukat helyeztek ki, de hát a vállalatnak az önkéntesei énekes madár odukat is készítettek, illetve beréblak. Lakótelepet. Ez utóbbira hadd kérdezzek rá, hogy ez mit jelent?
15: Három telephelyen összesen 60 madárodút készítettek el a kollégák bevonásával. Ez a 60 odú, ez azzal a céllal készült el, hogy a kollégáink ebből a saját telephelyiken kihelyezhetnek, örökbe fogadhatják a madárodút, nyomon követik majd, hogy milyen madarak fészkelnek bele, ősszel pedig, ha szükséges, az odútakarítást azt meg tudjuk ejteni. A veréb lakótelep, ez egy nagy madárodú, aminek nagyon sok nyílása van egymás mellett, így a verebek együtt egy ilyen osztott odurendszerben tudnak költeni.
4: Hogyan mehet ez a munka tovább?
15: A meglévő akciókat szeretnénk a telephelyeinkre kiterjeszteni, megnézzük, milyen területeink vannak, van-e a közelben tó, akár Natura 2000-es terület, az összes telephelyünket át szeretnénk nézni, hogy hol vannak lehetőségek releváns akciókkal beavatkozni, és 2027-es évben a már meglévő intézkedéseinket vissza tudjuk mérni, meg tudjuk nézni, hogy azokból mi vált be, esetleg mit kell átgondolnunk, illetve az év végéig felmért telephelyeken a jó dolgokat ki tudjuk válogatni, és ott be tudjuk építeni.
1: 6 perc múlva 5:30. Rövid láncon tartott kutyákat mentettek az állatvédők. Legutóbb Gyöngyösön egy harapásokkal teli csontsovány állatot szállítottak el. Az ügyben hivatalos hatósági eljárás vette kezdetét. Vizsgálják az állatkínzás gyanúját is. Pirisi Csenge összeállítása.
16: Nagyon sovány. Felvontott a szőrén.
4: Menedék és víz nélkül rövid láncon tartották ezt a német juhászt Mátra Derecskén. Az állat leülni, lefeküdni sem tudott. A lánc rá volt fagyva. Őt januárban mentették meg a civilek a Német Juhászokért Alapítvány munkatársai.
17: Néhány nappal ezelőtt a városrendészet és az ebrendészet közös akciója mentett meg egy végletekig kimerült állatot a biztos pusztulástól Gyöngyösön.
18: Én tettem a jelentést, hogy vigyék el.
17: Egy csontsovány láthatóan kezeletlen harapásokkal teli kankutyát találtak, amelyet egy ház előtt álló roncsautóhoz láncoltak ki, mondja Ferenci Dániel, városrendészeti igazgató.
19: A Duránda területén szoktunk több kóbor kutyával találkozni, ilyenkor minden esetben értesíteni szoktuk az ebrendészetet, akik a kutyát elszállítják. A kollégáim arra lettek figyelmesek, hogy egy csontsovány harapásokkal teli kutya egy roncsautóhoz volt lánccal kikötve, ezért értesítették az ebrendészetet, valamint a ház lakójával is beszéltek, aki elmondta, hogy a kutya nem az övé. A fia vitte oda néhány nappal korábban, nem is tudtuk megállapítani a kutyának a tulajdonosát, hiszen csippel nem rendelkezett, hogy az ebrendészet így elszállította az állatot.
17: Büntetnek, mit tud tenni a rendészet?
19: Minden esetben bejelentéssel szoktunk élni az állatvédelmi hatóság irányába, akik a szükséges intézkedést megteszik. A közterület felügyelő arra jogosult, hogyha közterületen kóborolni lát kutyát, miután megállapítja a kutyának a tulajdonosát a csippen keresztül, szabálysértési helyszíni bírságot tud kiszabni a kutya tulajdonosának azért, hogy felügyelet nélkül kóborolni hagyta az ebet.
20: Amikor lemegyünk cukorém, utánunk jön a kutya és félünk. El kell szaladni tőle.
17: És utánatok szalad?
20: Igen.
17: És szerintetek hogyan lehet ezt megakadályozni, hogy ne szaladjanak ki?
20: Hogy elviszik őket.
21: Te kell innen. És sétálunk. A tömegesben vannak a kutyák és ránk támadnak.
17: Hát igen, nem megharapott?
21: Igen.
22: Ott is van kint egy kutya, lássa, de az nem bukóban, azon ott van valahol.
17: De az csak kiszökött, nem?
22: Ja, biztos. De vannak erre kutyák, de mindenféle. Kóborolnak a kutyák.
23: Itt is probléma a kóborkutya, a láncomtartás.
17: Kapin Rihárda, szurkolók az állatokért mozgalom vezetője.
23: Most már 5-5-szörre vagyunk Gyöngyösen, és még fogunk jönni, mivel az első 5 kutyát elhoztuk, de még 25 kutyát még ki szeretnénk emelni, és ami nagyon fontos, hogy vemhes kutyákat szeretnénk, szukákat kihozni, hogy ivartalanítsuk őket.
17: Kóborló kutyák vagy kóborkutyák?
23: Az egyik az egy kóborkutya volt, legalábbis mi ott nem találtunk semmilyen gazdát. A kutya család az pedig kóborló. Folyamatosan kaptuk Durandáról a bejelentéseket, beszélgettünk az ott lakókkal, és mondtuk, hogy segítünk, kiemeljük a kutyákat, hozzuk el.
17: Miért kellett ezeket a kutyákat elhozni? Milyen körülmények között éltek?
23: Nagyon szegény körülmények között vannak. Ezek a kutyák nem lesznek elhatatva, és ide kerültek a Mancsa Szív Állatvédő Egyesülethez, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és az első 5 kutyát ők fogadták. Ezeknek a kutyáknak én úgy gondolom, hogy nem voltak gazdáik, felelős gazdáik biztos nem. Ők kint éltek az utcán, szaporodnak, elüti az autó őket, és tegyük fel, hogyha mondjuk ott sétál egy család, és mondjuk ezek a kóborló kutyák megtámadják őket, akkor egyből lehet majd azt mondani, hogy a kóborkutyák milyen veszélyesek, hogy ott mindig az ember felelős az állatokért, akkor ott igenis szankciók kellenek, tiltás kell, pénzbüntetés kell, akár börtönbüntetés kell, de nekünk állatvédőknek kell felhívni a figyelmet arra, hogy igenis mi a felelős állattartás. A gyerekeknek az oktatásban mindenféleképp bele kéne rakni az állatvédelmet, illetve nagyon fontos lenne a kötelező ivartalanítás.
0: Mávinfo.
1: Fél hat előtt 2 perccel a vasút híreit Váci Viktor mondja el.
24: Jó reggelt kívánok! Ma hajnalban országszerte zavartalan a vonatközlekedés. Tart a karbantartásra a Salgó-Tarjáni vonalon, még vasárnapig 60 és Somoskőújfalu között pótlóbuszok közlekednek. A Szurdokpüspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt a buszok útvonala módosult csütörtök estétől, akkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok majd nem érintik Szurdokpüspökit, oda a Pásztorról külön ráhordó buszok indulnak majd. A Békéscsaba mező egyes vonalon átjáró átépítés miatt ma üzemzárásig pótlóbuszok járnak Mezőhegyes és Mezőkovácsháza között. Jó utazást kívánok!
1: És egy hír az utakról is, a 834-es főúton Nyárád és Nemesszalók között a 10-es kilométernél 2 személyautó karambolozott, az utat teljes szélességében lezárták. Hamarosan 17:30, itt a Hajnaltáj a Kossuth Rádió vidékmagazinja, amelyben most híreink következnek röviden, a bemondó Szlotta Judit.
2: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. Úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kievi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra bíztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a lehendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Közben Kijev arra számít, hogy Lengyelország közvetítő szerepet vállal a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában. A lengyel kormányfő közölte, Ukrajna számít Varsó és Magyar Péter közötti jó kapcsolatra. Donald Tusk hangsúlyozta, hamarosan lengyelországi látogatáson fogadja az új magyar miniszterelnököt, akivel a kétoldalú együttműködés megkönnyítéséről is tárgyalnak. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak, sokfelé megélénkül. Helyenként megerősödik a Kisalföldön, illetve az Alpok alján. Időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok várható. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Juhász Zsolt.
1: Országszerte derült az ég, 14 fokot mértek Budapesten, Győrben, Moson, Magyaróváron, Sopronban és Szombathelyen, Pápán 16, Veszprémben 13 fok a hőmérséklet, Székesfehérváron 8, Szentgotthárdon 11, Zalaegerszegen 13 fokot mértek. Keszthelyen 11, Nagykanizsán 5, Kaposváron 11, Siófokon pedig 15 fok van, Pécsről 13, Paksról 4, Bajáról 5, Kecskemétről 9, Egerből 11 fokot jelentettek, Széchenyben 4 fok van, 8 fok a hőmérséklet Miskolcon, Szolnokon, Karcagon és Debrecenben, Nyíregyházán 12, Záhonyban 7, Szegeden 5 fok van, Békéscsabán 7 fokot mértek, Kékestetőről pedig 11 fokot jelentettek. 5:30 múlt 2 perccel. Most néhány mondat a következő fél óra tartalmából. Egyre többen keresik a vegyszermentes tájfajta palántákat.
3: Az első lépés az ugye a talajépítés és a saját vízből a vízönellátás biztosítása.
1: Hogyan hat a klímaváltozás a juhtenyésztésre?
7: Több legelő kell egy anyajú számára egy évben, nyilván ehhez alkalmazkodni kell.
1: És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy a szárazság miatt sok helyen elmaradt a Szentgyörgy napi kihajtás.
8: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
1: Kóstolták már a csalán levest vagy a csalános nokedlit? A csalán kiváló, ingyenes és rendkívül tápláló alapanyag, amely spenótszerűen felhasználható, javasolt kesztyűt használni a szedéshez és az előkészítéshez, a csípős érzés viszont főzés vagy forrázás hatására megszűnik. Bozsik gazda tanácsai.
9: Tiszteletem, Tényi Sándor vagyok, kertészmérnök. Mi is szoktunk csinálni, hogy friss csalánból csalánkrém. A nejem csodálatosan csinálja, csalánt leszedjük a leveleit, leforrázzuk, apróra vágjuk, krémsajt, jó sok fokhagyma, ízlés szerint só, jó összekeverjük, megvárjuk még úgy kívül, kenyéreken lesz, még pirítósra is kiváló és nagyon egészséges.
25: Lovas Katalin kertész kolléga és újságíró is. Szeretném megkérdezni, hogyha önhöz olyan kérdés érkezne, mint hozzám, hogy valaki ki akarja írtani a csalánt a kertjéből, akkor mit válaszolna?
5: Lebeszélném, hogy kiírtsa a csalánt, hiszen egy nagyon értékes növény. Elsősorban nagyon fontos gyógynövény.
25: Azt is hallottam, hogy szívbetegeknél, akiknek már így ödémásodik a lábuk, tehát hogy relatív szívgyengeség esetén, amikor elkezdik az emberek a vízhajtót szedni, hogy a csalántea az nagyon jó vízhajtó.
5: Ez bizonyára így van, de hát most arról beszélünk, hogy milyen ételeket lehet belőle készíteni. Tehát azt javasolnám, hogy vegyen fel kesztyűt, és csipkedje le a csúcshajtásokat, a zsenge csúcsleveleket, 2-3-at. Ami már alatta van, az nem, mert nagyon rostos. Ezután mossa meg.
25: De nagyon félnek az emberek ettől, föl kell venni kesztyűt, tehát ha valaki kiskorába beesett egy csalánosba, akkor rossz emlékei vannak, és nem gondolja, hogy ezt milyen jó lenne megenni.
5: A csalán az összes csípőségét elveszíti a főzés során. Tehát nem kell attól félni, hogy kaparni fogja a torkunkat. Azt mondanám, hogy alapkiindulás az, hogy vajon megpároljuk a csalánleveleket. Utána felöntjük húslével, gyenge kis rántást csinálunk hozzá, teszünk bele petrezselymet, és már kész is a csalánleves. A másik receptem, és mindig óriási sikert aratok vele, a csalános nokedli. Megcsinálom a nokedli tésztát, és a megpárolt csalánt, azt pürésítem, és hozzáadom a nokedlihez, és összekeverem, és akkor egy ilyen gyönyörű smaragdzöld tészta képződik, ugyanúgy kiszaggatom, tojás rá ütve, kész is a tojásos nokedli, és nagyon dekoratív, és nagyon finom.
25: Elővette ezt a német szakkönyvet, és itt egy másik különlegességet is láthatunk, nem csak a csalánteát, amit talán azért sokan ismerünk, hanem itt mellette rántott csalánlevél.
5: Igen, csalánlevél sörtésztában. A sörtészta ez tulajdonképpen olyan, mint a palacsintatészta, csak nem vízzel, hanem sörrel hígítják. Leveleket szintén csak a zsenge leveleket gyűjtsük, a száruknál megfogjuk, és belemártjuk ebbe a tésztába, és forró zsírba dobjuk.
1: 6:06, már érik a fokhagyma zaránkon, bár az időjárás miatt késik a növények fejlődése. Urbán László újjáéreztette a családi hagyományokat, és újra fokhagymát termeszt, sőt már 8 éve regeneratív módon gazdálkodik. A napokban derült ki, hogy ő nyerte a 2025-ös év ökológiai gazdálkodója díjat. Pirisi Csenge beszélgetése következik.
10: Ameddig a szem ellát, nagyon hosszan hagymát látunk.
11: Ezek a sorok, ezek több mint 1,5 kilométer hosszúak, azért nem látjuk a végét. Elég nagy az asszály az idei évben, viszont szép a fokhagyma. Az őszi, valamint a téli időszakban volt megfelelő mennyiségű csapadékunk, már a jó idő is, a meleg is megjön hozzá, ami kell ahhoz, hogy a fokhagyma megfelelő dinamikával tudjon nőni és fejlődni. Most itt még látunk ilyen kuratavaszi gyomokat benne. Ez egy őszi borsó elővetemény után van. Az előző év az elég asszályos volt, és itt az őszi borsóban azért a kelés az bontatott volt, és miatt a gyomnövények eléggé megerősödtek benne. Most van egy átmenő gyommagkészletünk.
10: Ez direkt meg van hagyva, ugye, maga a gyom?
11: Ökológiai gazdálkodásban vagyunk, mi a regeneratív gazdálkodást is igyekszünk integrálni a biogazdálkodásba, úgyhogy minden év más és más, mindig az adott termőterületre, illetve az adott évnek a klimatikus viszonyaira igyekszünk reagálni. Olyan mechanikai gyomirtásokat végzünk, amelyekkel megkívánjuk előzni azt, hogy itt a következő időszakban majd kellő gyomok azok majd itt felüssék a fejüket.
10: Ez a fésűs megoldás?
11: Egy gyomfésűt használunk, szántóföldi gazdálkodásban, az ökológiai gazdák körében egy nagyon elterjedt, nagyon népszerű bevált eszköznek számít. Az egyik fő eszköze annak, hogy az ökológiai gazdálkodáson belül a gyomokat szabályozni lehessen.
10: És ez itt, amit látunk, végig fokhagyma?
11: Két fajtával dolgozunk. Van egy fajtánk, amely kifejezetten zöld vágott fokhagymának szoktuk ültetni, annak való, illetve amit most itt előttünk látunk, ez pedig a szokásos szabagolt fajtánk, ez egy őszi fokhagyma, ebből a száraz árualapunk lesz majd.
10: Az ültetvény két oldalán tulajdonképpen parlagon van hagyva a föld.
11: Csak a szemnek tűnik így, hacélia van belevetve, ezt 2 héttel ezelőtt vetettük, azt várjuk, hogy a csapadék megjön, és akkor utána ez így hirtelen be fog robbanni, és egy nagyon szép lilás rózsaszín tábla lesz majd itt 3 hónap múlva. A fokhagyma nálunk 4 éves vetésforgóban van, és köztes növényeknek a szakaszában járnak a szomszédos területek. Hápanyag megkötő és talajépítő növények, amelyek kifejezetten jótékony hatással vannak mind a talajnak a biológiájára, a szerkezetére, illetve ugye mivel külső input anyagot a vetőmagon kívül nem használunk, így az ezek után visszamaradott, megkötött végköri nitrogén és egyéb más tápanyagokból hízik meg a fokhagymát. Általában a fokhagymát úgy, mint a többi hagymafél is a hagymalégy szokta szezonban támadni. Nálunk most már évek óta nincs, ez betudható annak a divers élővilágnak, amely itt a regeneratív gazdálkodás, illetve a megfelelő forgó alkalmazások következtében előáll.
17: Családban milyen hagyományai vannak a hagymatermesztésnek?
11: A nagyszülők már a 90-es évek előtt is, főleg a fővárosi szabad piacra termeltek fokhagymát. Ezután nagyjából egy ilyen 30 éves leállás bekövetkezett. Édesapám ő családgazdálkodó 2001 óta klasszikus növényekkel foglalkozott, napraforgóval, őszi búzával, árpával. A fokhagymának a nagyobb mennyiségű termesztésével 2006 óta foglalkozik a családi gazdaságunk, amikor is egy fiatal gazda pályázat keretein belül alapítottam egy egyéni vállalkozást. Hoztunk 24 fajtát Franciaországból, ezek őszi fokhagymák, fontos kihangsúlyozni.
17: Mikor kerül piacra és hova kerül a biofokhagyma? A
11: következő hetek, hónapoknak majd az időjárással, főleg a csapadék viszonyai meghatározzák azt, hogy mikortól kezdődik idén a szezon. Május végével azért a zöldvágott fokhagyma szezonja elkezdődik. Száraz fokhagyma az, mivel mi fél éretten szedjük, és utána szállítjuk, ezért az ilyen július második felétől vagyunk fel a piacon. Egyre több olyan ember van, aki igényli azt, hogy egészséges, fenntartható és bio minősítésű élelmiszert vásároljon, és meg is fizetik ezt.
1: Egyre többen keresik a vegyszermentes, esetleg tájfajta palántákat, de vannak már olyanok is, amelyeket permakultúrás szemléletben neveltek. Ezt a kertészeti módot lehet megismerni a Grapuja irodaházának Nagytétényi kertjében, május 8-án és 9-én ingyenes kertbejárással és oktatással. Az is kiderül, miért elengedhetetlen az articsóka, mire hasznosítható a vakontúrás, és hogy lehet kutak nélkül megoldani az öntözést. A hulladékmentesítéssel foglalkozó cég az egykori zöldségkutató intézet felhagyott kertjét és üvegházát tette fenntarthatóvá. Belényi Barbara riportja.
17: 2019-ben költöztek ide a belvárosból az iroda dolgozói.
6: Gyenes Zsuzsanna Grapuja kertésze.
17: Szerencsére jött egy jó ötlet, mivel Zero Waste a cégnek a profilja, ezért zöld utat is kapott, és így jött létre itt a kert.
6: Mi volt itt?
17: Teljesen üres terület, fákkal és tarackoló növényekkel. A permakultúrás kert kialakításához azért elég sok az elején a befektetendő energia, illetve még a munka előtt megfigyelni
6: várni,
17: a területet.
6: Várni, hogy vajon miért ezért jól magát, akkor kísérletezni is kellett?
17: Folyamatosan kísérletezünk.
6: Halljuk közben a robogást.
17: Ez az üvegház régebben egy nagyon profi üvegház volt. Erről a nagy tetőfelületről mi összegyűjtjük az esővizet. Ebbe a nagyjából 35-40 köbméteres tóba.
6: Gondolom békák is brekegnek.
17: Erdei békek csoportosan vonulnak, békapetecsomók is szoktak benne lenni, meg nagyon sok szitakötő jár ide. A vízi növényeket is nagyon szeretik, és élnek benne halak. Na most ezek a halak rágyázzák ezt a vizet. Mi ezt a vizet fekete IBC tartályokban.
6: Ezeket hatalmas boxok, itt kockák.
17: Igen, temperálják azt a megtrágyázott vizet, amit a halak látnak el tápanyaggal, és csepegtető öntözéssel mi ezt a konyhakert ágyásaiba jutatjuk.
6: Ha permakultúrás kertben gondolkodunk, mi az alapvető, ami szükséges ehhez?
17: Az első lépés az ugye a talajépítés és a saját vízből a vízönellátás biztosítása. Utána már kezdődhet a dúsítása ennek a divers környezetnek, ugye minél több fajt betelepíteni.
6: De mi alapján válogatta ki, hogy sokszínű legyen?
17: Például az egyik az, hogy vannak egyéves növényeink, amiknek a haszna az, hogy megesszük őket, viszont vannak évelő növényeink is, amiknek nem mindegyiknek az a haszna, hogy megesszük őket, hiszen vannak olyan fajok itt, amik egymást támogatják.
6: Vagy elűzik a rovarokat.
17: Vagy védik, igen.
6: Gyenes Zsuzsannával bejöttünk az üvegházba, rengeteg palánta csicsül a fakkokban.
17: Próbáljuk tartani a 17-25 fokot.
6: Ez mángold volt?
17: Mángold. Török szegfű palántapalánták.
6: Fóliát felcsipeszeljük.
17: Vannak fűszernövények és zöldségnövények, évelő és egy nyári borsikánk van, mizuna salátánk.
6: Az mit tud?
17: Egy az, hogy nagyon mutatós, és van egy kis pikás csípős íze, amúgy káposztaféle. Itt bújtak ki a gyönyörű nagy articsókák, aminek a legfontosabb funkciója az, hogy eszelősen sok rovart etett a hatalmas virágával. Egy-két bimbót szoktunk belőle szedni, főzni, sütni, grillezni, de igazából a virága miatt nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen otthon articsókája. Gyönyörű szép, az egyik legszebb virág a földön.
6: Mi az, ami nagyon bevált a konyhakertben?
17: Mint vetésforgót és növénytársítást használunk. Minden ágyásban próbálunk több szintet beültetni, tehát vannak hagymásak, vagy gyökérzöldségek, és vannak, amik termést hoznak. Például a brokkoli, vagy paradicsom, vagy tökök cukkini. Ami nekem nagyon bevált, ez a paradicsom közé a cékla ültetései. Tehát a gyökérzöldségek és a lombon termést gyümölcsöt hozó növények társítása. Az árnyékolással segítik egymást, de például kártevőzésre nagyon jó ugye
3: a hagymát és a salátát kombinálni. Illetve a vetésforgalmi szerintem még egy fontos dolog, minél kevesebb betegség tudjon terjedni.
6: Mi az, ami még hasznos volt?
3: Van egy adag vakontúrásunk.
6: Tehát az, amitől mindenki menekülni akar, az itt hasznos volt.
3: Igen. A vakontúrás az az egyik legjobb, hogyha azt szeretnénk, hogy erős parentáink legyenek, benne vannak azok a jó bacik is, amik támogatják a növényeket.
6: Az irodaház udvarán napokon belül készen állnak a palánták arra, hogy megcsodálják. Mi minden várható a következő pénteki szombati workshopon?
3: Minden nap lesz kettő kertkörbevezetés, ahol módszerek legtöbbét próbáljuk átadni. A giriszta komposzt készítő workshop egy visszatérő program nálunk. Megpróbálunk minden évben olyan előadókat hívni, akik segítenek abban, hogy hogyan lehet egy kert fenntartható, hogyan lehet rábízni a természetre magára, hogy egy jól működő rendszert hozzon létre.
1: Egyre többen szeretnének vegyszermentesen, fenntartható módon kertészkedni, de nem tudják, hogy miként érdemes belevágni. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egynapos biokert képzése ehhez nyújt segítséget. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudást is kapnak, miközben a leggyakoribb tévhiteket is tisztázzák. Bátori Gyöngyvér összeállítása.
4: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem falai között már egészen kisgyermekkorban megjelenik a környezettudatos szemlélet. A kaposvári kampusz gyakorló óvodájában a gyermekek kertészkednek, sőt egy giliszta komposztáló segítségével azt is megtapasztalják, hogyan válhat a hulladék újra hasznos erőforrássá.
20: Szoktunk elültetni hagymát, meg borsót. Szoktunk még gyümölcsöket is. Eplet, és vannak giliszták is. Mi ott leszoktuk fújni őket, hogy vízesek legyek, és szoktuk batni nekik zöldségeket.
4: A matén felhalmozott elméleti és gyakorlati tudást most bárki megszerezheti, hiszen az egyetem biokert elnevezéssel felnőtt képzést kínál. A tanfolyam résztvevői megismerkedhetnek az ökológiai szemléletű kertművelés alapjaival. Pusztai Péter, a MATE agroökológiai és ökológiai gazdálkodás tanszék vezetője.
12: A kollégáink, akik ebben részt vesznek, azok maguk is jó részt termelők. Rendszeresen találkoztunk olyan kérdésekkel, amiket úgy gondoltunk, hogy érdemes lenne szervezett formában megosztani olyanokkal, akik inkább kiskerti, mint árutermelő gazdaság léptékben gondolkodnak. Semmiféle alapképzettséget nem igényel a dolog, tehát bárki, akinek kedve van, csatlakozhat hozzánk. Általában a biogazdálkodás alapelveiről, ami egy kiskertet érinthet, szoktunk be vezető alkalmat tartani, és mostani témáink között pedig a talajtakarás és gyomszabályozás lesz egy kiemelt fontosságú téma. Fogunk beszélni fajtaválasztásról, magfogásról, mindezt a kiskertben alkalmazható módszerekkel. Természetesen a növényvédelem is egy nagyon fontos témakör lesz, és a záró akkord idén ez a vetés-ültetés nyáron, a nyári kertészkedés, a másodvetések is ez a témakör lesz, amivel szeretnénk foglalkozni.
4: Mit visznek haza a résztvevők a gyakorlatból? Mi az, amit úgymond saját kézzel kipróbálhatnak?
12: A talajtakarás és gyomszabályozás témakörben például rendszeresen Budai Arborétumban szoktak gyomsétát tenni, és ott végignézik aktuálisan azokat az éppen megjelenő gyomnövényeket, amikkel mondjuk egy termesztés során számolni lehet, vagy kell, mennyire kell egyáltalán a velük való intenzív védekezéssel foglalkozni, vagy inkább megtűrni érdemes őket. Van az egyetem területén egy biokertünk, és megnézzük, hogy ott éppen mik azok a tevékenységek, műveletek, amiket már el lehet, vagy el kell végezni majd a közeljövőben, és közvetlenül a tanszékünk mellett pedig emelt ágyások vannak, és azoknak a bemutatása is. Illetve vannak egy négyzetméteres alapterületű szobában, lakásban elhelyezhető úgynevezett growboxaink, ezek világítással, szellőztetéssel kialakítható speciális területek, ahol kisméretű növények nevelése tökéletesen megvalósítható, akár palánta nevelésre, akár most éppen mini paradicsom termesztési kísérleti zajlik benne.
4: Van olyan interneten terjedő tanács, amit gyakran úgymond helyre kell tenni a képzés során?
12: Ez a papírban, tojástálcában való palánta nevelés kérdése, amit számos kísérletben megpróbáltak a kollégáim is reprodukálni, és mindig az jött ki, hogy nem hogy jó módszer, hanem még rontja is a palánta nevelés hatékonyságát, sőt már akár a csírázást is. Úgyhogy ez egyik leggyakrabban terjedő és a legkevésbé praktikus megoldás.
1: A május 16-ai tanfolyam részleteiről és a jelentkezésről a mate.hu oldalon olvashatnak. 3:46 múlt 4 perccel. Vajon milyen kihívások előtt áll a hazai juhtenyésztés? Megfelelnek-e továbbra is a hagyományos juhfajták a felvevő piac várakozásainak? Hogyan hat a klímaváltozás az ágazatra? Sok kérdésre kell a juhtenyésztőknek is választ találniuk. Az idén 35 éves juh- és kecsketenyésztő szövetség ünnepi ülésén járt Benkő Andrea.
13: Csomai Géza vagyok, az Imár BT ügyvezetője. Cégünk Veszprém megyében helyezkedik el 3 telephelyen. 90-es évek elejétől kezdve foglalkozunk juhtartással, 2010-es évektől húsmarhatartással is. 3000 hektáron gazdálkodunk, ennek körülbelül fele szántóterület, a másik fele gyepterület. Pecsenyőbárány előállítás a fő célunk. Nálunk jelenleg 2500 anyajú található.
14: Milyen fajtát tartanak?
13: A fő fajta irányunk az a merino, húskosok keresztezésével állítjuk elő a pecsenyebárányokat, illetve visszakeresztezéssel az anyai állományt a merino szinten tartjuk.
14: Van egy iránymutatás, hogy hogyan is kell ezt csinálni, vagy önök kísérleteznek is. Hogyan történik ez?
13: Mivel legeltetésre alapozunk, ezért is választottuk a magyar merinót, a legjobb, a legelőkészsége a Magyarországon található állatok közül, főleg itt a Bakonyban. Olyan fajtát kellett választanunk, ami bírja a legelést, tehát viszonylag sokat tud menni ahhoz, hogy meglegelje a szükségeset, azonban ezzel párhuzamosan olyan szaporossági mutatókkal rendelkezik, és olyan tejtermeléssel, súlygyarapodásos bárányokkal, amik piacképesek. A legnagyobb kihívás, én azt gondolom, a klímaváltozással kapcsolatos. Több legelő kell egy anyajú számára egy évben. Nyilván ehhez alkalmazkodni kell. Olyan területeket is használunk, amik esetleg mezőgazdasági termelésre, tehát gabonatermelésre nem alkalmasak. Azonban, ha eltelepítjük olyan fűkeverékekkel, amik az átmeneti aszályos időszakban kiegészítik a takarmányt, jó lehet az állatainknak, és ezzel próbáljuk a hasznosítást növelni.
15: Holló Mátyás vagyok, juhtenyésztő és a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség elnöke.
14: Magyarországon milyen juhfajták élnek?
15: Legelterjedtebb fajtánk jelen pillanatban a magyar merino, amely ugye a mi röghöz kötött fajtánk.
14: Őshonos?
15: Nem őshonos, de veszélyeztetett fajtának lett nyilvánítva. Régen a rendszerváltás előtt juhtenyésztésünket mindenbe alárendelték a gyapjú termesztésnek, ezért ez egy olyan fajta volt, amelyet különböző külföldi fajtákkal olyan irányban nemesítették, hogy minél nagyobb mennyiségű és minél jobb minőségű gyapjút tudjon termelni, de ez rendszerváltásunk után megváltozott, mint a magyar könnyűiparnak ezen ága, ezért a gyapjunk szinte eladhatatlan lett, így a juhtenyésztőknek is át kellett értékelni a helyzetüket. A juhtartás egy irányú lett, és ez a hús, átalakultak a fajták, a fajta kereslet, de ugye a magyar merino azért tud ilyen nagy létszámban megmaradni, közkedvelt fajtává válni, mivel kitűnő termelési mutatói vannak, az év bármely szakában képes termékenyülni. A húsfajták egyre nagyobb teret hódítanak, elsősorban a francia húsfajták viszik a prímet úgymond Magyarországon, körülbelül ugyanabban az éghajlati őkben vannak a franciák is, mint a magyar tenyésztők, ezáltal az állatok honosodása könnyebben végbe megy.
14: Hallottam, hogy francia tenyésztő kért öntől segítséget, hogy is volt ez?
15: 2012 óta rendszeresen járok Franciaországban, mert a magyar merino mellett 3 francia fajtát tenyésztem. Kétszer felkértek Párizsba a szalon kiállításon, hogy az egyik francia fajtának legyek a bírálója. Az is megtörtént már, hogy kiállítás előtti utazásomnál a francia tenyésztők megkértek, hogy nézzek már rá az állatra, hogy én melyiket tenném bele abba a kiállítási csoportba, illetve amikor jártak tavaly előttében Magyarországon, megnézve az állományomat, azt mondták, hogy szívesen vinnének vissza tenyészállatot.
14: Ez a változás, hogy inkább a húsáért kell már tenyészteni a juhokat,

0: át fog alakulni a jutenyésztésünk. Egyrészt lesznek, akik kisebb költséggel, kisebb bevételt eszközölve egy legeltetéses, külterjes, extenzívebb irányba fogják az állományuk takarmányozását eltolni, illetve lesznek olyan tenyészetek is, ahol intenzív húsfajtákat tartva nagyon fontos lesz, hogy mennyi terméket tudnak előállítani, leválasztani egy anya irán. Itt magasabb költséggel, de magasabb bevétellel mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt.
1: 7 perc múlva 6 óra. Az április nem hozott csapadékot, ezért a legeltetéses állattartással foglalkozó gazdák, köztük a Beregsurányi Dépete István sem április 24-én hajtotta ki szarvasmarháit a legelőre, hanem csak majd május első harmadában. A közel 300 marha a Tarpai Nagyhegy alatt legel, de a téli szálastakarmány ellátásra is gondolni kell. Azonban az eső hiánya a lucerna növekedését is visszaveti. Zsoldos Barnabás beszélgetése.
2: Az autóból jónak tűnik a beregi síkságon a legelő. A gazda hogyan ítéli meg?
3: Az idén május 9-én fogunk kihajtani, mert olyan időjárási viszonyokat kaptunk ezen a tavaszon. A maga a természet 15-20 nappal előrébb van, itt az orgonavirágzás, a tulipánvirágzásra szoktuk visszavetíteni. Ezek már elvirágoztak. Sajnos az április nagyon csapadékos, szegény volt a talaj felső 30-40 cm-es rétegében, komoly csapadékhiány van, és ez meglátszik a természeten is.
2: Hogy később hajtanak, ez is belejátszott abban, mert ugye április 24-e klasszikusan a jószágok kihajtása, a gazdák pedig most már maguk döntik el, hogy mikor hajtják ki a Tarpai Nagyhegy alá a lábas jószágot.
3: Nagyon korán nem tudjuk, mert a természetvédelmi törvény, agrárkörnyezetgazdálkodási gyakorlat április 24-e után engedélyezi. Nem siettünk egyrészről, mert a veszettség elleni vakcinázás április hónapban, március végén kezdődött. A vadállatok a repülőről elszórt vakcinákat elfogyasztják, és így már a legeltetést megkezdhetjük. Az egyéni világban Szentgyörgynapon volt a kihajtás, a termelőszövetkezet világában pedig május 1-én volt a sordába való kihajtás.
2: Most pedig az észszerűség dönti el, hogy Dépete István és fiai hogyan döntenek.
3: Igen, mert most nézzük a gyepnek az állapotát, szerdára talán kapunk egy kis csapadékot, és ez az egy hét még igen nem csak kell a gyepnek, akkor meg már kihajtunk, mert elkezd öregedni, bugázni, kalászosodni, akkor viszont gyorsan le kell legeltetni, és akkor hát, ha újra sarjad.
2: Mekkora a terület, amit legeltet, és hány jószággal?
3: Annak idején azért választottuk ezt a gazdálkodást, a húsmarha tenyésztést, nyáron a pásztoroló legeltetést, mert itt a Szatmárberekben a legfőbb tájképi elem az erdős fás legelők.
2: És akkor mennyi az állomány?
3: 220 anyatehenünk van, és ennek a szaporulata nagyon jó, ki tudjuk a területeket használni. Kevés földdel kezdtük a kis gazdaságot, a legelő nem nagyon volt vonzó az embereknek, mi pedig ehhez jutottunk hozzá. Szeretnénk olyan 300-as létszámot elérni, és akkor a jövőben nem csak hizó alapanyagot, 3 mázsáig, hanem nagy súlyra 8-10 mázsáig nevelni az állatokat.
2: És a fajta, az meghatározó?
3: Hogy nem, a Charolais, ez francia típusú húsmarha, nagyon jó legelőképes, higgadt vérmérsékletű, és mivel fehér a szőrzete, visszaveri a fényt, és kánikulában is jól legelnek, gyógynövényt esznek, ősgyepet, így egészséges.
2: De a zöld takarmányról beszélünk, amit lelegelnek majd a jószágok, de nyilván kaszálásra is kell gondolni.
3: Észnék kell lenni olyan szempontban, hogy most a lucerna vetemények is szinte száradnak, kaszalódnak, és tömegre nem nagyon számítunk. Valószínű, hogy zöld bimbós állapotban, amit lehet, mindent lekaszálunk, és a következő gyapja a növényeknek ezt majd meg fogja hálálni.
1: És ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért, adásaink visszahallgathatók a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szüllősi Éva, a szerkesztő Füredi Zsolt volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt. Viszont hallásra!

0: napi túra. Elmondja Radnóti Zoltán rabbi.
1: Köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok! Mai nap szeretnék beszélni a bibliai személyekről pár szót, és ez egy sorozat lesz. Legelsőképpen Ábrahámról. Ábrahám, még a másik neve, beceneve Ábrahám a héber, a folyontúli volt. Mivel lett ő a zsidóság ősatja? Azzal, hogy minden pillanatban próbálta Isten keresni. Kereste a felhőkben, a hegyeken, mindenhol. Hát végül rájött, hogy sehol nincsen egy helyen Isten, hanem olyan erőnek kell lennie, amelyik mindent összefog. Így lett ő az, aki egy Istent szereti, tiszteli és hirdeti. Éppen ezért, amikor valamilyen módon keressük a mi gyökereinket, akkor ezt az ábrahámi gondolatot tudjuk átvenni, hogy Istent nem a jó hírekben, a rossz hírekben, vagy bárhol kell keressem, ott van valahol, amelyik mindent egybefog, és éppen ezért tudunk mi is még élni, hűleg is ezért tud működni. Semmilyen, hogy ezért lesz jó napú mindannyiunknak, mert ez a óvó és védő Isten itt van velünk, és vigyáz ránk. Szép napot kívánok, és további jó utat és jó munkát.
0: Radnóti Zoltán rabbi gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra van, 2026. május 5-én kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Nyárias idő várható ma is, napsütéssel, kevés fátyolfelhővel, a Dunántúlon néhány futózáporral. Élénk lesz a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: A matematika írásbelivel folytatódnak az érettségi vizsgák, a diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról.
3: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia. Az eseményen részt vette a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is.
2: Romániában ma szavaz a parlament a szociáldemokraták és a szélső jobboldali AUR bizalmatlansági indítványáról. Ilija Bolozsán kormányának sorsa néhány szavazaton múlhat. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. A matematika írásbelikkel folytatódnak az érettségi vizsgák, a diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János vers elemzése is szerepelt. A közmédiának nyilatkozó diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben. Harcsás Gergely összefoglalója.
4: Verselemzést kaptunk, de szerintem ahhoz képest nem volt egy olyan vészes feladatsor.
5: Megkönnyebbülten értékeltek a diákok az első írásbeli vizsga után. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
6: A szövegalkotás egy jó élmény volt számomra, mert nagyon szeretek írni. Verseket is írok, és akkor így sokkal jobban ment.
5: Többeknek a vizsga első része jelentett kihívást.
7: Irodalmi feladatlap, ha szerintem egész nehézre sikeredett. Nem tudom hány pontot szedhettem össze belőle, de nem hiszem annyira sokat, viszont a szövegértés az idén elég könnyű volt szerintem. Majdnem, hogy mindenhol tudtam választ is írni, és sok pontra számítok.
5: A diákoknak közép és emelt szinten is 4 órájuk volt a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő esszét választhatták.
8: A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána júniusban majd a szóbelikkel.
5: Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
8: Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
5: Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
2: Tájékoztatást kért az NK a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
3: Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alapkollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondott az NKA bizottságának több tagja is. Magyar Péter leendő kormányfő azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos kulturális alapokból több milliárd forintot.
9: Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a legköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket a felől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ebben az ügyekben.
2: A közlekedés fejlesztésre fordítható uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa.
3: Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter, leendő miniszterelnök múlt héten már egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Most pedig a tárgyalásokat szakmai szinten folytatják, ahol egyebek mellett arról döntenek, milyen projektekre és milyen módon használják majd fel az uniós forrásokat. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők rövidesen lejárnak, és azok az Európai Unió összes tagállamára vonatkoznak.
10: Vár most ránk, mint hogy hazahozzuk a befagyasztott uniós forrásokat, azokat jó célokra, a működő és emberséges Magyarország programja alapján számos olyan fejlesztésre, amit uniós pénzből el lehet végezni, például vasútfejlesztésre is tudjuk költeni, és ezeket a projekteket el tudjuk indítani. De emellett én most azzal a céllal is megyek az Európai Bizottsághoz, hogy azon források megmentésére is dolgozzak, amik egyébként eddig is megvoltak, de nem költött fel azokat Magyarország, illetve nem tudta szabályosan felhasználni és időben felhasználni azokat Magyarország.
2: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia. A bicentenáriumi eseményen a köztestület elnöke arról beszélt, hogy az ország, benne a tudomány és az akadémia alapvető politikai változás előtt áll. Frany Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt években nem sikerült kölcsönös tiszteleten és kellő mértékű bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a leköszönő kormánnyal.
3: Álláspontjuk szerint a nemzet boldogulásához, egy közös jövő építéséhez a nézetkülönbségek ellenére is fenn kell tartani a párbeszédet, mert a politikának, a gazdaságnak, a társadalomnak és a kultúrának szüksége van a tudomány elemzői, kritikai erejére és távlatos gondolkodására. Hangsúlyozta, a Magyar Tudományos Akadémia feladata ma sem kisebb, mint alapításakor. A tudást az ország javának szolgálatába kell állítania. Hozzátette, az új kormány és az akadémia között létrejövő együttműködés biztosítékának tekinthető, hogy a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vett a közgyűlésen.
11: Az akadémia a nemzet akaratából nem szolgálója, hanem partnere a mindenkori kormányzatnak a közjó érdekében kifejtett tevékenységében. Felelősségünk a tudományos ismeretek és tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a felelősségteljes és konstruktív kritika, de nem a döntéshozatal. Az elmúlt 6 évben ezt következetesen képviseltük, és sérelmeink ellenére sem hanyagoltuk el nemzeti kötelességeinket. Nem rajtunk múlt, hogy a közpolitika és a tudomány partnersége nem tudott kibontakozni, közmegelégedésre működni. Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
2: Romániában ma szavaz a parlament a szociáldemokraták és a szélsőjobboldali AUR bizalmatlansági indítványáról. Ilie Bolozsáj jobboldali miniszterelnök koalíciós kormányának sorsa néhány szavazaton múlhat. A kabinet, amelyben az RMDS is részt vesz, ügyvivőként akkor is tisztségben maradhat, ha a parlament megvonja tőle a bizalmat, az indítványt kezdeményezők ugyanis nem akarnak együtt kormányozni. Az RMDS közölte, hogy részt vesznek a bizalmatlansági indítvány vitáján, de szavazni nem fognak. Bukarest, Baranyi László.
12: Kisebb csodának számítana, ha Ilie Bolozsán kormánya túlélné a bizalmatlansági indítványt, hiszen azt a törvényhozók több mint fele aláírta. A titkos szavazás azonban hozhat még meglepetést. A szélső jobboldali AUR-nak és a kormányból kilépett szociáldemokrata pártnak ugyanis nincs többsége. A mérleg nyelvét a kisebb nacionalista pártok képviselői képezhetik, a folytatást pedig teljes homály fedi. Az AUR és a PSD Baltic azt hangoztatja, hogy csak a kormánybuktatásban értenek egyet, de nem akarnak egymással koalícióra lépni. A Bolozsán kabinet bukása esetén Nikus Ordán államfő válik főszereplővé, aki kizárta az euroszkeptikusnak és orosz barátnak tartott AUR kormányra juttatását. Másfelől a jobboldal sem akar koalícióra lépni a szélső jobboldallal. Előrehozott választásokra nem volt még példa a rendszerváltás utáni Romániában, úgyhogy elhúzódó válságra lehet számítani, ha a parlament megvonja a bizalmat a Bolozsán kormánytól.
2: tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni.
3: A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Moszkva nemrég arra figyelmeztette Ukrajnát, hogy tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára, ha megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket.
2: Németországban emberek közé hajtott nagy sebességgel egy autó kora este Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában.
3: A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak, 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen.
2: Itthon nyári ruhákat, fehér neműket és pizsamákat is vizsgált tavasszal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
3: Eitmann Norbert sajtófőnök a Kossuth Rádióban elmondta, a textiltermékek ellenőrzésekor azt vizsgálják, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, például, hogy a címkén feltüntetett információk megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Hangsúlyozta, a mintavétel széles körű, bevásárlóközpontok, üzletláncok, piacok és webáruházak termékeit vizsgálják. Tavaly 120 árucikket ellenőriztek, amelyből 22 nem felelt meg a laboratóriumi teszten.
13: Amennyiben az ellenőrzések azt mutatják ki, hogy nem valós információkat tartalmazott a címke, vagy olyan összetétel van az adott terméknek, amely nem felel meg az egyébként nagyon szigorú uniós és hazai szabályozásoknak, akkor ebben az esetben hatósági eljárás indul, felszólítjuk a forgalmazót, hogy vonja ki ezeket a termékeket a forgalomból, illetve bizonyos különös esetekben pedig bírság kiszabására is akár sor kerülhet.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint a 8-as főúton Öskü határában baleset történt. A Várpalota felé vezető oldal 35-ös kilométerénél csak egy sávon halad a forgalom. A 834-es főúton Nyárád és Nemesszalók között két autó karambolozott. A 10-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Kerepesi úton kifelé a gyakorló köz után lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 7. kerületben a Rumbassebestyén utcát lezárták a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el, a Madách Imre úton is korlátozásra kell készülni. A 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat lezárták a Kapi utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok lesz.
2: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hírösszefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Nemzeti Sportkrónika.
15: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. Jövő szombaton zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a bronzért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4-6-kor kezdődnek majd. A labdarúgó MB2 28. fordulójának záró mérkőzésén a már biztosan feljutó Vasas hazai pályán 3-2-re verte a kiesés elől menekülő Budafokot. Győzelmükkel a piroskékek 5 pontos előnye tettek szert a második honvéd előtt, és amennyiben vasárnap nem kapnak ki a Bozsik stadionban, bajnokok. Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richárd, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én is berendezik, a visszavágóra pedig 3 nappal később Veszprémben kerül sor. A párharc győztese kijut a 2027. januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra. A címvédő mávelőre 3-0-ra nyert Kaposváron a férfi röplabda extraliga döntőjének második összecsapásán, ezzel visszavette a pályaelőnyt. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása ezzel egy-egy, folytatás pénteken Székesfehérváron. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért zajló rájátszásának első fordulójában. Cseh Sándor együttese így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a 4-esben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük. A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztalitenis csapatvilágbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett csoportjában, a svédek mindhárom meccsüket megnyerték csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A mérkőzést kedden magyar idő szerint 18 órától játsszák. Köszönöm figyelmüket!
0: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsorajánlat. Kalendárium.
16: Balázs Fecó emlékkoncert május 9-én a Budapest Arénában. Torozsmai Péter zeneszerző lesz a vendégünk. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki előadás a Budapest Bábszínházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsej Múzeum pinceterében. Párhuzamos autonómiák, Klimó Károly és alkotótársai kiállítása a Képzőművészeti Egyetemen.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
17: Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb színészévé? Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
18: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
19: Elve sorolja, tudjuk azt magunk.
18: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
19: Téged hogy hívnak?
20: Miros Mihály második B.
18: És beköltöznek a nappaliába.
19: Na, ami diktum, az faktum.
18: Klasszikus történetek.
21: A piros ernyő.
22: Azaz.
23: Szent Péter esernyője.
18: Vadonatúj élmények.
24: Vasárnap eljöhet a moziba.
18: Készítse a popcornt.
25: Moziba? Megyek.
18: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a Filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: Május 5-e kedd, Györgyi és Adrián névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Súlyos az aszályhelyzet, erről szólnak a jelentések, természetesen a szántóföldi növényeknek sem kedvez ez. Kérdés, hogy lehet-e még valamit tenni, és aztán fagykárok, jelentős károkat okozott már a május 1-i fagy, még a szőlőkben is, ez ritkább. Erről is szólunk a műsor első fél órájában, illetve hát a fél hetes hírek után majd. És még téma, mégpedig szétesőben van a NATO, állítja a lengyel miniszter, elnök, és mások is, amerikai csapatkivonások, mi lehet a következménye, kivédi meg az európai államokat, képesek-e magukat megvédeni, egymástól is, mert hogy erről is beszélnek szakértők, meg más külső fenyegetéstől, és alakul a kormány, konfrontációk, tervezett intézkedések a hírek között, 7:30 után néhány perccel szólunk erről, és felvetünk néhány kérdést is. A műsort ma Pap János szerkeszti.
0: Jó reggelt Magyarország, Kakuk El Tamással.
1: A hétvégén a Balaton főkajári pályán vendégeskedett a Superbike világbajnokság mezőnye. A pályára néhány héten belül még nagyobb feladat vár, hiszen a gyorsasági motoros világbajnokság, vagyis a MotoGP is főkajára látogat. Kreisz Bálint a riporter, aki pedig beszél Walterné Dancsó Adrián, a pálya, a Balaton Park pálya operatív igazgatója.
26: Sorozatban a második év volt, amikor a Balaton Park Circuiten Superbike világbajnoki futamot rendeztek. Mik az első benyomásaid így néhány órával a hétvége után, most így, hogy még frissek az élmények?
4: Nagyon-nagyon büszke vagyok, ismételten azt kell, hogy mondjam, és hihetetlen, hogy ilyen gyorsan elszaladt ez a közel egy év. Nyilván hatalmas elvárásokkal indultunk neki, hiszen azért magasra tettük a mércét tavalyi évben, és ez mindig egy kicsit veszélyes, amikor nagyon megdicsérnek, és utána a következő évben ismét teljesíteni kell. Emiatt egy pici izgatottság volt a csapaton, de én azt gondolom, hogy teljesen pozitívan tudom értékelni nagy állattalanságban a hétvégét, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen szép időben és ilyen sikeres rendezvényt zárhatunk.
26: Tavaly inkább a nyár második fele szólt a különböző versenyekről a Balatonpark Circuiten, akár a MotoGP, akár a Superbike, most viszont a naptár korai részére került a verseny. Ez miben jelentett másfajta logisztikázást, mennyivel volt nehezebb így készülni?
4: Egy picit mindig a szezon kezdett nehezebb, főleg a csapatnak, vagy a sportszakmai csapatnak, hiszen ugye amikor az ember benne van a gyakorlásban, meg minden az is sokkal könnyebb, de ugyanúgy megtartottuk az idei tréningeinket, új bírókat is képeztünk már így a január-februári időszakban is, illetve nemrég a rendezvény előtt volt egy jó kis gyakorlati napunk is. Nyilvánvalóan ez mindig egy ilyen friss kezdet. Kicsit tartottunk tőle, hogy esetleg az időjárás mennyire lesz kegyes így a tavaszi szeszélyben, mind a csapatoknak, mind a pilótáknak, értem ez alatt, hogy mondjuk akár a nézőknek is a parkolás miatt, ugye, hogy mennyi eső fog esni, mert azért ez újdonság lett volna, de szerencsére azért Fortuna velünk volt, vagy Szentpéter, vagy nem tudom, de tényleg egy nagyon jó időszakban és abszolút jó kezdéssel indítottuk szerintem.
26: Tavaly nagyon jó visszajelzések voltak, és emiatt nagyobb elvárásra fordultak felétek idén. Mik a mostani első reakciók a hétvégével kapcsolatban? Sikerült-e a pályának teljesíteni, vagy akár túl teljesíteni ezeket a megnövekedett elvárásokat?
4: Ez magának a versenypályának nagyon minimális, hát nem is átalakításnak, inkább azt gondolom, hogy ilyen pár apró módosításra volt szükség, és pont azért, mert ezek nem voltak nagy dolgok, szerencsére ezt bőven időben meg tudtuk lépni, úgyhogy nem voltunk abszolút időnyomásban ilyen szempontból, mint említettem, az előkészítési fázisban az időjárás is kegyes volt, mert mondjuk nem voltak több hetes esőzések például. Tehát ezeket a kis apró dolgokat, ezeket meg tudtuk csinálni. Most a MotoGP előtt is van egy pár olyan dolog, amit még el kell, hogy végezzünk, de szerencsére elegendő idő áll rendelkezésre, és össze tudtuk úgy hangolni az egyéb rendezvényeinkkel, hogy ott olyan megoldást találni, ami nem zavarja a többieket, és megfelelően fel tudunk készülni a MotoGP-re.
0: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Ma van a kézhigiénés világnap, a WHO és más hazai szervezetek ismét a kézmosás és fertőtlenítés szerepét emelik ki, hangsúlyozva a helyes gyakorlatok bevezetését is az oktatásban. Az idei kampánya a betegellátási pontokra, oktatásra és a kézfertőtlenítő adagolók nagyobb hozzáférhetőségére. Hívják fel a figyelmet, miközben más szakmai szereplők is megteszik ezt. A témában Cinege Levente készített interjút, mégpedig Csima Zoltán epidemiológus.
6: Milyen konkrét intézkedések várhatók az egészségügyi intézményekben a kézhigiéniai javítására például az idei kampány után? Milyen most a helyzet ez ügyben?
7: A magyar egészségügyi intézményekben nagyon régóta kötelező a kézhigiéni és önértékelésnek a elvégzése. Ez részben a kézfertőtlenítési pontok rendelkezésre állása, kézfertőtlenítőszer fogyás alapján történő megfelelőség vizsgálata alapján történik. A közeljövőben fejlődés várható, hiszen módosult az egészségügyi világszervezet ajánlása, módosultak a tudományos evidenciák is a kézhigiénéhez kapcsolódóan. Ezt követve a Nemzeti Népegészségügyi Központ is a közeljövőben reformot fog bevezetni, frissíteni fogja a kézhigiénére, illetve a sebészi bemosakodásai, illetve a kézfertőtlenítési pontok elérhetőségére vonatkozó módszertani ajánlásait.
6: Mi a helyzet a témában a hazai otthonokban? Milyen célzott beavatkozások csökkentek? Tenék leginkább a nozokomiális fertőzéseket.
7: A május 5-i kézhigiénés világnap célja elsősorban az egészségügyben a figyelemfelkeltés arra, hogy a kézhigiéne milyen szerepet játszik a biztonságos betegellátás megteremtésében, de nem titkolt célja az sem ennek a kampánynak, ami a világ szinte összes országára kiterjed ezen a napon, hogy az egyszerű kézmosás, illetve kézfertőtlenítés szerepé szerepét a hétköznapi életben is megjelölje, illetve fokozza a fertőzés megelőzés vonatkozásában, hiszen azért nem csak nozokomiális vagy ellátással összefüggő fertőzéseket lehet elkapni a kéz útján vagy a kéz közvetítésével, hanem a hétköznapi életben is számos fertőző megbetegedés kialakul azáltal, hogy szennyezett kézzel jut be a kórokozó az egyének a szervezetébe.
6: Hogy áll most, illetve szükséges-e a kézhigiéna oktatásra az iskolákban és általában a gyermekellátási programban, hogy a teljes gyakorlatok már kisgyermekkortól rögzüljenek?
7: Törekszünk arra a népegészségügyi központban, hogy a nemzetközi gyakorlatokat adaptáljuk. Nem olyan régiben jelent meg az egészségügyi világszervezetnek a lakosság számára szóló kézhigiénés ajánlása, illetve irányelve, amely a különböző lakossági csoportokat, illetve az ő célzott oktatásukat helyezi fókuszba, így akár már a kisgyermekkortól is meg lehet értetni különböző mondókákkal, mozdulatsorokkal, hogyan lehet helyesen kezet mosni, illetve ez adaptálható esetleg későbbiekben az idős ellátásra vagy az idős gondozásra is, ahol részben az egészségügyben létező követelményeknek kell megfelelni, részben pedig a gondozottak kézhigiénéjét is az ő képességeikhez, illetve az ő gyakorlati készségeikhez igazítva lehet fejleszteni, hiszen egy közösségben, szintén főleg egy ilyen zárt közösségben kiemelt szerepe van annak, hogy mindenki helyesen mosson, illetve fertőtlenítsen kezet.
6: Néhány év a pandémia során ismét megtanult a világ társadalma kezet mosni. Mennyit felejtettünk az elmúlt 6 évben? Hogy áll ez most?
7: A COVID-19 világjárvány egy robbanásszerű változást hozott a kézhigiénének a megítélésében. A világjárvány ideje alatt megnőtt mind az egészségügyi intézményekben a figyelem, mind a lakosság körében a figyelem a kézfertőtlenítés, illetve az ezzel kapcsolatos egészségelmi mozzanatok iránt. Azonban azt tapasztaljuk, hogy a társadalom bár tudja, hogy túlestünk egy ilyen világjárványon, és ugyanúgy az egészségügyi rendszer is tudja, hogy túlestünk egy világjárványon, ezt a magas szintet, amit a COVID pandémia alatt elértünk, ezt nagyon nehéz az utóbbi időben fenntartani. Ami előnye ennek a pandémiának, ha lehet így fogalmazni, hogy rávilágított arra, hogy szükség van arra, amit annak idején Semmelweis Ignác felfedezett, tudatosult a társadalomban a kézhigiéna, mint módszertan a megelőzésben, és sokkal elfogadottabbá vált. A következő időszaknak a kihívása, hogy ezt a pandémiás időszak utáni élet mennyire tudjuk fenntartani, mert jelenleg a tanulmányok azt mutatják, hogy ez jelentősen elkezdett csökkenni.
6: Ezen felül milyen új szempontokat vagy ajánlásokat fogalmazza meg néhány gondolatban a kézhigiénével kapcsolatban?
7: A legfontosabb gondolat szerintem, és ez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik május 5-éhez, hogy a kézmosás, a kézfertőtlenítés az véleményem szerint nem kampánytéma. Ennek a tevékenységnek az egészségügyi rendszeren belül a mindennapi betegbiztonság részeként kell megjelenni. A társadalomban pedig ez az egyik legolcsóbb, leghatékonyabb és legkönnyebben kivitelezhető közösségi egészségvédelmi eszköz. Szóval nem az a célunk a kézhigiénés és világnappal, hogy megrettentsünk bárkit, hogy mindentől félni kell, amit megérintünk, hanem az, hogy megfelelő helyzetekben jól cselekedjünk, mossunk kezet, vagy fertőtlenítsünk kezet, vagy éppen a szennyezett kezünkkel ne nyúljunk feleslegesen, például az arcunkhoz. A kézhigiéna lényege nem az, a mai napig nem az, hogy sokszor mossunk kezet, hanem hogy a megfelelő pillanatban, a megfelelő módon tisztítsuk meg a kezünket, és ezzel ne csak magunkat, hanem a körülöttünk élőket is védjük és vigyázzunk rájuk.
0: BKK Info.
14: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt beszakadt az útpálya, ezért a külső sávot lezárták. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután a külső sávot itt szintén lezárták, tart még a vízvezeték javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
0: MÁV Info.
5: Ma reggel országszerte zavartalan a vonatközlekedés. Tart a karbantartás a Salgó-Tarjáni vonalon, még vasárnapig 60 és Somoskő Újfalu között pótlóbuszok közlekednek. A Szurdok-Püspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt a buszok útvonala módosul csütörtök estétől, akkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok majd nem érintik Szurdok-Püspökit, oda Pásztorról külön ráhordó buszok indulnak majd. Váci Viktor, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
1: Mégpedig Kókai Ádámtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Ma is többnyire napos idő várható fátyolfelhőkkel, de estétől a Dunántúlon kevés helyen már előfordulhat kisebb eső, záporeső. A délies szelet manap közben sokfelé kísérik élénk. A Dunántúlon erős, az Alpok alján és a Kisalföldön olykor viharos lökések. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: Köszönjük szépen, fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
3: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Volodymyr Zelenszkijjel is egyeztetett, akivel közös kormányülés megtartásáról és infrastruktúrális fejlesztésekről állapodott meg. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter, leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Földrengés volt hajnalban Horvátországban, a földmozgást Magyarországon is lehetett érezni. A 4,2-es erősségű rengés epicentruma a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre volt, hajnali 2:30 körül. A jelenséget a délnyugati ország részben észlelhették az ott lakók. A híradást Fehérvári Petra készítette. Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
9: Vármegyéről Vármegyére. Békés.
10: Mexikó magyar művésze Kepenyes Pál. A Kondoroson 1926-ban született művész ékszereiből vásárolt Jackie Kennedy, Liz Taylor, Arnold Schwarzeneggel, Richard Nixon, Bill Gates, de még Madonna is. Az 50-es években börtönbe vetették, harcolt a forradalom alatt, majd emigrált. Végül Mexikóban vált világhírűvé kinetikus szobraival, ékszereivel. Művészetét a magyar gyökerek, a latin-amerikai kultúra és az avantgárd hatások alakították. Kepenyes Pál szülőfalujában igen jó anyag volt a határban, amit eső után nagy kedvel gyúrogatott. Kezei között lovak, autók, cicák, malacok és emberek formálódtak. Tanárai javaslatára szobrásznak jelentkezett. A képzőművészeti főiskoláról, ahol Ferenczi Béni volt a mestere, mint osztályidegent eltávolították, majd 1950-ben nevetséges vádak alapján 10 évi börtönre ítélték. Szegeden, Tatabányán és Várpalotán volt kényszermunkás. Végül Mária Nosztrára boskodott, ahonnan az 1956-os forradalom idején a helyi lakosság szabadította ki. A szabadságharcban a Kálvin téren és a Rákóczi úton küzdött, majd kénytelen volt elhagyni hazáját. Végül Mexikóban telepedett le. Ezüst és bronz nyakékei, karkötői és gyűrűi világhírűvé tették. Szobrait a legnagyobb nyugati múzeumok őrzik. A 2020-ban Kossuth díjjal elismert Kepenyes Pál 94 éves korában Acapulcóban halt meg.
9: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
1: kevés csapadék miatt az idén tovább fokozódott az a hiány, ami az elmúlt években felhalmozódott már, nem is a nedvesség a talajban. Hogy milyennek a következménye és mit lehet tenni ennek a érdekében, hogy ne így legyen, Gacsán József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese vonalban. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mennyire súlyos a helyzet, mit mutatnak a mérések?
11: Hát a helyzetünk az nem egyszerű, és ahogy ön is a felvezetésben mondta, tehát itt már éveken átnyúló asszályra kellett felkészülnünk, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben, tehát 1 évnek a csapadék átlaga hiányzik a vízmérlegünkből, és ami a nehézségünket leginkább jelenti, hogy a téli fél évben a talajvízkészleteinkben az a visszatöltődés nem indult meg. Tehát most nekünk a vízkészletünknek a hatékonyabb felhasználására kell felkészülni, melyre sajnos a hidrometeorológiai helyzet a védekezés elindítására lehetőséget biztosít, mivel jelenleg már 28 vízhiánykezelő körzetben lett másodfokú vízhiány elleni védekezési készültség elrendelve.
1: Most mit lehet tenni? Mert ugye valahonnan áthozni, de van elég az a bizonyos valahol, a folyók vízállása, tavak, sokról lehetett hallani, hogy ki is száradt.
11: Igen, tehát sajnos itt a csapadék hiányból, illetve a hőn és magas hőmérsékletből következik, mert nagyon magas a párolgásunk. Tehát a folyóink vízszintje is a valamiért legkisebb vízszintek fölött vannak 40-50 cm-rel, de ez még azt jelenti, hogy még van a rendszerünkben szabad vízkészlet, amelyik ezekre a célokra tudunk használni, hogy a területen el tudjuk helyezni, illetve a jelentkező vízigényeket ki tudjuk szolgálni. Itt most azt jelenti, hogy mivel a 12 vízügyi igazgatóságunk is vízgyűjtő elv szerint működik, de ezek a vízgyűjtők szervesen összekapcsolódnak. Ugye egy konkrét példát mondjak, mondjuk a Tisza völgyén, a Tisza-Körösvölgyi Együttműködési Rendszer közvetlenül 4 vízügyigazgatóságot érint, de ezt most kiterjesztjük mind a 6-ra, mivel a felső területe, a vízgyűjtő felső területen lévő igazgatóságoknak a vízfelhasználását is befolyásolja ez az együttműködés, és most ezeknek a rendszereknek a még hatékonyabb együttműködésével próbáljuk ezeket a vízigényeket biztosítani.
1: Mi az, mi a terv? Tehát hogy néz ez ki a gyakorlatban?
11: Annyival jobb helyzetben vagyunk, mint a tavalyi évben, mert tavaly azért egy rendkívüli asszályvédelmi intézkedéseket vezettünk be országosan, tehát közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megkeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével, emelt víztereket hoztunk létre, a vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban úgymond ezt az elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva, tehát elkészítettük azokat a beavatkozási cselekvési terveket, amelyel tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
1: Ez a tájban a vizet program, ez hogy is néz ki?
11: A vizet a tájba fognak a lényeg, hogy a vízkészletekkel ott térben és időben akkor gazdálkodjunk, mikor rendelkezésre áll. Tehát ne problémaként tekintsünk a vízre, hanem mint egy éltető erőre, és ezekkel hatékonyan és hasznosan gazdálkodjunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szabályozással létrejött rendszerekkel, úgymond kialakítottunk egy töltésekkel határolt mentesített átteret, ahol egy olyan hamis kép, egy hamis biztonság alakult ki, ahol a víz mint problémaként jelentkezett, legyen az belvíz, vagy az árvizek elleni védelem. És most azt próbáljuk kicsit puhítani, hogy ezekkel a rendszerekkel, és nem a szabályozás ellen mondom, mert az árvízi biztonságot továbbra is fenn kell tartani, de ezeken a rendszereken belül a tájban meg kell találni úgymond a víznek a helyét, és ott kell ezeket a vízkészleteket elhelyezni, mert hiába van a folyóban szabad vízkészletünk, nekünk az a tározási kapacitást a területen, a tájban meg kell találni. Nem ilyen egyszerű, mint ahogy elmondtam, nagyon bonyolult, de vannak pilot projektjeink, ahol a gazdálkodókkal együttműködően már azért komoly sikereket tudtunk felmutatni, és rengeteget tapasztalatot gyűjtöttünk a folytatásra.
1: Mert ugye úgy van ez valahogy, hogy mondja, hogy terület kell, ahol el lehet helyezni, hát az valakinek a földje. Most ez ilyen önkéntes felajánlás alapján megy, úgy alakul ki az együttműködés, hogy kérem, van itt nekem ez a terület, árasszuk el, mert ugye akkor arról lemond végül is.
11: De ezek időszakos elárasztások, tehát most az a lényeg, és most az elárasztás sem mindegy, tehát például nem egy nyári fél évben célszerű ezeket végezni, ahol jelentős része pároló, hanem a téli fél évben, amíg jelentős része beszivárog, és a felszínalatti vízkészleteinket, nek a mennyiségét növeli. Tehát elindítottunk egy online felületet, ahol egyetlen egy megkötésünk volt, hogy a terület tulajdonosnak kell jelentkezni, műszaki feltételt nem adtunk mellé. Ennek az a következménye, hogy jelen állás szerint a felajánlott 29 ezer hektárnak a 14%-át tudtuk úgymond ezekbe az árasztásokba bevonni, de több mint 40% azt jelenti, hogy műszaki beavatkozásokkal a rendszerünket át tudjuk hangolni, hogy azokat is ki tudjuk szolgálni. De ezzel párhuzamosan elindultunk azon területeknek a felkutatása, felkeresése irányába, ahol műszakilag elérjük, és lehetőségünk, meg vízkészletünk is van hozzá, hogy ezeket igénybe vegyünk, ott pedig kialakult az érintettekkel egy olyan párbeszéd, mert közös érdek. Tehát a vízhiány úgymond nagyon sújtja a mezőgazdaságot. És itt most nem a felszíni öntözés a megoldás kulcsa, hanem hogyha a talajvíz szintet tudjuk abba az állapotba, hogy arra a mértékre visszahozni, ami már a növények elérését is segíteni tudja.
1: Milyen állapotban vannak a csatornák? Ugye szó volt arról is, hogy sokat beszántottak, ugye itt, ahogy átalakult a földtulajdonnak a háttere.
11: Hát az látszik, hogy a csatornáknak az állapotán van mi javítani, tehát ezen már nagyon léptünk előre az elmúlt évben is, illetve a területi kollégáink folyamatosan dolgoznak ezen megvalósításán, de azt azért hangsúlyozom, hogy nem minden csatorna van állami kezelésben. Tehát a tábla szintű csatornák, ami a mi rendszerünkből a vizet el tudja juttatni azokra a táblák szintjéig, ezek magán, önkormányzati, illetve egyéb kezelésben vannak. A fejlesztési programunk úgyhogy teljes körűen próbálja ezeket a vízgazdálkodási rendszereknek a fenntartási állapotának a javítását elérni.
1: Köszönöm szépen Gacsály Józsefet, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesét hallották.
0: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: És ezt a témát folytatjuk szinte, csak most már gabona szempontból, meg hát növénytermesztési szempontból is Petőházi Tamással, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szántóföldi Növénytermesztési és Beszállítóipari Osztályának elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat!
1: Na hát, ha ránézünk, zöld a vetés. Na de, mennyire? Meg mit is jelent ez a gabona számára, ez a bizonyos asszályhelyzet?
2: De sajnos a tél nem volt optimális, hiába volt kontinentális telünk, de messze nem volt annyi csapadék, amennyi kellett volna. Ugye az a januári 30 centi hó, ez egy 30 mm-es egyszerű esőnek felelt meg egyébként. Jól hasznosult, mert szépen beivódott, de ugye legalább ennek a duplája, háromszorosra kellett volna, tehát így is komoly közlekedési problémákat okozott, de a Szántóföldön ez nem volt elég. Nagyon nagy minusszal kezdtük a télet, és nem tudott kijönni, és tavasszal már avval szembesültünk, hogy a talaj felső rétege egy 50-60 centire van átnedvesedve, utána van egy 30-40 centi, ami nincs átnedvesedve, és utána a kapilláris vizek pedig ilyen egy 80 centi, 1 méter körül kezdődtek, tehát nem volt átázva a talaj, és ugye így mentünk neki a tavasznak. És már nem csak a márciusban is volt egy nagyon komoly csapadékhiányunk, gyakorlatilag meg áprilisban nem volt csapadék. Van olyan vízgyűjtő igazgatóság, másfél milliméter volt az átlaguk, és 40-50 milliméternek kellett volna lenni áprilisban. Tehát ez a csapadék, ez most már halmozottan hiányzik a földekről. Tehát ugye ennek volt egy jó oldala is egyébként, az, hogy a tavaszi munkacsúcsot nagyon gyorsan el tudtuk végezni. Pár napon belül befejeződik a tavaszi növények vetése, úgyhogy ez is egy nagyon rendkívüli dolog.
1: Most amikor porban vetnek, az látszik, ugye?
2: Igen, de
1: hatalmas porfelhő.
2: Amikor én kezdtem a pályámat, akkor még ezen a héten kezdtünk el vetni, május első hetén, és most gyakorlatilag első hetére nagyjából vége is van az aratás, vagyis a vetési munkáknak.
1: Aztán beszélünk majd az aratásról is, de hogyha azt nézzük, mert most porban vetnek, milyen reményekkel?
2: Ugye
1: szóval a Szántóföldi
2: csak reménykedni tud, tehát ugye mindig abban bízunk, mert amúgy nem csinálnánk, hogyha nem változna. Most is bízunk abban, hogy itt a hét közepére ígért csapadékok meg is fognak jönni. Nem zápori zivatarban, hanem lassabb áztató esőkre lenne szükség, tehát egy 50-60 mm ilyen csendes áztató eső lenne szükség, hát ez ilyen 2-3 napos eső tudná a problémákat igazán megoldani, hogy átmenetileg ez megoldódjon. Ugye, és hát várjuk azt, hogy a májusi eső aranyat ér. Ugye ezt már kiterjesztettük áprilisra és júniusra is, tehát hogy április-május-júniusi eső aranyat ér. Úgyhogy várjuk, nagy-nagy reménységgel várjuk, hogy jobbra fordul a helyzetünk, és hogy jönnek hetente, 10 naponta egy 10-20 mm csapadékok, ami ugye megoldaná a helyzetet.
1: Ugye régi mondás ez, amikor még az időjárás nagyjából rendben volt, most meg akkor pláne aranyat ír, már lehet, hogy gyémántot is, ugye lassan?
2: Igen, hát lehet ezt fokozni, majd utána platinára átváltunk.
1: No, és tud segíteni még a májusi eső? Hogyha a terméshozamot, várható terméshozamot nézzük.
2: Azt nézem, az őszi kalászosoknál listúd, ugye pedig a tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év ez. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. Ugye a klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni. Ebben a napraforgó egy kicsit előrébb van, mint a kukorica, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföldi vidéken, ahol már nem termesztette a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
1: Árak hogy alakulnak? Mert ugye azért a hormuzi szoros lezárása befolyásolja a műtrágya ellátást is, aztán van itt egy szempont, hogy a dél-amerikai államokban hogy alakul a termés, ezeket, hogyha egybevetjük, akkor milyen kilátásokkal nézünk szemben?
2: Bízom benne, hogy ezek a hatások, amiről beszél szerkesztő úr, be fognak gyűrűzni, és egy komolyabb áremelkedés fog tudni elindulni a piacon. Jelenleg egy csendes piac van, egy időjárás kereskedés folyik a nemzetközi tőzsdéken. Ugye ez természetes ilyenkor, ez a május-júniusi időszakban, hogy ugye nincsenek komoly információk. Hát bízunk abban, hogy ugye a dél-amerikai El Niño megteszi a hatását, és egy elég komoly piaci áremelő, világpiaci áremelő hatást tud teremni, hogy kiesések várhatók a dél-amerikai termésben. Viszont az is hozzá kell tenni a mérleg másik nyelvén, hogy rekordszintű átmenő készletek vannak a világon gabonából, és ugye ne felejtsük el, hogy az északi féltekén nem csak nálunk, hanem a többi országban is nőtt a őszi kalászosok vetés területe.
1: Műtrágya ellátás hogy néz ki itthon?
2: Az Európai Unió ez nagyjából rendben van, ugye ebből azért van rendben egyébként, mert bevezettek egy karbonadót, ami januártól, 2026 januártól vezetődött be, és ugye a kereskedők megoldották, hogy még januárig beszállították a műtrágya készleteket, amire erre a szezonra kell, úgyhogy Európai Unión belül vannak már ezek a készletek. Egy picit emelkednek az árak, természetesen hát emelkednek az árak, és úgy a Dél-Amerikában várható ellátási probléma, mert ugye Dél-Amerika pedig a hornoszi szoros tájékáról szerzi be a műtrágya szükségletét, és ebben az akadályozások már különböző cikkekben megjelennek.
1: Szóval akkor a versenytársak vannak most nehéz helyzetben, vagy inkább?
2: Igen.
1: Úgy tűnik, mert ugye Dél-Amerika az.
2: Igen, versenyt nehéz helyzetben vannak, és ugye itt nem a termésük és a saját szükségletük nagyjából meg lesz, hanem az a kínálat, ami a világpiacon részükről meg szokott jelenni, hogyha ez egy visszafogottabb kínálat lesz, ennek várható egy világpiaci áremelkedése.
1: Lábon tudnak maradni a gazdák ilyen körülmények között? És egyáltalán mi az, kinek mit kell tenni, hogy ez így legyen? De folyamatos alkalmazkodást kíván, az úgy tűnik.
2: Nagyon nehéz a helyzet. Ugye ne felejtsük el, hogy ez 2022 óta kezdődött, hogy a szántóföld növény termesztés bajba van, tehát elkezdett átalakulni ugyan, de ez egy lassú folyamat, és nagyon sok termelőtársunk, aki már idősebb, dönt úgy, hogy ezbe az új világba, vagy az új körülmények között nem vág bele, és ugye felgyorsul a a generációváltás, a gazdaságok átadása, tehát egyértelműen, hogy megindítja a hátsó gazdasági folyamatokat is ez a körülmények.
1: Hogyha egy kicsit messzebb nézünk és látjuk ezeket a kihívásokat, akkor a hazai élelmiszerellátásról hogy lehet gondolkodni?
2: Én azt gondolom, hogy amíg az,
1: amíg
2: az őszi kalászos biztonsága Magyarországon meg lehet termelni majd, az még bízom benne, hogy 30-40 év, tehát hogyha klímaváltozást nézem, ugye nagyon jó példa van előttünk egyébként Bulgária, tehát Bulgáriában 20 évvel ezelőtt lezajlottak ezek a változások, ugye ők délebbre vannak tőlünk, hogyha ott nézem, akkor az őszi kalászosokkal, amíg Magyarországon biztonságosan megtermesztetők, addig ugye az élelmiszerellátással különösebben nem lesz gond. Ezt mind mondom abban, hogy ugye meg lesz a kenyerünk, ugye annak a búza, és ugye a takarmány is elő lehet állítani, tehát a kalászos növényekből, tehát őszi búzátból lehet az állatokat takarmányozni is. Egy picit változtatni kell a receptúrán, meg más aminósavakat kell hozzátenni, de gyakorlatilag egy stabil, biztonságos ellátást tud biztosítani. Az, hogy ennek mi lesz a jövedelmezősége, és hol lesznek a fedezeti pontok, ami a gazdaságnak rentábilissá tesz a termelést, azt meg nem tudom előre megmondani.
1: Köszönöm szépen Petőházi Tamást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szántóföldi és Növénytermesztési Valami Beszállító Osztályának elnökét hallották.
0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: És már is folytatjuk Fritma János borásszal, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökével. Ugye május 1-én hajnalban rendkívüli több térségben pusztító fagy sújtotta hazánk szőlőterületeit is. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a vonalban.
12: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: Köszönöm. Bizonyára van már némi becslésük, hogy mekkora károkat, meg hol okozott ez. Ha van ilyen, akkor kérem, ossza meg velünk.
12: Hát tulajdonképpen ma délelőttre fog teljesen a hegybírók, amit el tudnak mérni, még az se lesz teljes, de jelen pillanatban azért nagyon komoly ismereteink vannak sajnos, de sok helyen, nagy területeken 100%-os károk, annak ilyenre még nem volt példa május elején. A kunsági borvidéken, a hajós bajai borvidéken, és a hajósi borvidéken és a csongrádi borvidéken vannak legnagyobb károk. Van egy-két ilyen szórványterület, ami kimaradt a fagyból, ott inkább már nem is volt, de legtöbb helyen 100% vagy 70% körüli károk vannak, ez óriási. Vannak egy-két fajta meseg a mellékügyekből, majd tud hozni valamennyi termés, de a nagy részén nem lesz termés, a gazdák óriási kárt szenvedtek, de van a többi borvidéken is, inkább egy-két helyen, ahova tulajdonképpen be tudott törni a fagy.
1: Milyen fagy volt ez, ugye, mert nem talajmenti, az nem így dolgozik.
12: Nem, beszállított. Alsó fiatal tőkék, amik egy-két éves ültet idei vagy tavalyi ültetések, azokban alig van kár, fent van szállított fagy volt. Úgy néz ki, hogy minél magasabban volt a terület, annál nagyobb kárt szenvedett el, de mondhatnám azt, hogy mindenhol óriási a kár. Fajtától is van, ahol abszolút nem látni rajta, zöldet sem látni, de a fürt rész az megfagyott el a legtöbb helyen. Megmondom, hogy ilyen még nem láttunk, ekkora felülete volt, máskor is, hogy egy-egy gyűlő, vagy egy-egy sávba elfagyott, vagy egy-egy település, tavaly is voltak fagyok, utóbbi, de most már úgy néz, hogy a sűrű vendég a fagy, de most, hogy mindent elvitt, és ez egy 150-200 kilométeres sávba, ez azért döbbenetes.
1: Mi történik itt tulajdonképpen? Az, hogy korábban hajt a szőlő, aztán úgy jön rá ez a fagy, ami ráadásul nem is talajmenti is? Ez ennek a háttere?
12: Hát én úgy gondolom,

0: úgyhogy ez biztos, hogy ez is hozzásegít. Ez a klímaváltozás egyre abszurdikusabb az időjárás. Egyre nehezebb a termelők, gyümölcsök is elfagytak természetesen.
1: Igen, hiszen a gyümölcsfák szintje is, ugye, ahogy beszéltünk róla, hogy most magasabb volt, nem talajmenti fagy. Melyik területekről lehet azt tudni, melyik borvidékekről, hogy a legkevésbé sújtotta ez a jelentős kár?
0: Hát, amit konkrétan tudunk, az, hogy a mátrai, egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti a kár. Akkor Balaton úgy tudjuk, hogy Szekszárdon sincs, de mondom, nem tudjuk, meg egy bírók most fogják leadni. Most lesz elnökségülés, vagy küldöttülés a HNT-be, Hegykösenet a tanácsában a Pesten ma 10 órától. Akkor már lesznek több adatunk, de úgy gondoljuk, hogy a többi borvidéken azért nem volt most ilyen. Tavaly ilyen kár, tavaly volt másik több borvidéken, másik borvidékeken volt nagyobb kár, de a miénken, hát most a miénket az egyszerűen letarolta.
1: A védekezés. Ez ellen lehet, hogy amik eddig hatékonyak voltak, nem működnek?
0: Most mindenféle védekezés már működik, nem mindenhol, de nem volt hatékony sehol a védekezés. Volt a szélgépek vannak, akkor locsolták, most az sem volt. Hát lehet, hogyha teljes mértékig vízbe úszott volna a terület, akkor meg lehetett volna védeni, de ilyen öntözés vagy ilyen locsolás azért nem áll rendelkezésre, főleg most felleten nem, de nem volt hatékony senkinek sem, úgyhogy egyik védekezés sem volt hatékony. Ez nagyon nagy volt a fagy, ott mínusz 7 fok is volt, ahol ment egy szállítva, és mondom, hogy hihetetlen, de nem lent.
1: Hogy állnak a borkészletek?
0: A borkészletek azok nem alacsonyak, azok viszonylag pont gond is kezdett lenni vele. Úgy nézett ki, hát most megoldott mindent a fagy, még a zöldszület, meg egyszerre elrendezett mindent egy pár óra hossza alatt. Csak itt az a gond, hogy a fajta borokra lehet majd esetleg probléma. Meg hát ez meg, a tömegborok azok meg lesznek oldva. Most jelen pillanatban komoly piaci feszültségek voltak, abból adódóan, hogy a borfogyasztás valamilyen szinten csökkent, és az exportpiacok, spanyol borok lettek beszállítva, ahol van tradicionálisan utóbbi években magyarok szállítottak. Hát most úgy gondoljuk, hogy ez a készlet azért könnyedén el fog fogyni, ami van. De hát nincs ez... azt gondoljuk, nem tudjuk még milyen termés lesz, hát azért nem lehet látni még a többi borvidéken, hogy milyenek lesznek a termések. Itt is azért lesznek terület olyan fajták, amit tudnak talán regenerálódni egy ilyen kisebb terméssel, de jelen pillanatban a katasztrofális, ahogy kinéz a határ. Ilyet még nem látott szerintem senki.
1: Van egy másik kihívás is, ami ideje velünk él, ez a bizonyos aranylevelű sárgaság. Ennek a felszámolása, a védekezés az hol tart a hatékonyság szempontjából is kérdezem.
0: Hát a fitoplazma ellenvel a védekezéssel mindenféle rendeletet most már meg lett alkotva, de most ez óriási feladat lesz, de nagyon nehéz lesz rávenni akinek 100%-os kárban gazdának, hogy most védekezzen kölcsön rá még pluszba pénzt, valamennyi támogatás van hozzá, de nem elég, hogy védekezzen, és azt hiszem most jelen pillanatban nagy a elkeseredés a gazdák körében. Ezzel védekezni kell, mert különben a jövőnk azt tönkre megy, úgyhogy valamilyen szinten ezt meg kell oldani. Nem tudjuk, ez majd igazán június, most egy kicsit még később fog látni, mert a hajtásokon lehet látni, ez most ugyebár lefagytak a hajtások, a később induló hajtásokon majd június közepén lehet szerintem, vagy a körül lehet látni valamilyen szinten. A területátjárások lesznek, és utána laborvizsgálatok. Védekezni kell ellene, mert tönkre fognak menni, a hosszú távú megélhet és fog tönkre menni, úgyhogy ez még egy óriási kívás, főleg egy ilyen kár után.
1: Köszönöm szépen, Frittmann János borászt, a Hegykösségek Nemzeti Tanácsának elnökét hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Macska gyökér, gomlótoboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
4: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a budai alsó rakparton, a Petőfénynál északirányban, illetve a Budaörsi úton befelé. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Váci úton a városhatártól, illetve a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Autós percek.
3: Az M3-as autópálya be Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. Emiatt a 40-es kilométerkőnél már csak egy sáv járható, 3 kilométeres a torlódás.
1: Időjárás jelentés.
3: Nyárias idő várható ma is, napsütés, kevés fátyol felhő a Dunántúlon, néhány futózápor valószínű. Élénk lesz a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra van, 2026. május 5-én, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: A matematikai írásbelivel folytatódnak az érettségi vizsgák. A diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról.
5: Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik országos listán szereztek parlamenti mandátumot az áprilisi választáson.
4: Ismét egyhetes országos közlekedés biztonsági akció kezdődött. A rendőrség elsősorban a tehergépkocsikat és az autóbuszokat vizsgálja. Mondjuk a részleteket. A matematika írásbelikkel folytatódnak az érettségi vizsgák. A diákok tegnap magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János vers elemzése is szerepelt. A közmédiának nyilatkozó diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben. Harcsás Gergely összefoglalója.
6: Verselemzést kaptunk, de szerintem ahhoz képest nem volt egy olyan vészes feladatsor.
7: Megkönnyebbülten értékeltek a diákok az első írásbeli vizsga után. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
8: A szövegalkotás egy jó élmény volt számomra, mert nagyon szeretek írni. Verseket is írok, és akkor így sokkal jobban ment.
7: Többeknek a vizsga első része jelentett kihívást.
9: Irodalmi feladatlap, az szerintem egész nehézre sikeredett. Nem tudom hány pontot szedhettem össze belőle, de nem hiszem, hogy annyira sokat. Viszont a szövegértés az idén elég könnyű volt szerintem. Majdnem, hogy mindenhol tudtam választ is írni, és sok pontra számítok.
7: A diákoknak közép és emelt szinten is 4 órájuk volt a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő eszét választhatták.
10: A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel.
7: Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
10: Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
7: Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
4: Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik országos listán szereztek parlamenti mandátumot az áprilisi választáson.
5: A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz.
4: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt.
5: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné, Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Hozzátette, Rák Rihárd egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz.
4: A fővárosi közgyűlésben jelentős átrendeződést hoz a Tisza párt parlamenti győzelme. Több képviselőjük ugyanis onnan kerül át az országgyűlésbe. Pótlásuk azért nehézkes, mert a Tisza listán maradt képviselők, akik szóba jöhetnek a fővárosi pozíciók betöltésére, jelenleg EP képviselők. A leendő közlekedési minisztert Vitézi Dávidot és a fideszes Szentkirályi Alexandrát is pótolni kell. Császár Attila összeállítása.
11: A Tisza párt kétharmados parlamenti győzelme után a fővárosi közgyűlésben is jelentős személyi átrendeződés várható.
12: Megalapítottuk a frakciót.
11: Bújdosó Andrea és Porcser Áron ugyanis egyéni mandátumot nyert, az összeférhetetlenségi szabályok miatt pedig már le is mondtak fővárosi mandátumukról. A pótlásuk azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a fővárosi listán csak 2 tiszás képviselő, Kulja András és Lakos Eszter maradt. Így nem kizárt, hogy mindketten ugyanazt az utat futják majd be, mint korábban Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, akik szintén egyszerre EP és fővárosi képviselők is, ám a közgyűlésben alig szólaltak fel, és bizottsági munkát sem vállaltak.
13: A közgyűlés támogatta ezt.
11: Emberhiány oka, hogy a Tisza párt 2 évvel ezelőtt a választásokon rövid listával indult. Ráadásul jelentős személyi átfedés volt az önkormányzati és az EP listájuk között. A következő hetek kérdése tehát, hogy Kulja Andrást és Lakos Esztert beültetik-e a fővárosi közgyűlésbe, vagy a 10 fős frakciójuk csökkentett létszámmal működik tovább.
14: Anno 214 milliárd forint megtakarítással adtuk át a várost.
11: De a Fidesz-KDNP-nek is pótolnia kell távozó politikusait, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi fővárosi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Az ellenzéki pártnak azonban a Tiszához képest nagyobb lesz a mozgástere a jelölésre, ugyanis 2 éve 96 fős listával indultak a választásokon.
15: Elmondja most, hogy kire szavazott?
16: A Tiszára szavaztam.
11: Ugyancsak távozik a fővárosi közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. Vitézi pótlása sem okoz majd gondot, ugyanis a mozgalom 32 jelölttel indult a választásokon, főleg egykori LMP-s politikusokkal. Az eddigi szokásrend alapján a fővárosi közgyűlés május végén tarthatja majd következő ülését.
4: Megállapodott egymással Magyar Péter leendő kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester a hétvégi budapesti rendezvényekről. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
17: Az alakulőülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy, országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
18: Magyar Péter még hetekkel ezelőtt jelentette be, hogy egy rendszerváltó népünnepélyt tartanak az alakuló ülés napján a Kossuth téren.
19: Gyertek el, május 8-a este 6:30, Lánchíd Pesti hídfője.
18: Az ünnepléshez a főpolgármester is csatlakozott, miután vasárnap bejelentette, a főváros a Lánchídhoz szervezne rendszerbúcsúztatást. szórakoztató koncertet május 8-án. Karácsony Gergely azt mondta, ahhoz, hogy egy új korszak elkezdődjön, le kell zárni az előzőt.
19: Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket, leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak, csupa olyan történt az elmúlt 16 évből, amit szeretnénk már lezárni.
18: A bejegyzés alatt rögtön felbukkant Magyar Péter, aki szerint kifejezetten káros és udvariatlan bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. A leendő miniszterelnök azt a kérdést is feltette, hogy a bulit a csődben lévő főváros, vagy Karácsony Gergely fizeti-e. De akadt olyan is, aki Magyar Pétertől kérdezte ugyanezt. Miből finanszírozza az egésznapos rendezvényt, amikor olyan nehéz pénzügyi helyzetben van az ország? Magyar Péter válaszában azt írta, a Tisza fizeti a Puritán rendezvényt, amelyen az önkénteseik fognak dolgozni. Hozzátette azt is, hogy szívesen. Hétfőre Karácsony Gergelynek és Magyar Péternek sikerült megállapodnia, így nem lesz programütközés a rendezvényeik között. A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek rendszer záró rendezvényt a rakparton, jelentette be a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, az ünneplés után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez, ahol közösen hallgatják meg a miniszterelnöki eskütételt.
4: Tájékoztatást kért az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
5: Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondott az NKA bizottság. Több tagja is. Magyar Péter, leendő kormányfő azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos, kulturális alapokból több milliárd forintot.
16: Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a legköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket afelől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ebben az ügyekben.
4: Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
5: Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább.
4: Május 8-a és 10-e között rendezik meg a 11. keresztény film és könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
5: A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezte ingyenes rendezvényen, egyebek mellett filmvetítésekkel, kerekasztalbeszélgetésekkel és könyvvásárral várják az érdeklődőket. Az idei eseménysorozat a szeretet öröksége köré épül, mondta a Kossuth Rádióban Tordján Attila, a fesztivál alapítója.
20: Úgy gondolom, ez az elgépiesedett világ, ez nagy nehézség mindenki számára. Most éppen, hogy nem a gépek forradalmának, hanem a szívek forradalmának kéne elindulnia, és ezt próbáljuk ezzel az egész programmal elősegíteni. Azt gondolom, hogy a kultúra moralitás nélkül nem tud elvezetni az igazán lényeges dolgokhoz, ezért a kettőnek találkoznia kell.
4: Ismét egyhetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon.
5: A rendőrség az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK Közlekedés Rendészeti Főosztályának kiemelt főreferense a Krónikának. Zsinkai Kai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebesség határátlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőr lezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kis haszongép járművekre vonatkozó szabályozás.
0: A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó, és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj jelenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében, de természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
1: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél csak egy sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. A 67-es főúton Kaposvár közelében a 37-es és 38-as kilométer között baleset történt, a félútpályát lezárták. A 834-es főúton Nyárád és Nemesszalók között két autó karambolozott, a 10-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Erős a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán Mogyoródnál, illetve a főváros bevezető szakaszon, az M2-es autóúton Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
4: Budapesti információkkal folytatjuk.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a Fehér úton az Édes Sarok felé a Gyakorló utca közelében a külső sávot lezárták. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé végig, a Budai alsó rakparton a Petőfénál északi irányban, a 10-es főúton Solymártól, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt, de telítettek a sávok a Hungária körúton és a Kerepesi út és a Tököli út közelében, illetve a Gyáli úton a Könyves-Kálmán körút előtt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
5: Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok várható.
4: Ez volt a Krónika 7-kor negyedórás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
1: Műsorajánlat. Nagyok.
21: Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb színészévé? Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor kedden este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
22: Balázs Fecó emlékkoncert május 9-én a Budapest Arénában. Torozsmai Péter zeneszerző lesz a vendégünk. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki előadás a Budapest Bábszínházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsej Múzeum pinceterében. Párhuzamos autonómiák, Klimó Károly és alkotótársai kiállítása a Képzőművészeti Egyetemen.
1: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
3: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
23: Az uniós forrásokról tárgyal tegnap délután a leendő közlekedési és beruházási miniszter Brüsszelben. Vitézy Dávid közösségi oldalán egy videóbejegyzésében emlékeztetett, a nem sokára hivatalba lépő új kormány célja az uniós források mielőbbi hazahozatala. Ebből a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztésére fordítható uniós forrásokról folytatott informális egyeztetést Brüsszelben. Vitézy Dávid közölte, meg kell határozni, milyen célokra és hogyan lehet felhasználni az uniós forrásokat, de a határidő szoros és minden tagállamra vonatkozik. A leendő tárcavezető azzal vádolta a leköszönő kormányt, hogy veszni hagyta az uniós források egy részét. Eddig Magyarország 2 milliárd euró uniós forrástól esett el végleg, amiből a vasutat és a villamos hálózatot is fejleszthették volna. Vitézy Dávid szerint az Orbán kormány hagyta lejárni a határidőket, nem teremtette meg a megfelelő korrupció ellenes garanciákat, és a még elérhető uniós pénzeket sem használta fel. Az újra élesedő EU-USA vámvitáról is szó volt tegnap a bizottság tájékoztatóján. A testület szóvivője szerint az Unió elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transzatlanti kapcsolat mellett, de ha az Egyesült Államok a megállapodás részleteit tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétesen cselekszik, akkor Európa készen áll érdekeinek védelmére, tette hozzá. Az Egyesült Államok elnöke múlt héten jelentette be, hogy az európai gépjárművek vámját 15-ről 25%-ra emeli, mert szerinte az Unió nem tartja magát a kereskedelmi megállapodásban aláírt kötelezettségeihez. A bizottság nem reagál spekulatív fenyegetésekre, helyette a megállapodás végrehajtására koncentrál, emelte ki a szóvivő. A Politico információi szerint ma az Unió kereskedelmi biztosa Párizsban egyeztett Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel. Maroš Šefčovič kabinetjének egy meg nem nevezett tagjára hivatkozva a lap azt írja, hogy az egyeztetésre a G7 kereskedelmi minisztereinek találkozóját megelőzően kerül sor. Arra is emlékeztet a cikk, hogy az újabb amerikai vámfenyegetés azután történt, hogy a német kancellár azzal vádolta Donald Trump amerikai elnököt, hogy nincs világos stratégiája az iráni háború befejezésére. A Trump által bejelentett vámemelés az egyébként is nehéz helyzetben lévő német autóipart sújtaná a legerősebben.
1: Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
3: Erdély Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestületek szakmai elnöke érkezett hozzánk. Ugye 100 éves az ipartestület. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt, már 120.
3: Szűs, bocsánat, 120, igen.
6: 1906-ban alapították a korabeli cukrászok.
3: Ugye a nagyok, akiknek a nevét még tortákról is, meg hát klasszikus nagy cukrászdákról is igen, ismerhetjük.
6: Igen. Hát gyakorlatilag igen, Zserbó, Hauer. Igen. Mind hatalmas nevek, az August család szintén.
3: Na most általában úgy van, hogy május 1-én kezdődik a fagylalt szezon. Ez régebb még inkább így volt, mert télen is lehet azért fagylalthoz jutni, ugye az újabb időkben. Ilyenkor mindig kérdés az, hogy milyen árakon, sok mindentől függ ez. Menjünk egy kicsit végig ezen, hogy miből is áll össze egy gombóc fagylalt.
6: Hát rengeteg munkából
3: az egyébként,
6: és hát nyilván az alapanyag árak azért meghatározzák, plusz hozzájönnek az energiárak, a munkabér járulékok, tehát ezek adják össze, de ami mindenképpen jó hír, hogy, és ez egyébként jellemző volt az elmúlt évekre is, hogy olyan drasztikus áremelés nem volt, tehát az elmúlt 2-3 évben nem volt. Előtte azért valóban ott ugye, amikor kirobbant az infláció, akkor azért kellett komolyabbat korrigálni, illetve ha ezek akkori infláció mértékével nőttek a fagyárak, most nagyon sokan a tavalyi árakon kezdték el kínálni a fagylaltot, akik emelnek, azok is ilyen 5-10% körüli emelést hajtanak csak végre, ami mondjuk az, hogy inkább ilyen infláció követés, mondjuk itt tényleg egy ilyen 5%-os áremelés, azt gondolom, hogy nem lehet drasztikusnak mondani.
3: Mi lehet az átlagár? Lehet ilyenről beszélni?
6: Az átlagár azt szerintem most nagyjából az a 600 forint környéke, ami lehet nyilván 550 is, meg 650 is. Biztos, hogy kínálnak e fölött is fagylaltot, ez lehet akár így maga a desztináció miatt, vagy éppen olyan szolgáltatásokat nyújtanak, vagy olyan minőségi alapanyagokból gyártják a fagylaltot, de jellemzően ez a 600-650 forint körüli áron kínálják a fagyit.
3: Miből áll össze? Mi az, ami a legnagyobb költség benne?
6: Azt gondolom, hogy körülbelül ez így eloszlik, tehát hogy nyilván attól függ, hogy milyen alapanyag. Nagyon érdekes, hogy változnak, ugye nyilván az éghajlati változások miatt is. Most a málnát például szinte lehetetlen, vagy nagyon nehéz beszerezni, vagy megfizetni. Majdnem, hogy ezt drágában kapjuk a málnát, mondjuk, mint egy mangót. Ami nagyon furcsa, mert hogy gyakorlatilag egy egzotikus gyümölcs, és
3: itt már alig terem?
6: Itt már nagyon nincsen, nem jó az éghajlat Magyarországon, túl meleg, már forróak a nyarak, kicsit följebb került, mint Lengyelországban. Ideális mondjuk a málnának az érésű ez a terület, vagy az éghajlat. Valószínűleg benne van az, hogy maga a szedési mód, annak a munkaerő igénye, vagy gépesíthető egyébként ez a szedés. Nyilván a szállítás is benne van, tehát itt a szállítási költségek is meg tudják nyomni az árat. Vannak kedvező feltételek egyébként, ami érdekes, van ugye csokoládé áráról, kakóba világpiaci áráról, szerintem mi mindenki hallott, hogy az elmúlt években milyen robbanásszerűen megnövekedett az ára, az most hál' Istennek visszacsökkent már az egyharmadára is, úgyhogy ez azért érződik a csokoládés termékekben, a csokoládé árakban is. Úgyhogy vannak kedvező dolgok, a tej termékek ára is most csökkent, van, ami drágul, de nagyjából ez így, azt gondolom, hogy így húz egy ilyen, inkább azt lehet mondani, hogy stagnálnak az ára.
3: Munkabér, mert az is jelentős ebben, ugye?
6: Munkabér az elmúlt években nagyon jelentős költség. Azt gondolom, hogy ugye jó munkaerőt az nagyjából nyugati bérszínvonalon tudjuk csak megtartani, tehát hogy valóban meg kell fizetni a jó munkaerőt.
3: Mert ugye ez kézműves munka.
6: Abszolút. Hát,
3: és ráadásul komoly szaktudást igényel.
6: Hogyha minőségi fagylaltról gondolunk, és gondolkozunk, és valóban
3: hát
6: a cukrászat aztán még durvábban, igen. Nyilván egy csomó kényelmi termék van, ami gyorsítja, meg könnyíti a termelés, de hogyha valaki egyedit szeretne, és olyan minőségi fagylaltot szeretne készíteni, hogy tényleg minden összetevőből ő rakja össze ezt a fagylaltot, azért az nagyon sok szaktudást, és tényleg olyan munkaerőt kell, hogy biztosítson a cukrászda, hogy ezt valóban össze is tudják rakni. Minden nap tudják produkálni ezt az adott minőséget, úgyhogy meg kell fizetni nyilván a munkaerőt.
3: Na segítsen egy kicsit eligazodni a fagylalt világban. Így, hogyha az ember jár kell, meg nézeget, meg akár fagyizik is, akkor látja, hogy vannak olyan helyek, ahol egységes pultokban, nem helyben készülő olyasmi, mint a jégkrém, hogy leveszik róla a fóliát, és akkor megy. Nem is feltétlenül szakképzett az eladó sem. Aztán meg van olyan hely, ahol, hát nyilván a nagyobb nevek, ahol tudjuk, hogy ott főzik a háttérben. Vannak kisebbek is persze, ahol szintén lehet hallani, hogy kicsit zümmög a fagylatgép, a háttér, megismeri az ember, ugye megvan a személyes kapcsolat, hogy ott készül. Hogy lehet meglátni a különbséget?
6: Hát pont így egyébként, ez nagyon jól volt, igen, felvezetve. Valóban, tehát én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon széles a piac, nagyon komoly különbségek vannak a kínálatban. Én mindenképpen ezeket, ami helyben készül, tudjuk, hogy ki készíti, ki gyártja, akár meg is tudjuk kérdezni azt, hogy miből van az a fagylalt, el tudják mondani, sőt, akár tudunk rendelni is. Nekem például a bejáró vendégek örültek, amikor az, mikor lesz mink rizs, vagy mikor legyen. Holnap. Jó, mikor jön legközelebb, holnap után, akkor lesz, és elkészítjük, és mindenféle külön kívánságot tudunk teljesíteni, hiszen ott készül, tudunk beszélni a vendéggel, a vendégnek gyakorlatilag egy csomó felvilágosítást tudunk adni arról, hogy miből készül, sőt fontos is elmondani egyébként pont ez emiatt, hogy érezzék a vendégek, és tudják azt, hogy mit fogyasztanak. Nagyon nem mindegy szerintem az, hogy mit fogyasztunk, mit adunk a gyermekünknek, milyen fagylaltot vásárolunk. Hát ez a nagyon színes, nagyon neonszínű, olyan kicsit ilyen egyenízű, mi albán fagyinak szoktuk hívni, azokat én nem ajánlom, azért azt gondolom, hogy az ár az közel most már azonos, tehát már árkülönbség sincs.
3: Na ez az nem mindegy, azért kérdeztem, hogy lehet nyomára jutni.
6: Hogyha egy cukrászdába megyünk, amit ismerjük a tulajdonos, visszajáró vendégek vagyunk, akkor ott nyilván azt gondolom, hogy jobb minőséget fogunk kapni.
3: Fagylalt vagy jégkrém? Ugye sok esetben ezek a dobozosok, vagy akár mit kiszállítanak ilyen eladóhelyekre, ahol kiegészítők, akár strandon is előfordul ez. Hogy lehet megtudni most, fagylalt vagy jégkrém? Mi is a különbség a kettő között?
6: Hát ugye a jégkrém egy iparilag előállított termék, nyilván abban is vannak azért már jobb minőségek.
3: De ezt is gombócozzák, azért mondom, hát, hogy
6: van
3: hasonlóan.
6: Van olyan is, igen, van olyan, de hogy gyakorlatilag azért óriási különbség van beltartalmi értékekben egy fagylalt és egy ilyen iparilag előállított jégkrém között. Én azt gondolom, én azt szoktam mondani, nyilván én mondhatom ezt, hogy az egészséges életmódban egyébként egy minőségi fagylalt, az simán beilleszthető. Tehát, hogyha most egy teljes fagyiról beszélünk, szintén gazdag beltartalmi értékekkel rendelkezik, hogyha egy gyümölcs fagyiról beszélünk, ott is azért most már a gyümölcs tartalom az ilyen 50% vagy fölött van, tehát, hogy annyira gazdag értékekkel tud rendelkezni egyébként egy ilyen fagyi, hogy jó, nyilván van benne cukor, és ezt is azért amennyire lehet, azért próbálják a kollégák lecsökkenteni. Nyilván nem lehet teljesen, de hogy egyébként tényleg egy nagyon sok gazdag élettani hatásokkal rendelkező alapanyag van. Hogyha ezt választjuk, akkor nem aromát és színezéket fogunk enni, hanem valódi gyümölcsöt és valódi tejszínes, teljes fagylaltokat, szerintem ezek mind egészségre kedvező hatással bírnak.
3: Sütemények, árak, itt mi a helyzet? Ugye mondta, hogy alapanyagok egy része drágul, a kakaóbab éppen, hogy olcsóbb lett, aztán tejszín is van most bőven, igen, ugye felhalmozódtak a készletek. Szóval miről lehet? Ugye hát sokféle, persze van kisebb, nagyobb, attól függ, hogy miből készül, nem egyszerű, de mondjuk egy szelet árunál egy átlag árat lehet mondani?
6: Igen, azt gondolom, hogy nyilván vannak még mindig 1000 forint alatti sütemények, kell is, hogy legyen, tehát hogy kell, hogy legyen azért valami picit olcsóbb kínálat, egyszerűbb, vagy a technológia, vagy az alapanyag igénye olcsóbb. Ezeket azért 1000 forint alatt is lehet kínálni. Egy klasszik tortáról, egy csoki torta, dobos torta, ilyesmiről, hogyha beszélünk, akkor az inkább 1000-1500 forint közötti áron van, és egy kicsit összetettebb, több vagy esetleg különlegesebb alapanyagokkal készül, és esetleg különleges technológiával készülő fagylaltok pedig inkább az 1500 és 2000 forint között vannak. Ugye ezt azt kell tudni, hogy nagyjából mondjuk a nyersanyag értékben 4-500 forint is lehet simán a nettó nyersanyag értéke. Nyilván ezt nem lehet 1000 forintért adni, tehát hogy nem fogja fedezni az előállítási költségét, és ami ugye szintén fontos, hogy a modernebb süteményeknél olyan technológiai hát nehézségek vagy több részből áll össze maga a technológia, különböző fagyasztásos eljárások sokkolni kell, aminek nyilván energia és munka igénye is sokkal magasabb.
3: Köszönöm szépen Erdély Balást, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét, a 120 éves ipartestület szakmai elnökét hallották az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
6: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: BKK Info.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfénál északirányban, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, illetve az Üllői úton befelé szakaszonként. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Autós percek.
3: A 834-es főúton Nyárád és Nemesszalók között a 10-es kilométer körnél két személyautó karambolozott, a főutat lezárták, a forgalmat elterelik. Aztán a 67-es főúton Kaposvár közelében a 37-es és 38-as kilométer között két gépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze, a félútpályát itt is lezárták emiatt. Aztán az M3-as autópályán Budapest felé a Bagi terelésben a 40-es kilométer körnél egy műszaki hibás kis teherautó vesztegel, mégpedig a külső sávon, emiatt már több mint 3 kilométeres a torlódás.
1: Időjárás jelentés.
3: Nyárias idő várható, ma is napsütéssel, kevés fátyófelhővel a Dunántúlon, néhol néhány futózápor is előfordulhat. Élénk lesz a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. 7:08, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó, Szlotta Judit.
5: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Le Monde rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokol tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak Balázs Gyula médiavállalkozó. Nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak, rendezvényeinek lebonyolítása. Az üzletember több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. A Control YouTube csatornáján megjelent interjúra reagálva Magyar Péter leendő miniszterelnök Rogán Antal strómanjának nevezte az üzletembert, és korábbi üzenetét idézte. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Emlékművet állítanak az Újvidék vasútállomáson a 2024-es tragédia áldozatainak. A 16 halottra egy kőtábla emlékeztet majd, amelyen a dátum és az áldozatok neve szerepel. A pályaudvar előtetője több éves felújítás után 2024 őszén szakadt le, 16 ember halálát okozva. Az eset után országos tiltakozások indultak, és több vezető távozott posztjáról. A híradást Fehérvári Petra készítette, krónikával 8 órakor jelentkezünk.
7: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
3: A stúdióban pedig Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzések igazgatója. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
3: Jönnek a hírek, alakul a kormány, alakul az országgyűlés, ugye szombaton alakuló ülés lesz. Mi az, ami feltűnt az eddigiekből? Ugye voltak itt konfrontációk is, meg azért napvilágot láttak, tervezett kormányzati intézkedések is, hogyha egy mérleget vonunk, meg kiemeljük a legfontosabbakat, akkor hol kezdjük?
8: A kampányhoz képest azt kell vizsgálnunk, mi változik, és úgy tűnik, hogy továbbra is ez a központosított kommunikáció marad, tehát Magyar Péter a Facebook oldalán közli a híreket. Itt nagyjából hasonlít Donald Trumphoz, aki a True Social közösségi oldalán hoz nyilvánosságra híreket. Ezzel ugye ki tudják kerülni a médiát, hiszen közvetlenül tudnak üzenni a szavazóknak, a közvéleménynek, és a média befolyását ellenőrző funkcióját csökkentik ezzel. Tehát itt is ezt látjuk, hogy akár a leendő miniszterelnök, akár a leendő kormánytagok nagyon erősen használják ezt a közösségi médiát, ami persze nem baj, csak ugye itt látunk például ebből ütközéseket is, amikor a gazdasági miniszter a szabad szülészorvos választást mondjuk támogatja, az egészségügyi miniszter azt mondja, hogy nem, hanem valamilyen újabb egységes rendszert kéne létrehozni, tehát látjuk, hogy ennek az influencer kormányzásnak, ha az nincsen összehangolva vagy koordinálva, akkor lehet egy ilyen zavarkeltő hatása is.
3: Ugye egymással is, ez ugye érdekes, hogy miniszterek egymással, ugye nem egy kormányülésen, vagy valami háttérbeszélgetésen, hanem a nyilvánosság előtt. Most mi ennek a következménye, mert ugye kormányzási szempontból például volt az első ilyen jelenség, amikor a oktatási miniszter jelölt neve kiszivárgott, akkor influencerek azonnal rácsaptak, hogy hát ez mégis hogy, meg hogy is van, hogy ez komoly. Például ilyen szintű a történet, mint ha valamiféle csevegő program lenne, pedig hát egy alakuló kormányról van szó. Aztán ugye vissza is lépett ettől, aki ezt tervezte, és akkor egy egészen más lett az oktatási miniszter. Szóval működik ez a kormányzás ilyen influencer szinten?
8: Hát addig működik, amíg jól megy a szekér. Azért ez az oktatási miniszter jelöltség egy állatorvosi ló is lehet, hiszen azt láttuk, ugye, hogy a jelendő miniszterelnök az, aki dönt, nyilván ez megvan a joga, csak hát itt ugye ez a név vagy kiszivárgott, vagy kiszivárogtatták, mert ilyen próbalékgömbként is nézhetjük, hogy tesztelik a közvéleményt, és hát Magyar Péternek az nem változott az a problémája, hogy egy túl nagy szavazóbázisa van. Nyilván ezt politikusok örülnek neki, hogy kétharmaduk van, hogy ilyen sok szavazójuk van, de azt is látni kell, hogy ha mondjuk arra megy, el Magyar Péter, akkor a jobboldali szavazó érzik rosszul magukat. Itt ugye egy inkább konzervatív név vetődött fel nulladik körben a médiában oktatási miniszterjelöltnek, akkor meg a baloldali liberális szavazó érezték rosszul magukat, illetve ugye ennek az influencer politizálásnak a hátulütője, hogyha ő dönt és a Facebookon jelenti be, vagy kiszivárogtatnak neveket a médiába, akkor rögtön a szakmai szervezetek jelentkeztek, hogy ne egyedül döntsél, hanem kérdezz meg minket is. Tehát az oktatási miniszter jelöltség itt egy ilyen állatorvosi ló is lehet, hogyha a szakmai szervezetek, illetve a nyilvánosság is bele akar szólni a döntésekbe, akkor hogyan próbálják befolyásolni a miniszterelnöknek a döntéseit.
9: Aztán ugye itt van az igazságügyi miniszteri kinevezés, hogy hát szakmai élet úgy stimmel, csak hát éppen ugye a sógor a miniszterelnöknek, vagy miniszterelnök jelöltnek a jelölt, ugye az igazságügyi miniszter jelölt. És akkor ugye végig lehet következtetni, hogy hát a volt felesége már volt igazságügyi miniszter, most meg akkor a sógora, akkor többen felteszik, hogy akkor mi a különbség.
8: Nem, hát szakmailag nyilván megfelelő jelöltről van szó, azonban ugye egyre több a rokon, látjuk, hogy Magyar Péter öccse egy Tisza párthoz közeli médiumot vezet, amihez nyilván megvan a joga, csak ugye ez is érdekes, hogy például ugye ott tűnnek fel az előző kormányhoz köthető gazdasági szereplők, tehát ugye, hogy ez a médium milyen szerepet kap az új kormányban, és hát valóban ugye Magyar Péter sógora lesz az igazságügy, mi szerint egy érdekes folyamat előtt vagyunk még, nem tudjuk, hogy az új kormány hogyan dönt mondjuk az ügyészség sorsáról, mert az USA-ban, Németországban és Lengyelországban az ügyészség az igazságügy miniszter alárendeltségében van. A rendszerváltáskor az alapító atyák Magyarországon úgy döntöttek, hogy az országgyűlés alárendelik, tehát könnyen lehet, hogy az új kormány az igazságügy miniszter alárendeli az ügyészséget, mint mert nyugaton vannak példák, tehát ez egy legitim döntés lenne, akkor mondjuk Magyar Péter sógora lenne az igazságügy miniszter és egy személyben a legfőbb ügyész. Hát Lengyelországban is láttuk, hogy ez a modell van, de Németországban és Amerikában is, tehát ezt még nem tudjuk, hogy így lesz-e, de adja magát.
9: Mondta, hogy helyreállítja az ügyészség függetlenségét.
8: Jó, hát ez is egy módja annak, ugye, hogy az országgyűlés alól átkerül a kormány, az igazságügyi miniszter ellenőrzése alá, tehát ezek legitim döntések, tehát megvan erre a nemzetközi példa vagy a lehetőség, csak hát ugye érdekes lesz, hogy akkor úgymond ez a rokoni kapcsolat is megmarad.
9: Aztán itt van ez a bizonyos ugye rendszerváltó ünnepségnek hívják, hát Antal József utalt arra korábban, hogy lovat lehet váltani, a rendszert azt változtatni lehet, úgyhogy tőle származik az a rendszerváltoztatás kifejezés. Itt volt az ünnepség, ugye, hogy szombaton tervezték, azaz hát, hogy meg is lesz, de ugyanakkor aztán a főpolgármester is bejelentette, hogy ő is tart. Ott is volt egy villongás, aztán a főpolgármester visszalépett, hogy akkor ő mégse tart inkább ünnepséget. Ez így kormányalakulás szempontjából milyen jelentőségű?
8: Ez a szimbolikus tér uralása. Tehát ugye látjuk, hogy Magyar Péter szeretné a Kossuth téren, úgymond, hát hivatalosan azt mondja, megosztani az örömét, vagy ennek a rendszerváltásnak, hogy ők hívják ennek az élményét. Nyilván sokan szeretnének ebben részt venni valamilyen formában, tehát úgymond kinyitja ezt az eseményt. Ez ugye ez egy kommunikációs eszköz, hogy minél több ember vehessen ebben részt. Ugye sokan mondják, hogy mondjuk a 89-90-es rendszerváltásnál ez az élmény elmaradt, mert 89. június 16-án a Hősök terén volt egy rendezvény, de az még ugye az állampárti időben volt, és a 90-es rendszerváltásnál, a szabad választásnál ugye ott több olyan esemény volt, és nem volt egy nagy esemény, hát itt most talán megpróbálnak egy ilyen szimbolikus kezdőpontot nyitni, azonban Karácsony Gergely rászervezett erre a bulira, ez olyan, mint ugye amikor az osztályban az egyik lány csinál egy bulit, és akkor a másik rászervez, és hát láttuk, hogy Magyar Péter nem tűri azt, hogy valaki úgymond rá felugorjon erre a hullámra, vagy rászervezzen az ő buliára, és hát itt azt is láttuk, hogy a főpolgármester ezzel szerint rá szerette volna tenni magát erre a politikai térképre. Ugye látjuk, hogy Magyar Péter az óbaloldalt nem kedveli, amihez Karácsony Gergely is tartozik, és hát a kormányában ott van már egy ambiciózus politikus, Vitézi Dávid, aki a fővárosból jön, fővárosi közgyűlésben volt politikus, és hát azt látjuk, hogy egy influencer politikus, aki nem kizárható, hogy főpolgármesteri álmokat dédelget, hiszen rengeteg budapesti beruházást próbál most bejelenteni, tehát ilyen szempontból Karácsony Gergelynek is igyekeznie kell, hogy a 29-es menetrend szerinti önkormányzati választásra ő is ebben az új politikai szakaszban a térképen maradjon, vagy az emberek radarján maradjon. Hát most alárendelte a saját buliát Magyar Péter rendezvényének.
9: No, hát ezek voltak a konfrontációk, aztán nézzük az intézkedéseket. Ugye uniós pénzek hazahozatala, igazságügyi reform, csatlakozás az európai ügyészséghez, euróbevezetés, bankunióhoz való csatlakozás. Kérdés, mi lesz az árrésztoppokkal, kamatstoppal, védett árral, ugye ezt már az unió kifogásolta is legutóbb, aztán ügynökakták nyilvánossága, egészségügy, ugye itt a szülészorvos választás, erről beszéltünk, hogy itt is volt a kormányon belül, vagy alakuló kormányon belül egyfajta nézeteltérés, valamint oktatás, szabad tankönyv választás. Ez csak egy csokor. Hogyha ezeket megnézzük, akkor milyen következtetést von le ebből? Melyiknek van nagyobb jelentősége, melyik, amelyik inkább politikai imázsépítő szereppel bír?
8: Hát van, ugye minden kormánynak a kezdett a munkájának az elején megvan még az a kontraszt, ami az előző kormányhoz vagy előző kormányokhoz képest adott. Tehát az első lépések azért is könnyűek, mert az előző kormány döntéséhez képest kell valamit csinálni, a tankönyvválasztás szabadságának a visszaállása, egy visszaállítása egy klasszikus ilyen döntés, hogy az előző kormány egységesítette a tankönyveket, ingyen voltak a tankönyvek, és akkor most ugye azt mondják, hogy megint lehessen választani, mint 2015. Tehát itt
9: az ingyenesség elvész,
8: hogy hát azt nem tudjuk, nyilván adja magát esetleg, hogyha van egy verseny, az állam finanszírozhatja a könyveket, legfeljebb bizonyos könyveket fölvesz a listára, azokat, azok közül ingyen lehet választani. Ezt még nem tudjuk, de lényeg az, hogy itt az előző kormány intézkedését vonják vissza, azzal szemben hoznak döntéseket, vagy az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Nyilván az, hogy október 22-ére tervezik, ez egy szimbolikus dátum, az 56-os forradalomnak lesz ugye a 70. évfordulója 23-án, és akkor itt talán ez egy szimbolikus összekötése ennek, de nyilván ez is egy olyan adóssága a rendszerváltásnak, ami 89 óta teljességében vagy szélességében elmaradt. Tehát vannak ilyen intézkedések, amik úgymond korrigálnak vagy visszamenőleg hatnak. Nyilván ami nehezebb, azok a gazdasági intézkedések, hiszen ha kivezetik az ár és topot vagy a védett árat az üzemanyagnál, akkor a most 2% körüli infláció elindulhat fölfelé. Ezt ellensúlyozhatja az, hogyha mondjuk az euró bevezetéssel kapcsolatos lépéseket, mint a bankunióhoz való csatlakozást, vagy az euró bevezetésével kapcsolatos mondjuk egy konvergencia tervet bemutatnak, akkor ez nyilván a forint árfolyamára kedvezően hathat, ami azt a fajta árnövekedést, ami az árcsökkentő intézkedések kivezetésével emelni az árakat, ez valamelyest mondjuk ellenhathat. Tehát vannak ilyen hatások, ezt még nem látjuk. De lényeg az, hogy az euró bevezetése az egyrészt egy szimbolikus döntés is lehet, ugye, hogy mint a szlovákok vagy a baltiak, akik inkább szimbolikus okokból akartak, vagy hát van egy gazdasági lába is ennek a történetnek, ugye, hogy a magyar gazdaság a német gazdasághoz, az Európai Unió gazdaságához kötődik, és akkor ez adna egy lökést is a gazdaságnak, de ez azt jelenti, hogyha be akarják vezetni az eurót, mondjuk 2030-ra ez matematikailag lehetséges, mert a legnehezebb része 2 évig kell stabil árfolyamot biztosítani, tehát a 2030 előtt ez matematikailag lehetséges, csak kérdés, hogy milyen áron. Láttuk, hogy mondjuk milyen megszorításokat, vagy mondjuk kiadáscsökkentő intézkedések kéne elfogadni, hát ezt is majd mérlegelnie kell az új kormánynak, hogy az egy szimbolikus céldátum lehet a 2030 az euró bevezetéséhez, csak hát milyen intézkedéseket kell annak érdekében megtenni. Tehát itt adja magát szintén a szimbolikus mező, és hát van egy nagy kőkemény gazdasági része ennek. Mi lesz az árakkal, mi lesz a bérekkel, akkor például azt látjuk-e majd, mint Spanyolországban, vagy Franciaországban, hogy bevezették az eurót, de az ipari termelés az elvándorolt Franciaországból és Olaszországból, amióta az olaszok bevezették az eurót 2002-ben, az olaszországi ipari termelés a felére csökkent, mert ez az euró túl drága az olaszoknak vagy a franciáknak, és akkor mondjuk az ipari munkahelyek elvándorolnak azokba az országokba, ahol nincsen euró. Ezeket mind mérlegelnie kell az új kormánynak.
9: Meg hát a drágulás is, ugye a fogyasztói árak is, azt hiszem Olaszországon másfélszer esére nőttek, szóval általában drágulást hozott az Európa bevezetése a polgároknak. Hát a németek ugye Tajrónak nevezték el, ugye a márka után, a jól csengő márka után.
8: Hát igen, ugye azt látjuk, hogy ahol személyi szolgáltatások vannak, tehát munkabér is megjelenik, ott nem 2:1 számolták át a német márkát euróra, mint hivatalosan, kellettem akár 1:1, vagy most már több. Persze megvannak a hátrányai, nyilván az ipari munkahelyek elvándorlása, vagy mondjuk a nyugdíjak kérdésénél, tehát az, hogy hogyan számolják át a nyugdíjakat. De vannak előnyök is nyilván a gazdaság számára, vagy az, hogy egy erősebb gazdasághoz tartozunk, de hát ezek mind olyan témák, amikről lehet vitatkozni, például mondják, hogy alacsonyabb lesz a kamat, de láttuk, hogy a távozó kormány 3%-os kamatot tudott biztosítani a beruházásokra, vagy a cégeknek, mondjuk energiahatékonyságra, vagy a lakás hiteleknél is volt 3%-os kedvező hitel, tehát önmagában az, hogy az euró miatt alacsonyabbak lennének a kamatok, azt egyes stratégiázatokban most is ki tudta kerülni a távozó kormány. Tehát ezek mind olyan viták lesznek, amiket elsősorban a közgazdászoknak kell majd lefolytatni, illetve hát a társadalomnak is le kell folytatni, hogy a kormány milyen program mellett akarja bevezetni az eurót. A bankunióhoz való csatlakozás, hogy az azt jelenti, hogy mondjuk a nagybankok fölött az Európai Központi Bank gyakorol ellenőrzést, és hát ugye ez már egy felkészülés arra, hogy az ország be akarja vezetni az eurót, hogy az új kormány erről beszél. Hát persze, persze, azt látjuk, hogy...
9: Ez a szuverenitás mozgásterét, az önállóság mozgásterét azért ez csökkenti.
8: Hogyne, hogyne.
9: Az összes, itt ami szó van ezekhez a bizonyos európai rendszerekhez való csatlakozás, ez időszerű ez, amikor éppen hanyatlik az a világ?
8: Hát meglátjuk, ugye azt az angolok és a dánok eleve nem akartak belépni az eurozónába, ugye azt látjuk, hogy a csehek, a lengyelek, akik a mi versenytársaink, akikkel nagyjából ugye egy ligában játszunk, nekik is be kell vezetni, mert vállalták az uniós belépésnél a lisszaboni szerződésben, de nem sietik el. Tehát ezek olyan kérdések, van egy szimbolikus jelentősége, nagyon sok ember azt gondolja, hogy ha az euróval fizetünk, akkor nyugathoz tartozunk, de meg kell nézni, milyen árat kell ezért fizetni. Nyilván a szimbolikus részt rakja ki Magyar Péter először a Facebookra, azt, hogy milyen árat kell ezért fizetni, azzal majd csak később konfrontálódunk.
9: Köszönöm szépen Kiszeli Zoltánt, a Századvég Tudás Központ politikai elemzések igazgatóját hallották.
7: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
9: És már is folytatjuk Siklósi Péterrel, aki ugye biztonságpolitikai szakértő és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó reggelt
10: kívánok! Jó reggelt kívánok!
9: Mert vannak ám itt friss hírek is, ugye másról indultunk, majd arra is rátérünk, például, hogy mi lesz a NATO jövője, de ugye bejelentették tegnap, hogy tűzszünet, tehát jelentett be Ukrajna, arra válaszul, hogy Oroszország fegyvernyugvást arra a két napra, legalábbis amíg
10: a győzelem
9: napja, ugye május 9. Mit is jelent ez? Mi lehet a következmény? Ugye eddig ilyen nem volt.
10: Hát ugye az orosz oldalról a győzelemnapi tűzszünetnek világos, hogy mi a szándéka. Ugye ez náluk az talán a legfontosabb nemzeti ünnep, és erre hirdettek meg tűzszünetet. Most az ukrán oldalról ugye már hamarabb kezdődik ukrán oldalról, de hogy meddig tart, az nem egészen világos. Tehát ugye bejelentette, hogy mikortól kezdődik a tűzszünet, de hogy pontosan mennyi ideig tart, ez nem egészen világos. Most lehet, hogy eltart ugyanolyan sokáig, mint ahogy az oroszok által bejelentett tűzszünet, hogy mennyi sértés lesz, ugye ezt nem lehet előre megmondani, általában az ilyen tűzszünetek azért nem szoktak 100%-ban betartódni. Ugye az oroszok számára az a legfontosabb, hogy a saját parádéikat ne fenyegessék támadással, hiszen ugye annak rendkívül rossz kommunikációs következményei lennének. Az, hogy egyébként a fronton történnek-e tűzszünetsértések, dróntámadások vagy tűzérségi támadások, ez egyébként belefér, hogy úgy mondjam, a dologba. Általában a tűzszünetek nem szoktak 100%-ban tartani.
9: Kölcsönös, ugye általában ez kölcsönös. Most beszéljünk akkor arról a alaphírről, ami egy Donald Trumptól indul, 5000 amerikai katonát von ki Németországból a következő 6-12 hónapban, aztán fölröppent az is, talán ő is utalt rá, hogy lehet, hogy ebből több is lesz. Aztán a lengyel miniszterelnök már arról beszélt, hogy ez egyenlő azzal, hogy szétesőben van a NATO, én úgy látja.
10: Hát... ugye, ha mind ahányszor szétesett volna a NATO, ahányszor én ezt hallottam, akár csak a saját életem során, akkor már rég nem lenne NATO, szóval nem eszik olyan forrón ezt a kását. Ugye az a helyzet, hogy itt két dolog találkozott egymással. Az egyik, amit egyébként a Trump adminisztráció nem csak most, hanem már az előző Trump adminisztráció is folyamatosan kommunikált és mondott, és egyébként le van írva az amerikai nemzeti biztonsági és a nemzeti védelmi stratégiában, hogy Európának nagyobb százalékot vagy feladatot kell vállalnia a saját védelméből. Ez azt jelenti, hogy az amerikai katonai, a hagyományos katonai ernyő az csökkenni fog, és ezt az európaiaknak kell átvenniük. Most ugye ez, hogy arányaiban nézzük a dolgot, miről van szó, 39 ezer amerikai katona van körülbelül Németországban, 85-6 ezer egész Európában, és ebből vinnének haza 5 ezeret. Tehát azért ez nem olyan sok. Ráadásul ez az 5000 is olyan lenne, akik nem állandóan vannak ide állomásoztatva, hanem rotációs alapon vannak Európában. Tehát ez, hogy is mondjam, csak pótolható. És az amerikaiak szándékkal egyébként kényszerhelyzetbe hozzák az európaiakat. Nem elég számukra az, hogy az európaiak megígérik, hogy majd többet vállalnak a saját védelmükből, hanem kvázi kényszerhelyzetbe is hozzák őket, és rákényszerítik, hogy ezt ténylegesen meg is tegyék. Ugye ez az egyik, ha úgy tetszik, ez a tervezett része a dolognak. A másik pedig, hogy az iráni háború miatt alakult ki itt egy komoly nézeteltérés sorozat az Egyesült Államok és egy csomó európai ország között, ami leginkább abból fakad, hogy az amerikaiak azt gondolták, hogy ugyan a harcokban az európaiaknak nem szántak szerepet, és nem akarták, hogy részt vegyenek benne, de legalább olyanokkal támogathatták volna az európaiak őket, hogy az átrepülési jogoknak a...

0: egy irányi fenyegetésnek az eltüntetése, vagy még fontosabb, mint Amerikának. Eközben vannak olyan európai országok, és egyébként a legtöbb európai ország ilyen, ahol a politikai erők Trump ellenes politikával fellépve tudnak jó pontokat szerezni a saját választóiknál. Ugye, ha megnézzük, minden egyes regnáló európai politikai erő népszerűtlen manapság a saját országában. Az egyedüli dolog, amivel, ha úgy tetszik, ingyen lehet népszerűséget szerezni, hogy kritizálom Trumpot. Ugye nem kerül semmibe, legalábbis odahaza pénzben, de hát nyilván kihúzzák ezzel a gyufát, ha úgy tetszik Trumpnál. Ennek a, ha úgy tetszik, az európai vezére, a spanyol miniszterelnök, aki komplett politikáját arra építi, hogy Trumpot kritizálja.
1: Ugye az a cél, vagy az a szándék, hogy az európai államok vállaljanak nagyobb szerepet a saját védelmükben, ez elérheti azt a fokozatot is, hogy az Európai Unió egyfajta védelmi szövetségé is alakul? Mert ugye akkor itt egy egészen új helyzet van az európai biztonsági politikában, és mondjuk azt, hogy geostratégiai szituációban is.
0: Nyilván van olyan, aki ezt szeretné. Ugye ezek az európai föderalisták. Tudnélik, ez automatikusan maga után vonná a föderális Európát, a nemzetek Európájának az eltűnését, és az egy központból, ha úgy tetszik, birodalmi elven fölépülő föderális Európát.
1: Ugye látok, ilyet közös hadügy, ugye?
0: Így, mert
1: ez azt jelenti, hogy a közös külügy,
0: pontosan,
1: és akkor a közös pénzügy is, mert hogy összefügg.
0: Ezek összetartoznak, ezek a dolgok, közös külügy nélkül nincsen közös hadsereg, és hogyha azt mondják, hogy Amerikára már nem számíthatunk, akkor közös hadsereg kell, és akkor nem kellenek nemzeti hadseregek, és már is ott tartunk a föderális Európánál. Csak hogy ennek számtalan problémája van, nincs meg Európában a megfelelő vezetés erre, nincsen egy elég erős vezető nemzet, még a legerősebb nemzet Németország sem elég erős ehhez. Ezt Európa többször megpróbálta már az elmúlt évszázadokban, minden egyes alkalommal hatalmas háborúk lettek a vége, a két világháború, vagy a napóleoni háborúk tulajdonképpen ugyanennek tudhatók be. Ráadásul egy folyamatosan egyre inkább globalizálódó világban Európa és Amerika egymásnak a természetes szövetségese, és időnként vannak nézeteltérések, azokat meg kell oldani. Történelmi léptékben egyébként Európa és Amerika mindig meg tudta oldani ezeket a nézeteltéréseket. Tehát ne tisztelt hallgatók, ne úgy gondoljanak mondjuk vissza 30-40-50 évvel ezelőttre a hidegháború korára, hogy akkor semmilyen ellentét nem volt amerikai és európai államok között, dehogy nem volt, csak mindig meg tudták ezt végül oldani. Én biztos vagyok benne, hogy egyébként most is meg fogják ezeket tudni oldani. Jön nyáron a NATO csúcs találkozó, én egész biztos vagyok benne, hogy utána is lesz NATO, meg fogják ezeket a problémákat oldani.
1: Köszönöm szépen, Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
6: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a MÜPÁ-ban. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: BKK Info.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Hársfa utcánál a buszsában, illetve a Dózsa-György úton a Verseny utcánál. Itt mindkét irányban sávlezárásra és lassabb haladásra is kell készülni. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Autós percek.
2: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométer körnél megszűnt a korlátozás, de a torlódás már így is több mint 3 kilométer.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyárias idő várható, ma is napsütéssel, kevés fátyol felhővel, a Dunántúlon néhány futó záporral. Élénk lesz a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, aztán éjszaka 16 és 20 fok közé hűl majd a levegő.
0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 8 óra van, 2026. május 5-én kedden. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukel Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök.
4: A matematikai írásbelivel folytatódik az érettségi vizsga időszak.
3: Ma van az asztma világnapja, világszerte több mint 260 millió ember szenved a betegségben. Mondjuk a részleteket. A Hormuzi szorosban felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg.
4: Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra bíztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. A térségben tegnap kezdődött szabadságprojekt célja, hogy amerikai segítséggel biztonságosan átkísérjék a kereskedelmi útvonalon rekedt semleges hajókat a szoroson. A régióban jelenleg mintegy 2000 hajó vesztegel az iráni konfliktus miatt.
3: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni.
4: Az államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Moszkva nemrég arra figyelmeztette Ukrajnát, hogy tömeges rakétacsapást mér Kijev központjára, ha megkísérni, meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket.
3: A közlekedés fejlesztésre fordítható uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa.
4: Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter, leendő miniszterelnök, múlt héten már egyeztetett az Európai Bizottság elnökével, most pedig a tárgyalásokat szakmai szinten folytatják, ahol egyebek mellett arról döntenek, milyen projektekre és milyen módon használják majd fel az uniós forrásokat. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők rövidesen lejárnak, és azok az Európai Unió összes tagállamára vonatkoznak.
5: Vár most ránk, mint hogy hazahozzuk a befagyasztott uniós forrásokat, azokat jó célokra, a működő és emberséges Magyarország programja alapján számos olyan fejlesztésre, amit uniós pénzből el lehet végezni, például vasútfejlesztésre is tudjuk költeni, és ezeket a projekteket el tudjuk indítani. De emellett én most azzal a céllal is megyek az Európai Bizottsághoz, hogy azon források megmentésére is dolgozzak, amik egyébként eddig is megvoltak, de nem költött fel azokat Magyarország, illetve nem tudta szabályosan felhasználni és időben felhasználni azokat Magyarország.
3: Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
4: Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése Közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább.
3: Lemond rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak Balási Gyula, médiavállalkozó. Az üzletember a Control YouTube csatornáján megjelent interjúban úgy fogalmazott, azért döntött így, mert az államnak eddig elvégzett tevékenységeik túlmutatnak a piaci kommunikációs feladaton.
4: Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek állami, kormányzati, minisztériumi kampányainak, rendezvényeinek lebonyolítása. Az üzletember cégcsoportja több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az interjúra reagált a Tisza párt alelnöke, Radnai Márk Balási Gyulát, a NER multimilliárdosának nevezte, és azt írta, semmi sem lesz elfelejtve.
3: Tájékoztatást kért az NKA kiemelt kulturális programok ideglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
4: Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alapkollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondott az NKA bizottságának több tagja is. Magyar Péter, leendő kormányfő azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos, kulturális alapokból több milliárd forintot.
6: Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a leköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket a felől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ebben az ügyekben.
3: A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak.
4: Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatokat 3 óra alatt kell megoldani. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbeli érettségik júniusban lesznek.
3: Súlyosbítja a több éve tartó hazai aszályt, hogy a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese beszélt.
4: Gacsái József a Kossuth Rádió reggeli műsorában felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Emlékeztetett, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
7: Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megfeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyet tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
3: A szántóföldi növénytermesztés is nehéz helyzetben van az aszály miatt, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke.
4: Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes, áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne valamelyes.
8: A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. De ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföld vidéken, ahol már nem termesztette a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
3: Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket néhány nappal ezelőtt, közölte a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
4: Frittmann János a Kossuth Rádióban elmondta, a veszteségeket még összesítik, de több helyen a termés teljesen elfagyott, közölte. A legnagyobb kár a kunsági, a hajós, bajai, valamint a csongrádi borvidéken van.
9: Ide nem volt előre a szőlő. Máskor is ilyenkor előrébb tud lenni a szőlő, de ez egy átlag. Amivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább az óriási aszá is segít ebbe, hogy talajnak hagyobb a kisugárzása. Víz sem ennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, egy homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homokos részek vagytak el. Úgyhogy ez is hozzásegít, ez a klímaváltozás egyre rapszódikusabb az időjárás. Amit konkrétan tudunk az, hogy a Mátra, Egri és a Tokai borvidéken ilyen 10% alatti a kár.
3: Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére.
4: Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Világszerte több mint 260 millió ember szenved asztmában, amelybe évente mintegy 450 ezeren halnak bele. Hazánkban több mint 300 ezer diagnosztizált asztmás él, de a valós szám ennél nagyobb lehet.
3: Nyári ruhákat, fehérneműket és pizsamákat is vizsgál tavasszal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
4: Egyman Norbert sajtófőnök a Kossuth Rádiónak elmondta, a textiltermékek ellenőrzésekor azt vizsgálják, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, például, hogy a címkén feltüntetett információk megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Hangsúlyozta, a mintavétel széles körű, bevásárlóközpontok, üzletláncok, piacok és webáruházak termékeit vizsgálják. Tavaly 120 árucikket ellenőriztek, amelyből 22 nem felelt meg a laboratóriumi teszten.
10: Amelyben az ellenőrzések azt mutatják ki, hogy nem valós információkat tartalmazott a címke, vagy olyan összetétel van az adott terméknek, amely nem felel meg az egyébként nagyon szigorú uniós és hazai szabályozásoknak, akkor ebben az esetben hatósági eljárás indul, felszólítjuk a forgalmazót, hogy mondja ki azokat a termékeket a forgalomból, illetve bizonyos különös esetekben pedig bírság kiszabására is akár sor kerülhet.
0: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel, 3 kilométeres a torlódás. A 67-es főúton Kaposvár közelében a 37-es és 38-as kilométer között baleset történt, a félútpályát lezárták. Erős a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M6-os autópályán Érd környékén, az M7-es autópályán Török-Bálint közelében, az M2-es autóúton Vácnál és Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
3: Budapesti információkkal folytatjuk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Verseny utcánál, itt mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, illetve megszűnt a forgalmi akadálya a Rákóczi úton befelé a Hásfa utcánál, ismét zavartalan a forgalom. Nehezen járható a Kerepesi út, Fogarasi út, Mexikói út, Albert Isai út csomópont, illetve a Mázsa tér környéke is. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
4: Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok várható.
3: Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
11: Nemzeti Sportkrónika.
12: Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Győzött és nagy lépést tett a Vasas a bajnoki cím felé a labdarúgó NB2-ben. Egyenlített a címvédő MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mujica Istvánt hallják.
11: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
12: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20-as spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét a legrangosabb európai kupasorozatban. Az Arsenal svéd csatára a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeres így várja a 21 órakor kezdődő találkozót.
13: It's gonna be a tough game like it was in Madrid.
14: Ugyanolyan nehéz mérkőzésre számítok, mint amilyen volt múlt héten Madridban. Az Atlético egy nagyszerű csapat, nagyon erős a támadósora. Erre oda kell majd figyelnünk. Fantasztikus, hogy hazai pályán játszhatunk egy ilyen meccset. Tisztában vagyunk vele, hogy mi a tét. Minden esélyünk megvan arra, hogy sikeresek legyünk. Szeretnénk megragadni a lehetőséget.
12: A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik, a Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő francia csapat 5-4 nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. A labdarúgó NB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. Erős Gábort, a győztes Vasas vezetőedzőjét, Dembin Balázs kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
15: Úgy gondolom, hogy az első részét nem jól kezdtük a mérkőzésnek. Szerintem az első 10 percben a Budafok jobban játszott, mint mi, és több lehetőséget is dolgoztak ki. A hangom sem véletlen, hogy elment a meccs végére, mert szerintem nehézítettük utána magunknak a mérkőzést. Ugye a 10. perctől kezdve úgy játszottunk, azt gondolom, amit ahogy a Vasasnak hazai pályán kell. Ugye sikerült csinálnunk egy 3 gólos előnyt, igaz, hogy ezt a másik fél idő elején sikerült a 3. gólt megszereznünk, de onnantól egy picit érthetetlen volt számomra, talán túlságosan megnyugtotta a csapatot, úgyhogy azért ennél tudunk sokkal jobban játszani, meg sokkal fegyelmezettebben is. Én azt gondolom, hogy a Budafoknak is jár a gratuláció, és tényleg nagyon sok sikert kívánok nekik az utolsó két mérkőzésre, és tiszta szépből kívánom, hogy érjék el ezt a bemaradást, amit ők kitűztek maguknak célnak.
16: A szurkolók már meg is fogalmazták a következő célt mindenki Kispestre, ahol egy döntetlen is elég lehet a csapatnak a bajnoki címhez. Ebből a szempontból, vagy ezt sem figyelmen kívül hagyva, hogyan lehet hozzáállni egy ilyen rangadóhoz?
15: Igen, elég lehet az egy pont, de a Vasasor nem az egy pontra játszik sem idegenben, sem hazai pályán. Természetesen tiszteljük a honvédot is. Ahogy gratuláltam a Fecskó Tomiéknak, úgy természetesen most is jár a gratuláció, de jövő héten szeretnénk ott ünnepelni, és azt gondolom, hogy az egy frappáns válasz lenne.
12: Vasas Budafok tehát 3-2, a Budafok így kieső helyről várja az utolsó két fordulót, hátránya pedig 2 pont a már bent maradó helyen álló Szentőrinccel szemben. Nikházi Márka Budafok vezetőedzője összességében bizakodóan nyilatkozott a tegnap esti mérkőzés után.
17: A mérkőzést jól kezdtük, ott nekünk volt két lehetőségünk, aztán hát jött az Urblik, kettőt bevert. Nyilván azért volt több lövésük is, de amit a fél időben megbeszéltünk a srácokkal, hogy a második fél időben fogja meghatározni a következő két meccsünket is, bármi is legyen, hogy csapatként együtt tudjunk maradni és ne essünk szét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt maximálisan megcsinálták a srácok. Jelen pillanatban ezzel sokra nem megyünk, de az utolsó leheletig küzdeni fogunk, az biztos. Nem a saját kezünkben van a sorsunk, mindent meg fogunk tenni a pályán azért, hogy nem tudjunk maradni a bajnokságba, az NB2-be, de nyilván ehhez kell a többi csapat eredménye is. 100%-ot kell nyújtani, mind tudásban, mind agresszivitásban, mind érzelembe, szenvedélyben a pályán, és megtenni mindent azért, hogy bent tudjunk maradni. Én azt gondolom, hogy meg tudjuk még csinálni.
11: Nemzeti Sport Krónika.
12: Vereséggel kezdte a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtező 5-től 8. helyért zajló rájátszását. A nemzeti együttes a görögöktől kapott ki 14-9-re, és így nagy eséllyel lemarad a sorozat nyári szuperdöntőjéről. A magyar csapat ma 15 óra 45 perctől Japánnal csap majd össze a selejtező tornán. Cseh Sándor szövetségi kapitány így értékelte a görögök elleni vereség után.
18: Voltak hibáink, nyilván ezen a szinten vagyunk, ez látszódott, Amerikával, spanyolval, göröggel tudtunk körülbelül 3/4-ig egy nagyon szoros meccset csinálni, de alapvetően nyilván elsősorban a gólok hiánya, tehát hogy nem lövjük be a helyzeteket, vagy hogy nincsenek olyan extra góllövő teljesítmények, emiatt nyilván azért előbb-utóbb kifulladunk egy kicsikét. Persze, hát most, hogyha hazamegyek, akkor nyilván nem ezzel fog foglalkozni, hogy most a játékvezetésnél mi történt, bár hát tényleg ez olyan, hogy most én nem arról beszélek, hogy 9 hétnél mi történt, hanem az, hogy az első fort, mikor megkaptuk, az konkrétan a görög játékos kiütött a játékosunk kezéből a labdát, és ezt az uszadában rajtunk kívül senki nem látta. Összességében nyilván csalódott vagyok azzal, hogy nem jutottunk ki, ugyanakkor meg lehet, hogy ennek pont itt volt most a helye. Mindig itt van a helye egy pofonnak, vagy egy újrakezdésnek, értékelni, hogy én hogy dolgozok, a stáb hogy dolgozik, a játékosok hogy dolgoznak, mert nyilván azért azt várnám el, hogy csúcsformában érkeznek meg a válogatottba. Szóval nagyon sokat kell tenni, nyilván. Összességében nagyon-nagyon hasznos volt ez. Ez most nem volt olyan értelemben reális, hogy mind a három csapat végül is, ha szoros meccsen is, de megvert minket. De ugyanakkor meg ezzel a felállással is nagyon közel voltunk az elithez, és én azt várom, hogy ezek a játékosok, akik most itt voltak, meg akik nincsenek itt, azok is érzik, hogy tulajdonképpen ilyen energiával kell játszani végig egy mérkőzést, úgyhogy nyilván majd szeretném, hogy folyamatosan fejlődjünk.
12: Cseh Sándort hallották. Egyenlített a MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében a címvédő Székesfehérvári együttes a finálé második mérkőzésén, a Kaposvár vendégeként nyert 3-0-ra Pesti Marcelt, a győztes vendégek magyar válogatott játékosát, Csorba András kérte összegzésre.
19: A Kaposvár nyert 3-0-ra a múlt héten, most pedig itt ti visszavágtatok, fűtött titeket, nagyon a revans?
20: Mindenképpen számondhatom, ott volt nem kicsi hiányérzetünk az ottani 3-0-ával kapcsolatban, kicsit magunkra vettük azt a vereséget, de mindenképp megbeszéltük a srácokat, hogy szeretnénk javítani idegenben, ami hál' Istennek sikerült.
19: Mi volt a titka, ha egyáltalán titok volt ennek a mai mérkőzésnek a győzelme?
20: Végig egy nagyon koncentrált, magas színvonalú röplabdát tudtunk játszani, amit azért jó sokszor megmutattunk már a bajnokság során. Nyilván nem azért rakunk magunkba több száz edzést a szezon során, 10 hónapon keresztül, hogy a végét így elengedjük.
19: Mintha semmi nem történt volna eddig, tehát újra nulláról indul a két együttes, hiszen 1-1 van. Ti most hogy készültök, hogy otthon aztán most megint megmutatjuk?
20: Ugyanúgy készülünk, ahogy az előző két mérkőzésre, teljes gőzzel előre.
12: Pesti Marcel után következzen a Kaposvár játékosa, Hubicska Patrik.
19: Gondolom, sokan fölkapták a fejüket, amikor nyertetek Fehérváron simán 3-0-ra. Most nyilván legalább annyian fölkapják majd a fejüket, hogy ma itt Kaposváron nyert a MÁV előre a Foxton 3-0-ra.
21: Igen, nagyon szomorú vagyok, amire nem tudtunk hazai pályán győzni. Most nem szeretnék nagy végbe van a következtetéseket levonni. Talán hiányoltam a jó nyitásainkat, illetve túlságosan simán megcsinálta a szájdókat a Fehérvár. Hát át kell nézni.
19: Az első összett, az viszonylag szorosra sikerült, és ott tört el valami, vagy a harmadikban?
21: Nem gondolnám, hogy amiatt, nyilván ezért, hogyha megnyertük azt a szettet, akkor megint egy más dolog, de nem feltétlen erre mondanám, hogy a másik két szettben nem forgott veszélybe a győzelmük, és ez nem jó. Bölcsösek volt kicsit, nagyon akart mindenki, de hát ez nem jött ki a teljesítménybe.
19: Most akkor jön egy mérkőzés majd Székesfehérváron, ami nyilván megint más lesz, mint az előző kettő.
21: Persze, ez új lap, egy-egy az állás, igazából ugyanaz a célunk meg a dolgunk, mint eddig, győznünk kell, ha bajnokok szeretnénk lenni, akkor ott is nyerni kell, meg itt is, ennek érdekében meg fogunk tenni mindent.
12: 10 év után visszatér a Tatabánya kézilabda csapatához Bodó Rihárd, ezt tegnap este jelentette be a klub. A 33 éves barátlövő jelenlegi csapata Szeged nemrég közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bont a játékossal. Bodó Rihárd 2011 és 2016 között már volt a Tatabánya játékosa.
22: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
12: A legjobb 10 között szeretne végezni a Tour de Hongrin Dinamárton. A magyar bajnoki címvédő kerékpáros többek között arról is beszélt Ridavics Pálnak, hogy jó formában várja a május 13-án kezdődő magyarországúti kerékpáros körversenyt.
23: A Tour de Hongrie az nekem az év legfontosabb versenye minden évben. Kimondva, kimondatlanul ez így van. Nyilván hazai közönség előtt versenyezni óriási dolog hazai utakon, Úgyhogy azt hiszem, hogy mindig minden évben ez a fő cél. Van, amikor sikerül jól teljesíteni, van, amikor nem.
2: Óriási harc várható, sokan lesznek a mezőnybe, akik nagyon jól teljesítettek az elmúlt időszakban, csak Walter Attilát említem. Milyen harcra készülsz köztetek magyarok között?
23: Nyilván, mint ahogy minden évben, idén is nehéz lesz. A Tour de Hongrie-nak eléggé sajátossága, hogy az egy hét alatt körülbelül másfél óra áll az összetett menők rendelkezésére, amíg egymás ellen tudnak menni, a többi nap a túlélésről szól. Remélem, hogy abban másfél órában jó másfél órám lesz.
2: 30 éves lettél, mennyire gondoltad át az elmúlt éveket, az elmúlt évek teljesítményét? Hogy érzed most magad?
23: Jól érzem magam, életem egyik legjobb formájában, de úgy gondolom, hogy nem kell annyira átgondolnom, mert ez a kerékpársport ez olyan, hogy oké, egyszer elértem valamit, azt fel lehet mutatni, viszont évről évre teljesíteni kell, úgyhogy előre nézek, nem hátra.
2: Mivel lennél elégedett?
23: Ezt nehéz megmondani, mert még nem látom a Tour de Hongrie pontos mezőnyét, de mindig egy top 10 a cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán ez most is lehet cél.
12: Zárásként ismét labdarúgás. A bajnoki címért harcoló Manchester City 3-3-as döntetlent játszott az Everton vendégeként az angol bajnokság 35. fordulójának tegnapi záró mérkőzésén. Az egy meccsel kevesebbet játszó Citynek ezzel 5 pont a hátránya az élovas Arsenal mögött. Szintén a Premier League-ben a másik tegnapi mérkőzésen Chelsea-Nottingham 1-3, ezzel eldőlt, hogy a Chelsea biztosan lemarad a bajnokok ligáját érő helyekről. Az AS Róma viszont 1 pontra került a BL indulást jelentő 4. helytől Olaszországban, miután tegnap 4-0-ra kiütötte a vendég Fiorentinát. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
22: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
6: Hallott arról, hogy az unió statisztikai adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlással sújtott Spanyolországban például 10 év alatt a háromszorosára. És elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára? Hogyan gyűrte le a stresszt?
5: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
7: Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb színészévé? Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója. Aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
5: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor kedden este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
24: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
5: Kívánság kosár, vasárnap délután 3:30-tól a Kossuth Rádióban.
25: Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
26: Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Karikó Katalin Nobel-díjas, a Magyar Szent István rendel kitüntetett és Széchenyi díjas kutatóbiológus osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
5: Napi jegyzet.
27: Szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, sok időt elvett a nyaramból az, hogy megjelent a könyvem 11 nyelven. El kellett volna utaznom Koreába, Kínába, meg a különböző helyeket, amilyen nyelven megjelent, és nem tudtam én utazgatni, és akkor különböző csapatok érkeztek ide, akik filmeztek, a különböző kiadók küldték a filmeseket, és hát azok készítettek filmet a bemutatóra, a televízióra. Aztán még voltak ilyen kis helyi rendezvények is, amit nem is említettem még, a közeli parkba egy padot vettek, és egy fát ültettek. segítettek az utcámban lakó emberek, mert őket nagyon jól ismerem, ugyanis itt lakunk már 1989 óta, itt, ahol a házba, és hát ugye minden reggel én körbefutottam a blokkot, és minden embert ismertem itt, és hát úgy örültek, hogy az utcájukban lakik egy Nobel-díjas, és ünnepséget rendeztek. Így telik az időm, próbálok minden meghívásra nemet mondani, mert továbbra is a kutatás és fontos feladatok ellátása a fontos számomra, amiről egyelőre most nem beszélek, mert ahogy az Ugur Zahin, a BioNTech alapítója és vezérigazgatója mondta, mikor mondtam, hogy kellene nekünk nyilatkozni, mert a Moderna mindig beszél, hogy mit csinálnak, és ő azt mondta, hogy Kéti, így hívott, hogy Kéti, majd beszélünk akkor, amikor van miről. Pardi Norbert Jatén kezdte, ugye az ESZTE-n végzett, Norbert is a RNS-ekkel dolgozott, ővele is válvetve dolgoztam 2 évet a University of Pennsylvania. Norbert kísérletei eredményeként tudtuk meg, hogy milyen lipidbe kell becsomagolni a módosított RNS-t. Nagyon fontos kísérletsorozatokat készített, és ugye ma is saját laborja van. Van NIH grantje, mindent elért, amit én soha, úgyhogy jó úton van. És hát büszke vagyok. Nagyon fontos dolog, hogy figyeljük a kollégákat, hogy mit csinálnak, szurkoljunk neki, segítsünk neki, ők is segítenek nekünk, így közösen sikeresebbek leszünk, mert valahogy ez úgy van, hogy nagyon megbízunk egymásban. Szabó Gábor kollégám a BioNTech-nél dolgozik. Mondjuk ő is kisújszállási, mert azért a Pardi Norbert is kisújszállási. Egymás segítése az nagyon fontos. Most éppen Szabó Gábor a Kis Attilát segíti, aki Bécsben kardiológus és nagy kísérleteket csinál, ő is használja az RNS-t. Ő is ugyanabban a gimnáziumban érettségizett. Én, ahol a Gábor, Kis Attila is kisújszállási. Az emberek, hogyha így összefognak, a bizalom az valahogy egy másik hazafi iránt az sokkal nagyobb. Nem csak azért, mert hogy a Norbert nagypapája meg az apukám együtt dolgozott a kisújszállási hentes üzletbe. Innen van az ismerettség, fiatal, ugye egy generációs különbség van közöttünk, és hát a fiatalok ki a jövő. Én meg itt a háttérben próbálok, amit tudok, értük, megteszek.
26: Karikó Katalin Nobel-díjas, a Magyar Szent István rendel kitüntetett Széchenyi díjas kutató biológus osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal, és visszahallgatható, azaz újra meghallgatható ez a gondolatsor a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon.
0: BKK Info.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Dózsa-György úton a Verseny utcánál, mindkét irányból sávlezárásra kell számítani. Torlódásra készüljenek a budai alsó rakparton a Rákóczitól észak irányban, illetve a Margit hídtól délre, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé, mindkét irányból. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Autós percek.
26: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. Megszűnt a korlátozás itt a 40-es kilométer körnél, de több mint 3 kilométeres így is a torlódás. Aztán a 67-es főúton Kaposvár közelében a 37-es és 38-as kilométer kör között 2 személyautó és egy kis teherautó karambolozott. Lezárták emiatt a félútpályát. A 77-es főúton Tapolca térségében 2 személyautó ütközött össze, a főúton félpályán halad a forgalom.
0: Időjárás jelentés.
26: Nyárias idő várható ma is, napsütéssel, kevés fátyol felhővel, a Dunántúlon egy-egy futózáporral. Élénk lesz a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Éjszakára aztán 16-20 fok közé hűl a levegő. 2 perc elmúlt 8:30, rövid hírekkel folytatjuk most a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
3: A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelszinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban lesznek. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a tegnapi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképp az irodalmi műveltségi teszt, amelynek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Ukrán dróntámadások érték Oroszország több térségét. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internetszolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Fegyverrel fenyegetőző férfira lőttek rá az amerikai titkos szolgálat emberei a Fehérház közelében. Az incidens a Washington emlékműtől nem messze történt. A hatóságok akkor avatkoztak be, amikor a gyanúsított váratlanul elővette fegyverét. A férfit kórházba vitték, állapotáról nem közöltek részleteket. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
25: Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
26: A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Tegnap a nyugat-európai piacokon egyértelműen rossz volt a hangulata. Nap vezérelve az a közel-keletről érkező hírek, a hormuziszoros körüli bizonytalanság és az ellátási félelmek voltak. $114 fölött volt a Brent olajára. Európa számára ez különösen érzékeny pont, hiszen a drágább energia egyszerre rontja a növekedési kilátásokat és gerjeszti az inflációs aggodalmakat. Ennek megfelelően a pán-európai index 1%-os eséssel zárt, ami nagyjából egy hónapja a leggyengébb napi teljesítménye volt. De a frankfurti tőzsdevezető indexe is esett, a párizsi tőzsdevezető indexe pedig különösen sérülékeinek bizonyult. A milánói tőzsde és a madridi tőzsde vezető indexei is veszteséggel zártak. A hangulatot tovább rontotta, hogy az európai autógyártók nyomás alá kerültek az amerikai vámfenyegetések miatt. Így a nap végére nem pusztán egy olajpiaci sok képe rajzolódott ki, hanem egy szélesebb befektetői félelemé. Mi történik akkor, ha a drága energia, a gyengébb ipari lendület és a szigorúbb jegybanki pálya egyszerre nehezedik Európára? A tengeren túlon sem sikerült megőrizni a múlt heti kiváló hangulatot. A Dow Jones ipari átlag Amerikában közel 1%-kal esett, míg a technológiai részvények mutatója is mínuszban fejezte be a kereskedést. Hát ettől teljesen a Wall Street nem omlott össze, de a korábbi csúcsoktól egyértelműen visszalépett. A magyar részvénypiaca nemzetközi borongós hangulat ellenére sokáig jól tartotta magát, végül azonban enyhe mínuszban zárt. Ma reggel Európa óvatosan, inkább rossz hangulatban készült a nyitásra. A hétfői eladási hullám után a határidős jegyzések továbbra is lefelé mutatnak. A Brent olajára ugyan ma reggelre csökkent, de még mindig $113 körül mozog, vagyis az energiaárak továbbra is magasan tarthatják a mai napon az inflációs félelmeket. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 365 forintba, míg 1 amerikai dollár 312 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak!
26: Köszönjük szépen Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
25: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakukk L. Tamás.
26: Mivel nyárias idő ígérkezik ma is, hát a műsor előző részeiben beszéltünk a fagylaltról. Most itt az ideje, hogy egy kicsit a strandról is beszéljünk, mert hogy Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
8: Szép reggelt kívánok!
26: A hír az, hogy később nyitnak a strandok, vajon miért, és mennyivel lesz drágább a belépő. Innen induljunk.
8: Jó, hát ugye a később indulás az azt jelenti, hogy korábban, de ez nem azt jelenti, hogy tavaly, hanem egy, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt még klasszikus volt a május 1-i strandnyitás, de gyakorlatilag fürdőzemeltetők számára a szezon az mindig akkor indul, amikor a gyerekek nem mennek iskolába. Ugye most már 3. éve tart tovább a szorgalmi időszak a tanév, idén is június 19-én lesz vége a tanévnek, tehát teljes kapacitással majd ezt követően várják a fürdőzemeltetők a vendégek. De természetesen azért fokozatosan nyitják a kültéri medencéket, hiszen ahogy ön is fogalmazott, nyárias időjárás van, és hál' Istennek igen, 25-26 fok van most már néhány napja, és valami hasonló időjárás várható az elkövetkező héten is, úgyhogy kültéri medencékkel természetesen azért várjuk a vendégeket, de nem teljes kapacitással, hiszen azért az energiaválság következtében, illetve a folyamatosan emelkedő bérköltségek következtében jól meg kell gondolni egy fürdőüzemeltetőnek, hogy hány medencét és mikor üzemeltet, és mint ahogy mondtam, csak akkor éri meg minden medencével működni, amikor tudunk nagy kapacitással, illetve nagy vendégszámmal operálni, ez pedig csak a nyári szünet időszaka.
26: Világos, tehát az, amikor azt mondjuk, indul, de a fürdők többsége csak május második, a többség, akkor van, aki már nyitva van.
8: Hát vannak olyan fürdők, akik klasszikusan azért ragaszkodnak, hagyományként kezelik ezt a május elsőt. Említek egy-kettőt, például Hajdúszoboszlói Jenők megnyitották a strandot, de például a Csúszda Parkot, illetve a Prémium Zónát ők is csak júniusban fogják megnyitni. Zalakaroson is, amelyik meg, másik ilyen nagy fürdő, megnyitotta a kültéri medencéket, de ott sem mindegyiket, tehát fokozatosan nyitjuk. A következő ilyen nagyobb etap az május végén, ugye a hosszú hétvége lesz Pünkösd kapcsán, akkor azért újabb medencék nyílnak meg, illetve ahogy mondtam, majd a teljes kapacitás az júniusra áll be.
26: Na most milyen áron?
8: Hát ilyen szempontból el kell szomorítsam a hallgatókat, mert ugye minket is érint az infláció, és ezért nagyjából 10%-os áremelkedés várható a tavalyi árakhoz képest. Alapvetően ilyenkor szoktak kollégák árat emelni nyári szezonra, de van néhány fürdő, amelyik egyébként ezt már meglépte évelején, és most szezonra nem emel árat, illetve vannak olyanok is, akik kombinálnak, egy kisebb emelés volt évelején, és most lesz egy újabb korrekció. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy előtte az adott fürdőnek a honlapját nézze meg, amikor megy, mert azért különféle kedvezményekkel lehet találkozni. Ugye családi kedvezmény van, ahol folyamatosan van, ahol bizonyos napokon, nyugdíjas kedvezmény, diák kedvezmény, helyi lakos kedvezmény, illetve fontosnak tartom kiemelni Budapest szempontjából, ugye azt szokták mondani, hogy nagyon drágák a történelmi fürdők, Rudas, Széchenyi, egyebek. Valóban turistákra van árazva, de ott viszont a Zsigmondi kártya lejelent egy óriási lehetőséget, bármelyik magyar lakos kiválthatja, és ezzel kedvezményesen léphet be. Én azt gondolom, hogy egy olyan fürdőbe, ami építészetileg is egy csoda.
26: Mi is ez a kártya?
8: Ez egy olyan kedvezményes 3 órás belépési lehetőséget biztosít, amelyik minden magyarországi lakos, tehát nem csak a budapestiek, hanem bárki Magyarországon, és most már ezt online is ki lehet váltani, és ezáltal a viszonylag drágának mondható fürdőket tudják látogatni a magyar vendégek magyar pénztárcához illő áron.
26: Világos. Most mit kínálnak az idén? Mert ugye beszéltünk folyamatos fejlesztésekről, meg hogy mindig kell valami attrakció, hogy még mozóbb legyen a fürdő, már nem csak hűsölése, vagy éppen mozgásra, úszásra való, hanem hogy a szabadidőt el lehessen tölteni. Ráadásul ugye családostul, ez is egy cél ebben. Szóval még a fejlesztések.
8: Jó, hát alapvetően azért az elmúlt évek, illetve még a mostani időszak is energetikai beruházásokról szól, hiszen a válság következtében menni kellett előre, és azért azt kell mondjam, hogy viszonylag jó helyzetben vannak a fürdők, főleg ott van termálvíz, hiszen annak az energiáját több lépcsőben is lehet hasznosítani, de ugyanis fogalmazott, most már nem elég medencébe brügölés, bocsánat a kifejezésért, hanem több attrakció kell, és ugye azt is tudjuk, hogy a szülő akkor nyugodt, és akkor pihen, hogyha a gyerek is jól érzi magát, vagy aztán elfárad a strandon, és utána otthon jól alszik, úgyhogy ezért alapvetően gyerekek számára különféle fejlesztések ugye mennek folyamatosan az élményelemek, csúszdaparkok, illetve csúszdarészek fejlesztés az egyes fürdőkben, illetve azért divatos a vizes játszótér spray park, ami picit rosszabb időjárás esetén, és én azt gondolom, hogy jó kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek. Felnőttek részére is különféle dolgok, ott alapvetően wellness fejlesztések, illetve szauna bővítések is zajlanak, és lehet, hogy furcsának hangzik így nyáron szaunáról beszélni, de én mindenkit biztatok arra, hogy ne csak télen szaunázva, nem próbálja ki ilyenkor nyáron. Én azt gondolom, hogy kifejezetten üdítő kijönni egy 90-100 fokos szaunából a 35 fokra.
9: És aztán bele a hideg vízbe.
8: Hát aztán utána igen, de csak szigorúan zuhanyozást követően.
9: Úgy van. Na most mondta, hogy a szülők hogy érzik magukat biztonsági kérdés. Korábban lehetett híreket hallani balesetekről. Mi az, amit ebben az ügyben lehet előre lépni? Felügyelet, úszómester, vagy részletes tájékoztatás, ugye itt a csúszdaparkoknál is azért, hogyha valaki feldobott állapotban használja, akkor lehet balesetveszélyes helyzeteket előidézni.
8: Nagyon köszönöm ezt a felkomfortot, ezt a tökéletes volt, szinte meg is válaszolt a kérdést, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon fontos magának a használónak is a fegyelmezettség, és tartsa be a csúszdaindító személyzetnek, illetve a strandfürdő személyzetének az utasításait, illetve a házi rendet, tehát bódult ittas állapotban eleve nem lehet a fürdőket úgy unblock látogatni, hát még egy kifejezetten veszélyesnek tekinthető csúszdát, de én mindenkit megnyugtatok, hogy ugye itt folyamatos ellenőrzés alatt állunk, és nem csak az NNGK kollégái egészségügyi szempontból vizsgálnak, hanem a fogyasztóvédelem folyamatosan azokat a berendezéseket, amiket mi használunk, és már egy méternél magasabb csúszda is ilyennek minősül, tehát mondjuk akár egy kisima játszótéri csúszda, vagy a vizes csúszdáink folyamatos ellenőrzésen esnek át, és a jogszabály elég szigorúan meghatározza azt, hogy milyen feltételek mellett lehet ezt üzemeltetni, milyen személyi, illetve tárgyi feltételek mellett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként a legbiztonságosabb körülmények között még mindig az épített fürdőkben lehet kikapcsolódni, és talán egy picit átkapcsolódok, hogyha lehet a jelenlegi nemzetközi helyzethez is, hiszen láttuk sajnos, hogy a közel-keleti válság következtében távolabbi utazások sokszor meghiúsultak, vagy kényszerű hosszabb ott tartózkodást jelentett. Hát reményeim szerint nagyobb vendégforgalom várható idén a magyarországi fürdőkben, mint tavaly, pont ennek a helyzetnek a következtében, hiszen nehezebbé vált az utazás, viszont hogyha aktív kikapcsolódást akarunk, akkor ezt a fürdőkben megtaláljuk, és mind közegészségügyi, mind pedig egyéb szempontból kifejezetten biztonságos körülmények között.
9: Vízminőség ellenőrzése, higiénés körülmények ellenőrzése, hogy zajlik, milyen protokoll szerint?
8: Hát ugye a jogszabály értelmében nekünk minden hónapban kell önellenőrző laboratóriumon méréseket végeztetni, illetve minden fürdőzemeltetőnek naponta többször saját magának a vízminőséget, illetve fontosnak tartom azt kiemelni, hogy a szezonálisan működő medencéknek az indítása előtt egy átfogó ellenőrzés történik, ezért is mondtam, hogy talán itt vannak a legnagyobb biztonságban a vendégek.
9: Személyi feltételek, úszómester, meg van, hogy melyiknél hogyan, ugye? Meg egészségügyi ellátásnak is kell lenni.
8: Hát akkor az úszómestert még egy picit árnyalnám, hiszen a jogszabály most már egyértelmű 23 év végén jött ki. 1.30-nál mélyebb, már 130 centinél mélyebb medencék esetén kötelező az úszómester, annál kisebb vízmélység esetén medencefelügyelő is elláthatja, akit belső képzésen kell, hogy áttessenek, viszont csak akkor, hogyha van a területen úszómester, tehát ilyen szempontból teljes a biztonság, illetve egészségügyi személyzet nagyobb forgalom esetén, tehát vannak például olyan fürdők, ahol folyamatosan van egészségügyi szolgálat, ahol mondjuk télen-nyáron viszonylag nagy forgalom van, a szezonálisan nagy létszámmal működő fürdők esetében meg ilyen időszakban, és általában egyébként szolgálaton kívüli mentős kollégák szokták ezt ellátni, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is az egyik legnagyobb biztonsági faktort ezt jelenti, hogy olyan kollega tud beavatkozni az első pillanatban, aki egyébként vonulna ki az adott esethez.
9: Van elég
26: elég munkatárs? Ugye itt a Covid idején beszéltünk arról, hogy nagyon nehéz megtartani, hiszen ugye a zárva kellett tartani.
8: Hát az a tényleg nehéz időszak volt, hiszen ha valaki elmegy, akkor az már nehezen jön vissza. Hál' Istennek megvannak a kollégáink, és törekszünk is arra, és ezért is mondtam, hogy a költség emelkedést sajnos át kell hárítsuk legalábbis részben a vendégekre, hiszen ez egyrészt egyébként bér emelkedést is jelent. Kollégákat meg kell fizetni, hiszen egy speciálisan képzett csapatról beszélünk. Ugye a vendég alapvetően egy pénztárossal, takarítóval, úszómesterrel találkozik, de azért a háttérben dolgoznak ott gépészek, egyéb olyan műszaki kollégák, akik biztosítják a stabil és hosszú távon fenntartható üzemet. Az viszont olyan speciális képzettséget jelent, amit mondjuk egyik pillanatra a másikra nem is tudunk pótolni.
26: Mire lehet számítani? Egy fél mondattal már utalt rá, ugye igazgató úr, de az utazások miatt csak a belföldi vendégek lennének, akik mondjuk esetleg itthon maradnak, vagy nemzetközi vendégekre is lehet számítani, hiszen ugye itt a fürdőkultúrában mi élen járunk, legalábbis szeretjük ezt hinni. Így van ez?
8: Mi ezt is hisszük, illetve tudjuk is bizonyítani, hogy így van. Sajnos néha a hatóság nem így érzi, és vannak bizonyos olyan szigorítások, amik a magyar gyógyvíz egyediségét nem feltétlenül erősítik, de ne is ebben menjünk bele. Ennek ellenére a külföldiek nagyon szeretnek minket. Alapvetően van mondjuk két olyan destináció, Budapest, illetve Hévíz, amelyik világszinten jól ismert, és ezen kívül azért van 8-10 olyan fürdő Magyarországon, amelyik Európa szinten híres, jól ismert, látogatott, és egyébként pont a nemzetközi válság következtében gondoljuk azt, hogy több külföldi fog idejönni hozzánk, hiszen nem tudnak mondjuk elutazni Tájföldre, most nevesítsünk valamit, vagy távolkeretre pont emiatt. Egyrészt a dráguló, másrészt pedig a biztonsági problémák miatt, és ezért többen jönnek hozzánk.
26: Köszönöm szépen, Balogh Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát hallották.

0: Hát, hogyha napsütés, meg fürdő, akkor egy kicsit foglalkozni kell azzal is, hogy vajon meddig hasznos az a napsütés, meg hogyha árt, akkor mit árthat, és aztán kitől lehet segítséget kérni. Hát a leginkább illetékes Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza. Kezdi Csokkolom, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm, ugye, hogy itt lehetek.
0: Ahogy így látom, a bizalom is töretlen lehet, hogyha valaki önhöz fordul, de hát persze vannak mások is, de a szakmai részre, ha térünk. Mikortól árt a napsugárzás, és ugye látjuk azt, hogy mint egy kicsit a színe is más, a fehéres fénnyel süt a nap. Korábban néhány évtizeddel előtt ez nem annyira volt jellemző, mondják sokan, akik még idősebbek, ők meg aztán pláne megerősítik. Szóval nyárias az idő, ez azt jelenti, hogy a sugárzás is ugyanolyan kockázattal jár most már, mint nyáron?
1: Igen, itt most nagyon hirtelen tört ránk a napsütés, és igen, a káros sugarak úgy megjöttek a napsütéssel együtt, úgyhogy most már úgy kell védekeznünk most tavasszal, mint hogyha nyár lenne. Tehát tulajdonképpen bőrgyógyászati szempontból nincs olyan, hogy egészséges barnulás, tehát a bőrünket az teljesen olyan színben kellene tartanunk, mint így télen van, de hát nyilván ez az embernek a pszichéjével szerintem egy kicsikét így ellenkezik, hogy teljesen egyforma színe legyen így télen-nyáron.
0: És meg hát a D-vitamin is
1: meg
0: kell,
1: a D-vitamin, igen, meg a napsütésnek a pszichés hatásai, szóval, hogy azért mikor kifekszünk a napra, utána valahogy csak jobban érezzük magunkat, tehát szerintem ez egy nagyon összetett kérdés. Azt lehet elmondani, hogy amikor kimegyünk a napra, akkor mindenképpen valahogyan védekezni kell az UV-sugarak ellen. Ez lehet ruházattal, sapkával, illetve azokon a területeken, amit nem tudunk lefedni, azokon naptejnek a használatával. De most már nagyon korszerű naptejek vannak, ugye ezek a fényvédők. Férfiaknál nagyon sokszor egy probléma, hogy ilyen zsíros érzetet hagy, nem bírják, a kencézik őket. Nekik vannak ilyen nagyon könnyed állagú naptejek. Tinédzsereknél probléma lehet, hogy zsírosak a naptejek, az ő bőrükre olyan nem komedogén naptejek vannak kifejleszve, amik kifejezetten még javítják is a bőrzsírosságot. Akkor olyan pacienseknek, akik ilyen napallergiába szenvednek, úgymond, nekik is van naptej, ami megelőzi ezt a korai reakciót, amikor elsőre érintkeznek a nappal, és ilyen piros tünetekkel reagálnak így utána. Tehát, hogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy az UV-sugárzás ellen valamilyen formában védekezni kell.
0: Na hát igen, mi itt a szabadidő felől közelítettük meg, hiszen fagylaltról beszéltünk, meg strandról, abból következett ez a gondolatmenet. Na de hát vannak, akik egész évben a szabad ég alatt dolgoznak. Építkezések, útépítések, főleg a jelentős részben férfiak. Na most akkor itt van, hogy ők mit csináljanak.
1: Hát igen, sajnos ők is ezt, tehát amit nem tudnak ruhával fedni, az kenyékben naptejjel. Férfiaknál ugye fontos lenne a sapkának a viselése. Ugye nagyon sok férfi kopaszodik. És ugye az a terület, ahol nincsen hajunk, az nagyon ki van téve annak, hogy ott majd az UV-sugarak bőrrákot fognak kialakítani így a későbbiekbe. Hiszen a haj egy nagyon jó takaró. Tehát ugye egy nőnek a hosszú haja, az még a vállát is le fogja takarni. De ugye a férfiaknál, főleg, hogyha kopaszodnak, nagyon sok terület maradt szabadon, ráadásul oda ugye merőlegesen esik be az UV-sugárzás, tehát ugye az sem mindegy, hogy mondjuk a hasunkat teljesen más szögben fogja érni a nap az esetek nagy többségébe, kivéve ugye, hogyha vízszintesbe fekszünk, de hát ezért több időt vagyunk függőlegesbe, de ugye egy férfinak a kopasz feje, az mindig merőlegesen fogja kapni az UV-sugárzást.
0: Most, hogyha D-vitamin szempontjából közelítjük meg a kérdést, mert hogy arra meg szükség van, meg
1: így
0: hogy
1: van,
0: a raktárakat feltölteni.
1: Fontos.
0: Szóval mennyi az egészséges, mennyi az, amikor már az kezd, tehát provokálja már a szervezetet a sugárzás arra, hogy termelje a D-vitaminját.
1: Igen, tehát hogy itt azért a D-vitamin termelés nagyon gyorsan beindult, tehát azt mondják, hogy egy 20 perc közepes napon töltött időnél már rengeteg, több tízezer egység D-vitamin szabadul fel, de azért a D-vitamin bevitelnek is egy ilyen folyamatosságot lenne érdemes biztosítani. Ez azt jelenti, hogy D-vitamint szedni kellene, és ez a magyar lakosság körében sajnos nem egy túlságosan bevett gyakorlat.
0: Leginkább télen, nem?
1: Hát akkor még esetleg eljutunk idáig, hogy télen szedjünk.

0: a szervezetében ez egészen biztosan állítható, és az ilyen 50 nemzetközi egység per testsúly kilogramnak megfelelő D-vitamin bevitel, az egy egészséges felnőttnek nagy valószínűséggel biztonságos, de mondom így laboratóriumilag ezt legalább így évente egyszer érdemes leellenőriztetni, hogy milyen a D-vitamin ellátottság. Ez ugye nagyon fontos lesz az immunrendszer számára, ez ugye kevésbé ismert. Nyilván a csontok, azok ismertek, hogy a D-vitamin háztartása nagyon összefügg a csontozatnak az állapota, de tulajdonképpen a mentális egészségünkre is kihat az, hogy milyen a D-vitamin szintünk.
1: Tehát, hogyha valaki szabadon mozog, tehát nem az, hogy kifekszik a napra és akkor órákat, hanem mondjuk nyári ruházatban jön, megy, túrázik, levegőn van, él sokat a szabad ég alatt, akkor a D-vitamin raktár feltöltődik egy nyár alatt mondjuk, vagy akár még mondjuk őszig?
0: Valószínű, hogy feltöltődik, de nem kell, hogy feltöltődjön. Tehát ez lenne a cél, hogy egyformán legyen telített, tehát hogy bevigyük azt a D-vitamint, amikor nem termeljük meg.
1: Na világos. Aztán jönnek ezek a bizonyos elváltozások. Ugye mondta a bőrráknak a veszélyét. Hát ugye ebből is azt hiszem talán többféle
0: van. Többféle bőrdaganat van, igen. Hát a három leggyakoribb.
1: Szóval, mik azok a jelek, amik aggasztóak lehetnek, és akkor az jönne, hogy hopp, meg kellene mutatni valakinek, ugye bőrgyógyásznak, hogy most ez káros, nem káros, milyen elváltozás. Ahogy halad előre a korral mindenki, akkor jönnek bizonyos változások a bőrön amúgy is. Csak mi az egészséges, mi az, ami nem?
0: Igen, az anyajegynek kinéző képletek, ugye ez a lehet a legveszélyesebb bőrdaganat, a melanoma, tehát rá kell tulajdonképpen a legjobban vigyáznunk. Ez egy úgy néz ki, mint egy anyajegy, de nem szimmetrikus, a pigmentációja szabálytalan, és nagyon fontos, hogy jellemzően növekszik. Ugye ezeket össze lehet keverni egyéb békés képletekkel, de azért ez egy előképzettséget igényel, hogy valaki megmondja, hogy most ez egy jóindulatú hámszemmölcs, vagy pedig egy melanoma, amit találunk. Tehát mindenképpen érdemes bőrgyógyászhoz fordulni abban az esetben, hogyha egy barna növedék van rajtunk, ami változik, növekszik, és egy szabálytalan képletről van szó. Ha vérzik, az már egy nagyon rossz jel, és egy nagyon késői jel, tehát abban az esetben SOS kell bőrgyógyászhoz menni, de az már egy elkésett dolog, ezt sosem szabadna megvárni. Pazaliómák esetében ugye azok sokkal jobban kezelhető bőrdaganatok, ott például az áttétképződés nem áll fönn, nem gyógyuló sebek, illetve nem gyógyuló piros foltok esetében kell erre gondolni. Itt ugye akkor lesz a legnagyobb probléma, hogyha ez a képlet az arcon van, hiszen ennek az eltávolítása az jellemzően műtéti úton fog történni, és hát az arcunkon nincsen túl sok hely, tehát hogyha ott kell valamit kivenni, akkor nagyon sok esetben a sebzárás ütközhet problémákba, tehát ezért is nagyon fontos az, hogy az arcunkat, azt télen-nyáron védjük a naptól.
1: Köszönöm szépen, szóval óvatosságra akartunk inteni, nem elriasztani. Kovács Anikót, a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyászát hallották. Mai munkatársaim Hegedűs Katalin, Bényi Csaba és Pap János felelős szerkesztő volt, a nevükben is most búcsúzom, és köszönöm immár 10 éve tartó reggeli megtisztelő figyelmüket, ez a 100 éves rádiózás életének éppen egy évtizede. Hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, most búcsúzom, Kakukel Tamást hallották. Jó napot kívánok!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
2: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
1: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, Max hozam, Maxentiszt.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A

0: kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: 9 óra múlt néhány másodperccel köszöntöm Önöket, Horváth Szilárdot hallják. A délelőtt rövidesen kezdődik. Ma a fronthatás nem terheli a szervezetünket. A délelőtt témáiról szólva, Önök szerint miért fontos a kézmosás, milyen betegségeket előzhetünk meg vele? Írják meg nekünk, de persze várjuk kérdéseiket, véleményüket majd a többi témában is. SMS számunk 30 9666. Most mindenek előtt rövid krónika következik Szlotta Judittal.
4: Ezekben a percekben kezdődik a matematika írásbeli érettségi. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelszinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra áll rendelkezésre. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban lesznek. Ukrán dróntámadások érték Oroszország több térségét. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az Európai Politikai Közösség találkozóján Volodymyr Zelenszkijjel is egyeztetett, akivel közös kormányülés megtartásáról és infrastruktúrális fejlesztésekről állapodott meg. Megerősítette ugyanakkor, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, Magyarországon sem várható demográfiai fordulat a népességfogyás tekintetében, ami a munkaerőpiacra és a költségvetésre is nyomást helyez. Az elemzés szerint 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Újabb szakaszába lépett Wohlmuth Ferenc boldoggá avatási eljárása. A Vatikánban vizsgálják a tanácsköztársaság idején kivégzett pap vértanúságát. Wohlmuth Ferencet 1919-ben végezték ki koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult és 2024-ben zárult. A szenti avatási dikasztériumnak egy csaknem 900 oldalas dokumentáció aktáit adták át. Emlékművet állítanak az Újvidék vasútállomáson a 2024-es tragédia áldozatainak. A 16 halottra egy kőtábla emlékeztet majd, amelyen a dátum és az áldozatok neve szerepel. A pályaudvar előtetője több éves felújítás után 2024 őszén szakadt le, 16 ember halálát okozva. Az eset után országos tiltakozások indultak, és több vezető is távozott posztjáról. Köztük Újvidék polgármestere, az építésügyi miniszter és Miloš Vučević miniszterelnök. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják, május 1. kedjén. A világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára, a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Világszerte több mint 260 millió ember szenved asztmában, amelybe évente mintegy 450 ezeren halnak bele. Hazánkban több mint 300 ezer diagnosztizált asztmás él, de a valós szám ennél is nagyobb lehet. Kezdetben sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok lesz. A híradást Fehérvári Petra készítette.
2: Műsor ajánlott. Kalendárium.
5: Balázs Fecó emlékkoncert május 9-én a Budapest Arénában. Torozsmai Péter zeneszerző lesz a vendégünk. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki előadása Budapest Bábszínházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsej Múzeum pinceterében. Párhuzamos autonómiák, Klimó Károly és alkotótársai kiállítása a Képzőművészeti Egyetemen.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Megnézzük Vigyen Brzezinskinek a Stratégiai Vízió című könyvét. Szóról-szóra itt szerepel benne, hogy Irán amerikai megtámadása azért lenne nagyon nagy stratégiai hiba, mert ez akkor két dolgot összefogna Iránban, nevezetesen az iszlám fundamentalizmust és az iráni nacionalizmust erősítené meg.
7: Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a MediaClicken és a YouTube-on.
2: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
3: 9 óra múlt 7 perccel Gécsek Tóth Enikő szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Először is a rendszeres és megfelelő kézmosás 40%-kal csökkenti a hasmenéses megbetegedések számát, 20%-kal a légúti betegségeket, a megfázást, és 57%-kal az emésztőszervrendszeri fertőzések miatti hiányzást az iskolából.
8: Pont ezt fogja megmutatni ez a szkenner, nem konkrétan az, hogy milyen kórokozó van a kezünkön, de azt mindenképpen láthatja, hogy a fertőtlenítés, hogy az milyen mértékű volt, és ebben egy nagyon jó visszajelzést fogadni százalékosan is nekünk.
3: Ma van a kézhigiéné világnapja, perceken belül erről hallhatnak. Érkezett egyébként már ezzel kapcsolatban egy SMS-ünk, azt mondja, a kézmosás higiéniája nagyon fontos, ehhez kihagyhatatlan a körömkefe használata, így tanultam és így tanítottam gyerekeimet, unokáimat is. Várjuk továbbra is a hozzászólásaikat, 39.666 az SMS számunk. És akkor foglalkozunk azzal is, hogy helyi fejlesztésként és összefogásban elindult a turizmusra a Dunakanyarban, amely a turizmusban érdekelt szolgáltatók, szállásadók, éttermek vagy épp önkormányzatok közös információ áramlását szolgálja.
9: A lehetőségeink szerint törekszünk arra, hogy a helyi termelőkkel együttműködjünk. Ezt igyekszünk megjeleníteni az étapunkon. Az imént ment el egy biogazdálkodó, és vele is az év hátralevő részét egyeztettük, ami egy nagyon szép feladat, de egy tanulási folyamatban vagyunk.
3: Fél tisztől, tehát ezzel folytatjuk. SMS számunk 39.666, ahogy már tudják és elmondtuk. Várjuk ezen kérdéseiket, véleményüket Viberen is. A Semmelweis szkenner, amelyről már hallhattak az imént itt a felvezetésben, magyar fejlesztésű mesterséges intelligenciát használó eszköz a készfertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére. Tehát nem magára a fertőtlenítésre, hanem az ellenőrzésre. A kórházi osztályokon is kell, hogy legyen fertőtlenítőszer. Erre ösztönzik a kórházi dolgozókat, és rendszeresen tesztelik is őket, hogy milyen az ott dolgozók hozzáállása a készfertőtlenítéshez. Magyarország számos intézményében használják a Semmelweis szkennert a készfertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére. Hát ugye Semmelweis Ignác munkássága után több mint másfél évszázaddal ez még mindig nagyon időszerű, úgy látszik állandóan időszerű kérdés. Nagyon fontos az is, hogy a betegek látogatói is használják a fertőtlenítőszert érkezéskor, azért, hogy ne vigyünk be a kórházba fertőzéseket, távozáskor meg azért, hogy ne vigyünk ki a kórházakban megtalálható kórokozókból. A Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar ápolástan tanszékén lévő szkennert Gécsek Tóth Enikő tesztelte, akik pedig az eszközt bemutatták, dr. Balogh Zoltán dékán helyettes és Mihályné Hídvégi Márta mestertanár.
10: Ide belépve ebbe a terembe, kicsit szürreális kép fogad, ugyanolyan kórházi ágyak vannak, mint egy kórházban, csak betegek helyett babák fekszenek az ágyakban, ápolástan tanszéken vagyunk, és ez is a gyakorlat része, hogy a hallgatók mindennel találkozzanak, ami a kórházi életben is előfordul, és hát ha már Semmelweis Egyetem és kórházi élet, akkor a készhigiéné is elengedhetetlen fontosságú, ugyanúgy a gyakorlat része az is, hogy megfelelően mossunk kezet, és ezt is tanítják az ápolás.
11: Így van. Minden demonstrációs teremben a falak is mutatják ezt a folyamatábrát, amit a WHO is javasol, és ez alapján mutatjuk meg a hallgatóknak ezeken az alapápolástani gyakorlatokon a kéz fertőtlenítési lépéseket, hogy hogyan szükséges ezt megtenni. Ezt gyakoroljuk, és utána egy következő alkalommal pedig ezzel a Semmelweis szkenner segítségével visszamérjük ezt a tudást játékosabb formában. Egy ilyen tréning zselé használatával százalékos formában megmutatja ez a szkenner, hogy hogy sikerült ez a tevékenység.
10: Ez a szkenner magyar fejlesztésű. Igaz, és most Zoltánhoz fordulok. Mi a lényege? Igen, visszaméri azt, hogy az ember, hát hogy is mos kezet, meg hogy hogyan fertőtlenít, a kettő nem teljesen ugyanaz, de ha a mozdulatokat tekintjük, akkor mégiscsak ugyanaz.
12: Igen, a mozdulatok nagyon hasonlóak, és a technológiai sorrend is nagyon hasonló. Az a fertőtlenítő kézmosásnál számos olyan anyagot használunk már a kézmosás során, van egyfázisú, kétfázisú, amivel egy szakember megfelelő módon tudja magát előkészíteni a munkavégzés folyamatára. Viszont az alkoholos kézbedörzsölés, az pedig egy olyan fajta eszköz, amivel egy munkafolyamat során akár többször is találkozik egy ápoló. Minden munkafolyamatot, minden beavatkozást ezzel kell kezdeni. És hogy a beteghez hozzáér, akkor ezt követően szintén szükségessé válik az, hogy kézfertőtlenítőszert alkalmazzon. Ez a Semmelweis szkenner, ami egy fantasztikus találmány, analizálja is és kimutatja, hogy melyik az a kézterület, ujjak, vagy éppen a kézhát, csuklók felszíne, ami valamilyen módon nem került olyan vívőanyag árá, ezáltal következtetünk arra, hogy nem volt megfelelő a technológiai sorrend, amit el kell végezni.
10: Én nagyjából bő egy órája mostam kezet. Azóta megfogtam az autómnak a nyitóját, a kormányt, és azt a gombkilincset, ami az egyetem bejáratánál van. A doktor úr mondta, hogy nagyjából 2000 ember fogta meg ma előttem. Mi lehet most az én kezemen rajta?
11: Ha vennénk egy nagyítót, akkor biztosan úgy jobban lehetne, vagy mikroszkóp alá behelyeznénk a kezünket. Hát pont ezt fogja meg mutatni. Ez a szkenner nem konkrétan az, hogy milyen kórokozó van a kezünkön, de azt mindenképpen láthatja, hogy a fertőtlenítés, hogy az milyen mértékű volt, és ebben egy nagyon jó visszajelzést fog adni százalékosan is nekünk.
10: Lépjünk is közelebb.
12: A fertőtlenítőszert kell a kezünkre felhelyezni. A tenyeret, az ujjakat, a hüvelykujjat kiemelten, hiszen az a nagyon fontos része ennek a folyamatnak, az egyes ujjaknál körbe, és a kézhát, ami fontos, ez mindig el szokott maradni igazán az embereknek egy jelentős részénél, és ezt követően aztán a csuklókra térünk át. Ez a folyamat legalább egy fél perces folyamat, hogy ezt itt teljesen megtegyük. És itt van a gép.
10: Igen, most ahogy végignéztem ezt a folyamatot, és szívemre teszem, mosom a kezem, az én kézmosási teljesítményem az ehhez képest jó, ha 50%-os szokott lenni. Jó, tehát akkor itt van ez a szkenner, ami úgy néz ki, mint egy nagyobb nyomtató lényegében véve. A közepénél van egy olyan mélyedés, amelybe kényelmesen befér egy-egy tenyér. No, és akkor most mi történik?
12: A gép mondja az utasításokat, hogy mit kell tennem, és mutatja, hogy rakom be a jobb kezemet, segít az ábra, hogy...
10: És visszaszámol.
12: Igen.
10: Zöld pipa.
12: Vegye ki a kezét, és helyezze be a másik kezét is.
10: Széttárt ujjakkal.
12: Igen.
10: És most kiírja, igen, hogy elemezzük a kezedet. Na, igen, tudtad-e, a mobiltelefonok a legszennyezettebb mindennapi tárgyaink. Ne felejtsd el azt is feltétlenteni.
12: És akkor ezt szeretjük, amikor ilyen nagy zöld terület jön ki az ember kezén, de lehet látni, az egyik csuklómnál azért ott egy kis pirosság is megmutatkozik, ez nem lesz 100%-os, de...
10: Szigorú, 90%-ot igen, írt, pedig nagyon-nagyon szép zöld volt, igen, a tenyérrész.
12: De volt egy kis piros sáv az egyik kezem csuklóján, már is jelzi, hogy ez nem volt 100%-os ez a fajta fertőtlenítés.
10: Ezek után nem tudom, hogy megmerjem próbálni. Ha igen, önnek 90%
12: én
10: nekem mi lesz?
12: Kérni, hogy próbáljam meg, mert szerintem a saját tapasztalata alapján a hallgató addig gyakoroltatjuk egyébként, amíg ez tökéletesen nem megy, sőt, aztán, amikor ide a terembe már másod, harmad vagy negyedéves korukba visszatérnek, akkor számos esetben még játszunk is, én szoktam az ágy végén lévő kézfertőtlenítő adagolóba kiserélni a szert, és ilyen fluoreszcens oldatot berakni, és játékból azt mondom a beavatkozás után, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen a százalékos arány, és akkor döbbennek rá, hogy igen, lehet, hogy most felül voltam.
10: Jó, akkor most arra szeretném kérni, hogy legyen át a riporteri szerepet, fogja meg a diktafonomat így. Én pedig akkor a tanultak alapján kipróbálom. Két pumpálás elég?
11: Fontos, hogy elegendőt tegyünk a kezünkre, hogy legyen minden részre elegendő oldat.
10: Jó lesz? Lesz. Na, próbáljuk ki. A tenyerem 100%-os, nincs rajta piros. A kéz hát is szinte itt éppen a csukló körül maradt ki egy kicsi, hát jobb lett, mint doktor úrnak. 99%.
12: Ragyogó teljesítmény, azt mondta a gép. Szuper.
11: Gratulálunk.
10: Köszönöm szépen, már csak a mindennapokban kell hasznosítani.
11: Amikor 100%-ot érünk el, akkor azt írja ki, hogy hát ha te ezt ilyen jól tudod, akkor tanítsd meg másoknak is. És igazából ez a lényeg, hogy ezt adjuk tovább, és akkor szoktuk mondani, hogy akár az otthoni, a szülőknek és az otthoni környezetnek is ezt adjuk tovább, mert a mindennapokban szintén ez nagyon lényeges.
3: Megismerhették tehát az elmúlt percekben a szemüvegszkennert. Tényleg nagyon hasznos, hogy így tudjuk ellenőrizni, hogy a szemüvegsz mit nem adott volna egy ilyen szkennerért. Itt van velünk a stúdióban Csima Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ epidemiológusa. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok!
3: Na hát egyáltalán mi az, hogy kézhigiéné? Mi az, amire figyelnünk kell? Ugye ma a kézhigiéné világnapja van, egyszerűen kéztisztaságnak mondhatjuk ezt a higiénét?
13: Egyrészt kéztisztaságnak, másrészt betegbiztonságnak, mert a kézhigiéne nem definiálható egy fogalomba. Beletartozik a hétköznapi életben végzett szappanos kézmosás, de beletartozik a hétköznapi életben végzett kézfertőtlenítés, amit azért már megtanultunk az utóbbi években.
3: Hát közelesen 2020 óta.
13: Igen, a COVID-pandémiának ebben jelentős szerepe volt, és beletartozik bizony az egészségügyi intézményekben a beteg ellátás során végzett kritikus pontokhoz kötött alkoholos szerrel végzett kézfertőtlenítés.
3: Azért az, amit még a felvezetőben mondtam, hogy ezt egy dokumentumból szedtük ki ezeket az adatokat, azt mondja, hogy 40%-kal csökkenti a rendszeres és megfelelő kézmosás a hasmenéses megbetegedések számát. 20%-kal a légúti betegségek, tehát a megfázást, 20%-kal. 57% az emésztőszervrendszeri fertőzések miatti hiányzat az iskolából, de nyilván a munkai hiányzás is mondhatnánk.
13: Pontosan.
3: Tehát ez egy ilyen gazdasági tényező is, amiről most beszélünk.
13: Minden fertőzésnek nem csak az egyénre van egy közvetlen terhe, amit betegség teher, hanem bizony van egy populációs terhe is. Gondoljunk itt az iskolai hiányzásra, gondoljunk itt a munkahelyi hiányzásra, vagy a gyermekiskolai hiányzása miatt a szülői munkabeli kiesésre. Mindez amiatt történik, mert van egy rettentő egyszerű, rettentő hétköznapi dolog, a kézmosás, a kézfertőtlenítés, ami a megelőzésnek a legegyszerűbb módja, és ezt kvázi azóta tudjuk, mióta Semmelweis Ignác a klórmeszes vízzel történő kézfertőtlenítést a bécsi klinikán a szülészeten bevezette.
3: No, most akkor nézzük, mert érkeznek közben az SMS-ek. Azt mondja, egy koraszülött osztályon egy anyuka nagyon komolyan vette a fertőtlenítést, 2 hét után nem maradt bőr a kezén, napokig nem tudta megérinteni a kisbabáját. Mi a jó mérték? És akkor rögtön beszélhetünk arról is, hogy általában nem csak a koraszülött osztályon, hanem általában mi a mindennapokban. Hányszor mossunk kezet?
13: Számot nem lehet mondani. Ez mindig attól függ, hogy mit érintünk meg, milyen gyakran érintjük meg, és az az adott felület vagy tárgyeszköz az mennyire szennyeződhet.
3: Tehát mondjuk egy irodában dolgozó embernek kevesebb szer kell, mint mondjuk egy mezőgazdasági nagyüzemben dolgozónak?
13: Például, de az irodai környezetben is azért vannak azok a kritikus felületek, kilincsek, kapcsolók, amit nagyon sok ember fog meg eltérő higiénével. És bizony, azok nagyon könnyen kontaminálódnak, szennyeződnek mikroorganizmusokkal. Ezért ilyen felületek érintése után nagyon ajánlott egy kézmosást, egy kézfertőtlenítést elvégezni.
3: Kézmosás vagy kézfertőtlenítés?
13: Ez jellemzően a környezettől függ. A hétköznapi irodai életben, a rutinban elég a szappanos kézmosás, hiszen kisebb a mikrobiológiai terhelése ezeknek a környezeteknek. De ha beteget megyünk látogatni, akár otthon, hogyha időskorú vagy elesett állapotban lévő egyént megyünk látogatni vagy ápolni, akkor már mindenképpen kézfertőtlenítést ajánlok, hiszen ezzel magát a beteget is védjük, és magunkat is védjük.
3: A szappan és a kézfertőtlenítő hatékonysági aránya hogy áll?
13: Arányt nem lehet mondani, mind a kettő más funkciót,
3: is vannak, ugye?
13: Más funkciót tölt be. Ugye a szappan az a habzás technikájával vagy jelenségével mechanikusan emeli el a kórokozókat a bőrfelületről, míg a kézfertőtlenítő, legyen az egy szappanos fertőtlenítőszer, vagy legyen egy alkoholos gél vagy folyadék, az elöli a mikróbákat.
3: Milyen felületen meddig maradnak meg ezek a baktériumok? Még a COVID időszakban láttam különböző kimutatásokat, hogy meddig marad meg egy baktérium egy bolyhos valamilyen felületen, egy sima részfelületen, egy sima vasfelületen, mindegyiknél más volt az idő.
13: Önmagában soha nem a felületnek a jellemzője az, ami irányadó, hanem a kórokozó, vagy a mikroorganizmus, ami oda kikerül, hiszen a mikroorganizmusok ugyanúgy, ahogy mi emberek is, eltérő tulajdonságokkal bírnak. Az egyik hosszabb ideig bírja a száraz, tápanyagszegény környezetben, a másik kórokozó az sokkal hosszabb ideig, hetekig vagy hónapokig is életképes marad egy takarítatlan felületen például. Tehát itt mindig inkább az az irányadó, hogy milyen kórokozóról van szó. Előjött itt a réz.
3: Igen, mert a COVID időben, mint azt mondták volna, hogy azon például kevesebb ideig élnek meg a baktériumok.
13: A színfémeken kevesebb ideig és rövidebb ideig élnek. Rézen, aranyon, ezüst felületeken.
3: Fú, aranykilincset mindenhova.
13: Ugye, aranykilincs lenne jó mindenhova. Ezeknek van egy oxid réteg a felületükön, ami egy úgynevezett speciális hatást, egy oligodinámiás hatást biztosít, és ez az oxid réteg magát a mikróbát is oxidálja. Ezt azóta tudjuk, hogy az ókorban a sóutak és sejemutak mentén rájöttek arra, hogy ezekben a nemesfémből készült kannákban hordott víz az nem pimpósodott, meg nem büdösödött, nem algásodott el, hanem hosszú távon iható maradt.
3: Érdemes akkor ilyeneken, tehát most az aranyjal viccelődtünk, de a réz az elérhető.
13: A réz az egy elérhető, és hasznos dolog.
3: Na most mi történik akkor, hogyha megmosunk egy almát, ugye szép óvatosan, mielőtt elfogyasztanánk, de a kezünket nem mostuk meg, vagy fordítva megmosunk a kezünket és az almát nem?
13: Biztos, hogy nem végeztünk rossz dolgot, csak fél munkát végeztünk. Az, hogyha egy almát megmosunk, az az élelmiszerbiztonság része, de ha megmosott almát a szennyezett kezemmel fogom meg, akkor visszaszennyezem azokkal a mikroorganizmusokkal, amiket előtte a mosás során eltávolítottam. Épp ezért azt szoktuk mondani, hogy az élelmiszernek az étel készítés során vagy fogyasztás előtt történő mosása és a kézfertőtlenítés kézmosás előtte vagy az étel készítés előtt ezek kiegészítik és erősítik a biztonságot.
3: Amikor még nem volt itt bent a stúdióban, akkor felolvastam egy SMS-t, ami úgy hangzott, hogy a kézmosás higiéniája nagyon fontos, ehhez kihagyhatatlan a körömkefe használata. Így tanultam, és így tanítottam a gyerekeimet, és az unokáimat is írta nekünk egy hallgatónk.
13: Ma már a körömkefét azt óvatosan ajánljuk.
3: Miért?
13: Hiszen a körömkefének még a lágy sörtéjű, mármint a kereskedelemben kapható lágy sörtéjű kefék is felcsérhetik a bőrnek a felszíni rétegét. És oda, ha a normál bőrflóránk, a normál baktériumflóránk bejut, ami nekünk egy védvonal a bőrünkön, az ott gyulladást tud okozni. És ilyenkor azért mikrosérüléseken keresztül, ha nem is nagyon súlyos, de azért egy gyulladt kéz az hatékonyan nem tisztítható, nem fertőtleníthető.
3: De érzékenyebbek vagyunk, mert régen ajánlották, mert nem volt vele probléma, most meg nem ajánljuk, nem lehet, hogy érzékenyebb a bőrünk.
13: Nem vagy? Lett érzékenyebb nem? A bőrünk, egy kicsit előrébb haladtunk a tudományban.
3: Értem.
13: Az elmúlt évtizedekben.
3: Van itt egy nagyon érdekes kérdés, amit az egyik hallgatónk, az eddigiek is azok voltak, de ez, ha leszedjük a természetes immunvédelmet, mi marad? Ugye arra céloz nyilván, hogy a bőrnek van egy természetes immunvédelme, ugye ezt már zuhanyzás is egyébként, tehát sokszor beszéltünk erről, hogy hányszor érdemes zuhanyozni, levesszük az immunvédelmet, nem vesszük le. Ha levesszük így a kézmosásnál, mi marad?
13: Nem tudjuk teljesen levenni, teljesen nem tudjuk elpusztítani a
3: bőrnek. A zuhanyzásnál sem?
13: Nem, hiszen a bőrnek a felszíni rétegében csökkenteni tudjuk, vagy a felszínén a mikrobáinknak a számát. Ellenben a mélyebb rétegekben, gondoljunk a szőrtűszőkre, verejtékmirigyeknek a kivezető csöveire, ahol szintén élnek ilyen mikróbák, amik a mi védvonalunkhoz tartoznak, azokat nem tudjuk elpusztítani, és ezek idővel visszakolonizálják a bőr felszínt, tehát visszaépítik azt a védőréteget.
3: Azt mondja, hogy megszűnt a ruhatár a kórházban. Így bevisszük a koszos kabátokat a kórterembe. Csoda, hogy ennyi fertőzés van, kérdez az egyik hallgatónk. Hát ez komoly probléma valóban, mert a kabátokon azért sok minden megragadhat, a ruhatár az fontos lenne, ugye, hogy letegyük, vagy nem annyira?
13: De fontos lenne, de a kórteremben lévő fogasokra kell leakasztani. Az a lényeg,
3: ha
13: hogyha látok...
3: a kórteremben legyen.
13: De elvileg a kórtermekben a betegeknek is van szekrény, ahol az utcai ruhát, kabátot tárolja. Ez semmivel sem szennyezettebb egy látogatónál, mint amikor a beteg megy be kabátba. Ami szerintem ilyen esetben sokkal fontosabb, hogy ne üljünk a betegnek az ágyára, hanem az ágy melletti székeket használjuk a látogatás során.
3: Tehát és akkor nem menjünk annyian, hogy hatan ülünk az ágyon, igen, mert csak két szék van.
13: Igen. És ami szerintem még ehhez kapcsolódóan nagyon fontos, bátran fertőtlenítsenek a látogatók is kezet. Kérjenek benne segítséget. Befelé menet és kifelé menet is. Hiszen ez a látogatáshoz, a beteg biztonsághoz hozzátartozik, és így egy látogató, egy hozzátartozó is a biztonságos környezethez hozzá tud járulni.
3: Igen, befelé menet, hogy ne vigyük be.
13: Igen.
3: Kifelé menet, hogy ne hozzunk ki.
13: Ki.
3: Ehhez kapcsolódik egy kérdés, azt mondja, édesapám a kórházban kapott fertőzést műtét után. Erről lehetne tudni valamit? Hát ugye vannak ezek a kórházi felülfertőződések, ez komoly probléma, mert olyan vírusok, baktériumok, ezt nem tudom pontosan, majd mondja, hogy olyanok vannak itt, amelyek már egy kicsit rezisztensek, ellenállók.
13: Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések globálisan problémát jelentenek.
3: Igen.
13: Tehát ez nem egy magyar jelenség. Ezeknek a kézhigiénével nagyon nagy százaléka megelőzhető, viszont azt tudni kell, hogy nem minden ellátással összefüggő fertőzést tudunk megelőzni. Így például egy műtéttel összefüggősebb fertőzésnél is a fertőzési kockázat csökkenthető, de sosem tudjuk teljesen eliminálni.
3: Minden esetre ezen nagyon kell dolgozni a kórházokban. Ez az egyik legkeményebb probléma világszinten, azt hiszem. Egy áruház pénztárosa mit csináljon? Kérdezi itt az egyik hallgatónk. És egy másik saját tapasztalat, a pékárukhoz kihelyezett csipeszt, vajon hányan fogták meg előttem? Mennyire higiénikus, és még jó, ha csipeszrel nyúlnak be, hozzáteszem. Ez mennyire higiénikus? Saját zacskó a kézre előtte. Más bevásárlókocsi probléma, utcai cipőben beültetik a gyerekeket, a kocsi fogantyúját fertőtleníteni szoktam, mielőtt megfogom. Tényleg nem is gondolunk rá, hogy mennyi ilyen problémapontunk van.
13: Nagyon sok olyan helyzet van a hétköznapi életben, ahol szennyeződéssel találkozhatunk. Azt kell megtanulni, hogy ezektől a felületektől nem kell félni, nem kell rettegni, hanem meg kell találni azokat a pontokat, ahol figyelnünk kell a kezünkre, méghozzá olyan szempontból, hogy ne nyúljunk az arcunkhoz, ne nyúljunk a szánkhoz egészen addig, amíg nem mostunk vagy fertőtlenítettünk kezet.
3: A vízket ne dörzsöljük.
13: Hát, vagy ha lehet, akkor a kéz háttal próbáljuk megdörzsölni. Ami nagyon fontos, az, és szeretném kiemelni, hogy ez ilyen helyzetekre ma már nagyon könnyen elérhetők ezek az úgynevezett zseppalackok, vagy kis tartályba lévő fertőtlenítők, ezt magunkkal tudjuk vinni bevásárláshoz, vagy akár fertőtlenítő kendőt, amivel akár a kezet, akár a bevásárlókocsi felületét át lehet törölni, így biztonságosabban leszünk mikrobiológiai szempontból is.
3: Ma lesz egy konferencia, ugye, készhigiéné konferencia. Igen. Miről szól? Mi van a középpontban?
13: Az Egészségügyi Világszervezet 2009-ben hirdette meg a Ments életeket, most kezet kampányát, aminek keretében én már 18. alkalommal rendezzük meg a konferenciát. A középpontban mindig az aktualitások vannak, így a mai konferencián jellemzően a kézhigiéna minőség fejlesztéséről, minőségbiztosítása, a megfelelőség javításáról az egészségügyi intézményekben, illetve az oktatásról, szimulatív oktatásról tudunk majd beszélni.
3: Na hát nagyon egyszerű dologról beszéltünk tulajdonképpen, mégis olyanról, ami meghatározhatja az életünket. Azért 150 évvel Semmelweis után még mindig ez, ott van ez a probléma, bár tudjuk, de nem tesszük, ugye ez a probléma, tegyük is.
13: Igen, a Covid egy kicsit erősített ezen, a tevés az maradjon meg, ami a Covid alatt belénk rögzült.
3: Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csima Zoltánnal beszélgettem, mégpedig a kézfertőtlenítés fontosságáról és arról, hogy miként tegyük ezt. Most pedig 9:30 után néhány másodperccel krónika következik, 2 percben a mikrofonnál Szlotta Judit.
4: Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak. Írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak. Erre 45 percük van, és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következnek összesen 70 pontért. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban 2 ember halt meg, amerikai katonák nem sérültek meg. A Trump kormányzat tavaly szeptemberben indította a támadásokat, amelyek a dél-amerikai és karibi térség állítólagos kábítószercsempész útvonalait célozzák. Emberjogi szervezetek tiltakoznak az amerikai hadsereg akciói ellen, és jogtalannak nevezik azokat. Késő délután megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok lesz.
2: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
3: 2,5 perc elmúlt 9:50, és folytatjuk a turisztikával. Ebben is minél több szereplős az együttműködés, annál jobb, minél több a helyi termék, és egymásnál a megjelenés, annál jobb. Legalábbis így gondolják abban a nagymarosi étteremben, ahol nem kevés energiát fordít az ügyvezető a kistermelőkkel való párbeszédre. És szívesen megjelennének ők akár egy hajóállomáson is, hogy a vízitúrázóknak is helyi ízeket ajánlhassanak. A turizmus különböző szereplőinek összekapcsolása nem mai ötlet. Mégis ritka, hogy hosszú távon vagy sok szereplővel sikerült ezt megtenni. egyelőre legalábbis így van. A turizmus radar csapata éppen azon dolgozik, hogy az információ áramlást megkönnyítse a Dunakanyar szolgáltatói, az önkormányzat és a szállásadók számára. Az egyik a kezdeményezésben részt vállaló Nagymaros étterembe járt, Picsák Eszter, ahol a napi étlapot is átnézte.
14: Itt ülünk az Omami és Rozmaring bisztró és étterem belső részében, amikor érkeztem, Matuk Gergely tulajdonos ügyvezető éppen lecsapott a vízzel a kinti részleget, mert a kiülős rész már bőven működik.
9: Igen, abszolút működik a terasz rész is. Szeretjük, hogyha az mindig napra készen pedás.
14: Hogyha én most azt nézem, hogy zöld borsó, krémleves, bácskai, rizses hús, epres sajtorta, akkor mennyire lehet elmondani, hogy az étterem lévén, hogy pont erről fogunk most beszélgetni, helyi alapanyagokra, akár a helyi értékekre próbál fókuszálni.
9: Igen, a lehetőség szerint törekszünk arra, hogy a helyi termelőkkel együttműködjünk. Ezt igyekszünk megjeleníteni az étlapunkon. Az imént ment el egy biogazdálkodó, és vele is az év hátra levő részét egyeztettük, ami egy nagyon szép feladat, de egy tanulási folyamatban vagyunk, hogy egy picit fel kell rúgni az étterem számára jól bevált kalkulációt, illetve felkészülési lehetőségeket a tekintetben, hogy a helyi biogazdálkodók egy egész éves időintervallumban gondolkodnak, ellentétben egy kereskedő, akik napra készen, akár máról holnapra is bármilyen mennyiséget szinte leszállít konvencionális árukból. Ezt részben, vagy amennyire lehetőségünk van, szeretnénk, és folyamatosan arra törekszünk, hogy a kiváltsuk, illetve pótoljuk a helyi termelőknek a terményeivel. Tehát egy nehézkesnek tűnő dolog, de ezen dolgozunk, hogy közelebb kerüljünk a megoldáshoz.
14: Beszéljünk egy kicsit erről az új kezdeményezésről. Itt a Dunakanyar szerintem egy viszonylag felkapott turisztikai célpont, egyáltalán nem tartom véletlen azt, hogy a Dunakanyarban és a Káli-medencében sikerül elsőként egy olyan hálózatos online együttműködést csinálni, ami összehozhatja az ilyen szereplőket, amit ön is említett.
9: Nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtuk a Visitus csapatának az abbéli törekvését, hogy a Dunakanyar szolgáltatóit összefogva lehetőségeket kínáljon arra, hogy a dunakanyari turizmus kecsegtetőbb és szervezhetőbb legyen az itt a látogatók számára, úgyhogy nagyon örülünk ennek a lehetőségnek.
14: Ha jól emlékszem, én valamikor a 2000-es évek elején még Pécset készítettem egy riportot az akkori regionális rádióstúdiónak arról, hogy az ottani helyi, nagyon-nagyon népszerű étteremben miért nem lehet pécsi, Pécs környéki villányi szekszádi borokat kapni, miért egri, és ezzel nem leminősítve az egri borokat, miért egri borok vannak a palettán. A kérdésem az lenne, mert hogy ez nem ma volt, hanem 26 évvel ezelőtt, léptünk előrébb, és mutatja, hogy igen.
9: Igen, ebben is törekszünk együttműködni a Dunakanyar, illetve az agglomerációnk szereplőivel, és éppen ezért a május hónap pincészete számunkra a Rusztika Borműhely Szentendréről.
14: Ami itt van a túloldalon.
9: Ami a túloldalon van, igen. Kiváló kapcsolatot kezdtünk el felépíteni Tóth János tulajdonosúrral. Ennek az első lépéseként most május hónapban a kékfrankos rozé naturborát tettük fel az étlapunkra.
14: Ráadásul naturbort, azért igen, az egy vállalás.
9: Így van, ez egy vállalás, de úgy gondolom, hogy ezt valahogy úgy lehet, hogy mindkét szereplő szívvel léleket, tehát a termelő megcsinálja azt a részét, hogy különös gondot fordít arra, hogy egy különleges minőségű naturbort szeretne készíteni, akkor a kereskedőnek is adott a feladat, hogy ezzel úgy tud tudatosan együtt dolgozni, hogy ő is belefekteti az energiát. Ajánlják a kollégák, párosítjuk ételekhez, felírjuk a táblára, és ebben látjuk a jövőt, igen.
14: Hogyha tegyük föl, 5 év múlva én szállást foglalok valahol itt a környéken, akár egy egyéni szállásadónál, már előfordulhat vajon, hogy néhány év múlva beérik az együttműködés, és ott már kapok kis utalásokat arra, hogy ez az étterem, ez a borászat összekapcsolva akár egy vizitórával, mert hiszen itt a Duna, kirándulással, stb. Tehát ez lenne a végső cél, ugye?
9: Annyira igen, ez annyira így van, hogy a Visitus által kifejlesztett turizmus radar Dunakanyar nevű applikáció, amely egyelőre a szolgáltatóknak jött létre. Ennek a közeljövőben tervei között szerepelnek az applikációnak a szálláshelyek és a vendéglátóhelyek, illetve a szolgáltatók összekapcsolásának a lehetősége. Úgyhogy ez szerintem folyamatos szervezés alatt van. Én úgy gondolom, reményem szerint erre már nem kell várni 5 évet, hanem hogy ez itt van a küszöbön.
14: Közben mögöttünk beindult az élet, 10 óra elmúlt, hogyan zajlik a napjuk?
9: 10 óra körül érkeznek a kollégáink, hallatszanak a tányér csörömpölések, most már pakolás zajlik a konyhán, illetve felkészülés a napra. Megjöttek a kollégák, és beindult a kávéfőző, és indul az élet.
14: Mit remél ettől az egy együttműködéstől, mint helyi étterem tulajdonos. Jobb együttműködéseket, könnyebb kommunikációt, vagy akár több bevételt, mert mind a két oldalon jelentkezhet ugye haszon.
9: Természetesen így komplexen reméljük azt, hogy az ide látogató számára is jó lehetőség az, hogyha az itt lévő szolgáltatók és vendéglátóhelyek, illetve szállásadók egymással karöltve, szolgáltatók egymást erősítve és egymást ajánlva még több programot tudnak kínálni, ezáltal az egy kötőjel két vendégészakából akár hármat, négyet csinálni, több programot, több szabadidős tevékenységet és több helyet tudunk egymás között ajánlani, illetve a vendégek számára.
3: Úgy látszik tehát, hogy ebben az információ áramlásban ebben nagyon is érdekeltek a helyi turizmusnak a szakemberei és a különböző értelmek és különböző rendezvényhelyek. Itt van velünk a stúdióban Szekér Zoltán, a Dunamente Turisztom Profit Kft. Ügyvezetője, turisztikai szakértő. Jó napot kívánok!
15: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na hát nézzük meg, hogy mi ez a turizmusradar, és miért unikális ma Magyarországon?
15: Hogy a válaszhoz megérkezve, egy kicsit nagyobb, vagy szélesebb kontextusban helyezve a kérdést mégiscsak az első bekezdésben. Azzal szeretném kezdeni, hogy a desztinációs együttműködések a turizmusban hát nem ma kezdődtek. Ez mind világ, mind európai szinten ennek nagyon komoly kultúrája van, és Magyarországon is, főleg egyébként a 2010-es évek elején elindult ebben egy nagyon erőteljes javulás, fejlődés. Létrejöttek TDM szervezetek, ezek turisztikai desztinációs menedzsment csapatokat jelentettek, és elindult a vállalkozók, a vendéglátósok, a turisztikai attrakciók, a szállásadók, az önkormányzatok között egy párbeszéd, hogy együtt hogy tudunk többet tenni, hogy együtt hogy tudunk fejlődni. Ezek egyesületeket jelentettek, és összeültek, találkoztak, és igyekeztek együtt azon gondolkodni, amit most Matúk Gergely kedves kollégám is az előbb említett, hogy hogyan tudnánk egy napról két napra ide csábítani a vendégeket, hogyan tudnánk még többet adni. Hát ebben is van egy evolúciós folyamat, és hogyha 2026-hoz érkezünk, vagy ugrunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a szervezetek, bár továbbra is működőek, és Magyarországon kiváló példák vannak arra, hogy ezeket a turisztikai szereplőket hogyan fogják össze, mégis változni és jönni kell a világgal, és digitalizálódnia kell, hiszen az információ az még több lett, adatalapú gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy fejlődni képesek legyünk, és a turizmusradar azt segíti, hogy ezt a típusú együttműködést, együttformálódást igyekszik digitális felületen keresztül biztosítani egy nagyobb desztináció, vagy akár kisebb desztináció számára is, hogy a szereplők lássák egymást, tudjanak együtt gondolkodni, és tudjanak együtt fejlődni.
3: Itt az, hogy megjelenhessenek ezen a felületen, vagy egyáltalán részt vehessenek ebben az együttműködésben, az azt feltételezi, hogy a saját vállalkozást így digitalizálni kell, meg kell jelenni digitális felületeken, és adatokat kell adni magunkról.
15: Részben így van, és ez a úgynevezett digitalizálódás, digitális fejlődés minden vállalkozás és a turisztikai vállalkozások számára is egy versenyképességi kérdés. Részben pedig azért a személyes tapasztalatunk az, hogy ebben nagyon sok segítségre van szükség ebben a szektorban. Maga a turizmusradar, az fontos leszögezni, hogy nem a vendégeknek szól. Tehát nem egy újabb Facebook oldal, vagy nem egy újabb közösségi kommunikáció. A turizmusradar az tulajdonképpen az üzleti partnereknek egy közös eszköze. És igen, ahogy mondja a szerkesztő úr, el kell menni a vállalkozásokhoz, meg kell nekik mutatni, hogy tudja letölteni a telefonjára, hogy tudja, és megmutatjuk azt is, hogy hogyan tudja használni, hogyan tud kapcsolódni a többiekkel, másokkal. Ez az az alap, amire aztán építve már viszont a vendégek számára is újabb kommunikációkat vagy kampányt tudunk kezdeményezni.
3: Segítséget kell adni. Milyen eszközhasználati segítséget? Vagy ennél mélyebb segítségről, marketing segítségről is szó van?
15: Hát kezdek egy szemléletbeli kérdéssel, ugyanis a turizmusradar kapcsán meg kell ismét látniuk abban a lehetőséget a vállalkozóknak, hogy miben segítheti az ő vállalkozását, hogyha többiekkel együttműködve, és azokkal az információkkal, amit egyébként ezen az applikáción keresztül elérhető számára, pályázatok, szakmai hírek, szakmai mentorokat ér el ezen keresztül, megláthatja a közeli eseményeket. Van egy tudástár benne, amiben az önkormányzati rendeletektől a helyi konferencián át nagyon sok információ eljut hozzá, hogy ezekkel az információkkal ő hogyan tudja a saját vállalkozását fejleszteni. Tehát szemléletet kell egyrészt adni ehhez a dologhoz, másrészt pedig funkcionális segítséget is meg kell adni. Így van, hogy hogyan tudja használni, hogyan tudja a telefonján keresztül használni, és mi az, amiben ő számára segítséget nyújthat.
3: Ha vannak hasonló profillal működő vállalkozások, akkor őket hogy lehet meggyőzni arról, hogy érdemes együttműködni, hiszen adott esetben a piacon egymás, hát mondjuk úgy, hogy ellenfelei, vagy legalábbis versenytársai.
15: Hát a turizmusban ez egy speciális és nagyon érdekes, hogy ők ellenfelek, vagy valójában, hogyha együtt gondolkodnak, képesek lehetnek-e még többet tenni. Hogyha együtt elgondolkodnánk azon, hogy melyik desztinációba utazzunk el, hova utazzunk, akkor nem éttermet keresünk, főleg minél távolabb megyünk, hanem egy izgalmas térséget.
3: Vagy egy életérzés.
15: Vagy egy életérzés. Hogyha azt mondjuk Toszkánába el akarunk együtt menni, akkor tudjuk mindannyian, hogy van egy képünk arról, hogy ott éttermek sorakoznak.
3: De ez az Ipoly mente a magyar Toszkána.
15: És az Ipoly mente a magyar Toszkána, tehát lehet magyarországi példákat is mondani, csak most egy európai kitekintésben. És ezt kell meglátni a vállalkozóknak is, hogyha mi többen vagyunk, akkor még izgalmasabb, még különlegesebb kínálatot tudunk adni, és együtt tudunk versenyképesek lenni ezen a turisztikai piacon.
3: Fogalmazhatunk úgy is, hogy ott helyben majd mi megküzdünk már külön-külön azért, hogy hozzánk jöjjön-e a vendég, de először jöjjön oda, abba a térségbe?
15: Hívjuk meg, jöjjön el, lássa a kínálatot. Amikor a turisták döntenek arról, hogy hova mennek, akkor az ára megfizethetőség mellett az autentika, a kényelem, a gyorsaság, az elérhető szolgáltatások sora, ezek vezető döntéshozó mechanizmusok, és ebben is meg kell látni a szolgáltatóknak, hogy önmagában nem tud olyan kínálatot adni, hogy az sokakat invitáljon meg.
3: És az is versenyelőny, hogyha egy régió digitalizálva van, és telefonon nagyon könnyen másodpercek alatt elérhető, bármi és mindenféle információt megkap róla a vendég.
15: Egyértelműen igen, tehát az egy egyértelmű előny, sőt ma már egyébként egy szükséges minimum is. Nyilván korosztályra, célközönségre érdemes ezt még inkább vizsgálni. A fiatalok számára egy teljesen egyértelmű, hogy ők már digitalizáltan keresnek, de egyébként a középkorosztályra és az idősebb korosztályra is már a digitális keresés és döntéshozatala a jellemző.
3: Ugye Dunamente Turist Nonprofit Kft. Ügyvezetője, így kezdtem, de a Káli-medencében is terveznek valami hasonlót, vagy már csinálják?
15: Már el is kezdtük, sőt, már működik. Ugye ez az úgynevezett digitális ökoszisztéma, amelyet a turizmusradar jelent, ez a Dunakanyarban indult el januártól, és ott szállásadók, vendéglátósok és attrakciók csatlakoztak be, és mellette önkormányzatokkal kezdtünk együtt gondolkodni. És maga a modellt azt úgy készítettük el, hogy képesek legyünk máshova is, más helyen is, ahol hasonlóan igény van arra, hogy kisebb vagy nagyobb desztinációban a szereplők tudjanak egymással kommunikálni, ezt akkor ezzel az eszközzel meg tudják tenni. Így indult el a Káli-medencében is egy együttműködés 7 település bevonásával, illetve az ottani szolgáltatók megszólításával, és május 1-től már a Káli-medencében is éles a turizmusradar.
3: Külföldi példák voltak, amikor eltervezték ezt az egészet?
15: Sok külföldi példa van, smart tourism projektek sokasága mutatja, hogy milyen ökoszisztémában hívják össze a szolgáltatókat, és működnek együtt. És ugye azt fontos vagyok leszögezni, hogy önmagában ez a turizmus radar, ez nem egy cél, hanem egy nagyon jó eszköz, és elsősorban a termékfejlesztésre szóló. Tehát látjuk egymást, tudunk együtt gondolkodni, és ebből jönnek ki olyan új turisztikai izgalmas termékek, szolgáltatások, amelyekkel újabb célközönséget tudunk megszólítani, és ezzel tudjuk profitabilitását tenni, vagy jövedelmezőbbé tenni a vállalkozásunkat.
3: Mi van azzal a turistával, azzal a látogatóval, azzal a vendéggel, aki mindezen digitális dolgok ellentéteként egy dolgot szeretne, végre eldobni mindenféle eszközt, és egy hétig hagyják békén mindennel?
15: Hát érkezzen meg a Káli-medencébe először is, azt tudom a hallgatóknak is mondani, fantasztikus
3: és környezet. És nyugodtan tegye le az eszközt.
15: És nyugodtan tegye le ott már helyben az eszközt. Ugye amikor a mi munkánk addig tart, amíg a küldőterületen, tehát ahol a döntést meghozza, ott jusson el hozzá megfelelő információ. És hogyha a Káli-medence példáját nézzük, akkor egy-egy vállalkozó ott is nagyon nehéz helyzetben, hogy ezt az életérzést képes legyen a saját eszközeivel, a marketing büdzséjével a küldőterületekre eljuttatni. Ezért jó, hogyha a vállalkozók összefogásával egy úgynevezett desztinációs kommunikációban azt, amit szerkesztő úr is említ, hogy egy milyen életérzést tud átadni a Káli-medencébe való megérkezés, az mit jelenthet, azt együtt tudjuk megtenni.
3: Na, amikor legutoljára ott voltam, akkor éppen K-horka szobrát tervezték, tehát az hozzáad még ehhez az életérzéshez.
15: Művészet, gasztronómia, túrák és csend.
3: Mit gondol, hogy fel is lehet hozni így, mert ugyanazt a Káli-medencéről beszéltünk, meg a Dunakanyarról. Hát még beszélhetünk volna Balatonról, meg jó pár másik helyről, aminek eleve van egy renoméja, van egy ismertsége. Fel lehet hozni ezekkel az eszközökkel olyan területeket, amelyeket még nem ismernek ennyire?
15: Lehet azon segíteni, hogy bizonyos desztinációk, hogyha összefogást szeretnének elérni, és a saját desztinációkat alulról szerveződve szeretnék javítani, fejleszteni, akkor ezzel az eszközzel ezt meg tudják tenni. Természetesen szükséges hozzá egy turisztikai potenciál. Tehát nagyon fontos, hogy azért adottságában, természeti jellegében, történelmi környezetében, vagy különleges kínálatával legyen egy olyan alapkínálat, amiből kiindulva van turisztikai potenciálja az adott térségnek.
3: De ezt minden térségben meg lehet találni egyébként, tehát mindegyiknek van valami különlegessége.
15: Van különlegessége,
3: csak meg kell fogalmazni.
15: Van különlegessége, nagyon picit árnyalom, nem biztos, hogy ez turisztikai potenciált is jelent minden esetben, hiszen a helyi érték az mindig nagyon is fontos, és vannak csodálatos templomaink, amelyeket nagyon, főleg a helyiek által nagyon kedvelnek, szeretnek, és történelmi, valóban történelmi emlék, de mégsem feltétlenül jelent olyan turisztikai potenciált, ami mondjuk utazási motivációt jelent. Ezeket meg kell vizsgálni, érdemes előtte megvizsgálni, és azt elmondhatjuk Magyarországról, hogy rendkívül sokszínű, tehát kétségtelenül meg lehet szinte minden desztinációban találni azt a különlegeset, amiért érdemes oda utazni.
3: Igen, hát itt most az egész Kárpát-medencéről is beszélhetünk. Azt írja az egyik hallgatónk, hogy a desztinációról szóra írjunk ki valami pályázatot, hogy legyen rá egy szép magyar szó.
15: Fogadóterület. Földrajzi fogadóterület, ahova a turista érkezik, ez általában igen körülhatárolható, meghatározható, hogy hova érkezik.
3: Na most, külföldi turistákra vagy magyarokra? Kit céloznak meg?
15: Ez is desztinációnként...
3: Tehát fogadóterületenként?
15: Fogadóterületenként, így van, egy függő kérdés. Magyarországon most jelenleg egyébként ugye a teljes térkép azt mutatja, hogy nagyjából 50-50% a Magyarország és a külföldi vendégészakák körülbelül ezt mutatják.
3: Magyarországon ez a helyzet, fele-fele körülbelül.
15: Fele-fele körülbelül, ez egy 45, nagyságrendileg mondom, mert azért ez változó, de egy 45 millió vendégészakából az 50-50%, és ugye a külföldiek aránya azért Budapesten kimagaslóan sok, tehát 80% fölött, 85% körül van jelenleg a külföldi vendégek Budapesten. Ha például a Dunakanyarra nézünk, akkor alapvetően mondjuk ehhez képest 75%-ban belföldi, és 25%-ban mondjuk csak külföldiek az aránya.
3: Gondolom Budapesten pedig nagyobb a külföldiek aránya, mint a belföldiek.
15: 85%.
3: Igen.
15: Tehát 85% külföldi, és a többi 85-87% a külföldi, és a többi a belföldi vendégészakaszámot jelenti. Úgyhogy ilyen szempontból a vidéki Magyarországot a külföldi potenciál, a külföldi vendégeknek szükséges jobban és élesebben megmutatni, hiszen jelenleg azért egy Budapest fókuszú, főleg a külföldiek érkezése Magyarországra.
3: Ezért is kérdeztem ezt, hogy ez külföldieket is megcéloz, ez a turizmus radar?
15: Igyekszik, a kampányaival igyekszik majd ezt is megtenni, nem vagyunk még ebben a szakaszban, tehát jelenleg ezekben a desztinációkban a magyar desztinációs kommunikációkat készítjük elő, és ebben dolgozunk, ebben az aktív turizmus, a gasztroturizmus és az egynapos programokat indítjuk. A következő években tervezzük azt, azért ez egy jóval nagyobb költség, hogy a külföldi potens vendégeket is meg tudjuk szólítani. Azt fontos vagyok azért elmondani, hogy a turizmusradar, ami egyébként jelenleg most unikális Magyarországon, egy piaci alapon működő szervezeti egység. Nem kap állami támogatást, ezt a vállalkozók, illetve az önkormányzatok, az együttműködő partnerek ökoszisztémájában működik, és hiszünk abban, hogy ezt képesek is vagyunk egyébként piaci alapon tartani, hiszen így lesz fenntartható, így lesz hosszú távon is fenntartható rendszer.
3: Tehát az állami támogatás elapadása nem jelent benne problémát, mert nincs.
15: jelenleg a TDM rendszereknek.
3: Rendben, de hát ez tényleg, ez erőnyt is jelent. Káli Berence, Dunakanyar, mi lesz a következő?
15: Hát mivel piaci alapon működünk, ezért nem vagyok arra feljogosítva, hogy a következő helyszíneket
3: megosszam. De már van ezek szerint,
15: nem kettő olyan helyszín van, ahol desztinációk felismerték ennek a lehetőségét, és igyekeznek ezt bevezetni. Úgyhogy én azt abban bízom, hogy nagyon izgalmas és mindenki által ismert új helyszíneket is támogathatja a helyi turizmus fejlesztés, a turizmus adar.
3: Jó, rendben. Akkor amikor majd meg lesz, akkor várjuk ide-vissza, hogy beszéljünk azokról a területekről is.
15: Nagyon szépen köszönöm.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szekér Zoltánnal beszélgettem, Dunamente Turist Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével, turisztikai szakértővel, mégpedig a turizmus radarról, és így aztán egy kicsit a Dunakanyarról, meg a Káli medencéről is, meg a fejlődés lehetőségeiről. No hát akkor vissza a Dunakanyarba, mert itt nem csak a panoráma, hanem az ízek is fontosak, és vonzó úti célok lehetnek. Nemrégiben indult a Dunakanyar gasztrokaland, ez a kampány éppen ezeket a rejtett kincseket köti össze egy közös élmény térképen, ezzel ösztönözve minket a térség felfedezésére. Most olyan helyszínre látogatunk, amely 2022-ben elnyerte a Magyarország legszebb állattenyésztő birtoka címet, és ahol a termőföldtől az asztalig el van mindennapok valósága. Gödöllei Anna a pomázi Breyer farmon járt, ahol Veres Emesével, a birtok kereskedelmi vezetőjével beszélgetett a birtok titkairól, a fenntartható gazdálkodásról, és arról a különleges hangulatról, ami miatt érdemes útra kelni ide a Pilislábához.
16: Ki ilyen az ember a természet?

0: lehet menni felnőtt kíséretében megsimogatni őket.
1: Hát én, ahogy benézek ide a karámba, hát elolvadok. Ott van a kis Gida.
0: Igen, itt van a kis Gida, kecskemama, ott van hátul Bandi, a szamarunk, most itt ennyien vannak, és akkor ott hátul lesznek a kisnyuszik, a csirkék, a pulykák, a gyöngytyúkok, és hát a bocik.
1: Bandit még megnézzük? Ő ilyen kis csendes jószág? Megsimogathatom?
0: Igen, nyugodtan.
1: Jaj, de békés, szia!
0: Köszönjük, kis puha.
1: Jaj, nagyon.
0: Kis kedves. És itt van mellette a kis póni, és most fog kezdődni nálunk azt, hogy remélhetőleg, hogy hétvégente lehet pónizni a gyerekeknek, illetve traktorozni.
1: Érdekes ez a párhuzam, hogy miközben itt hatalmas nagy munka folyik, mert azért itt bőven van munkából. Közben pedig egy olyan kikapcsolódásra ad lehetőséget, ami páratlan. Állatok, jó levegő. Hát innen azért nehéz tovább menni, de induljunk akkor tovább. Szia, Bandi!
0: Egy-egy húzósabb megbeszélést követően, akkor én is ide szoktam kijönni és újra töltődni, vagy a bociknál, vagy itt Bandinál.
1: Nagyon fúj a szél, és a hangminőség miatt mi most bemegyünk egy csendesebb szobába. 2022-ben a hely megálmodója és családja megkapta a használatba vételi engedélyt, és aztán hogy jutunk el odáig, hogy itt azért van egy tejfeldolgozó üzem, egy húsfeldolgozó üzem, zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem, állatokat tartanak, földet művelnek, szóval az egy hatalmas vállalkozássá nőtte ki magát.
0: Az alapkoncepció ez a farm to table, tehát hogy ez a egyből az asztalra kerüljenek a termékek. 200 hektárról beszélünk, amiből 60 hektár, ami a szántó terület. Tényleg azt szoktuk mondani, hogy ameddig a szemellát és zöld az hozzánk tartozik, és fönt a van ez a hatalmas területen az almásunk, ami itt van a farmnak ezen a részén, mert hogy Pomázon Margitligeti úton van a Szed magad területünk, ugye ott van alma, szilva, kajszi, őszi barack, az utóbbi években nagyon ki vagyunk téve az időjárás változás szélsőségeinek, illetve itt a farm területén is, amit itt kint látunk, vajtököt, cukkinit, belőborsót ültetünk, csemege kukoricát, és hát ugye a növényeken túl nagyon sok állatfélénk van, itt vannak a szarvasmarhák, és ugye a tej, mint olyan, az ugye adottság, az egyből bekerül csöveken keresztül a tejüzembe, ahol ezt ugye feldolgozzák. Fantasztikus a házi vajunk, és amiért különösen nagyon büszkék vagyunk, azok a sajtjaink.
1: Díjnyertes sajtok.
0: Az is úgy indult, hogy beneveztünk egy világversenyre Norvégiába, ahol több mint 4500 sajttal jöttek a világ minden pontjáról kiállítók, és mi aranyéremmel meg ezüsttel távoztunk, és ezt azóta is tartjuk minden évben, úgyhogy méltán mondhatom, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá.
1: Ez a hely a Dunakanyar Gasztrokaland kezdeményezésnek a része. Ez 25 éttermet foglal magába, és az a célja, hogy a Dunakanyar jelenleg egy nagyon kedvelt turisztikai célpont. És hogy ne csak turisztikai célpont legyen, hanem gasztronómiai célpont is, ezért megpróbálják ötvözni, de kifejezetten prémium minőségű gasztronómiai helyeket, illetve turisztikai helyeket foglal magába ez a Dunakanyar Gasztrokaland. Miért jó ennek a farmnak az, hogy benne van ebben, illetve hogy kapcsolatban van most a másik 24 étteremmel?
0: Ez is egy fontos megjelenési forma, amivel a környékbeli és elsősorban a nagyvárosbeli családokat ide tudjuk magunkhoz vonzani. Ugye az alapkoncepció az az volt, hogy látszódik, évről évre növekszik a Dunakanyar látogatottsága, és ez a turizmusradal is ezt hivatott egy digitális platformra helyezve. Igazából megkönnyíteni a családoknak a napi program tervezését, hogyha valaki ide kijön, akkor ténylegesen egyben lássa ezeket a prémium gasztrohelyeket. Számunkra a legfontosabb az a minőség. Nem a mennyiség, hanem a minőség, és ez mindenben megjelenik. Ez a prémium termékekben, de én azt szoktam mondani, hogy a vendégek fogadásában, a kiszolgálásban, a rendezvények minőségében, és amire nagyon büszke vagyok, hogy a kollégáinkkal akármikor találkozom a napsúlyán, mindig mosolyognak, és ez mindig egy visszaigazolás arra is, hogy jól csináljuk a dolgokat, nem csak a termékek prémiumok, hanem az itt dolgozó emberek, és azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
3: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon.

0: Edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
1: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
2: 10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Ökokör kamrák indulnak, ahol a cél, hogy a fenntartható érkezésre tanítsák az érdeklődőket.
3: Kifejezetten az étkezésre figyelünk, hogy milyen az egészséges táplálkozás, szezonális étkezés. Megbeszéljük, hogy hogyan lehet mondjuk hulladékmentesen étkezni, vagy hogyan lehet a maradékokat felhasználni, tehát ez inkább ilyen konyha fókuszú.
2: Aztán az én kis kertem felfutóban van a veteményezés, mit érdemes a saját kertben termeszteni, mi bírja ki vegyszerek nélkül. SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
5: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök.
4: A matematika írásbelivel folytatódott az érettségi vizsgaidőszak.
5: Napközben sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ukrán dróntámadások érték Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internet szolgáltatás.
5: Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra.
4: A Hormuzi szorosban felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg.
5: Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra bíztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. A térségben tegnap kezdődött szabadságprojekt célja, hogy amerikai segítséggel biztonságosan átkísérjék a kereskedelmi útvonalon rekedt semleges hajókat a szoroson. A régióban jelenleg mintegy 2000 hajó veszteg el az iráni konfliktus miatt.
4: A Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója szerint az amerikaiak rá akarják kényszeríteni Európát arra, hogy saját katonai védelméért nagyobb feladatot vállaljon. Siklósi Péter a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az amerikai elnök bejelentette, katonákat rendel haza Németországból.
5: A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, Donald Trump már az előző elnöki ciklusában is utalt arra, hogy katonai szempontból többet vár Európától. Ezt egyébként az amerikai nemzeti biztonsági és nemzeti védelmi stratégiában is rögzítették. Hozzátette, a kontinensen jelenleg mintegy 86 000 amerikai katona állomásozik. Ebből több mint 35 000 vannak Németországban. A szakértő szerint a kivonni tervezett 5 000 katonát lehet pótolni. Siklósi Péter elmondta, Donald Trump döntésében az iráni háború miatt kialakult nézeteltérések is szerepet játszhatnak.
6: Az amerikaiak azt gondolták, hogy ugyan a harcokban az európaiaknak nem szántak szerepet, és nem akarták, hogy részt venjenek benne, de legalább olyanokkal támogathatták volna az európaiak őket, hogy az átrepülési jogoknak az automatikus megadása. Most ezzel szemben több európai ország is ott akadályozta őket, ahol tudta, miközben ugye az amerikai szemlélet az az, és ebben egyébként sok igazság van, hogy az iráni rakéták azok Európát elérik, Amerikát meg még. Nem.
4: Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék.
5: A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át, hangsúlyozta. A Tisza kormány hivatalba lépve felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
4: Lemond rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről és felajánlja azokat az államnak Balási Gyula médiavállalkozó. Az üzletember a Control YouTube csatornáján megjelent interjúban úgy fogalmazott, azért döntött így, mert az államnak eddig elvégzett tevékenységeik túlmutatnak a piaci kommunikációs feladatokon.
5: Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek állami, kormányzati, minisztériumi kampányainak rendezvényeinek lebonyolítása. Az üzletember cégcsoportja több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az interjúra reagált a Tisza párt alelnöke Radnai Márk Balási Gyulát, a NER multimilliárdosának nevezte, és azt írta, semmi sem lesz elfelejtve.
4: A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
5: Varga Mihály a Portfólió csoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságok korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyagár emelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, amelynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
7: A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
4: Súlyosbítja a több éve tartó hazai aszályt, hogy a téli fél évben nem töltöttek vissza a talajvízkészletek. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese beszélt.
5: Gacsai József a Kossuth Rádió reggeli műsorában felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb, és emlékeztetett, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
8: Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megkészített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt vízszereket hoztunk létre. A vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyet tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező, úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
4: A szántóföldi növénytermesztés is nehéz helyzetben van az aszály miatt, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke.
5: Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes, áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne valamelyest.
9: A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricái. A klímaváltozás következtében a termelésbiztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföld vidéken, ahol már nem termesztette a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
4: A matematika írásbelivel folytatódott ma az érettségi vizsgai időszak.
5: Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatokat 3 óra alatt kell megoldani. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbeli érettségik júniusban lesznek.
4: Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1-jén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére.
5: Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszó miatt okozó betegség visszaszorítása érdekében. Világszerte több mint 260 millió ember szenved asztmában, amelybe évente mintegy 450 ezeren halnak bele. Hazánkban több mint 300 ezer diagnosztizált asztmás él, de a valós szám ennél is nagyobb lehet.
4: Ma van a kézhigiénés világnap. Az egészségügyi világszervezet kezdeményezésének célja felhívni a figyelmet a kézfertőtlenítés fontosságára.
5: A rendszeres és alapos kézmosásnak kiemelkedő szerepe van a fertőzések megelőzésében, mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ epidemiológusa a Kossuth Rádió napközben című műsorában. Csima Zoltán hangsúlyozta, a kéztisztaság egyben betegbiztonságot is jelent.
10: A rutinban elég a szappanos kézmosás, hiszen kisebb a mikrobiológiai terhelése ezeknek a környezeteknek. De ha beteget megyünk látogatni, akár otthon, hogyha időskorú vagy elesett állapotban lévő egyént megyünk látogatni vagy ápolni, akkor már mindenképpen kézfertőtlenítést ajánlok, hiszen ezzel magát a beteget is védjük, és magunkat is védjük.
4: Szakemberek szerint már tavasszal is érdemes úgy védekezni az UV-sugárzás ellen, mint nyáron.
5: Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőr-onkológiai klinikájának bőrgyógyásza a Kossuth Rádióban azt mondta, a megfelelő ruházat, valamint a naptej használata mellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a D-vitamin bevitel szempontjából a napfénynek fontos szerepe van.
11: Laboratóriumilag ezt legalább így évente egyszer érdemes leellenőriztetni, hogy milyen a D-vitamin ellátottság. Ez ugye nagyon fontos lesz az immunrendszer számára, ez ugye kevésbé ismert. Nyilván a csontok azok ismertek, hogy a D-vitamin háztartása nagyon összefügg a csontozatnak az állapota, de tulajdonképpen a mentális egészségünkre is kihat az, hogy milyen a D-vitamin szintünk.
4: Május 1-én megkezdődött a hazai fagylalt szezon, és várhatóan idén sem lesz drasztikus áremelkedés. Erről beszélt a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke a Kossuth Rádióban.
5: Erdélyi Balázs azt mondta, egyes cukrászdák még a tavalyi árazással kínálják a termékeket. Mások 5-10%-kal emelték az árat, így átlagosan 600-650 forint egy gombóc fagylalt. Hozzátette, az alapanyag nagyban befolyásolja azt, hogy mennyibe kerül az adott desszert. Például a jó minőségű málnát jelenleg nehezebb beszerezni, ezért az abból készül termékára nőtt.
12: Nem mindegy szerintem az, hogy mit fogyasztunk, mit adunk a gyermekünknek, milyen fagylaltot vásárolunk. Hát ez a nagyon színes, nagyon neonszínű, olyan kicsit ilyen egyenízű, mi albán fagyinak szoktuk hívni, azokat én nem ajánlom, azért azt gondolom, hogy az ár az közel most már azonos. Tehát, hogyha egy cukrászdába megyünk, amit ismerünk, ismerjük a tulajdonos, visszajáró vendégek vagyunk, akkor ott nyilván azt gondolom, hogy jobb minőséget fogunk kapni.
1: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén. A 35-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Sokan haladnak az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös és az M4-es csomópontja között, valamint Maglód és Pécel között, mindkét irányban.
4: Fővárosi információkkal folytatjuk.
13: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Rácz-Aladár utat a Márton-Áron tér közelében. Az 53-as autóbusz, az orvosi rendelő és a Márton-Áron tér között jelenleg nem közlekedik. Napközben az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakossá húzás nehezíti az áthaladást felújítás miatt. A 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után építkezés miatt a mától korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
5: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délután délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, este a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 25-30, este 14-20 fok lesz.
4: Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Horváth Szilárddal. Viszont hallásra!
1: Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
14: Hallott arról, hogy az unió statisztikai adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlással sújtott Spanyolországban például 10 év alatt a háromszorosára. És elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára? Hogyan gyűrte le a stresszt?
15: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
16: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
17: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
18: Egy perccel múlt 4:11, és folytatjuk, mégpedig az ökokörökkel. Változatosabb étkezés, több helyi alapanyag, kevesebb csomagolási hulladék, mindez jó hangulatban és segítő közösségben. Ezt kapja és ezt adja, aki csatlakozik a Tudatos Vásárlók egyik ökokör kamra csoportjához. Budapesten a Szatócska csomagolásmentes boltban is indított egy ilyen tanfolyamot a bolt vezetője, Deák Tamara. Meszesán György beszélgetett vele.
4: Hogy is alakult maga az ökokör? Miről is szól az egész mozgalom?
19: Ez úgy indult, hogy én elég régóta így a fenntartatóság iránt érdeklődöm, meg így otthon így is éltem, meg népszerűsítettem a barátok körében is, és akkor utána párommal döntöttünk úgy, hogy létrehozzuk ezt a csomagolásmentes boltot, és elkezdett kialakulni itt egy összetartó közösség, szóval itt nem csak vásárlókról van szó, hanem nagyon sok közös programot is szerveztünk, már sokan itt barátkoztak össze egymással, és akkor megláttam a Tudatos Vásárlók Egyesületénél, hogy ott lehet ilyen ökokör csapatvezetőnek jelentkezni, és akkor jelentkeztem, és ezt elvégeztem, és úgy gondoltam, hogy itt nagyon sok egyetemista, meg fiatal van a környéken, akik még csak most ismerkednek ezzel a fenntartató életmóddal, most, hogy kirepültek a szülőktől, és nagyon sokan kértek már itt a boltban is tanácsot ilyen téren, és akkor gondoltuk, hogy egy kicsit így struktúráltabban ezt meg lehetne csinálni, és akkor ezeket a 6-7-es ökoköröket így kezdtük el megszervezni és lebonyolítani.
4: Kik vesznek részt benne? Elsősorban civilek vannak itt, vagy vannak, akik például hasonló üzletet üzemeltetnek?
19: Teljesen vegyes a felhozatal. Ez igazából arról szól, hogy 6 héten keresztül heti egyszer találkozunk, és 2 órára így összeülünk. Tulajdonképpen bolt felületén hirdettük meg először, úgyhogy abszolút így vásárlók vagy, akik érdeklődnek ez iránt, az életmód iránt, illetve most az egyik egyetemről egy egyetemi csoport jelentkezett hozzánk, hogy nekik tartsunk direktbe. Alapvetően abszolút civilek, többféle ökokör is létezik, volt már tiszta otthon ökokörünk is. Ennek alapvetően az a témája, hogy hogyan lehet vegyszermentesen vezetni egy háztartást, hogy a takarítást mivel lehet kiváltani, a család meg az egészség rovására nem menjen ugye a takarítás, hogy hogyan lehet mondjuk a ruházkodásra is odafigyelni, hogy milyen anyagokat érdemes magunkon hordani, hiszen az is azért egész nap abban a ruhában vagyunk, tehát az sem mindegy, hogy mit hordunk. Illetve van egy másikféle ökokör is, amit most tartunk, ez a kamra ökokör. Itt pedig kifejezetten az étkezésre figyelünk, hogy milyen az egészséges táplálkozás, szezonális étkezés, hogy hogyan lehet mondjuk hulladékmentesen étkezni, vagy hogyan lehet a maradékokat felhasználni, tehát ez inkább ilyen konyha fókuszú.
4: Egy ilyen kamra beszélgetésen mik szoktak főleg előfordulni? Vannak ilyen gyakori kérdések?
19: Alapvetően ezek ilyen beszélgetések, tehát nem előadásokat kell elképzelni, hanem ezek direkt azért jöttek létre, hogy egymást tudjuk segíteni, és hogyha valami kérdés felmerül, akkor egymásnak is tudunk segíteni, hiszen fejlődni is úgy sokkal jobban lehet, hogyha van egy ilyen támogató, motiváló közeg, ahol látjuk, hogy a másiknak is vannak nehézségei, hogy mondjuk ő esetleg hogy birkózott meg ezzel. Úgyhogy ilyen alapvető kérdések szoktak felmerülni, például most a kamrán, hogy városban nagyon sok zöld hulladékot termelünk, hogy azt nem kéne a kommunális hulladékba, és hogyan lehet komposztálni városban. És akkor már is jöttek megoldások, hogy ezt ki hogyan oldja meg. Vagy mondjuk egy tiszta otthonnál az előző csoportnál felmerült, hogy mondjuk a mosógép büdösen adja ki a ruhát, hogy ezt hogy lehet kitisztítani, és akkor itt már is röpködtek itt a tippek, hogy akkor környezetbarát módon, meg hogy kell szétszedni, meg hogy kell kétisztítani, és olyan jó volt ezt így látni, hogy egymástól tudunk tanulni, és utána a következő órán pedig beszámolhatnak a jelenlévők, hogy igen, sikerült kitisztítanom, és most már tényleg frissek a ruhák, vagy sikerült a komposztálást is megoldanom, és így a 6 hét alatt így láthatjuk egymást fejlődni ilyen kis apróságokba.
18: Tehát látszik, hogy apróságokkal is el lehet kezdeni, és mégis lehet nagy változásokat összehozni. Itt van velünk a stúdióban Andacs Noémi, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa, az Ökokör program vezetője. Jó napot kívánok!
20: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
18: Na hát, mik is ezek az ökokörök?
20: Az Ökokörök a Tudatos Vásárlók Egyesületének egy régi, de mégis folyamatosan megújuló projektje. Ez igazából egy nemzetközi programnak, felnőtt tanulási programnak a Magyarország adaptációja. 2009-ben indult Magyarországon, és arról szól, hogy röviden úgy néz ki, hogy kiképezünk a csoportvezetőket, egy ilyen kétnapos, kicsit ilyen coach technikákat átadó képzésen, és ezek az emberek utána munkatársaik, barátaik, vagy vadidegenek körében egy ilyen tanuló csoportot hoznak létre. Ezek 6-8 fős csoportok, és ott három témából választhatnak, hogy milyen ökokört csinálnak. Utána az ökokörkamra, amit most ugye hallottunk, az a fenntartható és etikus klímabarát étkezésről szól, és ezek a csoportok 6 egymás követő héten találkoznak egymással, kb. 2 órán keresztül így beszélgetnek, tapasztalatot osztanak meg, kipróbálnak dolgokat, és igazából abban segítik egymást, hogy hogy tudnak a hétköznapokban fenntarthatóbban étkezni, tehát kb. Ugyanabból a pénzből egészségesebben, de mégis környezetkímélőbben, kevesebb hulladékkal, kevesebb környezetterhelő dologgal megoldani az étkezésüket.
18: És mi ez az ökokör kamra?
20: Az ökokörkamra az ugye az étkezésről szól, fenntartható étkezésről szól, van a tiszta otthon ökokör, ez arról szól, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a vegyi anyagokat egyrészt a takarítások során, tehát az egészségkárosító vegyi anyagokat, illetve a ruháinkban, a minket körülvevő tárgyakban, és van egy úgynevezett egyszerűbb életökokör, ami pedig például a fenntartható közlekedés témában segíti a résztvevőket, illetve a digitális eszközhasználat és egyéb ilyen dolgoknak a fenntarthatóbb tételében.
18: Kik vezetik egyébként ezeket a csapatokat? Hogy sikerült megtalálni a vezetőket?
20: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hát kicsit ilyen hólabda elszerűen most már nagyon, már több mint 5000 háztartást vontunk be az elmúlt 15 évben ezekbe az ökokörökbe, és így gyakorlatilag adják egymásnak a hírt tovább is, akik részt vesznek majd tagként, vagy résztvevőként ökokörben, azok nagyon sokszor úgy döntenek, hogy akkor jó, ők most csoportvezetők lesznek, és egy saját csoportot szeretnének szervezni, mert mondjuk egy olyan közösségben aktívak, vagy egy olyan településen vannak, ahol azt gondolják, hogy ez nagyon hasznos lehet.
18: Települések, ezek főként városokat jelentenek, vagy azért nem teljesen?
20: Nagyon-nagyon változó. Tehát Budapesten is nagyon sok csoportunk van, nagyon sok vidéki nagyvárosban, kisvárosban, kisfalvakban is. Tehát igazából azt kell tudni, hogy ezek a csoportvezetők, ők olyan emberek, akiket egyszerűen kicsit érdekel a fenntarthatóság, van bennük annyi nyitottság, hogy szívesen, tehát érdeklődnek más emberek, szívesen vannak más emberekkel, szívesen tanulnak más emberektől, és ők is szívesen megosztják a tapasztalatokat. Nem kell ehhez ilyen speciális tudás, vagy valami nagyon tehát nem kell hozzá semmilyen speciális előképzettség.
18: Igen, csak azt gondolom az ember, hogy faluban még talán kisebb az ilyen típusú probléma, de ezek szerint nem, ott is megjelentek ugyanazok a problémák, mint a városokban.
20: Hát az igazság, hogy igen, tehát azért nagyon sok faluban is talán az van, hogy a kerteket már nem, ugye nem termesztésre használják, hanem vagy semmire, vagy mondjuk díszkertnek. Sokan a közeli szupermarketben mennek el vásárolni, nagy bevásárlást csinálni, tehát azért ez az idilli falusi kép azért nem teljesen fedi a valóságot, tehát hogy azért ott is sajnos van mit visszahozni a régi szokásokból, meg hát nyilván újakat bevezetni.
18: Igen, visszahozni a régi szokásokból, meg újakat bevezetni. Amikor ezek az ökokörök dolgoznak, akkor hova nyúlnak inkább vissza? A régihez, a régi, mondjuk falusi életformához, vagy pedig az újhoz?
20: Hát igazából például olyan egyszerű dolgok, hogy hogyan lehet mondjuk, ha valakinek van egy kertje, akkor hogyan tudom azt esetleg mondjuk ledolgozik mondjuk 8-10 órában valahol, akkor hogy fér bele mondjuk egy pár órányi kertészkedés, hogy valamit megtermesszen ott magának, hogy lehet azt a klímabarát módon megtenni, mert az ugye főleg most ugye az aztányos időszak azért ez mindenhol problémát okoz. Hogy tudja ezt megtenni, úgyhogy azért ne szakadjon bele, de mégis mondjuk termessze magának valamit. Ezek például ugye egyszerűen régi dolgok, amiket is szeret hozni. És ami nagyon fontos eleme például ennek a dökokörkamrának, hogy a húsfogyasztásnak a csökkentése. Tehát tudjuk, hogy húsfogyasztás, tehát eleve az élelmiszer, tehát a mezőgazdaság a világ a széndioxid kibocsátásának, vagy üvegházhatású kibocsátásának a harmadát adja. Tehát ez egy óriási mennyiség, és ez két aspektusból fontos. Az egyik az, vagy hát most súlyos, egyik az, hogy maga a az előállítás nagyon energiaigényes és környezetszennyező, illetve, hogy a megtermelt élelmiszernek a kb. 30%-át kidobjuk. Tehát konkrétan az az energia, az a szennyezés, ami ennek a megtermelésével jár, az gyakorlatilag még csak azt sem mondhatjuk, hogy legalább volt értelme, mert mondjuk megesztük, tehát konkrétan a kukába kerül, és ez körülbelül az üvegházhatású gázkibocsátás 8-10%-át jelenti. Tehát konkrétan ezt a az üvegházhatású gázkibocsátás teljesen értelmetlenül csináljuk meg, és az ökokörnek ez is az egyik fontos ilyen eleme, hogy erre rávilágítson, és az ember résztvevők egymás segítsék abban, hogy hogyan tudják csökkenteni az élelmiszer pazarlást, mert ez például az a téma, ami tehát senki nem szeret élelmiszert kidobni. Tehát, hogy nem azért dobjuk ki, mert hogy na, jó, kidobjuk, mert ez olyan jó buli, hanem egyszerűen, mert nem figyelünk úgy oda, nem tervezzük meg, nem veszük észre, bevásárolunk újat, hátratoljuk az egészet a hűtőben, a polcon hátul megrohad, lejár, stb. És így az ökokörben meg tudnak osztani egymás olyan tapasztalatokat, vagy praktikákat, amivel ezt tudják csökkenteni, és mi mérjük is ezeket a változásokat. Tehát igazából azt el lehet mondani, hogy számszerű magatartásváltozást eredményez ez az ökokör. Ez láthatjuk, ez a 6 hét alatt a résztvevők 50%-kal csökkentették a kidobott ételmennyiségét, és ez nem csak a 6 hét alatt, hanem utána befejezik az ökokört, egy fél évvel meg egy évvel később is megkérdezzük ugyanezeket az embereket, és azt látjuk, hogy hosszú távon is sokkal-sokkal kevesebb hullad ételt dobnak ki, mint az ökokör elején. Tehát elmondhatjuk, hogy hosszú távú magatartásváltozást eredményező hatása van ennek a programnak.
18: De itt a változás tulajdonképpen nagyon egyszerűen elérhető, mert hogy hát nem kell megvenni azt, ami majd később felesleges lesz.
20: Igen, tehát ez nagyon sok praktika van, ami nagyon egyszerű, tehát tényleg rengeteget olvasunk erről, meg podcastet hallgatunk, cikket nézünk, videót nézünk, de mégis az, hogy ezeket beépítsük a hétköznapokba, ez nagyon nehéz. És az ökokörnek pont ez az erőssége, hogy az, hogy egy ilyen közösség, egy támogató közösség, mert egy nagyon támogató közösség, segíti, a tagjai segítik egymást, ez tud egy olyan hatást eredményezni, hogy ezeket a praktikákat, amikről már lehet, hogy már régóta hallottam, meg már százszor olvastam, tényleg beépítem a hétköznapokba, és kipróbálom, és akkor segítséget kap akkor többiektől biztatást, visszajelzést, és ettől lesz ez az elméleti tudás egy gyakorlati cselekvés.
18: Igen, mert én érzelmi hálók is lepecsételik, ugye ezt.
20: Abszolút.
18: A kapcsolatnak az érzelmi igen. Hálója. Na most elmegyünk egy boltba, rengeteg csomagoló anyagot viszünk haza. Hogy tudjuk ezt csökkenteni?
20: Hát egyrészt úgy, hogy ha már mindenképp szupermarketben vásárolunk, akkor ott is azért nagyon sok kimérős termék van, tehát akkor mondjuk viszünk magunkkal mondjuk egy szatyrot, vagy vászonszűrőt, vagy bármit, illetve olyan helyen vásárolunk, ahol eleve kimérős formában van, mondjuk piacon, vagy akár bevásárlókörökben, tehát ma már nagyon sok bevásárlóközösség van az országokban, ahol ugye közvetlen gazdától meg tudjuk rendelni a termékeket, illetve ugye ez a bejátszás is az ökokörkamra csoportból egy csomagolás mentes boltban készült, és ott például ugye saját dobozban, tárolóban tudjuk megvenni akár nagyobb mennyiségben a termékek, a dolgokat, és ezzel is csökkenthetjük a hulladékot. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez mindig egy kicsit ilyen előre tervedést igényel, tehát ez fontos a tudatosság. Tehát amikor spontán berohanok egy boltba, éhesen fáradtam munkaidő után, akkor valószínűleg ezt nem tudom megcsinálni, de ha egy picit mondjuk akár reggel rákészülök, vagy este 5 percet szánok arra, hogy akkor hogy fogok menni, hol megyek vásárolni, és mit veszek, akkor tudok már készülni azzal, hogy listát írok, hogy viszek magammal egy szütyőt, és akkor már mindjárt tettem valamit.
18: Ha valaki csatlakozni akar, hol tudja megtenni?
20: A honlapunkon, a tudatosvásárló.hu oldalon lehet olvasni további információt, adok a körről.
18: Külön-külön címszó van, ugye itt vagyok most a tudatosvásárló.hu-n, és akkor itt rögtön itt van tudatosvásárló cikkek, kamra, ökokor, ökokör és ökokörök. Még egyszer.
20: Igen, ez egy kis nyelvtörő, igen.
18: Jó, szóval itt megtalálható ezen a honlapon. Nagyon szépen köszönöm.
20: Én is köszönöm a meghívást.
18: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Andacs Noémivel, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával beszélgettem az ökokörökről. És most pedig éppen 10:30 van, krónika következik 2 percben, a mikrofonnál Szlotta Judit.
5: Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte. Legalább 4 haltak meg, és több mint 30 megsebesültek. Ukrajna is támadta az orosz területeket. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak. Erre 45 percük van és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut. Itt összetettebb példák következnek összesen 70 pontért. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 000 milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne. A likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni, közölte a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, a folyadékpótlás, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére. Késő délután megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon záporok előfordulhatnak. Helyenként megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható. A híradást Fehérvári Petra készítette.
17: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
18: Reneszánszokat élik a kiskertek manapság, de vajon rendelkeznek-e a kiskertek, hát művelők elegendő ismerettel? Azok, akik kertészkedésre adják a fejüket, megfelelően ismerik-e a kertészkedés alapfogásait? És vajon biztonságosak-e azok a termények, amelyeket a kiskertekből veszünk meg, vagy a kiskertekből származnak és a piacon megvesszük? Mindezt próbálta kideríteni Nagy Margit.
0: Baracklekvár van, fügelekvár, áfonyalekvárom van, körtelekvárom. Van tavaszi, őszi fokhagymám, úgyhogy...
21: Céklát, fejtett babot, kaprot, petrezselyemződ, spenót, aloe vera virág.
22: Minden kapható a szegedi mastéri piacon, ami a környékbeli kiskertekben megterem. Számos terméken olvasható, hogy biológiai növényvédelemmel termelték. A vásárlók nem nagyon hisznek ebben.
23: Kicsit óvatos vagyok. Azért, mert bio csak úgy bír termelni, ha a környező gazda is ugyanúgy termel. Tartok tőle, hogy rámondják, hogy bio, az nem bio.
24: A bio élelmiszer az lehet, hogy létezik, de hogy biztonságos-e, ahol veszi az ember, az nem valószínű.
22: Úgy gondolja, hogy esetleg átverhetik az ember?
24: Sokat hallani ilyet.
22: Mi az a bio ön szerint?
24: Hát, ami nem túlzott vegyszeres kezeléssel termesztik.
22: Néha itt a piacon is lehet látni, hogy kírják, hogy vegyszermentes. Elhiszi?
24: Hát, megmondom őszintén, hogy épp nem teljes mértékben.
22: Újra divat lett kiskertet tartani, ám a szakszerű növénynevelést kevesen ismerik. A szegedi fűvészkert tanfolyamot indított az utóbbi években ismeretszerzés céljából. Németh Anikó igazgató szerint egyre többen szeretnék maguk megtermelni a család zöldségszükségletét, vagy legalábbis annak egy részét.
2: Úgy tűnik számunkra, hogy egyre többen érdeklődnek a kertészkedés iránt. Most már mindenki szívesen termeszt a kertjében akár zöldségnövényeket is. Most a magasított ágyásoknak is a reneszánszát éljük, akár kis parcellákban egy-két tővel is meg lehet próbálkozni a kertészkedéssel, és hogyha valaki a saját zöldségét, gyümölcsét szedi le, akkor annak az íze is egészen más, más az érzülete is, és hogyha valaki pedig kilép a virág kertjébe, akkor már is jól indul a napja. Kezdjük egészen a legegyszerűbb, de mégis bonyolult résztől a talajtól, hogy milyen talajtípusok vannak, hogyan tudjuk feljavítani a talajunkat, hogyha cserepes növényekről van szó, akkor milyen telepítő termesztő közegeket válasszunk, milyen növényvédőszerek vannak, ki az, aki a hagyományosabb módon szeretne megszabadulni a kártevőktől, kórokozóktól, és ki az, aki már inkább modernebb biogazdálkodás irány menne el.
3: Melyikre van nagyobb kereslet? A biogazdálkodásra, vagy pedig a talán egyszerűbbnek tűnő hagyományos növényvédőszereket alkalmazni?
2: A fiatalabb generáció, akik kiszabadulnak a városból és kertészkedni kezdenek, ők már a környezettudatosabb megoldásokat választják, inkább figyelnek arra, hogy ne legyenek szermaradványok, hogyha a gyereküknek vagy saját maguknak termesztenek valamit, úgyhogy eltolódik abba az irányba, hogy a biogazdálkodás felé mozdulunk el.
3: Akik a kertészkedésbe belevágnak, mit szeretnének termeszteni? Mert én már hallottam, hogy gyógynövényeket is, virágokat is kitesznek a balkonládákba. Melyik a népszerű?
2: Elindultunk az egynyári növényektől, ugye mindenki szép színesre szereti nyáron az erkélyét feldíszíteni, de ebbe most már beleférnek a gyógynövények és fűszernövények is, hiszen cserepekben is lehet ezeket már tartani, akár ablakpárkányon is, és egészen eljutunk a gyümölcsfákig, hiszen vannak olyan balkon gyümölcsök, direkt erre szelektálva kistermetű, de bőven termő kisvácskák, amelyeket a balkonon is meg lehet tartani, nevelni. Most már a repertoár sokkal szélesebb, mint 20 évvel ezelőtt volt.
18: Na hát itt van egy kis kerti áttekintés, vagy egy kis piaci áttekintés Nagy Margittól, és akkor folytatjuk itt a stúdióban András Károly kertészmérnökkel, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnökével. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, és mindenki szeretettel üdvözlök és köszöntök!
18: Az imént arról beszéltünk Andacs Noémivel, hogy hát a falvakban se nagyon művelik már a kerteket. Mikor kezdett ezt kikopni a falusi kultúrából?
6: Hát én úgy érzem, hogy 20-30 évvel ezelőttig vissza kell menni az időbe. Én 34 éve vezetek kertbarátkört, és látom egyáltalán az előregedésnek egyrészt a folyamatát, a másrészt meg az elkényelmesedésnek a folyamatát. Sajnos a vidéki területeken is vannak olyan kertek, ahol semmi nincs. Tehát vannak a gyümölcsek, fák ápolatlanok, fű van. Na most, hogyha valakik, fiatalok beköltöznek, akkor csodát akarnak, és zöld felületet akarnak, és gyepet és tuját. Tehát ennek az ideje lejárt. Tehát ezt mi tudjuk már, és kell tudni másnak is. A tuják egyrészt betegekre kell váltani, más örökzöldekre. A gyep viszont ebbe az időjárásban, ami az elmúlt 10 évben történt, nem bírja ezt a klímát. Nagyon sok gombás betegség van. Tehát többet kell néha kezelni, mint egy zöldségnövényt. És ez visszautal arra is, hogy most mit termeljek-e, vagy zöldet, és akkor végül, aki megbánja ezt a gyeptelepítést, és annak a munkáinak a gondozottságát, az már azt mondja, hogy akkor legyen egy kis gazdasági kert is, és ez az arány most úgy érzem, hogy kezd megindulni jobb irányba.
18: Van most egy felvirágzás, úgy látja akkor?
6: Én úgy látom, mert
18: vagy ez egy kicsi változás, felvirágzásnak ne nevezzük?
6: Még egyelőre nem, de változásnak igen, és én gyakorlatilag a pandémiától nézem ezt, mert ott ugye mindenki bezárkózott, nem mert beszélni, nem mert sehova menni, és kipróbálta cserébe, vagy kisládába akár a maga ezt a gazdálkodást, legyenek is paradicsoma, uborkája. Aztán akinek kiskertje volt, annak a magas ágyásnak előjött, hogy azt gondozza és létrehozzon. Na most ennek sikerélményei voltak, és így bővelt következő években már többen csinálták, és tapasztaltabban. És hogyha sikerélmény van, akkor tulajdonképpen megadja az alapját. Én innentől látom az, hogy ez fejlődésnek indult, ez a családellátás felé irányuló gazdálkodás.
18: Hát igen. Az a kérdés, hogy ez mennyire lesz kitartó majd.
6: Hát ezt nehéz megjósolni, tehát hogyha a kerbarát mozgalma tekintem, akkor mi a kerbarátokkal az új technológiákat, új fajtákat, bevezetését, és mivel közhasznú, tehát mi nem csak a kerbarátokat, hanem a szomszédokat, keresztanya, keresztapa, gyerekek, sőt, tehát óvodás és iskolakertekkel is foglalkozunk, és itt szeretnénk az fiatalságot beoltani, amit úgy érzem, hogy sikeres is, hogy megismerjék a természetet, megismerjék azokat a haszonnövényeket, amik ők fogyasztanak. Mert itt néha egy pár évvel ezelőtt még az ismeretanyaggal volt a gond, hogy nem ismertük föl a karfiolt, a brokkolit, és ezek úgy látom, hogy ezek a behatásával változnak.
18: Most akkor nézzünk meg egy kicsit, vagy hallgassunk meg egy kicsit ennek a témának egy folytatását, mert hogy a Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal új kezdeményezése a kertművelő program, ez elindult már, az alapgondolat az, hogy a kertészkedés jóval több, mint szabadidős tevékenység, mert hogy segít bennünket, hogy közelebb kerüljünk az élelmiszereink eredetéhez, erősíti az önellátás jelentőségét is, és hozzájárul mondjuk a nemzedékek közötti tudás és a tapasztalat átadásához. A részletekről Kobolák Attila Várszegi Gábort kérdezte, aki a NEVIC mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
7: Azt tapasztalván, hogy a mostani fiatalabb generációkban felébredt a vágy a korábbi nagyszülőknél tapasztalható kertészkedéshez, zöldműveléshez, akár városias környezetről beszélésünk, és csak a teraszon, a balkonon néhány cserében valamilyen kis fűszernövény termesztésére gondolunk, akár valaki vidéki környezetben konyhakertet vagy házi kertet művelne, vagy művel esetleg, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy igény van a tekintetben, hogy az emberek jól érthető, könnyen érthető, nem túl tudományosan megfogalmazott, de nagyon hasznos információkhoz könnyen hozzájussanak. Tematizáltuk is az elérhető tartalmakat, milyen növénycsoporttal kapcsolatban érdeklődik valaki. Négy területet különítettünk el a kertészeti növényeken belül, a zöldségnövényeket, a gyümölcsöket, a dísznövényeket és a fűszernövényeket. Ezen kívül a növényes talajvédelemhez kapcsolódóan gyűjtjük össze a szakmai tanácsokat. Itt akár egy lemosó permetezésről, növényvédelmi tevékenységről, ami ugye a gyümölcsösökben, például az almatermésűeknél nagyon fontos, akár tápoldatozásról, talajvédelemről beszélünk, és van természetesen egy harmadik csoport, ahol pedig alapvetően a szaporítóanyagokról, vetőmagokról beszélünk, hogyan kell vetni, milyen mélyre, hogyan alakítsuk ki a magágyat az adott növénykultúra esetében, gombás betegségek elleni kezelések, de ugyanígy egyébként megtalálható például a zöldségnövényhez kapcsolódóan, hogy hogyan kell előcsíráztatni a burgonyát, hogyan kell sárgarépát, borsót vagy retket vetni, amik ugye a jellemző legelső primőr növényeink, vagy éppen otthon hogyan tud az ember dugványozással kvázi ingyen saját növényeket előállítani.
18: Kobálák Attila kérdezte Várszegi Gábort, a NEVIC mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját. Egyébként a NEVIC kertművelő programjának különböző tudnivalói elérhetők a www.kertművelő.hu oldalon is, megtalálják őket. Ugye információ arról beszélt, hogy a kertművelő program is erről szólt. Hogyha lehet, akkor információkat adni, egy helyen megtalálhassák, hiteles legyen az az információ, ne kelljen nagyon böngészgetni másfelé, ezen az oldalon megvan. Önöknek is van egy ilyen kezdeményezésük?
6: Mindenféleképpen. Uh-huh. Tehát itt beszélünk a kertbarát mozgalomról, ami ebbe az évben ünnepli 110 évfordulóját. Mi, mint a Kertbarát Szövetség, a kertbarát vezetőknek minden hónapban vezetői továbbképzést tartunk, ahol arra ügyelek, hogy mindig a technológiák, új fajták bevezetése a növényvédelemmel, ami az előbb is elhangzott. Tehát, hogy megismertessük, könnyebbé tegyük a termesztést, mert vannak olyan technológiák, amit már elavultak, nem tudjuk használni, de vannak az újak, amit viszont be kell vezetni, és itt néha a tudatokba kell először helyet csinálni, ahhoz, hogy átvegyék és sikerélményé váljon, hogy a kertbarátok tudjanak átadni a tudást, így a gyermekeknek, az iskolásoknak és maga a kertbarát közösségeknek is.
18: Mit gondol, melyeket a legegyszerűbb megtermelni, mely növényeket?
6: Hát nekünk most indult egy ilyen paradicsom projekt, amit veszünk és az iskolába a gyerekeket tanítjuk, mert ugye a legnépszerűbb gyümölcsünk, illetve zöldségnövényünk a paradicsom. És azt, annak a munkálatait, a technológiáját a gyermek el tudja sajátítani, hazaviszi, ott a szülőt bevonja, a nagyszülőt bevonja, és tulajdonképpen ez a körforgás az, amivé megismertetjük. De mellett, a paradicsom mellett ott van a uborka, amit nagyon szeretnek, ott van a paprika, tehát ez a három gyümölcs. Aztán a hagymát, a zöld hagymát nem lehet kifelejteni, mert azt ősszel, tavasszal már ültetik, és a gyerekek örömmel húzzák ki és eszik. Tehát itt az a lényeg, hogy frissen tudja fogyasztani, és a munkájának legyen értéke, értelme, amikor ő azt kihúzza a talajból.
18: Hát igen, és ráadásul, ugye, amikor megtermeljük a kertben, na ott biztosan az van benne, amit mi gondolunk, hogy benne van. Tehát tudjuk, hogy mivel kezeltük, tudjuk, hogy kezeltük a földet, és így tovább.
6: Hogy betartják a szaktanácsadásokat, akkor igen, mindenféleképpen tudjuk, és kell is, hogy tudják.
18: Persze.
6: Tehát itt a fajtákkal kezdődik, meg egyáltalán azokat a szerves anyagoknak az adását, ami szükséges egy termeléshez.
18: Mit gondol egyébként, hogy a piacon megjelenő növényeknél, zöldségeknél, gyümölcsöknél bízhatunk-e teljesen a kiskertek tulajdonosaiban?
6: Ha kiskertesek és őstermelőkről beszélnénk, akiknek ott van az asztaluk, akkor igen, mert ott sor áll a piacon. Ott, akik már az őstermelőknél, ott van a banán, meg a narancs, minden, akkor kicsit kétségbe vonnom azt, hogy egyáltalán milyen őstermelő.
18: Nem Bedouin.
6: Tessék?
18: Nem, semmit, csak viccelni próbáltam.
6: Így gyakorlatilag az van, hogy nekünk...
18: Jó, szóval amikor a piacon megjelennek ezek a termények, akkor hogyha olyan őstermelő, amelyiknél látjuk, hogy tényleg a sajátját forgalmazza, abban megbízhatunk, biztosan megbízhatunk, hogy nem használt olyan szert, ami esetleg nem megengedett, vagy nem használta nem a leírásnak megfelelően?
6: Én jó indulattal állok, és azt mondom, hogy igen, de már én is találkoztam. Igen, kell a jó indulat, de én is találkoztam már olyannal, mikor megvettem a fejes salátát, és hirtelen egy megcsapott egy szag, hát egy növényvédő szernek az illata, aki jártas, aki nem jártas ebbe, azt nem tudja felfogni. Tehát kell a bizalom is az, hogy valahol hol vásárolunk.
18: Hogy lehet önöket megtalálni, hogyha valaki szeretne önöktől információt, vagy szeretne olyan kollégákkal beszélni, akik hasonló cipőben járnak, vagy már gyakorlottabbak, mert évtizedek óta művelnek egy kiskertet, de neki most lett kiskertje, és szeretne beszélgetni erről. Részt a szövetségük meg van szervezve az egész országban?
6: Az egész országban. Tehát az ernyő szervezeteink száma közel 90, 4000 tagot számláló szövetségről beszélünk. Az ország minden területén vagyunk. Ott, ahol a kertbarátok hetente vagy két hetente találkoznak, akik termelnek, akik kertbejárásokat is csinálnak a saját kertjeikbe, az újakat vonják be, de ez nem csak vidéken, hanem Budapesten is van 12 kertbarátkör, akik vonzzák, de akár a bőrzéket szervezünk téli hónapokba, meccési bemutatókat szervezek én is, és végzem. Tehát itt nem csak a kertbarátok, hanem azok, akik kertet szerető és érdeklődő emberek, ezeket is vonjuk, és sikerül is, hisz egy ilyen bemutatón 50-60 ember is részt vesz. A bőrzén is több ezer, amit most február 8-án volt, ez is több ezer ember vett részt, csereberén, árusítással egybekötött dolgon, előadásokkal, és ott is tájékozódnak a vetésről, az ültetésről, maga a nevelésről, tehát itt egy friss anyaggal, tudásanyaggal tudnak elmenni.
18: Azt írja az egyik hallgatom, hogy 40-50 évig kertészkedtem. Sajnos már fizikailag nem bírom, így most már idézőjelben csak a virágokkal foglalkozom, de a telek egyharmad részén. Hát ez, hogy úgy mondjuk, levezetésnek nagyon szép.
6: Ez nagyon szép, és biztos, hogy így van, mert a szeretet az ott van benne.
18: Így van. Azt mondja, hogy biztos, hogy ez elkényelmesedés az oka annak, hogy nem művelik a kerteket? Nem mindegy, hogy két utcával arrébb van a munkahelyba be kell járni, vagy egy óra az út csak egy irányba. Vessük már össze, hogy melyik mellett marad több energia. Egy konyhakert nem hétvégi hobbi, naponta kell csinálni.
6: Hát ez így van. Tehát az, ami a kertbarát mozgalom kialakult, a hétvégi kertek és zárt kerteknek a világából, most már ez nincs. tehát ebbe a világba a mai. De viszont, ahogy az előbb már említettem, azokból a kertekből, ahol kicsit le tudunk szakítani a dísznövényekből, és egy 10-20 vagy éppen két magaságyás kiépítünk, akkor ott már tudjuk azt a gyerekek bevonásával is művelni, és saját ellátásunkat tudjuk biztosítani ezekből.
18: Azt írja az egyik hallgatónk, hogy fontos lenne az iskolákban az iskolakerteket szorgalmazni, mert onnan elindítható a családok irányába is ez a folyamat.
6: Ez így van, és ezt végezzük is az ország minden területén, ahol iskolák vannak, a kertbarátok támogatják, segítik, foglalkoznak velük, és még az is, hogy nyáron, amikor a gyerekek elmennek, akkor a kertbarátok művelik addig azokat az ágyásokat. De hát ez az ország minden területén van, és nagy öröm, amikor egy terménybemutatót hoznak létre azon a területen, és az óvodások, az iskolások is külön asztallal részt vesznek, és bemutatják a saját maguk által termelt anyagot.
18: Mit gondol, egy iskolakert csak arra jó, idézőjelben a csakot, hogy a gyermekek megtermeljenek valamit, vagy van egyéb nevelési haszna is?
6: Nem, van. Tehát a maga a rendszeresség, a folytonosság, az, hogy valamiből valami lesz, és egy élményé válik, ahogyha ezt a folyamatba ő belép, akkor egy sikerélménye lesz. És ebből akkor utána már tud építkezni is.
18: Azt írja az egyik valószínűleg délalföldi hallgatónk, hogy úgy megváltozott a klíma, hogy az égvize sem elég a veteményre, a gyümölcs ráaszalódott tavaly a fára, ezért adják fel sokan a kertészkedést errefelé délalföldön.
6: Igen, ez így van. Tehát amikor júliusban már kukorica forrójázik, tehát nincs elég, de most ebben az időben is, és a kertbarátok is tudom az ottani vidékekről, hogy néha szenvednek ettől. Mert nincs kút, és a kútban, ami volt kút, az is kiszáradt, tehát meglehetősen nehéz helyzetben vannak.
18: Lejjebb van a talajvíz, mint ahogy volt régen.
6: Igen, és már nem is veszi föl.
18: Mit gondol arról, hogy a mostani kemény napsütés miatt kell leárnyékolni?
6: Kell mindenféleképpen.
18: Igen.
6: Tehát az elmúlt években is, de ezek a mai napokban is ez fölmegy 26-28 fokra hirtelen, a növény megzavarodik, mert reggel ugye 5-8 fokot mérünk, tehát óriási nagy az az intervallum, amit a növénynek ki kell állniuk, mert ugye mi bemegyünk az árnyékra, de a növények ott maradnak ki. Tehát megviseli őket. Tehát éppen ezért egy gondoskodás az szükségelteti.
18: Ezért kelnek később, ezért kelnek másképp, ezért növekednek másképp.
6: Igen.
18: Mert hogy reggel még nagyon hűvös van, de napközben nagyon melegre felmegy.
6: Én most sokan panaszkodnak az, hogy elvetettem már is, nem jelentkezik még mindig. Tehát ez az öntözés, a hiány a rendes csapadé, és a hőmérsékletnek ez a hullámzása. Ez mind befolyásolja a kelést. Ugyanakkor nagyon sokan megvették a palántájukat, és korán ki akarják ültetni, megfázott, és nem megy semmire. Esetleg kicsit be is sárgul, de a növény nem tud fejlődni, nem tud a gyökeresedés megindulni. Itt ez a probléma a vett palántákkal.
18: Tehát még a vett palántákkal is van gond, nem csak a kikelő maggal.
6: Igen, mert hogyha kimegyünk, gyönyörű palántákat látunk a piacon, de az egy meleg körülmények között nevelték. Kihozták az piacra, az üzletbe, az emberek kiültetik, na de a szabadba ültették ki, nem védett fóliába vagy üvegházba, és ott a növény ilyen stressz hatás éri.
18: Mit gondol arról, hogy az árnyékolást hogy csináljuk meg fákkal? Árnyékoljunk, ültessünk fákat, gyümölcsfákat adott esetben az ágyások közé, vagy pedig egy ilyen hálóval?
6: Ha lehetőségünk van, akkor ilyen köztes termelés, mint egy erdőgazdálkodás, hogy fákat ültetünk, gyümölcsfákat, és azt közé tesszük például a bogyós gyümölcsűek, mert azok is már kezdenek kiszorulni a termelésből, hogy a zöldségek, de ez mindenféleképpen most, ahol nem lehet, ott mindenféleképpen árnyékoló hálót kell használni, ami gazdaságos, hisz nem egy év alatt megy az tönkre, több évig tudjuk használni, de a növényeknek a hirtelen sugárzása azt megszünteti.
18: Azt írja az egyik hallgató, hogy pont most itt és nincs víz a kútban. Jószágot tartanak, teszi hozzá.
6: Igen, több helyet találkozunk sajnos ilyennel.
18: Nem kertészetről van szó. Csak nagyon röviden, hogy ön is művel kertet, hogy műveli? Például felással ősszel, vagy pedig ilyen talajtakarással csinálja?
6: Talajtakarással.
18: Tehát miért jobb?
6: A talajnak a mikroorganizmusát nem bolygatjuk meg annyira, a talaj életet tudjuk biztosítani, és a tetejére, hogyha én folyamatosan teszem a száraz vagy a zöld anyagokat megfelelő rétegbe, hogy az ne egy káros legyen, tehát ne egy rothadási folyamat induljon be, akkor ott szerves anyagot pótlunk. Azok a talaj életet fogják gazdagítani, nem csak a fönté, hanem végül a lejjebbé, az első 10-20-30 centi mélyen is. Tehát, hogyha ezt mi elérjük, akkor gyakorlatilag egy olyan talajéletet tudunk biztosítani, ami még lazává is teszi a talaj, tápanyagban is gazdag, tehát művelhetővé tudja tenni.
18: De azért fontos, hogy itt is legyen nedvesség utánpótlás, mert száraz talajban kevésbé maradnak meg ezek a baktériumok, ugye?
6: Mindenféleképpen, csak ez a takarás, ez már maga adja, hogy a nedvességet is megtartja jobban a talajban.
18: Tehát a takarás az erre is jó már.
6: Igen.
18: Jó, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hát jó lenne, hogyha minél többen művelnék a kertjeiket.
6: Igen. Még bízom abban, hogy többen fogják, és bevonzzuk ebbe a kertbarát mozgalomba, hogy tudjanak többet, és sikeresebb termelést tudjunk elérni.
18: Nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetést, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben András Károly kertészmérnökkel, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnökével beszélgettem. És most pedig Füzérre látogatunk a várba.
8: Hangtár. A magyarság értékei hang

0: Szent Koronát, így Füzér nem csupán egy erődítmény, hanem a magyar államiság szimbolikus őrzőhelyévé is vált ebben a sorsfordító időszakban. Kovács Kornél tárlatvezető egy régebbi beszélgetésben mesélt a Füzéri várról.
1: Ez a mostani várépítés, ha azt nézzük, mondhatni a közelmúltnak az eredménye, ugyanis 2014. augusztusában kezdték el ezt a nagyobb szabású építkezést, és lényegében kicsit több mint másfél év alatt meg is építették kompletten a palotaszányt, lent az alsóvárral.
0: Az Aba nemzetség ősi fészke volt ez, amelyet még II. András király vásárolt meg, hogy a királyi birtokok sorát gazdagítsa. Később királyi sarjak, hercegnők és hadvezérek vitáztak érte, tanúsítva, hogy a hely birtoklása mindig is különleges tekintélyt jelentett.
1: Az első írásos forrás, ami a vár létezésére utal, 1270-ből került elő, ami lényegében egy visszautalás, miszerint II. András király már megvásárolta a várat, valamikor az 1100-as évek második félében elkezdődhetett maga a várépítés. Az egykori vár fénykor az a 16. századra tehető, a Perényi időszakba. Ugye 1567-ben teljesedett ki a Füzéri vár építészeti szempontból. A berendezési tárgyakat igyekeztek úgy elkészíteni, hogy vegyítették a 17. században ránk maradt leltári jegyzékekkel. A Nádasi család készített inventáriumokat, ugyanis ő bérbe adta általában a várat és a környező birtokokat, és elsősorban, amikor történtek a bérlőváltások, akkor vettek fel leltári jegyzékeket, amikben minden apróságot leírtak. Tehát akkoriban följött a leltárkészítő, minden helyiségbe bement, és leírta, hogy hány ülőpad volt az adott épületben, hány lőszer volt a szakállas puskákhoz. Ugye ezek alapján próbálták a tervezők berendezni a legtöbb helyiséget.
0: Füzérre mindig stratégiai bástyaként és kincstárként tekintettek.
1: A Perényi család belátta, hogy lakóvárnak nem épp alkalmas, azonban a védhetősége kiváló, ezért úgy döntöttek, hogy személyi kincstárként fogják alkalmazni. Hát igazából, hogyha akadt nagyobb értéktárgyuk, idehozták, itt elrejtették.
0: Az ő idejükben érkeztek ide itáliai mesterek, hogy a középkori falakat a reneszánsz ízlésvilághoz igazítsák. Ekkor épült a vár egyik legszebb égköve, a gótikus várkápolna is, amely még a hitviták viharaiban is a lelki élet központja maradt, helyet adva a kor neves teológiai összecsapásainak.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Gécsek Tóth Enikő és a hangmester Hajósi Bence nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is. És ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most 11 órakor rövid krónika után kezdődik a helyi Takosúton. Szóval csak én búcsúzom önöktől. Maradjanak velünk!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Macska gyökér, gomló toboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
2: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat, híreink. Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és dróntámadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb

0: Csapás Poltava megyét érte, ahol egy gázlétesítmény elleni támadásban legalább 4 meghaltak, és több mint 30 megsebesültek. Megrongálódott az ipari és vasúti infrastruktúra, több ezer ember maradt gázellátás nélkül. Mentés közben aztán újabb rakéta csapódott be, amely katasztrófa védőket is eltalált. Ukrajna is támadta az orosz területeket a leningrádi régióban, kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Itthon még tart a matematikai írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az Eduline. A teszt elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük volt és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következtek összesen 70 pontért. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelszinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, és szabaddá tette a pénzszórást, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely, leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter, cáfolta Magyar Péter állítását és közölte, a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerinte túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzhivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását. Jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne. A likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Hozzátette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer. Emelkedett a vendégek és vendégéjszakák száma márciusban az egy évvel korábbihoz képest. A turisztikai, kereskedelmi és magánszállás helyeken csaknem 1,2 millió vendég 2,7 millió vendégéjszakát töltött, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek körében Gyula és térsége, valamint a Győr-Pannonhalma turisztikai térség, illetve Budapest volt a legkedveltebb. A fővárost és környékét tavaly márciushoz képest 15%-kal több külföldi turista választotta. Széchenyi pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva több mint 6%-kal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a turisztikai szálláshelyeken. Országszerte derült az ég, de késő délután, délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Este a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok várható. Holnaptól néhány fokkal hűvösebb lesz, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A híradást Fehérvári Petra készítette.
1: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért hitbéli és világi terepen egyaránt. Nyitott, kedves, mindenkivel szót értő pásztor a népének, ám akár a kék szakálló, lelke 7. szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, a Nagyváradi Rit Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség Díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész. Várj önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
1: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
3: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
1: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
5: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
6: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19:45 a Dunán.
1: A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Új sorozatot indítunk a helyben. A Veszprémi Pannon Egyetemet mutatjuk be. Ma a gazdaságtudományi kart, a következő adásunkban pedig a mérnöki kart nézzük meg. A gazdaságtudományi kar honlapján található egy bejegyzés arról, hogy miért érdemes a hallgatóknak ezt a kart választaniuk. Itt többi között szerepel az üzleti közgazdasági szakok széles választéka, a duális képzés, mentorprogram, tehetségmenedzsment, szakmai gyakorlat, valamint az átjárhatóság a karok között. Vezetőnk Obermayer Nóra, a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi tanára, aki egyébként dékáni megbízott, és itt van velünk Súlyog Judit is, a gazdaságtudományi kar tudományos főmunkatársa. Azt szeretném kérni mind a kettőktől, és akkor kezdjük Nórával, hogy dióhéjban mutassa be a gazdaságtudományi kar.
1: A Pannon Egyetem történetében egy fiatal karról beszélhetünk. Nemrégen ünnepelte az egyetem a 75 éves évfordulóját, a kar pedig a 20 éves évfordulóját, úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy 2003-as megalapítása óta rendületlenül nő a hallgatói létszám. Egyre több szakot indítunk. A gazdaságtudományi kar életében tavaly elérkezett az az idő, amikor csatlakozhattunk egy a legrangosabb nemzetközi elismeréshez, ez pedig az ACSB akkreditáció, és ezzel bekerült a gazdaságtudományi kar az üzleti iskoláknak a Premier ligájába, ha lehet így mondani. Ez nagyon fontos volt számunkra, mert így át tudtuk tekinteni évek alatt a folyamatainkat, és számunkra azért a legfontosabb stakeholder, ugye azok az érdekeltek, akiknek a véleménye a legfontosabb számunkra, azok a hallgatók. Tehát, hogy mi a hallgatókat tesszük a középpontba, nem csak azzal, hogy fejlesztjük a különböző szakokat, és megnézzük a piacon, mire van igény, hanem azt is megnézzük, hogy a hallgatók a piaci igényeknek hogyan és miként tudnak megfelelni, és ennek érdekében olyan kutatásokat is folytatunk, amivel egyrészt felmérni tudjuk a hallgatókat, másrészt pedig később olyan fejlesztéseket tudunk kidolgozni, amelyek abban segítik a hallgatókat, hogy ebben fejlődjenek, és ennek az egyik legfontosabb iránya most nálunk az a mesterséges intelligencia és a digitalizáció területe.
0: Erre vissza fogunk térni, csak akkor jövök egy gondolat erejéig, Súlyog Judithoz, és akkor ugyanígy a kar tisztázása véget.
2: A turisztikai oktatás szintén több évtizedes múltra tekint vissza a karon. Az egyetemnek az elhelyezkedéséből adódik, vagy egyenesen következik, hogy közel vagyunk a Balatonhoz, ahol ugye a turizmus vezető vagy fontos szerepet tölt be a gazdaságban. Nagyon szoros a kapcsolat a térség szereplőivel, turisztikai, turizmusos vonalon is, és hát a 2015-es év volt a balatoni turizmus szempontjából, illetve az egyetem szempontjából annyiban egy fontos mérföldkő, hogy akkor alakult meg a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet, ami tulajdonképpen az ezzel kapcsolatos kutatások tevékenységnek egy kicsit fókuszáltabb, koncentráltabb megközelítését jelenti, hiszen előtte is nagyon sokat foglalkoztak a kollégák a térség turizmusával, a térség szereplőivel. Nekem alapból turizmus kutatói hátterem van, és a térségben élek. Ez, ahogy szokták mondani, azzal foglalkozunk, amit szeretünk, és igazából a balatoni turizmus az egy olyan téma, ami megunhatatlan, hiszen nagyon sok kihívás, fejlődési lehetőség, probléma jelentkezik, amire azért igyekszünk megoldást keresni, találni a szereplőkkel közösen.
0: Visszajövök Obermayer Nórához, mert hogy ugye azt mondta előzőleg, hogy a mesterséges intelligencia fontos a kar életében, és ezt felismérik a diákok körében, hogy kinek milyen kompetenciái vannak, hogyan.
1: Egy kutatás keretében készítettünk egy mérőskálát, ez egyébként védjegyoltalommal védett kutatás, egy digitális intelligencia mérés folyik, ami azt jelenti, annyiban különbözik ez a digitális kompetenciától, hogy mi nem csak a készséget, képességet és a tudást mérjük fel, hanem az attitűdöt, a viselkedést is. Tehát azokat a félelmeket, hogy mondjuk van-e a hallgatókban félelem bizonyos digitális technológiák használata iránt, vagy éppen nem tudják, hogy ezeknek milyen háttere van, ha valamilyen digitális technológiát használnak, megosztanak az interneten, akár a közösségi médiában, hogy például az nem tűnik el onnan. Tehát, hogy azt próbáljuk meg felmérni, hogy részben a tudásuk, részben a képességeik, azok megvannak-e már a digitális technológiák használatához, és milyen szinten, valamint azt, hogy az attitűdjük az megfelelő-e, ami majd a munkaerőpiacon szükséges lesz. Tehát például a vállalatoknál már vannak robotok, akikkel együtt kell dolgozni, és mi tudunk visszajelzésekből, olyan információink vannak, hogy a vállalatok esetében ez egy problémát okoz, hogy hogyan integrálják be a robotokkal történő munkát a húsvér emberekkel, akik ott dolgoznak. Tehát, hogy ennek a felmérése segíthet abban, hogy mi milyen fejlesztéseket irányozzunk elő a hallgatóknak, és ebben lehet szerepe például, hogy mi összedolgozunk az informatikai karral, tehát, hogy az egyetemen a karok között megvan a kapcsolat, tehát ők akár egy posztgraduális képzésben, akár egy graduális képzésben tudnak nekünk mesterséges intelligenciával kapcsolatos tantárgyakat oktatni, mi pedig tudunk nekik segíteni abban, hogyha a fejlesztésre szükség van, és ennek valamilyen humán iránya van, akkor pedig mi tudunk olyan tárgyakat, tréningeket kínálni, ami akár az informatikusoknak is jó lehet. Itt olyan hallgatókról is van szó, akik mondjuk levelezős képzésben tanulnak, és felnőttek, tehát akár az Y és az X generáció, illetve amit említettem, a fiatalok, mondjuk a kütyű használat az valójában megvan, hogy például ezt a munkára hogyan tudja használni, vagy hogy hogyan tudja elhatárolni a munkát a magánélettől, tehát hogy például óra közben ne cseteljen, tehát azok a netiketnek nevezett fortélyok.
0: Ez a netes etikett, igen.
1: Bizony, azok fontosak, hogy ők például azt is lássák, hogyha kikerülnek a munkaerőpiacra, és ők munkavállalóvá válnak, mit szabad, és mit nem szabad. Tehát ezekre is fel kell hívni a figyelmet, hogy mit érdemes, és mit nem érdemes felhasználniuk abból a digitális tudásból, amivel aztán rendelkeznek.
0: Hova induljunk?
2: Körbenézünk a karon, ahol különböző termek is vannak, mert ugye, ahogy Nóra említette, nagyon sok képzésünk van, kisebb-nagyobb csoportokkal, magyar és angol nyelven, ugye angolul is kínálunk teljes képzéseket, tehát nem csak tantárgyakat, hanem teljes képzéseket is, úgyhogy ennek megfelelően ugye a fizikai infrastruktúrát is ehhez kell kicsit alakítani, hogy jó legyen mindenkinek.
3: Sőt, akár ugye olyan termeink is vannak, ahol okostáblákat használunk,
1: ahol azokat a digitális eszközöket a valóságban is meg tudjuk mutatni a hallgatóknak, amikkel aztán találkozhatnak a munkaerőpiacon.
0: És akkor mostantól terepen vagyunk Súlyok Judit tanárnővel, elindulunk a folyosón, egyébként modern épületet képzeljenek el, fehér falak és ilyen gyönyörű fa színű ajtók, PC-terem, be is nyitunk, csak 20 éves fiatalok ülnek egyébként számítógépek előtt, és tanár úr valamit nagy hévvel magyaráz, milyen órában nyitottunk be, Judit?
2: Ez marketinggel kapcsolatos, kolléga szerint ugye vannak órák, ahol egészen gyakorlati így a képzés, már az órán megoldják a feladatokat, vagy ahhoz kapcsolódik, és hát természetesen a teszteket, dolgozatokat is ilyen módon tudják írni. Ezek ugye kisebb, nagyobb, ez összenyitható terem, tehát kisebb el lehet osztani, ha kisebbek a csoportok.
0: Turisztika révén meg már beszéltünk a Balatonról, hogy a szezonalitás az mennyire probléma, vagy mennyire foglalkoznak ezzel egyetemi szinten?
2: Hát ezzel mindig kell foglalkozni, ezzel régóta foglalkozunk. Balatoniként mondanám, igen, azt, hogy igazából a Balaton minden szezonban egy másik arcát mutatja, és hát ma már azért ott odáig eljutottunk, vagy ott tartunk, hogy minden évszakban érdemes eljönni, de nyilván más az élmény. Tehát azért, ha a világturizmusát is megnézzük, egy nyári klasszikus vízparti üdülés az a legnagyobb szelete ennek a tortának, és hát véletlenül az is marad. Ez, ahol most állunk, ez az úgynevezett Kari könyvtár. Kari könyvtár nevét egyelőre megőrizte, nálunk az is hagyomány, hogy egy-egy termet valakiről, vagy egy professzorról elnevezünk, úgyhogy ezt a termet szemeltük ki felújítás során arra, hogy egészen komoly technikával felszerelt, ez akár egy konferencia streamelésnél jól jöhet, de vannak ugye olyan oktatások, akár egy doktori képzésnél, vagy ami hát online, egy-egy online óra előadás esetében, tehát itt nagyon jól meg lehet oldani ezt a technikát, és hát vannak természetesen oktatáson kívüli rendezvényeink is, például a Turizmus Mozaik, a Turizmus Intézeti Tanszék gondozásában, ahol a környékről, vagy hát a turizmusból jönnek, de nem csak a környékről, szakemberek és egy kötetlen beszélgetés során osztják meg a tapasztalataikat, utazási élményeiket.
0: Csatlakozik hozzánk Gyurács Német Petra, egyetemi docens és intézetigazgató itt a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karán.
4: Ez egy abszolút komplex felújítási programnak volt a része, hogy ezt az A204-es termet, ezt egy ilyen online konferencia és oktató teremmé tudjuk átalakítani, ahol streamelni is lehet egyébként az órákat. Ezért is jó ez a terem, mivel hogy most már elég sok online képzésünk is van, és ugye ebbe az irányba is el kell mennünk, a légiszolgáltatási szakirányú továbbképzésünk is online megy egyébként a hallgatók számára, és ezt nagyon jól tudjuk ezeket az órákat streamelni nagyon magas minőségben. A digitalizáció számunkra nagyon fontos, tehát ezért is van az, hogy ezeknél a termeknél nagyon fontos volt, hogy online, digitálisan olyan technológiával dolgozzunk, amiben magas minőségű szolgáltatást tudunk nyújtani.
0: Mi tovább sétálunk itt a Veszprémi Pannon Egyetem gazdaságtudományi karán, közben hallgassunk meg egy riportot az egyetem rektorával arról, hogy az intézmény is csatlakozott a Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 rendezvényhez, a szerkesztőt Felszegi Csabát hallják.
5: Az egész éves esemény nemrég zászlót bontott, amikor a programhoz csatlakozó kistelepülések polgármesterei átvették azokat az egyedi lobogókat, amelyekkel azt hirdethetik, hogy idén közösen mozdítják meg a régiót. Az egyik főpartner a Pannon Egyetem, ehhez kapcsolódva ráadásul idén az intézményben a sport évét is meghirdette. Dr. Abonyi János rektort hallják.
6: Mindig jó, hogyha van egy küldetés, és mindig jó, hogyha ez a küldetés, ez nem csak egy intézménynek a küldetése, hanem ez egy régiónak és a városnak, meg a régiónak, a polgárainak a küldetése. Az elmúlt időszakban Veszprém Balaton kulturális főváros program volt ennek a régiónak a legfontosabb mozgatórugója.
0: Ebben is részt vettek, mint tudjuk.
6: Így van, és nagyon sikeresen zártuk, és nagyon szép nyomokat hagyott mind a város, mind a régió, mint pedig az egyetem életében ez. Így aztán örömmel vettünk részt már a pályázat kidolgozásában is, és annak a gondolatnak a dédelgetésében, hogy ebben a következő időszakban ez a térség Európa sport régiója legyen.
0: Milyen programokról beszélünk egyébként, tehát melyik részét viszik ennek a projektnek?
6: Az elsődleges célja a programnak a régióban lénőknek az életminőségének a javítása. Olyan jellegű program elemeink vannak, amelyek segítik az itt élőknek az emléletformálását. Ehhez nyilván lehetőségeket kell biztosítani, sportolási lehetőségeket, több mint 60 sportolási lehetőséget biztosít az intézményünk. Egyrészt mi visszük a programnak a marketing tevékenységét, és a testnevelési és sportintézményzetünknek a vezényletével pedig zajlanak a sportolási tevékenységek. Az egyetemünkhöz két nagyon fontos sportegyesület kapcsolódik, a Veszprémi Egyetemi Sportklub és a Veszprémi a Vedac Atlétikai Sportklub.
0: Országos sírű sportegyesületekről beszélünk.
6: Abszolút, több mint 20 szakosztállyal, nagyon érdekes, több mint 1700 igazolt sportolóval, úgyhogy garantált az, hogy szakértői tudással, szakértői támogatással lehet ezeket a tevékenységeket végezni.
0: Illetve hát ne felejtsük el, hogy ezzel párhuzamosan a sport évét is meghirdették ugye az egyetemen.
6: Így van, tehát nyilván saját magunknak is példát kell mutatni, és az is nagyon fontos számunkra, hogy a munkatársaink is részesülhessenek ezekben a lehetőségekben. Szokásunk, hogy minden év elejét együtt indítjuk a társadalmi partnereinkkel, az önkormányzattal, a kereskedelmi és iparkamarával, úgyhogy az újévi fogadáson hirdettük meg így közösen a sport évét, és avattuk fel a Veszprémben végzett olimpikonoknak a tábláját.
0: Azt tudom, hogy személyesen is nagyon sportos rektor, hogyha mondhatom így, hiszen minden reggel úszik, onnan jön be ugye az egyetemre, illetve hát még számos sportban tevékenykedik.
6: Így van, párommal triatlonozunk, és a triatlon az egyfajta életforma is, hiszen három sporttevékenységet kell összehangolni, és tényleg a ma reggelt is az uszodában kezdtem. Nagyon barátias, összetartó közösség alakul ki ezekben a sportegyesületekben, és a sportolás az egy kiváló kapcsolódási lehetőség, úgyhogy mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom.
7: A hely. Bevisszük a kulisszák mögé.
0: Elindulunk lefele az elsőre.
2: Igen, az első emelet következik, az első és második emeleten így egy-egy terem van, és akkor majd a földszinten lesznek a termek, vagy a hallgatói termek.
0: Üzleti Tudományok Intézete áll a táblán. Sétálunk továbbra is a folyosón, melyik terem felé?
2: Hát itt tanszék van, itt is van oktatói terem, ide is, ha vannak hallgatók, be tudunk kukkantani. Ők most dolgoznak is éppen. Ugye azért a dekorációra is igyekszünk, hogy turizmushoz kapcsolódjon. A világtérképekkel a matrica, illetve ugye ezt a termet Ellen Clark kollégáról neveztük el, ezzel is tisztelegve az ő szakmai elismertsége előtt.
0: És egyébként angolul zajlik az óra.
2: A vendéglátással kapcsolatos ismeretek, ugye ez is a tananyag részét képezi, és hát itt igen, itt ahogy láttuk, itt ezek külföldi hallgatók is ülnek, világ minden tájáról. Én azt gondolom, oktatóként azok az igazán jó kis csoportok, ahol ugye egy országból kevesebben vannak, ugye egymásra utaltabbak, hogy jobban kommunikáljanak, nyitottabbak, de itt voltak például ültben Perúból, Sri Lankáról. Egy részük a hallgatóknak a stipendium Hungarikum ösztöndíj keretében érkezik, másik részük pedig ugye saját finanszírozásban, vagy úgynevezett önköltséges, illetve, hogy Nóra is mondta, az ilyen nemzetközi tanúsítványok vagy minősítések, például ez az ACSB, ez sokat segít azon, hogy abba a körbe vagy abba a közegbe bekerüljünk.
0: Közben leértünk a földszintre.
2: Ugye itt is azért a technikával igyekszünk lépést tartani, hogy olyan minőségben történjen az oktatás, és hát ahogy Nóra mondta, ugye a hallgatók, és ha egy hallgatói prezi van, akkor ők is egy kicsit oktatók lehetnek, vagy használhatják ezeket az eszközöket, úgyhogy ez mindenképpen abból a szempontból is releváns.
0: Gyurács Németh Petra, egyetemi docens és intézetigazgató.
4: Én a turizmus tanszéken dolgozom egyébként, és szállodai tárgyokat tanítok elsősorban, de most van egy légiszolgáltatási menedzser szakirányú továbbképzési szakunk, amit most indítunk először. És az
0: ez egyszerűen stewardess képzés?
4: Ez nagyon nem stewardess képzés, ez inkább a repülőtereken komplex feladatokat ellátó kollégák számára került megrendezésre, olyanok számára is, akik már légiszolgáltatásban dolgoznak, illetve olyanoknak, akik szeretnének megismerkedni magával a légiszolgáltatással is, és komplexen szeretnék látni egy repülőtér, vagy maga a légiközlekedésnek a működését is. És ennek vagyok a szakfelelőse. Ezt most indítottuk először, ezt a képzést, és nagyon népszerű, mert már a határidő lejárta előtt, a jelentkezési határidő lejárta előtt, teljesen megtelt a képzés, és még tolni is kellett felfelé a létszámkorlátot, hogy be tudjuk fogadni a hallgatókat, és még most is várólistát üzemeltetünk egyébként. Úgyhogy a következő időszakokban is tervezzük indítani majd a képzést, hogy az érdeklődők tudjanak részt venni ezen a szakirányú továbbképzésen is. Légiközlekedési alapok, vagy akár légiközlekedési jog szolgáltatások fejlesztés a turizmusban, de ezen kívül van még a repülőtér térségi szerepével foglalkozó tantárgyunk is. Különösen egy repülőtér vagy légiszolgáltatás esetében nagyon sokféle információkat és sokféle területet kell ismernie ahhoz a végzett hallgatónak, hogy tudjon egy ilyen helyen dolgozni.
0: Értem, ugyanakkor nem öli meg ez az egész a tanárdiák kapcsolatot, hogy teljesen online megy, vagy nagy része online megy.
4: Természetesen a személyes kapcsolatnak nincsen párja továbbra sem, de ezeknél a képzéseknél, különösen már diploma utáni képzéseknél, az, hogy a hallgatók egy helyen legyenek, az nem egy reális dolog manapság. Tehát az, hogy tudjuk ezt a szolgáltatást nyújtani az ország különböző területén, esetlegesen majd külföldön is élő kollégák számára, az akkor működik, hogyha online szolgáltatást is nyújtunk. Tehát nálunk az, hogy személyesen is, illetve online is mennek a képzések, ez szerintem az, ami kombinációban tud működni.
0: Friedrich Leventével folytatjuk a beszélgetést, aki kereskedelmi és marketing alapszakos hallgató. Levente, miért erre a szakra, vagy miért erre a karra esett a választás?
8: Már középiskolában találkoztam a Pannon Egyetemmel, jelenleg ugye első éven vagyok hallgató itt a kereskedelmi és marketing alapszakon. 10-11. Osztályban körülbelül akkor találkoztam az egyetemmel, és a marketing csapat tagjai jöttek az iskolánkba előadásokat tartani és népszerűsíteni a szakot, és gyakorlatilag nekem rögtön megtetszett, és ez volt az első olyan szak, ami megfogott, mivel rendkívül kommunikatívnak tartom magam, és nagyon szerettem a kreatív feladatokat már középiskolás koromban, hogyan kell reklámozni, esetleg a prezentációs készségemet is szerettem volna fejleszteni, és én azt gondoltam, hogy a kereskedelmi és marketing alapszak az, ami a legjobban érdekel, illetve a social médiás reklámozás és megjelenések, amelyek szintén nagyon érdekesek számomra. Ezért volt legfőképpen a Pannon Egyetem kereskedelmi és marketing szak választás.
0: Ez állítólag annyi felé elágazik, hogy mit hogyan kell eladni, meg mit hogyan kell marketingelni. Van kifejezetten olyan munkaterület, ami érdekli?
8: Rendkívül érdekes számomra ez a social médiás terület, ugyanis már az első héttől kezdve gyakorlatilag szerencsémre együtt tudok dolgozni a marketing és kommunikációs csapattal, és nekem rögtön vonzóvá vált az a munkaterület, amikor az online térben kell esetleg promóciós videókat, vagy esetleg kép és videós anyagokat készíteni, és nekem ez rendkívül imponáló feladatnak tűnik. Csak azt gondoltam, hogy milyen jó szerepelni, és milyen jó a kamera előtt lenni. De egyébként a kamera mögött ugyanolyan érdekes, főleg amikor profi fotósokkal, szerkesztőkkel dolgozhatok együtt, vagy egyéb munkatársakkal. Nagyon érdekes, és nagyon fontos, hogy tudok tanulni tőlük, és így már érdekesebbé válik egyébként a kamera mögötti dolog, hogy hogyan szerkesztenek egy videót, vagy hogyan szerveznek meg egy fotózást, esetleg a beiskolázási anyagokat hogyan adják át nekünk, hogy mi is megfelelően tudjunk kommunikálni a középiskolásokkal. Én azt gondolom, hogy rendkívül érdekes egyébként ez a munkakör is. Az első évemben vagyok, szóval igencsak az elején, de már most rögtön a velejébe csöppentem bele. Harmadik órában azt gondoltam a Gólyatáborból, jó helyre jöttem. Tehát a diákság rendkívül befogadó, illetve de a gazdaságtudományok már az első órákon rendkívül érdekesek voltak számomra, szóval Veszprémben van egy olyan mondásunk, hogy ami a Gólyatáborban történik, az a Gólyatáborban is marad, úgyhogy rendkívül jó hangulatban, tehát egyébként az a Gólyatábori három nap.
2: Jó. Annak egy nagyon jó példája, hogy azért a hallgatókat valóban a munkába egy kicsit próbáljuk bevonni, és ezek a lehetőségek ugye több egységnél vagy tanszéknél megvannak, és valóban így ki tudja magát egy kicsit próbálni, hogy az a tevékenység élőben tetszik-e, és hát azért a kollégákkal egy közelebbi kapcsolatot vagy személyes kapcsolatot kialakítva, azt gondolom, hogy nem csak a marketing iránt így tudást, érdeklődést lehet növelni, de azért itt ez a közösség érzés talán. Ez is egy fontos, azt gondolom, az egyetemeken, és én azt gondolom, a mi karunk ebben jól áll, hogy azért a hallgatók ismerik, személyesen ismerik az oktatókat, oktatók is. Van egyfajta ilyen személyes kapcsolat, és hát igen, ahogy Levente mondta, azért az, hogy megszólítsuk a fiatal korosztályokat, azért azt fiatalokkal kell csinálni.
0: Fiatalos platformon keresztül.
2: Igen, az egyetemi professzorok TikTok videói, ami a legnagyobb elérést generálják, tehát azért ők jobban szót értenek a saját korosztályuk, vagy nincsenek messze ugye attól a korosztályoktól, akiket mi bevárunk szeretettel.
0: Ezt az adást 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu-n. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Felszegi Csaba nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 12:00-kor jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Beslén Bettina. Már a matematika írásbeli érettségi második részét írják a vizsgázók. A teszt elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. Ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek, írja az EduLine. A második rész a nehezebb, amelyben már összetettebb példákkal kell megbirkózniuk a tanulóknak. Szakértők szerint a teszt eleje nem hozott meglepetést, de a második részében több feladat is szokatlanul hosszú volt. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a Lendő tudományos és technológiai miniszter. Tanár Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A Lendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kell, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok a támogatásokból való megélhetésre rendezkedtek be. Magyar Péter Lendő miniszterelnök a közelmúltban jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Határérték feletti nehéz fém kioldódás miatt több vizes poharát hívja vissza a Flying Tiger. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a Kínában gyártott mintás üvegpoharakból kadmium és ólom oldódhat ki, ami hosszabb távon egészségkárosító hatású lehet. A poharakat megsemmisítik. Késő délutántól megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon záporok előfordulhatnak. Helyenként megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Balázs Fecó emlékkoncert május 9-én a Budapest Arénában. Torozsmai Péter zeneszerző lesz a vendégünk. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki előadás a Budapest Bábszínházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsei Múzeum pinceterében. Párhuzamos autonómiák, Klimó Károly és alkotótársai kiállítása a Képzőművészeti Egyetemen.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15:30 után a Kossuth Rádióban. Felfedező.
4: Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöknyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
2: Felfedező. Szerdán 14:30 után a Kossuth Rádióban.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
5: Az anyaság alapvető változásokat indít a nők életében. A fontossági sorrend, az értékrend, az időbeosztás megváltozik. Sokszor vezethet mindez pályamódosításhoz, hiszen a gyermek, a család és az édesanya igényei már mást tesznek lehetővé. Hogyan találják meg új szerepükben az új hivatásukat egyes nők? Erről gyűjtöttünk életképeket. Az édesanyaság fordította különböző pályák és szakmák felé, vagy ettől teljesen függetlenül is folyamatosan kereste, hogy igazán hol érezné jól magát?
6: Szerintem is egyébként, tehát hogy én mindig is nagyon kutattam, kerestem, tehát hogy én nagyon sok mindenbe beleszagoltam, nagyon sok minden érdekelt. Amikor már anya lettem, hát akkor ugye nyilván ott minden átformálódik meg, ott már más prioritások lesznek. Egyrészt a mostani szakmám, amit tanulok, azt azért választottam, mert annyiban kötetlenebb, hogy ezt már a mai világban lehet, nem csak egy irodában ülve, és akkor reggel 8-tól délután 4-ig, és akkor rohanunk a gyerekért, és nem tudom, hanem akár itthonról is meg tudom olni, tehát ez is már szempont volt, igen. Tehát a gyerkőc előtti időkben, hát nem nagyon mozgatott, hogy akkor most hova kell bemenni, vagy hova nem kell, hát így már, hogy az embernek jóformán osztódnia kell, így már ez is szempont.
5: És akkor honnan, hová vezetett ez az év?
6: Hát nekem a nagy művészi és nem tudom, ilyen világmegváltó elképzeléseim, hogy tehát én, nekem bölcsész főiskolai diplomám van, illetve én mindig szerettem volna a festészettel, mindenféle művészeti ágakkal foglalkozni, az egy ilyen álom maradt igazából, de hát most meg könyvelni tanulok, úgyhogy ezek nem egy... Illetve nekem van egy fodrász végzettségem is, azt meg így gyerkőc mellett elképzelni sem tudom, hogy akkor... Tehát ugye az is egy olyan szakma, ami inkább egy délutáni, esti jelenlétet igényel. Na most tehát egy gyerkőc, főleg egy kisgyerek, mert nagyobb gyerek mellett már akár oké, de én elképzelhetetlennek tartom, hogy az én életembe be tudjam iktatni. Minden elismerésem annak, aki ezt megoldja. Úgyhogy igen, tehát a mostani szakmám az már a gyerkőcös létfényében lett választva.
5: És ez passzol önhöz? Tehát azért az a kreativitás, ugye filmtörténet volt az első, a fodrászat is azért nagyon kreatív, bár valóban ott kell állni, mert máshogy nem megy, és akkor most pedig ez a, tehát azért illik ez önhöz.
6: Ezt nagyon sokan megkérdezték az ismeretségi körömben. Én erről nem nagyon beszéltem, de amikor már a pocakomban volt a gyerek, nem tudom, hogy miért, akkor én már elgondolkodtam ezen, és én is azt hittem egyébként, hogy nagyon távol áll tőlem, hogy én ezt nem is tudom elképzelni magamról, és egyszer-kétszer így beleszagoltam, mikor már a gyerkőc miatt kellett intézni mindenféle családtámogatás és stb. Témában, és szerettem volna tisztában lenni azzal, hogy mi jár, mi nem. Ezért utána jártam, és olyan élvezettel csináltam, bár nyilván egy könyv előlét nem arról szól, hogy akkor most csak kikaparom magamnak, hogy milyen családtámogatás jár, jóval több, de úgy valahogy így megtetszett, hogy akkor ez úgy érdekelt. És ahogy tanulom és csinálom a képzést, valahogy mégsem olyan távoli, és ezért is érdekes, hogy ha már ott tartunk, hogy milyen utat járhat be az ember, hogy jöhetnek olyan dolgok, amikre nem számítunk, és elkezdhet érdekelni valami tök más út közben. Könyvek, irodalom, a magyar szakra is jártam egyébként egy rövid ideig, és akkor egyszer csak a könyvelő, de nincs semmi kőbe vésve, azt mondom, tehát magunkkal szemben is lehetünk annyira rugalmasak, hogy megengedhetjük magunknak, hogy kipróbálunk ezt-azt, és hát az sem egy ördögtől való dolog, ha aztán arra rájövünk, hogy az mégsem passzol, vagy valami más érdekel, vagy egyszerűen csak teszem, azt többet szeretnénk keresni, és azért kell valami továbbképzés. Tehát, hogy ez, az élet az nem egy egyenes út szerintem, úgyhogy belefér.

0: LH program, kileszek, ha anyaként visszatérek a munkába, erre csoportokat szerveznek, mert úgy érezték, hogy bizony ez nagy fejtörést okoz, és itt az anyáknak is segítségre, támpontokra van szükség, hogy újra megtalálják a helyüket, vagy akár újra értelmezzék a saját karrierjüket a gyermek érkezése után. Kenesei Jenikő coach, tréner, és Varga Linda HR szakértő és coach. Hát akkor itt pont találkoztak azzal a témával, amire ezt a csoportot kidolgozták. Hogyan indult?
1: Nekem 4 gyermekem van, 2 fiú, 2 lány, és így 23 és 30 között nagyjából egyenletesen. Szóval már felnőttek, már csak a fele lakik otthon, ők egyetemisták, ők laknak itthon, 2 kisebb.
0: De akkor önnek nem kellett váltani, tehát maradt ez a HR vonal.
1: Maradtam ugyanannál az alapítványnál, viszont én a gyerekeim születése előtt középiskolás diákokkal foglalkoztam, de ahogy aztán én lettem fiatal anyuka, kisgyerekes anyuka, úgy fordulhattam ebbe az irányba, és nagyon rugalmas volt a munkahelyem, hogy ahogy ezt hagyták, és azt is, hogy ilyen fokozatosan állhattam vissza a munkába.
2: Nekem 2 gyermekem van, és a második gyermekem születése előtt én eljöttem a munkahelyemről, és akkor már hivatalosan is egyéni vállalkozóként, karriercoachként és HR tanácsadóként dolgozom, és most tervezem, hogy visszamegyek részmunkaidőben, ha találok megfelelő szervezetet. 20 órában az lenne a legideálisabb, és akkor a HR-es énemet is tudnám gyakorolni, építeni, de mellette a coaching, illetve hát a KLH-ra is jutna elég időm.
0: Mekkorák a gyerekek?
2: A kislányom, ő most már 6,5 éves, a kisfiam pedig 2,5.
1: Úgy indult ez a csoport, hogy én akkor már 10 pár éve szerveztem ezt az anyaklubot, és egyszer, amikor beszélgettem egy nyár végén az egyik anyukával, ő említette, hogy szeretne ezzel foglalkozni, hogy mi lesz, hogyha majd visszatér a munkavilágába, és hogy elkezdte nézegetni, hogy mi van a piacon ebben a témában, és ki is nézett valamit, és arra gondoltam, hogy ezt megpróbálom én is. És ezután találkoztam Lindával, aki akkor csatlakozott ehhez az anyaklubhoz. És amikor kiderült, hogy ő HR-es munkakörből jött el babázni, akkor leültünk beszélgetni, és úgy álltunk föl, hogy akkor ezt mi együtt fogjuk csinálni.
0: Tehát akkor sima a csoport résztvevőként, édesanyaként elment egy ilyen helyre.
2: Igen, akkor már 1 éve voltam itthon a kislányommal, és azt éreztem, hogy na most megérett az idő, hogy akkor én kilépjek így az itthon töltött, megszokott mindennapokból, és akkor jöttem rá, hogy itt pár utcára van egy ilyen mama klub. Elmentem, és Enikővel elkezdtünk beszélgetni, mondta, hogy ő is coach, akkor még jobban érdekelt, team coachinggal dolgozunk. Minden egyes hónapban a saját témáját, dilemmáját hozhatja egy-egy édesanya, ő a témahoz. És akkor tényleg a csoport őre koncentrál, segítőként körüljárjuk, különféle szempontokat adunk neki az ő témájához, illetve vannak egyéb gyakorlatok, amik ilyen készségeket fejlesztenek, mint mondjuk visszajelzést tanulunk adni egymásnak megfelelő, aztán önismeretet is több szempontból körbejárunk, a munkaerőpiacon hasznos készségeket próbáljuk, mondjuk asszertív kommunikáció.
1: Például a Belbin tesztet csinálunk velük, ami arról szól, hogy egy munkai csapatban milyen szerepet tölt be valaki, és akkor ezt feltérképezzük, megnézzük, hogy mi az, ami könnyen megy, mi az, ami nehezebben megy. Tanuljuk azt, hogy mindenkinek nincs jó vagy rossz, hanem mindenkinek megvan a saját szerepe. De dolgozunk ilyen gyerekkori visszatekintéssel, és hogy az milyen hatással van a felnőtt korunkra, illetve a munkavállaló énünkre. Van egy ilyen házi feladat is. Házi feladatot kapnak a résztvevők 2 alkalom között, amit meg kell csinálniuk, illetve hát ők ezt vállalják, amikor jelentkeznek, és van olyan, amikor a következő találkozó előtt még párban találkozniuk kell, és ezt megbeszélni. Például így tanulnak egymásnak visszajelzést adni, meg az értő figyelemmel jelen lenni, és aztán a következő találkozón nagy körben mindenki elmondhatja, hogy neki mit adott az adott gyakorlat.
0: Körülbelül hány édesanyja gyűlik össze egy-egy csoportba?
1: Ez zárt csoportként működik. Az első csoportban 8 anyukával dolgoztunk együtt, és aztán így végig gondolva azt, hogy egy tanévben mi fér bele, ezt korlátoztuk, és 6 anyukával dolgozunk. És úgy épül fel a kurzus, hogy van egy bevezető alkalom, egy befejező alkalom, és ezen kívül mindenkinek van egy team coaching alkalma. Szóval ez a 6 anyuka plusz a 2 alkalom a 2 szélén a kurzusnak, ez 8 alkalom, és havi egyszer talál.
3: Hogyan ment vissza dolgozni egyes és egyed után?
2: Megkeresett engem egy korábbi kolléganőm, hogy van náluk egy üres pozíció a cégnél, így mi alatt visszamentem volna, gondoltam ezt a lehetőséget is megvizsgálom, és egy adott évben ősszel mentem volna vissza novemberrel, és nyáron megegyeztünk a céggel, ahol most dolgozom, lementek az interjúk, és ide tértem vissza dolgozni a szülés után.
3: Mennyi ideig volt otthon? Hány gyerek volt?
2: 2 kislányom született, és 4 évig, kicsit több mint 4 évig voltam otthon. Pont bejött a Covid is, úgyhogy ott azért nem mertem, előbb mentem volna vissza, de nem mertem itt a Covid lezárások miatt 2 kicsi gyerekkel még munka mellett ezt bevállalni, úgyhogy igazából így jött ki a 4 év.
3: Szakmailag tudta magát otthon képezni, mert itt pont beszélgettünk arról, hogy Covid, akkor még nehezebb, ráadásul kisgyerekkel kell otthon.
2: Napi menetrend, illetve a hozzáállás, ez azért kellett idő, amíg az ember visszaszokott. Tudtam valamennyire, az informatika világa azért nem teljesen olyan, hogy otthon utána nézek és megtanulom, hanem azért ehhez kell gyakorlati tapasztalat is, amit mindenképp egy cégnél lehet felvenni.
3: IT területen dolgozik?
2: Igen, tanácsadással foglalkozom, informatikai tanácsadással.
3: Hogyan lehet informatikai tanácsadóként dolgozni 2 kisgyerek mellett?
2: A projektmunkákat preferálom, és ezt azért össze lehet hozni a gyerekekkel kapcsolatban is. Vannak olyan alkalmak, amikor ügyfélhez kell menni, vannak olyan alkalmak, amikor otthonról dolgozom, illetve van, amikor beszoktam jönni a céghez is. Azért össze tudom hozni, illetve a férjem is nagyon támogató ebben, hogyha én nem tudok mondjuk értük elmenni, akkor ő megoldja.
3: Lehet koncentrálni egy ilyen felelősségteljes munkára, miközben otthon van a 2 kisgyerek?
2: Lehet koncentrálni, igen. Ők azért most már nagyobbak, óvodás és iskolás, kisiskolások, de azért nem szoktak állandóan otthon lenni, amikor én dolgozom. Iskolában, óvodában vannak, úgyhogy így össze lehet azért hozni.
3: Mennyire családbarát az a munkahely, ahol ön most dolgozik? Meg hogy az ember egy kicsit saját maga is legyen?
2: Rugalmas munkahelyen dolgozom, tehát így itt munkaidőben, illetve feladatok elosztásában is azért ezt el lehet mondani. Sok cég mondja ezt magáról, de itt azért tényleg ezt tapasztalják a kollégák. Igazából, hogyha el kell mennem egy anyáknapi ünnepségre, vagy mondjuk délben haza kell hozni mondjuk valamelyik gyereket, ez nem okoz problémát, tehát ezt meg tudom oldani.
3: A gyerekvállalásra mennyire kellett föladni a karrierjét, illetve azokat a hobbikat, amiket korábban csinált?
2: Természetesen azért jó értelemben ez felforgatja az ember életét. Azt gondolom, hogy a karrierben egy időleges megállást jelent, de hogyha az ember hozzáállása olyan, azért vissza lehet térni, és lehet egy adott pontról folytatni.
3: Lehet adott pontról folytatni, vagy ez már egy teljesen új szakasz?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy itt most már az ember sokkal tisztább célokat tart maga előtt. Nem feltétlenül az, hogy mondjuk 12 órát dolgozzon egy nap, de dolgozzon is, illetve a családdal is lenni. Azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül feladni a karriert emiatt.
3: Mi az, ami nagyon fontos döntés, mondjuk amikor elvállal egy munkát, és ott a család, mi az, ami biztos nem jöhet szóba?
2: Azt gondolom, hogy én már heti 5 napban egy munkahelyre nem járnék be. Ezt a luxust, vagy ezt a rugalmasságot azért elvárom bármelyik jövőbeli munkaadomtól. Nem feltétlenül várom azt, hogy teljesen távmunkában tudjak dolgozni, én szeretek bejönni az irodában is, de igazából azt gondolom, hogy felnőtt emberek révén mindenki, amikor meg tudja oldani, és amikor szükséges, akár egy előadás miatt, vagy akár ügyfél találkozó miatt, akkor ezt megoldjuk.
0: Kenesei Jenikő coach, tréner, és Varga Linda HR szakértő és coach.
1: Van, aki ugyanoda menne vissza, csak szeretne módosítani, akár azon, hogy rész munkaidőbe, vagy kicsit kevésbé felelősség teljes munkakörbe visszamenni. Van, aki teljesen újat keresne. Volt olyan résztvevő, aki úgy jött, hogy hát őt érdekelni, hogy vállalkozni mit jelent, de aztán ő nem kezdett el vállalkozni. Viszont többen is vannak, akik elkezdtek vállalkozni a kurzus után. Van, aki rögtön, van, aki egy pár évvel később. Van egy nagyon érdekes család, vagy akik a férjével megbeszélték, hogy a gyes utolsó fél évében az apuka megy el gyesre, és az anyuka kezd el teljes munkaidőben dolgozni, és ő tartja el a családot, és ez működik nekik. Nyilván itt át kellett beszélni, ez kellett az apuka hozzáállása, át kellett beszélni a családi szerepeket, feladatokat, és amikor letelik ez a fél év, akkor az anyuka vissza fog húzódni részmunkaidőbe, és újra az apa lesz inkább a család fenntartó, de hogy most így kipróbálta magát, vagy ki most éppen ez zajlik, kipróbálja magát, hogy milyen.
2: Azt látjuk, hogy gyakori, hogy olyan édesanyák is jönnek, akik mondjuk 2-3 vagy 4 gyerek után 8-10 évet voltak otthon, és hát igen, gyakori az önbizalom hiány, hogy elbizonytalanodnak, hogy akkor én még kompetens leszek-e, különféle szakmáknak a dilemmáiba is beleláthatnak, hogy ki mivel küzd. Van olyan, aki a munkamagánélet egyensúlyától fél, és akkor abba szeretne haladni és felkészültebb lenni. Van, aki egyáltalán tényleg ez a hogyan térjek vissza, van, aki tanult és nagyon tudatosan készült, mondjuk van olyan résztvevőnk, aki könyvelőnek tanult, teljesen átképzi magát, de ő meg azon gondolkozik, hogy akkor mondjuk most menjek vissza, vagy most legyen a következő baba. Volt olyan is, aki nem tervezte, de mégis jött a következő baba már a kurzus alatt. Tehát, hogy nagyon sokféle élethelyzet van, és nekünk az a célunk, hogy megerősítsük őket, és mindenki a saját útját, a saját válaszait találja meg.
1: Az egyik első házi feladatuk az az, hogy össze kell szedniük, hogy eddig milyen fajta munkákat, akár önkéntes munkát, akár diákmunkát végeztek el, és kell kérniük visszajelzést az előző főnöküktől, és az is egy nagyon érdekes szembesülés nekik. Annyira előttem van az az anyuka, aki magáról nagyon rossz véleménnyel volt, de amikor kért visszajelzést a főnökétől, akkor kiderült, hogy hát ő volt a főnök jobb keze, csak valahogy nem sikerült elhinnie, és akkor ebben meg tudjuk erősíteni őt, hogy tehát látod, ezt írta le rólad, és ez vagy te, és ilyen képességeid vannak.
2: Itt tulajdonképpen újra definiáljuk magunkat anyaként, tehát amikor visszamegyünk a munkaerő világába, akkor már átalakulnak így az értékek, vagy a prioritások, tehát lehet, hogyha több műszakban dolgoztunk, már nem akarunk éjszaka dolgozni, vagy hogyha vezetők voltunk, már nem akarunk 10-12 órát dolgozni. Nagyon szerencsés az, aki vissza tud menni részmunkaidőben, nem könnyű. Úgyhogy mondjuk valaki álláskeres, és nem a már fix céghez megy vissza. Nagyon nehéz szerintem sajnos Magyarországon 20-30 órás munkákat találni, ezek főleg informális úton kelnek el, én azt tapasztalom. Illetve nagyon sokszor talán nincsen, amikor valaki visszamegy ugyanahozza a céghez, szervezethez dolgozni, nincsen már itt beillesztés, pedig lehetne, mert hogy igazából van, aki 8-10 év után megy vissza, és lehet, hogy már nem is azok a kollégái, más a vezetője. Ez is nagyon nehéz, hogy felhívni egy ismeretlent, aki most már a vezetőm, lehet, hogy a harmadik vezetőm, amióta nem ott dolgozom. Tehát, hogy ezekhez mind kell bátorság, én úgy gondolom, és felkészültség, akár munkajogilag, akár lelkileg.
4: Beillesztés?
2: Igen, tehát egy olyan onboarding folyamat, szerintem jó cégek rendelkeznek talán ilyennel, vagy átgondolják, hogy ami nekik megvan, azt a visszatérő édesanyákra is alkalmazhatják. Akár egy 3 hónap után, ha nincs is újra próbaidő, de leülök az édesanyával, megkérdezem, hogy van, mibe tudok segíteni, adok mellé egy mentort, illetve én azt látom, hogy az is nagy segítség tud lenni, hogyha valaki részmunkaidőbe tud visszamenni, vagy ha nem, ha 40 órában, akkor pedig, hogyha a hibrid munka rendben tud dolgozni, vagy rugalmas a cég, és azt mondja, hogy jó, rendben, 3 nap gyere be, de 2 nap otthon maradhatsz, vagy ha beteg a gyerkőc, akkor megoldjuk. Tehát, hogyha ha nem kell minden nap bemenni.
4: Kinek mi az eredeti szakmája?
5: Én eredetileg történelem szakon végeztem az ELTE-n, és amikor megszülettek a gyerekek, akkor kerültem így a segítőpályára, és most szoptatásban segítem az édesanyákat, illetve dúlaként kismamákat kísérek, és van Vácon itt egy szoptatást és hordozást támogató csoportunk, ott dolgozunk, és ott támogatjuk a kismamákat hordozásban, szoptatásban és mindenféle nevelési kérdésekben. És ő is elmondja.
6: Én élelmiszermérnökként végeztem még 20 évvel ezelőtt a Kertészet és Élelmiszeripari Egyetemen, és aztán kereskedelmi vezetőként dolgoztam jó sokáig, és 18 évvel ezelőtt azóta táplálom a családom másképpen. Nem csak élelmiszerekkel, hanem testileg, lelkileg és szellemileg tartom őket egészségben, amennyire tőlem telik. És az anyaságom hívott meg arra az útra, hogy is van bennünk ez a természet, és az Ökopszichológiai Intézet természetkapcsolat facilitátori képzését végeztem el. Természetkapcsolat sétákat tartok, hogy hogyan fordulhat az ember újra vissza a természethez, és ez a finom figyelem, hogy születhet újra meg benne, hogy nem csak veszünk a természettől, hanem adunk is neki. És aztán a Modern Nature Egyesülettel találkoztam, és az anyakörvezetéssel, az anyaútja facilitátori képzéssel, amik mind hívtak. Ez a belső hang hívott arra, hogy nekem tudásomnak is kell lenni, nem csak érzeteimnek ezekről, hogy az anyaság, és hogyan tudjuk az anyákat segíteni és emelni. A nőiség, hogy a női erő is fontos ebben a világban, nem csak a férfiasság, a pénz, az anyagiasság. És aztán gyermekágyas segítővé születtem, és most segítem az édes anyákat a szülés utáni időszakban.
7: Én eredetileg jogászként végeztem, és aztán viszonylag hamar körvonalazódott, hogy egyébként segítőpályára készülök, úgyhogy még mellette szociálpolitikát végeztem, és börtönből szabaduló férfiakat segítettem, illetve a közösségeket, ahová ők szabadulnak. És a saját anyávávállásom vitt a nők felé, a női útra. Először körtáncvezető képzésben képződtem, és aztán rátaláltam az anyaútja facilitátor képzésre. És jelenleg iskolás, illetve óvodáskorú gyerekeket, illetve az ő családjaikat segítem szociális segítőként.
8: Én először idegenforgalmi és szállodaszakon végeztem, aztán mesterszakon tanultam területfejlesztést, ezen a téren dolgoztam is egy rövid ideig, és utána egy multinál dolgoztam néhány évig, mielőtt megszületett a kisfiam, és nekem igazából sok más nőhöz hasonlóan az anyávállás volt egy ilyen fordulópont az életemben, ami lehetőséget és motivációt adott, hogy kicsit így mást is kipróbáljak, és nekem igazából, amit ebből a csoport vezetői énembe be tudok hozni, az a mindenféle egyéb hobbi tevékenység, amit korábban végeztem, meg sok minden, amit így a magam érdeklődése miatt tanultam. Például a tánc, tehát én azért hozom be a körbe a táncot, mert én azt szeretem, és azzal van tapasztalatom. És nekem az anyaútja csoportvezetés az nagyon egy olyan olvasztó tége, amiben az összes ilyen korábbi tapasztalatomat be tudom csatornázni, és megtalálja a helyét. És ez így egy nagyon jó önismereti módszer lesz a végén.

karrierváltás, anyává válás után. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. Juhász Tíme a riporter és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
0: A Magyar Rádió énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink! Ma délben a Herényi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Herény 1950 óta Szombathely város része, a Perint és a Gyöngyös patak által határolt területen. Már a kőkorszak idején éltek itt emberek, a római korból pedig bőséges régészeti lelet bukkant felszínre. A sokáig önálló település nevét is Marcus Herinnus, római főúrról kaphatta, akinek villája állt ezen a helyen. Az írott forrásokban 1263-ból maradt ránk első ismert említése. A mai templom alapjai az 1350-es évekre tehetők, amelynek leírását 1769-ből a Szombathelyi Egyházmegye első püspökének, Szili Jánosnak a vizitációs jegyzőkönyvéből ismerjük. Eszerint 10 öl hosszú és 5 öl széles templomhajóval, falazott toronnyal és 2 oltárral rendelkezett. Az egyre rosszabb állapotú templom helyett 1856-ban a falu földesura Gotthárd István építtetett újat, amelyet azonban csak fél évszázad elteltével 1904-ben áldottak meg. Erre az alkalomra festette, ifjabb Gotthárd István festőművész, a templom védőszentje Szent György oltárképét. Szintén ekkor készültek az Árpádházi szenteket, Istvánt, Lászlót, Erzsébetet és Margitot ábrázoló festett üvegablakok. A templomot 1936-ban 2 mellékhajóval bővítették. A Herényi Szent György templom tornyában 2 harang lakik. A kisebbiket 1903-ban öntötte Zeltenhofer Frigyes Sopronban. A nagy harangot mindkét világháború alkalmával hadiszélokra rekvirálták. Így a mostanit, ezek pótlására, 1948-ban öntötte Szlezák László harangöntőmester.

0: és Néver Ígor, főbb híreink először röviden.
1: A matematika írásbelivel folytatódott az idei érettségi vizsgaidőszak.
0: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök.
1: Korábbi alkalmazottját gyanúsítja a HIV bébi ételeinek megmérgezésével és zsarolási kísérlettel a gyártó cég.
0: Az időjárásról.
1: Napközben sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet.
0: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Matematikával folytatódott az érettségi. Középszinten mintegy 72 ezeren adtak, emelszinten csak nem 8300-an adnak számot tudásukról. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
2: A magyar érettségihez hasonlóan kezdődött a vizsgahét második napja a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnáziumban.
3: Ma reggel is, mint tegnap, 6:50-kor a kormányhivatalba átvettük az érettségi feladatlapokat,
2: mondta a közmédiának Kovács András igazgató. A pécsi Lővei Klára gimnáziumban izgatottak voltak a diákok. Innen sokan tanulnának tovább, amihez szükségük lesz a jó matematika eredményre is. Erről Zalai Szabolcs, az intézmény vezetője beszélt.
4: Elég sokan mennek tőlünk, akár közgazdasági egyetemre, akár műszaki szakokra, vagy természettudományi szakokra. Itt mindenhol fontos a matematika. Ez körülbelül az 5 tagozatunkból a felét lefedi.
2: A tanulók a magyar vizsgakérdéseknél egyszerűbb matek példákban bíztak.
5: Nekem nem szokott nehézséget okozni a matematika. Én azt kifejezetten szeretem, főleg én középszinten fogok érettségizni, szóval a közép matekok nem szoktak olyan nehezek lenni, viszont a tegnapi magyar érettségi az elég meredekre sikerült,
2: mondta az egyik érettségiző diák, Nagy András István. Varga Zsófia is könnyű feladatokban reménykedett.
6: Remélek egy kis kompenzációt a magyar miatt, mert én a magyart nagyon nehéznek éltem meg. Remélem, hogy annyira nem lesz necces. Hát én személy szerint jó vagyok matekból, szerintem meg fogom tudni oldani, de bízom benne, hogy mindenki más is. Tehát, hogy az most tényleg mindenki mosolyogva fog kijönni, nem úgy, mint tegnap.
2: Az oktatási hivatal adatai szerint matematikából középszinten idén mintegy 71.600-an vizsgáznak, emelt szinten pedig csak nem 8.300-an adnak számot tudásukról. A feladatlapok kitöltése mindkét kategóriában 9 órakor kezdődött. Középszinten az első rövid feladatokból álló 30 pontos rész megoldására 45 perc állt a tanulók rendelkezésére. Az Eduline értesülései szerint itt a többi között exponenciális, függvényes és gráfos kérdésekkel, valamint medián és kvartilis számítással is találkoztak a diákok. A lap által megkérdezett szakértők szerint az első tesztsor típus feladataiban és nehézségben is hasonló volt a korábbiakhoz. A valószínűség számításos példa azonban kihívást jelenthetett azoknak, akik eleve nem szerették ezt a témakört. A második részt 70 pontért délig írhatták a diákok. A feladatsor A részében mind a 3 több pontos részfeladatokat is tartalmazó feladványt meg kellett oldaniuk. A B részben azonban egy példát ki kellett hagyniuk. Az Eduline szerint itt egy viharjelző magasságát kellett megállapítaniuk, vagy a falusi foci csapatok csökkenését kellett kiszámolniuk. A megkérdezett szakértők alapvetően korrektnek értékelték a második részt, több feladathoz azonban szokatlanul hosszú szöveg tartozott, amely elsőre megijeszthette a diákokat. Volt olyan témakör is, amely eddig nem szerepelt középszintű érettségiben. Az emelt szintű feladatlapot még mindig írhatják a tanulók, a vizsga 13 óráig tart. Az érettségi időszak szerdán a történelem írásbelivel folytatódik.
1: Itt a krónika.
0: Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját, friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
1: Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a tiszta kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
0: Több politikailag érzékeny büntetőügyben is felgyorsította a nyomozást az ügyészség, és több esetben átvette az irányítást a rendőrségtől, írja több lap. A hatóság az MNB alapítványok gazdálkodását, a Szőlő utcai javítóintézet súlyos visszaélési ügyét, valamint a sajtóban Gundalfügyként ismert eljárást is vizsgálja. Jó Csaba összeállítása.
7: Jelentősen felpörgette az ügyészség több politikailag is érzékeny büntetőügy vizsgálatát, erről is több hazai lap is. A Magyar Nemzeti Bankhoz köthető alapítványok gazdálkodásával összefüggő nyomozásban például az ügyészség átvette az irányítást a rendőrségtől. Az eljárás hátterében egy feljelentés áll, amely a jegybank Pallas Athéni Domus Meriti alapítványa és az ahhoz kapcsolódó cégek működését érinti. A legfőbb ügyészség úgy fogalmaz, a gyanú megfogalmazásához az állami számvevőszék hosszabb vizsgálata szolgált alapul. A hatóságok már jelentős mennyiségű adatot foglaltak le, ezek feldolgozása továbbra is zajlik. A cél annak tisztázása, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, kik a felelősök. Ezzel párhuzamosan zajlik a Szőlő utcai javítóintézetet érintő súlyos büntetőügy is, amelyben több gyanúsított ellen folyik eljárás. Az ügyben kiskorú sértettek is vannak, és a gyanú szerint a bántalmazástól kezdve a szexuális visszaélésekig több súlyos bűncselekmény történhetett. Az ügyet korábban saját hatáskörébe vonta az ügyészség, miután felmerült, hogy a korábbi nyomozás nem volt megfelelő. Az úgynevezett Gundalfügyben is nyomoznak. A rendőrség kiberbűnözés elleni egységet tartott házkutatást két tiszapártot segítő informatikusnál, Gundalfnál és Buthánál. A nyomozás egy feljelentés után indult, amely szerint a hatóságok elegendő indok nélkül indítottak el egy gyermekpornográfiára hivatkozó eljárást, és hajtottak végre kényszerintézkedéseket. 2023 őszén jelentették be, hogy Magyarország 200 fős katonai missziót indítana Csád területére. A migráció visszaszorítása a terrorizmus elleni fellépés és humanitárius segítségnyújtás céljából. A tervek előkészítésében részt vett a miniszterelnök fia Orbán Gáspár is. Sajtóhírek szerint a több 10 milliárd forintos misszió ötlete is hozzá köthető, de a program végül nem indult el. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség egyelőre nem indított nyomozást, de hivatali visszaélés gyanúja miatt adatokat kért be. Orbán Viktor egy másik családtagja, a testvére, Orbán Áron üzleti köre is érintett lehet egy vízumcsalási ügyben. A gyanú szerint a csoport magas szintű politikai kapcsolatokra hivatkozva több 10 000 eurót kért külföldi munkavállalók papírjainak elintézésért, majd egy vállalkozótól előlegként átvett 17 ezer eurót egymás között el is osztották. Az ügyben korábban két embert már őrizetbe is vettek. A legfőbb ügyészség hangsúlyozta, ezekben az eljárásokban kizárólag jogi szempontok érvényesülnek, és a cél minden esetben az, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján egyértelműen tisztázzák a felelősséget.
0: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. Most már biztos, hogy mindkét eseményt ugyanarra a napra szervezik. A budapesti vezetés rendszerbúcsúztató koncertet szervez pénteken 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepélyére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászlófelvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikia György összeállítása.
8: Az új kezdet napja szlogennel tartott nagygyűlést a Fidesz a Kossuth téren 2010 májusában. A szimpatizánsok akkor részesei lehettek Orbán Viktor miniszterelnöki beiktatásának és az eskütételnek. Ováció és taps fogadta Orbán Viktort, amikor 4 évvel később ismét a Kossuth térre lépett a megválasztása után. 12 évvel később most a Tisza párt készül nagy gyűléssel.
9: Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
8: Magyar Péterék az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
9: A rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászlófelvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
8: A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszerbúcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszerbúcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
0: Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, Fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagynia az egyes ágazatok számára.
1: A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerint a túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizációs nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen.
0: Pósvai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. Az akadémia főtitkára a Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett.
1: Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot.
0: Továbbra is súlyos aszály sújtja Magyarországot. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. A csapadékhiány mellett nagymértékű fagykár is érte a növényeket. Illés Anna összefoglalója.
10: Éveken átnyúló aszályra kellett felkészülnünk, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben egy évnek a csapadék átlaga hiányzik a vízmerlegünkből.
11: Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. Gacsály József a Kossuth Rádióban kiemelte, a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek, ami tovább ront a több éve tartó szárazságon. Felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Hozzátette, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
10: Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megfeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt vízszereket hoztunk létre. A Vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyet tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező, úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
11: Gacsály József elmondta, a Vizet a tájba programban a gazdák eddig 29 ezer hektár terület felajánlásával csatlakoztak, idáig ezek 14%-át vonták be az árasztásokba.
12: Gyakorlatilag meg Prisban nem volt csapadék, van olyan vízügyi igazgatóság, 1,5 milliméter volt az átlaguk, és 40-50 milliméternek kellett volna lenni áprilisba. Ez a csapadék, ez most már halmozottan hiányzik a földekről.
11: Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke beszélt. Petőházi Tamás közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok termés hozamán is segíthetnek kismértékben.
12: A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. De ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföldi vidéken, ahol már nem termeszthető a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosok előretörését is jelenti.
11: A klímaváltozás a gyümölcsöket sem kíméli. A szőlőültetvényeket példátlan mértékű fagykár érte néhány nappal ezelőtt, közölte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Fritman János elmondta, több helyen az egész termés elfagyott. Közölte, a legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken van.
13: Mivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő, inkább az óriási aszály is segített be, hogy talajnak nagyobb a kisugárzása, víz sem ennyi sincs, az egész országban szinte felénk van legkevesebb, és homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homokos részek vagytak el, úgyhogy ez is hozzásegítnék, ez a klímaváltozás egyre abszurdikusabb az időjárás. Amit konkrétan tudunk az, hogy a mátrai, egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti a kár.
11: A múlt hétvégén azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Magyar Péter leendő kormányfő Gajdos Lászlót, a Tisza kormány majdani élőkör környezetért felelős miniszterét az egyre súlyosbodó aszály és a hazai vizek alacsony szintje miatt.
0: A magyar bankrendszer stabil és megfelelő tőketartalékkal rendelkezik, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke a portfóliócsoport budapesti konferenciáján. Varga Mihály hangsúlyozta, a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák. Kiemelte, jelentős eredmény, hogy a kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette is sikerült megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását. Harcsás Gergely beszámolója.
14: A világgazdaságot érő konfliktusok sorozatáról beszélünk, egy mozgalmas, turbulens, nehezen kiszámítható időszakról. Ilyen körülmények között a stabilitás az nem adottság, hanem eredmény.
15: Fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a portfólió csoport rendezvényén kiemelte. A válságok a világgazdaságra is kihatnak, és az elmúlt években jelentősen fékezték a gazdasági növekedést. Ezért kulcskérdés, hogy milyen gyorsan rendeződik az iráni konfliktus.
14: A nagy kérdés, hogy érkezik-e újabb nyersanyagár emelkedés, hiszen ezek is jelentősen befolyásolhatják majd mind az inflációt, mind a hitelezési folyamatokat, mind a gazdaságok teljesítményét.
15: A jegybank elnöke kiemelte, az iráni konfliktus hatása a hazai árakban is megjelenik, ugyanakkor az áremelkedés mértékét az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli, továbbá az új kormány intézkedései is meghatározzák az infláció alakulását. Varga Mihály hangsúlyozta, a gazdaság szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
14: A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
15: A jegybank elnöke kiemelte azt is, hogy 10 év alatt a háromszorosára bővült a hazai elektronikus pénzforgalom, és jelentősen nőtt a hazai fejlesztésű kvikrendszerben lebonyolított tranzakciók száma.
14: 2025-ben már 2,7 milliárd tranzakció futott ezen a rendszeren, és van egy olyan előnye is ennek a rendszernek, hogy a bankok elkezdték ezt olcsó, egyszerű hitelezésre használni. Az egyik nagy magyar hitelintézet a Quickre épülő szolgáltatásával tudott olyan szolgáltatást elindítani, ami a fogyasztók körében rendkívül népszerű. Reméljük, hogy a jó példa majd ragadós lesz.
15: Varga Mihály elmondta, hogy jelentősen visszaesett a banki csalások száma, és fontos célnak nevezte, hogy továbbra is hatékonyan lépjenek fel a visszaélésekkel szemben.
0: Egymással versengenek Washingtonban az amerikai tagállamok a nemzetközi befektetőkért. Az Egyesült Államok legnagyobb befektetési konferenciáján a világ minden tájáról érkező cégek és befektetők találkoznak egymással. A Select USA konferencián magyar vállalkozások is nagy számban jelen vannak, hogy kapcsolatokat építsenek és megvessék lábukat az amerikai piacon. Jakab Szintia összeállítása.
16: Ázsiából, Afrikából, az arab térségből és Európából is érkeztek vállalkozások a Select USA konferenciára azzal a céllal, hogy belépjenek az amerikai piacra. Ez az Egyesült Államok legnagyobb befektetési konferenciája, ahol új üzleti kapcsolatok és együttműködések jönnek létre, miközben az amerikai tagállamok versenyeznek a befektetőkért.
17: Például az alaszkai stand, az ő szlogenjük az, hogy határvonal a jövőre. Alaszkával szomszédos a déli Georgia állam, amelynek szlogenjében is, a plakátján is Georgia állam egyik fontos terméke, az őszi barack látható. De folytathatnánk, Iowa állam úgy hirdeti magát, amely mezőgazdasági állam, úgy hirdeti magát, hogy első számú az Egyesült Államokon belül a megújuló energiát tekintve.
16: Számolt be Nárai Balázs, a közmédia tudósítója. A tagállamok célja, hogy stabil környezetet teremtsenek a befektetők számára. Jönnek-mennek a szabályozások. Mi Idahóban azon dolgozunk, hogy a kiszámíthatóságot megteremtjük alacsony adókkal, kevés korlátozással, jó ösztönzőkkel. Így amikor egy európai cég úgy dönt, hogy először az Egyesült Államokban akar befektetni, akkor mi ajtót nyitunk neki. Arra törekszünk, hogy mi legyünk számukra a legjobb választás. Fogalmazott Kelly Anton, Idaho államszenátusának elnöke. az Egyesült Államok piaca a magyar vállalkozások számára is nyitva áll.
18: Tőke az van, ez kétségtelen, a ticket size az nagy, tehát abszolút érdemes mindenkinek, akinek van egy jó ötlete. Az innováció az nagyon sokba kerül, ezt ugye tudjuk, a magyar piac pedig véges, és ezért is hoztuk létre mi ezt a programot 2 évvel ezelőtt, hogy ezeket az innováció hangsúlyos cégeket hozzásegítsük arra, hogy külpiacon hamarabb meg tudják vetni a lábukat.
16: Mondta Severin Yvonne, a Nemzeti Innovációs Ügynökség X-Pen programjának vezetője. Több magyar vállalkozás is érkezett az eseményre. A Seriti például egy hazai fejlesztésű digitális marketing platform, amely cégeket köt össze civil szervezetekkel. Bársony Farkas, vezérigazgató.
19: Kaptunk már felkéréseket bizonyos államokból, államok képviselőitől, ilyen egy az egy megbeszélésekre, meetingekre, tehát ezekre is itt sor fog kerülni. Emellett pedig nagyon sok informális networking kapcsolódás van itt az eseményeken, ahol próbáljuk felmérni, hogy hol lehet étvágy erre a magyar innovációra, ahol esetleg ebből látnak üzleti lehetőséget.
16: Egy másik magyar vállalkozás az egészséges étkezésre épít. Pénzügyi befektetőket keres, akik segítenek elindítani a vállalkozást az Egyesült Államokban.
20: Mi egy egészséges, saláta alapú gyors étterem vagyunk Magyarországon, és az a koncepciónk, hogy a salátázón belül, az éttermen belül egy ilyen penti vertikális farmot alapítsunk, ami tudja szolgáltatni a salátát a vendégeknek igazából, szóval nem kell állandóan behoznunk, vagy oda vinnünk a salátát, hanem mi termeljük így magunknak így az éttermen belül. Ez a konferencia nagyon sok esélyt adott arra, hogy kapcsolatokat tudjak építeni itt Amerikában.
16: Mondta Gyömbér Csenge, a Freshland Europe képviselője. A Select USA konferencia csaknem 2 évtizede azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze az Egyesült Államokba irányuló befektetéseket. Mára a legnagyobb ilyen jellegű fórum lett, ahol a cégek és az amerikai tagállamok közvetlenül egymásra találhatnak.
0: A Hormuzi szorosban felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők. A 6 járműről korábban lövéseket adtak le egy horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg.
1: Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. A térségben tegnap kezdődött szabadságprojekt célja, hogy amerikai segítséggel biztonságosan átkísérjék a kereskedelmi útvonalon rekedt semleges hajókat a szoroson. A régióban jelenleg mintegy 2000 hajó veszteg el az iráni konfliktus miatt.
0: Magyar idő szerint este 11 órától tűzszünetet hirdetett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij az orosz védelmi minisztérium hétfői javaslatára reagálva döntött a fegyvernyugvás mellett. Az orosz fél péntekre és szombatra jelentette be a harci cselekmények leállítását a hétvégi győzelemnapi felvonulás miatt. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, az emberi életet mindennél többre tartja bármely évforduló megünneplésénél. Buka Bence és Szilágyi Béla összeállítása.
21: A légvédelmi szirénák hangja jelezte, hogy lövedék közeledik, de addigra gyakorlatilag már késő volt az oroszországi Csuvasföldön. Hajnalban egy ukrán gyártmányú Flamingo rakéta csapódik egy drónalkatrészeket gyártó üzembe, csaknem 1000 kilométerre az ukrán határtól. Nem ez az első eset az elmúlt napokban, hogy Oroszország belső területeit támadja az ukrán haderő. A támadások időzítése szimbolikus, ezen a hétvégén rendezik meg ugyanis a győzelemnapi felvonulást. Oroszországban minden évben, május 9-én ünneplik meg a Vörös Hadsereg II. Világháborús győzelmét. A Vörös téri parádéra már megkezdték az előkészületeket, ám a drónfenyegetettség miatt idén elmarad a katonai járművek és harci eszközök felvonulása. A zavartalan megrendezés érdekében az orosz védelmi minisztérium hétfőn tűzszünetet hirdetett május 8-ára és 9-ére. A fegyvernyugvásról szóló egyoldalú döntést az orosz állami televízióban jelentették be. A védelmi tárca egyúttal megüzente, reméli, az ukrán fél is követi a példát. Az ukrán elnök az európai politikai közösség jereváni csúcstalálkozóján értesült az orosz fegyverszüneti döntésről. Volodymyr Zelenszkij először határozottan elzárkózott a javaslattól. Ma Merefát, tennap meg Dnyiprót támadták, sok halott és sebesült van, felnőttek és gyerekek egyaránt. Ezek után azt mondani, hogy leállnak az ukrán városok és közösségek támadásával egy napra, ez nem komolyan vehető. Hagyjunk nekik egy szabad napot? Nekünk nincsenek szabad napjaink. Álljunk le csak azért, hogy május 9-e után újra nekünk jöjjenek. Később a Telegramon bejelentette, az ukrán életek védelmét szem előtt tartva szerdától tűzszünetet hirdetnek. Zelenszkij nem jelölt meg konkrét időkeretet a fegyvernyugásra, de kijelentette, hogy Ukrajna a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni. Közben az ukrán haderő közölte, az orosz hadsereg számos ballisztikus rakétával, valamint több mint 160 csapásmérő és álca drónnal támadt ukrajnai célpontokat kedre víradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek. Poltava megyét érte a legintenzívebb támadás, de további becsapódásokról érkeztek hírek Zaporizsiából és Dnyipróból is.
1: 3 perc múlva 12:30.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a matematika írásbelivel folytatódott az idei érettségi vizsgaidőszak. Szó volt arról, hogy tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. És beszámolunk arról is, hogy korábbi alkalmazottját gyanúsítja a HIV bébi ételeinek megmérgezésével és zsarolási kísérlettel a gyártó cég.
3: Déli krónika.
0: Az osztrák hatóságok a HIP bébi ételgyártó egyik korábbi alkalmazottját gyanúsítják a vállalat ellen elkövetett zsarolási kísérlettel. A 39 éves szlovák férfi, aki a gyanú szerint patkányméreggel szennyezte a bébi ételeket, februárban veszítette el állását egy elbocsátási hullámban. Ügyvédje szerint azonban ügyfele közös megegyezéssel távozott a gyártótól, ezért nem neheztel korábbi munkahelyére. Kanalas Lili összefoglalója.
4: A felső ausztriai Gmundenben dolgozott az a szlovák férfi, akit hétvégén őrizetbe vettek az osztrák hatóságok. Azzal gyanúsítják, hogy megmérgezte a cég termékeit, majd 2 millió eurót követelt a vállalattól. A 3 gyerekes családapát februárban bocsátotta el másokkal együtt a BB ételgyártó. Az osztrák sajtó szerint a zsaroló e-mailben szereplő adatok alapján azonosították be a férfit a hatóságok. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában áprilisban összesen 5 manipulált BB ételes üveget foglaltak le, még azelőtt, hogy fogyasztottak volna belőlük. Egy további adagot pedig még keresnek, amely Kismartonban került forgalomba. Ugyanabban a boltban, ahol a hónap közepén 15 mikrogram patkánymérget találtak az egyik sárgarépás burgonyás pürében. A terméket ezután a régió összes áruházából visszahívták. A gyanúsított egy 39 éves férfi, jelenleg ennél több információt nem adunk ki. Letartóztatták, és az ügyészség utasítására vasárnap átszállították a Kismartoni Büntetés Végrehajtási Intézetbe. Várjuk az általunk megrendelt kiegészítő toxikológiai jelentés eredményeit, különös tekintettel a BB ételben talált méreg hatásaira, nyilatkozta a Kismartoni ügyészség szóvivője. Ha kiderül, hogy a szer életveszélyes mennyiségben volt az üvegben, akkor a gyanúsított egy gyilkossági kísérlettel vádolják meg. Egyelőre ugyanis csak a lakosság veszélyeztetésének és súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt folyik nyomozás. Az őrizetbe vett férfi viszont tagadja a vádakat. Igaz, hogy ő is érintett volt a leépítési hullámban, de ez kölcsönös megegyezésen alapult, és mindkét fél számára nagyon békés megoldást sikerült találni, így a legcsekélyebb bosszúvágy sem merült fel benne, mondta a gyanúsított ügyvédje. A jogász szerint a vádakat az sem bizonyítja, hogy a férfi farmján találtak patkánymérget, mivel ilyesmi minden gazdának van otthon.
0: Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1-jén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére.
1: Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Világszerte több mint 260 millió ember szenved asztmában, amelybe évente mintegy 450 ezeren halnak bele. Hazánkban több mint 300 ezer diagnosztizált asztmás él, de a valós szám ennél is nagyobb lehet.
0: Ma van a kézhigién és világnap. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésének célja felhívni a figyelmet a kézmosás és kézfertőtlenítés fontosságára. Szakértők szerint a megfelelő kézhigiénia a legegyszerűbb módja a betegségek megelőzésének. Falucskai Ivett összeállítása.
3: A fertőtlenítőszert kell a kezünkre felhelyezni, a hüvelykújat kiemelten, hiszen az a nagyon fontos része ennek a folyamatnak, az egyes ujjaknál körbe, és a kézhát, ami fontos, ez mindig el szokott maradni igazán az embereknek egy jelentős részénél, és ezt követően aztán a csuklókra térünk át. Ez a folyamat legalább egy fél perces folyamat, hogy ezt itt teljesen megtegyük.
5: Balog Zoltán, a Semmelweis Egyetem dékán helyettese az alapos kézfertőtlenítés lépéseit magyarázza. Az Egészségtudományi Kar ápolástan tanszékén ezt külön tanítják a hallgatóknak. A megfelelő kézhigiénia elengedhetetlen a betegellátásban. Itt az úgynevezett Semmelweis-szkennerrel ellenőrizhető, mennyire volt hatékony a kézfertőtlenítés. Erről már Mihályné Hidvégi Márta mestertanár beszélt. A magyar fejlesztésű eszköz a mesterséges intelligencia segítségével dolgozik. A műszert Magyarország számos kórházában használják.
22: Nem konkrétan az, hogy milyen kórokozó van a kezünkön, de azt mindenképpen láthatja, hogy a fertőtlenítés az milyen mértékű volt, és ebben egy nagyon jó visszajelzést fogadni százalékosan is nekünk.
5: Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére május 5-e a kézhigiéné világnapja, melynek célja a kézfertőtlenítés fontosságának hangsúlyozása. A rendszeres és alapos kézmosásnak kiemelkedő szerepe van a fertőzések megelőzésében, mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ epidemiológusa a Kossuth Rádióban. Csima Zoltán hangsúlyozta, a kéztisztaság egyben betegbiztonságot is jelent.
23: A rutinban elég a szappanos kézmosás, hiszen kisebb a mikrobiológiai terhelése ezeknek a környezeteknek. De ha beteget megyünk látogatni, akár otthon, hogyha időskorú vagy elesett állapotban lévő egyént megyünk látogatni vagy ápolni, akkor már mindenképpen kézfertőtlenítést ajánlok, hiszen ezzel magát a beteget is védjük, és magunkat is védjük.
5: Az alapos kéztisztítás elengedhetetlen köhögés, tüsszentés után, étkezés előtt, valamint mosdó használatot követően. Szakértők szerint a rendszeres és megfelelő szappanos kézmosás 40%-kal csökkentheti a hasmenés, 20%-kal a légúti, megfázásos betegségek kockázatát, illetve 57%-kal az emésztőszervrendszeri fertőzések miatti iskolai hiányzást.
0: Szakemberek szerint már tavasszal is úgy kellene védekezni az UV-sugárzás ellen, mint nyáron. A napsugarak a D-vitamin háztartásunk szempontjából nélkülözhetetlenek, azonban az UV-sugárzás nagy mennyiségben bőrdaganatok kialakulásához vezethet. Bújtás Szintia és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
24: Nagyon örülök amúgy az időjárásnak, mert nagyon örülök, hogy süt a nap.
25: Egerben az elmúlt órákban már 24 fokot mértek, így sokan kirándultak vagy sétáltak a szabadban.
26: Most nagyon hirtelen tölt ránk a napsütés, a káros sugarak úgy megjöttek a napsütéssel együtt, úgyhogy most már úgy kell védekeznünk most tavasszal, mint hogyha nyár lenne.
25: Erről a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza beszélt a Kossuth Rádióban. Kovács Anikó hangsúlyozta, az UV-sugárzás ellen minden esetben védekezni kell, például megfelelő ruhával vagy naptej használatával. Hozzátette, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a D-vitamin bevitel szempontjából a napfénynek fontos szerepe van.
26: A D-vitamin termelés nagyon gyorsan beindult, tehát azt mondják, hogy egy 20 perc közepes napon töltött időnél már rengeteg, több 10 000 egység D-vitamin szabadul fel. Azért a D-vitamin bevitelnek is egy ilyen folyamatosságot lenne érdemes biztosítani. Ez azt jelenti, hogy D-vitamint szedni kellene.
25: A szakember hangsúlyozta, a D-vitamin háztartás egyebek mellett az immunrendszerünkre, a csontjaink állapotára, valamint a mentális egészségünkre is hatással van. Kovács Anikó arról is beszélt, hogy mik azok a bőrtaganat típusok, amik az UV-sugárzással hozhatók összefüggésbe.
26: Az anyajegynek kinéző képletek, ugye ez a lehet a legveszélyesebb bőrdaganat, a melanóma, tehát rá kell tulajdonképpen a legjobban vigyáznunk. Ez úgy néz ki, mint egy anyajegy, de nem szimmetrikus, a pigmentációja szabálytalan, és nagyon fontos, hogy jellemzően növekszik. Ezeket össze lehet keverni egyéb békés képletekkel, de azért ez egy előképzettséget igényel, hogy valaki megmondja, hogy most ez egy jóindulatú hámszemmölcs, vagy pedig egy melanóma, amit találunk. Tehát mindenképpen érdemes bőrgyógyászhoz fordulni abban az esetben, hogyha egy barna növedék van rajtunk, ami változik, növekszik.
25: Kovács Anikó hozzátette, emellett a bazaliomák is gyakori bőrdaganatoknak számítanak, amik jellemzően egy nem gyógyuló sebként vagy piros foltként jelentkeznek a bőr felszínén. Hangsúlyozta, azonban fontos különbség, hogy az ilyen típusú elváltozások sokkal jobban kezelhetőek, és áttétet jellemzően nem képeznek.
0: Május 1-én megkezdődött a hazai fagylalt szezon, és várhatóan idén sem lesz drasztikus áremelkedés. Erről beszélt a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke a Kossuth Rádióban.
1: Erdélyi Balázs azt mondta, egyes cukrászdák még a tavalyi árazással kínálják a termékeket. Mások 5-10%-kal emelték az árat, így átlagosan 600-650 forint egy gombóc fagylalt. Hozzátette, az alapanyag nagyban befolyásolja azt, hogy mennyibe kerül az adott desszert, például a jó minőségű mellett jelenleg nehezebb beszerezni, ezért az abból készült termék ára nőtt.
2: Nem mindegy szerintem az, hogy mit fogyasztunk, mit adunk a gyermekünknek, milyen fagylaltot vásárolunk. Hát ez a nagyon színes, nagyon neonszínű, olyan kicsit ilyen egyenízű, mi albán fagyinak szoktuk hívni, azokat én nem ajánlom, azért azt gondolom, hogy az ár az közel most már azonos. Tehát, hogyha egy cukrászdába megyünk, amit ismerünk, ismerjük a tulajdonos, visszajáró vendégek vagyunk, akkor ott nyilván azt gondolom, hogy jobb minőséget fogunk kapni.
6: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, 3 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóton az M5-ös irányába a 38-as kilométernél a fénytörő hálót javítják, Vecsés térségében több kilométeres a kocsisor. Terelést építenek az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták. Az 51-es fő 19-es kilométerénél Dunaharaszti térségében aszfaltoznak. Mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Baleset történt a 2-es főúton Göt közelében, a 26-os kilométernél egy sávon váltakozó irányban halad a forgalom.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 3. kerületben a Lajos utcában befelé a Kolosi térnél a jobbra kanyarodó sávban. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatorna javítása kezdődött, ezért a külső sávot lezárták. Kőbányán a Gergely utcában a Kada utca közelében gázvezetéket javítanak, itt is sávlezárásra kell számítani. Schilling Zsolt, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
0: Késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Részletek Pál Márton meteorológustól. Szervusz!
8: Szervusz, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Özönvíz biztos, hogy nem lesz a következő napokban sem. Legfeljebb lokálisan enyhítetik a záporok, zivatarok az aszály helyzetet. Az éjszakai órákban nyugatról kelet felé vonuló fátyolfelhők várhatók, átmenetileg meg is vastagodhat a felhőzet, és egy-egy helyen lehet kisebb eső, illetve zápor. A déli délnyugati szél nagyobb területen élénk marad, emiatt a minimum hőmérséklet nem lesz alacsony, általában 9 és 15 fok között várható az értéke, de az északkeleti szél csendes fagyzúgokban több fokkal hidegebb is lehet. Aztán holnap a nap első felében inkább még fátyolfelhős napos idő várható, majd délutántól, amikor egyre instabilabbá válik felettünk a légkör, gomoly felhők képződnek, ezek a gomoly felhők pedig magasra törnek, emiatt pedig elszórtan a várható záporeső, késő délutántól pedig egyre több zivatar is kialakulhat. Hazánk északnyugati felén nagy területen kísérik erős tökések a déli-délnyugati szelet, és zivatarok környezetében is előfordulhat erős, esetleg viharos széllökés, a hőmérséklet maximum mértéke pedig jellemzően 25 és 29 fok között alakul. A csütörtökön is erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és több helyen várható zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti kétharmadán. A hőmérséklet néhány fokkal visszaesik, aztán a jövő hét elejétől újra melegedés körvonalazódik, miközben újra szárazabb léghullámok érkeznek. Köszönöm figyelmüket!
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Doncsó Mária, Farkas Szilvia és Rozbora Zoltán nevében is köszöni a figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
9: Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Győzött és nagy lépést tett a bajnoki cím felé a Vasas a labdarúgó MB2-ben. Egyenlített a címvédő MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
9: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20-as, spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét az első számú európai kupasorozatban. Az Arsenal svéd csatára a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeres így várja 21 órakor kezdődő találkozót.
11: It's gonna be a tough game like it was in Madrid.
12: Ugyanolyan nehéz mérkőzésre számítok, mint amilyen volt múlt héten Madridban. Az Atlético egy nagyszerű csapat, nagyon erős a támadósora. Erre oda kell majd figyelnünk. Fantasztikus, hogy hazai pályán játszhatunk egy ilyen meccset. Tisztában vagyunk vele, hogy mi a tét. Minden esélyünk megvan arra, hogy sikeresek legyünk. Szeretnénk megragadni a lehetőséget.
9: A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik, a Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. Angliában egy lépéssel közelebb került a bajnoki címhez az Arsenal, miután a Manchester City tegnap 3-3-as döntetlent játszott az Everton vendégeként. Az egy meccsel kevesebbet játszó Citynek ezzel 5 pont a hátránya az éllovas Arsenal mögött a Premier League-ben. Pep Guardiola, a manchesteriek menedzsere így nyilatkozott a tegnapi döntetlen után.
13: Jobb az egy pont a nullánál, de természetesen annak örültem volna igazán, ha megnyerjük a mérkőzést. Nagyon sok minden történt, jó első fél időt játszottunk, de a szünet után feljavult az Everton, mi pedig már nem voltunk elég hatékonyak. Ezzel a döntetlennel már nincs a saját kezünkben a sorsunk, de megyünk tovább, és készülünk a Brentford elleni bajnokira.
9: Szintén az angol labdarúgó bajnokságban a másik tegnapi mérkőzésen Chelsea-Nottingham 1-3, ezzel eldőlt, hogy a Chelsea biztosan lemarad a bajnokok ligáját érő helyekről. Az AS Róma viszont egy pontra került a BL indulást jelentő negyedik helytől Olaszországban, miután tegnap 4-0-ra kiütött a vendég Fiorentinát. A labdarúgó MB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. Erős Gábort, a győztes Vasas vezetőedzőjét, Dembén Balázs kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
14: Úgy gondolom, hogy az első részét nem jól kezdtük a mérkőzésnek. Szerintem az első 10 percben a Budafok jobban játszott, mint mi, és több lehetőséget is dolgoztak ki. A hangom sem véletlen, hogy elment a meccs végére, mert szerintem nehézítettük utána magunknak a mérkőzést. Ugye a 10. perctől kezdve úgy játszottunk, azt gondolom, amit ahogy a Vasasnak hazai pályán kell. Ugye sikerült csinálnunk egy 3 gólos előnyt, igaz, hogy ezt a másik fél idő elején sikerült a 3. gólt megszereznünk, de onnantól egy picit érthetetlen volt számomra, talán túlságosan megnyugtotta a csapatot, úgyhogy azért ennél tudunk sokkal jobban játszani, meg sokkal fegyelmezettebben is. Én azt gondolom, hogy a Budafoknak is jár a gratuláció, és tényleg nagyon sok sikert kívánok nekik az utolsó két mérkőzésre, és tiszta szívből kívánom, hogy érjék el ezt a bemaradást, amit ők kitűztek maguknak célnak.
15: A szurkolók már meg is fogalmazták a következő célt, mindenki Kispestre, ahol egy döntetlen is elég lehet a csapatnak a bajnoki címhez. Ebből a szempontból, vagy ezt sem figyelmen kívül hagyva, hogyan lehet hozzáállni egy ilyen rangadóhoz?
14: Igen, elég lehet az egy pont, de a Vasason nem az egy pontra játszik sem idegenben, sem hazai pályán. Természetesen tiszteljük a honvédot is. Ahogy gratuláltam a Fecko Tomiéknak, úgy természetesen most is jár a gratuláció, de jövő héten szeretnénk ott ünnepelni, és azt gondolom, hogy az egy frappáns válasz lenne.
9: Vasas Budafok tehát 3-2. A budafoki kieső helyről várja az utolsó két fordulót, hátránya pedig 2 pont a már bent maradó helyen álló Szentlőrinccel szemben. Nikházi Márka, Budafok vezetőedzője összességében bizakodóan nyilatkozott a tegnap esti mérkőzés után.
27: A mérkőzést jól kezdtük, ott nekünk volt két lehetőségünk, aztán hát jött az Ulbrich, kettőt bevert. Nyilván azért volt több lövésük is, de amit a fél időben megbeszéltünk a srácokkal, hogy a másik fél időben fogja meghatározni a következő két meccsünket is, bármi is legyen, hogy csapatként együtt tudjunk maradni és ne essünk szét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt maximálisan megcsinálták a srácok. Jelen pillanatban ezzel sokra nem megyünk, de az utolsó leheletig küzdeni fogunk, az biztos. Nem a saját kezünkben van a sorsunk, mindent meg fogunk tenni a pályán azért, hogy bent tudjunk maradni a bajnokságba, az MB2-be, de nyilván ehhez kell a többi csapat eredménye is. 100%-ot kell nyújtani, mind tudásban, mind agresszivitásban, mind érzelemben, szenvedélyben a pályán, és megtenni mindent azért, hogy bent tudjunk maradni. Én azt gondolom, hogy meg tudjuk még csinálni.
10: Nemzeti Sport Krónika.
9: Vereséggel kezdte a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtező 5-től 8. helyért zajló rájátszását. A nemzeti együttes a görögöktől kapott ki 14-9-re, és így nagy eséllyel lemarad a sorozat nyári szuper döntőjéről. A magyar csapat ma 15 óra 45 perctől Japánnal csap majd össze a selejtező tornán. Cseh Sándor szövetségi kapitány így értékelte a görögök elleni vereség után.
3: Voltak hibáink, nyilván ezen a szinten vagyunk, ez látszódott, Amerikával, spanyolval, göröggel tudtunk körülbelül 3/4 egy nagyon szoros meccset csinálni, de alapvetően nyilván elsősorban a gólok hiánya, tehát hogy nem lövjük be a helyzeteket, vagy hogy nincsenek olyan extra góllövő teljesítmények, emiatt nyilván azért előbb-utóbb kifulladunk egy kicsikét. Persze, hát most, hogyha hazamegyek, akkor nyilván nem ezzel fog foglalkozni, hogy most a játékvezetésnél mi történt, bár hát tényleg ez olyan, hogy most én nem arról beszélek, hogy 9-7-nél mi történt, hanem az, hogy az első fort, mikor megkaptuk, az konkrétan a görög játékos kiütött a játékosunk kezébe a labdát, és ezt az uszodában rajtunk kívül senki nem látta. Összességében nyilván csalódott vagyok azzal, hogy nem jutottunk ki ugyanakkor meg, lehet, hogy ennek pont itt volt most a helye. Mindig itt van a helye egy pofonnak, vagy egy újrakezdésnek, értékelni, hogy én hogy dolgozok, a stáb hogy dolgozik, a játékosok hogy dolgoznak, mert nyilván azért azt várnám el, hogy csúcsformában érkeznek meg a válogatottba. Szóval nagyon sokat kell tenni, nyilván. Összességében nagyon-nagyon hasznos volt ez. Ez most nem volt olyan értelemben reális, hogy mind a három csapat végül is, ha szoros meccsen is, de megvert minket. De ugyanakkor meg ezzel a felállással is nagyon közel voltunk az elithez, és én azt várom, hogy ezek a játékosok, akik most itt voltak, meg akik nincsenek itt, azok is érzik, hogy tulajdonképpen ilyen energiával kell játszani végig egy mérkőzést, úgyhogy nyilván majd szeretném, hogy folyamatosan fejlődjünk.
9: Cseh Sándort hallották. Egyenlített a MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. A címvédő Székesfehérvári együttes a fináli második mérkőzésén a Kaposvár vendégeként nyert 3-0-ra. Az egyik csapat harmadik győzelmig tartó párharc állása ezzel 1-1. Pesti Marcelt, a győztes vendégek magyar válogatott játékosát, Csorba András kérte összegzésre.
4: A Kaposvár nyert 3-0-ra a múlt héten, most pedig itt ti visszavágtatok, fűtöttiteket, nagyon a revans?
16: Mindenképpen számondhatom, ott volt nem kicsi hiányérzetünk az ottani 3-0-ával kapcsolatban, kicsit magunkra vettük azt a vereséget, de mindenképp megbeszéltük a srácok, hogy szeretnénk javítani idegenben, ami hál' Istennek sikerült.
4: Mi volt a titka, ha egyáltalán titok volt ennek a mai mérkőzésnek a győzelme?
16: Végig egy nagyon koncentrált, magas színvonalú röplabdát tudtunk játszani, amit azért jó sokszor megmutattunk már a bajnokság során. Nyilván nem ezért rakunk magunkba több száz edzést a szezon során, 10 hónapon keresztül, hogy a végét így elengedjük.
4: Mintha semmi nem történt volna eddig, tehát újra nulláról indul a két együttes, hiszen 1-1 van. Ti most hogy készültök, hogy otthon aztán most megint megmutatjuk?
16: Ugyanúgy készülünk, ahogy az előző két mérkőzésre, teljes gőzzel előre.
9: Pesti Marcel után következzen a Kaposvár játékosa, Hubicska Patrik.
4: Gondolom, sokan fölkapták a fejüket, amikor nyertetek Fehérváron simán 3-0-ra. Most nyilván legalább annyian fölkapják majd a fejüket, hogy ma itt Kaposváron nyert a MÁV előre a Foxton 3-0-ra.
16: Igen, nagyon szomorú vagyok, amire nem tudtunk hazai pályán győzni. Most nem szeretnék nagy végben a következtetéseket levonni. Talán hiányoltam a jó nyitásainkat, illetve túlságosan simán megcsinálta a szájdókat a Fehérvár. Hát át kell nézni.
4: Az első összett, az viszonylag szorosra sikerült, és ott tört el valami, vagy a harmadikban?
16: Nem gondolnám, hogy amiatt, nyilván ezért, hogyha megnyertük volna azt a szettet, akkor megint egy más dolog, de nem feltétlenül erre mondanám, hogy a másik két szettben nem forgott veszélybe a győzelmük, és ez nem jó. Bölcsösek volt kicsit, nagyon akart mindenki, de hát ez nem jött ki a teljesítménybe.
4: Most akkor jön egy mérkőzés majd Székesfehérváron, ami nyilván megint más lesz, mint az előző kettő.
16: Persze, ez új lap, egy-egy az állás, igazából ugyanaz a célunk meg a dolgunk, mint eddig, győznünk kell, ha bajnokok szeretnénk lenni, akkor ott is nyerni kell, meg itt is. Ennek érdekében meg fogunk tenni mindent.
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
9: Bízik a jó szereplésben a jövő pénteken kezdődő Európa-bajnokságon a Párizs olimpián negyedik helyet szerző vitorlázó Vadnai Jonatán, aki annak ellenére várja bizakodva a horvátországi EB-t, hogy az elmúlt időszakban betegséggel küzdött, az EB ezüstérmes versenyzőt hallják.
5: Szeretnék dobogós lenni az EB-n mindenképpen. A helyszín az viszonylag kedvező, hiszen én nagyon sokat töltöttem Horvátországba a felkészülésem során, még a ifjúsági koromban is, junior koromban is, és illetve a bázisunk is, ahol legtöbbet edzem, az sincs sokkal messze az Európa bajnokság helyszínétől. Úgy gondolom, hogy a hazai pálya szinte az megvan. Viszont most van még nagyjából egy 15-20 nap rajtig. Az, hogy pontosan milyen fizikai állapotba fogok addig kerülni, én bízom benne, hogy minden jobba, mert most az elmúlt egy héten itthon nagyon jól tudtam már edzeni, és láttam az adataimon, hogy produktív a helyzet, és tényleg visszaállnak azok ezek a nyugalmi pulzusi adatok, a HRV adatok, mert minden, ami fontos nekünk, hogy jól legyenek, és szépen visszaállnak a helyükre, még a betegség utáni állapotba, szóval én bízom benne, hogy az EB-re már úgy tudok tényleg odaállni, hogy frissen és mindent beleadva.
9: Gál Fidalma főtáblára jutott a római salakpályás tenisztorna női versenyében. A magyar játékos az osztrák Julia Grabhert győzte le két játszmában 7-6-6-4-re. Gálfi csatlakozott a szintén főtáblás Bondár Annához és Udvardi Pannához. A férfiaknál pedig Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is érdekelt a nyitókörben. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
17: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
18: Vízállás jelentés.

A Duna a hazai szakaszán Gödig árad, alatta apad, a folyó igen alacsony vízállású. Vízének hőmérséklete Komáromnál 15,3, Budapestnél 16,9, Mohácsnál 17,9 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 86 cm 16%, Medve 75,8, Nagybajcs 40,10, Gönyű 12,11, Komárom 52,7, Esztergom 35,7, Nagymaros mínusz 21,6, Budapest 85, Dunajváros mínusz 44,5, Dunaföldvár mínusz 162,4, Paks mínusz 51,5, Dombori mínusz 27, Baja 85,6, Mohács 101 cm 5%. Gázló viszonyok a Dunán. A folyó magyarországi szakaszán ma 39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 19 deciméter. Szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter. Széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 18 deciméter, széle 80, hossza 1400 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 15 deciméter, szélessége 110, hosszúsága 400 méter, középen 19 deciméter, széle 90, hossza 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába a Szentgotthárnál ma mínusz 105 centis, medertelcsége 2%, Árpásnál mínusz 89 cm-t mértek, 9%-os medertelcség mellett Győrről 238 centit jelentettek 28%-kal. A Marcal-Móricz hidánál ma mínusz 37 cm-en áll, medertelcsége 11%, az Ipoly-Balassagyarmatnál mínusz 86,7 a Sió, Simontornyánál 97, 12, Szekszárnál 196, 29, a Muraletenyénél 104, 12, a Dráva Őrtilosnál mínusz 82, 15, Parcsnál mínusz 144, Dráva Szabolcsnál mínusz 33 cm, 3%. A Tisza a teljes hazai szakaszán apad, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású, Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 15,2, Tokajnál 16,4, Szolnoknál 16,2, Szegednél 16,1 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 222 cm 4%, Vásárosnamény mínusz 173,5, Záhony mínusz 287,7, Dumbrád 13,20, Tokaj 462,58, Tiszalőkalsó mínusz 56,26, Tisza

0: 390,3 és 389,8 folyamkilométer között 11 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 500 méter, 367,2 és 366,6 folyamkilométer között 10 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 600 méter, 366,4 és 364,2 folyamkilométer között 10 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 2200 méter, 355,1 és 354,9 folyamkilométer között 15 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 200 méter, 350,4 és 350 folyamkilométer között 10 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 400 méter, 326,6 és 326 folyamkilométer között 8 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 600 méter, 316,1 és 315 folyamkilométer között 13 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 1000 méter, 297 és 296,3 folyamkilométer között 10 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 700 méter. Információk tavainkról. A Balaton átlag vízszintje ma 85 cm, medertelsége 47%, átlag vízmélysége 333 cm, hőfok a Siófoknál 15,8 fok. A Velencei tó a Gárdnál ma 67 cm-en áll, 8%-os medertelség mellett hőfoka 18,1 fok. A Fertő tó Fertőrákosnál ma azt nem tudjuk, hogy hány centiméter és hogy milyen a medertelsége, mert nem jelentettek hőfoka, 17,3 fok.
1: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
2: Hallott arról, hogy az unió statisztikai adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlással sújtott Spanyolországban például 10 év alatt a háromszorosára. És elkezdődtek az írásbeli érettségig. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára? Hogyan gyűrte le a stresszt?
1: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
4: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
3: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az EduLine. Posfai Mihály geológus, Széchenyi Díjas akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki tegnap gyalogosok közé hajtott az autójával egy lépcsei bevásárló utcában. Emlékművet állítanak az Újvidék vasútállomáson a 2024-es tragédia áldozatainak. Holnap eleinte napos idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél néhol viharossá fokozódik, éjszaka 9-15, napközben 25-29 fok valószínű.
1: Műsorajánlat. Nagyok.
5: Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb?

0: legnevezettebb színészévé. Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
1: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
7: Az Európai Bizottság ismét hadat üzent a közép-európai üzemanyagárszabályozásnak. A Financial Times beszámolója szerint Brüsszel felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy 2 hónapon belül szüntessék meg a kettős árazást. Ellenkező esetben jogi eljárás indul. Mindeközben a Politico arról ír, hogy különös, hogy a Tisza párt elnöke családi kinevezésekkel ígér jogállami fordulatot Magyarországon, miközben az Európai Bizottság továbbra is várja a jogállami előrelépést az uniós források felszabadításához. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
8: Jó napot kívánok!
7: Természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Tehát nagyon sok mindent vár most el Brüsszel Magyar Pétertől, és Magyar Péternek is nagyon gyorsan kell lépnie akkor, hogyha az uniós forrásokat, amit ígért, valóban haza szeretné hozni. Mik lehetnek a prioritások? Miben kell villámgyorsan döntést hoznia?
8: Ja, van itt egy sor korábbi elvárás, és van egy sor új elvárás, és egy egyre szaporodó listát látunk jelen helyzetben, hogy szerkesztő asszony is indította, ugye most már valószínűleg az üzemanyag árak kérdése is előbb-utóbb rajta lesz azon a listán, ami megjelenik, hogy megjelenhet a feltételek között, mint uniós pénzeknek a feltétele. Ugye tudunk, legalábbis számszerűen biztosan tudunk 27 darab feltételről, de hát ugye ezek mögött vannak, és nyilván vannak rejtett feltételek. És az új feltételek ugye meg egyre másra jelennek meg, vagy az új problémák egyre másra jelennek meg. Ezeknek az időzítése nem véletlen. Az időzítés az arról szól, hogy gyorsan megsorozzák az új kormányt elvárásokkal, mert azt látják, hogy az új kormány gyorsan teljesíteni akarja a legfontosabb, vagy egyik legfontosabb választási ígéretét, hogy hazahozza az uniós pénzeket. És hogyha mindent erre tesz fel az első 100 napban, durván, akkor, és ez lesz a sikernek az egyik mutatója, akkor ez egy óriási lehetőség az Európai Uniós intézmények számára, hogy akkor átverjék az új kormányon a saját elképzeléseiket. Ebben a kontextusban jelent meg ugye az üzemanyagár kérdése is, a védettelnek a kérdése. Itt azért korábban már érkezett felszólítás ezzel kapcsolatban. Csak ugye a hivatkozás az, hogy ez egy versenytorzító szituáció, meg ugye az alapvető szabadság elvekkel nem összeegyeztethető. Ugye itt az áruknak a szabad mozgása, a szolgáltatásoknak a szabad áramlása az, amit kifogásoltak leginkább. Mert hogy mi történik ugye Magyarországon, hallgatóink szerintem találkoztak már ezzel, elmennek a benzinkútra, megtankolják az autót, kutas ugye eleinte kérte a papírját az autónak, hogy aztán leegyszerűsítették, hogy csak kinéz és megnézi, hogy a magyar rendszámú az autó, és hogyha a magyar rendszámú az autó, akkor a védett árat realizálja, tehát magyarul kevesebbet kell fizetni, mint amennyit a kúton lát az oszlopon kiírva összegként, mert van egy kedvezményes ár. És ugye itt az Európai Bizottság azt nehezményezte, hogy ez nem érhető el mindenki számára ez a védett ár, mert hogyha mondjuk valaki, valamelyik másik uniós állampolgár ide érkezik Magyarországra, nem magyar autóval tankol, akkor neki magasabb árat kell fizetnie, mint a magyaroknak. Csak hogy ugye miért került ez bevezetésre? Emlékszünk rá, hogy egy olajblokád volt Magyarországgal és Szlovákiával szemben, és nyilván a szlovákok is ezért léptek hasonlót, és döntöttek hasonló lépésekről. És ugye ez az olajblokád az ukránok részéről folyamatosan fennállt, és félő volt, hogy egész egyszerűen az történne, hogyha a védett üzemanyagár mindenki számára elérhető, hogy akkor a szomszédos országokból, Horvátországból, Szlovéniából, Romániából, és akkor egyébként még sorolhatnánk Ausztriából is, jönnének át tankolni, és gyakorlatilag elfogyna az üzemanyag, mert hogy X mennyiség volt. Most az lesz az igazán izgalmas, hogy az újraindult barátság körvezeték mekkora mozgásteret tud biztosítani a MOL-nak, meg mekkora mozgásteret tud biztosítani az új kormánynak ebben a tekintetben, tehát azt tudják el mondani, hogy megmarad a védett üzemanyagár, de kiterjesztik mindenkire. Magyarul jöhetnek a szlovákok, jöhetnek a szlovénok, jöhetnek a románok, meg mindenki igazából egyébként, aki csak erre jár, és védett áron tankolhatja meg az autóját. Vagy pedig azt mondják, hogy akkor a védett üzemanyagárat kell kivezetni.
7: Ez azért is fontos kérdés, mert ugye a stratégiai tartalékait kezdte Magyarország felélni, és kettős nyomás alatt voltunk, ugye egyrészt Zelenszkij miatt, másrészt pedig azért csak akadoznak az iráni konfliktus óta is az üzemanyagellátások. Ez csak azért érdekes, hogy Magyarországon azt mondják, hogy mindenkire ki kell terjeszteni a védett árat, még tőlünk nyugatabbra, tehát hogyha a magyarok szeretnének elmenni, és mondjuk Németországba tankolni, azért azt jóval magasabb áron tudják megtenni.
8: Emlékszünk rá, hogy Németországban is, meg főleg Hollandiában voltak jelentős üzemanyagár növekedések, és valahol bőven 2 euró fölötti árakról lehet beszélni, ami, sőt, ugye volt olyan időszak, amikor ilyen magyar forintra átszámolva 1000 forint fölötti árakkal is lehetett találkozni bizonyos nyugat-európai országoknak a bizonyos benzinkutyain. Hát ugye ez nyilván egy sok az európai autósoknak, és hát ugye ez egy olyan sok, aminek azért az alapvető hatása az egyértelműen az iráni konfliktus. De egy még alapvetőbb hatás az a szankciók Oroszországgal szemben. De ebben a tekintetben változásra ne számítsunk, a szankciókat fenn fogják tartani, ezt el is várják egyébként majd az új magyar kormánytól, hogy ezeket a vállalásokat, ezeket a szankciókat tartsák fenn, sőt, ha lehet, akkor még fejeljék meg azzal, hogy tovább folytatódnak ezek a szankciók. És ugye van egy izgalmas kérdés, ez pedig majd a 2027-es évnek az izgalma lesz. Ez pedig ugye nem más, mint az, hogy hát ugye elméletileg minden tagállamban kivezetésre kellene kerüljön az orosz energia, itt kőolaj meg földgáz egyaránt. Magyarország, Szlovákia, meg szerintem egy-két másik ország kapott átmeneti, de átmeneti időre szól, tehát konkrét időtartalma szóló felmentést ez alól. Ezt kellene most meghosszabbítani, hogy lehessen behozni orosz kőolajat, orosz földgázt. Itt lesz a nagy kérdés majd, hogy ezt meg fogják-e hosszabbítani, vagy azt mondják, hogy innentől kezdve ezeknek az országoknak sem nézik el, és ezeknek az országoknak is csatlakozniuk kell az olaj meg gáz embargóhoz, és Oroszországtól nem lehet ilyet vásárolni. Csak ugye a kérdés az, hogy kitől lehet vásárolni ilyet, mert ugye az iráni konfliktus beszélgetésünk pillanatában sem a megoldás irányába zakatol.
7: És hát azt is egyértelműen látjuk, hogy ennek a feladatnak a megoldása innentől a Tisza kormánynak a vállát fogja nyomni. De ugye annyit beszélgettünk itt a választások után rögtön is a kétharmados Tisza győzelemről, hogy ez az ennek a kétharmadnak Brüsszelből valóban örülnek-e? És akkor kérdezem ezt azért, ami szintén ugye a felvezetőben elhangzott, hogy egy Orbán-féle kétharmadot most fölváltott egy Magyar Péter-féle kétharmad, és azért a Politikónál is azt elég abszurdnak tartják, hogy a jogállamiságban várnának el előrelépéseket, közben azért azt az egész világ látja, hogy a saját sógorát nevezi ki igazságügyminiszternek, Magyar Péter. Tegyük hozzá, hogy ő is bevallja azt, hogy ebben lát politikai kockázatot, de majd bízik abban, hogy az idő azt fogja igazolni, hogy a legmegfelelőbb embert találta meg erre a posztra.
8: Kezdjük azzal, hogy maga a kinevezés nem jogellenes, de nem elegáns, és politikailag igencsak problémás, mert hogy emlékezzünk vissza, ugye arra az időszakra, amikor ugye Vitézi Dávid bekerült még anno a Fidesz kormányba államtitkári pozícióként, akkor ugye milyen gyorsan megtalálta a sajtónak bizonyos része a Orbán Viktor családjához kötődő rokoni szálakat, ami nem is tudom már pontosan hogy van, de hogy hát ilyen több körön keresztül vezetett, nem egy egyenesági, vagy talán nem egyenesági, nem emlékszem már pontosan történt, de nem egy közeli rokonság, és rögtön nepotizmus kiáltottak, és mennyire felháborít, hogy Vitézi Dávid bekerült a Fidesz kormányba, és hogy ott van, és hogy Orbán Viktor bevette egy távolabbi rokonát ebbe a kormányba. Most ugyanezek a szereplők nem kiabálnak, hanem hát nyilván kivárnak, és nem mondják azt, hogy akkor ez milyen felbojtó, pedig azért egy jóval közelebbi, ha nem is rokoni, de jóval közelebbi családi szál van ebben a tekintetben, és ez valóban egyébként a Politikó is sérelmezte. Egy cikkben pont tegnap reggel nézegettem ezt nekem is szemet szúrt ez az írás, és szerkesztő azt, hogy kérdésére a válasz, hogy örülnek vagy nem örülnek a Tisza kétharmadnak, örülnek is, meg nem is. Azt gondolom, hogy jobban örültek volna, hogyha szűk többséggel van meg a kétharmad. Azért örülnek nyilván egyébként, mert így nagyon nagy a mozgástere a Tiszának, tehát, hogy alkotmányt tud módosítani, és mindent vissza tud csinálni, amit a Fidesz az elmúlt 16 évben csinált, és nyilván látható egy ilyen elvárás is külföldi szereplők részéről, hogy mindent vissza kell csinálni. Csak hát ugye itt meg a Fidesz jelezte, hogy a 16 évnek az eredményeit azt fenn kell tartani, és hogy ellenzékből ezeket az eredményeket fogják képviselni, és ezeket az eredményeket fogják elvárni, ezeknek a fenntartását, és azonnal ott lesznek, hogyha ezeket az eredményeket sérelem éri, vagy ezeket az eredményeket le akarják építeni, vissza akarják építeni. A 141 képviselő az Brüsszel számára is egy kockázat, és ijesztő. Méghozzá azért, mert ugye látták már, mi történik akkor, hogyha kétharmados felhatalmazásra rendelkezik egy magyar miniszter. Elnök, óriási a mozgástere belpolitikailag, óriási a mozgástere európai politikai szempontból is. És amiről honnan indult a beszélgetésünk, hogy Magyar Pétert elkezdték már első pillanattól kezdve beszorítani bizonyos döntésekbe, és ugye eleve megvan ugye a feltételrendszere, hogy hogyan lehet hozzáférni az uniós pénzekhez, hogyan lehet hozzáférni a helyreállítási alapnak a hitel keretéhez, és ugye egyre másra jönnek ezek a kérdések, ugye egyből szinte beesett, ugye az üzemanyagára kapcsolatos, akkor ugye egyből beesett a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos probléma, és valószínűleg lesznek még ilyen belső idézőjelben, véletlenszerűen belső elvárások. Ezek arról szólnak, hogy azonnal megsorozzák Magyar Pétert, hogy álljál, légy szíves be a sorba, ne ugrabugráljál, nem kell Orbán Viktort követni, nem, hiába van kétharmados felhatalmazásod, neked nem az a dolgod, neked az a dolgod, hogy a Brüsszelt képviseled Magyarországon. És ugye ez abból a félelemből ered, hogy bizony-bizony, és ezt a Politikó is írta már egyébként a választásokat megelőzően, a Bloomberg a választások után, hogy nem tudják, hogy pontosan mire számítsanak Magyar Pétertől, mert látják, hogy benne van a pakliba az, hogy ekkora felhatalmazással azt fogja mondani, hogy ő is bizonyos kérdésekre Brüsszelben, hogy nem.
7: És azért itt van az idő, ami nyomja Magyar Pétert, már csak azért is, mert az uniós források felhasználásának is van egyfajta határideje. Most Magyar Péter mindent is kommunikál a közösségi médiában, tehát akár onnan tudhatjuk meg azt is, hogyha valaki követi, hogy egyeztetett a TEK vezetőjével arról, hogy a személyi védelmet azt innentől a készenléti rendőrség látja el, de talán nekünk állampolgároknak valóban az a fontos, hogy az uniós forrásoknak mi lesz a sorsa. És azt tudjuk, hogy vannak rohamléptekben egyeztetések, de ennek az eredményeiről még semmit nem tudhatunk.
8: Bocsásson meg azért itt a TEK meg a készenléti rendőrség kapcsán, így azt jegyezzük meg, hogy pár héttel ezelőtt Magyar Péter még azt mondta, hogy neki nincs szüksége személyi védelemre. Tehát erről le fog mondani. Tehát ugye ez most egy ellentmondás, amire rámutattunk, számtalan ellentmondás van a kommunikációjában. Vitézi Dávid kinevezése. Biztos, hogy nem fog be, kifejezetten Vitézi Dávidra kihelyezze, mondta el, hogy biztos, hogy nem kerülhet be a kormányba. Ugye egy kampányeseményen kérdezték őt erről, sőt, ugye hozzátette azt, hogy a bármilyen korábbi Fidesz kormányokban bármilyen feladatot vállaló szereplők nem kerülhetnek be az új Tisza kormányba, hát látjuk, hogy bekerülnek. Igazából itt nem arról van szó, én azt gondolom, hogy nem emlékszik, vagy nem arról van szó, hogy tudatosan hazudna, és azt mondaná, hogy tehát egy ilyen megfontolás lenne mögött, hogy na, akkor majd ő átveri az embereket, hanem ez egész egyszerűen egy kommunikációs taktika. Ez Donald Trumpnak a taktikája. Azt mondja az adott szituációban, ami az adott szituációban a legjobban hangzik. És nem érdekli azt, és nem foglalkozik azzal, hogy ez koherense azzal az állásponttal, amit korábban képviselt. Ezt Trump űzi a legmagasabb szinten. Ő is néhány órás szünetekkel tud gyakorlatilag teljesen ellentétes kijelentéseket tenni, és hogyha szembesítik vele, akkor tehát nem kezd el magyarázkodni, hanem elmondja, hogy neki miért van igaza. Ez egy új kommunikációs stratégia igazából. Ugye helyzetekben átlám a taktikaként szokott ez megjelenni. Mindenképpen egy új kommunikációs vonal. Ezt a kommunikációs vonalat hozta be, és emelte át az amerikai politikában Magyar Péter, és én azt gondolom, hogy ezt tudatosan űzi. Az lesz a kérdés majd, hogy ezt hogy a kormányzásban lehet-e tudatosan űzni. Miről beszélek, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke megteheti azt, hogy drasztikusan más mond néhány órás különbségekkel. Egy alapvetően kis ország az Európai Unióban is egyébként nem a legmeghatározóbb szereplőként. Külső nyomások alatt, ugye beszéltünk erről, hogy azért itt nagyon soknak a szemét bántja, bizonyos szempontból egyébként külső hatalmaknak, középhatalmaknak a szemét is bántja Magyarországnak a megnövekedett geopolitikai, meg európai politikai szerepe, hogy ilyen nyomás alatt megteheti-e, meg ilyen gazdasági nyomások alatt megteheti a magyar miniszterelnök azt, hogy egyik pillanatban ezt mond, másik pillanatban azt mond, ugye láttuk, hogy megrángatta ugye egyszer már a MOL részvényeket, ugye a forinttal kapcsolatban is ugye vannak kérdések, hogy meddig tud kitartani ez a kedvező helyzet, mert a Telex már ugye tudom, egy pár nappal azután, hogy a forint árfolyam kedvezően alakult, megírta, hogy hát igazából majd 3,80 fölé mehet újra a év vége felé, sőt jövőre a 400-as euró is elképzelhető, tehát nem is lesz olyan hosszú távú ez a történet, tehát azért itt van egy elég szűk mozgástér, meglátjuk majd, hogy például a piacok, meg egyébként a politikai környezet mennyire veszi jó néven ezeket a rángatásokat. Az első száz napban még biztos, hogy megteheti ezt, főleg akkor, hogyha eredményeket fel tud mutatni, azokat a világos eredményeket, amiket vállalta, hogy fel fog mutatni.
9: És hát azért ne felejtsük el, hogy az idő a gyermekvédelmi törvény kapcsán is nyomja, hiszen Magyar Péter kormányának kell erre valamit lépnie. És itt van még az európai porondon egy nagyon-nagyon fontos dolog, mégpedig a vétó kérdése. Hiszen azt látjuk, hogy Brüsszelből egyre inkább nyomják azt, hogy szüntessék meg ezt a vétót. Na hát ebben már a magyar kormánynak is, sőt, Magyar Péternek is, mint leendő miniszterelnöknek kell állást foglalnia. Ezzel kapcsolatban eddig csak Orbán Anitának azon kijelentését ismerjük, hogy ő nem bot szeretne lenni a küllők közt, hanem küllő azon a bizonyos keréken. Ez azért kettő nagyon-nagyon fontos kérdés, amiben vélhetően nagyon rövid időn belül választ kell adni.
8: Illetve ismerjük Magyar Péternek egy más megnyilatkozást, amikor arról beszélt, hogy icipici szuverenitást kell feladni, vagy lehet feladni, és akkor majd sokkal nagyobb mozgástér lesz. Ugye a kérdés az, hogy az ő fejében az icipici szuverenitásnak a határai hol húzódnak. Ugye ő egy olyan politikus, aki, ugye mondtam, hogy a kommunikációja az nagyon hektikus, és nyilván egyébként ez ilyen kampánykommunikáció. Igazából most fogjuk majd megismerni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, mert most neki egy stratégiát kell felmutatnia. Tehát látszódnia kell neki, hol vannak azok a határok, amiből nem enged, és hol az, ahol enged, és ugye például nem szoros témánk, de ugye nyilván európai uniós kérdésekhez tartozik Ukrajnának az uniós tagságának arról szóló vita. Ugye ez is egy olyan téma, amiben hát elkezdte fölvázolni azokat a határokat, és amely határok nem igazán tetszenek Brüsszelnek. Mert ugye azt mondta, hogy igen, ő támogatja Ukrajnának a csatlakozási folyamatban való előre haladását, de vannak elvárásai Ukrajnával kapcsolatban, egyébként a magyar kisebbség tekintetében, és ehhez tartja magát. Ez egy nagy stratégiai kérdés lesz, hogy hogy fogja magát tartani ehhez. Úgy fogja magát tartani ehhez, hogy azt mondja, hogy az ukránoknak az ígéretét elfogadja. És hogyha az ukránok ígérnek, akkor ő is enged, és akkor sikerül megállapodni ebben a tekintetben, hogy az ukránok majd betartják az ígéretüket, vagy merítve az Orbán kormánynak a tapasztalataiból, hogy az ukrán ígéretek azok sokszor gyakorlatilag üresek, azt mondhatja, hogy majd akkor enged, hogyha látja a változást Ukrajnában, és ugye itt a szóváltás közte és Zelenszky között nem árul el túl sok mindent egyelőre, annyi történt, hogy Zelenszky itt mondott, hogy nem lesz ez probléma, ugye az aggályok, amiket Magyar Péter megfogalmazott, és akkor pillanatra visszaugorra még ugye itt a közös döntésekre, a közös közös biztonságpolitika tekintetében, azt gondolom, hogy ez egy rejtett feltétel az európai szereplők részéről, az uniós pénzekkel kapcsolatban, hogy ezt erről le kell mondani a Magyarországnak, meg más országoknak is, hát láttuk, hogy bizonyos LP képviselők már annyira felbátorodtak, hogy azt mondták, hogy az elmúlt 16 év az egy betegség volt, és ezt a betegséget most sikerült meggyógyítani, de ki kell írtani a lehetőségét annak, hogy ez a betegség újra felüsse a fejét. Hát gyakorlatilag ez a betegség, ugye ez a tagállamoknak a szuverenitási kérdése, meg az érdekérvényesítő képessége, hogyha le akarom fordítani ezt egy ilyen egyszerű nyelvre, hát igazából itt azt várják, hogy a tagállamok akkor most mondják azt, hogy átléptetik az európai uniót, meg saját magukat is egy következő fázisba, amikor nincs akkora befolyásuk a döntésekre, lemondanak önként a vétóról minél több kérdésben.
9: Hát ez kérdés, hogy lemondanak-e önként a vétóról, vagy most kénytelenek lesznek a fényre kilépni azok, akik eddig a magyar miniszterelnök háta mögé bújtak be. De itt, ahogy tettem egy felsorolást, hogy mik azok a kérdések, amelyek nyomják a leendő új kormánynak a vállát, ebbe azért belevehetjük a migráció kérdését is, hiszen a migrációs paktum szűk 2 hónapon belül indulni fog. És amikor egy olyan ideológiai ámokfutást látunk már megint Brüsszelből, hogy az Európai Bizottság legújabb terve szerint a jövőben strukturális rasszizmusnak minősülne minden olyan kritika, amely az elhibázott migrációs politikát érinti, akkor azért úgy felszalad megint az ember szemöldöke, hogy már akkor a véleményt sem lehet, vagy a kritikát sem lehet a migráció kapcsán elfogadni, csak mindenki osztozzon ebben a közös problémában.
8: Ennek már politikai jelentősége van, ez a jobboldali meg patrióta erőket akarja teljes mértékben kiszorítani a politikai palettáról. Mert ha meg lehet őket bélyegezni, akkor azt lehet mondani, hogy akkor jelentől kezdve ők nem európai szereplők, nem kell őket komolyan venni, és a következő lépés már azt, akkor ki lehet a választásokról tiltani őket, és azt lehet mondani, hogy akkor innentől kezdve ezek a szereplők, ezek nem nyilvánulhatnak meg, mert nem demokratikus erőként működnek. Ez a szél pedig nem más honnan, mint Berlinből fúj. Ugye Berlinben van óriási bajban a CDU, mert hogy folyamatosan is egyre inkább a fejére nő az AfD. Nem tudnak mit kezdeni az AfD, mert az AfD-nek a legfontosabb témája ez a migráció kérdése mind a mai napig. Ez, ami ugye Berlinnek a CDU, CSU-nak, meg egyébként az SPD-nek is az elhibázott migrációs politikának az eredménye. Az AfD pedig folyamatosan elmutat ezekre a hiányosságokra, és folyamatosan elmondja, hogy ezen azonnal változtatni kell, mert ugye ezzel robban be a német politikába, hogy akkor majd ő megreformálja azt, amit Merkel elrontott. Hát ez annyira sikerült, hogy igazából elengedte ezt a kérdést mára, és azt mondja, hogy hát igazából nincs itt semmi látnivaló, és valóban itt a migrációs politikában jön a migrációs paktumnak az életbe lépése majd nyáron. Ez minden tagországot, Magyarországot is döntés elé fogja állítani, minden miniszterelnököt, államfőt döntés elé fog állítani, Magyar Pétert is döntés elé fogja állítani. Vagy befogad, vagy fizet. Nem nagyon lesz más lehetőség. Ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos pont lesz, ahol döntést kell majd hoznia.
9: És hát akkor azt se felejtsük el, hogy a háborús pszichózis az továbbra is itt lebeg az Európai Unió feje fölött, itt is akár lehet Németországra is gondolni, de hát már arról is szivárognak ki hírek, hogy amennyiben ez a háborús készültség a készültségből mondjuk átfordul, alkalmas lehet-e egyáltalán Ursula von der Leyen arra, hogy vezesse magát az Európai Uniót?
8: Igen, itt ilyen nagyon vad ötletek jönnek egymás után. Az nyilván nem vad ötlet, meg már többször felmerült, hogy egyáltalán alkalmas-e az unió vezetése, Brüsszel vezetésére, bizottság vezetésére konkrétan Ursula von der Leyen. Nem véletlen, hogy nem egyszer próbáltak meg vele szemben bizalmatlansági indítványt végigvinni, megbuktatni az Európai Bizottságot. Lehet még ilyen típusú kezdeményezés. Tehát azért nem elégedettek von der Leyennel. És ugye von der Leyen az, akinek a háborús retorikája nagyon erős volt az elmúlt időszakban. Ehhez képest meg azt mondják, hogy hát igazából, hogy ő egy ilyen háborús, vagy közelháborús helyzetben nem biztos, hogy megfelelő szereplő lenne, és ebben a tekintetben pedig vagy a következő választás után, ami majd ugye 2029-ben lesz az EP választás, akkor lesz majd új bizottság, de nagyon messze van. Lehet, hogy már korábban, hogyha a beüt a krak, akkor le kell cserélni, és ugye Mark Rüttét mondják, hogy kézenfekvő NATO főtitkárként nagy tapasztalattal rendelkezik, és hogy ő tudná igazából elmenedzselgetni az Európai Bizottságot egy ilyen háborús helyzetben. Hát ez gyakorlatilag tényleg ez a háborús készülésnek a kommunikáció, meg a hangulatkeltése, amikor ilyen típusú vélemények jelennek meg, hogy akkor, hát mivel háborúra készülünk, ezért már az Európai Bizottság vezetésében is azonnali változásra van, majd lenne szükség. A probléma sokkal inkább ott van egyébként, hogy ez a háború tényleg rámaradt Európára, és az amerikaiak tényleg kevesebbet foglalkoznak, vagy jóval kevesebbet foglalkoznak. Az egy talán fény lehet az alagút végén, hogy Trump azt mondta, hogy a hasonló időrenddel dolgozik a két konfliktusnak a megoldásában, Ukrajna meg Irán tekintetében. Csak ugye itt kérdés a beszélgetésünk elején érintett téma, hogy ezt csak rámondta az amerikai elnök, és valójában csak a újságírói kérdést akart így igazából így ebből visszapattintani, vagy pedig tényleg komolyan gondolja, és tényleg komolyan foglalkoznak, mert én tartok attól, hogy nem, az amerikaiaknak a figyelme már nem ott van. Sőt, nincs ott Ukrajnán, hanem Iránon van, meg más problémákon van, és úgy vannak vele, hogy akkor ezt majd Európa kezeli, és ugye sajnos ebben az irányban mutat az is, hogy a német kancellár egyre durvábban összerúgja a port az amerikai elnök, és azt mondta, hogy akkor ki kell vonni több ezer katonát Németországból, ki kell vonni katonákat Olaszországból, ki kell vonni katonákat Spanyolországból. Ugye ezeket sem zárta már ki Trump, tehát igazából egy nagy amerikai csapatkivonás készülhet elő, ami ugye tűnhet úgy, hogy ez egy ilyen kommunikációs adok-kapok, de hogyha meg a stratégiai szinten belegondolunk, akkor nagyon ijesztő. Mert ugye ez abba az irányba adhat, hogy akkor az amerikaiak lehet, hogy ezt nem csak azért mondják, nem tudom, most éppen a Trump bal lábbal kelt fel és haragszik Merzre, hanem lehet, hogy stratégia van mögött, ez amit így nem látunk innen Európából, azt látják, hogy Európa egyre inkább sodródik bele a háborúba, azt látják ugye ezekből a megszólalásokból, hogy akkor itt majd egy ilyen háborús bizottságot kell felállítani, és a Oroszországnak neki kell állni igazából, és lehet, az amerikaiak azt mondják, hogy hát ők meg ebből ki akarnak maradni. És hogyha Európa ezt akarja, akkor ők inkább elviszik a katonáikat, a katonáink ne legyenek ebben érintettek, ne involválódjon az Amerikai Egyesült Államok egy ilyen háborúba, és akkor Európa megoldja meg a háborúját Oroszországgal.
9: Fél percünk maradt, de ebbe a képletben hogy illik az bele, hogy London is bele szeretne szállni abba a 90 milliárdos támogatásba?
8: Hát gyakorlatilag ők a legnagyobb támogatói az ukrajnai háborúnak. Kezetektől fogva, ugye Boris Johnson volt, aki meggyőzte Volodymyr Zelenszkijt arra, hogy folytatni kell a háborút. Hát most egy bizonyítási kényszer is van egyébként Londonon. Be kell bizonyítaniuk azt, hogy a döntés az annó jó döntés volt, mert egyelőre úgy tűnik, ez egy nagyon rossz döntés volt, sokkal jobb lehetőségekkel, sokkal jobb feltételekkel tudott volna Ukrajna akkor megállapodni, mint ami most következik, és a németek is már ismerik, hogy hát területeket kell majd feladni azért, hogy valamilyen megállapodás szülessen.
9: Azt hiszem, hogy így a műsor végére elkanyarodtunk a külpolitika irányába, de továbbra is él az a tézis, hogy Magyarországon belpolitikát a külpolitika nélkül nem lehet véghez vinni, úgyhogy várjuk bizakodóan azt, hogy az új kormány mit tervez, akár külpolitikai szintéren is. Köszönöm szépen Póca Istvánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Mali Andrea és Hajósi Bence kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Keresztény mozifilmek, kerekasztal beszélgetések, valamint film és könyvvásár az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A hétvégén ismét megrendezik a keresztény film és könyvnapokat. De mielőtt még erről esne szó, visszatekintünk a Női Karizmák a 20. századból címet viselő konferenciára. Múlt héten Chiara Lubichról beszélgettünk, ma Slachta Margit lelkiségéről lesz szó. Műsorunk végén a 66. Zsoltár szövegét hallgatjuk meg, amit Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök magyaráz majd. Női karizmák a 20. században a társadalmi megújulás szolgálatában. A budapesti Párbeszéd házában rendezett konferencián Slachta Margitról is szó volt. Németh Emma szociális testvér előadásában az igazság és szeretet, az igazság és irgalom profétájaként mutatta be a szociális testvérek társaságát alapító Slachta Margitot. Margit testvér vallotta, az igazságosság csak az örökérvényű igazságon alapulhat. Az igazság alkutlan és kérlelhetetlen. Az irgalom határtalan. Ha érvényesül, megáldja a földet. Alakjában párhuzamosan él a másik emberért és a nemzetért való felelősség. Slachta Margit lelkiségéről kérdeztem Németh Emma szociális testvért. Az első, ami fölkelti az ember érdeklődését egy ilyen esetben, hogy a cím Női Karizmák. Mit jelent ez Slachta Margit esetében? Nőiség, a női principium.
2: Slachta Margit számára nagyon korán, tehát tulajdonképpen egészen fiatal korától fontos volt az, hogy a nőkért dolgozott. Patronesként is már 1906-tól, de 1913-tól pedig ez a női érdekvédelem, nők megsegítése, ez szélesebb munkát jelentett már, és akkor megindult egy lap, a Keresztény Nő, aminek ő volt a főszerkesztője, és ez 1918-tól pedig már Magyar Nő lapként jelent meg, amelyik alcímeként azt is tartalmazta, hogy a keresztény feminizmus lapja. Ez, hogy feminizmus, ez nem mindig kapcsolódik össze a nőiséggel, de Slachta Margitnál nem így volt. Tehát ő, amikor a radikális és a keresztény feminizmust már a Magyar Nő első számában összehasonlította, akkor nagyon fontosnak tartotta azt, hogy kiegészítse a radikális feminizmus követeléseit a keresztény szempontokkal, amiben a nőnek a sajátossága, a nő principiuma, tulajdonságai markánsan megjelennek. Tehát ez nem egy szembeállítása a férfival, hanem ő képviselőként is így jelentkezett be a 160 férfi mellé, hogy hozom a női szempontokat és a boldogságot képviselem majd a parlamentben. És hogy például költségvetésben is, hogy a nőnek a háztartási szempontjait is odavinni, vagy az anyának a szempontjait ő. Számára a gyermeknő és családvédelem, ez kiemelt terület volt, ez volt a munka fókuszában. Úgy is határozta meg az ő feladatát, hogy az árva közügyek anyjává válni. Vagy első kerületi képviselőként az árva gyerekek anyjává lenni, és felvállalni az ő megsegítésüket. Számára az is nagyon fontos volt, hogy a női feladatvállalás, akár közéleti szerepvállalás, akár más pályának a választása, az ne kényszer legyen, hanem ha akar, akkor megmaradhasson a családban, tehát a családiasság és a társaság egyik típusvonása otthont teremteni magunknak is, magunk körül is, meg másoknak is. Tehát neki ez a fajta családiasság, ez kifejezetten a nőhöz kapcsolódik, és én még azt is ide teszem, hogy első fogadalmára 1908-ban a Jézusom irgalom mottót választotta. És az irgalom az tulajdonképpen az anyaöl szóból van, és ez az élet védelme, az életnek az óvása, tehát mint ahogy az anyaöl körül öleli a születendő magzatot, hogy a nőnek van egy ilyen feladata, és az irgalommal, meg az irgalmas szeretet közvetítésével a több életet tudja szolgálni.
1: Az is hallatlan érdekes az ő esetében, hogy egyszerre egy egyházi ember szerzetes, és egyszerre laikus. Ez a kettő, főleg az ő korában még valószínűleg ennek a kettőnek, a szerzetességnek és a laikusságnak az összehangolása nagyon nagy feladat lehetett, és talán egy kicsit úgy is tekintettek rá, hogy te akkor most melyik vagy?
2: Igen, nem volt ez egyszerű, hiszen 1908-ban a Szociális Missziótársulat is úgy alakult, hogy nem volt kongregáció, hanem egy lazább szerzetesi közösség, amelyiknek a tagjai nagyobb mozgásszabadságot élveztek, mint mondjuk egy klauzúrás szerzetes rend, de nem csak az, hanem akár egy kongregáció. És amikor 1923-ra Farkas Edit a kongregáció formába ment át, akkor ők továbbra is próbálták védeni azt, hogy nagyobb szabadsággal tudjanak dolgozni annak a küldetésnek az érdekében, amit magukinak ismertek, és amikor őket elküldöttnek nyilvánították, akkor a Szociális Testvérek Társaságát kifejezetten úgy alapították meg, hogy mindig olyan egyházi jogi formát keresnek, ami egyszerre biztosítja a legősibb szerzetesi hagyományt és a legmodernebb életkereteket. Tehát amelyik nem akadályozza a közéleti munkát például abban az időben szerzeteseknek, papoknak, ez tilos volt. És ezért a társaság akkor is egy ilyen lazább forma volt, ma pedig a apostoli élettársasága, amelyik akár a közéleti politikai munkát is lehetővé teszi, de hogy a keretek azok csak segítik ezt az életet, meg ezt a munkát, ezért is mondta Margit testvér, hogy a keretek leomlanak, nem baj, a lényeg, hogy a szellem maradjon meg. És ráadásul két életformát hozott létre a társaságban. Van egy harmadrendünk, most nem arról beszélünk, hanem arról, hogy a testvérek lehetnek külső testvérek, meg belső testvérek. A külső testvérek nem élnek közösségben, és abban az időben, a háború előtt, illetve a feloszlatás előtt, ők titkosak voltak. Tehát nem viseltek semmilyen, sem jelvényt, sem gyűrűt, sem nem hordták a szürke egyenruhát, hanem ugyanúgy voltak jelen a szolgálati helyeik, mint mindenki más, ahol ott dolgozott. Hogy ne lehessen rájuk fogni, hogy ők hivatalból beszélnek, mint a papok vagy a szerzetesek. Sík Sándor mondta azt a testvérekre, hogy a testvérek hol azt felejtik el, hogy szerzetesek, hol meg azt, hogy nem azok.
1: Még egy nagyon erős szempont előjött a konferencián. Ez a szempont, ez a szociális érzékenység. Madeleine Delbrer nagyon hangsúlyosan fordult az utca embere felé. Chiara Lubik, aki ugye tanítónő volt, és Lakta Margit is arra figyel föl, hogy a legegyszerűbb emberek felé való fordulás mennyire meghatározó. Hogyan alakult nála ez a fajta szociális érzékenység?
2: Egész kislánykorától jellemző volt ez rá. Móna Ilona Anicia testvér írja le a könyvében azt, hogy ő már képzősként, tanítóképzősként is. Tehát, hogy annál a családnál, ahol lakott, Kalocsán, ott már felfigyelt azokra a családtagokra, akik törődést igényeltek. Ez nem feltétlenül csak olyan fajta fizikai törődést vagy szegénységet jelent, hanem akár érzelmi vagy erkölcsi. Slagta Margit számára az erkölcsi nyomor az sokkal erősebb volt, mint a fizikai, ha szabad ezt így mondani, mindkettő, de arra gondolt, hogy az erkölcsi nyomor az létre is hozza aztán egy idő után a fizikai nyomort. Ott volt egy fiatalember, aki talán ma így mondanánk, hogy kicsit félváról vette az életet, és akkor Slagta Margit leült vele beszélgetni. És ennek a fiatalembernek a beszélgetés hatására egyébként megváltozott az élete. És mindig is szerette az embereket felvidítani, jókedvre deríteni, olyan környezetet teremteni maga körül, ahol az emberek boldogok. És hogy az is fontos volt számára, hogy a földi és az örök boldogság, vagyis az üdvösség együtt, és hogy ebben nem segít a szegénység. A szegénység az embert lehúzza, és nem pedig Istenhez segíti, és ezért ő egész kora gyermekkorától már törődött a körülötte lévő embereknek a mindenféle nehézségeivel.
1: És még egy kérdés, te magad is szociális testvér vagy, akár Slagta Margitban mi az, ami megragadott téged, illetve a személyes életedben mi ragadott meg, amikor először találkoztál a Szociális Testvérek Társaságával, végül miért választottad ezt az utat?
2: Hát én az illegalitásba léptem be a társaságba, illetve hát akkor ismertem meg, és ez tulajdonképpen lehet mondani, hogy véletlen. Egy volt évfolyam társam járt nálam a vőlegényével, és akkor ő hívott el egy ima közösségbe, ahova csak lányok jártak, és ő is járt oda, és én elmentem ebbe az ima közösségbe, és valahogy megéreztem, hogy ez egy szerzetes közösség, semmit nem tudtam a szociális testvérekről, azt tudtam, hogy én is ilyen akarok lenni, de ez nagyon mély ima élmény is volt, meg nagyon mély egyház élmény is. Aztán hát ebből lett az, hogy egy idő után rájöttem, hogy ha ilyen akarok lenni, az a házassággal nem fér össze. És még az illegalitás volt, amikor beléptem 1983-ban. És aztán, amikor már a rendszerváltás után újraindulhattak a közösségek, és kiderült, hogy még milyenek vannak, meg egyáltalán mi mindent lehetett volna választani, akkor is azt láttam, hogy én ennél jobbat választhattam volna, hiszen ez teljesen az enyém. Azért is, mert nekem az igazság, meg az igazság szolgálata mindig nagyon fontos volt, és hát ezt láttam meg először Slagta Margitban, aztán hát ez így, ahogy egyre több írásához, beszédéhez hozzá lehetett jutni, akkor egyre inkább kibontakozott ennek a gazdagsága, nem csak a közéleti, hanem a tulajdonképpen a misztikus Slagta Margit is sokat írt a természet fölöttiségről, és élte is ezt, úgyhogy ez nagyon az enyém lett.
1: Németh Emma szociális testvérrel beszélgettünk Slagta Margit lelkiségéről.

0: A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezésében idén már 11. alkalommal rendezik meg a Keresztény Film és Könyvnapokat május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az idén vetítendő filmek jelentős részét közkívánatra, internetes szavazást követően választották ki. A programban magyarországi premier is lesz majd, hiszen a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című filmet itt láthatja először a nagy közönség a május 21-i szélesebb körű mozi premier előtt. De ezen kívül lesz még film II. János Pál pápáról, Carlo Acutisról, Kalkuttai Teréz anyáról és Néri Szent Fülöpről is. Ez utóbbi film, a Mennyországot választom című életrajzi dráma rendezője Giacomo Campiotti vendége volt a legutóbbi Keresztény Filmnapoknak. Akkor beszélgettünk vele személyes motivációiról és az életpéldák bemutatásának fontosságáról. Filmrendezőként hogyan merítesz a saját személyes hitedből?
1: Amikor elkezdtem filmeket készíteni, akkor még a saját eléggé nagy egómból merítettem. Ezek nem voltak rossz filmek. A Mindkét Krokodil című alkotást például Arany Globus díjra jelölték a legjobb nemzetközi film kategóriában. De egy idő után kezdtem azt érezni, hogy a lelki és a szakmai életem ketté szakad. Legbelül ugyanakkor az volt a vágyam, hogy egyetlen ember legyek. Egy éjszaka éppen Assisi-ben tartózkodtam, és azt hiszem, életemben először mondtam el egy valódi imát. Valahogy ezekkel a szavakkal. Istenem, a munkám gyönyörű, de egyben nagyon kemény is. Most fejeztem be egy filmet, ami jól sikerült. Jó film lett, de teljesen szórakoztató jellegű. Szeretném, ha a munkám és a tehetségem inkább lelki úton segíthetné az embereket. Ez olyan este 10-11 óra körül történt. Másnap reggel megszólalt a telefonom, egy ismerősöm volt a vonalban. Giacomo, a testvérem producer, és azt szeretném kérdezni, hogy megadhatom-e neki a telefonszámodat. Rendezőt keres. Furcsa kérdés volt, de azt mondtam, rendben. Azért rákérdeztem, hogy milyen filmről van szó. Azt válaszolta, hogy egy szentről szólna. Beleegyeztem, hogy megadja a számomat annak az illetőnek, így készült el a Giuseppe Moscatiról szóló filmdráma. Előtte nem tudtam, ki volt Giuseppe Moscati, azt sem tudtam, hogy szent. De elfogadtam a felkérést, megírtam a forgatókönyvet. Ráléptem egy útra. Azt hamar megtapasztaltam, hogy sosem könnyű lelki filmet készíteni. Sok nehézségünk volt a forgatás alatt, de éreztem, hogy már nincs megállás. A következő filmem egy másik szentről szólt, Bakita Szent Józsefináról, aki egy szudáni születésű rabszolga volt.
0: Mire gondolsz, amikor azt mondod, nem könnyű ilyen filmet készíteni?
1: Számomra a filmezés hatalmas erőfeszítést jelent, különösen pszichés értelemben. Ha a Forma 1-es pilóta a legstresszesebb szakma, akkor a rendező közvetlenül utána következik. A nyomás azért is nagy, mert a producerek szigorú határidőket és pontos forgatási terveket szabnak meg, ezzel gyakorlatilag rákényszerítve a stábot és a színészeket, hogy az elképzeléseimet megvalósítsák. Egy rendező azonban nem költő, nem festő, ő mások pénzével dolgozik, és így elkerülhetetlenül függ a nézettségtől és a kereskedelmi sikertől, ami néha jól, néha rosszul alakul. Készítettem olyan szórakoztató filmeket, amelyeket a magam módján szépnek tartok, de olyanokat is, amelyek tisztán a saját önkifejezésem eredményei voltak. Aztán, ahogy mondtam, ez megváltozott. Nézőként is szívesen lépek be olyanok társaságába, akik jelentős nyomot hagytak az életükkel. Megpróbálom megérteni és átélni az ő világukat. Particularity of the saint.
0: Én azt hiszem, hogy a keresztény filmek esetében fennállhat a veszély, hogy túl didaktikussá válnak. Hogyan találod meg az egyensúlyt az erős lelki üzenet és a jól felépített dramaturgia között?
2: Film, it's a very interesting topic. I do movie for myself first. No, every movie is a travel.
1: Ez egy izgalmas kérdés. Nem akarom tanítani az embereket, és úgy érzem, nincs is mit tanítanom nekik. Mindig saját magamból kiindulva készítem a filmjeimet. Minden egyes mozgóképes alkotás egy felfedezés a szentek személyiségéről, Utazás köztem és a Szent között. Én mindig az emberi oldalukat keresem, és azt helyezem előtérbe. Fontos, hogy nem csupán katolikusoknak készítem a filmjeimet. Olaszországban egyáltalán nem kizárólag katolikus közönség követi ezeket az alkotásokat, annál jóval többen. Ez számomra rendkívül lényeges, mert egyrészt nem akarom higítani az üzenetet, meg akarom őrizni az erejét, ugyanakkor azt akarom, hogy mindenkihez szóljon. A szentek mindig szenvedélyes emberek voltak, megértőek, hiányzott belőlük az ítélkezés. Ezeket próbálom megmutatni a filmjeimben is, ezekhez mindenki tud kapcsolódni.
0: Te magad 5 gyermekes édesapa vagy, és valamennyi filmedben kiemelt jelentőséget kap a család. Adnál valamilyen tanácsot a szülőtársaidnak? Hogy látod a család jelenlegi helyzetét a társadalmunkban?
1: Szülőként gyakran érzem úgy, hogy nem vagyok elégedett magammal. Ha tanácsot kellene adnom, azt mondanám, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, az az, hogy valóban meghallgatjuk a gyerekeinket. Gyakran már előre eldöntjük, mi a helyes és mi a helytelen, hogy mit kellene tenniük és mit nem, mi legyen a napi programjuk. Ezzel szemben úgy gondolom, hogy a gyerekek sokszor nagyon pontos üzeneteket közvetítenek felénk, csak meg kell hallanunk őket. Minden dükitörés mögött van egy ok, egy mélyebb indíték, amit meg kell érteni, és ehhez először is figyelnünk kell rájuk. Azt is javasolnám, hogy lassítsuk le az életünket. Túl gyakran kap el minket a hétköznapok sodrása, a végtelen rohanás, és közben a gyerekek is elvesznek ebben a forgatagban. Ugyanazok a sportok, ugyanazok a külön órák, ugyanaz a napi mókuskerék. Ami igazán hiányzik, az a közös idő, a nyugodt beszélgetések a családban. Emellett fontos, hogy megvédjük őket azoktól a dolgoktól, amelyek elsőre ártalmatlannak tűnhetnek, de valójában komoly veszélyeket rejthetnek, mind fizikailag, mind lelkileg. Ilyenek például a számítógépek, a mobiltelefonok, mind olyan eszközök, amelyek könnyen magukkal ragadják őket, ha nem figyelünk oda.
0: What do you think about future of the Christian films? Mit gondolsz a keresztény filmek jövőjéről?
1: Azt gondolom, hogy ezek az alkotások nem avulnak el, mert az emberi lélekről szólnak. Remélem, hogy folytathatom ezt a munkát, és hogy találok egy magyar producert, aki támogatná Szent Margit történetének megfilmesítését. Ez egy csodálatos történet, és jó lenne filmvásznon látni.
2: Let's see.
0: Az előző percekben Giacomo Campiotti olasz filmrendezővel beszélgettünk, akinek a Mennyországot választom című filmjét is vetítik majd a hétvégén Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a keresztény film- és könyvnapokon. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.

0: Húsvét 6. vasárnapja következik, amely egyben a társadalmi kommunikáció világnapja is. A Szent Misén a 66. Zsoltár szövegéből vesszük az imádságot az első és a második olvasmány között. A Zsoltár szavaihoz Martos Levente Balázs segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Minden föld dicsérje az Istent, dicső nevének Zsoltárt zengjetek. Magasztaló énekkel mondjátok Istennek, mi csodásak a te műveid. Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, nevedet Zsoltárral dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekért végbe vitt. Száraz földé tette a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen. Örvendezzünk tehát ő benne, mert hatalmával uralkodik mindörökké. Jertek ide mind, és halljátok, kik félitek az Istent, elmondom, mi nagy dolgot tett vélem. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát.
1: Hogyan éljük meg az imádságot? Inkább saját, egyéni személyes vállalkozás és találkozás az Istennel, vagy olyas valami, amiben a közösség segít belépni, közös találkozás, amely az emberi hangok, gesztusok és jelenlét által készít fel az Isten színe látására? Nehéz erre a kérdésre egyszer s mindenkorra válaszolni. Inkább arról valhatnánk, mesélhetnénk egymásnak, hogy mindez felváltva, egyszer így, másszor úgy történik. Hogyan tisztul meg a szívünk a váratlan ajándékba kapott csend pillanataiban? Hogyan tekintünk azután egymásra is, másként, tisztább, lényeget látóbb, a jóra nyitottabb tekintettel? Illetve, amikor mindez fordítva szükséges, hogyan melegíti fel dermedt szívünket a többiek jelenléte? A szelíd, de kitartó közös imádság. Hogyan felejtjük el bunkat bánatunkat, amikor a közösség felemel? A 66. Zsoltár, amelyet húsvét 6. vasárnapján éneklünk, a közösségi ének és a mélyből, magányból forrásozó imádság határán mozog. Első hallásra inkább a közösség hangját halljuk meg benne, ami az egész földet akarja imára hívni. Minden föld dicsérje az Istent, dicső nevének Zsoltárt zengjetek. A minden föld, vagyis egész föld kifejezés a Zsoltár bevezetésében háromszor is elhangzik. Persze mindezt érthetjük egyetlen imádkozó újongó kiáltásaként, akinek akkora öröme van, hogy az egész földet be kell töltenie. Csak az egész föld, minden nép és nemzet, tenger és száraz tudja elég hangosan visszhangozni. A folytatás még mindig a közösséget, egész pontosan Izrael tapasztalatát szólaltatja meg. A tengeren átvezető út kétféle értelmet nyerhet. Az első a kivonulás tapasztalata, amelyre ez a fogság utáni időkben keletkezett Zsoltár úgy tekint vissza, mint a nép nagy, alapító közös tapasztalatára. Az Isten száraz földé tette a tengert, vagyis a kivonulás könyve szerint egész éjjel tartó erős és forró széllel kiszárította azt, hogy a nép átvonulhasson rajta. A Zsoltár szavai azonban nem egyértelműek, és mint minden költeményben ebben is felragyoghat másik értelem, másik párhuzam. Izajás könyvében például olyan szakaszokat is olvasunk, ahol a tenger kiszárította.

0: és mert szabadságot ajándékozott a föld lakóinak, felemelte a fogságban sínlődő népet, megismertette velük a szabadság ízét, hogy ennek hírnökei legyenek az egész földön. A Zsoltár harmadik egysége ugyan visszavisz a rabság képeihez. Engedted, hogy emberek gázoljanak a fejünkön, tűzön és vízen mentünk keresztül. De a szabadulás ismételt tapasztalatát is ünnepli. Te kivezettél minket az enyhülésre. Majd egy fogadalom teljesítésével zárul a jeruzsálemi templomban. Igen, úgy tűnik, ez az imádság olyas valakinek a tapasztalata, aki engedi, hogy a nép emlékezete magával ragadja, s akit ez az emlékező erő ébreszt fel, hogy ő maga is hálát adjon. Most már ő vigye a fődallamot, bánat, hála és dicsőítés hangjait. Ahogy ezeket a Zsoltár verseket olvasom, szinte hallom is hangjukat. A föld hangjait, sötét és termékeny szólamát, a tenger zúgását, a vízcseppeken átragyogó fény rezdülését, üdítő frissességet, a vízből sarjadó mindenféle életet. A Szentmisén az apostolok cselekedeteinek részletére felel ez a Zsoltár. Az örömhír Jeruzsálemből eljut a szomszédos, félig rokon, félig idegen Szamáriába. Fontos ez. Az egész földre elható ige elindul. Az élet igéje utat készít magának, s már nem is hív, hanem teremt egy új világot.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradio@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. A mai műsor elkészítésében közreműködött Fülöp Tamás. Egyházi felelősünk Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Másodfokú egyenlet és függvényellemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az EduLine. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek. A második részben már összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk, például egy viharjelző magasságát vagy falusi foci csapatok számát kellett meghatározniuk. Szerint a matematika írásbeli második részében több falatot is szokatlanul hosszú volt, ami fejtörést okozhatott a vizsgázóknak. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Posvai Mihály geológus, Széchenyi Díjas akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítse. A lendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta

0: tartotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Távozik posztjáról az Index hírportál főszerkesztője Fekete Szalóki Zoltán. A hónap közepétől eddigi helyettese Gedei Norbert tölti be a posztot. Fekete Szalóki Zoltán több mint 6 éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Gedei Norbert feladata a szerkesztőségi működés továbbfejlesztése, a márka szakmai karakterének megerősítése, valamint új tartalmi és működési stratégia megvalósítása lesz. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki tegnap gyalogosok közé hajtott az autójával egy lépcsei bevásárló utcában. Két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek. Pontos számokat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Több bányász meghalt sújtó légrobbanásban Kolumbiában. 6 embert sikerült kimenekíteniük a mentőknek. A robbanás pillanatában a bányászok mintegy 600 méter mélyen tartózkodtak. Az egyik vájár nővére azt állította, hogy a munkásokat a múlt héten kétszer is kimenekítették, veszélyes gázok jelenléte miatt. Kolumbiában gyakoriak a bánya balesetek, főként a tárnák rossz szellőztetése miatt. Az időjárásról: többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Műsorajánlat.
2: Balázs Fecó emlékkoncert május 9-én a Budapest Arénában. Torozsmai Péter zeneszerző lesz a vendégünk. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki előadása Budapest Bábszínházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsej Múzeum pinceterében. Párhuzamos autonómiák, Klimó Károly és alkotótársai kiállítása a Képzőművészeti Egyetemen.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
4: Elve sorolja, tudjuk azt magunk.
3: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
5: Téged hogy hívnak?
6: Miros Mihály második B.
3: És beköltöznek a nappaliába.
4: Na, amit ittunk, az faktum.
3: Klasszikus történetek.
7: A piros ernyő.
8: Azaz.
9: Szent Péter esernyője.
3: Vadonatúj élmények.
10: Vasárnap eljöhetne moziba.
3: Készítse a popcornt.
11: Moziba? Megyek.
3: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a Filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Negyedik fejezet.

0: Maga a korona is elég különösen van készítve, ugyanis igen alacsony. Csúcsát kereszt és négy ívecske díszíti, melyek egyike oly nagy, mint a többi három, vagy legalábbis kettő közülök. A korona megtekintésének kegyét nem olyan könnyű elnyerni. Én Lipót császár kincstárában csak mintázatát láthattam. Ez drága kövekkel díszített aranykorona, melyet lehetőleg Szent István koronájához hasonlóan igyekeztek elkészíteni, és azt hiszem, hogy ez sokkal drágább az eredetinél. Ám bár a magyarok a tudományok és szabad művészetek elsajátítására elég ésszel, szorgalommal és jó tehetségekkel vannak fölruházva, mindazáltal sokkal inkább a harcban lelik örömüket, mintsem a tudományban. Maguk a püspökök, valamint a többi papok is mindenkor derék katonák voltak, hiszen a szerencsétlen mohácsi ütközetben nem kevesebb, mint 6 püspök esett el. Sokan azt állítják és hiszik, hogy Ovidius, a híres költő Magyarországban, Szabária városában, ez a Gyöngyös és Perint folyócskák egyesülésénél fekszik, halt meg és temettetett el. Ugyanis a Fekete-tenger melletti Tomiba száműzetvén később visszahívatott, és hazautazása közben Szabáriában meghalt. E városban, mint mondják, sírja, és a saját maga által készített sírirat mai napig is látható. Magyarországba utazásom előtt soha nem láttam a pirrikus táncot, melyet hajdan a régiek gyakoroltak. Most pedig a hajdúk táncolnak. Ezek mesztelen karddal táncolnak. Egymás kardjára ütnek, miáltal nagy csörömpölés keletkezik. Forognak, a levegőben ugrálnak, meglepő ügyességgel földhöz vágódnak. Végül a magok módja szerint énekelnek, mint ezt hajdan a görögök is tették. A történelem ez ország hajdani királyát, Attillát híres emberként emlegeti. És a vele foglalkozó szerzők dicsérőleg nyilatkoznak nagyszerű cselekedeteiről, valamint hadseregéről, melyet ez országból Német és Olaszországba vezetett. Azután elpusztította és fölégette Aquileját, és Étius római hadvezérrel a Katalauni vagy Kalonszi mezőkön megütközött. Mondják, hogy a csatában 10 király vett részt, a harcmezőt pedig 200 000 halott borította. Különösen megjegyzendő még, hogy a 7 főhadvezér ugyanazon országból való volt. Attila ugyanis magyarországi, Étius pedig szerbiai, vagyis mőziai volt. A magyar királyok idővel megnagyobbították országukat. Kitűnik pedig ez nem annyira a történelemből, hanem inkább a koronázásnál látottakból. Ugyanis ilyenkor 10 zászlót visznek a király előtt. Ezek pedig a következő 10 királyság zászlói. Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Galícia, Szerbia, Bolgárország, Bosznia, Lodoméria és Kumánia. A magyarok tartóztatták föl leghosszabb ideig a törököket, és ők akadályozták meg, hogy azok nem nyomulhattak be Európa nyugati országaiba. Magyarországi hódításaik is csupán a belső viszályok és polgárháborúk miatt voltak lehetségesek. És ha csalárdsághoz nem folyamodtak volna, soha sem jutottak volna ennyire. Szolimán sem kapta volna meg Budát, ha gyalázatos és méltatlan cselekedeteket el nem követett volna. Ám bár a török már az ország legnagyobb részét uralma alá hajtotta, mégis mintegy harmad része a császárt ismeri királyul. Ez a rész pedig majdnem akkora, mint az egész felső Magyarország, azaz Pozsonytól Tokajig és Szatmárig terjed. A törökök a kereszténység 3 legnagyobb erősségét, úgy mint Győrt, Komáromot és Lipótvárt sem foglalhatták el. Ez utóbbi várat Érsekújvár elvesztése óta építették, és egészen ennek mintájára készítették. 6 igen szabályos és erős bástyával látták el. Lipótvár a Vágtól nyugatra, éppen Galgóccal szemben fekszik, nem messze azon helytől, hol a tatárok a legutóbbi háború alatt a folyón átkelve az egész vidéket valamint Morva ország egy részét is elpusztították, és a lakosok közül néhány ezret magokkal vittek rabszolgákul. Az erődítést 1665-ben kezdték. Átutazásomkor, azaz 69-ben már eléggé előhaladtak. De még nem volt egészen befejezve. Gróf Sushi, akkori parancsnok, igen udvarias volt irántam, sőt, kíséretet is adott mellém, midőn az adófizető vidékeken keresztül Selmec és Körmöc felé mentem. A római császárok közül sokan voltak ezen a vidékeken. Itt születtek, elhunytak, vagy pedig híres tetteik által kitűntek. Ugyanis eltekintve Traján, Caracalla, Galénus, Konstantinus és egyéb császároktól, Probus Aurelianus és Gratianus császárok Sirmiumban születtek. Claudius Gotikus pedig itt, vagy legalább valahol a közelben halt meg. Jovianus és Valentinianus Pannoniában születtek. A mőziai légiók Ingenuust, Pannonia kormányzóját, császárukká kiáltották ki. Vetranióval, az öreg csapatvezérrel ugyanez történt. Végül Fótius, szirmiumi püspök idejében egyházi gyűlést tartottak Sirmiumban. Minthogy a római hadak igen gyakran tartózkodtak az országban, nem kell csodálkoznunk az itt talált arany, ezüst és részpénzek nagy sokaságán. Igen szépeket találtam a hajdani Pannoniához tartozó Petronelben, vagyis a régi Carnuntumban. Továbbá Szőnyben, a Duna partján elterülő városkában. Elég közönséges Óbudán, a régi Szikambriában is, továbbá a szerémségben lévő Sirmiumban, Mursában, azaz Eszéken és számos egyéb helyen. Belgrádi szállásadóm, egy örmény kereskedő megígérte, hogy visszatérésemkor sok római pénzt fog nekem adni. Állítása szerint ez igen könnyű, mivel Sirmiumban és Szendrőn sokat találnak. Azt hiszik, hogy Lysimachus, Makedónia és Trákia királya Déva közelében lakott, hol ama nagy aranypénztömeget találták. Ez a véleménye Furnének, ki következőleg beszéli el. A parasztok Déva közelében a régi kastély, vagyis jobban mondva rombadőlt palota alatt nagy kincset találtak. Hosszas és erős esőzés után számtalan aranypénz került napfényre. Ez érmek egyik oldalán Lysimachus arcképe, a másikon pedig a győzelem jelképe volt látható, és mindegyikök 2 vagy 3 tallért ért. Mihelyt az eső és vihar megállott és lecsillapodott, a nap rásütött, és a parasztok a ragyogást látva azonnal örömújjongva odarohantak. Miután mindent elvittek, amit csak találhattak, még egy aranykígyót vettek észre, melyet Castaldo tábornok azonnal Ferdinándnak küldött nagyszámú régi aranypénz kíséretében. Ugyanis hajdan, akik kincset ástak el, aranykígyót tettek melléje, mivel ezt a hű őrző jelképének tartották. Miután a parasztok mindent elvittek, amit csak akartak, anélkül, hogy valaki tudta volna, azután mások jöttek, kik még több mint 20 000 aranyérmet találtak. Sőt, azt is állítják, hogy 100 000-et is elvihettek volna, ha akartak volna. Itt lakott hajdan Lysimachus király. Ferdinánd 1000-nél többet kapott belőle. Castaldo pedig csak 300-at, ebből a temérdekpénzből, mely a régi király ideje óta oly sokáig elrejtve maradt. A többi említésre méltó régiségek közt volt 2 érdekes aranyérem is. Az egyiken a Nílus, a másikon pedig Szemirámisz volt látható. Mindkettőt 5. Károly császárnak ajándékozták. Az egész vidéken nem volt ember, kinek ne jutott volna ez érmekből. Oly nagy volt számuk. A rómaiak uralma alatt állott városokban, ahol csak átutaztam, a lakosság az ilyen pénzeket mind átadta volna, ha kértem volna, mivel ők csak pogánypénznek nevezik, és ennél fogva igen kevésre becsülik. Az örmények és zsidók Boszniában és Szerbiában összegyűjtik, azután Raguzába küldik, honnan legnagyobb részük Olaszországba kerül. Föl kell még említenem Julius Philippus császár bizonyos részpénzét, mely e vidéken elég közönséges. Másutt azonban nagyon ritka. A magyarok öltözete annyira alkalmas a különböző fegyvergyakorlatokra, főképpen pedig a lovaglásra és hadakozásra, hogy a horvátok, szlavónok, valamint a többi nemzetek, sőt, még a határon lakó törökök is használják. Ám bár ezek csak nagyon ritkán változtatják meg öltözködési és ruházkodási módjukat. A magyarok nagyon szeretik a színeket, ugyanis kék, sárga, zöld és vörös ruhákat hordanak. Fekete öltönyöket nem igen lehet látni, mert még a papok is hosszú vörös ruhában járnak.
1: Utazás Bécsből Larisszába, 1669.
0: Miután a telet Bécs császári városban eltöltöttem, Magyarországba mentem az arany, ezüst és rézbányák megtekintésére. Kevéssel ezután, ám bár már elégszer láttam Olaszországot, Ausztrián, Stájerországon, Karintián, Krajnán és Friulin keresztül Velencébe utaztam. Azonban innen csak hamar visszamentem Bécsbe, hol kedvező alkalom kínálkozott a török császár Larisszai udvarának megtekintésére. Nem fogom felemlíteni mind a ma helyeket, melyeken átutaztam, hanem csupán néhány olyan helyet fogok felsorolni, melyek a térképeken rendesen föl nem lelhetők. Bécs és Pozsony között, a Morva folyó torkolatán fölül csupán e nevezetesebb dolgokat tartom fölemlítendőknek. Petronell városkát, a Hajnburgi kastélyt és hegyet. Petronellt hajdan Carnuntumnak nevezték, melyet a rómaiak Krisztus előtt 170-ben hiába ostromoltak, azonban később Augustus uralkodása alatt mégis elfoglalták. És a Legio Decima Quarta Gemina, vagy mások szerint a Classis Istrica gyarmatává tették. Ez később oly szépen gyarapodott, hogy Felső Pannonia fővárosává lett. E tartomány a Dunától délre terült el. Petronellben megtekintettem a régiségeket, és igen sok érmet találtam. Egy régi vízvezetéken, vagyis inkább igen szép épületen, melyet Hajdan Jánusz templomának gondoltam, feliratokat láttam. Később azonban azt mondták nekem, hogy ez a Tiberius által a Pannonokon és Dalmátokon Krisztus után 9-ben aratott győzelem emlékére emelt diadalív. Kedves barátom, Lambecius Péter a diadalív egyik oldalának képét a császári könyvtár leírásának második részében közzétette. A másikat pedig én rajzoltam le. Erről, valamint Carnuntum többi régiségeiről igen sok tanulságos dolgot lehet találni ugyane szerzőnél, sőt, még többet is remélhetünk, mivel a szerző közzé akarja tenni Carnuntum redivivumot. Antonius Filozófusz császár a marcománok, kiket ma morváknak neveznek elleni háború alkalmával, 3 évig tartózkodott a városban. És Vindobónában, vagyis a mai Bécsben halt meg. Ugyancsak Carnuntumban választották meg császárrá a németországi legiók Severust. Attila, Magyarország királya, midőn e vidékre betört, a szép és régi várost teljesen elpusztította. Régi nagyságának maradványai azonban mai napig láthatók. És ám bár a régi Carnuntum helyén fűnő, mindazáltal, ha közelebbről megtekintjük, az utcákat és a házak alapjait igen jól kivehetjük. Itt mindig temérdek római pénz van, és még most is annyit találnak, hogy a legutolsó parasztnak is jut belőle. Én is összeszedtem néhányat. Donellán, irlánli nemes, ki velünk utazott, és a régiségeket szintén megtekintette, véletlenül egy ezüst pénzre bukkant. Pozsony, igen kedves város. A Duna északi partján terül el. Ez Magyarország fővárosa, és a császár birtokaihoz tartozik. Buda elvesztése óta itt gyűlnek össze az országos rendek, és Esztergom elfoglalása óta fő érseki székhelyé lett. A város igen kellemes. A várkastély szép és nagyszerű. Itt őrzik a magyarok tiszteletének legfőbb tárgyát, a Szent Koronát, melyet angyal hozott Szent István királyuknak. Ez nem oly alakban készült, mint a többiek. Az érseki kert igen szép. Gyönyörű sétányok, tavak, szép szökőkutak és labirintok vannak benne. A székesegyházban Szent János alexandriai püspök teteme nyugszik. A templom egy része a jezsuitáké. A luteránusoknak is igen csinos templomuk van. Végül a város igen gazdagon berendezett gyógyszertárral is bír. Győr a Rába és Rábca folyóknak a Dunába ömlésénél fekszik. Ez igen erős határvár, és még sokáig ellenállhat a töröknek. Két hídja van, úgy mint az Ausztria felé eső oldalon és a Székesfehérvár felé eső részen. Négy bástyája és négy emelkedett helye van, honnan mindent meg lehet szemlélni. Az első bástyán a parancsnok kastélya, vagyis palotája áll. A második a Dunaparton emelkedik. A harmadik a Szenthegyen áll. Midőn ezt a törökök akna segítségével fölrobbantották, egy rajta álló lovast a puskapor ereje a Dunába vetett, anélkül, hogy valami bajt ejtett volna benne. A negyedik a középső és kelet felé fekszik. Az ötödik az úgynevezett új bástya. A hatodik a császári bástya. Midőn a keresztjének éjjel megrohanták a várost, a török parancsnokot ez utóbbi helyen meggyilkolták. Az egész környék róna. Csupán egyetlen kis hegy emelkedik, egyéb iránt ez is eléggé távol, és szükség esetén akna segélyével ezt is légbe lehetne röpíteni. A síkság közepén áll még a kis őrtorony, honnan az ellenség közeledése könnyen észrevehető. Szinán pasa, harmadik Murád szultán uralkodása alatt ostrom alá fogta a várost. Itt igen sok katonáját vesztette el. Azonban gróf Hardek parancsnok árulása következtében mégis hatalmába kerítette e fontos helyet. Hardekket etettéért Bécsben lefejezték. Néhány év múlva azonban visszafoglalták, ugyanis gróf Schwarzenberg és gróf Pálfi éjnek idején megtámadták, és az ott talált törökök közt nagymészárlást vittek végbe. A petárda által fölrobbantott kapunak egyik darabját a székesegyházban diadal jelként őrzik. Mialatt a törökök a város urai valának, a keresztjén foglyok számára börtönt készítettek, melybe csupán a vasrácson szűrődött be némi világosság. Jelenleg számos török fogoly van itt, kik a járókelőktől alamizsnát kérnek, és szomorú fogságokban készített ostorokat árulgatnak. Akinek kedve van mindenféle hadigépeket és eszközöket látni, az csak menjen Győrbe vagy Komáromba, mivel sehol a világon nem láthat ennyit egy rakáson. Ugyanis először itt látható a hajnalcsillag nevű eszköz, melyet az őrök ostrom alkalmával vagy pedig a rés védelmére használnak. Vannak itt továbbá lőporral és egyéb hasonló anyagokkal megtöltött fazekak, melyeket az ellenségre haigálnak. Azután vannak itt még vasszögekkel födött palánkok, melyeket a védműveken kívül elhelyeznek, és vékony réteg földdel betakarnak, úgy, hogy az előnyomulókat ezáltal veszedelmesen megsebzik és zavarba ejtik. Ezen kívül használatban van az úgynevezett hajítógolyó, melyet mindenféle gyúlékony anyaggal megtöltenek és kézzel eldobnak. Ezek azután mindent meggyújtanak. A fríziai lónak nevezett eszközt az utakon helyezik el, a lovasság előnyomulásának megakadályozására. Végül láncos golyók és számtalan egyéb ennemű eszközök láthatók. Midőn tavaly a városon keresztül hazámba utaztam vissza, Monte Cuccoli tábornok volt a győri parancsnok. A császár igen alkalmatlannak találván a budai vezér által küldött csauszokat, vagyis rendes követeket, kik ajándék nélkül sohasem akartak visszatérni, meghagyta nekik, hogy Győrön túl ne haladjanak, föltéve, ha erre engedélyt nyertek. Komárom a Csalló közkeleti szögletében fekvő, igen szép és rendkívül erős város és vár. Parancsnoka ez időben Hofkircher ezredes volt. Komáromot a Duna és Vág veszik körül. A teknős béka erődöt szerfelett erős helynek tartják. Ezt azért nevezik így, mivel némileg a teknős békához hasonlít. Szinán pasa Győr bevétele után a várost 60 hajóval, nagy török és tatár hadsereggel ostrom alá fogta, azonban céltalanul, mert a tatárok csak nem mind megölettek. A városban három régi sírt láttam, melyeket szőnyből hoztak ide. ott hajdan híres nagyváros állott. Valaki meglátott, midőn a feliratokat följegyeztem. Azonnal kérdezték tőlem, hogy mit fogok azzal csinálni, és másolatot kellett otthagynom. Ezen felül megígértették velem, hogy ha valami fontosat találnék azokban, azonnal tudósítsam őket. Legújabb időben jobban megerősítették Komáromot. A Dunától a Vágig húzott vonal által még nagyobb térséget zártak be, és 4 új bástyát építettek. A közelében levő többi erősségekről csak néhány szót fogok szólni. Érsekújvár a Nyitra folyó mellett Nyitra városához elég közel fekszik. Érsekújvár igen jelentékeny és szabályos város. 6 bástyája csillag alakot kölcsönöz neki. A nagyvezér 6 heves támadás által elfoglalta. Bátran kimondhatjuk, hogy gróf Forgács eszélytelensége miatt veszett el. Ez akkor várparancsnok volt, és a Párkányi ütközetben vakmerősége következtében elvesztette katonáinak legnagyobb részét. A csatában megölteknek csontjai még most is láthatók a harcmezőn.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Negyedik fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: következő részt holnap hallgathatják meg. Most pedig a krónika következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Megbukott az Európa-barát koalíciós kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesülésért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfőn múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Idehaza erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A ők szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektor helyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Országszerte derült az idő, éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
3: Ritka betegségnek számít az, amelyiknek egy a 4000-hez vagy annál is ritkább az előfordulása. A genetikai eredetű retinabetegségek pont ilyenek. A retina, magyarul ideghártya, a szem belső felszínét borítja. Itt találhatóak a fotoreceptorok, a fényérzékelő sejtek, melyek átalakítják a fényt elektromos jellé, majd továbbítják az agy felé. A látás tehát lényegében már a retinában kialakul. Több mint 300 gén ismert, amelyek hibája a retina betegséget okozhat, és még mindig vannak ismeretlenek. Itt ül mellettem Fej Dóra, vállalta, hogy elmeséli a betegsége történetét. Tehát ön ugye látássérült, egyébként végzős pszichológus hallgató, és pont egy ilyen genetikai eredetű retina betegsége van. Amiben ön különleges a magyar szemészet történetében, hogy ön az első génterápiával kezelt beteg.
4: Születésemkor jelentkezett ez a betegség. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy egyébként a második ilyen beteg vagyok, ugyanis a testvérem, a bátyám volt az első, mert hogy az első szemünket Horvátországban kezelték, és Gábort vitték be először a műtőbe, és én a második voltam. De hogy, hát ugye, ahogy ön is említette, ez egy örök ez szembetegség, úgyhogy testvéremnél alakult ki korábban, 7 év van közöttünk, és amikor én már születtem, akkor már a szüleim ennek tudatában voltak, hogy előfordulhat, hogy adott esetben nálam is kialakul.
3: Tehát amikor ön megszületett, akkor még jól látott?
4: Nem, már akkor sem tökéletesen. Nem tudom pontosan, hogy mennyi idős koromban, de azt gondolom, hogy elég korán elvittek már anyáik, és akkor kiderült, hogy nálam is kialakult, úgyhogy már akkor sem láttam úgy, mint ahogy a normál látó emberek.
3: De azért én jól képzelem, hogy ez egy folyamat, vagy pedig valamilyen állapotban megszületik egy kisgyermek, és úgy marad lényegében.
4: Igen, igen, folyamatosan romlik, bár nagyon érdekes, mert sokszor kérdezték tőlünk is, hogy észreveszünk-e romlást, de a többi funkciónk sokszor annyira kompenzál minket, tehát, hogy a memóriánk, vagy akár a hallásunk, hogy ez miatt, hogyha visszagondolok, már nagyon nehéz visszaemlékeznem arra, hogy mondjuk alsós koromban, hogy láttam. Ugye azt nagyon fontos, és szeretném is kiemelni, hogy mi egy kisebb városban nőttünk fel, Pakson, folyamaton, és teljes mértékig integráltan. Tehát, hogy már ugye a funkcióink azok alapból úgy fejlődtek ki, hogy így a mindennapi világban önállóan is tudjunk boldogolni, a szüleink is erre neveltek minket, tehát, hogy a testvérem jött értem az óvodába. Ténylegesen azt gondolom, hogy felnőtt korunkban vettük észre már jobban talán, hogy romlik a látásunk, és pláne testvéremnél, aki már 40 éves lesz idén, ő 33-34 éves korában tapasztalta, hogy egyre inkább romlik már a látása.
3: És ön például most hogy lát? Mit lát itt a stúdióban?
4: Ez ugye nagyon fényfüggő is. Például önnek az arcát látom, az orrát, szemét, száját, a haját, a hajának a színét, azonban például, hogy a szemgolyója merre áll, azt már nem látom. Tehát az ilyen részleteket, azokat már nem látom, de magát a személynek, hogy most hosszabb hajú, hogy fufruja van, ezeket így teljes mértékben. De ahogy említettem is, nagyon sokszor ez fénytől is függ, mert hogy világosban jobban látok, mint mondjuk sötétben.
3: Hát én egész életemben rövidlátó voltam gyerekkorom óta, és azért nekem is van ilyen emlékem, hogyha ilyen távolságban ül tőlem valaki, vagy velem szemben, akkor láttam a körvonalait, és nagyjából pont, tehát ugyanígy képzeljem el?
4: Nagyon nehéz erre válaszolnom, mert ugye sohasem láttam jól, és így nincsen viszonyítási alapom, hogy ugye, hogy látnak,
3: de
4: akik jól látnak.
3: Kellett, hogy lássa gyermekkorában.
4: Nem láttam azt sem, hanem én mindig hallás után írtam le. Tehát, hogy a tanáraink, amikor írtak a táblára, akkor azt mindig mondták. Tehát, hogy mi hallás után
3: értem. És amit ön leírt, tehát amit a kezével leírt,
4: azt látta? Azt tudtam olvasni. Elsős koromban még nagyobb négyzetrácsos füzetem volt, illetve dupla olyan sor magasságú vonalas füzet, úgyhogy abban tanultam meg írni, de utána el tudtam olvasni már a saját írásomat. Lehet, hogy lassabban, mint más, de én közelre látok jobban. A tesóm például távolabbra lát jobban, úgyhogy azért független attól, hogy ugyanaz a szembetegségünk, de máshogy látunk.
3: Na és milyen volt az ön terápiája? Tehát mit jelent ez a génterápia, amitől önök tulajdonképpen híresek is?
4: Ez egy genetikai vizsgálattal kezdődött, amire körülbelül egy évet vártunk. Önmagában már ez is nagy örömmel töltött el minket, hogy részt vehetünk egy ilyen programban, mert hogy korábban már megpróbálták kimutatni, hogy melyik génünk az, ami okozza ezt a betegséget, de akkor nem sikerült, és akkor megtudtuk, hogy hát ez az RPE65-ös gén felel a szembetegségünkért, és akkor a szegedi professzornőnk, ő azóta már nyugdíjba vonult, ő jelezte, hogy létezik már ez a kezelés, és akkor elkezdtek ott minket vizsgálni, hogy az adott kritériumoknak megfelelünk-e, és utána pedig jött egy hosszabb, egy majdnem 3 évig tartó kérelmi időszak, amikor is a támogatást kértük meg a NEAC-tól.
3: Hát ezt automatikusan nem fizette a TB. De végül is hozzájárult.
4: Nem, igen, mert hogy akkor Magyarországon még nem létezett ez a kezelés, tehát hogy egy külföldön történő gyógykezelésnek a finanszírozására nyújtottuk be a kérelmet, és akkor első alkalommal az egyik szemünkre, a jobban látó szemünkre, ami mind a kettőnk esetében a bal szemünk volt, tehát hogy arra kaptuk meg a kezelést, azt a horvát, nál végezték el, és akkor majd ezt követően nyújtottunk be egy újabb kérelmet a másik szemünkre is, és akkor azt pedig már Budapesten a Semmelweis Egyetemen.
3: És innen ismerik egymást a doktornővel, aki szintén itt ül mellettünk?
4: Igen.
3: Dr. Zobor Anna Mária Ditta, elmagyarázná nekünk, hogy pontosan mi Dóra terápiájának a lényege és a testvéréjé?
5: Ugye említette ön, hogy körülbelül 300 gén, vagy még több is létezik, ami öröklődő szembetegséget tud okozni. Ebből az egyik az RPE65, ami Dóráék esetében igazolódott. És a génterápiának az a lényege, hogyha tudjuk pontosan, hogy melyik génelváltozás okozza a betegséget, akkor van lehetőség, ugye először laboratóriumi körülmények között, majd humán kísérletekben is aztán kimutatni, hogyha megpróbáljuk ezt a gén szakaszt kicserélni, vagy megjavítani helyben, akkor az életben lévő sejt, amelyek ezt a hibás gént tartalmazzák, akkor megkaphatják a lehetőséget, hogy a hiba korrigálódhasson, és ezáltal ők ne pusztuljanak el, hanem tovább életben maradhassanak. Tehát a génterápiának alapvetően az lenne a célja, hogy ezt a génhibát kikorrigálja. Egyébként ez egy műtéti eljárással történik, az ideghártya alá kell bejuttatni gyakorlatilag ezt az anyagot, és utána ezek a kis vektorok bejutnak a sejtbe, az adott fényérzékelő sejtbe például, vagy amelyiket ugye megcélozzuk, ahol a hibát ki kell korrigálni, és amikor megtörténik a gén átíródása, tehát aktív részese lesz gyakorlatilag a sejt életének, akkor onnantól kezdve reménykedünk abban, hogy akkor a sejtpusztulást meg tudjuk állítani. Tehát igazából ez azokat a sejteket fogja megkezelni, amelyek életben vannak, azok, amelyek már elpusztultak, azok sajnos ugye már nem kezelhetőek, ezért egy génterápiát egyébként érdemes minél hamarabb elkezdeni, hiszen akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy több funkciót meg tudunk menteni.
6: A romlást akadályozza
5: így
6: meg
5: van,
6: tulajdonképpen,
5: pontosan.
6: Nem pedig gyógyít.
5: Tehát nem fogja helyreállítani az elpusztult sejteket, vagy visszahelyettesíteni. Ennek ellenére azért el kell mondani, hogy az életben maradó sejtek azért változtatnak annyit összességében aztán az ideghártya működésén, hogy tapasztalunk javulást is. Tehát nem csak a betegség megállását tapasztaljuk, hanem javulást is, és ez szerencsére Dóráik esetében is volt, mert ugye nagyon sokféleképpen lehet a szem funkcióját vizsgálni, nem csak a látás élesség az, amivel le tudjuk írni, hogy hogyan látjuk a külvilágot, hanem például a látó tér vizsgálatával, vagy hogy a szem hogyan alkalmazkodik a sötéthez, a világossághoz. Ugye nekünk szemészeknek nagyon fontos, hogy minél több rétűen próbáljuk ezt leírni, és aztán ezekből a klinikai vizsgálatokból mi ki tudjuk mutatni, és Dóriék esetében is szerencsére sikerült kimutatni, hogy például a sötétben való tájékozódás lényegesen javult, ami lehet, hogy nem egy tökéletes látást eredményez a végén, de egy óriási életminőségbeli változást tud adott esetben jelenteni a betegek számára.
6: Hallgassuk meg Dórit is, ön érzékelte ezt a javulást?
4: Igen, igen, ez valóban így volt már, amikor az első műtétünkről hazaérkeztünk Horvátországból, akkor az első tapasztalásunk az volt, mintha anyuék otthon kicserélték volna az izzókat. Tehát, hogy minden olyan fényesebb lett. Ahogy említettem, tesómnak ugye sokkal rosszabb volt már a látása, tekintettel arra, hogy ugye 7 évvel idősebb nálam, és például ő már csak fényt érzékelt a jobb szemével, de hogy elkezdett formát is látni már vele. Én az olvasásnál tapasztaltam még nagy javulást, mert ahogy említettem, ugye integráltan éljük a mindennapjainkat, és a munkahelyemen észrevettem, hogy adott esetben mondjuk az írott szöveget már jobban el tudom olvasni, ahol alá kell írnom a papírt, azt most már fókuszáltabban látom, és a számítógépen is könnyebben olvasok, illetve ahogy a doktornő említette is, éjszaka is azért könnyebben közlekedünk. Ez minőségben nagyon sokat hozzátett az életünkhöz.
6: Mikor történt ez a génterápia?
4: 5 éve a bal, és szeptemberben lesz 4 éve.
6: Tehát akkor tulajdonképpen van már elég idő, rálátás.
4: Azt
6: kicsit jobb lesz ez, megmaradt
4: hogy
6: ez az állapot?
4: Igen, igen, azt tapasztaljuk, hogy stagnál, mert hogy most két helyre is járunk kontrollra, de mindkét helyről azt kaptuk visszajelzésként, hogy stagnál, hála az égnek. Nekünk ez is az egyik legnagyobb ajándék, tehát hogy mi eleve már így is indultunk neki ennek a kezelésnek, ennek tudatában, hogy a jelenlegi látásunk megmaradhasson.
6: Doktornő, amikor ismertette, hogy hogyan történik ez a génterápia, akkor én csak itt ültem és hallgattam és ámultam és bámultam. De el tudnám mondani, hogy mégis hogyan működik ez? Tehát mi a működési mechanizmusa ennek a terápiának?
5: Magának a génterápiának az a lényege, hogy ugye meg kell tudnunk először is pontosan, hogy melyik genetikai elváltozás okozza a betegséget, és ezt a gén szakaszt, hogyha megfelelő méretű, nem túl nagy például, akkor lehetőségünk van egy vivő molekulába, ami gyakorlatilag egy vírus, nem betegséget okozó vírusra kell ilyenkor gondolni, tehát olyan vírus vektorokkal dolgozunk, amelyek az emberi szervezet számára betegséget nem hordoznak, meg nem okoznak, de tartalmazzák ugyanezt a képességet, vagy rendelkeznek azzal a képességgel, hogy egy adott állomásra gyakorlatilag, mint egy transzporter, egy taxi elvisznek egy beléjük csomagolt örökítőanyag darabkát. És hogyha megadjuk nekik a pontos címet, hogy melyik fényérzékelő sejthez, vagy pigmenthám sejthez kell eljutniuk, vagy melyik sejtet kell megcélozni, akkor ezek a vektorok, ezek a vírus vektorok képesek arra, hogy a bennük lévő örökítőanyagot a sejt belsejébe átjuttassák, és utána ez az örökítőanyagot tudja kicsomagolódik, és utána tud felhasználódni, tehát a sejt elkezdi használni be. Épül adott esetben a bal sejtnek a működésébe ez az egészséges génszakasz, és a hiányzó fehérjének a kódolását ugye átveszi és tudja pótolni.
6: Fantasztikus.
5: Vannak természetesen olyan gének egyébként, egyszerűnek hangzik, de azért nagyon bonyolult, vannak olyan gének, amik óriási méretűek, és nem lehet őket egy ilyen vivő molekulába egyszerűen bepakolni. Vannak ezért olyan próbálkozások, amikor ketté vágják a géndarabot, és két taxiban helyezik el gyakorlatilag, egy ilyen duál bevitellel próbálkoznak, ugye akkor viszont ott van az újabb kihívás, hogy a sejtben ennek megint egyesülnie kell, tehát ezért az még bonyolítja a rendszert. Úgyhogy vannak olyan génterápiás megoldások is ma már, hogy adott esetben nem az egész génszakaszt pótoljuk, hanem gyakorlatilag egy javító mechanizmust viszünk be, tehát olyan génterápiás kezelést végzünk, hogy egy adott javító csoport gyakorlatilag bemegy a génszakaszhoz, felismeri, hogy hol van az a hiba, amit mi megcéloztunk, és ott helyben kijavítja. Ez adott esetben, amikor jó pár évvel ezelőtt kifejlesztették ezt a technológiát, ez Nobel-díjat is ért, és erre szükség van egyébként, mert a szemészetben egyébként pont az ilyen öröklődő betegségeket hordozó gének közül a két leggyakoribb előfordulásunál ez a legnagyobb probléma is, hogy nagyon nagy méretű génekről van szó. Ezért nem lehet őket csak úgy egy-egybe áttransportálni, hanem valami más megoldást kell találni. Pont ez adja a nehézséget is egyébként a terápiás fejlesztéseknél, hogy minden gén egy kicsit más, ezért ezeket a terápiákat egyenként kell kifejleszteni.
6: Minden ebben is van. Génre.
5: Hát igen.
6: Én éppen ezt akartam kérdezni, hogy ebből a 300-ból hányat tudnak génterápiával gyógyítani?
5: Törzskönyvezett állapotban jelenleg még mindig ez az egy van. Ennek az RPE65 génre vonatkozó terápiának a fejlesztése a 90-es években indult már, és 2017-re jutott el az Egyesült Államokban, illetve 2018-ra Európában odáig, hogy törzskönyvezésre kerülhetett. Tehát minden szempontból, minden biztonsági ellenőrzésen keresztül ment, és minden gyógyszerügynökség úgy tapasztalta, hogy ennek igenis van létjogosultsága, és ez a betegséget meg tudja állítani, sőt adott esetben javulást is hoz.
6: Elég gyorsan megkapta, Dóri. Törzskönyvezték, és 4 évvel később ön meg is kapta. Ez a testvérem.
4: Ezen a folyamaton. 2018-ban el is kezdtük az engedélyezési folyamatot, úgyhogy tényleg még a legelején szinte már hallottunk róla, hogy bejött Európába.
6: Na és mi a helyzet a többi génbetegséggel?
5: Természetesen párhuzamosan ezzel folyamatosan folynak a kutatások, és folyamatosan klinikai vizsgálatokban tesztelik a többi génre kifejlesztett terápiát. Azt tapasztaljuk, hogy most egy kicsit ilyen helyben toporgás van, mert még mindig nem jutottunk el odáig, hogy a következő génterápiás szer törzskönyvezésre kerülhessen. Ez a különböző gének sajátosságaival adódó nehézségek is magyarázhatják egyrészt, másrészt pedig valószínűleg az is fontos szerepet játszik, hogy a gyógyszerügynökségek is egyre más kritériumokat fogadnak el, és sok esetben azt vesszük észre, hogy a javulás az már egy alapkritériumnak fog lassan számítani. Ezt az akadályt azért egy olyan terápiánál, aminek az a primér funkciója gyakorlatilag, hogy megállítsa a betegséget, azért nagyon nehéz kimutatni.
6: Azt gondoltam volna, hogy igazából az akadályozza a gyorsabb fejlődést, hogy ugye ritka betegség, sok pénzbe kerül, tehát nyilván kevesebb pénz és figyelem jut rá, mint mondjuk egy népbetegség kutatására.
5: Szerintem amióta az első génterápia megtörtént, azóta maga a génterápiás kezelés annyira fókuszba került, hogy a gyakori betegségek is elkezdtek érdeklődni iránta, tehát most már időskori makuladegeneráció van, ami gyakorlatilag az egyik népbetegség. Tehát a szemészetben az egyik legfontosabb elváltozás, vagy például a zöld hályog, a glaukóma, ami a másik leggyakoribb, abban is vannak már génterápiás fejlesztések, tehát gyakorlatilag a ritka betegségek úttörői voltak annak, hogy utána a gyakori betegségekben ezek a terápiák majd kifejlesztésre kerülhessenek, mert a technológia most már bizonyított valamennyire, és éppen ezért ez egy lehetőség aztán, hogy a gyakori betegségekben is ezeket a kezeléseket tudjuk majd alkalmazni. És Magyarországon pedig ugye az még, amit nagyon fontos megemlítenünk, ahogy Dóri is mondta, hogy ők maguknak járták ki azt, hogy a genetikai vizsgálat meglegyen, és mi nagyon törekszünk arra, hogy Magyarországon minden beteg megkaphassa azt a lehetőséget, hogy a genetikai vizsgálatot el tudjuk nekik végezni.
6: Vannak egyéb gyógymódok is, tehát ahol még nem létezik a génterápia?
5: Nagyon sok megoldást próbálnak a kutatók találni, egyrészt abból adódóan is, ugye, hogy több mint 300 gént ismerünk, ez nem csak a genetikában, hanem a klinikumban is egy óriási heterogenitást jelent, tehát nagyon változatosak a kórképek, amivel találkozunk, vannak nagyon súlyosak, nagyon enyhék, ezért nagyon sok stádiumra is kell megoldást találnunk, és a génterápia mellett a korai stádiumnak például gyógyszeres kezelési megoldásain is dolgoznak kutatók, tehát olyan neuroprotektív, idegsejtvédő kezelésekkel, amik megakadályozzák összességében az ideghártyának, a betegségnek az előrehaladását. Vannak olyan gyógyszeres fejlesztések például, amik az adott hibásodott útvonalat próbálják meg valamilyen módon kikerülni, hogy a sejtek ezáltal tudjanak hosszabban életképesek maradni, és vannak olyan kezelések is, amelyek elsősorban arra a fázisra irányulnak már, ahol nagyon súlyos a károsodás, és már nem megmentenünk kell a sejteket, hanem valamilyen valamilyen szinten pótolni. Ennek egyik megoldása, ami 10-15 évvel ezelőtt volt így nagyon fókuszban, és tényleg attól volt hangos így a szemészet, az elektronikus implantátumoknak a fejlesztése. Ezek ugye gyakorlatilag ilyen retina, tehát az ideghártya alá beültethető kis csipre kell gondolni, ami helyettesítette a fényérzékelő sejtet, tehát felfogta a fényt, a belső fényt, ami a szembe került, hát és elektromos jellé alakította, és aztán ezt adta át a többi még meglévő sejtrétegnek.
6: Hát be ez a megoldás.
5: Értek el ezzel is jelentős hatásokat, de a csipnek a mérete ugye nagyon pici volt, és ugye a terület az nagyon pici volt, aminek a működését helyre tudta állítani, és felbontásban még mindig voltak ugye elvárások, hogy még lehetne jobb, még lehetne több, és természetesen azt is meg kell említeni, hogy ezek ugye idegen anyagok, amit beültetünk a szervbe, amelyet valamilyen szinten a szervnek, a sejteknek ott a környezetben tolerálniuk kell. Tehát az első próbálkozások még nagyon heroikusak voltak, mert akkor még egy kábel vezetett ki gyakorlatilag a szemüregből, a fül mögött, hátul itt a bőrön is ki, aztán megoldották, hogy akkor már az a bőr alatt legyen elrejtve, tehát hogy már kívül ne legyen gyakorlatilag ilyen csatlakozás, és egyetlen egy jelenleg folyó kutatás van, amit a Stanford Egyetemen még mindig aktívan vizsgálnak, ez már egy olyan picike kis lapocska, úgy kell elképzelni, egy nagyon pici csip, amit gyakorlatilag az ideghártya alá becsúsztatnak, és ő a napenergiából, a fényenergiából, tehát fotovoltaikusan termeli meg a saját működéséhez az energiát, és úgy adja le ezeket a szignálokat. Ez még mindig működik, de itt is van még hova fejlődni, tehát felbontásban mindenféleképpen. Még egyet szeretnék megemlíteni, amit a szintén, mert hogy magyar vonatkozása van természetesen a Roska professzor úrnak, az optogenetikai kutatásai. Az egy nagyon izgalmas történet, azért, mert ott génterápiás módszerrel, tehát ugyanúgy, hogy egy adott örökítő anyagot egy vírusvektor bevisz a sejtbe, és átprogramozza a sejtet, ez a technológiája, de a lényege az, hogy egy olyan információt juttatunk a sejtbe, ami egyébként egy algából származik, és egy fényérzékeny ion csatornát kódol. Tehát, hogyha bejuttatjuk ezt a sejtbe, és ez utána elkezdett működni, akkor az adott sejt fényérzékenyé válik, vagyis a saját sejtjeinket tudjuk fényérzékenyé tenni, és ezek tudják helyettesíteni a már elpusztult fényérzékelő sejteket.
6: Nagyon szenvedélyesen beszél ezekről a dolgokról. Ön egyébként kutat is?
5: Én a klinikai kutatási részben veszem ki a részemet, tehát én alapvetően betegekkel foglalkozom, Dóriékat ezért is ismerem olyan jól, és én úgy gondolom, hogy az én feladatom az, hogy amit a kutatók kifejlesztenek a alakutatásban, azt én valahogy igazoljam, hogy ez hogyan tud a klinikumban működni, mi az, amire figyelnünk kell, melyik vizsgálatokkal fogjuk tudni, hogyan látszik ennek az eredménye, bizonyítható-e, igen vagy nem.
6: A jövő nagyon-nagyon biztató. A jelenben sajnos még azért vannak rosszul, gyengén látó emberek, és ön ezért fontosnak is tartotta, hogy a rehabilitáció szakember is vegyen részt a műsorban.
5: Mindenféleképpen ragaszkodtam hozzá, hogy ezt a beszélgetést hányban folytassuk le, azért is, mert ami a Dóri esetében nagyon szerencsésen már ugye megvalósulhatott, az egy géncsoportot jelentett, egy nagyon pici betegcsoportot, viszont rengeteg betegünk van még, akik várnak arra, hogy történjen valamilyen kezelés vagy megoldás, és ebben az időszakban egy picit elvesztünk valahogy, mert mindenki vár valami nagyszerűre, hogy majd valami be fog következni, de még nincsen itt. Nekünk viszont a mindennapokat élnünk kell tudni, és ez most egy 20 évvel ezelőtti állapothoz picit nehézség, mert 20 évvel ezelőtt közölték a betegekkel, hogy ez a diagnózis, nincsen rá terápia, kell elemi rehabilitációval foglalkozni, hogy tudja tovább vinni a dolgokat.
6: Királyhídi Dorottya, a Siket Vakok Országos Egyesületének szakmai vezetője, elemi rehabilitáció szakember. Valószínűleg nagyon jó szakember, mert azzal nyitott itt nálam, hogy hozott egy szemüveget, rám adta, és hát én nem láttam azon keresztül, tehát olyan volt, mint egy nagyon-nagyon-nagyon homályos, koszos ablaküveg, hogy esetleg néhány kis körvonalat, meg a fényeket, és mondta, hogy na hát akkor körülbelül így kell ezt elképzelni. Tettem egy pár lépést, főztem egy kávét ezzel a szemüveggel, hát nem egyszerű így élni. Hogyan tud ön segíteni?
7: Van, aki már ott elbukik, hogy egyszerűen nem kap megfelelő segítséget, nem olyan szociális háló veszi őket körül, vagy nem találnak egy olyan személyszorvost, aki egyáltalán ezt időben felismeri, ezt a szembetegséget. Mert nem olyan egyszerű, hiszen az éleslátás helye az nagyon sokáig érintetlen. Iskoláskorban nagyon sokan ezzel a szembetegséggel, kisiskoláskorban még elboldogulnak, elkezdenek csak megbotlani a küszöbbe, vagy nem tudják elkapni a labdát, vagy hirtelen megijednek, hogyha valaki oldalról közelít hozzájuk.
6: Tehát nem feltűnő, hogy a
7: nem
6: szeme
7: feltűnő gombik. Kezdetben, igen, és pont akkor válik súlyosabbá, hogy Dóra is mondta, hogy ők 30 éves koruk körül kezdtek azzal szembesülni, hogy már nagy mértékben romlott a látásuk. Akkor már kikerülnek még a köznevelésnek a védőhálójából is, tehát nagyon magukra vannak hagyva. Egyszerűen ott ülnek a szobájukba, és várják, hogy majd a kutatók a 300-ból az ő genetikai problémájukra is megoldást találnak. Reménykednek benne, hogy ők lesznek a kiválasztottak.
6: Így... Ez nem természetes, hogyha valaki gyengén látó, hogy mondjuk fölveszi a kapcsolatot az egyesülettel, segítséget kér, megpróbálja megoldani a saját életét?
7: Nem természetes, mert az embernek az alapreakciója az, hogyha beteg vagyok, akkor elvárom azt, hogy az orvos engem meggyógyítson. Tehát én nem saját magam akarok egy alternatív, egy B-tervet kidolgozni, hogy hogyan tudok élni az én szembetegségemmel együtt. Nem természetes, hogy az ember, hogyha fokozatosan romlik a látása, ezt felvállalja a munkahelyén. És ahogy Dóri is mondta, nagyon sokáig kompenzál a hallásával, állandó készenlétben van, és nagyon-nagyon figyel, hogy senkinek semmi feltűnő ne legyen, ez egy nagyon fárasztó tevékenység. Tehát egy ember saját magába bízik nagyon sokáig, hogy majd én ezt megoldom. És aztán, amikor eljut arra a pillanatra, hogy már nem tudom megoldani, azért az egy nagy lépés, hogy segítséget tudjon kérni az ember.
6: Ez nyilván nem csak a genetikai eredetű szembetegségekre, illetve látásromlásra vonatkozik, hanem bármelyikre. Más betegségeknél is előfordulhat, hogy egyre rosszabbul és rosszabbul lát valaki. Most így mit tanácsolna, hogy mit tegyenek ezek az emberek?
7: Látássérültek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak a listáját meg lehet találni az interneten. Az országban több helyen is működnek ilyen szolgáltatások, hogyha oda elmegy az ember és jelentkezik, akkor első körben elbeszélgetnek vele. Átbeszélik a támogatási lehetőségeket. Ha munkába jár, akkor az adókedvezménynek megvan egy bizonyos lehetőséget, ebben is tudunk segíteni. Ha már rosszabbul lát, akkor a támogatások az egy eléggé fontos szempont a mindennapi életvezetése szempontjából. Utána, ha van valamennyi maradék látása, akkor egy úgynevezett funkcionális látásvizsgálat keretében megnézzük praktikusan, hogy ő a gyakorlatban az ő segédeszközeivel együtt, ha vannak ilyenek, szemüvege konkrétan, hogy ő gyakorlatilag mennyit lát, milyen a látótere, miket érzékel, közösen beszéljük át, hogy ez az ő mindennapjaiban milyen típusú nehézségeket jelent. És ekkor döbbennek sokszor rá, hogy ja tényleg, hát ez tényleg probléma, és ez tényleg nehézség. Akkor megnézzük azokat az optikai segédeszközöket, amik esetleg segíthetnek a megmaradt látásnak a használatában. Amennyiben ilyenek nincsenek, akkor a B-tervet is felvázoljuk. Minden okos telefonba már lehetséges az, hogy akár hangvezérléssel, akár pedig beszélővé átalakítsuk a telefonunkat, és utána szép lassan a mindennapi életvezetésben megtaláljuk azokat a megoldási trükköket, azokat a speciális eszközöket, megmutatjuk, hogy hogy lehet egy kenyeret felszeletelni, vagy hogy lehet egy szendvicset elkészíteni.

0: el tudjak helyezkedni, vagy nem. Muszáj, hogy valamilyen tervet kidolgozzon az ember magának, hogy hogyan tovább. És ha már annyira megromlott a látása, én csak arra buzdítok mindenkit, hogy legalább egy esélyt adjon az elemi rehabilitációnak, utána visszamehet a szobájába, hogyha azt a verziót választja.
1: Nekem még nagyon fontos lenne hozzátennem, mint szemészorvosnak, hogy ez azért rajtunk is múlik. Hallottam egy olyan adatot, hogy gyakorlatilag 10%-a jut el a betegeknek elemi rehabilitációra, és ez rettentően függ attól is, hogy mi, mint orvosok, megemlítjük-e ezt a lehetőséget, és adunk-e esélyt ezáltal, hogy a beteg szintén itt is megint információhoz jusson.
2: Dórival kezdtük a műsort, fejezzük is vele be. Ön ugye pszichológus hallgató, hamarosan végez. Hogyan képzeli el a jövőjét, mivel foglalkozik majd?
3: Most a Paksi Egészségfejlesztési Irodában dolgozok irodavezetőként, illetve már mentálhigiénis programokat is elkezdtem nyújtani a hozzánk fordulóknak. Úgyhogy én mindenképpen itt képzelem el a jövőmet, és nagyon bízom benne, hogy még sok-sok éven keresztül valósíthatom meg az álmaimat, úgyhogy közben azzal mások számára is valami jót tudok tenni.
2: A mai műsor a retina genetikai betegségeiről véget ért. Dr. Zobor Anna Mária Ditta és Királyhidi Dorottya volt a két szakértő. A felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon. Aki teheti, maradjon velünk, mindjárt kezdődik a krónika.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk a mikrofonnál, Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Romániában megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány.
1: Posvai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé.
2: Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután záporok, zivatarok kialakulhatnak.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Bukarest, Baranyi László.
3: A Bolozsán kormányból kilépett szociáldemokraták és a szélsőjobboldali AUR bizalmatlansági indítványát 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít. A kormány megbuktatásához ugyanis 233 voks is elegendő lett volna. A két jobbközéppárt és az RMDS minisztereiből álló kabinet már a hetedik kormánya Romániának, amelyet mandátuma lejárta előtt bizalmatlansági indítvánnyal mozdított el a parlament. Ezek közül 6 esetben a szociáldemokraták szavazataival bukott meg a kormány. A PSD szerint Bolozsán deficit csökkentő intézkedései sodorták a recesszióba az országot, ezért irányváltásra volt szükség. Szorin Grindjánó, szociáldemokrata pártelnök azt állítja, hogy elsősorban Ilie Bolozsán leváltása volt a céljuk, mert nem tudtak együttműködni vele, de nem akarnak az AUR-ral együtt kormányozni, továbbra is az Európa Barát pártokkal alakítanának kormányt. A történtek után azonban a jobboldali pártok azt mondják, hogy nem tudnak többé megbízni a PSD-ben.
1: Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját, friss számítása szerint az államháztartási

0: államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
1: Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
0: A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
1: Varga Mihály a Portfólió csoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságok korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyagár emelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, amelynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
2: A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
0: Súlyosbítja a több éve tartó hazai aszályt, hogy a téli fél évben nem töltöttek vissza a talajvízkészletek. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese beszélt.
1: Gacsai József a Kossuth Rádió reggeli műsorában felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb, és emlékeztetett, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
3: Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megfeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A Vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyel tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítás a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
0: A szántóföldi növénytermesztés is nehéz helyzetben van az aszály miatt, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke.
1: Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne valamelyest.
4: A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföld vidéken, ahol már nem termesztett a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
0: Posfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. Az akadémia főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett.
1: Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot.
0: Nem okozott meglepetést az idei feladatsor a matek érettségén, mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, aki egyben a Győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója. Ma a középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról.
1: A vizsga ezúttal is két részből állt. A feladatok között szerepelt például másodfokú egyenlet, függvényelemzés és gráfok is. Horváth Péter az első szakaszt kifejezetten könnyűnek értékelte, a második véleménye szerint már komplikáltabb volt. Az iskolaigazgató hozzátette, többen a rendelkezésre álló időt sem használták ki, hanem hamarabb leadták a dolgozatukat.
5: Nálunk is volt emelt és középszintű érettség is, természetesen alapvetően nagyon nyugodt légkörben, jó hangulatban vizsgáztak a diákok, akik kijöttek, sokan idő előtt végeztek, egyértelműen azt mondták, hogy nem okozott számukra problémát. Hát azon, hogy országszerte is azok, akiknek a céljuk csak az volt, hogy ne bukjanak meg, tehát sikeres érettségit tegyenek, őnekik is sikerülnie kellett, és akiknek komolyabb célkitűzései voltak, 90% fölötti eredményeket szerettek volna elérni, mert szükséges a továbbtanulásokhoz. Szerintem akik készültek, azoknak ez sem volt teljesítő.
0: Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt hajnali földrengésben.
1: A helyiek beszámolói szerint a földmozgás komoly riadalmat keltett, az emberek az utcára rohantak. Számos házfalán keletkeztek repedések. Egy római katolikus templom sérült meg a legnagyobb mértékben, mennyezetéről nagyobb vakolat darabok hullottak le, senki sem sérült meg.
0: Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki tegnap gyalogosok közé hajtott autójával Lipcsében egy bevásárló utcában.
1: Két embert halálra gázolt, sokan megsérültek, többen súlyosan, de pontos adatot nem közöltek. A Bild című német napilap úgy tudja, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel.
6: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
0: A délutáni krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszöni a figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
7: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
8: Hallott arról, hogy az unió statisztikai adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlással sújtott Spanyolországban például 10 év alatt a háromszorosára. És elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára? Hogyan gyűrte le a stresszt?
7: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Influencerek új hulláma, hogyan lett a top 10-es videókból dokumentumfilm és podcast?
11: Minden ötletünk átesik egy téma validációs folyamaton, hogy egyáltalán megéri-e nekünk foglalkozni vele. Ezt gyakorlatilag most már a mesterséges intelligencia végzi el helyettünk, és általában javasol is irányvonalakat a témában.
10: Hagyomány és dizájn, amikor a toszkán textil találkozik a matyó hímzéssel.
12: A kollekciónak az alapját a Néprajzi Múzeum gyűjteményi kiállításának örökség szekciójában látható matyó kötény inspirálta, amely 1939-ben készült.
7: Trendidők.
10: Az elmúlt közel egy évtizedben robbanásszerűen átalakult a médiatér. Ma már nem csak szerkesztőségek, hanem egyéni tartalomgyártók is képesek százezres, sőt milliós közönséget elérni. A közösségi platformok térnyerésével új műfajok születtek, és folyamatosan változik az is, mit tekintünk értékes tartalomnak. A 10-es lista csatorna jó példája ennek az átalakulásnak. A kezdeti listákra épülő videóktól eljutottak a tematikus anyagokig, mini dokumentumfilmekig és podcastokig. De mi áll a siker mögött, és hogyan lehet hosszú távon is fenntartani a nézők figyelmét? A témáról Mester Márk tartalomspecialistával és Nyíri Donát tartalomgyártóval beszélgetett Ósda Erika.
11: Olyan témákat kezdtem el keresni, amikből nem csak feltétlen egy videót lehet elkészíteni, hanem akár 3-5-10. Igazából ez egy sorozat is lett a végén. 14 rész készült belőle, különböző verziókban Guinness rekordokról. A siker tekintetében pedig nagyon lassan indult, de amúgy egy ilyen 1,5-2 hét után ilyen pár százas nézettséget elkezdett hozni, és ez így hirtelen a semmiből az nagyon-nagyon soknak tűnt, és utána nagyon szépen felfutott, most amúgy meg se tudnám mondani, hogy mennyi megtekintésnél el, de valamilyen 782 000 megtekintésnél így van.
6: Aztán.
11: Nem számítottam rá.
13: Donát, mikor kapcsolódott be a munkába?
14: 2017. januárjában ment ki az első videó a csatornára, és én szeptemberben tettem ki az első videómat. Igazából augusztusban volt egy közös barátunknál egy kertipart, és azután kérdezte meg Márk, hogy van-e kedvem ezt így csinálni vele. Nem emlékszem viszont én, hogy mi volt az eredeti igény, hogy miért jöttél rá, hogy kéne melléd még egy ember. Kiégés? Ez jó sor.
11: Egyrészt az, hogy nem feltétlenül szerettem volna egyedül csinálni. Tudtam, hogyha ketten csináljuk, még hogyha akár ugye később úgy alakult ki, hogy kvázi autonómiában Donát csinálja a saját témáit, én csinálom a saját témáimat. Mégis ugye sokkal jobb úgy dolgozni egy közös projekten, hogy így amúgy mi jó barátok is vagyunk.
13: Hogy születnek az ötletek? Vagy honnan választanak?
14: Az elején, amikor elkezdték a csatornát, akkor mondhatjuk, hogy így érzésből, intuitívan, amit mi érdekesnek gondoltunk. Azért ez vegyes eredményeket hozott.
11: De van egy belső rendszerünk, ahol felviszük az ötleteinket, hogy miket szeretnénk kidolgozni. Ezeknek fele külföldi, akár hazai csatorna, meg tartalomfigyelésből, egy része pedig egy szoftvernek köszönhetően jön, viszont minden ötletünk átesik egy téma validációs folyamaton, hogy egyáltalán megérje nekünk foglalkozni vele. Ezt gyakorlatilag most már a mesterséges intelligencia végzi el helyettünk, és általában javasol is irányvonalakat a téma.
13: Miután megszületik az ötlet, utána hogy kezdenek neki a munkának, tehát hol kutakodnak, hol keresnek?
11: Az első lépés mindig az, hogy az ötletből egy kvázi végleges tartalmi vázat készítünk. Eldöntjük, hogy mik azok az információk, vagy akár csak azok a blokkok, amiknek be kell kerülni a videóba, mi az, ami ne kerüljön be a videóba, és felépítjük azt, hogy milyen fejezeteket, milyen sorrendben fogunk igazából taglalni. Ezután kezdjük meg a fejezetek alapján a kutatási fázist. Nyilván hiteles forrásokból szeretünk mindig dolgozni. Internetes kutatás, különböző forrásokból információ összegyűjtés, azok összevetése, most már mesterséges intelligencia segítségével, és általában ez úgy néz ki, hogyha kész a videónak a témavázat, azt lekutatja a mesterséges intelligencia, és 15-20 oldalnyi nyers információhalmazt megkapunk, azt visszaadom a folyamatainkban továbbra is a mesterséges intelligenciának, és azzal véglegesítjük a tartalmi vázat, és egy sokkal részletesebb pontokba szedett váz készül el, és a szövegírás gyakorlatilag csak ezután indul meg.
13: Egy-egy anyagon mennyit dolgoznak, mennyi ideig tart, míg elkészül, és hetente vagy havonta hány anyag készül?
14: Heti 2 csinálunk, mire egy kész forgatókönyvet megírunk, ami már a narrációra kész anyag, az 4-6 óra munka témától függően. És akkor ezután van ugye még ennek a felvétele és a teljes szerkesztés, tehát mire ez egy kész videó formát ölt.
11: És akkor ne hagyd ki azokat, hogy a kezdőképet el kell még készíteni, meg kell tervezni, a videó leírást el kell készíteni, ugye a feltöltés, egy technikai munka, tehát vannak még ilyen apró folyamatok benne.
14: Meglepően sok tud múlni azon, hogy mi a címe a videónak. Tehát akár az, hogy a mondatrészeket megcseréled, vagy kihagysz egy szót, kettővel több szó van benne, ez több ezres, tízezres megtekintésbeli különbséget tud okozni.
13: Mekkora volt a legnagyobb nézettség eddig?
14: Aránylag régi videó, amiben különböző kisebb létszámú törzsek szerepelnek, akiknek ilyen-olyan mutációi vannak. Van egy olyan törzs tagjai, akik látnak élesen a víz alatt, mert megváltozott a szemük évezredek alatt, és ezen a videón majd 1,6 millió megtekintés, talán az az első.
13: Technikailag honnan, hová fejlődtek? Hogyan kezdték el még 9 évvel ezelőtt, és ma már ugye használják a mesterséges intelligenciát, és még mit?
11: Egy darab nagyjából akkor 20 000 forintos mikrofonnal, és egy számítógép hangfalának a dobozát kibéleltem a hangelnyelő szivacsa, betettem a mikrofont, hátul fúrtam egy kis lyukat egy tollal a kábelnek, és így behajoltam, és nagyjából ez volt a legelső verzió. Jelenleg már teljesen saját stúdiónk van, a saját irodánk másik szobájában, a falon vannak a hangelnyelő szivacsok, ahol lenniük kell. Fénytechnikát alkalmazunk, profi stúdió mikrofonokat.
14: A kamera az közepes, viszont rajta az objektív az nagyon jó.
11: És ami ugye a legfontosabb, hogy kiépült egy csapat a tartalomkészítés mögött. Főállású videóvágóval, operatőrrel dolgozunk.
13: Melyik volt az a téma, amelyik a legizgalmasabb volt, vagy a legmeglepőbb, amelyikből a legtöbbet tanult?
11: Én nagyon szeretem a történelmi témájú videókat, autoriter hatalmakról szóló videókat, például Észak-Koreáról több tartalmat készítettem, Oroszországból történelmileg is több videót készítettem, Magyarországról is. Én ezeket nagyon-nagyon szeretem, és vissza is igazolja egyébként a nézettség ezeket sokszor, mert ezekben pont ugye az, hogy ez a mindenki tud róla, hogy volt vagy van, de mégis titokzatos történetek vannak mögötte. Tehát, hogy tudjuk, hogy Észak-Koreában ott van Kim Jong-un és diktátor és egyeduralom, de mégsem tudjuk, hogy pontosan mit és hogy csinál, és azok a tartalmak, amik a színfalak mögé egy kicsit betekintést nyernek, nyilván csak publikus információból tudunk mi is dolgozni, azokat szokták szeretni, meg én is szeretem, mert ugye izgalmas, mert ugye a kulisszák mögé be tudunk tekinteni vele.
7: Trendidők.
10: Mitől válik élővé egy több száz éves textilhagyomány a 21. században? Amikor különböző kultúrák motívumai találkoznak, nem pusztán esztétikai játék születik, hanem újfajta gondolkodás a dizájnról. A toszkán Buzatti manufaktúra és a magyar népi hímzés találkozása éppen ezt mutatja meg, hogyan lehet a hagyományt kortárs formába önteni úgy, hogy közben megőrzi eredeti jelentését. A következő percekben azt járjuk körül, mitől működik egy ilyen együttműködés, és hogyan talál utat a nemzetközi térben. Péntek Máriával, a Buzatti magyar képviseletének munkatársával Major Eszter Anna beszélgetett.
6: Mi volt az a pillanat vagy benyomás, amikor először találkoztak a Matyó motivum világgal, és úgy érezték, hogy ebből kortárs kollekció születhet?
12: Tavaly tavasszal vettem részt a Néprajzi Múzeumban egy tárlatvezetésen, amely annyira inspiráló volt, hogy eldöntöttem, hogy itt egy kortárs kollekciónak születnie kell. A Matyó motivum világ egy rendkívül karakteres és élő örökség, amely mögött komoly kézműves tudás és gazdag kulturális jelentésréteg is áll.
6: Hogyan lehet egy ennyire karakteres népművészeti örökséget úgy újraértelmezni, hogy azután végül ne jelmez legyen, hanem valóban trendé váljon?
12: Itt alapvetően nem a trendből indultunk ki, hanem egy múzeumi tárgyból. A kollekciónak az alapját a Néprajzi Múzeum gyűjteményi kiállításának örökség szekciójában látható Matyó kötény inspirálta, amely 1939-ben készült. Úgyhogy itt egy valós múzeumi tárgy volt a kiindulási pont. Itt teljes mértékben a Buzatti lassan két évszázados textilműves tudására hagyatkoztunk, amire nagyon oda kellett figyelnünk, hogy egy érzékeny egyensúlyt kellett találnunk a hagyomány gazdagsága és a mai modern lakáskultúra letisztult a formai elvárásai között. Egy hímzési kultúrát fordítottunk átszövési kultúrába, de talán ami szerintem egy komoly közös kapcsolódási pont tud lenni, hogy egyrészt két kulturálisan nagyon érzékeny világ találkozott egymással, másrészt a Matyó motivumait a természet inspirálja. A természet szépségei az nekünk is fontos szempont, és ami szerintem igazolja azt, hogy itt a két világ nagyon egymásra talált, hogy a legelső mintázat elfogadásra került a múzeum által.
6: Nem ez az első eset, hogy a manufaktúra a magyar kulturális kincsekhez nyúl inspirációért, szinergikus gondolkodásért. Hogyan látja napjaink kultúra fogyasztásában, miért fontosak, példaértékűek az ilyesféle együtt gondolkodásuk, és önöknek ez miért fontos?
12: Az általunk életre hívott magyar vonatkozású kollekciók esetében az volt az alapgondolatunk, hogy a gyönyörű magyar értékeink és egy több generációs, közel 200 éves tapasztalattal rendelkező toszkán manufaktúra tudása együtt egy olyan különleges kulturális párbeszédet hozhat létre, amely olyan tárgyban ölthet testet, amely tárgyak egyszerre hordoznak esztétikai, funkcionális és kulturális értéket, ráadásul mindezt fenntartható formában teszik. Ez a párbeszéd, ez különösen fontos, hiszen pont ezáltal születnek ilyen kollekciók, amikor nem reprodukció, hanem egy kortárs átirat valósul meg.
7: Trendidők.
10: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regény Eszter összeállítását hallják.
15: Beszédet értő robot épít tárgyakat. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem egyik hallgatója olyan robotot fejlesztett, amely szóban adott utasítások alapján készít el tárgyakat. A rendszer a mesterséges intelligenciát, a robotikát és a beszédfelismerést ötvözi, és percek alatt akár egy egyszerű bútort is összeállít. Működés közben figyelembe veszi a fizikai korlátokat és az elérhető alkatrészeket. Marsi nyomok. Jelentős felfedezést tett a NASA a Marson. Több milliárd éves szerves molekulákat azonosított a Curiosity rover segítségével. A kutatók szerint ezek az anyagok a DNS kialakulásához szükséges, alapvető építő elemekhez hasonlíthatók, ám önmagukban még nem bizonyítják az egykori élet létezését. A leletek egy ősi tómederben maradhattak fenn, ami arra utal, hogy a bolygón egykor kedvezőbb körülmények uralkodhattak. A jövő energiája. Magyar kutatók jelentős eredményeket értek el a lézeres magfúzió területén a Hohenrenn-Wigner Fizikai Kutatóközpont vezetésével. A több intézmény együttműködésében zajló projekt kimutatta, hogy nanoméretű rendszerekben is beindíthatók fúziós reakciók speciális lézeres eljárással. A kutatás szerint ez a módszer hosszabb távon hozzájárulhat a biztonságosabb és környezetkímélőbb energiaellátáshoz. A kísérletek során arany nanorészecskékkel erősítették a szükséges fizikai feltételeket. Bár a technológia még kísérleti szakaszban van, a szakemberek szerint új irányt nyithat az energiatermelésben.
10: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
7: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanya nyelv.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Miért latin betűkkel írunk, miközben körülöttünk sok nyelvben cirill betűket használnak? Erre a kérdésre is választ kapunk Hoffmann István nyelvésztől, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Körülöttünk sok nyelven cirill betűket használnak, mi magyarok miért éppen latin betűkkel írunk?
2: Ez azért van, mert az írás elsősorban nem nyelvi kérdés, hanem kulturális kérdés. Az írás a kultúra bizonyos fejlettségi szintjén jelenik meg az emberi társadalom történetében, és hogy a kultúrával van döntően kapcsolatban a kialakulása, azt az európai írásrendszerek jellegzetessége is mutatja. Európában jelenleg döntően három írásrendszert használnak, a latin betűs írásrendszert, amit mi is használunk, ugye, és a másik vele párhuzamosan alakuló nagy hagyományra visszamenő görög írásrendszert. Van Európában egy harmadik írásrendszer használatban, a cirill betűs, és ennek a története fiatalabb a másik két írásrendszernél, egy jó ezredéves múltja van csupán. Az, hogy kultúra függő döntően az írás, mutatja például a szláv nyelveknek a helyzete. Ugye ezek a szláv nyelvek, mondjuk a szlovák, meg a cseh, vagy a lengyel, az orosz, az ukrán, a bolgár, a horvát, ezek különböző írásrendszereket használnak. Részben latin betűst, részben cirill betűst.
1: Annak ellenére van ez így, hogy ezek egymáshoz nagyon közeli nyelvek egyébként.
2: Egymást értik valamennyire a különböző szláv nyelveket beszélők, és mégis teljesen más írásrendszert használnak adott esetben. Az európai keresztény, katolikus, római központú kultúrához tartozó népek, mint mondjuk a lengyel meg a cseh, a latin betűs írás használják, a bizánci alapú keresztény kultúrához, a pravoszláv modernebb kultúrához tartozó azok pedig a cirill betűs írásrendszert használják, például a délszlávok között a szerbek ugye a cirill betűst használták hagyományosan, a horvátok pedig a latin betűst, pedig ez tulajdonképpen nyelvi tekintetben szinte azonos nyelvnek tekinthető, egészen kicsi, inkább nyelvjárásinak felfogható különbségek vannak köztük, de az írásbeliség is ezt a két kultúrát tulajdonképpen megkülönbözteti egymástól ilyen módon.
1: Tehát ebben a kérdésben, ebben a tekintetben a kereszténység a kulcsszó?
2: Így van, mert a két keresztény kultúrkörnek, a római központúnak latin volt a nyelve, a bizáncinak görög volt a nyelve, és az írásrendszere latin, illetve görögbetűs ennek megfelelően. Tehát a magyar nyelv elemei leírhatók lennének görögbetűkészlettel is, hogy ez nem így van, az tulajdonképpen az a döntés, amit ugye leginkább Szent Istvánhoz kapcsolnak, hogy ő a római központú nyugat-európai kultúrkörhöz próbálta közelíteni a magyarságnak a kultúráját. Egy ilyen fajta történelmi helyzetnek a következménye, hogy mi latin betűs írásrendszereket használunk.
1: És a többi rokon nyelvünk írásrendszerét ugyanígy befolyásolta a kultúra?
2: Az írásrendszerek kialakulásában ez nagyon pontosan megfigyelhető. A finnugor nyelvek, tehát a mi rokon nyelveink körében a magyar az, amelynek legkorábban kialakult az írásbelisége. A magyar után a finn és az észt írásbeliség jött létre, és ők is latin betűkészletet használnak. A mai Oroszország területén élő kisebb rokon népek írásbelisége néha csak néhány évszázadra megy vissza. Amikor kialakultak ezek az írásbeliségek, mondjuk a vogulnak, a legközelebbi nyelvi rokonainknak, vagy az osztjáknak az írásbelisége, akkor ezek latinbetűs készlettel jöttek létre a 18. századból valók. Később, a Szovjetunió időszakában egy erőszakos váltás révén előírták tulajdonképpen, hogy ezek a nyelvek már pedig cirill betűk készlettel írjanak. És ezeknek az írásbeliségének a története nagyon jól mutatja, hogy mennyire kulturális kérdés az írás.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Pulyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára, 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott az Európa barát kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban a román államfő múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után kit bíz meg kormány alakítással. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hők nyílt levélben fogalmazta meg elvárásait, egyúttal arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz. Délután komoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: Balázs Fecó és Korál emlékkoncert a Budapest Arénában május 9-én. Vendégünk Dorozsmai Péter, zenész, zeneszerző. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki kalandjai elevenednek meg a Budapest Báb Színházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsej Múzeum pinceterében. Klimó Károly épp hogy lezárt egy tárlatot a képzőn, már a következőre készül, az idén 90 esztendős festőművész. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok, a Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják, a mai szerkesztő Süveges Gergő. A stúdióban köszöntöm Dorozsmai Péter zeneszerzőt, dobost, hangmérnököt, jó napot kívánok!
6: Köszönöm a meghívást.
5: A 75 éve született Balázs Fecónak, illetve a Korál együttesnek állítanak tehát emléket a Papp László Budapest Sportarénában május 9-én. Milyen érzései vannak most? Nosztalgia, szomorúság vagy öröm, vagy ezek így vegyülnek?
6: Hát 2018-ban volt egy nagy aréna koncertünk a Fecóval, a Korállal, és az olyan jó sikerült, hogy a öltözőben Fecó rögtön azt mondta, hogy ha következő nagy évforduló lesz, hát 75-re gondolt, akkor jöjjünk el újra az arénába.
5: Az a 40 éves évforduló volt 18-ban, ugye?
6: Nem. Hát a zenekar, hát nem a Fecónak a születés. Igen. Tehát a zenekar.
5: Igen, a zenekar.
6: Évre vonatkozólag, igen. És én úgy gondolom, hogy ezt a Fecó álmát, meg ígéretét, meg magunk fele is ezt úgy gondoltuk, hogy ezt betartjuk, és megcsináljuk ezt a koncertet. És hát ha Fecó itt ül, akkor ilyenkor azt ismerem, hogy miket mond, biztos azt mondta volna, hogy egy jöjjön el mindenki, ez egy jelképes osztálytalálkozó lesz. Újra találkozhatunk azokkal, akikkel együtt éltük végig ezt az időszakot, amely nagyon szép dolog, úgy gondolom, hogy ezt egy ilyen koncerten újra találkozni, és együtt átélni azokat a pillanatokat, amit annak idején együtt
5: éltünk át. Ez örömre ad okot, meg az is, hogy Balázs Fecó dalai, illetve a Korál dalai, a Horváth Attila ikonikussá vált szövegei ma is élnek, és sokan ismerik, éneklik.
6: Hát Horváth Attila egy fantasztikus szövegíró, és olyan, mint a jó bor, ahogy múlnak az évek, egyre több réteget fejt le róla az ember, és olyan mélységek vannak benne, és olyan teli találat mindegyik szöveg, hogy komolyan mondhatom, hogy ő egy költő.
5: Nem csak emlékeznek Balázs Fecóra, hanem meg is idézik őt valamilyen módon, a hangját is, milyen technikával?
6: Igen. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nyilván, hogyha nincs ott a feszú egy ilyen koncerten, akkor
7: bár
6: ezeket
7: ér.
6: A számokat, tehát az őrületes hiányérzete van az embernek, ezért úgy gondoltuk, hogy a 2018-as koncert felvétele meg volt nekünk a kép is, meg a hang is, és mint úgy kell elképzelni, mintha egy duettet énekelnénk a feszú, vagy bizonyos sorokat ő fog énekelni, bizonyos sorokat meg mi, és azok a vendégek, akiket elhívtunk, és egyébként olyan jó érzés volt, hogy bárkit felhívtunk, hogy lesz ez a koncert, rögtön igent mondtak, hogy részt akarnak venni, és olyan nevek mondtak igent, mint Zorán, Hobó, Keresztes Édikó, a fiatalabb korosztályból Gubi Petra és Gudics Máté, szóval fantasztikus névsor lesz.
7: Igen, két eredeti tag van most, ugye, Dorozsmai Péter, ön, illetve Fekete Tibor, és kik csatlakoznak még? Még ketten?
6: Igen, Kontor Tamás lesz a gitáros énekes, hát elképesztő gitáros. Amikor csináltuk a Legszebb Dalaink című albumot, akkor őt hívtuk el még pluszba a gitározni, énekelni, vokálozni, és a Fecó annyira beleszeretett a játékába, a muzikalitásába, hogy ezért gondoltuk, ő lesz a legjobb választás erre, és hát egy fantasztikus, mondhatni, zongoraművész, Binder Norbert csatlakozik még, aki szintén ezen a lemezen zongrázott, úgyhogy...
7: Igen. Ön még egész fiatalon, a főiskolai évei alatt vált a korál dobosává, ugye 1980-ban, akkor már 2 éve létezett a korál, de 81-ben jött az az igazi nagy siker, ugye a Homoka Szélben, a Táncdalfesztiválon. Hogy emlékszik vissza ezekre a 80-as években, amikor a legnagyobb sikereket élték meg?
6: Hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tényleg az iskolapadból kerültem a zenekarba, és ez elképesztő érzés, hogy a második koncertem, az első az valahol a Dunakanyarban volt egy kis helyen, de másnap a Budai Ifjúsági Parkban volt a bemutató koncertünk, és ott mutatkoztam be így a korállal, és az összes korál nagy lemezen végülis én doboltam, úgyhogy pont akkor kerültem a zenekarba, amikor eljutott oda a zenekar, hogy lemezeket készíthessen. Nagyon nagy élmény volt ezt az egész időszakot így végigélni.
7: Viszonylag rövid idő jutott ott a 80-as években, mert ugye 86-ban már abba kellett hagyni, akkor Balázs Fecó szóló karrierbe kezdett, bár utána még többször visszatértek, játszottak, de mégiscsak az volt a csúcsidő.
6: Ez érdekes, hogy ilyenkor azt mondjuk, hogy rövid idő, de ez az ember, amikor gyerekként éli az életét, akkor egy év is nagyon hosszúnak tűnik, és akkor, amikor fiatal én belekerültem, hát évi 150 koncertet játszott a zenekar, úgyhogy nagyon kemény munka volt, és én egy elég hosszú időszaknak éltem meg, de egyébként igaz, hogy ez egy ilyen intenzív 6 éves időszak volt, aztán utána persze voltak koncertek, kis stadion, meg mi egymás meg lemezeket is készítettünk.
7: Igen, kezdetben főleg hard rockot játszottak, és aztán ugye Balázs Fecó hozta be a lírai vonalat, tehát ez őrá volt jellemző, és így alakult ki a korának ez az egyedi arculata.
6: Igen, egy nagyon érdekes keveréke, hát ő is klasszikus zenén nőtt fel, a tanulmányit a konzervatóriumban végezte el, és ez olyan jól van vegyítve a rock zenével, hogy ez tényleg ez adja talán a korának az egyedi hangzását, de én is klasszikus zenei tanulmányokat folytattam gyerekkoromban, és hát nagyon jó, hogy a Fecó is, meg én is, meg a zenekar többi tagja is ezeket úgy össze tudja vegyíteni, és úgy össze tudja rakni, hogy ez tényleg egy majdnem, hogy ilyen kuriózum, és például az utolsó lemezünk, ez a Legszebb Dalaink, az úgy határoztuk el a Fecóval, hogy a rockos hangzást megtartjuk, de az összes dalra teszünk szimfonikus hangszerelést is. Uh-huh. És a kettő elegye, hát büszkén mondhatom, hogy hát ez páratlanul sikerült.
7: Még két szót arról, hogy önnek azért más zenekarok is voltak, illetve vannak az életében. Az East zenekar ugyan megszűnt már majdnem 10 éve, de az körülbelül 5 éve megalapított Island együttes a mai napig zenél, sőt, lemezeket adtak ki, mostanában lesz-e koncertjük, mire készül?
6: Igen, hát ez 90%-ban az ízből jött a tagok. és hát a Szívem csücske, ez egy más típusú zenét játszik, de ez itt is az örömzenéről szól a dolog, tényleg nem akarunk senkinek megfelelni, és ez annyira jó érzés úgy szabadon érni dalokat, hogy nincs semmiféle megkötés, nincs semmiféle elvárás, amihez igazodni kell. Ott ebbe a zenekarban, amit játszunk, az mindenkinek a tényleg a szíve közepe is. És az az érdekes, hogy miután megcsináltuk az első lemezünket, ez a közönségbe is így csapódott le, és az a jó hírem van, hogy pont pár napja beszéltem a Pávégyi Gézával, a zongoristával, a zenekarral, hogy úgy érezzük, hogy itt az idő, hogy nyáron egy második lemezt is csináljunk, úgyhogy szeretnénk évvégére meglepni a rajongóinkat egy új lemezzel.
7: Igen, 2023-ban volt vagy 22-ben a dupla album.
6: Igen.
7: A Sziget című dupla album. Saját szerzemények is voltak, meg az East korszakból való igen. dalok is, és akkor azóta írtak újabbakat, ami
6: most írunk új dalokat, és lesz évvégén majd, azt hiszem december 28 vagy 29-én egy koncertünk a Várkert Bazárba. De hát erről majd beszélünk majd később is.
7: Igen, visszatérünk rá. A Korál Balázs Feczó 75 emlékkoncert, tehát május 9-én szombaton lesz a Papp László Budapest Sportarénában. Dorozsmai Péter zeneszerző, dobos, hangmérnök volt a vendégünk. Köszönjük, hogy eljött.
6: Nagyon szépen köszönöm.
7: És most Balázs Feczó egyik nagy sikerű dalát halljuk.

0: 90 évvel ezelőtt május 5-én született Lázár Ervin. A Kossuth és József Attila díjas író, meseíró születésének évfordulója alkalmából a Budapest Bábszínház bemutatta a Berzsián és Dideki című meseregényt Veres András rendezésében Rozs Tamás zenéjével. Dideki megformálójával, Pályer Alma Virág színésznővel beszélgetett Nagy Bálint.
1: Ahogy itt álltam az előtérben, láttam azt, hogy szülők, anyukák, apukák, egész családok, sőt még időnként nagyszülők is jöttek a gyerekekkel, és hát rögtön az előtérben látható egy felirat, ami azt hirdeti, hogy a báb játék, az nem csak a gyerekeknek való. Így van ezzel az előadással is?
2: Igen, abszolút, és pont a Berzsián és Dideki, amiről ezt abszolút tudom állítani. Hát Lázár Ervinnél ugye rengeteg áttétje van, meg rengeteg mélysége és rétege a dolgoknak, amikről ő ír, vagy ahogy ír, és szerintem ez a mi előadásunkról hatványozottan elmondható gyerekeknek és szülőknek is. Más üzenete van, máshogy csapódik le. Nagyon érdekes, az 5 éves unokaöcsém egy hónappal később kérdezte meg, hogy mama, mit jelent az, hogy szakítani az emberiséggel? Ugye ez az előadás első mondata. És hát nagyon érdekes számomra, hogy mi marad meg egy 5 évesnek, meg hogy egy szülő mit visz haza ebből, de hogy az 5 éves Dezső ezt kérdezi egy hónappal később, hogy akkor érlene ki, akkor koppan. Az elképesztő egyébként már mint így látni, érzékelni a felnőtteken is, meg a gyerekeken is, hogy hazavisznek belőle valamit, nem keveset.
1: Mit jelent az, hogy szakítani akkor az emberiséggel? Most fölteszem ugyanezt a kérdést, mint amit az 5 éves unoka öccse föltett.
2: Berzsián, ő egy költő, hogy a Berzsián név az Berzsenyiből jön, mert Lázár Ervinnek a gyereke így mondta rosszul véletlenül a neveket. Dideki, az pedig a csigabiga gyereki, ég a háza Dideki, az is az ő gyerekétől jön. Berzsián verset akar írni, verset szeretne írni, és már nagyon-nagyon sok ideje nem írt verset. Egy művészember, aki megrekedt az ő ihletettségében, és emiatt nagyon zavarja az emberiség, és ezért már a darab elején bezárkózik, elzárja magát a külvilágtól, de aztán a következő pillanatban egyébként beengedi a legjobb barátait, szóval akik jobbak, bejöhetnek, ez hangzik el az előadásban is. Ez a kiinduló pont. A legjobb barátai srófmester, violin, a fűrepesztő zenész és zsebenciklop. Hát ők hárman próbálják a maguk módján segíteni Berzsiánt kívülről, hogy tudjon alkotni, de aztán újabb problémák jönnek fel, mert kiderül, hogy Berzsián, amit kíván dühében másnak, az valóra válik. Ez egy ilyen Lázár Ervini csoda, amit aztán így nem kérdőjeleznek meg, hogy ez mitől történik, elfogadják, hogy Berzsián költő most dühös, és amit kíván, az valóra válik. Igazából, amik ebből adódnak problémák, azokat próbálják megoldani.
1: A darab másik főszereplőinek meg testesítője, ha jól tudom, ön.
2: Igen, igazából ez tulajdonképpen címszerep, mert csak a címben vagyok főszereplő. Viszonylag keveset vagyok az előadásban, mert Dideki személye az, aki majd segít Berzsiánnak kilépni ebből az ördögi körből. Dideki egy nagyon érdekes, metaforikus karakter, ő a fény, ami tulajdonképpen belülről kell, hogy jöjjön aztán Berzsiánnak, szóval nem Dideki oldja meg Berzsiánnak a problémáját, csak egy olyan helyzet elé állítja, amin muszáj segítenie Berzsiánnak, és ez aztán segít neki kilépni a saját sötétségéből is.
1: Ebben az előadásban milyen bábokat láthatunk? Milyen a képi világa?
2: A képi világát a Berzsián és Didekinek Fekete Anna álmodta meg. Egy városképet látunk, ami igazából egy ilyen szocialista letűnt kort idéz meg, és a bábok az ebbe való színeket hozzák, ahogy egy városnak is az emberek a lelkei. Búrakú bábokat használunk.
1: Ez mit jelent?
2: Hátulról mozgatott fejpálcás bábok, amit alapesetben hárman szoktak mozgatni, de itt a rendező Veres Andris külön kérése volt, hogy csak a saját bábjainkhoz nyúljunk. Ez valahogy azzal függ össze szerintem, hogy mindenki, aki saját probléma körébe van bezárva, hogyha már valaki jönne oda nekem segíteni, akkor az már koncepcionálisan azt jelenteni, hogy ott valaki tud tényleg segíteni, de nem itt mi magunkra voltunk utalva.
1: És hát nem véletlenül ma beszélünk erről a darabról, hiszen ma május 5-én lenne Lázár Ervin 90 éves. Mivel jellemezni akár ezt a darabot, akár Lázár Ervinnek a mesevilágát?
2: Valahogy olyan egyértelműen mutat be karaktereket, és ők nagyon furcsák. Annyira sok kérdőjel van, hogy ott mi történik velük, meg ki miért mit csinál, és történnek dolgok, és így elfogadjuk úgy, ahogy van. És valahol nekem ez is így a mondani valója az egésznek, hogy nem kell azért megváltoztatni a másikat, mert én azt gondolom, hogy attól neki jobb lesz, neki magának kell ezt meglépnie. Abban tudjuk őt segíteni, hogy ott vagyunk vele.
0: 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki a Budapest Bábszínházban.

0: Ötödik évadát indította ez a Leegerszegen a Kazamata Színház. A helyi Zazi Kulturális Egyesület célja olyan előadásokat vinni Zalaegerszegre, amelyek hidat építenek a kőszínház és a kortárs egyéni látásmódot bemutató monodrámák között. Varga Tünde a szervező Zazi Egyesület alelnökével, Nadrai Róberttel beszélgetett.
1: Az ötödik évad elindulása azt jelzi, hogy ez a dolog népszerű.
2: Igen, pillanatok alatt ott tartunk, hogy most már 16 előadást hívtunk, láttunk vendégül a Göcsei Múzeum pincéjében, egy gördülékeny együttműködésben a Göcsei Múzeum szervezésével. A tavaszi hónapokban, illetve az őszi hónapokban tudunk megrendezni 4 előadást.
1: Mik lesznek ezek?
2: Május 7-én lesz látható Kárpáti Péter és barátai előadásában a Rühes Kutya című darab. Kárpáti Péter egy olyan szó szerint a színház csináló, író, rendező, és az ő művei közül még nem látott egyet semmit a zalai közönség, úgyhogy mindenképpen nagyszerű alkalom lesz vele találkozni. Május 14-én pedig az utolsó búvóhely című előadás lesz. Ez egy versutazás Charles Bukowski írásaiból, Hajduk Károly előadásában. Hitelesen tolmácsolta Petőfi, Petri György verseit is, és az ő hitelessége és energiája városul két csellista jelenlétével. Tehát ez komoly zene, költészet és valami új.
1: Egy-egy előadásra is lehet jegyet venni, vagy pedig a 4 előadás egy bérletként működik?
2: Egy része fenn van tartva bérleteseknek, hiszen már van egy kialakult közönségünk is. Ezek a bérletek sajnos már elfogytak egytől egyig. Egy-egy előadásra vannak még maréknyi jegy.
1: Mi alapján válogatnak előadásokat? Ugye persze az adott, hogy a hely adja magát, hogy itt egy-két személyes darabokról lehet szó, monodrámák, vagy olyan előadások, ahol tényleg csak két szereplő van. Mi alapján válogatnak, és hol és hogyan?
2: Mivel befogadó színház nem vagyunk, mi is vendégek vagyunk ezen a helyszínen, de igyekszünk fejlődni is. Elsősorban monodrámákat, illetve kevés szereplős, kis díszlettel rendelkező előadásokat tudunk meghívni. Próbálunk ebben fejlődni, most 6 szereplős lesz például az egyik előadás. Egyik előadás de igazából hozza a másikat.
1: Tehát már nem kell annyira kereskedni, hanem jelentkeznek előadók?
2: Érdemes mindenképpen nyitott szemmel járni, de az országban talán sajátos módon sok-sok kisebb költségvetésű előadás jön létre, mi pedig pont erre vagyunk készen, hogy ezt becsatornázzák. Zalaegerszegen ritka az alkalom, hogy ilyen előadások eljutnak egyáltalán. Főleg független produkciókról beszélünk, de ezek hidat képeznek a közszínházi alkotókhoz is.
1: Ezt hogy képzeljem el, hogy leülnek a net elé és elkezdenek böngészni, vagy pedig beülnek a kocsiba és akár elmennek Budapestre vagy az ország olyan városába, ahol látható egy ilyen, hogy megnézzék? Vagy...
2: Mindegyik működik, igen. Nyitott szemmel kell járni, kapcsolatot tartunk, van a szervezők között. Ugye az Zazi Kulturális Egyesület egy civil kezdeményezés. Vannak közöttünk, akik a színházzal behatóban foglalkoztak, tehát láttak már, és készek is új előadásokat megnézni, és folyamatos az információ áramlás.
1: Annak idején kinek az ötlete volt, hogy a felújított Göcsei Múzeum pincéjében lehetne egy ilyen színház is?
2: Igazából az egyesülettel miután már korábban több közművészeti fesztivált is szerveztünk, ahol volt egy-egy színházi bemutatónk is. Még a Covid előtt kerestünk befogadó helyet, ahol egy kamara színházi sorozatot meg tudtunk volna csinálni. Ez sok dolog miatt nem jött össze, aztán jött a Covid is, aztán egyszer csak úgy álltak a csillagok, hogy értő partnerre találtunk a Göcsei Múzeumban, hiszen ők is nyitottak voltak arra, hogy minél inkább közösségi térként tekintsenek az emberek a múzeumra is.
1: Ez a fajta színház azt gondolom egy kicsit réteg műfaj, főleg vidéken. Megtalálta azt a biztos közönségét, aki ezt szereti és jön?
2: Igen, hozzátartozik az is, ugye, hogy korlátozott a befogadó képesség, ugye 50 fő befogadására alkalmas a tér. De aztán használunk más tereket is. Lényegében ez is korlátozza.
1: Több jegyet is el lehet adni?
2: Nagy örömünkre szolgál az, hogy akik egyszer eljöttek, közülük sokan lényegében hazajönnek, és már előre várják a Kazamata programokat.
0: Az zalaegerszegi Kazamata Színház előadásairól hallottunk.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
0: Klimó Károly festőművész idén 90 éves. Épp hogy véget ért egy kiállítása, az ACB Galéria már megnyitotta új tárlatát. Sőt, Klimó Károly már a nyárra készül, hiszen Veszprémben is új kiállítása nyílik. Klimó Károllyal a magyar nonfiguratív festészet legendás alakjával Kulik Bence beszélgetett.
4: Klimó Károllyal vagyok itt, festőművésszel, grafikus művésszel. A 13. kerület szívében, és nemrég, május 2-án véget ért egy kiállítása. Meg volt elégedve vele? Mi volt az alapvető vélemény erről a kiállításról?
5: Hát nagyon jó volt a rezonanciája a kiállításnak. Komplett kiállítás volt abból a szempontból, hogy 7 hallgató, aki korábban a én osztályomra jártak a Képzőszeti Egyetemen, szintén társultak egy-egy képpel az én kérésemre, és így tulajdonképpen a generáció közti kontaktust is egyben bemutattuk.
4: Nyilván a művész egész életében tanul, és ezt a tanulást próbálja átformálni egyrészt esztétikai, másrészt katartikus élménnyé. Az ember tanul, de mégis valamikor azt kéne éreznie, hogy megérkezett valahova. Ön mikor érezte azt, hogy megérkezett, mint művész? Egyáltalán a művész az megérkezik valahova?
5: Ez nagyon jó kérdés. Egy művész tulajdonképpen mindig úton van. Állandóan kontrollálnia kell önmagát, és állandóan gondolni kell arra, meg kell újulnia, illetőleg nem patronok és nem bevett rutinok alapján kell dolgoznia, hanem mindig kontrollálnia kell magát, és tulajdonképpen a művészetét a saját autonóm elképzeléseibe beépítve a kornak a lüktetését, változását valami módon be kell építeni a művészetébe.
4: Említette, hogy a művész életútja és a művészi pálya az egy folyamatos út. Hol vezet ez az út? Lezárult egy nagy kiállítás. Lesz-e most következő kiállítás valamikor? Mik a tervek? Hova visz ez az út?
5: A legelső sorban a temetőbe visz, de aztán utána, jó, ez csak ilyen szarkasztikus beszúrásnak mondtam. Ez az út tulajdonképpen egy valódi művésznél. Például Matisszal, aki az élete legvégén ágyban fekve csodálatos kései munkákat, kollázsok színes papírból, ollóval kivágva, az életművének egy csodálatos darabja. Tehát egy valódi művészbe az alkotó ösztön nem halhat el, érzésem szerint. Részemről az konkrét példa ebben a vonatkozásban, hogy most ezután a kiállítás után, miközben van egy jelenleg is egy kiállításom az ACB galériában, ami nyitva van, és lesz június elején 6-án Veszprémbe egy tárlat, a Dubnicai Palotának nevezett kortárs nagy galériába, ahol még a legújabb munkáim közül és a régebbiek közül is be tudok mutatni valamit.
4: Mi az, ami mostanában igazán foglalkoztatja, akár filozófiailag, akár kulturálisan, akár esztétikailag, és van-e ebből az érdeklődésből valami, ami aztán művészetté disztillálódik?
5: Természetesen az foglalkoztat, és az érdekel legjobban, hogy ebbe a félelmetes és sok jelentős filozófus és esztét által krízisnek nevezett művészeti állapotból, vagy művészeti körképből egyrészt kikeressem magamnak azokat a nagyon jelentős művészeket, mert ilyen is van, ugyanis egy nagyon jelentős amerikai esztéta filozófus azt mondta nagyon keményen, hogy nincs már művészet, de vannak még művészek. Tehát én megpróbálom keresni azokat a hiteles megnyilvánulásokat a művészetből, amik engem érdekelnek, és egyben biztatnak engem arra, hogy igenis van még művészet, vannak még olyanok, akik megtalálják azt a mélységet és azt a kifejezési formát, amiben visszatükröződik a korunk. A 9

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Macska gyökér, gomlótoboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
2: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Köpüszön, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 16 óra, jó napot kívánunk a mikrofonnál, Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
3: Romániában megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány.
2: Szakértők szerint nem okozott meglepetést a mai matematika írásbeli.
3: Holnap eleinte napos, fátyolfelhős idő lesz, délután záporok, zivatarok kialakulhatnak.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre.
3: Összesen 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők, több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszol az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást.
2: Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléseért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Bukarest, Baranyi László.
4: A bolozsán kormányból kilépett szociáldemokraták és a szélsőjobboldali AUR bizalmatlansági indítványát 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít. A kormány megbuktatásához ugyanis 233 voks is elegendő lett volna. A két jobbközéppárt és az RMDS minisztereiből álló kabinet már a 7. kormánya Romániának, amelyet mandátuma lejárta előtt, bizalmatlansági indítvánnyal mozdított el a parlament. Ezek közül 6 esetben a szociáldemokraták szavazataival bukott meg a kormány. A PSD szerint Bolozsán deficit csökkentő intézkedései sodorták recesszióba az országot, ezért irányváltásra volt szükség. Szorin Grindjánó, szociáldemokrata pártelnök azt állítja, hogy elsősorban Ilie Bolozsán leváltása volt a céljuk, mert nem tudtak együttműködni vele, de nem akarnak az AUR-ral együtt kormányozni, továbbra is az Európa Barát pártokkal alakítanának kormányt. A történtek után azonban a jobboldali pártok azt mondják, hogy nem tudnak többé megbízni a PSD-ben.
2: A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke.
3: Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a jelenleg a Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte

0: hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen tegnap azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére.
1: Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára.
0: A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerint a túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen.
1: Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A HÖK szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektor helyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére, és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására.
0: Nyílt levélben fogalmazták meg elvárásaikat, ezek közt szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átláthatóbbá tétele, valamint az autonómia helyreállítása. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot.
1: Nem okozott meglepetést az idei feladatsor a matematika érettségén, mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, aki egyben a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója. Ma a középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról.
0: A vizsga ezúttal is két részből állt. A feladatok között szerepelt például másodfokú egyenlet, függvényelemzés és gráfok is. Horváth Péter az első szakaszt kifejezetten könnyűnek értékelte, a második véleménye szerint már komplikáltabb volt. Az iskolaigazgató hozzátette, többen a rendelkezésre álló időt sem használták ki, hanem hamarabb leadták a dolgozatukat.
2: Nálunk is volt emelt és középszintű érettség is, természetesen alapvetően nagyon nyugodt légkörben, jó hangulatban vizsgáztak a diák, és akik kijöttek, sokan idő előtt végeztek, egyértelműen azt mondták, hogy nem okozott számukra problémát. Hát azon, hogy országszerte is azok, akiknek a céljuk csak az volt, hogy ne bukjanak meg, tehát sikeres érettségit tegyenek, őnekik is sikerülnie kellett, és akiknek komolyabb célkitűzései voltak, 90% fölötti eredményeket szerettek volna elérni, mert szükséges a továbbtanulásokhoz. Szerintem akik készültek, azoknak ez sem volt teljesítve.
1: Ma van a kézhigién és világnap. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésének célja felhívni a figyelmet a kézfertőtlenítés fontosságára.
0: A rendszeres és alapos kézmosásnak kiemelkedő szerepe van a fertőzések megelőzésében, mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ epidemiológusa a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Csima Zoltán hangsúlyozta, a kéztisztaság egyben betegbiztonságot is jelent.
3: A rutinban elég a szappanos kézmosás, hiszen kisebb a mikrobiológiai terhelése ezeknek a környezeteknek. De ha beteget megyünk látogatni, akár otthon, hogyha időskorú vagy elesett állapotban lévő egyént megyünk látogatni vagy ápolni, akkor már mindenképpen kézfertőtlenítést ajánlok, hiszen ezzel magát a beteget is védjük, és magunkat is védjük.
1: Szakemberek szerint már tavasszal is érdemes úgy védekezni az UV-sugárzás ellen, mint nyáron.
0: Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza a Kossuth Rádióban azt mondta, a megfelelő ruházat, valamint a naptej használata mellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a D-vitamin bevitel szempontjából a napfénynek fontos szerepe van.
4: Laboratóriumilag ezt legalább így évente egyszer érdemes leellenőriztetni, hogy milyen a D-vitamin ellátottság. Ez ugye nagyon fontos lesz az immunrendszer számára, ez ugye kevésbé ismert. Nyilván a csontok azok ismertek, hogy a D-vitamin háztartása nagyon összefügg a csontozatnak az állapota, de tulajdonképpen a mentális egészségünkre is kihat az, hogy milyen a D-vitamin szintünk.
5: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán 60 térségében. A Vásáros-Namény felé vezető oldalt az 55-ös kilométernél lezárták, a torlódás 5 kilométeres. Az M0-as autót keleti szektorában az M3-as irányába Gyál közelében korlátnak ütközött egy autó, a 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Szintén az M0-ason az M5-ös felé is baleset történt. Nagytarcsa térségében az 58-as kilométernél a belső sávot zárták le. Terelést építenek az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon halad.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt a Fiumei úton irányonként csak egy sáv járható a Salgó-Tarjáni utca közelében. Jelentős a torlódás. A 23-as és a 24-es villamos helyett az Orci tér és a Keleti pályaudvar között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Halomi úton a Tarkő utca közelében. A 182-es és a 282-e autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: MÁV Info.
7: A Székesfehérvári vonalon váltó hiba miatt hosszabb menetidőre kell számítani. A Martonvásári Z30-as és a Tárnoki S36-os vonatok nem közlekednek. A Bakony és Göcsei Intercity-k Székesfehérvárról indulnak vissza. A Ceglédi vonalon a felső vezetékhálózat meghibásodása miatt van jelentős korlátozás, ami várhatóan estig eltart. A Szegedi Napfény Intercity-k és a Civis Interrégiók Budapest és Cegléd között nem közlekednek. A Monori S50-es vonatok sem közlekednek, a Ceglédi és Szolnoki Z50-es vonatok az S50-es vonatok idejében indulnak, illetve azok megállási rendje szerint közlekednek. Utazás előtt mindenképp érdemes tájékozódni a MÁV honlapján. Váci Viktor, MÁV Inform.
6: Időjárás jelentés.
8: Jó napot kívánok! Ma és még holnap délelőtt is döntően fátyol felhős napos idő várható. Éjszaka átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, ekkor gyenge szemerkélő eső sem zárható ki. Szerda délutántól pedig gomoly felhők képződnek, amelyekből késő délutántól egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szél napközben északnyugaton megerősödik. A minimum 5 és 15, a szerdai maximum 24 és 29 fok között alakul. Kunter Molnár Anna, Hungaromet.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika 16 órakor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Dancsó Mária és Rácz Dorottya nevében is köszöni a figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra!
6: Műsorajánlat. Nagyok.
9: Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb színészévé? Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
6: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
10: Egykor a Festetics család járt ide kocsikázni az egyedülálló természeti környezet miatt. A Gyenes-Diási nagymező korábban a környékbeli lakosok gazdálkodási területe volt, ma szabadidőpark túraútvonalakkal, 16 állomásos tanösvénnyel és erdei tornapályával.
6: A hely. Riportműsor. Szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
11: Jó napot kívánok, 3 perccel a szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Hallott arról, hogy az unió statisztikai adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlással sújtott Spanyolországban 10 év alatt a háromszorosára nőtt. És elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára, hogyan gyűrte le a stresszt? telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Eredményes lesz-e az integráció, vagy sem? A tömeges bevándorlás kezdete óta erről vitáznak a társadalomtudósok Nyugat-Európában. Pótolják-e a hiányzó munkaerőt az ellenőrzés nélkül beáramló szíriai menekültek, vagy afrikai gazdasági migránsok? Elbírja-e a nyugati jóléti állam ezt a szociális terhet? És a helyi társadalomba miként kapcsolódnak be ezek a más kultúrából érkező emberek? Aztán a párizsi, brüsszeli, berlini robbantások és késes támadások ráirányították a figyelmet a romboló következményekre, a biztonságérzés csökkenésére, amiről évekig hallgattak, ma már a hivatalos rendőrségi statisztikák számolnak be. Nagy Katalin összefoglalója következik.
12: Az Eurostat adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma az elmúlt 10 évben. Az uniós átlag 150%-os emelkedést mutat, ám Spanyolországban 5-ször annyi nemi erőszakot regisztráltak 2014 és 2024 között. Az elkövetők származásáról nem közöl részleteket az Európai Unió statisztikai hivatala, de a bűnözés demográfiája Spanyolországban című tanulmányban a kutatók rögzítik. A külföldiek 500%-kal több nemi erőszakot és 414%-kal több gyilkosságot követtek el, mint a spanyolok. Spanyolország előregedő népessége elvileg a bűnözés csökkenését eredményezte volna, ám a migráció importált bűnözést hozott magával. Legnagyobb arányban arabok és latin-amerikaiak követnek el bűncselekményeket. Spanyol börtönadatok szerint a fogvatartottak 31%-a külföldön született. De hogyan is kezdődött? A tömeges bevándorlás megindulása után nem sokkal, 2015. szilveszter éjjelén a kölni pályaudvar környékén történt csoportos erőszak és szexuális zaklatás. Körülbelül 1000, többségében arab és észak-afrikai származású férfi gyűlt össze, és kisebb csoportokban nőket kerítettek be, akiket szexuálisan bántalmaztak és kiraboltak. A sajtó napokig elhallgatta a történteket, aztán a közösségi médiából kiderült, hogy több német nagyvárosban is hasonló bűncselekményeket követtek el bevándorlók. Később 1200 feljelentés érkezett a hatósághoz, de a rendőrség a sötétségre és a tömegre hivatkozva nem tudta azonosítani az elkövetőket. Egy-két esetben született csak bírói ítélet a bűnösök ellen. A probléma nagyságát mutatja az is, hogy nem csak Németországban, hanem Ausztriában és Svédországban is szigorították a büntető törvénykönyv szexuális visszaélésekre és zaklatásra vonatkozó tételeit. 2016-tól megemelték a kiszabható büntetési tételek alsó határát. A jogalkotásban pedig megjelent egy új tényállás, a szexuális önrendelkezés megsértése. Svédországban 2018 közepétől pedig új törvény lépett életbe, amely a beleegyezés nélküli szexet is erőszakként határozza meg. Azonban a jogszabály értelmezése kudarcot vall a hatóságoknál. Mivel a svéd rendőrség nem vizsgálhatja az elkövetők származását, nem léphet fel az ilyen erőszakos cselekményekkel szemben.
13: Mit szól hozzá? SMS számunk 30-9666.
11: Mai szakértő vendégünk Gönczi Róbert, a Migráció Kutatóintézet munkatársa, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok!
11: Kezdjük talán onnan, hogy amikor az Európai Unióba megérkeztek az illegális bevándorlók, illetőleg hát beengedték őket egészen konkrétan, akkor azok a politikusok, akik így döntöttek, számítottak-e arra, végig gondolták-e arra, hogy teljesen más kultúrájú emberek fognak ide megérkezni, akiknek nem csak a hétköznapi kultúrája más, hanem nyilvánvalóan a szexuális, morális egészen eltérő az európaitól.
14: Erre nem lesz egy népszerű válaszom, ugyanis ez nem úgy történt, hogy egyszer csak 2015-ben érkezett egy masszív embertömeg, hanem ez egy fokozatosan felépülő tömeg volt. Ha végignézzünk a nyugat-európai történelmen, már a 60-as évek óta látunk egy folyamatos beáramlást, csak különböző minőségbe, mennyiségbe. És az igazi áttörést az okozta, amikor az első és másodgenerációs érkezők jogosultakká váltak a család egyesítésükre, és így ki tudtak alakulni azok a párhuzamos társadalmi körök különböző nyugat-európai nagyvárosokba, ami azt eredményezte, hogy az anyaországból érkezőknek már megvoltak a helyi kapcsolataik ahhoz, hogy ők könnyebben tudjanak oda kivándorolni, ahova szerettek volna, és ott találjanak is munkalehetőséget, megélhetést, és a többi, és a többi. Majd, amikor jött a 2015-ös válsághelyzet, amikor az emberek lényegesen nagyobb tömegben érkeztek meg az európai kontinensre, akkor első ránézésre egyértelmű volt a képlet. Mondjuk, hogyha a szíriaiakat nézzük. A szíriaiak elindultak Németországba. Nem feltétlenül azért, mert a németek olyan különböző dolgokat ígértek volna nekik, amiket mondjuk más nyugat-európai vagy észak-európai országok nem ígértek volna, hanem mert ott voltak helyi kapcsolataik. A helyi kapcsolataikat keresték, és így alakult ki graduálisan az a masszív embertömeg, ami egyre ellenőrizhetetlenebbé vált, és ami magával hozta azokat a másodlagos migrációs áramlásokat, amiknek a fájdalmát azt most köhögjük vissza, hiszen őket nem tudtuk már ellenőrizni, hogy kik azok, akik érkeznek.
15: De ha addigra, mire megérkezett a 2015-ös hatalmas tömeg, ami miatt kialakult a válság, már léteztek ezek a párhuzamos társadalmak, tehát ugye itt fokozatosan épült föl, ahogy ön ezt mondja, akkor nem lehetett felkészülni? Egyébként nem voltak, hogy mondjam, megfelelő eszközeik a hatóságoknak arra, hogy kezelni tudják az ilyen jellegű problémákat, mert akkor feltehetően találkoztak már ilyesmivel, ha párhuzamos társadalmak alakultak ki. Ugye párhuzamos társadalmak alatt azért némi gettósodást is érthetünk, tehát ugye kialakulnak olyan no-go-zónák, ahova a rendőrség már nem megy be, vagy legalábbis nyilván másfajta felkészültséggel kell oda bemenni. Tehát, hogy ezek a problémák, ami aztán itt rászakadt Európára, azzal azért csak valamilyen módon kellett volna számolni.
14: Ez egy nem ismert probléma volt, az szükséges látni. Tehát nem számítottak arra a hatóságok, hogy ilyen gyorsan fel tud gyülekedni egy ilyen embertömeg ezekben a különböző körzetekben, kerületekben, lassan már kis városokká felnővő városnegyedekben, ahol egyre magasabb és magasabb volt az aránya a külföldön született embereknek. Ez nem egy ismert jelenség volt, nem egy ismert kihívás volt, és mire már felismerték, hogy jelentősen növekedett a bűnözési ráta, jelentősen növekedtek a különböző atrocitások a lakosság körein belül, a nem az adott ország született lakosság körein belül, hanem a külföldön született lakosság körein belül, addigra már túl késő volt, és így tudtak kialakulni azok az úgynevezett no-go zónák, de személy szerint nem szeretem ezeket a kijelentéseket, mert nem feltétlenül no-go zónákról beszélhetünk, hanem olyan hiányos integrációjú területekről,
15: jó, ahol a hatóságok... Mégiscsak itt terjedt el,
14: így van, úgyhogy... csak ez egy kicsit torzít, tehát, hogy olyan városnegyedek alakultak ki, ahol nem tudják megfelelően fenntartani azokat az alapvető állami normákat, amik mentén kellene, hogy működjön a társadalom. Ez kétségkívül probléma.
15: Na, innen folytatjuk majd. Csak most hallgassuk meg, hogy mit mondanak mások. Itt van velünk első mai beszélgetőtársunk, Attila. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát sajnos ez a migrációs probléma, ez vissza fog ütni egy pár éven belül. Ma most is látni tehát a hatásait, de viszont sajnos a nyugati kormány nem veszi ezt komolyan, és én nem tudom, miért nem lehet az elején ezeket a problémákat tehát orvosolni, miért kell megvárni, még nagyobb probléma lesz. Mostan vegyük azt, hogyha egy családba valakinek a lányát megerőszakolja, és nem lesz elégedett az a hozzátartozó, tehát azzal, hogy az állam nem csinál semmit, vagy el se ítélte azt a migránst, akkor ezek fel fognak gyülemezni, és egy olyan csoportok fognak, tehát olyan csoportok fognak létrejönni, amelyek tehát össze fogják szedni azokat a családokat, amelyek ilyen atrocitásokkal voltak tehát körülvéve. És sajnos a progresszív politika nem fogja tudni ezt demokratikusan megoldani, és a nemzeti pártok sajnos csak úgy fogják tudni megoldani a nemzeti partok ezeket a migráns problémákat, hogyha nacionalizmusba fognak átmenni. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy különbség a két part között. Tehát nagyon nagy viszály lesz. Nagyon a politikában nagyon nagy a különbség lesz, és a megoldások közt is. Tehát a lakosok, én attól félek, hogy a lakosok a maguk kezébe fogják venni a biztonságot.
15: Világos. Igen, idáig nem kellene eljutni nyilvánvalóan. Köszönöm szépen Attila a véleményét. Hallgassuk meg most Szabolcsot is, és akkor utána Gönczi Róberttel folytatjuk. Jó napot kívánok, Szabolcs, hallgatjuk.
17: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Hogyha egy fél mondata kapcsolhatok a szakértő úr előző mondandójához, én laikusként, és nem lesik elvére, hogy ezt mondom majd, de én vitatkoznék azzal, nem lehetett tudni a migrációs beáramlásnak a társadalmi hatásait. Én Németországba jöttem egy pár évet, és én nagyon sok olyan dokumentumfilmet, társadalomkutatásról szóló dokumentumfilmet láttam, ahol rejtve, de érezhetően mindig bemutatták azt, hogy hát a törökök azért még mindig nem tudtak integrálódni a német társadalomba, pedig ők szerintem sokkal közelebb állnak az európai munkamorálhoz, társadalom felfogáshoz, mint azok a menekültek, akik most Németországban problémákat okoznak. Szerintem sejthető volt ez. Azt nem tudom eldönteni, hogy milyen nyomásra döntött úgy Angela Merkel, hogy megnyitja a kapukat, úgymond, mert ugye az ahhoz köti mindenki a hullámnak a kezdetét, és szerintem az is volt a mérvadó, mert azok az emberek, akik akkor jöttek, azok mindenki Németországba akart jönni, mert azzal a kecsesztető ajánlattal próbáltak élni, hogy ott nem kell dolgozni, és ott az német állam rengeteg eurót, igen, akkor euró volt, eurót fizet majd azért, hogy ott vannak egyáltalán. Ezeken mindig is egy nagy kérdés, és szerintem nem is fogja senki kimondani ezt, hogy miért, és egy kicsit a belpolitikai, magyar belpolitikai irányba elmehetnék. Nagyon-nagyon sokat lehetne elemezni azt, hogy milyen társadalmi hatásai lesznek, hogy lehetne integrálni, mink lehetne, de én sajnos ebből a részből, ha mondható radikális vagyok, egyáltalán nem szabad beengedni azt a fajta illegális migrációt, amit Nyugat-Európa beengedett, mert szerintem nagyon veszélyes, és hogyha az elején csak egy kicsit engedett társadalom, utána azt fogja észrevenni, mondjuk, mint Ausztriában, hogy a lakosságnak a 20-30%-át megközelíti a migrációs hátterű lakosság, és onnantól fogva pedig a kereszténység is megkérdeződik, az identitás, meg egyáltalán az országnak a teljes társadalma felborulhat.
15: Köszönöm szépen, Szabolcs, hát ugye itt azért demográfiáról van szó erősen, ugye, hogy a Nyugat-Európában vagy Európában élő keresztények nem túlzottan sokat tesznek a szaporodásért mostanság. Ellenben azt látjuk, hogy azok, akik ide jönnek, ezekből az ázsiai, illetve afrikai kultúrákból, ők viszont még mindig sokkal több, vagy nekik még mindig sokkal több gyerekük lesz, de ami engem most érdekelne, mert elhangzott egy nyomás szó, hogy szóval, hogy ugye nagyon sokszor, mert az, hogy a rendőrséget azt megbeszéltük ugye az előbb, de beszéljünk egy kicsit a bíróságokról. Ugye amikor egy-egy ilyen ügy felszínre kerül, akkor nagyon sokszor azzal szembesül az európai ember, hogy amiért őt egyébként keményen megbüntetnék, ilyen-olyan okokra hivatkozva azt a bizonyos illegális bevándorlót nem büntetik meg ugyanolyan módon, mint ahogy egyébként ez vele megesne. Sőt, nem utasítják ki az országból, holott mondjuk esetleg ilyen papír is keletkezett már, hogy ki kell utasítani, de nem keresi a rendőrség, hogy végrehajtsa adott esetben az ítéletet. És akkor itt a következő, ugye, hogy januárban az Európai Bizottság egy ilyen rasszizmus elleni küzdelem stratégia nevű dokumentumot dolgozott ki, amely 2028-tól majd szankcionálhatóvá teszi a bevándorlásnak a bírálását, mint rasszista bűncselekményt. És az is még egy záradéka ennek a stratégiának, hogy azok a tagállamok, amelyek 2028-tól nem vezetik be ezeket az ajánlásokat, azok arra kell, hogy számítsanak, hogy nem kapják meg a nekik járó támogatást. Akkor ezt most hogy vegyük tudomásul?
14: Reagálnék még az előbbi kettő állításra, és össze is vonnám az előző betelefonálónak az egyébként teljesen jogos meglátásaival. Itt az szükséges látni, hogy megértsük az elmúlt 10 évet, hogy itt kettő különböző válságról beszélünk. Ugye volt egy migrációs válság. Ez lefordítom, az emberek érkezését jelenti. Elképesztő volumenben nem ismertük, hogy ilyen volumenben tudnak érkezni emberek. Nem láttunk ilyet a második világháború óta, azóta már volt nagyobb ugye az ukrán menekültválság, de az, hogy más kultúrából származó emberek ilyen tömegben érkezzenek az európai kontinensünkre, ez ismeretlen volt. Az embercsempész hálózatok akkorára nőttek, hogy már az amerikai drogkarteleknek a pénzügyi tevékenységeivel vetekednek. Itt olyan nagy szervezett bűnözői csoportokról beszélhetünk. Miközben mi ezzel próbáltuk eltölteni az elmúlt 10 évet, hogy erre válaszokat találjunk, nem volt egyértelmű stratégia, nem értettek egyet a tagállamok, hogy hogyan szeretnék. Volt a szigorúbb szuverenitásra fókuszáló álláspont, amit a magyar kormány képviselt például, de egy ideig a lengyel kormány is képviselte, és volt egy sokkal liberálisabb megközelítés, ami nagyon sokáig uralta a nyugat-európai szférát. De ezzel párhuzamosan volt nekünk egy másik válságunk is, ami pedig az integrációs válság. Tehát, hogy nem elég, hogy volt már egy jelentős embertömeg, ami felhalmozódott, amiről korábban beszéltem, igen, már a 60-as évek óta, ami hoz magával különböző kihívásokat, mondjuk a sokat generációs bevándorlóknak a pszichológiai problémáiról, mert az igenis létezik a identitásválság, aminek ugye nagyon súlyos következményei vannak, ugye a törököket hozta szóba a betelefonáló, és valóban azt látjuk, hogy a sokat generációs bevándorlóknál megjelennek olyan kihívások, amikről nem tudtuk, hogy léteznek, hiszen az első másod generációs bevándorlók nem mutatták azokat, ők be akartak illeszkedni az adott társadalomba. De miután megérkeztek, a társadalom úgy, ahogy nyitott volt feléjük, jellemzően nem kifejezetten, tehát egyfajta kívülálló szerepet osztott nekik a társadalom. Az ő felmenőik, elnézést, gyermekeik, unokáik, ők jellemzően már nem érezték a kapcsolódást sem a szüleik kultúrájához, sem a befogadó társadalom kultúrájához, ami elmozdította őket a szélsőségesség irányába. De most már látjuk,
15: de most már látjuk ezeket a problémákat, és most miután már ezeket a problémákat látjuk, akkor hoz mondjuk az Európai Bizottság egy ilyen fajta ajánlást, vagy döntést, hogy 2028-tól nem szabad bírálni sem a migránsokat, sem pedig a bevándoroltató szervezeteket, mert különben nem kap pénzt az illető tagállam. Oktatásban, köztájékoztatásban, tehát mindenféle területen be kell majd vezetni ezeket az ajánlásokat, hogy hogyan kell megítélni az ideérkezőket.
14: Elég ellentétes állításokat kapunk a bizottság részéről mindig, és a bizottságnak a főbb döntései azok csak javaslatok lehetnek. Tehát amennyiben egy tagállam az Európai Parlamenttel együttműködve megakadályozza a bizottságnak valami fajta döntését, akkor az nem fog érvénybe kerülni.
15: Szóval azért óvatosan... ezt az utóbbi időben azért láttuk, hogy az ajánlásokból hogy lesz mégiscsak betartandó törvény, tehát hogy...
14: De azért olyan óvatosan bánnék jellemzően elvárások ezekkel a kijelentésekkel. Ugyanúgy, ahogy nagyon sok összefüggéssel, amit tulajdonítunk a migrációs kihívásoknak. A migrációs kihívások alapvetően arra fókuszálnak, és erre kell koncentrálni, hogy nagyon sok pénzébe kerül az európai adófizetőknek, hogy ezeket a rendszereket működtessük, miközben a saját hatóságaink nehezen tudják fenntartani ezt az embertömeget, akit kénytelenek vagyunk immáron integrálni. Ez a valódi kihívás.
15: Akkor most 1:30 a hírek következnek, a mikrofonnál Beslin Bettina.
0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poják Adrián nevében is. Megbukott az Európa barát kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban a román államfő múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után két bíz meg kormány alakítással. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzetközi korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mély telepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül 2 már össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűz esetben 2 sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Holnap eleinte napos fátyolfelhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
18: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
11: Jó napot kívánok, fél ezután 3 perccel a felelős szerkesztő Nagy Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Hallott arról, hogy az unió statisztikai adatai szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlással sújtott Spanyolországban 10 év alatt a 3-szorosára nőtt. És elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára? Hogyan gyűrte le a stresszt? 39.666, ez az SMS számunk, ide várjuk rövid szöveges üzeneteiket, és a 0612-759-5200 vagy a 0630-759-5200-as telefonszámra pedig várjuk hívásaikat, de a Kossuth Rádió Facebook oldalán is jelentkezhetnek. Folytatjuk tehát a témát a bevándorlásról, illetve az erőszakos cselekmények megszaporodásáról. A stúdióban Könci Róbert, a Migráció Kutató Intézet munkatársa van velünk, és mielőtt vele folytatnánk a beszélgetést, következzék most a hallgató, aki itt van velünk a vonalban, Katalin, jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok! Nekem a lányom családja elhivatott idegenforgalomban dolgozó, szinte egész család, mert már a legnagyobb fiú is. És amikor voltam náluk látogatóba, akkor mindig dicsérték, hogy milyen jó, milyen szép, mindennek a pozitívumát igyekeztek kiemelni. És hát ez csak néha tűnt föl, hogy a férj olykor-olykor megemlítette, hogy azért, ha mentek sétálni, akkor tudod, arra felé ne menjetek, szóval mondta a lányomnak.
11: De ők hol élnek, és Katalin? Ezt nem mondta.
19: Görögországban. Görögország nagyon is érintett, hiszen ott rengeteg migráns van, és hát nekem ezt így nem tálalták. Úgyhogy nekem a szép oldalát, hogy be tudnak illeszkedni, meg még munkatársuk is van, és azok is igyekeznek a nyelvet megtanulni. És hát ott igen megy a hőség, úgyhogy éjszakára, mondjuk éjfél körül elfogadható, de valóban ez általános, hogy aki levegőzni akar, az olyankor ül ki saját kis hárikója elé is, vagy olyankor megy el egy térre, ahol közösen együtt esetleg beszélgetek egy kis ital mellett. És én nekem, hát ezt hozták a tudomásomra, és akkor én ebből kiindulva, amikor az anyuka meg az apukám volt otthon, rám volt bízva a kisebbik unoka, és mikor sétáltunk, akkor láttam, hogy a tereken, meg így út szélén, hát narancs, meg citrom érik, és nem szedi össze senki sem. És akkor, amikor hazamentünk, kérdeztem az unokámat, hogy visszajössz velem, hogy szedjünk belőle. Á, nem, inkább már maradna. Mert akkor én elmegyek, és szedek egy kicsit. És amikor a lányom megérkezett, akkor nem tudta, hogy hol vagyok. Ittünk szépen nyugodtan visszamentem hát ezeket a köztéri területeken lévő és lehullott érett narancsot, citromot szelegetni. A lányom meg az alatt az eltitkolt félelmei miatt hívta a rendőrséget, a kórházat, különböző egészségügyi létesítményeket, és keresett mindenfelé, és amikor meglátott a járdán, hogy én jövök, sétálok vele szemben, akkor elsírta magát, és néztem rá, hogy mi baj van. És akkor mondta el, hogy ők ezt előlem titkolták, de máskor ne csináljak ilyet.
15: Mert nem olyan biztonságos itt sétálgatni. Igen. Köszönöm szépen, Katalin, hogy itt a saját történetét elmesélte nekünk, és akkor Piroskát is gyorsan meghallgatjuk. Jó napot kívánok, Piroska!
20: Igen, Piroska vagyok. Én nem egy betelefonáló típusként, elnézés, de ez az első pontjukhoz hozzá illene szólnom. Én megmondom, én ezzel a bevándorlással egyértelmű a véleményem. Nagyon tisztelem és szeretem én mindenféle nációt szint, abszolút nyugodtan a helyükön kezelve. De amikor én bárhova, ahova a szükség, a családom szólított, el tudtam menni külföldre, mindenhol figyelve alkalmazkodtam. Én nem csak én, a hozzám hasonlók. Én nagyon figyeltük, hogy itt mi a szabály, mit is várnak el tőlünk, hogy a fürdőruha, a ne, mindenben, étkezik, mindenben. Nos, ezt elvárva köszöntök nagy szeretettel mindenkit, aki figyelmesen és beilleszkedő módon jelentkezik. És nem úgy, mint ahogy itt hallom és látom, mert sajátos módon a gyerekeim külföldre szakadnak itt ott tanulás szempontjából. Pokol, a belga férj mellett a hat unoka Spában, ami azért nem akármilyen kis hely, nagyon konszolidált, tele idősek otthonával, nem akármilyen idősek, akik pénze van és figyelme. Nos, édesem, kegyetlen állapot. Az egyik unokám, 15 éves Boriskám, hát komolyan sírni van kedvem, iskolában, hát ő mondta, nem érzékenyke, hogy ő már nem akar nem tudom hányadszor menni ilyen holokauszt helyre. Őt ezt nagyon megviseli, na mindenkinek meg volt a véleménye. Ezután mondta, hogy ő nem, ő végül is ő neki ez nem tetszik, hogy az iskolából nem mer kilépni, a hat gyereket ötöt már összeszedett az édesanyja, és jön érte majd, nem, mert migránsok csapata kigyúrva, boldogan, köpködve a szotyi magot, vagy mi fenét, és addig, amíg a kocsiig elér a szőke, a hófehérből, hát azt nem hiszi el, hogy miket csinálnak, mondanak hát
15: de,
20: is
15: de,
20: már.
15: De sajnos vannak ilyen történetek, amiket nyilvánvalóan elhiszük. Önnek is köszönöm, Piroska, hogy itt a személyes történetet mesélte el, és akkor erre kapcsolódnék rá, itt Gönczi Róberttel beszélgetve, hogy oké, hogy amit Piroska felvetett, hogy oké, hogy itt más kultúrájú emberek jöttek Európába, de az miből következik, hogy eszükbe sem jutott alkalmazkodni az itt élők kultúrájához, hiszen mégis csak ők voltak a vendégek.
14: Integrációs hiányosság, még egyszer vissza tudom vezetni, de tehát, hogyha bárkit félrevezettem, akkor elnézést kérek.
15: De akkor itt arról van szó, hogy az a nemzeti sajátossága ezeknek a népeknek, akik ide érkeznek, hogy mindenütt ők az uralkodó társadalom, vagy nem. Tehát hogy kell ezt akkor elképzelni?
14: Nem, itt a nyugat és észak-európai államok vétettek egy súlyos hibát. Amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy a közbiztonság romlott jelentősen, és ennek van összefüggése a migrációval. Egyrésztről nem lehet ennyi embert regisztrálni, amennyi érkezik, nem tudjuk, kik vannak itt, nem tudjuk, milyen háttérrel felszívódnak az európai rendszerben, kész a katasztrófa. Kettő, akiket viszont regisztráltunk, velük nem tudunk mit kezdeni. Ha megnézzük a szomszédos Ausztriát például, ugye ott van egy kötelező nyelvi és kulturális tanfolyam, amit el kell végezni az érkezőknek. A tavalyi évben a 98%-a azoknak a migránsoknak, akiket felírtak a kulturális tanulmányokra, félúton abbahagyta a képzést. kérdést. Velük mit tud kezdeni a rendszer? Kiutasítják őket? Rendben, hogyan? Hogy szedik össze őket? Mi van, ha felszívódnak és előkerülnek a francia tengerparton? Mi van, hogyha időközben nevet változtatnak, lakhelyet változtatnak? Nem tudunk mit kezdeni a helyzettel.
15: Jó, de ahogy hallgat önt, mégiscsak az érzése támad az embernek, hogy tehetetlenek vagyunk.
14: Tehetetlen valójában így van az európai rendszer, mert, ahogy korábban is kifejtettem, nincs egyszerűen az a pénzmennyiség, amivel kezelni lehetne egy ilyen kétoldalú és ilyen súlyos válságot.
15: Jó, akkor mi van ennek a válságnak a végén, ön szerint?
14: Kiutasítások. Megkezdték most már az európai országok, ugye elgörgette a bizottság a legutóbbi akadályt, ez alól, hogy hova lehet kiutasítani az embereket a biztonságos harmadik országok területére, most már majd folyamatosan bővül a lista, össze kell szedni azokat az embereket, akiknek jogtalan a tartózkodásuk, akiknek már lejárt a tartózkodásuk, akik bűncselekményeket követtek el, repülőre kell ültetni őket, és ezekbe biztonságos harmadik országokba kiutasítani a visszatérési központokba. Ez egy friss döntés, két hetes csak, és miután ott tartózkodnak, már nem térhetnek vissza az Európai Unió területére. Kettő döntésük van, vagy ott maradnak, ha az az állam befogadja őket, vagy idővel visszakerülnek a származási országukba.
15: Na, lássuk, hogy mit írnak a hallgatók, mert SMS-t még nem olvastunk ma. Azt írja egy... sőt, volános aláírással írja valaki. 2017-ben megjelent egy videó a YouTube-on, ami néhány perc múltán törölve lett. Öcsém lementette még időben a kairói Al-Azhar Iszlám Egyetem imámja beszélt a pénteki nagyimán a hívőkhöz a következőt: induljatok, vegyétek el a keresztesek földjeit, asszonyait, lányait, és foglaljatok el mindent. Hát ebben a kontextusban kéretik nézni mindezt illúziók nélkül. Ez volt tehát a volános véleménye. Aztán a vallás és kulturális különbségek sok problémát okoznak, ezzel valamit kezdeni kell. Egy 30-as számról érkezett: Európának vége, észre kellene már venni, nem lehet összekeverni különböző vallású népeket, Európa a kereszténységen nyugszik, ez miért nem érthető, teszi fel a kérdést László. Más a kultúra, és nem is szándékoznak beilleszkedni, most már mindenki tudja, mire számíthat, mégsem zárják le a határokat, és megszavaznak minden bevándorlási törvényt, kiérti ezt. Egy 30-as számról érkezett, és Árpád pedig azt írja, hogy igen, eredményes lesz az integráció, pár évtized és az őshonos nyugat-európai nemzetekből hithű, mivel nem vele született muzulmán szolga lesz. Hát ahogy elnézem, elég pessimista üzenetek érkeztek írásban.
14: Itt rákapcsolódnék egy történettel, a brüsszeli nagymecset történetével, amit még 80 évvel ezelőtt egy világkiállításra adtak át, majd mecsetté alakították át, és senkinek fel se tűnt, hogy 30 évig, egészen 2015-16-ig szaudi támogatással a szalafita, tehát nagyon szélsőséges vallási iszlám vette át az irányítást a mecset fölött, és kinevelték azokat a terroristákat, például azokat a radikális fiatalokat, akik a 2015-16-os franciaországi és belgium terrorcselekményeket elkövették, és csak ezután döbbent rá a társadalom például, hogy ellenőriznünk kell a mecseteket, hogy azon belül mi történik. Senkinek meg se fordult a fejébe. Én kicsit megvédeném az európai társadalmakat és politikai döntéshozókat. Védtelenek voltunk, mert nem ismertük a kihívásokat. Az egyetlen nagy hibája az európai társadalmaknak a naivitás volt. Az, hogy nem tudtuk, hogy mit kell kezdeni a vallási szélsőségesekkel, nem volt rá precedens. De most már fel vagyunk vértezve ezzel a tudással, fokozatosan fogunk fejlődni, és hogyha megfelelő döntéshozókat juttatunk különböző európai pozíciókba, azáltal elérhetővé válik az, hogy mindaz a tapasztalat, amit magunkba szívtunk az elmúlt 20 évben, azokat valódi politikává tudjuk alakítani. Későn vagyunk, ez nem kétséges, tehát valóban már itt van velünk a válság, már ez egy súlyos probléma, de menthető a helyzet, és azok a kezdeményezések, amiket nagyon finom, óvatos optimizmussal kezeljünk, de történnek, azokat el kell ismerni, hogy történnek, és annak az irányába kell haladni, hogy ezek meg is maradjanak.
15: Tamás van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Tamás!
2: Jó napot kívánok! Hát üdvözlöm, és a vendégét is, meg a hallgatókat is. Na most a vendéggel vitatkoznék, mert nem naivitásról beszélnék itt, hanem tudatosan tudták, ugyanúgy, mint Ursula von der Leyen, hogy Soros Györgynek mi a parancsa. Az európai társadalom, és most nem azt mondom, hogy kicserélése, hanem, mert az Németországban tiltott szó, hanem azt, hogy a társadalom szerkezetének megváltoztatása.
15: Mert hogy Tamás, ugye ezek szerint Németországból telefonál.
2: Halló? Hát igen, ellentétben azzal a... Halló, igen.
15: Kérdezem, hogy ugye Tamás, ön Németországból telefonál.
2: Igen, igen, ott élek, de ebben a pillanatban Magyarországon
15: világos
2: vagyok. Tehát 40 éve élek ott, úgyhogy egy picit ismerem, nem úgy, hogy néhány évet, mint valaki mondta. Hát az a helyzet, hogy, hogy ez egy nagyon szomorú tény, hogy gyakorlatilag itt az emberek jó része tájékoztatásilag egyáltalán nem, vagy csak éppen, hogy mostanában hallotta azt a nevet, hogy Soros György, ugye? Akinek már gyakorlatilag a pamfletjei mindenütt ismertek Európában, kivéve az Európai Unió egyes országait, például Németországban szó sincs ezekről a háborús, meg egyéb dolgokról. És nagyon nagy hibának tartom, hogy a patrióták szervezete és szövetsége nem foglalkozik azzal a témával, amivel a vörösök és a zöldek gyakorlatilag megnyernek minden választást az a dezinformációjukkal, mert az, amit a patrióták mondanának, az információ lenne. Nem hazugság, nem össze-vissza hazudozás, hanem tény. Tények azok, amiket Soros György gyakorlatilag ezekkel a több száz, vagy talán még annál is több NGO-val azt a kárt, amit világszerte csinál, tudja? Azt az emberek nem tudják, és még mindig naivan azt hiszik sokan Németországban a zöldek választói, hogy igen, a klíma elpusztít minket, a klíma nem. Mert meg rengeteg CO2, nem szabad ezt meg, tudja, ezzel még mindig
15: értem, Tamás, de most maradjunk a migráció
2: butaságukkal, meg
15: a migrációnál, hogyha kérhetem.
2: Innen visszatérnék most azonnal a migrációra, hogy ugyanakkor szintén azt terjesztik, hogy ezek a szegény emberek mindenütt üldözve vannak, így, meg úgy, meg pusztítják őket. Úgyhogy tudja, az a baj, hogy minden ilyen butaságot elhisznek az európai emberek nagy része, mert naíva, mert egész nap az ART, CDF és egyéb RTL és egyéb ilyen
15: csatornákat néznek.
2: Mindig azt mondják nekik, hogy így van, nem szabad, ezek sétlen emberek, nem úgy, hogy ezeket segíteni kell, meg minden. Az, hogy közben gyilkolnak, erőszakolnak, hát istenként.
15: Értjük Tamás a véleményét, elbúcsúzom, ne haragudjon meg, de még Istvánnak is szeretnék egy percet adni legalább. Jó napot kívánok, István!
3: Oké, egy csókoló, jó napot kívánok mindenkinek.
15: Röviden, kér, ha kérhetem.
3: Nagyon nehéz, vissza kell menni a történelemben több ezer évet, gyakorlatilag a Koránban meg van írva minden, és a keresztény Európa el fog veszni, mert a migráció ezt tervezett, amit előttem szóló úr elmondott, ennek nagyon komoly igazsága van. Én láttam 4 olyan ember fényképét, akik 1965-ben összegyűltek, titkos összejövetelen, megtervezték mindazt, ami Nyugat-Európában megtörtént. 20 évvel később örömmel konstatálták, hogy jobban halad a tervük, mint amit ők gondoltak, de hát ugye akkor mi nálunk kommunizmus volt, most már tudjuk azt is, hogy mi van közelünkben, és mit akarnak ránk erőtetni. Sajnos a műsoridőt ki tudnám költeni, egyszer, ha lesz ez a lehetőség, nyugodtan hívjanak vissza, elmondom, én részt vettem 90 előadás sorozaton, ahol ez nyilvánosan kivett mondva, és ez a tervezett dolog.
15: Köszönjük István, ha úgy alakul az élet, akkor vissza fogjuk hívni. Köszönöm szépen önnek is, és már tényleg csak egy percünk van körülbelül. Önszi Robertre nézek, szóval sok minden elhangzott itt a hallgatóktól, meg az SMS-ekben is sok minden elhangzott, de azért akkor itt az utolsó egy percben arra kérdezek rá, hogy ön hisz abban, vagy lát abban racionalitást, hogy azért ennek a az ideáramló migrációnak egy része legalábbis tervezett?
14: Nem. Higgyék el nekem, 10 év migrációkutatás tapasztalatából azt tudom mondani, hogy túl nagy a volumen, túlságosan felkészületlenek vagyunk, és érzik ezt a szervezett bűnözői csoportok. Ezért úgy tudják küldeni targetáltan az embereket, hogy ki tudják használni a mi sajátosságainkat. Mik azok a jogi gyengeségek, amik rendelkezésre állnak.
15: De most itt akkor az embercsempészekre gondol elsősorban.
14: Így van, de nekik ez meg anyagi megfontolásból történik. De az érkezők is anyagi megfontolásból jönnek. Ők is képbe vannak azzal, milyen szociális támogatásokat kaphatnak.
15: Amikor különböző NGO-kat, és a különböző nyugat-európai országok hagynak működni.
14: Valóban.
15: Mondjuk adott esetben hajók fölszedjék a migránsokat.
14: De ott is szervezett bűnözői csoportokról beszélünk, elnézést. A civil hajók, amik felszedik a migránsokat, azok részei az embercsempész csoportoknak.
15: Európai Uniós támogatásokat,
14: de ők is ki tudják használni az Európai Uniós támogatásokat. Hogyha megnézzük ezeket a civil hajókat, nem lekövethető, hogy mire adtuk az adófizetői pénzeinket. Felszívódnak azok a pénzek, miközben együttműködnek az embercsempész hajókkal. Érdekes, hogy elindulnak a csónakok, felszedik a civil hajók, majd kikötnek Európában. Ez egészen nevetséges, meg kell oldani.
15: Azt hiszem, hogy kimeríthetetlen a téma, innen fogjuk majd folytatni legközelebb. Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy eljött
14: köszönöm
15: hozzánk. És mi pedig a műsorunk hátralévő idejében arról beszélgetünk, hogy elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára, hogyan gyűrte le a stresszt? Ehhez a témához is várjuk véleményüket telefonon és SMS-ben is. Idén 148 ezer diák kezdte meg az írásbeli érettségi vizsgát hétfőn a magyar. Magyar nyelv és irodalom, ma a matematika került sorra. Vizsgázó fiatalokat kérdezett Farkas Szabolcs.
4: Magyar, ugye matek töri, ugye ez az alap, és mellé még egy angolt tettem. Az ötödik tantárgy az nálunk élekzele, abból kell érettségit rakni. Csak matematikából, bár ez nálunk nem szükséges egyébként, tehát nincs előírásban, de hát a függetlenül azt mondták, hogy próbáljam meg emeltem. Zenésznek készülünk, ezért nálunk szakmai felvételi van, csak is arra kaptunk pontokat, ugye főtárgyra és szolfézsra, az érettségé pedig nyugtázzák, hogy megvan.
21: A narancsárgák az évszámokat jelentik, a zöldek a fogalmakat, a rózsaszínok pedig a személyeket.
0: Színek szerint szigorú rendben csoportosította jegyzetei Zita, már hónapok óta szorgalmasan készül az érettségire, azt mondta, még az utolsó napokat is tanulással tölti. Nagy álma, hogy orvos legyen.
21: Nyelvvizsgákat megtettem még nyáron, illetve októberben leérettségiztem angolból, úgyhogy már csak a kötelező tárgyak, illetve a német és a biosz és a kémia maradt.
22: Nagyon sokat tanulok, itt nappal átéve, tényleg rengeteget, főleg amikor hajnali 3-kor fekszek le aludni, és 6-kor már kelek, és utána egy 7 órán van folyamatosan. Ezen kívül én nem érzem még annyira stresszesnek, nyilván kimerítő, hogy egész évben erre kell tanulni, és inkább ez a legrosszabb, hogy éveleje óta folyamatosan erre kell készülni, szóval már nagyon várom, hogy vége legyen. Vitaminokat szedek, viszont ezen kívül azt érzem, hogy a sportra egyáltalán nincs időm, szóval azt most háttérbe szorítottam, és ezen kívül azt érzem, hogy sajnos nem. Sétálni is kevesebbet viszem a kutyát pont emiatt, és már nagyon várom az időszakot, amikor kiülhetek majd természetbe tanulni, mert akkor azt érzem, hogy kicsit többet is tehetek magamért és az egészségemért.
23: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
15: Hát nosztalgikus téma, kétségtelen az érettségére visszagondolni sok év távlatából. Ugye akkor az ember nagyon izgult. Egyébként én magam is így emlékszem vissza, hogy nagyon-nagyon izgultam azon a reggelen, főleg a szóbeli előtt, az írásbeli előtt talán nem annyira. De aztán olyan érdekes, hogy azt gondoltam az érettségi után, miután már bezsebeltem a papírt, hogy ha már az ember eljut az érettségig, akkor a jó Isten se megti meg attól, hogy levizsgázzon. És aztán a következő nemzedékeknek is ezt mondtam, hogy nincs miért izgulni, mert ti is azt fogjátok majd mondani utána, hogy hát a jó Isten se menti meg az embert, ha már negyedik osztály végéig eljut attól, hogy letegye az érettségi vizsgát, és megkapja az érettségi bizonyítványt. De hogy emlékszik György a saját érettségére? Jó napot kívánok, György!
24: Tiszteletem, üdvözlök mindenkit, aki hallgatja a rádiót. Ez egy nagyon érdekes érettségi volt, mint olyan. Én az első érettségim előtt kimentem a 1978-ban az akkor még létező Budai Ifjúsági Parkba, és végighallgattam egy Radics Béla koncertet. Akkor és ott...
15: Mit mondott, 78-ban?
24: 78-ban, igen.
15: Uha.
24: Ez egy
15: csak azért volt. Mondom az UH-t, mert én is akkor érettségiztem, úgyhogy...
24: Akkor egykorúak vagyunk.
15: Így.
24: Én már egy 66 éves leselejtezett építőmérnök vagyok, mint olyan vezető kormányfőtanácsosként szereltem le 2 évvel ezelőtt, illetve 1,5 évvel ezelőtt. De nagyon jó volt az érettségim, mert amikor a magyar szóbelire bejelentkeztünk reggel 8 órakor, közölték velünk, hogy mivel én nekem T betűs a vezetéknevem, én a második sorozatba kerültem be című fejezet volt, úgyhogy ránk csak 11 óra után fog sor kerülni. Néhány barátommal elmentünk moziba.
15: Az alatt az idő alatt még várakoztak?
24: Igen, igen, igen. Hát 8 órakor bejelentkeztünk, úgy, ahogy kellett, öltönybe, nyakkendőbe, természetesen. Utána elmentünk moziba, és állítólag a lehető legkeményebb érettségi tételt sikerült kihúznom, az Ember tragédiáját.
15: Ajaj, az valóban kemény. De akkor viszont olyan nagy izgalom nem lehetett, hogyha ha el tudtak menni moziba, mert én biztos a körmemet rágva ültem volna ott 11-ig, és vártam volna. Hát ki így éli meg, ki úgy. Köszönöm szépen, György, hogy elmesélte az ön élményét, és várunk még minél több történetet majd 5 óra után, a hírek után, úgyhogy írjanak SMS-t, hívjanak fel bennünket, és meséljék el, hogy önök hogyan érettségiztek, és hogyan emlékeznek rá most.

0: Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrán Götös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.haydenam.com.
1: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV szimfonikus zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
3: Reklámot hallottak. Magyarország Halász Zsuzsával.
4: 5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Beslin Bettina.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. Összesen 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők, több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszol az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. A brit miniszterelnök szerint válságos helyzetet teremtettek az utóbbi hetekben Nagy-Britanniában elkövetett sorozatos antiszemita támadások. Keir Starmer munkáspárti kormányfő azt mondta, vizsgálják, hogy nem áll-e valamely ellenséges külföldi ország az antiszemita incidensek mögött. Starmer külön megnevezte Iránt, és azt üzente a teheráni rezsimnek, hogy London nem fogja eltörni az erőszakra és a gyűlöletre uszító magatartást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta is, közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt példa arra, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a nemzeti ország vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orbán Viktor úgy véli, hogy a digitális polgári köröknek kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a jelenleg a Hurrenhez és az LD-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen tegnap azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelésében, kihalt emberfők gyarapításában.

0: van is számít az MTA közreműködésére. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A ők szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektor helyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Nyílt levélben fogalmazták meg elvárásaikat, ezek közt szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átláthatóbbá tétele, valamint az autonómia helyreállítása. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalban lévő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Végül a várható időjárásról. Holnap eleinte napos, fátyolfelhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Műsor ajánlott.
2: Anyák egymás közt. Hogyan tanulható az anyaság?
3: Azt hittem, hogy ha várandós vagyok, szültem, akkor utána én anya vagyok, annak érzem magam, és utána én teljes erőbedobással ezt csinálom, és jól és boldogan. Nem így szokott lenni. Sokkal inkább egy lassú változás, formálódás, fejlődés.
4: Genetikus vagy elsajátítható? Létezik-e ösztönös? És egyáltalán hogyan tanulható az anyaság? Anyák egymás közt rovatunkban három különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetünk.
5: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Felfedező.
6: Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöpnyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
5: Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
7: 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is várjuk véleményüket, hozzászólásaikat a következő témához. Elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára? Hogyan gyűrte le a stresszt? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérhetnek. 39.666, ez pedig az SMS számunk. És akkor lássuk is ezeket az SMS-eket, vagy legalábbis egyet-kettőt közülük. 61 éve közgazdasági technikumban érettségiztem, a feltételek szigorúbbak voltak, mint ma. Izgoltunk, főleg a szaktárgyak miatt, de nem volt ilyen hiszti, mint ma. Kicsit túl van liegve. A kedves hallgató szerint, aki egy 20-as számról írta ezt az SMS-t, aztán érettségi előtt kimentem a Palatino strandra tankönyvekkel, és napoztam, csajoztam, de a vizsgán nem izgultam, és sikerült 1973 ötvös gimi. És még egy szerencsés alkat vagyok, soha semmilyen vizsga előtt nem izgultam, úgy éreztem, hogy ez a teljesítmény rovására mehet, bejött. Na, hát jó-e az, hogyha nem izgulunk egyáltalán? Péter, jó napot kívánok, ön van velünk a vonalba. Szóval jó dolog-e az, ha egyáltalán nem izgulunk? Mert azt mondják, hogy a pici izgalom az a teljesítményt fokozza. Tehát kell egy kis stressz. Ön hogy van ezzel?
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádióhallgatókat. Tehát egy nagyon jó téma, és egy nagyon kellemes témakört választott a rádió. Én úgy gondolom, hogy fontos egy pici izgalom azért. Én 93-ban teljesítettem ezt a produkciót, nagyon jó volt, tanultunk, nagy izgulások voltak azért előtte, viszont előtte két nap abba hagytunk mindent, és úgy voltunk vele, hogy mindent most akarunk megtanulni, viszont ezt nem lehet megtanulni, és csak egy kérdés lesz, egy-egy kérdés, akkor minek izguljunk, és minek szaladjunk ennyit előre, és minek tanuljunk még többet. Izgalom az volt, viszont nagyon jó sikerült, és úgy gondoljuk, hogy így visszatekerve az időt, kellett az a fajta izgalom, meg az a fajta, annak a kornak megfelelő, és korunknak megfelelő folyamat. nyilvánvaló most már, hogyha bemegy az ember egy vizsgára, akkor nem úgy megy be, hogy a nyakam köré tekerik a kötelet, és vége van az életnek, ha nem sikerül, hanem hát, hogyha nem sikerül, akkor majd csináljuk másképp, vagy újra próbálkozunk.
7: Igen, de érettség előtt az ember úgy érzi, nem? Hogy nyaka köré tekerik a kötelet, hogyha ez nem sikerül, akkor elbuktunk az egész életbe.
8: A másik, hogy nagyon jó SMS-eket olvasott fel, és gyakorlatilag mondhatom azt, hogy különleges dolog volt, mert akkor egy picit másképp működött ez a kávéház, mondjuk így, és még könyvtárba jártunk, meg sok dolognak utána néztünk. Most viszont már ott van megint a digitális eszközök és az internet, ami mindent felgyorsított. Mind attól függetlenül, én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, és jó volt akkor is érettségizni, most is jó érettségizni. Az is fontos dolog, hogy túl van drámázva néha, és a gyerekek pedig változnak, én úgy gondolom a fiatalok, teljesen más ez a generáció, mint a mi generációnk volt, én egyszerűen túl vagyok, de még mindig azt mondom, hogy ugyanolyan jó nekik, mint nekünk annó régen jó volt, csak most egy picit másképp működik a világ. De ugyanaz az érzés, ugyanaz a dolog történik, és ugyanúgy meg lesz minden, és mennek tovább. A nyelvvizsga az, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy legyen egy nyelv, vagy két nyelv ismerete az embernek is, bárhol a világon hely tud állni. Tehát,
7: az a helyzet, tudja Péter, hogy fiatalnak lenni mindenkorban jó. Igen, és amikor az ember az érettségi korban van, akkor fiatal, tehát az jó.
8: Én ezért örülök, hogy én 50-en túl vagyok, de még mindig 32-nek érzem magam, és amíg ezt érzem, addig minden rendben van, és én mindennek tudok örülni. Tehát így nekem van. Ez egy nagyon fontos dolog.
7: Köszönöm nagyon szépen, hogy beszélgetett
8: én
7: velem.
8: Köszönöm, és további szép napot.
7: Köszönöm, viszont hallásra. Évát hallgatjuk. Jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok. Én egy nagyon régi érettségi élményemről szeretnék beszámolni. Én közgazdasági technikumban végeztem nagyon régen, 58 éve, nem számoltam ki, és hát ugye szaktantárgyból is kellett érettségizni. És elérkezett a politikai gazdaságtan, és hát felkészültem, sokat tanultam, és előző nap olvastam az újságban az új gazdasági mechanizmusról, és azt kérdezték az érettségén, és hát elmondtam, és nagyon meg voltak velem elégedve, és nagyon megdicsértek. De hát ez már nagyon régen volt.
7: De ma is emlékszik rá.
9: Igen, igen, hát ez annyira beleivódott, vagy vésődött az ember agyába, hogy ezt úgy elfelejteni, ilyen hosszú távlatban sem lehet. Úgyhogy csak gondoltam, hogy megosztom ezt a véleményt, mert érdekesnek tűnt már nekem, meg gondolom a rádióhallgatóinak is.
7: Hát igen, egy-egy jól irányzott dicséret nyilván elvisz bennünket egész életünkben, úgyhogy nagy szükség van erre nyilván.
9: Igen, igen. Hát szóval tulajdonképpen nagyon sokat tanult az ember, mert egyetemre készültem, és hát kellettek a pontszámok, de hát sajnos nem jutottam be, de hát másfelé vitt az életembe az irány. Uh-huh. Hát, köszönöm, csak ezt szerettem
7: volna. Mi köszönjük, Éva, hogy felhívott bennünket. És van itt egy SMS, amit mindenképpen szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. Azt írja Karesz, hogy miért csak az érettségiről kell szólni, a mindennek egy szakmunkás bizonyítvány nem ér annyit, mint az érettségi bizonyítvány. Ezt a kérdést teszi föl. De természetesen ér, és nem erről van szó, hogy mi itt különbséget szeretnénk tenni szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi között. De hát az a helyzet, hogy éppen most vannak az érettségik, kedves Karesz, úgyhogy ezért beszélünk most az érettségiről. És András van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, András!
10: Jó napot kívánok! Mindjárt reflektálok Karesznek a SMS-ére. Én szakmunkás bizonyítványt szereztem 50-61-be, és utána érettségi bizonyítványt is szereztem. Uh-huh. Tehát én már felnőtt fejjel mentem gimnáziumba, nekem az érettségi egész másként volt, mint azoknak, akik 18 évesen érettségiznek. Én 28 évesen érettségiztem a dolgozók iskolájába.
7: Ez egy másfajta közeg már, ugye, mert ott csupa felnőtt emberrel, akikkel nem együtt nőtt föl, ugye, mert ennek az érettségének 18 éves korban, akkor még van egy ilyen hozadéka is, ugye, hogy azokkal vagyunk együtt, akikkel ott 4 vagy 8 éven keresztül egy osztályba jártunk, egy csomó mindent együtt éltünk át, szóval azért az kicsit más nyilván.
10: más, de változatlanul tartjuk a kapcsolatot azokkal, akikkel a dolgozó gimnáziumába jártam. Hetente egy alkalommal volt, és negyedévenként szóbeli vizsga. És így hozzászoktunk a vizsga légköréhez. Az egy nagyon jó alkalom volt, hogy mire mi érettségiztünk, negyedévenként 16-szor álltunk a tanárral szembe, és szóbelileg minket vizsgáztattak. Tehát nem volt maga annyira szokatlan az, hogy mi megnyilvánuljunk, mert hozzászoktunk a vizsgadzsukhoz.
7: Nem tudom, mennyiben helyettesíti ezt a próbaérettségi, amit ma, hát ugye a középiskolák rendeznek, talán azt hiszem a rendes érettségi előtt egy évvel, hogy ott már egy kicsit azért így bele lehet kóstolni, hogy milyen ez a vizsgaszituáció. Feltételezem, hogy azért az is valamit segít, mint ahogy önöknek ez a negyedévente való vizsgázás segített. Köszönöm szépen, András, kérem, hogy elmondta a saját élményét, és Pállal folytatjuk. Jó napot kívánok, kedves Pál!
11: Csókolom, és üdvözlök mindenkit! Na hát a érettségi, hát egy felhőtlen szabadság volt annak idején, és hát mi a érettségi rekészülés az úgy tett, hogy villanyvonatoztunk. Elég gyerekesnek tűnik, de valahol kellett egy kis kikapcsolódás. Igen.
7: Mármint a szobapadlóján, hogy ilyen makett jellegű vasúttal.
11: Igen, egy kis villanybonattal, és akkor lejtőn föl, lejtőre, meg minden helyen próbáltak. A lényeg az volt, hogy a kedves barátomnak az édesanyja, hát később bevallotta, hogy azért úgy aggódva tekintett oda, de kérdezte tőlük, hogy nem kéne tanulni, nem érdekes, nem érdekes. Viszont hozzátenném, tehát ami a titka volt ennek, hogy fizika tagozatos osztályba jártunk a gimnáziumba, előtte matek tagozatra jártunk, tehát matek fizika ment, és én utána később tanítottam, és azt kívántam a gyerekeknek, a diákjaimnak, hogy azt a felhőtlen nyugalommal és fogjanak az érettségének, mint annak idején mi fogtunk neki.
7: Hát biztos valami kis ilyen áramerősség vizsgálatban voltak ott, nem a szőnyege, mint fizika
11: volt
7: szakosok, csak így...
11: Turlódás is, meg minden.
7: Jaja.
11: Csak az volt a lényeg, hogy mi azért úgy éreztük, hogy nagyon tudjuk a matekot meg a fizikát, de ez nyilván annak idején, ez 1978-ban volt az érettségi, tehát akkor még más volt ez, és ami ezt bizonyítja is valójában, hogy a 19 főből 18 jelentkezett felsőoktatásra, és 17 osztálytársamat fel is vették.
7: Hát igen.
11: Fel is vettek bennünket, így mondom. És akkor ilyenek játszottak, mint a Szegedi Egyetem, a Műszaki Egyetem, a BME, képészkar, villamoskar, tehát de mondom, a diákjaimnak is ezt a felhőtlen nyugalmat, tényleg úgy voltunk vele, hogyha nekünk rosszul sikerül, vagy egy kicsit rosszabbul sikerült a matek írásbeli, akkor az egész országban másnak is, tehát és nem is volt ezzel gond, de ehhez tetszíteni azért a 4 év alatt nagyon sokat le kellett tenni.
7: Persze, nyilván a nyugalom azért ebből táplálkozott, hogy önök 4 év alatt megtanulták tulajdonképpen, és nyilván gyakorlat teszi a mestert, tehát nyilván sunkba is voltak. Köszönöm szépen, Pál, és akkor Attilával fejezzük be. Attila, nem sok időnk van, egy percünk
12: belül.
7: Hallgatom, jó napot kívánok, hallgatom.
12: Hallgattam az előző előtt, hogy munka mellett végeztem, hát én is. És hát nekem úgy volt, hogy elkéstem.
7: Az érettségiről?
12: Igen. Hát úgy volt, hogy sokan voltunk, én B-betűs vagyok, és tehát hétfő volt, meg kedden, és menni kellett volna hét. Én meg elmentem a szomszédhoz, a barátomhoz barátozni. Jöttek ki hozzám, hogy hát Attila, be kellett volna érettségizni. Óha, ez nekem mondom gáz. Hát mentem másnap, hát sikerült, de hát akkor is, hogy mondjam, hát rosszul éreztem magam.
7: Na jó, de hát másnap már nem egy következő tantárgyból kellett érettségizni? Kedden vizsgázhatott abból, amiből hétfőn kell? Ja, érte?
12: Igen, szóbeli volt már, csak írásban is sikerült minden, csak hát a szóbeli az nem hétfőn leszem, kedden, hát akkor is, hát hogy mondjam, hogy eléggé szuperül éreztem magam, hogy...
7: Szerencséje volt, hogy megengedték, hogy levizsgázhasson.
12: De hát olyan volt, hogy a osztályfőnök, hát úgy volt, hogy én Kunszentmártonban jártam gimnáziumban. Uh-huh. És volt a József gimnázium alatta volt egy pince. Ott volt egy barátnőm, és mindig jártam erre lövöldözni puskával a pincébe.
7: Ó, ezt most már nem tudjuk sajnos ezt a sztorit meghallgatni a lövöldözéssel a pincébe, mert hogy a műsoridőnk véges, tudja.
12: Jött a kémia tanárnő, köszönöm, hogy meghallgatott.
7: Mi köszönjük, hogy telefonált. És akkor mondom a holnapi témáinkat gyorsan. Ön szerint milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon, és mit gondol a legsikeresebb magyar labdarúgó klub? A Ferencváros folytatja e sikersorozatát a következő években is, vagy lesznek komoly vetélytársai. Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik az ETE ellen. Ezek lesznek tehát a holnapi kérdéseink. A mai adás szerkesztője Nagy Katalina, hangmérnök Rozbora Zoltán volt, a telefonnál Farkas Szabolcs és Kaiser Hajnal fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszont hallásra.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Maga biztosan nyert a női vízilabda válogatott Japán ellen a világkupán. Akár már ma lezárhatja a döntőt a Pécs a női kosárlabda NB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20, a spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét az első számú európai kupasorozatban. Az Arsenal svéd csatára, a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeres így várja a 21 órakor kezdődő mérkőzést.
2: Ugyanolyan nehéz mérkőzésre számítok, mint amilyen volt múlt héten Madridban. Az Atlético egy nagyszerű csapat, nagyon erős a támadósora. Erre oda kell majd figyelnünk. Fantasztikus, hogy hazai pályán játszhatunk egy ilyen meccset. Tisztában vagyunk vele, hogy mi a tét. Minden esélyünk megvan arra, hogy sikeresek legyünk. Szeretnénk megragadni a lehetőséget.
1: Nagyon oda kell tennünk magunkat, hogy jó futball hangulatot teremtsünk, nyilatkozta Barát Botond a Nemzeti Sport Rádióban. A Vasas labdarúgó csapatának játékosa volt Németh Kornél vendége a Nemzeti Sport Rádióban. Hétvégén ugyanis Honvéd Vasas rangadót rendeznek az NB2-ben. Azt már tudjuk, hogy mind a két csapat feljut az élvonalba, de amennyiben a Vasas nyer, már a hétvégén bajnok lehet. Következzen a Barát Botonddal készült beszélgetésből egy részlet.
3: Vasas Budafok 3-2, gratulálok ehhez a győzelemhez. Milyen volt ez a hétfői mérkőzés?
4: Nagyon jól indult a mérkőzés. Nem mondanám, hogy hamar megszereztük a vezetést.
3: Hát 30. perc, ez annyira nem is késő.
4: De igen. Jól kezdtük úgymond a mérkőzést. A végére egy kicsit szorosabbá tettük az eredményt, mert sikerült felhozni a Budafokot egy kicsit. Csak így szorosabb lett a vége, de nyugodtan játszottuk a játékunkat, ahogy eddig is csináltuk, és a következő mérkőzésre fókuszálunk, ami egy igazi rangadó lesz az NB2-ben.
3: Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban 28 lejátszott fordulót követően 61 pontja van a Vasasnak. Mennyire vagy ezzel elégedett így, ha a tabellára pillantasz?
4: Teljesen elégedett vagyok. Nem indult jól a szezonunk, ugye egy hatalmas vereségbe szálltunk bele, de aztán utána pár meccsre utána sikerült kiegyenesedni a csapatnak, és hoztuk a mérkőzéseket. Nagyon jó tavaszt futottunk egyelőre, és bízom benne, hogy a hátralévő két meccsre is ugyanezt a tendenciát fogjuk folytatni, és behúzzuk mind a két mérkőzést.
3: Mert hogy az már eldőlt azzal, hogy a Kecskemét együttese vereséget szenvedett a hétvégén a Kozár Mislány ellenében, ugye 2-1-re nyert a Mislány, ezzel eldőlt, hogy a két budapesti csapat, a Vasas mellett a Honvéd jut föl. Barát Botond stúdiónk vendége pedig utalt arra, hogy a hétvégén bizony a labdarúgó Magyar Kupa döntőjének nem mondom, hogy árnyékában, hanem amolyan kísérő program, amiaként vasárnap jön majd egy Honvéd-Vasas meccs. Mennyire van ez már a fejekben? Tényleg hogyan álltok ehhez a kispesti kiránduláshoz?
4: Hát egyelőre még a Budafok mérkőzés pihenjük ki, ugye ma is kaptunk egy szabadnapot, de már holnaptól belecsapunk a munkába, és koncentrálunk a következő mérkőzésre, a Honvéd ellenére. Nagyon jó hangulatra számítunk, szerintem közel teltházra fogja fogadni a csapatokat. Mind a két szurkoló tábor oda fogja tenni magát, és hát a csapatok se lehetnek mögöttük lemaradva, tehát nekünk is oda kell tenni magunkat, hogy nagyon jó futball hangulatot teremtsünk vasárnap.
3: Különleges, hogy milyen mes lesz ez számodra? Kispestre visszatérni?
4: Igen, különleges, mindig különleges a Honvéd ellen játszani, de bízom benne, hogy mi fogunk majd jól kijönni ebből a mérkőzésből.
1: A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte a japánokat a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5.-től 8. helyért játszott rájátszásának második fordulójában. És mivel a világbajnok görögök 17-6-ra kikaptak az ausztráloktól, a magyaroknak holnap a tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a szuperdöntőbe. Akár már ma lezárhatja a döntőt a Pécs a női kosárlabda NB1-ben, hiszen az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. 18 órakor kezdődik a Pécs Diósgyőr találkozó, amelyet a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít majd. A hazaiak másodedzőjét, Iványi Dalmát, Somogyi Zsófia kérdezte.
5: Nagyon nagy önbizalmat adott a lányoknak, úgy érzem, hogy kétszer már sikerült a DVTK-t legyőznünk, akik egy nagyon-nagyon erős csapat, és ugye egész szezonban az Euroligában is edződtek, illetve az előző években, úgyhogy mindenféleképpen magabiztosabbak lettünk, és szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, és arra, hogy azon is a legjobbat nyújtjuk, és győzedelmeskedni tudjunk.
6: pécsi csapat legutóbb 2014-ben nyert a bajnoki címet. Ez az út, amit bejárt eddig, hogy most tényleg a bajnoki címért küzd a pécsiek női kosárcsapata. Ezt egy picit így össze lehet foglalni, le lehet írni?
5: Én most igazából talán erről az utolsó két szezonról beszélnék, hogy nagyon szépen tavaly elkezdtünk egy munkát Zsajko Gyokics vezetésével, amiben én azt érzem, hogy a lányok az elejétől kezdve hittek abba a rendszerbe, abba a filozófiába és a rengeteg munkába, amit beleraktunk az előző szezonba is, az idén is, és tényleg lépésről lépésre haladtunk.
1: Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője következik.
7: Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen 2-0-ra vezett a Pécs, hazai pályán játszik, és egy egész jó flow-val játszott el ez a két mérkőzést. Ugyankor képesnek tartom a saját csapatomat arra, hogy változtasson dolgokon. Mind a két mérkőzés utolsó percekbe dőlt el. Nagyon fontos, hogy vagy olyan előnyel tudjunk bemenni a mérkőzéseknek ebbe a szakaszába, hogy az megnyugtató legyen, vagy pedig jobb döntéseket kell hozni. Az első meccsen a zárott labdáink száma volt rettenetesen nagy, a másodikon pedig túl sok támadólapot engedélyeztünk a Pécsnek, úgyhogy ez a két olyan szegmens a játékunknak, amin biztosan kell nagyon odafigyelnünk és koncentrálnunk, és hát nagyon fontos, hogy a játékvezetői felfogás milyen lesz. Megmondom őszintén, rengeteg ütközés szavukat megtorlaszlanul, remélem, hogy ebből is lesz egy kis változás. Igazából saját magunkba kell hinni, precízebben, fegyelmezettebben végigcsinálni a feladatainkat, és a bennünket elkísérő szurkolóinkba. Nagyon nagy csalódás volt ez az előző hazai pályán elszenvedett vereség. Én azt láttam a csapatomon, hogy mindenki nagyon eltökélt, és szeretné kijavítani ezt a hibát, és mindenképpen harcolni tovább a bajnoki címért.
1: Döntőszedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Qingwentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gálfi Dalma érdekelt, a férfiaknál Marozsán Fábián és Vucsovics Márton szerepel. A férfi és női mezőnyben is komoly éremesélyesekkel várja a jövő heti müncheni tékvándó Európa-bajnokságot a magyar válogatott. A keret tagja lesz az olimpiai bajnok Márton Viviana, a világbajnoki címvédő Márton Luana és a háromszoros Európa-bajnok Szalim Omar Gerge is. Galambos Bence, a magyar válogatott edzője, a tatai edzőtáborban a közmédiának nyilatkozott.
8: Nálunk ez már évek óta úgy működik, hogy nem fogalmazunk meg kifejezett elvárásokat a sportolókkal szemben, hiszen egy nagyon sikerorientált csapatunk van, és gyakorlatilag tele vagyunk klasszisokkal. Azt gondolom, hogy mindenki a legjobb teljesítményét fogja nyújtani. Reméljük azt, hogy a előző szerbia Európa-bajnokságot azért fölül tudjuk múlni. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha esetleg a fiúknál és a lányoknál is lenne Európa-bajnoki aranyérem. Meglátjuk majd, hogy mitjában mi fog történni.
9: Hogyan zajlik a magának a felkészülésnek a menete? Most látjuk, hogy most egy kicsit a kellemesebb rész, ha éppen ruhákat próbáltok.
8: Igen, hát több ázsiai edzőtáborban voltunk, illetve Európában is voltunk edzőtáborban. Ez már a finom hangolás része tartán, ahol nem csak az edzéseken van a hangsúly, ugye az utolsó hétben, hanem egy picit a csapat összhangot, a csapat feelinget is próbáljuk itt egy kicsit följebb vinni még. Úgyhogy a utolsó héten vagyunk, mindenki várja már a megméretet, és azt gondolom, hogy a csapat körül jó a hangulat, a gyerekek is jó kedvűek, úgyhogy pozitívan várjuk már a versenyt.
9: Egyetem mondhatném egy bizonyos időpontot, hogy mikor kezd egy szövetség felkészülni egy EB-re, vagy azért egy állandó jelenlét azért nélkülözhetetlen?
8: Hát ez az év főversenye, szóval egész évben erre készülünk, azt gondolom, hogy annyi versenyünk van ebbe az évben, hogy olyan sűrű a versenynap, tehát gyakorlatilag folyamatosan azt várja tőlünk el a világszövetség, hogy csúcsformában legyünk. Ennek mentén pedig úgy csináljuk a felkészülést, ilyen vegyes felkészülésbe, hogy azért bármikor fel tudjuk húzni a sportolókat, úgyhogy erre, ez az év főversenye, erre készültünk, és a legjobbakat reméljük.
9: Ennyi tehetség mellett mi alapján lett kiválasztva a 11 fős keret?
8: Hát nyilvánvalóan ez a 11 fős keret, ez a main keret, tehát ez a fő keret gyakorlatilag, tehát őket folyamatosan analizáljuk. Látjuk a versenyeredményeket, látjuk azt, hogy kiemelkedően teljesítenek a világranglista állomásokon, illetve a nagy versenyeken is. Szóval gyakorlatilag nem kell túl nagy munka hozzá ahhoz, hogy lássuk, hogy ki lesz az Európa bajnoki keret, de van olyan sportolónk is most az EB-n, aki első bálozó, tehát próbálunk új embereket is beépíteni a csapatba, ez is a koncepciónknak a része, úgyhogy kíváncsian várjuk a müncheni versenyt.
9: Márton Viviannek az olimpiai címe után most is esélyesnek látjátok a súlycsoportjában?
8: Hát abszolút, természetesen egy aktuális olimpiai bajnok, azt gondolom, hogy mindig esélyes, de azt tudni kell, hogy több olyan sportolónk is van, aki szerintem esélyes éremre, aranyéremre, de nyilván egy tékvándó versenyeken nüanszok döntenek, tehát egy bírói ítélet, egy elektronika, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami nem a mi kezünkben van, azt próbáljuk meg irányítani, amit mi tudunk vinni ezen a versenyen, és ez mentén készülünk most fel.
1: Viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
10: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
11: Fél hat, jó estét kívánunk a mikrofonnál, Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
12: Szakértők szerint nem okozott meglepetést a mai matematika írásbeli feladatsora.
11: Romániában megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány.
12: Posvai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé.
11: Az időjárásról.
12: Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután záporok, zivatarok kialakulhatnak.
11: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Csaknem 80 ezeren érettségiztek ma matematikából. Középszinten 3, emelt szinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
13: Őszintén megkönnyebbültem, amikor megláttam a feladatlapot. Az előző évekhez képest ez a feladatlap nekem sokkal jobban tetszett.
14: Király Panka Eszter gomban írt középszintű matek érettségit. Azt mondta, hogy boldogan jött ki a tanteremből. Igaz, a matematika az egyik kedvenc tantárgya. A Nyíregyházán tanuló Fejes Dániel szerint is teljesíthető volt a vizsga, nem voltak nehezek a feladványok.
15: Voltak koordinátageometriával kapcsolatban, síkgeometriával kapcsolatban feladatok, egyenletek, valamint egyéb algebrai feladatok is.
14: A közmédiának nyilatkozó matek szakos tanár szerint is átlagosnak mondható az idei középszintű vizsgasor. A korábbi évekhez hasonló típus feladatokkal találkoztak a diákok. Az első 12 egyszerű példát tartalmazó feladatlap megoldására 45 percük volt a tanulóknak. Itt 30 pontot lehetett szerezni. Az EduLine szerint ebben a részben a többi között exponenciális függvénnyel és gráffal kapcsolatos kérdéseket kaptak az érettségizők. Mediánt és kvartilist is kellett számolniuk, volt halmazos példa, és ismerni kellett a kör egyenletét.
16: Az első részben egy nehezebb feladat volt, véleményem szerint a valószínűségszámítással kapcsolatos feladatra 4 pont járt, itt azért a kedvező eseteket jobban le kellett írni a tanulóknak.
14: Mondta Fejes Sándor. A 70 pontos második feladatlap megírására több mint 2 óra állt rendelkezésre. A szaktanár szerint a vizsgasor A része nem volt bonyolult. Itt például másodfokú egyenlettel és függvényelemzéssel kellett az érettségizőknek foglalkozniuk. A B rész már összetettebb példákat tartalmazott. A 3 feladat közül azonban csak 2 kellett megoldaniuk a tanulóknak. Az EduLine arról írt, hogy itt egy viharjelző magasságát, a falusi foci csapatok csökkenését kellett kiszámolni. Az utolsó feladatban téglatestre vonatkozó számításokat kellett elvégezni. A megkérdezett szakértők szerint több feladathoz szokatlanul hosszú szöveg tartozott, amely elsőre megijeszthette a diákokat, és volt olyan fogalom is, amit eddig középszinten nem kérdeztek.
16: Az utóbbi években, ahogy most is, a dobozdiagram megjelent, illetve előtérbe kerül jobban a statisztikai jellegű feladat, a népességgel kapcsolatos feladat, amely során százalékot is kell számolniuk, vagy egy számtani mértani sorozattal kapcsolatos összefüggést kell felfedezniük a szövegbe elbújtatva.
14: Tette hozzá Fejes Sándor. A középszintű matematika érettségi a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint sem okozott meglepetést a diákoknak.
17: Alapvetően nagyon nyugodt légkörben, jó hangulatban vizsgáztak a diák, és akik kijöttek, sokan idő előtt végeztek, egyértelműen azt mondták, hogy nem okozott számukra problémát. Hát azon, hogy országszerte is azok, akiknek a céljuk csak az volt, hogy ne bukjanak meg, tehát sikeres érettségit tegyenek, őnekik is sikerülnie kellett, és akiknek komolyabb célkitűzései voltak, 90% fölött eredményeket szerettek volna elérni, mert szükséges a továbbtanulásokhoz. Szerintem akik készültek, azoknak ez sem volt teljesíthetetlen feladat.
14: Mondta Horváth Péter, aki egyben a győri Révai Miklós gimnázium igazgatója is. Az idei matematikai érettségi hivatalos feladatsorait, valamint a javítási értékelési útmutatókat az Oktatási Hivatal szerda reggel 8 órakor teszi közzé a honlapján.
11: Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint Az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
12: Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat, és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
11: Több politikailag érzékeny büntetőügyben is felgyorsította a nyomozást az ügyészség, és több esetben átvette az irányítást a rendőrségtől, írja több lap. A hatóság az MNB alapítványok gazdálkodását, a Szőlő utcai javítóintézet súlyos visszaélési ügyét, valamint a sajtóban Gundalfügyként ismert eljárást is vizsgálja. Jó Csaba összeállítása.
18: Jelentősen felpörgette az ügyészség több politikailag is érzékeny büntetőügy vizsgálatát, erről is több hazai lap is. A Magyar Nemzeti Bankhoz köthető alapítványok gazdálkodásával összefüggő nyomozásban például az ügyészség átvette az irányítást a rendőrségtől. Az eljárás hátterében egy feljelentés áll, amely a jegybank Pallas Athéni Domus Meriti alapítványa és az ahhoz kapcsolódó cégek működését érinti. A legfőbb ügyészség úgy fogalmaz, a gyanú megfogalmazásához az állami számvevőszék hosszabb vizsgálata szolgált alapul. A hatóságok már jelentős mennyiségű adatot foglaltak le, ezek feldolgozása továbbra is zajlik. A cél annak tisztázása, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, kik a felelősök. Ezzel párhuzamosan zajlik a Szőlő utcai javítóintézetet érintő súlyos büntetőügy is, amelyben több gyanúsított ellen folyik eljárás. Az ügyben kiskorú sértettek is vannak, és a gyanú szerint a bántalmazástól kezdve a szexuális visszaélésekig több súlyos bűncselekmény történhetett. Az ügyet korábban saját hatáskörébe vonta az ügyészség, miután felmerült, hogy a korábbi nyomozás nem volt megfelelő. Az úgynevezett Gundalfügyben is nyomoznak. A rendőrség kiberbűnözés elleni egysége tartott házkutatást két tiszapártot segítő informatikusnál, Gundalfnál és Buthánál. A nyomozás egy feljelentés után indult, amely szerint a hatóságok elegendő indok nélkül indítottak el egy gyermekpornográfiára hivatkozó eljárást, és hajtottak végre kényszerintézkedéseket. 2023 őszén jelentették be, hogy Magyarország 200 fős katonai missziót indítanak Csád területére. A migráció visszaszorítása, a terrorizmus elleni fellépés és humanitárius segítségnyújtás céljából. A tervek előkészítésében részt vett a miniszterelnök fia Orbán Gáspár is. Sajtóhírek szerint a több 10 milliárd forintos misszió ötlete is hozzá köthető, de a program végül nem indult el. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség egyelőre nem indított nyomozást, de hivatali visszaélés gyanúja miatt adatokat kért be. Orbán Viktor egy másik családtagja, a testvére, Orbán Áron üzleti köre is érintett lehet egy vízumcsalási ügyben. A gyanú szerint a csoport magas szintű politikai kapcsolatokra hivatkozva több 10 000 eurót kért külföldi munkavállalók papírjainak elintézésért, majd egy vállalkozótól előlegként átvett 17 000 eurót egymás között el is osztották. Az ügyben korábban két embert már őrizetbe is vettek. A legfőbb ügyészség hangsúlyozta, ezekben az eljárásokban kizárólag jogi szempontok érvényesülnek, és a cél minden esetben az, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján egyértelműen tisztázzák a felelősséget.
11: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. Most már biztos, hogy mindkét eseményt ugyanarra a napra szervezik. A budapesti vezetés rendszerbúcsúztató koncertet szervez pénteken 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepélyére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászló felvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
19: Az új kezdet napja szlogennel tartott nagygyűlést a Fidesz a Kossuth téren 2010 májusában. A szimpatizánsok akkor részesei lehettek Orbán Viktor miniszterelnöki beiktatásának és az eskütételnek. Ováció és taps fogadta Orbán Viktort, amikor 4 évvel később ismét a Kossuth térre lépett a megválasztása után. 12 évvel később most a Tisza párt készül nagy gyűléssel.
20: Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
19: Magyar Péterik az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
20: Rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászló felvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
19: A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszerbúcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a lendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszerbúcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
11: A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke.
12: Pusfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a HUR-hez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter lendő miniszterelnök a közgyűlésen tegnap azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére.
11: Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott.
12: A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orbán Viktor úgy véli, hogy a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Ilyennek nevezte a digitális polgári köröket, amelyeknek szerinte kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében.
11: Továbbra is súlyos aszály sújtja Magyarországot. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. A csapadékhiány mellett nagymértékű fagykár is érte a növényeket. Illés Anna összefoglalója.
2: Éveken átnyúló aszályra kellett felkészülnünk, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben egy évnek a csapadék átlaga hiányzik a vízmérlegünkből.
21: Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. Gacsály József a Kossuth Rádióban kiemelte, a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek, ami tovább ront a több éve tartó szárazságon. Felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Hozzátette, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
2: Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megbeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyekkel tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
21: Gacsály József elmondta, a Vizet a tájba programban a gazdák eddig 29 ezer hektár terület felajánlásával csatlakoztak, idáig ezek 14%-át vonták be az árasztásokba.
22: Gyakorlatilag meg Prisma nem volt csapadék, van olyan vízügyi igazgatóság, másfél milliméter volt az átlaguk, és 40-50 milliméternek kellett volna lenni áprilisba. Ez a csapadék ez most már halmozottan hiányzik a földekről.
21: Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke beszélt. Petőházi Tamás közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok termés hozamán is segíthetnek kismértékben.
22: A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföldi vidéken, ahol már nem termesztett a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosok előretörését is jelenti.
21: A klímaváltozás a gyümölcsöket sem kíméli. A szőlőültetvényeket példátlan mértékű fagykár érte néhány nappal ezelőtt, közölte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Frittmann János elmondta, több helyen az egész termés elfagyott. Közölte, a legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken van.
3: Mivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább az óriási aszá is segít ebbe, hogy talajnak hagyobb a kisugárzása. Víz sem ennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, és homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homokos részek vagytak el. Úgyhogy ez is hozzásegítnek, ez a klímaváltozás egyre rapszodikusabb az időjárás. Amit konkrétan tudunk az, hogy a mátrai, egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti a kár.
21: A múlt hétvégén azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Magyar Péter leendő kormányfő Gajdos Lászlót, a Tisza kormány majdani élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszály és a hazai vizek alacsony szintje miatt.
11: A magyar bankrendszer stabil és megfelelő tőketartalékkal rendelkezik, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Portfólió csoport budapesti konferenciáján. Varga Mihály hangsúlyozta, a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák. Kiemelte, jelentős eredmény, hogy a kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette is sikerült megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását. Harcsás Gergely beszámolója.
4: A világgazdaságot érő konfliktusok sorozatáról beszélünk, egy mozgalmas, turbulens, nehezen kiszámítható időszakról. Ilyen körülmények között a stabilitás az nem adottság, hanem eredmény.
6: Fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Portfólió csoport rendezvényén kiemelte. A válságok a világgazdaságra is kihatnak, és az elmúlt években jelentősen fékezték a gazdasági növekedést. Ezért kulcskérdés, hogy milyen gyorsan rendeződik az iráni konfliktus.
4: A nagy kérdés, hogy érkezik-e újabb nyersanyagár emelkedés, hiszen ezek is jelentősen befolyásolhatják majd mind az inflációt, mind a hitelezési folyamatokat, mind a gazdaságok teljesítményét.
6: A jegybank elnöke kiemelte, az iráni konfliktus hatása a hazai árakban is megjelenik, ugyanakkor az áremelkedés mértékét az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli, továbbá az új kormány intézkedései is meghatározzák az infláció alakulását. Varga Mihály hangsúlyozta, a gazdaság szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
4: A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
6: A jegybank elnöke kiemelte azt is, hogy 10 év alatt a háromszorosára bővült a hazai elektronikus pénzforgalom, és jelentősen nőtt a hazai fejlesztésű Quick rendszerben lebonyolított tranzakciók száma.
4: 2025-ben már 2,7 milliárd tranzakció futott ezen a rendszeren, és van egy olyan előnye is ennek a rendszernek, hogy a bankok elkezdték ezt olcsó, egyszerű hitelezésre használni. Az egyik nagy magyar hitelintézet a Quick-re épülő szolgáltatásával tudott olyan szolgáltatást elindítani, ami a fogyasztók körében rendkívül népszerű. Reméljük, hogy a jó példa majd ragadós lesz.
6: Varga Mihály elmondta, hogy jelentősen visszaesett a banki csalások száma, és fontos célnak nevezte, hogy továbbra is hatékonyan lépjenek fel a visszaélésekkel szemben.
11: Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt. Visszahozzuk az Erasmus Plus programot. Ezt írta a Tisza párt alelnöke és Európai Parlamenti Delegációjának vezetője közösségi oldalán. Tar Zoltán, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért is felel majd az új kormányban, hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy a bürokratikus akadályokat a lehető leggyorsabban elhárítsák. A céljuk, hogy minden felsőoktatásban tanuló diák akár már idén újra teljes jogú részese lehessen a programnak. Brieska Dániel összeállítása.
23: A korábban állami fenntartású egyetemek többségét 2019 és 2021 között vették át a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. 21 magyar intézmény érintett, ezekben a hallgatók csak nem 70%-a tanul. Az Európai Bizottság 2022 végén zárta ki a modellváltó magyar egyetemek hallgatóit az Erasmus Plus oktatási és a Horizont Európa csereprogramból. A lépést összeférhetetlenséggel indokolták, az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban ugyanis akkor még aktív politikusok is ültek.
5: Ez nem jogállami eljárás.
23: Orbán Balázs 2023 elején nyílt hatalmi zsarolásnak nevezte az Erasmus ügyet. Akkor az ATV-ben azt mondta, nyitottak a tárgyalásokra.
5: A megállapodásra törekszünk, nem szeretnénk ebből konfliktust.
23: 2023 februárjában az összes politikus lemondott kuratóriumi pozíciójáról, az alapítványi fenntartású egyetemek diákjait továbbra sem fogadta az Erasmus program. A közvetlen támogatás felfüggesztése összesen 21 modellváltó hazai egyetemet érint. A Corvinus, a BGE, a MATE, a Semmelweis Egyetem, az SFE, a Debreceni és a Miskolci, illetve a Pécsi Egyetem is ezek között van. A kimaradt hallgatóknak a kormány létrehozta a Pannonia ösztöndíj programot, a kutatóknak pedig a Horizon programot.
7: Történelmi bűnnek tartom, hogy évek óta több tízezer magyar fiatal vagy éppen kutató esett el ezektől a lehetőségektől.
23: Az új kormány ismét elérhetővé tenné a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Magyar Péter azt mondta, Brüsszel ígéretet adott arra, hogy a diákok csereprogramja bizonyos mértékben már az új tanévben elérhető legyen.
7: A cél az, hogy minden egyetem ugyanúgy hozzáférjen természetesen az Erasmus ösztöndíjakhoz, de mivel a 26-27-es felsőoktatási tanévben az Erasmus ösztöndíjelentkezési határidők már lejártak Európa szerte, ezért arra van mód, és erre kaptam ígéretet az Európai Bizottságtól is, hogy megoldjuk ezt a kérdést, lehetőség szerint egy hónapon belül, és hogy pótfelvételivel, különleges eljárásokkal megnyitják a jelentkezési lehetőséget a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak.
23: Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, ezt az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje írta. Tarr Zoltán hozzátette, az EP képviselők a múlt héten megszavazták az Erasmus Plus következő időszakra vonatkozó megerősített költségvetését. Ennek kerete 47 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Tarr Zoltán hozzátette, azon dolgoznak, hogy minden magyar fiatal, akár már idén, újra teljes jogú részese lehessen az Erasmus programnak.
11: Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Bukarest, Baranyi László.
8: A Bolozsán kormányból kilépett szociáldemokraták és a szélsőjobboldali AUR bizalmatlansági indítványát 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít. A kormány megbuktatásához ugyanis 233 voksis elegendő lett volna. A két jobb középpárt és az RMDS minisztereiből álló kabinet már a hetedik kormánya Romániának, amelyet mandátuma lejárta előtt bizalmatlansági indítványjal mozdított el a parlament. Ezek közül hat esetben a szociáldemokraták szavazataival bukott meg a kormány. A PSD szerint Bolozsán deficit csökkentő intézkedései sodorták a recesszióba az országot, ezért irányváltásra volt szükség. Szorin Grindiano, szociáldemokrata pártelnök azt állítja, hogy elsősorban Ilie Bolozsán leváltása volt a céljuk, mert nem tudtak együttműködni vele, de nem akarnak az AUR-ral együtt kormányozni, továbbra is az Európa barát pártokkal alakítanának kormányt. A történtek után azonban a jobboldali pártok azt mondják, hogy nem tudnak többé megbízni a PSD-ben.
11: Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre.
12: Összesen 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők, több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást.
11: Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki tegnap gyalogosok közé hajtott autójával Lipcsében egy bevásárló utcában.
12: Két embert gázolt halára. Sokan megsérültek, többen súlyosan, de pontos adatot nem közöltek. A Bild című német lapilap úgy tudja, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel.
11: Jelenleg is tart az új KRESZ társadalmi egyeztetése, amikor a szakmai vélemények még beépülhetnek a jogszabály szövegébe. A jelenleg ismert változat szerint a gyalogosok, rolleresek, kerékpárosok és gépjárművezetők is számos változásra számíthatnak. A Híradónak nyilatkozó közlekedésbiztonsági szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az új kereszt bevezetésénél nem lesz átmeneti idő. A változások egyik napról a másikra lépnek majd hatályba, ami fokozott figyelmet igényel majd minden közlekedőtől. Víg András információi.
0: 10-ből legalább 3-4 gyalogos körültekintés nélkül lépett az útestre kedden délelőtt Nyíregyházán, a Korányi Frigyes úton. Voltak, akik úgy mentek át a zebrán, hogy közben végig a telefonjukat nézték, mások az átkelés alatt sem szakították félbe a mobilozást. A Szabolcsi vármegyeszékhelyen havonta átlagosan 2 olyan gázolás történik, ahol az egyébként elsőbbséggel rendelkező gyalogos nem a forgalomra figyel, hanem zenét hallgat, vagy a telefonjára figyel. Néha a szirénázó mentőket se hallják meg. Mondja Bordás Béla, városgondnok.
1: Napi szinten panaszkodnak a mentőszolgálat gépkocsi vezetői, hogy megkülönböztető fény és hangjelzéssel haladva a város területén, akkor a gyalogosnak nincs elsőbsége a kijelölt gyalogát kell a megkülönböztető jelzés használó gépjárművel szemben, de sajnos őket is figyelmen kívül hagyják, mert a zenét hallgatja.
0: Ma még nem számít szabálysértésnek, ha valaki telefont használ vagy zenét hallgat a gyalogátkelő helyen, az új kresz azonban kifejezetten tiltja majd ezt a magatartást. Se fej- és fülhallgatót, se mobiltelefont nem használhatnak majd a gyalogosok, amikor az úttestre lépnek vagy vasúti átjárón mennek át.
9: 6 feladat van, a vizsgán ebből a 6-ból 3 feladatot hajtunk végre.
0: Még a régi kereszt tanítja, de már az újjal is ismerkedik Kontler Károly, zalaegerszegi gépjármű szakoktató. Azt mondja, olyan szabályokra van szükség, amelyek reagálnak a kor kihívásaira és emberközeliek.
9: Szeretni kell a közlekedést, mert nem tudunk nélküle élni. Közlekedő ember ma mindenki gyalogosan, kerékpáron, akár rollerrel is, de tudja a szabályokat, tartsa be a szabályokat. Mindenképpen a szabályok betartására kellene az embereket ösztökélni.
0: Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő a Krónikának azt mondta, az új kereszt tervezete, ami januárban nyilvánossá vált, még csak egy vitaanyag.
10: A kereszt módosítására vonatkozó javaslat elkészült, jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van, ami azt jelenti, hogy még gyakorlatilag a hatályba lépésig ebben bármi változás még történhet. Nagyon fontos, hogy mindaddig, amíg az új kereszt nem jelenik meg, addig a jelenlegi szerint kell közlekedni, tehát semmiféle átmenet nincs, ami azt jelenti, hogy félig a jelenleg és félig pedig a múlt, tehát addig, amíg nem kerül hatályba, a ma hatályos kereszt szerint kell közlekedniük.
0: Az új kereszt a tervek szerint a gyalogosok mobiltelefon használatának szabályozása mellett teljesítmény alapján 2 kategóriába sorolja majd az elektromos rollereket. További változás, hogy a kerékpárosok áttekerhetnek majd a zebrán, de elsőbségük továbbra sem lesz. Az autópályák és főutak egyes szakaszain emelkednének a sebességhatárok, de a kötelező legkisebb követési távolság 2 másodperc lesz. Elfogyó sávok esetén kötelező lesz a cipzárelv. 2 másodperc lesz az az idő is, amennyivel a manőver előtt el kell kezdeni az irányjelzést. Az új kresz legkorábban szeptember 1-én lép hatályba.
24: Autós percek.
25: Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy kamion az M3-ason 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, a kocsisor 5 kilométeres. Aki teheti, a kerekharaszti lehajtónál hagyja el az autópályát. Az 57-es főúton is kigyulladt egy autó Kozár-Misleny és Szederkény között. A 44-es kilométernél félpályán halad a forgalom.
11: Fővárosi információkkal folytatjuk.
26: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcai körforgalmat. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint.

0: Kedves hallgatóink, az Esti Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István és a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap éjféltől tűzszünetet hirdetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Előzőleg az orosz államfő Vlagyimir Putyin jelentett be fegyvernyugvást péntekre és szombatra, a II. Világháborút lezáró győzelem napi évfordulóra. Romániában megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormányhivatalba lépéséig. Posfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Szakértők szerint nem okozott meglepetést a mai matematika írásbeli feladatsora. Az időjárásról: holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután záporok, zivatarok kialakulhatnak, napközben 25-29 fok valószínű.
1: Műsorajánlat. Nagyok.
3: Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb színészévé? Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
4: Sokszor halljuk, hogy 50 év felett már nehéz munkahelyet találni, hiszen a munkáltatók inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben. Munkavállalók és munkaadók tapasztalatait sorakoztatjuk.
5: Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalattal ők rendelkeznek. Nálam minden egyes dolgozóm az, aki hivatalosan is nyugdíjba megy, annak föl van ajánlva a tovább dolgozás lehetősége.
4: Munkavállalás 50 év felett. Előnyökről és hátrányokról is beszélgetünk. Bak Anita vagyok, várjuk Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Bereki Anikóval.
6: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok, de 10 évre visszamenőleg mindent átvilágít majd az új magyar kormány. Ezt ígérte Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök Pásztor Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. Európa Nostra díjat kapott a válaszúti Bánfi kastély. A műemléket a Kolozs megyei önkormányzat újítatta fel. Most következzenek a részletek. A külhoni támogatások és a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a minap tartott budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök, és Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egyeztetett. Pásztor Bálint a részletekről a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában beszélt. A legfontosabb gondolataiból Ternovácz István válogatott.
7: A Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel történt első találkozójának hangulatát Pásztor Bálint így jellemezte.
8: Eléggé feszült volt eleinte a hangulat, ami azt gondolom, hogy természetes lévén, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a Fidesz mellett kampányolta az országgyűlési választásokat megelőző hetekben, hónapokban. Mindketten a nyílt egyenes párbeszédnek vagyunk a hívei, mindketten mondtunk a másiknak olyat, ami nem váltott ki osztatlan örömet a másik tárgyalópartner esetében, de én azt gondolom, hogy ez a

0: A jó együttműködés megalapozásának a feltétele, először a múltat kell helyretenni, és akkor utána megnyílhat az út egy normális kapcsolatokon alapuló együttműködésen. Azt mondta a jövendőbeli miniszterelnök, hogy Lementi által alapított sajtóba az ellenzéket be kell engedni. Mondtam, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem szokott média szerkesztés politikával foglalkozni, de majd az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének el fogom mondani, hogy ez az elvárás, úgyhogy én beszéltem is Fremond Árpáddal, Fremond Árpád az MNT elnöke beszélt is már az MNT alapításában működő sajtónak a vezetőivel, mindenféle ellenzéki közleményed megjelentetésre kerül magyar szóban is mindenhol. Én nem gondolom, hogy ez bármi változást fog hozni a vajdasági magyar közéleten belül, de hát hogyha ez az igény, akkor rendben van.
1: A találkozónak őrhoni magyaroknak nyújtott támogatás politikáról is szó esett, folytatta a VMS elnöke.
0: Elmondta Magyar Péternek, hogy nekünk vannak 82-80-35-30-20 éves intézményeink, tehát nem az elmúlt 5-10 vagy 16 év eredménye az, hogy ilyen kiterjedt intézményi hálóval rendelkezik a vajdasági magyar közösség, ez az autonómia építésnek az eredménye, csak nálunk működik országos kisebbségi önkormányzatként Magyar Nemzeti Tanács, amely számos oktatási, művelődési, tájékoztatási intézménynek az alapítója, mi erre büszkék vagyunk, mert ez a Vajdasági Magyar Szövetség politizálása eredménye az elmúlt bő 3 évtizedből. Szó volt arról is, hogy a gazdaságfejlesztési terv hogyan valósult meg. Én elmondtam, hogy erre is büszke vagyok, és Magyarország kormánya támogatása nélkül ez nem valósult volna meg. Ő mondta, hogy mindent át fognak világítani az elmúlt 10 évre vonatkozóan. Én mondtam, hogy ez a mi részünkről teljesen rendben van, mert egyrészt semmiféle takargatni valónk nincs, mi becsületesen intéztük a közösségnek az ügyeit az elmúlt évtizedekben a polgárok által ránk ruházott hatáskörök fényében, ami minket illet, lehet menni visszább is, nem csak az elmúlt 10 év vonatkozásában, és én azt gondolom, hogy ki fog az derülni, hogy a magyarországi polgárok támogatása valóban az intézmények működéséhez járult hozzá.
1: A külhoni magyar állampolgárok választási részvétele konkrétan a levélben történő szavazás kérdése is terítékre került, mondta Pásztor Bálint.
0: A mindenkori magyar kormány, illetve Magyarország gyűlés dolga az, hogy eldöntse, hogy a határon túli magyarok rendelkeznek-e szavazati joggal, és az milyen rendszerben valósul meg. Azt mondta Magyar Péter, hogy az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok. Mindenhol jó volt a helyi magyar pártnak az együttműködése az előző magyar kormánnyal, illetve a Fidesz-KDNP pártszövetséggel. Mindenki a Fidesz mellett kampányolt, tehát azt gondolom, hogy ez is normális, hogyha figyelembe vesszük, hogy a Fidesztől kaptunk állampolgárságot, a Fidesz biztosított kiszámítható forrásokat az intézményrendszer működéséhez az egész Kárpát-pedencében, illetve a mi esetünkben a gazdaságfejlesztési programnak a számait is hozzá kell tenni, ami a vajdasági magyar közösség megkapaszkodásához vezetett. Ami a szavazati jogot illeti, teljes mértékben tiszta a lelkiismeretünk, ami a levélszavazások lebonyolítását illeti. Minden a hatályos magyarországi és szerbiai törvényekkel összhangban zajlott, illetve történt, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség semmilyen kampányt nem folytatott volna az elmúlt hónapokban, a Vajdasági Magyar Közösség túlnyomó többsége, 90%-a akkor is a Fidesz-KDNP-re szavazott volna, hiszen tisztában vannak az emberek azzal, hogy mit kaptak az előző magyar kormánytól az elmúlt 16 év leforgása alatt. Azt gondoltuk, hogy úgy becsületes, hogyha mi ebbe a kampányba aktívan bekapcsolódunk és részt veszünk. Amennyiben az új magyar kormány és az új Magyarország gyűlés úgy dönt, hogy ezt más formában kívánják biztosítani ezt a jogot, akkor az így lesz. Erről nem volt szó ezen a beszélgetésen. Mi minden megoldást el tudunk fogadni.
1: Magyar Péter Kelemen Hunortól, az RMDS elnökétől azt kérte, hogy a külhoni magyarok ne avatkozzanak bele a magyarországi választási kampányba. A VMS elnöke erre így reagált.
0: Ezt nekem nem mondta. A mindenkori magyar kormánnyal kapcsolatban soha nem fogalmaztunk meg ellenzéki álláspontot, és azt gondolom, hogy ez így természetes. Nekünk az anyaország kormányával meg kell próbálnunk együttműködni. Ez most is így van. Én azt nagyon jónak tartom, hogy Magyar Péter még a miniszterelnökké történő megválasztását megelőzően fontosnak tartotta azt, hogy a határon túli magyar szervezetek vezetőivel külön-külön négy szemközti egyeztetést folytasson. Ezek eléggé méreható, hosszú, több mint egy órás egyeztetések voltak mindannyiunk esetében. Tehát ez is egy üzenet, hogy Magyar Péter számára, az új magyar kormány számára fontosak a határon túli magyar közösségek. közösségek, és egy világos üzenet arra vonatkozóan, hogy kiket tart partnerének a határon túli magyar területeken.
1: Pásztor Bálint egyértelművé tette, ahogy a Vajdasági Magyar Szövetség a korábbi magyar kormányokkal, úgy a napokban megalakuló Tisza kormánnyal is építő jellegű együttműködést kíván folytatni.
0: Én bizakodó vagyok az együttműködés vonatkozásában is, lévén, hogy többször nyilatkozta most már április 12-e óta Magyar Péter, nekem is mondta, hogy a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerét fenn kívánja tartani. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy most nulláról indul az együttműködés. Mi korábban soha nem is találkoztunk, tehát akkor láttuk egymást először élőben, akkor ültünk tárgyalóasztalhoz először, akkor beszéltünk úgy egyáltalán egymással először, és biztos, hogy hónapokat vesz majd az igényben, nem csak a mi esetünkben, hanem a többi határon túli magyar szervezet esetében is, Erdélyben, Felvidéken is, mindenhol máshol, hogy egy bizalmi, normális munkakapcsolat kialakuljon. Ez nem arról szól, hogy kikit szeret és kikit támogat. A politika eleve nem erről szól, tehát szeretni otthon kell, nem a politikában. A politika az arról szól, hogy a közösség bennünket megbízott az elmúlt 30 évben minden alkalommal azzal, hogy intézzük a közösségnek az ügyeit. Ehhez normális kapcsolatokat kell fenntartani Magyarország mindenkori kormányával, és a nyilatkozatok alapján én azt gondolom, hogy ez működhet is.
2: Az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok. Ezt ígérte Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök Pásztor Bálintnak, amikor a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével egyeztetett. Derült ki Ternovác István összeállításából. Itt a határok nélkül. Európa Nostra díjat kapott a Kolozs megyei válaszúti Bánfi kastély restaurálása. A kastélyt a Kolozs megyei önkormányzat újítatta fel. A műemlék feltette Romániát az európai sikertörténetek térképére, mert 2026-ban Romániában ez az egyetlen olyan beruházás, amely európai örökség díjat kapott. Az emblematikus épület az Európa Nostra közönségdíját is elnyerheti, a megyei tanács szavazásra buzdítja a műemlékek kedvelőit. A részletekről Antal Géza megyei tanácsost Ferenc Ádám kérdezte.
3: Az ingatlan ugye a megyei önkormányzatnak a tulajdonában áll most már hosszú évtizedek óta, viszont egy nagyon elhanyagolt állapotú épület volt, és miután az utolsó ott működő intézmény gyermekotthon is bezárt, amiatt, hogy az épület használhatatlanná vált, éveken keresztül gyakorlatilag romokban hevert az ingatlan. Az RMDS frakciója, Bákár István megyei tanácsal elnök kezdeményezte lassan egy évtizeddel ezelőtt, hogy ezt a kastélyt újítsák fel, és adjuk vissza a közösségnek, vonjuk be a közösségi körforgásba, és az előző mandátumban, tehát 2024-et bezáró mandátummal sikerült Európai Uniós támogatással 11,5 millió eurós beruházás keretén belül felújítani a teljes épületegyüttest, nem csak a kastélyt, hanem a melléképületeket, illetve a kastélyhoz tartozó kastélyparkot is.
4: Az Európa Nostra díj az elmúlt években az Európai Unió legrangosabb műemlékvédelmi díjává lépett elő. Mit jelent a megyei tanács számára ez az elismerés?
3: De látnunk kell, hogy az elmúlt években több jelentős restaurálási projekt is Kolozs megyében kapott ilyen elismerést, hogyha csak a Unitárius püspöki hivatalra gondolunk, a Vallásszabadságházára, vagy pedig a Szent Mihály templom felújítására, ugye ezek rendre elnyerték ezt a rangos elismerést. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy a magyar örökségünkre vigyázunk, és fontos ennek a közösségnek az épített örökség védelme, illetve azt is jelenti, hogy egy rendkívül jó szakember van, többek között magyar szakemberek, akik ezeket a projekteket szakmailag megtervezik és kivitelezik. Hiszen mindhárom esetben ugye egy olyan csapatról beszélünk, olyan restaurátor csapatról, ahol magyar szakemberek irányításával végződött el ez a felújítás. Az Extra Architektúra cégcsoport végezte ezt a restaurálási projektet, itt számtalan szakember kapcsolódott be ebbe a felújításba. Tulogdi László építész műemlékvédelmi szakember volt a csapatnak a vezetője, de a csapatnak része volt Csók Zsolt történész is akár, vagy Gutmann Szabolcs műépítész is, tehát egy nagyon nagy felsorolni is hosszú lenne annak a szakember gárdának, itt vannak magyar és román szakemberek is természetesen, akik ezt az elképesztő munkát elvégezték. Jó magam 2019 1909-ben, amikor már felújítás alatt állt a kastély, a fa részeknek, a fa elemeknek a restaurálásában nyerhettem egy elég alapos bepillantást, akkor a szakemberek bemutatták, hogy milyen aprólékossággal, milyen részletességgel végzik el ezeknek a daraboknak a rekondicionálását, és ugyanez érvényes természetesen valamennyi kőelemre, valamennyi gipszelemre, ami esetleg ebben a folyamatban bekerült. Úgyhogy mindenképpen hatalmas munka és nagy precizitást és komoly szakértelmet igényelt.
4: Az utóbbi években, ahogy ön is kiemelte, azért jelentős sikerek születtek itt a műemlékvédelem szempontjából Kolozsváron és annak vonzás körzetében. A magyar közösség szempontjából miért fontosak ezek az elérések?
3: Valamennyi ilyen elismerés a magyar közösség számára egy visszajelzés, hogy fontos az, hogy az értékeinkre vigyázzunk. Legyen szó az épített örökségről, legyen szó kulturális örökségről, akár néprajzi örökségünkről, de hogy nekünk ezeket az örökségeinket, ezeket az értékeinket meg kell tartanunk. És ezek a visszacsatolások, hogy Európa figyel ránk, hogy Európa elismeri ezt a munkát, azt gondolom megerősíti a szakembereket is, megerősíti a hétköznapi embereket is abban, hogy nekünk vigyáznunk kell mindarra, amit örökül kaptunk.
2: Európa Nostra díjat kapott a Kolozs megyei Válaszúti Bánfi kastély. Derült ki Ferenc Ádám riportjából. Itt a határok nélkül. Székelyudvarhelyen továbbra is népszerű a Magyar Költészet napján meghirdetett Költészet a városban program. A városlakók a tömegközlekedési eszközökön utazás közben olvashatnak költeményeket. Az autóbuszokon és a megállókban elhelyezett kortárs és klasszikus versek többnyire az utazásról, az útonlevésről, a megérkezésről szólnak, mondja Simon Márta Tímea, a programot útjára indító művelődési központ vezetője. Őt halljuk elsőként Geréb Krisztina riportjában.
5: Amikor mi meghirdettük április 11-én a Költészet a városban programunkat, akkor igazából kettős célt fogalmaztunk meg.
6: Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhegy Művelődési Központ vezetője. Elérték a céljukat? Mármint, hogy verset olvastatnának tömegközlekedőkkel, illetve népszerűsítik a székelyudvarhelyi vonatkozású költeményeket.
5: Azzal, hogy tavaly bezárt a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház, egy kicsit a programjainkat is át kellett gondoljuk, és akkor azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk minél inkább kimenni a városba. Ez is egy ilyen program, hiszen magyar költőknek a verseit jelenítettük meg egyrészt a buszmegállókba, másrészt pedig a buszoknak az ablakaira raktuk fel az udvarhelyi vagy udvarhelyről elszármazott kortárs magyar költőknek a verseit. Így két típusú verssel találkozhatnak az udvarhelyiek, vagy azok, akik ide jönnek hozzánk a városba, olyan magyar költők verseivel, akikről utca van elnevezve udvarhelyen. Tőlük választottunk olyan verseket, amelyek vagy az utazással, vagy az utcával, vagy a hazaérkezéssel kapcsolatosak, és a buszokra pedig szintén a magyar költőknek a verseit tettük fel, de ott már elsősorban az volt a cél, hogy udvarhelyi legyen, udvarhelyről elszármazott és kortárs költő legyen, úgyhogy így olyan költőket lehet olvasni, mint Farkas Vámon Éva, Farkas Vámon Endre, Bálint Tamás, Nagy Álmos Ildikó, Balázs Imre József.
6: Nagyon sok kortárs költő is van. Gondolom az is lett volna a cél, hogy arra is ráirányítani a figyelmet, hogy itt vannak olyan utcák, vagy vannak olyan városrészek, ahol költők éltek az életüknek egy részére.
5: Úgy vannak megjelölve a versek, hogy azoknál a költőknél, akikről utca van elnevezve, értelemszerűen az adott utca van berajzolva a térképen, illetve a kortárs költők esetében pedig az az utca rész van berajzolva, ahol mondjuk gyerekeskedtek, vagy akik még most is itt élnek. Ez azt is jelzi egy kicsit, hogy ne csak akkor olvassunk egy költőt, amikor már mondjuk utcává nemesül, hanem amikor akár találkozhatunk vele az utcán is.
6: Ez a program már több mint két hete fut. Mennyire próbáltak a városlakók bekapcsolódni? Írnak-e, küldik-e a fényképeket?
5: Ezzel kapcsolatban meg is hirdettünk egy játékot, amelyben arra kértük a városlakókat, hogy fotózzák le a verset, hogyha találkoznak a buszon vagy a buszmegállókban. Igen, vannak, akik ilyen nagyon lelkesek, hogy szinte valamennyi posztunkhoz írtak. Van, ahol kevésbé volt népszerű, de van egy kis kemény maga, még szerintem az összes képet most már lefotózta. Még tart a verseny, mivel a busztársasággal közösen van a program kitalálva, így az egy hónapos buszbérlet mellé egy művelődési központos ajándékcsomagot lehet majd nyerni. Igazából az is volt a cél, hogy a tömegközlekedést is egy kicsit népszerűsítsük.
7: Fágyony Vérida.
8: Miért csatlakozott ehhez a programhoz?
7: Kíváncsi voltam, meg a versek mindig közel voltak hozzám.
8: Az emberek nagy része a prózához vonzódik jobban. Miért érdekli önt a költészet jobban?
7: Édesapám nevelt bele, vagy így nőttem föl a vers közelségébe. Halála után pedig a vers segített a gyászon túltenni magam. A kedvenc költője neki Petőfi Sándor volt, és kérdem a halálakor, hogy adjon nekem egy jelet, hogy mivel tudjak tovább lépni, és felmentem a könyvtárába, és Petőfi Sándornak a szüleim halálára oda nyitottam ki a könyvet.
8: Itt is van a kezébe, itt, ugye ezt halljuk. Vers.
7: Minden évben a halálakor kiteszem a Facebookra én is, és úgy gondolom, hogy sokan kéne verset olvassanak, úgyhogy ez nagyon jó ötlet volt a műfáz részéről.
8: Több fotót is betett. Milyen verseket talált meg? Van-e kedvenc azok között?
7: Azért is buszoztam, hogy nézzem meg, hogy milyen versek is vannak. A legelső vers Buzogány Árpád verse volt, aztán körbe mentem a közeli megállókon, azt vettem észre, hogy egy-egy megállóba kutattam tovább, a buszokon pedig a helyi szerzők, a himnusz volt most utoljára, az is nagyon jó ötlet szerintem, hogy betették.
2: Előadással és emléktábla avatással tisztelegtek Ungváron gróf Eszterházy János, a felvidéki magyarság mártír politikusa előtt, születésének 125. évfordulója alkalmából. A gróf életútja Kárpátaljához is kötődik. A mai megyeszékhelyen Ungváron is raboskodott. Eszterházy János kiállt a magyar kisebbség jogaiért a két világháború között és alatt Csehszlovákiában. Egyedüli képviselőként nem szavazta meg a zsidók deportálását a szlovák parlamentben 1942-ben. A háború után a szovjetek letartóztatták, majd Csehszlovákiának adták át. Koncepciós perben halálra ítélték, amit később életfogytiglanira enyhítettek. Súlyos megpróbáltatások után börtönben halt meg 1957-ben. Iváncsik Attila riportja.
9: Eszterházy János nem csak történelmi személyiség, hanem erkölcsi példa is. A legnehezebb körülmények között megőrizte hitét, emberségét és tartását. Emelte ki Molnár Imre történész.
10: Nagy öröm, hogy végre Eszterházy Jánost a kárpátaljai magyarság is csak újra felfedezi, vagy visszafogadja, hiszen ő mindig kitartott és képviselte a kárpátaljai magyarságot, és ugyanúgy, ahogy a szlovákiai magyarságnak is a szószólója volt, sose különböztette meg a kettőt. Ha az, hogy éppen most tér vissza ezekben a nehéz időkben, azt hiszem, hogy ennek megvan a maga indoka, vagy magyarázata az, hogy részt akar újra vállalni a kárpátaljai magyarság megpróbáltatásaiban, szenvedésében. Ő a legnagyobb nehézségek és szenvedések közepette sem adta föl a hitét, a magyar meggyőződését, és ezzel akar üzenni nekünk is, hogy nincs a világnak az a pokla és a szenvedése, ahol mi az Istenbe való kapaszkodásunkból ne tudnánk erőt meríteni, és azt hiszem, hogy ez az üzenete a legfontosabb most az itt élők számára.
9: Bacskai József ungvári magyar főkonzul hangsúlyozta, Eszterházy János emléke nem csupán a felvidéki magyarság, hanem az egész közép-európai keresztény és magyar közösség számára példamutató.
11: Maga a gondolat, hogy Eszterházy Jánosnak emléktáblát állítsunk Ungváron, ez Beregszászban fogalmazódott meg a tavalyi év során. Akkor a beregszászi konzulátus meghívták Molnár Imre történészt, hogy tartson egy előadást Eszterházy János életéről, és ezen az előadáson végighallgatva azt a kálváriát, amit Eszterházy János végig járt, a kapcsolódásait Kárpátaljához, az itteni magyarsághoz, az itteni ruszmisághoz, az itteni őslakosokhoz, ez fogalmazta meg azt az ötletet, azt a gondolatot, hogy mivel az ungvári börtönben több mint 30 napot töltött, illetve Kárpátalján a visszaszállításokon több napot eltöltött, azon kívül, hogy politikusként többször megfordult Kárpátalján, ennek az emlékére, ennek a mártíromságnak az emlékére itt egy emléktáblát állítsunk Ungváron is. Először a gondolat a börtön fala volt, de ismerve a hatóságoknak a nehéz helyzetét, erre nagyon kevés esélyt láttunk. De mivel keresztény ember volt, az egyházi vezetés, a plébános János úr, püspök urak felvállalták az emlékhelynek a kialakítását. Tehát valójában mától kezdve boldogálvatási eljárás során mindannyian gondolhatunk Eszterházy Jánosra, arra a mártírra, aki bizonyságot tett a hite, a vallásossága, az embersége és a magyarság melletti politikai kiállása mellett.
9: A dombormű a Munkácsi szobrászművész Matol Péter alkotása egyszerre idézi fel a múlt fájdalmát és a remény erejét.
12: Az emlékmű anyaga világos homokkő, ugyanaz a szoboranyag, amivel dolgozok, nagy köztéri szobrokat készítek, és bronz. Ez a világos szín a tisztaságot, a szentséget jelöli, a bronz a sötétebb, a gyarló emberi arcot. Amikor készítettem ezt a szobrot, végig gondoltam a munkásságomon, és az egyik legelső szobrom Kodolányi János regénye nyomán a Julianus barát volt. Égbe néz, akkor ábrázolja a Julianus barátot, amikor már kirabolták, mindenét elvették, és megy egyedül a pusztában, már a halál szélén van, és bízik Istenbe, Istenhez fogászkozik, felnéz az égre, és ez az ábrázat, ez a felnézés, ez szinte megvilágosodott előttem, hogy ugyanezt próbáltam Eszterházy Jánosba megjeleníteni, amikor már mindent elvesztettem, amikor semmilyen nincs, és csak egyetlen dolog maradt az életébe, az Istenbe való hit. A dombormű szimbolikája is ezt jelzi, mert magába a keresztbe van beillesztve a fej, és mögötte ez a rácsos felület, ez egy kicsikét a börtön rácsaira utal, de ez csak egy ilyen gyenge utalás, és a börtön rovátkái, rácsai megnyílnak, és egy glóriát ábrázolnak. Átmenet a szentségbe.
2: A hagyományokhoz híven húsvét 5. vasárnapján ismét megrendezték a Szent László egyházmegyei zarándoklatot Nagyváradon. Ez az esemény egyben a 34. Festum Varadinum kulturális rendezvénysorozat hivatalos nyitó eseménye is. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként Böcskei László, római katolikus megyés püspököt halljuk.
13: 1918-ban volt az első ilyen ünnep, és azóta szinte minden évben megtartották, még a múlt diktatúra idején is. 2010-től egyházmegyei zarándoklati napra emeltem ezt a napot. A zarándoklat az valamit hozzáad még az ünnephez. Ez azt jelenti, hogy felkészülünk rá, ráhangolódunk, és közösen éljük meg az ünnepnek az örömét, az ünnepnek az üzenetét, és valamit magunkkal is viszünk. Van mit tanuljunk Szent László királytól, az ő erényessége, az ő helytállása, kitartása, Isten felé való tekintete, ugyanakkor az emberek szeretet, ezek mind-mind olyan erények, olyan kvalitások, amelyekre nagy szüksége van a mai embernek is. Most egy olyan zűrzavaros világban élünk, amikor sokan keresik azt az úgymond súlypontot, illetve azt a kiegyensúlyozottságot az emberek a saját életében és a közösség életében. És éppen ezért jó időt szánni arra, hogy egy kicsit a lényegre is próbáljunk figyelni. A lényegre pedig Szent László király tanít bennünket, és itt kötöm valahogy ahhoz, ami egyházmegyénkben az éves motto is, Szentírásból, az Úr lábához ült és hallgatta szavait, olvassuk Máriáról. Mi is ezt akarjuk tenni, Szent László példáját követve, az Úrra figyelni, és nem magunkat hirdetni, hanem az evangéliumot. Az evangélium pedig szeretet, béke, igazság, összetartás és az életnek a boldogsága. Ez az, amire mindenki vár, amire szükségünk van, és ami megmentheti közösségeinket és a világot.
14: Az egyházmegyei zarándoknap a 34. Festum Varadinum kulturális rendezvénysorozat nyitó rendezvénye is egyben.
13: Ez is egy nagyon szép kifejezése annak, hogy az egyház, az egyházi közössége nem egy bezárt közösség, hanem nyitott. És itt találkozik úgymond a civil társadalom, a kultúra, az oktatás, és minden jó kezdeményezés, ami tulajdonképpen úgy gazdagítja és dinamikussá teszi az életünket, azzal, amit az egyház hirdet.
14: Miért csatlakoztál a zarándokúthoz? Kovács Máté, Török Szent Miklós.
15: Engem édesapám invitált, és neki az egyik barátja, és mi járunk több zarándoklatra is, és szerintem így a szürke hétköznapokban, főleg nekünk diákok számára azért ez egy megnyugvás lehet. Nyilván egy lelki teher is, nagyon sok minden fejbe dől le, de szerintem emellett nagyon felvirító lehet, mikor beérkezünk a célállomásra így a napok után. Bevallom, mint diák nem sokat imádkozom én sem sajnos, de azért ezekbe a pár napban azért így közelebb kerülhet az ember a Jóistenhez, meg ilyenkor dől el mindenkibe az, hogy hiába, hogyha fizikálisan felkészült, hogy mentálisan mégis milyen egészséges az ember, mert azért így a fájdalma kimutatják, hogy mégis mennyire erős az ember.
14: Megkezdődött a 34. Fesztivál Adinom rendezvénysorozat. Posa Tibor szervező.
16: Az idei évnek a mottója az, hogy közös pont. Mozi, színház, könyvbemutatók, ifjúsági rendezvények, de emellett pedig vallási és kulturális rendezvényeket is tartunk, koncerteket is szervezünk. Idén 250 különböző rendezvény kerül megrendezésre, és ez közel 100 különböző intézmény szervezi. Tehát a Fesztivál Adinom, hogy ez a nagyváradi magyar napok. Megmutatjuk, hogy milyen magyar kulturális rendezvények vannak, melyek ezek az intézmények, amik egyáltalán Nagyváradon vannak, és a magyar kultúrát ünnepeljük közel egy hónap alatt.
14: Milyen eseményeket emel neki?
16: A hétvégén lesz május 8-10 között a Majális, ahol a várban ugye itt mozgatjuk meg szinte a legtöbb nagyváradi meg környékbeli magyart. Itt ugye egész hétvégén családi napok adnak, nagyon sok civil szervezet jön és szervez a Majálison, illetve nagyon sok könyvzenei koncertet tartunk itt, és rá következő héten pedig a Borpart van, ahol pedig Nagyvárad központjában, a Körösparton jazzzenét lehet hallgatni, és több mint 30 különböző termelőtől lehet borokat kóstolni. A Nagyváradi Színház az Infinite Dance-el csatlakozott, illetve több mint 15 színházi darabot nézhetnek meg a nagyváradiak, és több mint 25 könyvbemutatót és kulturális rendezvényt szervezünk a Léda házban.
14: A tavalyi évben említette, hogy nagyon-nagyon sok fiatal csatlakozott az eseményhez, mint önkéntes. Ezzel az idén mi a helyzet?
16: 200 önkéntesünk van, emellett pedig van egy közel 50 fős videós, fotós, grafikás csapatunk, akit az egyetemmel közösen szervezünk. Szerintem nagyon fontos, hogy a programok nekik is szóljanak, ők is meg legyenek szólítva, és a fiatalok be legyenek vonva a szervezésbe.
2: Kedves hallgatóink! A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül!
17: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
18: Merz német kancellár egy éve lépett hivatalba, azonban az évfordulón nincs sok oka az ünneplésre. A német választók több mint 80%-a elégedetlen kancellárként elért eredményeivel, és a friss elemzések szerint az Alternatíva Németországért párt a legerősebb politikai erővé vált Németországban. Merz legfontosabb ígérete a német gazdaság beindítása és az európai béke elérése volt, ami úgy tűnik egy éves távon nem volt teljesíthető. Arra a kérdésre, hogy milyen mozgástere van Merznek a migrációs helyzet megoldására és a gazdaság fellendítésére, Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
19: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
18: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Na, talán érdemes kiindulni onnan, hogy Merzet mikor kancellárra választották, az is történelmi jelentőségű volt, már csak azért is, mert a második fordulóban sikerült ezt megtenni, és még emlékszünk, hogy Merkel is megjelent azon a bizonyos szavazáson, majd a második fordulóra, hát nem mondhatjuk azt, hogy kiment, kivonult a teremből, talán így érdemesebb fogalmazni. Tehát azért csak volt egy jelzőlámpa koalíció, és az emberek csak nagy reményeket fűztek Merz kormányához. Kezdjük onnan, hogy mi okozta ezt a váltást.
19: Hát, hogy akkor, ha már itt Angela Merkel korábbi kancellárnak a neve felmerült, akkor érdemes talán megemlíteni azt is, hogy ugye az ő távozása, ami 2021 őszén történt meg, azóta Németország nem találja a belső stabilitását, nem találja meg azt, hogy merre lenne tovább neki az útja. Ugye azóta eltelt években folyamatos gazdasági problémákkal küszködik Németország. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy Merkel alatt még minden jó volt, és akkor utána lett rossz. Mindenesetre időben egybeesik a német gazdaság gyengélkedése és a Merkel távozása, tehát most van egy gazdasági és politikai instabilitás is Németországban, ami a Scholz kormányt végigkísérte, és ugye a Scholz kormány éppen ezért idő előtt megbukott, nem töltötte ki a 4 éves megbízatását, hanem ironikus módon az amerikai elnökválasztás eredményének ismerté válásának napján megbukott, miután ugye a liberális párt akkor kilépett a kormánykoalícióból, és ugye ezt követően jött az az előrehozott választása, aminek eredményeképpen a mostani kormány Friedrich Merz vezetésével valóban pont pontosan egy évvel ezelőtt megkezdte a munkáját. Ugye Friedrich Merz és Angela Merkel régi ellenfelei egymásnak, bár ugyanannak a pártnak a politikusai, de Friedrich Merz korábban ugye még a CDU frakció vezetője volt, és ebbéli pozíciójában Angela Merkel távolította el. És ugye Merznek volt egy nagyjából évtizednyi hosszúságú kitérője a magánszektorban, tehát elhagyta a politikát egy időre, és azt követően tér csak vissza, hogy Angela Merkel kikerült a pártvezetésből. És pontosan azért vártak sokat Friedrich Merztől főleg a CDU szavazói, mert Friedrich Merz azt ígérte, hogy ő visszaviszi a CDU-t abba a jobb-közép konzervatív kereszténydemokrata politikai irányba, amelyen Angela Merkel előtt a párt volt. És a fő ígérete az egyáltalán nem teljesült ebből a szempontból, hiszen a CDU nem tért vissza a régi politikai irányba. Egy-kettő bátornak tűnő lépése volt Friedrich Merznek, ez például a tavalyi választási kampányban az, amikor az AfD-vel együtt szavazott a migráció korlátozását sürgető parlamenti határozat ügyében, amely után olyan támadásokat kapott, hogy már is visszakoznia kellett, és azt láthatjuk, hogy valóban az egész Friedrich Merz féle politikára az jellemző, hogy egy-egy félig bátor lépést megtesz, hogy változtasson a korábbi dolgokon, majd ezt követően az éles kritikák hatására azonnal visszakozik, és visszatér a sajtó által, meg a kritikusai, meg az a szociáldemokrata koalíciós partner által kialakított irányra. Ugye a másik emlékezetes példa az volt, amikor arról beszélt, hogy a német városkép jelentősen romlott a bevándorlás következtében. Ez tulajdonképpen az egyik első olyan alkalom volt, amikor egy hivatalban lévő német kancellár elkezdte elismerni, hogy a bevándorlás komoly problémákat okoz Németországban, de olyan kritikákat kapott erre a megjegyzésére, hogy már pár nappal később visszavonta, és azt mondta, hogy a bevándorlók azok Németország szerves részét képzik, és nincs velük semmi baj. Tehát azt akarom csak mondani, hogy lekerekítve ezt a hosszúra sikerült első választ, hogy Merz kormány nem váltotta be hozzáfűzött reményeket, sem a CDU szavazók nem elégedettek vele, sem egyébként nyilván a többi párt szavazói, nem sikerült kezelni a legégetőbb problémákat, így például a gazdaságnak a gyengelkedését, a hadsereg rossz állapotát és a migrációs válságot, és eközben folyamatosan ugyanúgy, ahogy korábban a jelzőlámpa koalíció alatt, úgy most is a koalíciós belső vitáktól hangos a német közvélemény.
18: És akkor, hogyha már itt utaltunk Merkel és Merz között fennálló ellentétre, akkor lehet egy kicsit nyitni, és lehet egy kicsit ugrani, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy Ursula von der Leyen és Merz között is egyfajta ellentét látszódik kibontakozni. Az más kérdés, hogy az egy év sikertelensége megbújik-e e mögött.
19: Részben az is, de ez egy természetes ellentét a két tisztségviselő között, bár ők is ugye ugyanazon pártban minden ketten a CDU politikusai, tehát ugyanazon párthoz tartoznak, azért von der Leyen inkább a merkeli szárnynak a képviselője, tehát ebben az értelemben már csak személyükben is, hogy az általuk képviselt politikai irányt tekintve is természetes riválisai egymásnak, de hát azért is természetes riválisai egymásnak, mert Brüsszel, az Európai Unió vezetése, és Berlin, a legnagyobb Európai Uniós tagállam vezetése között egy természetes rivalizálás van, hogy melyik politikus, melyik politikai központ határozza meg igazán az Európai Unió irányát. Ugye Németország saját magára, főleg a német egység megteremtése óta az Európai Unió vezető hatalmaként tekint. Ezt nem teljesen alaptalanul teszi, habár a német befolyás is valamelyest csökkent, legalábbis a német állam befolyása csökkent valamelyest az elmúlt években. Tehát Angela Merkel kancellársága alatt, gondoljunk róla bármit, jót vagy rosszat, de az egyértelmű volt, hogy ő a meghatározó politikusa az Európai Uniónak, és a legfontosabb kérdések nem dőlhetnek el nélküle. Na most a távozása óta viszont a jóval gyengébb belpolitikai legitimációval meg háttérrel rendelkező kancellárok, Scholz és most Merz, nem tudják ugyanazt az informális befolyást érvényesíteni, amit Merkel korábban a német kancellári székből tudott, és ez egy vákumot teremtett, és azt pontosan tudjuk, hogy a politikában vákum az sohasem maradt tartós. Tehát minden esetben, amikor valamilyen politikai vákum alakul ki, akkor az betölti valaki, és az Európai Bizottság Csönök vezetője Ursula von der Leyen természetes jelentkező a vákum betöltésére, hiszen nagyon régóta van olyan törekvése az Európai Bizottságnak, hogy a saját hatalmát megnövelje, központosítsa az Európai Uniót, és a tagállami kormányoktól, meg a tagállami parlamentektől egyre több kérdésben magához vonja az irányítást. Tehát van ez a természetes hatalmi harc a két tisztség között, és hát itt ez a két személy nyilvánvalóan küzd azért, hogy kinek van nagyobb befolyása az Európai Unió döntéseire, és ebből fakad, hogy van egy ilyen rivalizálás kettejük között, de hát azért mert viszonylag nehéz pozícióból indul, hiszen amint említettem, ugye a szociáldemokratákkal, akikkel kormányoz, folyamatosan vitatkoznak, nem értenek egyet a legalapvetőbb kérdésekben, csak egy tényadat, hogy ismerjük, hogy mi a helyzet. A szociáldemokrata párt 1998 óta, tehát 28 éve, csak 4 évet nem töltött kormányon Németországban. Ez ugye a 2009 és 2013 közötti 4 év, amikor a merkeli CDU az liberálisokkal kormányzott együtt, de ezen kívül 98 óta vagy nagyobbik kormánypárként, mint Schröder és Scholz kormányzás alatt, vagy kisebbik kormánypártként része a kormánykoalíciónak. És a szociáldemokrata párt a legfőbb akadálya annak, hogy a német gazdaságot lenttartó problémákba vívő szociális ellátórendszert, ami rengeteg pénzbe kerül, ezt megreformálják úgy, ahogy azt a CDU egyébként szeretné, meg részben az AfD is szeretné. Tehát magyarul arról beszélek, hogy a német költségvetés szignifikáns része segélyek kifizetésére megy el, és a szociáldemokrata párt nyilvánvaló baloldali pártként a segélyezés nem ellenzi, a szociáldemokrata párt nem hajlandó engedni a szociális segélyezési rendszerből, ami pedig a német állam kiadásait az egekben tartja. Tehát ez a legfőbb kritikus pont a két párt között, és emiatt a gazdaságpolitikában nem tudják egy irányba kormányozni a kormányt, a Németország hajóját, és ebből adódóan nem tudtak az elmúlt egy évben olyan egyértelmű döntéseket meghozni, ami vagy pró, vagy kontra valamilyen irányba vezette volna az országot.
18: És olyannyira, hogy még megválasztása előtt ugye Merz azt mondta, hogy kizárja azt, hogy az adósságfék szabályokon ő lazítson, aztán mégsem az történt, mégis lazítottak, sőt, az infrastruktúra fejlesztésre és a klímavédelemre is 500 milliárd eurós hitelt vett föl Németország. Nekünk innen Magyarországról csak azért lenne iszonyat fontos, hogy ez a német gazdaság legalább egy kicsit erőre kapjon, hiszen tudjuk azt, hogy a magyar és a német gazdaság azért kéz a kézben jár, és a mi gazdasági teljesítményünket is húzza az, hogyha Németország jól teljesít. De milyen mozgástere maradt akkor Merznek, amikor itt beszéltünk arról, hogy azt szeretnék, hogyha Ursula von der Leyen csökkenteni, vagy visszavenne, hogyha lehet így mondani, a brüsszeli bürokráciából, és nem vonna még több hatáskört magához, de hát a német konzervatívok azt is követelik az Európai Bizottságtól, hogy gyorsított ütemben csökkentsék a német vállalkozásokat terhelő és nehézkesnek tartott uniós szabályozásokat.
19: Igen, mert bürokrácia csökkentési feladata a német államnak is lenne, tehát az egyik legendás, klasszikus, visszatérő probléma az a rendkívül komplex és bonyolult bürokrácia, ami Németországban jelen van. Ráadásul ugye arról is szoktunk itt beszélni, hogy a digitalizációban is például hozzánk magyarokhoz képest is el vannak maradva, tehát rengeteg papír alapú, faxsal működő, stb. Közigazgatási hivatal van, amelyek nehezítik valóban akár a vállalkozók, akár a hétköznapi embereknek az életét. Ugye Merznek a mozgásterére vonatkozott a kérdés, és hát az az igazság, hogy rendkívül kis mozgástere van jelenleg Merznek, és ez valójában már a választások, tehát a német parlamenti választások óta látszott, ugye. 2025. februárjában voltak a választások, amelyen megválasztották a mostani kormányt, és ezen a választáson a CDU rosszabbul szerepelt, mint amit egyébként vártak, mint amiben reménykedtek. Ennek vélhetően az egyik oka pont az a óriási médiakampány volt, ami ellenük irányult azt követően, hogy pár héttel korábban együtt szavaztak az AfD-vel a bevándorlás ellen. Egyébként ez repítette valószínűleg parlamentbe a korábban kiesésre esélyesnek tartott szélső baloldali linkét is. De Az egész politikai helyzetnek a rákfenéje az az, hogy a CDU saját magát bezárta egy kalitkába azáltal, hogy az AfD-vel semmilyen módon nem hajlandó együttműködni. Ez ugyanis azt jelenti, hogy habár a német választók többsége a legutóbbi választáson egy valamilyen jobboldali politikát képviselő pártra szavazott, akár a CDU-ra, akár az AfD-re, most függetlenül, hogy a CDU-ról mit gondolunk, de a kampányában egy jobboldali politikát vázolt fel. Tehát jobboldali többsége van a német parlamentnek, de ez a jobboldali többség nem tud érvényre jutni, mert az AfD-vel való együttműködést a CDU nem hajlandó megvalósítani, és ezért nincs más lehetősége, innentől fogva, hogy elfogynak a matematikai opciók, nincs más lehetősége, mint valamelyik baloldali párttal összefogni, amelyik ugye a szociáldemokrata párt. De ez a két párt, mint mondtam, nem igazán egyeztethető össze a politikai irányát tekintve, és ebből fakad az, hogy folyamatosan belső viták vannak a koalícióban, és nem tudnak egyértelmű döntéseket hozni, tehát nem tudják kezelni azokat a problémákat, amely valamilyen világos, egyértelmű irányjal lehetne csak kezelhető. A gazdaság is ilyen, a migráció is ilyen, a hadseregfejlesztés is ilyen, tehát megvannak ezek a klasszikus problémák, egyébként az infrastruktúra fejlesztés is valóban fontos. És ugye az, hogy megpróbálták a saját mozgásterüket növelni ezzel a kérdésben is említett külön hitellel, amit egyébként igencsak aggályos módon a választást követően az előző parlamenttel fogadtak el alkotmánymódosítás keretei között, mert ugye az új parlamentben már az AfD nélkül nincs kétharmad, tehát illetve az AfD és a Linke nélkül, tehát a két szélsőségesnek nevezett párt nélkül nincsen kétharmad, és ezért gyorsan még a régi parlamentet összehívták és módosították az alkotmányt, amivel eltörölték azt az adósságféket, amelynek az eltörlését a CDU a kampányban végig ellenezte, és ezzel ugye lehetővé vált, hogy valóban egy 1000 milliárdos nagyságrendű hitelt felvegyenek, ami egy gigantikus összeg, tehát elképzelni sem tudjuk, hogy ez mekkora pénz. Ez a magyar éves költségvetésnek a többszöröse. Csak amit hitelként most felvettek. Tehát megpróbálták ezzel növelni a mozgásteret, de egyelőre nem látszik, hogy látványos eredményei lettek volna, és közben pedig most éppen a Merz kancellár adott egy nagyjából egy órás nagy interjút a német köztévé, amely az egyéves kancellárságát értékelte, és annak a nagyjából egy órás interjúnak az első 20 perce arról szólt, hogy a médián keresztül könyörgött a szociáldemokratáknak, hogy legyenek már egy kicsit kompromisszumkészebbek, mert itt döntéseket kellene hozni, és hát szeretné, hogyha végre nem csak a CDU adná fel a saját álláspontját, hanem az SPD is feladna bizonyos kérdésekben álláspontot, amire a szozdemek nem hajlandók, mert ők is történelmi mélyponton vannak, és úgy tudják a lehetséges szavazatszámukat növelni, hogyha élesen elhatárolják magukat a CDU politikájától. Tehát csapdába került ebből a szempontból a német kormánykoalíció, és Friedrich Merz nyíltan arról kell, hogy beszéljen, hogy nincsen másik többség, nincsen másik többségre esély, mint a mostani CDU-SPD többség. Magyarul továbbra sem hajlandó együttműködni az AfD-vel, és azt az opciót is kizárta ebben az interjúban, amit a sajtó már pedzegetett pedig az elmúlt hetekben, hogy egy kisebbségi kormány, tehát a szociáldemokraták kikerülnének a kormányból, és az AfD úgy mondják, hogy duldunk, tehát türelmesen elviselné a CDU kormányt, magyarul nem buktatnák meg, de nem is lennének formálisan része a koalíciónak, tehát volt egy ilyen elképzelés is, de ennek a lehetőségét is kizárta Merz, tehát ismét bezárta a lehetséges megoldást, vagy a lehetséges kiutat saját maga számára. És hát ebben az adásban bejátszottak egy nyilatkozatot a CDU egyik képviselőjétől is, aki pedig azt mondta, hogy teljesen biztos, hogy ez a kormány nem fogja kitölteni a 4 évet. Magyarul, hogyha már a nagyobbik kormánypárt egyik képviselője nyíltan arról beszél, hogy ez a kormány nem fogja kitölteni a 4 évet, akkor nehéz arra számítani, hogy mégis kitölti.
18: És hogyha az egyik oldalon történelmi mélységekről beszélünk, és itt már az AfD annyit szóba került, akkor említsük meg, hogy a másik oldalon azért történelmi magasságokban vannak, hiszen most már nem csak a volt kelet-német tartományokra tudjuk azt mondani, hogy Alice Weidelnek a politikáját követnék.
19: Igen, ugye az egyértelmű, hogy az AfD ma is sokkal erősebb Kelet-Németországban, tehát az egykori NDK területén jóval népszerűbb, mint az egykori NSK, tehát a nyugati területeken, de egységesen növekvő pályán van a támogatottsága mind a két területi egységben. Ez azért is különösen fontos, mert például idén ősszel kelet-német tartományokban több helyen is tartományi választást fognak tartani, és ezek közül elsősorban a szászanhalti, de talán a Mecklenburg-Előpomeriai választáson is arra lehet számítani, hogy az AfD megnyeri a választást, de nem csak, hogy megnyeri, szászanhaltban még arra is van esély, hogy egyedül többséget szerez. Ha ez előfordul, akkor az tényleg egy teljesen új helyzet lesz, mert akkor az AfD-t már nem lehet kizárni a tartomány kormányzásából, és ha a tartomány kormányzásában benne vannak, akkor benne lesznek a szövetségi tanács nevű felsőházban is. Ugye kevesebben tudják, hogy a német parlament kétkamarás, és a felsőházban a tartományoknak a képviselői vannak jelen. Magyarul, hogyha az AfD kormányra kerül egy kelet-német tartományban, amit most már nem tudunk teljesen kizárni, akkor benne lesznek a szövetségi döntéshozatalban is. Tehát egészen nagy veszélyt jelent ez valóban az AfD-nek az erősödési trendje a hagyományos elitpártok számára, és azt is láthatjuk, hogy valóban a nyugati tartományokban is egyre erősebb az AfD. Egyébként először a hesseni, tehát kb. 2 évvel ezelőtt volt Hessenben, ez Frankfurtot is magában foglaló tartomány, volt tartományválasztás, ahol az AfD 18%-ot ért el, az volt akkor a legjobb nyugati eredménye, ami azóta idén megdőlt Baden-Württembergben és Rheinland-Pfalzban is. Akkor mondták először német elemzők, hogy az AfD már nem csak egy protestpárt, hanem sokan tényleg meggyőződésből szavaznak rá. Ez azóta erősödött ez a trend, tehát jelentős számú olyan választópolgár van, aki nem azért szavaz az AfD-re, mert a többi pártnak be akar olvasni, hanem azért szavaz az AfD-re, mert egyetért az AfD politikájával, és azt szeretné, hogy az érvényre jusson Németországban, és valóban ez a bázis még nyugaton azért még csak ilyen 20% körül van, de hát az is már egy jelentős politikai erő, és keleten pedig a 30-40% közötti sávban.
18: De azért nézzük meg, hogy az AfD-nek a politikája milyen változásokat hozna. Ugye itt említettük a migráció területén, hogy volt, amikor Merz is ugyanazt az álláspontot vallotta. Ugye itt a kitoloncolások el is indultak, de hát elég kevés volt az a repülőgép, ami elindult, tehát láttunk, de a koalíciós kormányzás az valóban megkötötte a kezét. De mi az, amit az AfD képvisel, és mi okozhatja azt, hogy a németek most már nem protest pártként tekintenek rá, hanem valóban meggyőződésből állnak mögéjük?
19: Ugye a szövetségi szinten az AfD a legnépszerűbb politikai erő jelenleg Németországban, és ennek elsősorban, de nem kizárólag a migrációs válság kezeletlensége és kezelhetetlensége az oka. Ugye a német kormány, a mindenkori német kormány, tehát most épp a Mercék nagyon szeretnek azzal érvelni, hogy XY%-kal csökkent a menedékkérők száma. Ez nagyon kiváló, és lehet, hogy tényleg így is van, csak ez nem az alapprobléma. Az alapprobléma az ugye az, hogy rengetegen bent vannak már Németországban, sokan olyanok, akik nem jogosultak menekült státuszra. Most nem néztem meg a legfrissebb adatokat, de amikor utoljára néztem, akkor 200 000 fölött volt azoknak az embereknek a száma, akik Németország területén tartózkodnak, de jogerős döntés van arról, hogy már nem tartózkodhatnak ott. Tehát nem arról beszélünk, akiről még nem tudjuk, hanem arról, akiről már tudjuk, hogy nem tartózkodhatna ott, de ott van. És a német állam képtelen ezeket kiutasítani, ezeket az embereket, akiket a jog szerint ki kellene. Ezek az emberek ott maradnak, és sajnos közülük sokan bűncselekményeket is elkövetnek. Ugye volt pont a kampányban tavaly évelején volt több különböző olyan terror merénylet is, amit kiutasított, jogerősen kiutasított, de mégis Németországban tartózkodó bevándorlók követtek el. Az egyikben egy 2 éves kisgyermek is az életét vesztette. Tehát igencsak komoly problémákat okoz a bevándorlás, és ezt nem tudták megvalósítani, és ezen nem segít az, amivel a Merz kormány érvel, hogy valamelyest csökkent az új érkezők száma, mert a régiek még mindig ott vannak, és a régiek közül sokan nem jogszerűen vannak már Németország területén, de ezt nem tudják érvényesíteni. Ugye a bevándorlási intézményrendszer Németországban rendkívül széttagolt. Ugye ez tudjuk, hogy tartományokból álló szövetségi államról van szó, és mindegyik tartománynak van egy saját bevándorlási hivatala, de még vannak alacsonyabb szintűek is, és ezek a különböző hivatalok egymással nem jól működnek együtt. Sokszor vita van arról, hogy XY döntést kinek kell meghoznia, kinek kell végrehajtania, tehát képtelenek megvalósítani a kitoloncolást, és az AfD ez az egyik fő oka. A másik az a gazdaság helyzete. Ugye, mint beszéltük, a német gazdaság nem épp a legfényesebb éveit éli jelenleg, és ez nyilvánvaló, hogy a még mindig szegényebb kelet-német területeken még nagyobbak a problémák. Tehát az AfD jól tud építeni arra, hogy a munkás réteg, a gyári dolgozók, fizikai munkások nagy része kiábrándult a baloldali pártokból, és az AfD által nyújtott politikában bízik azt illetően, hogy az ő közbiztonsági és megélhetési helyzete javulni fog. És ezért látjuk azt, hogy a keleti területeken, ahol a gazdasági nehézségek még jobban érezhetők, jobban megerősödött az AfD, és azért látjuk azt, hogy az AfD már nem csak protestpárt, mert a Alice Weidelnek sikerült úgy megerősíteni a pozícióját a párt élén, bár ő formálisan csak társelnök, tehát van egy másik társelnök is, de Alice Weidelnek a vezető szerepe jóval jelentősebb, és őnek is sikerült úgy megerősíteni a párt élén a vezető szerepét, hogy most már sokan belelátnak egy következetes, egyébként jobboldali politikát az AfD-be, amitől változást várnak Németországban.
18: Nagyon jól fogalmazott, amúgy is ezt használják, ezt a ketrec példát a németekre, a német mentalitásra, hogy addig még a magyar egy szabadságra vágyó nemzet, addig hát a világháborúból tanulva Németország nagyon sokszor önként zárja saját magát is ketrecbe, és mondja azt, hogy dobjátok el azt a bizonyos kulcsot, és mert ezt teszi magával a politikai mozgástérbe. De ne felejtsük el, hogy azért közeledik egy újabb prés Németország felé, ami egész Európát érinteni fogja, az pedig az az energiaválság, ami, ha akarjuk, ha nem, dübörög Európa felé. Na most egy ilyen legyengült német gazdaságot, egy ilyen beszűkült politikai mozgástérrel rendelkező kancellárt mennyire inokhat, mennyire inokhat meg ebben Merznek a széke?
19: Hát ugye, ha az energiaválságról beszélünk, akkor mondhatjuk úgy, hogy ami most következik Európában, az az energiaválság második hulláma, mert az energiaválság első hullámát már az orosz-ukrán háborút követően megtapasztaltuk. Ugye ennek is Németország volt a legnagyobb áldozata, hiszen például ugye felrobbantották, most már egyre inkább tudjuk, hogy az ukránok felrobbantották az északi áramlat vezetéket, amelyen keresztül gázhoz jutott Németország. Ez a gáz, amit beszereztek Oroszországból a németek, ez az egyik alapja volt annak, hogy a német gyártókapacitások úgy tudnak működni, hogy nyereséget is termelnek. Az energiáraknak a jelentős megemelkedése miatt rengeteg gyár nem tudott már a korábbi árszinten termelni, ami oda vezetett, hogy nem tudtak nyereséget termelni, mert olyan mértékig fel kellett emelniük az eladási áraikat, hogy akkor nem vették meg a fogyasztók, és akkor az alternatív termékeket tudták eladni. Emiatt rengeteg német cég bezárt különböző gyártási egységeket. Ugye a legutóbbi információ, hogy a Volkswagen csoport, ami a német gazdaság egyik zászlós hajója, 50 ezer ember leépítését tervezi a következő években, tehát ez rengeteg munkahelynek a megszűnését jelenti, és azt látjuk, hogy valóban jön a következő hulláma az energiaválságnak. Az iráni háború hormuzi szorosban tapasztalható problémák miatt ennek az első áldozata a repülés lesz, hiszen ugye a repülőgép üzemanyag, a kerozin beszerzése Európába szinte lehetetlen jelenleg. Ugye a Lufthansa, a német hivatalos légitársaság már be is jelentette, hogy 20 ezer járatot fog törölni a következő fél évben, és ez még csak a kezdet, mert ott utána következik majd a dízel hiány, ami ugye már kifoghatni a szállításra, kifoghatni a tömegközlekedésre, hiszen ugye a buszok jelentős része is dízellel üzemel, tehát nagyon komoly veszélyek vannak is. Az a helyzet Németországban, hogy a koalíciónak a gyengesége a belső instabilitás miatt nem látszik az, hogy milyen hatékony intézkedéseket tudnának meghozni azért, hogy ezt kizárják. Ugye itt szóba került a ketrec hasonlat, Merz nem azért zárta be magát egyébként, mert nagyon buta lenne. Én azt mondom, hogy Merz nem elég bátor ahhoz, hogy önálló politikát megvalósítson, de nem buta. Tehát ő azért nem hajlandó az AfD-vel együttműködni, mert pontosan tudja, hogy az AfD való együttműködés a CDU belső egységét megbontaná. Tehát akkor vélhetően pártszakadás alakulna ki a CDU-ban, hiszen van a pártnak az a régi merkelista szárnya, akik nagyon jelentős számban jelen vannak a parlamenti frakcióban, akik nem hajlandók együttműködni az AfD-vel. Mondhatjuk úgy, hogy az ő vezetőjük Daniel Günther, a kis Schleswig-Holstein tartománynak a CDU-s miniszterelnöke. Őt Günther elvtársnak is szokták hívni a párton belül, utalva arra, hogy abszolút a pártnak a bal szárnyát képviseli, és a günteristák, mondjuk így, vagy merkelisták nem szeretnék ennek együttműködni az AfD-vel. A CDU-nak van egy másik szárnya, akik főleg a CDU keleti pártszervezeteiben erősek, ők szeretnének együttműködni az AfD-vel, de hát a lényeg az az, hogy a párt ebben nem egységes, és Merz pontosan tudja, hogy ha a CDU együttműködne az AfD-vel, akkor sokan kilépnének a CDU-ból. Tehát neki ezért is van egy nehéz helyzete, nem pusztán a saját döntése miatt nem vagy kényszerül a szociáldemokratákkal együttműködni, és nem tud mással, hanem azért is, mert a párt belső kohéziója ebben a kérdésben nem egységes. Minden esetre ennek a folyamatnak az a vége, hogy a szociáldemokraták teljes egészében zsarolási pozícióban vannak a CDU-val szemben. Mindenre azt tudják mondani, hogy ha nem szavazod meg az én álláspontomat, akkor nem lesz kormány, és akkor mehetünk előrehozott választásra, és akkor nyer az AfD. Tehát ez a folyamatos szöveg, amit az SPD nyilván nem nyíltan, de a háttérben a színfalak mögött át tud adni a CDU-nak üzenetként, és ezért is mondom azt, hogy a Merz szinte szabályosan könyörgött a legutóbbi interjújában a szociáldemokratáknak, hogy egy kicsit kevésbé érvényesítsék az akaratukat a koalíción belül, mert nagyon nehéz most már eladnia neki a CDU-n belül azt, amit a kormánya csinál, hát nem is beszélve a német választói közeg egészéről, és hát már a kormány megalakulásakor látszott, hogy a szociáldemokraták a választási eredményükből fakadó arányokhoz képest sokkal fontosabb szerepet kapnak ebben a kormányban, pont ezért a zsarolási pozícióból kifolyólag, amiük van. Tehát az a helyzet, hogy a Merz kormány rendkívül nehéz helyzetben van, nem igazán látszik erre a megoldás, és ezért nem igazán látszik az sem, hogy visszacsatoljak az előző témánkra, hogy Brüsszellel szemben hogyan tudná a hatalmi harcban saját magát érvényesíteni.
18: És akkor ne felejtsük el azt sem, hogy ezen a bizonyos képzeletbeli ketrecen egy újabb lakat az, hogy ideológiai alapon Németország sem vásárol olcsóbb orosz energiát, ami csak még tovább súlyosbítja ezt a helyzetet. De nagyon sok kibeszéletlen téma maradt itt most még Németország kapcsán, még ki sem tértünk a hadseregre, ki sem tértünk a sorkatonaságra, illetve még az amerikai-német kapcsolatokra sem, hiszen lehet, hogy egy egész adást kitöltene az is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy még a közeljövőben fogunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm.

0: otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, Néver Igor vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelem napi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. Összesen 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők, több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. A bolgár államfő Rumen Radevet, a Progresszív Bulgária párt vezetőjét bízta meg kormányalakítással. A Rumen Radev korábbi államfő vezette PB 131 képviselői mandátumhoz jutott a 240 fős parlamentben. A 62 éves Radev, aki egykor vadászpilóta volt, januárban azért mondott le államfői posztjáról, hogy indulhasson a választáson. Csaknem 80 ezeren érettségiztek ma matematikából. Középszinten 3, emelt szinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta, és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Hunrendhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen tegnap azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le, közölte a rendőrség. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember tegnap egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 Celsius fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő. A Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 Celsius fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 Celsius fokot mértek. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 Celsius fok valószínű. Kedves hallgatóink, 19 óra múlt 5 perccel.
0: Műsor ajánlott. Kalendárium.

0: Ünnepi programok az idén 30 éves Budapest Music Centerben. Gőz László igazgató lesz a vendégünk, akivel a nemrég létrehozott Kocsis Zoltán archívumról is beszélgetünk. Új kiállítások a Balatonfüredi Modern Műtárban. Szépség és szörnyetek premier a fővárosi Eiffel Műhelyházban. A magyar haza szabadságáért tárlat Sárospatakon és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház új évada.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Felfedező.
2: Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöpnyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
1: Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
4: Jó estét kívánok! Cigány Ildikó vagyok, egykori első Malév kapitány, repülőgép vezető, a mai este házigazdája. És az a szerencsés helyzet van, hogy a vendégem is egy repülőgép kapitány, Kis László, akit kicsit később kezdett repülni, mint én, úgyhogy mi már a Malévnél nagyon-nagyon érintőlegesen találkoztunk csak. Azért emlékszünk egymásra, majd mindjárt el is meséli László, hogy ez hogyan kezdődött. Az apropója az itt létének pedig az, hogy egy könyvet írt. Ahogyan azt ugye talán tudják a kedves hallgatók, én is többször megtettem. A repülés az egy olyan téma, úgy látszik, ami még máig is nem csak a közérdeklődés központjában van, hiszen azt hiszem rengetegen érdeklődnek, hogy mi történik a pilóta fülkében, milyen élete van egy pilótának a mai világban, ezt majd megtudjuk Lászlók most megjelent gyönyörű könyvéből. Tehát pilóta írók, író pilóták, ilyen módon sikerült most is találkoznunk nekünk itt a stúdióban, és bemutatjuk azt a könyvet, aminek a címe is egyszerűen az, hogy...
5: Hogy pilóta.
4: Nem olyan régen jelent meg, de biztos, hogy aktuális, hiszen örökzöld témát firtat. A pilóta életéről van szó benne, de azt hiszem, hogy te bemutatod azért egy picit az árnyoldalát is. Legalábbis úgy emlékszem, hogy egyszer, mintha azt mondtad volna, így fogalmaztad meg, hogy a magánéleted romokban hevert, miközben egy fantasztikus karriert tudhatsz magadnak, hiszen amit el lehetett érni ebben a szakmában, tulajdonképpen elérted, de itt át is adom a szót, hogyan kezdődött?
5: Hát úgy kezdődött ez az egész, mint nálad is, hogy vitorlázó repülőként kezdtem a repülést. Ennek már idestova 36 éve, furcsa ezt kimondani, minden csapatban én voltam mindig a legfiatalabb, most meg hátrébb léptem, és abba hagytam a repülést egy tudatos döntéssel, és most már beszélek róla, előadásokat
4: tartok. Ez is egy közös vonásunk.
5: És írok róla, igen. Aki tudja, csinálja, aki nem, az meg ír róla.
4: Így is lehet mondani, igen.
5: Igen. Szóval én álmodozó gyerek voltam, az én történetem röviden ez, de ugye ez nem egy életinterjú, hogy én űrhajós szerettem volna lenni, 72-es vagyok,
4: hát
5: és 80 volt.
4: Gyerekek többsége űrhajós szerette.
5: Igen, meg 10 volt, hogy nálam ez komolyabb volt, és hát amikor a felvételi tájékoztatót fellapoztam, akkor nem volt ilyen rublika annak idején, de jó jegyeim voltak, az orvosi hivatás volt, ugye a Horizonton, Szegeden nőttem föl, és ott egy erős gimnáziumba jártam, és egy barátommal kimentem a szegedi repülőtérre.
4: A szegedi gondolom, repülőtér ez a híres.
5: Szerintem ott mi találkoztunk is.
4: Igen, emlékszem, igen.
5: És elkezdi az ember a vitorlázó repülést, és akkor mindig egy nagyobb és komolyabb feladat jött, és akkor így alakult az, hogy nagy nehezen Malév pilóta is lettem, de előtte ejtőernyős voltam a hadseregben, akkor még volt kötelező sorkatonai szolgálat, és én először akkor találkoztam veled, amikor volt egy csodálatos könyvbemutatód, édesapád is ott volt, emlékszem, egy nagyon szép könyvbemutató volt, azt hiszem, hogy a Kékvilág című könyved volt, amit nekem dedikáltál, és az volt beírva, hogy Kis Lacinak leendő Malév pilótának.
4: És erre én megmondom őszintén, nem is emlékeztem annyira konkrétan, ahogy te itt ezt most elmondtad, nagyon szépen köszönöm, de való igaz, hogy engem is a repülés ihletett meg talán először, hát ugye én zenetörténet zeneszínészként végeztem, és a zenetörténetben is, illetve a zenében is az írás volt az, ami közelebb állt hozzám, tehát a zenéről is írni szerettem, de tény, hogy a repülés hozta belőlem ki azt, hogy na ezt meg kell írni, ezt le kell írni, mert ez valami olyan csodálatos dolog. Ugye, és valóban úgy, ahogy mondtad, a kék világ volt az első ilyen kis kötet, aztán, hogyha szabad tényleg nekem is elmondani, bár most a te könyveredből lesz szó, aztán volt egy másik, már a hosszú távról, amiről te is írtál, hogy az lett a cím, hogy Úton lenni jó, New York, Toronto, Bangkok, és aztán jött a Kék madár álma. Talán ezek a könyveim foglalkoznak a repülés témáival. De hogyan közelítetted te meg az írást?
5: Nekem az nagyon tetszett, hogy mi pilóták ugye fantasztikus dolgokat látunk és tapasztalunk, de megpróbáljuk szavakba önteni, ugye én is Saint-Exupéryn nőttem föl, illetve aki még hatott rám gyerekkoromban, édesapám kezembe adta Szilvási Lajosnak a Légszom című könyvét, ami egy MiG-21-es vadászpilótáról szól, és nagyon-nagyon tetszett, és amikor már cseperedtem és a karrierem is elindult, akkor a kezembe került a Richard Bach különböző könyve és regénye.
4: Ez Albatroszról szól, ugye? Igen,
5: a másik
4: olvastam.
5: Pedig a Híd az örökkévalóságon át, meg a Kétfedelű. Tehát ő nagyon érdekesen és ezotérikusan ír a repülésről, és megmondom őszintén, engem elvarázsol. Tehát maga a repülés világa is, de ha én Richard Bachot olvasok, akkor mindig egy külön világban érzem magam is. Az volt a célom ezzel a könyvvel, hogy aki ezt kézbe veszi, az egy picit szakadjon ki a hétköznapokból, egy kicsit emelkedjen felül, és ezt próbáltam, és nagyon jók a visszajelzések. Az én írói evolúcióm végül is úgy indult, hogy én írtam már korábban egy ilyen csendesebb maléves időszakban egy önfejlesztési könyvet. Az egy ilyen kis vékony kis füzetkelet, elég sok emberhez eljutott, de nem került kereskedelmi forgalomba, és aztán úgy alakult az életem, ugye szerintem büszkén mondhatjuk, hogy Malévnál repültünk, egy csodálatos, fantasztikus légitársaságnál, és te ugye hamarabb abba hagytad ezt a repülést a Malévnál, én pedig valahogy sorsszerűnek éreztem azt, hogy lehetőséget kaptam nagy gépen repülni, én ugye nem repültem hosszú távot, ahogy te a Malévnál, én kisebb gépeken gyakoroltam, és aztán volt egy lehetőségem, elmentem felvételizni, és a Katalin Nemzeti Légitársaság fölvett a Boeing 777-es típusra.
4: Ami azért nagyon nagy dolog.
5: Igen,
4: a típus is, és a légitársaság is.
5: Igen, hát aki nincs benne a repülésben, neki el kell mondani, hogy ez a világ legnagyobb két hajtóműves repülőgépe. Ha teljesen telt házunk van, akkor ez 412 utast jelent, és én mindig ezzel a géppel szerettem volna repülni, és amikor felvételiztem, és azt mondta ez a légitársaság, hogy fölvettek, akkor nem is gondolkodtam, egyből jelentkeztem, és egyből hátrahagytam a Malévet, és valószínűleg jól tettem, hiszen az első repülésem, megírtam azért ezt, és sok helyen elmondom, a Malév csődjének a napján volt 2012 február
4: 3-án. Ezek a megérzések.
5: Hát igen, vagy szerencse inkább.
4: Vagy szerencse. Hát nagyon jó, hogy így alakult, mert azt hiszem, hogy elképesztő élményeid voltak, már a könyvedből is kiderül, de ezt azért úgy mindenki sejtheti is, hogy ebben a világban milyen izgalmas feladatok voltak. Milyen izgalmas feladatok voltak? Hol volt a bázisotok, ahol legtöbbet voltál? Repülésről is pár szót meséljél, és hát arról, hogy milyen tájakon jártál, és mi fogott meg.
5: Számomra az volt a vízválasztó, hogy hátrahagyni egy biztost. Ugye akkor még a Malév egy imádott munkahely volt, és nagyon szerettem én is, és nagyon sokat köszönhetek neki szakmailag is, emberileg mindenhogyan, de mégis hajtott ez a nagyobb álom, hogy megismerjek érdekesebb és távolabbi tájakat is. Én úgy tartom magamról, hogy Marco Polónak valami leszármazottja lehetek.
4: Könnyen lehet.
5: Nem tudom, még nem kutattam, de nekem fantasztikus olyan helyre megérkezni, ahol még nem jártam. És beleugrottam az ismeretlenbe, ugye aki egy közel-keleti légitársaságnál elkezd dolgozni, oda kell költöznie, legyen az Dubaj, Doha, vagy Abu Dhabi, vagy bármi, tehát ott van a bázis. És a magánéletemben is úgy alakult, hogy éppen egy kapcsolat után voltam, tehát nagyjából könnyű szívvel váltottam, és oda kiköltöztem, és bele kellett csöppenni egy új kultúrába, egy hatalmas nagy légitársaságnak a zsongásába, és akkor ez a cég már akkor is nagy volt, de látszott, hogy feltörekvő és nagy cég lesz, és aztán a világ legjobb légitársasága is lett. Elképesztő dolgokat éltem át, tehát ez, ha megvonom a statisztikát, most már hátrébb tudok vonulni, és meg tudom nézni azt, hogy mi is történt velem. Ugye 12 évet voltam Katarban, 65 ország, az amerikai államok felében jártam, és az Antarktisz leszámítva az összes kontinensen megfordultam.
4: Ez mind nagyon szép, és úgy gondolom, hogy a te könyvednek a legnagyobb értéke egy olyan gondolat, hogy valaki belelapoz és elkezdi olvasni, akkor úgy tűnik, hogy hát tényleg egy luxus színvonalú életet írsz le, hogy egy ilyen pilóta élet valóban nyilvánvalóan mindenki számára vonzó, egy olyan világba visz, ahol téged tisztelnek, elismernek, rajonganak érted, mint repülőgép kapitány, ugye mindenki látja, hogy a napszemüveges jóképű pilóta, utána pedig jönnek a gyönyörű tájföldi, meg Filippin, meg nem is tudom milyen csinos, jó ápolt stewardessek, ugye ez egy olyan világ, ami talán mindenki számára egy ilyen csillogó életet feltételez, de azért ennek vannak olyan oldalai is, amit nem mindenki lát, ugye? Mert azért csak távol vagyunk az otthonunktól, azért nem fenékig tejföl, azért vannak olyan pillanatok, amit most a szakmai részéről beszélek. Nem biztos, hogy mindenki szeretne megélni, amikor neked másodpercek alatt vagy percek alatt kell eldönteni olyan dolgokat, amit később lehet, hogy a bíróságon évekig fognak vizsgálgatni, hogy jól döntöttél-e. De ez mind benne van a könyvben, ilyen kalandok, amikor el kellett dönteni, ugye, hogy egy zivataros, trópusi repülőtérre szállsz ele, ami éppen bezárt, úgy gondolná az ember, hogy nyilván nem, és elmegy egy kitérő repülőtérre, de mi van akkor, hogyha közben meg valaki éppen gyermeket szül a fedélzeten, neki meg azonnal orvosi segítségre volna szüksége. Tehát a pilóta döntéseinek a kulisszatitkait megismerhetik a könyvedből a kedves olvasók, és talán most így a hallgatók is. És azt hiszem, hogy az, ami végül is nekem kijött záró gondolatként a könyvedből, hogy ezt a világot, amikor kicsit jobban megismerted, akkor elkezdted úgy érezni, hogy ez neked kevés és kiürült. És hogy valami más értéket keresnél az életben, ami hát biztos szakmailag is megindokolhatjuk, de hogy lehet, hogy a családot kerested? Biztos kapcsolatokat?
5: Igen, erről is szól a könyv, hogy ez egy fantasztikus hivatás, és tényleg hivatásként tekintettünk rá, bólogatsz, és ennek nagyon-nagyon örülök. Ugyanakkor a nehéz oldala megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Távol vagyunk, hát elmegy valaki egy hosszú távú pilóta egy útra, és akkor jó esetben is mondjuk 3 nap múlva érkezik vissza. És ha pedig teherszállító körúton van, nekem volt olyan, amikor 10 napig, vagy 12, vagy akár 2 hétig távol voltam, 2-3-szor körülmentünk a földgolyón, és ez fantasztikus élményeket adott. Én voltam Hawaii-on is, meg repültem ilyen különleges útvonalakon, hogy Tokióból át Los Angelesbe, amikor...
4: Na ezt légy szíves, mondd el, egy picit, hogy közbeszülök, ez volt az a dátumvonal átrepülés az ellenkező irányban, ugye? Amikor időutazás, és gyorsan visszamentünk az előző napba, vagy akár az előző évben is visszamentünk, hogyha szilveszterkor történik.
5: Igen. Tehát,
4: magyarázd ezt a létszves, hogy értsék a kedves
5: igen,
4: hallgatók.
5: Igen, tehát arról szól a történet, hogy ha például távol-keletről indulunk, és átmegyünk a Csendes-óceánon, kelet irányba haladva, Tokióból, Japánból, mi Tokióból mentünk a Naritai repülőtérről Los Angelesbe, és bizony este 8-kor elindultunk, és este 6-kor ottani idő szerint szálltunk le. Tehát, sőt, még egy kicsit hamarabb is, 2,5 órát visszamentünk az időben, hiszen kereszteztük ezt a dátumválasztó vonalat. A két város között van egy 17-18 órás időeltolódás, attól függ, hogy melyik időszakban nézzük, és az út megtételéhez ennél jóval kevesebb is elég, akár 12-13 óra is, tehát ilyenkor megtörténik az, hogy visszamegy az ember egy néhány órát az időben, de ha ezt éjfél után kezdi, akkor bizony az előző nap tud leszállni.
4: Megérkezünk tegnap.
5: és vannak már olyan járatok is, akik azt ígérik az utasoknak, hogy ők január 1-én éjfél után szállnak föl, és akkor az új évben indulnak, de az új évben szállhatnak le. Tehát ez egy ilyen különlegessége ennek a műfajnak, igen.
4: Azért engem ezek a dolgok mindig elgondolkoztattak, és erről próbáltam is az írásaimban megemlékezni, hogy olyan dolgokat tapasztalunk meg repülés közben, amit azért a Földön az ember nem érzékel. A Földön azt látjuk, hogy mindannyian stabil, amit látunk, az úgy van, és nem másképp, megszoktuk, megkérdezik, hogy mi a sebesség, mennyi a sebesség, mondom, melyik sebesség a 4 vagy 5 közül, megkérdezik, hogy milyen magasság, mondom, melyik magasság, átrepülünk évszakokon, napszakokon, dátumokon, tehát ott kezdi az ember érezni, hogy ez az egész mi kis képzelt világunk itt a Földön, amit oly stabilnak hiszünk, ez egyszerűen a mi művünk, és az idő az kifut a kezünk közül, és egyszerűen szembesülünk azzal, hogy hát most ez a buta hasonló eszembe, hogy ez egy oltárkép, amit látunk, de a valóság az mögötte van.
5: Igen, igen, és ez a rengeteg élmény, és azért is döntöttem úgy, hogy megírom ezeket, mert annyi mindent tapasztaltam, és ezeket szeretem megosztani. Mellesleg a pilóta hivatás az nem túl kreatív dolog, tehát mindig azt tesszük, amit
4: végre
5: leírnak.
4: Végrehajtjuk a feladatot.
5: Igen, az irányító ezt mondja, ezt kell tenned, kivéve, hogyha nagy vészhelyzet van, akkor a kapitány ide dönthet másképp is, de én nagyon szerettem volna valami maradandót alkotni, és valami olyat tenni, ami megmaradt később is. Ugye a te könyveid és az én könyveim is szerencsés esetben 2085-ben ott porosodnak majd egy könyvtárnak a polcain, de leveszi valaki, aki belenéz és tanul talán belőle valamit, vagy szórakoztat. Nekem az is célom volt, hogy megmutassam azt, hogy mi folyik a pilóta fülkében, amikor minden rendben van, és amikor tényleg hátradőlünk, a napszemüveg és napfény van, és nagyon klasszul érezzük magunkat, de az is cél volt, amikor megmutatni azt, hogy mi az, amikor kezd kialakulni a káosz, amikor a felelősség ott van a vállunkon, hát 400 emberért felelni, vagy akár többért is, az nem egyszerű, de szerencsére te is fiatalon kezdted, én is fiatalon kezdtem, és ebbe bele lehet szokni, és azok az oktatók, akik bennünket oktattak, ők, ez is benne van a könyvben, milyen muníciót adtak, akár ha valaki egyedül repül, akár hogyha egy nagyobb utasszállító gépet vezet. A regényben különleges helyszínek vannak, erre törekedtem. Ugye Doha, ami a bázison volt, Dubaj, New York, Sydney és Balin játszódik nagyon sok minden, hiszen ez egy romantikus történet, de megmondom őszintén, ez a regényt írni az nekem nagy kihívás volt. Az történt, hogy ezt megmutattam a kéziratot, de akkor még nem regény formában volt, megmutattam szerkesztőnek, mondjuk el a nevüket, Nádasi Kriszt és csapata segített, és felkarolt, és láttak benne valamicske értéket, és meggyőztek, hogy regényt kell írni. Regényt írni nem olyan egyszerű, mert megvannak a műfajé kötöttségei, de ugyanakkor szárnyalhat az írónak a fantáziája. És fogták a kezemet, nekem megvolt a sztorim, és megvannak ezek az élmények, mert nagyon sok felé jártam, és bizony egy 3-4-szer át is kellett azért írni, és a vége egy olyan regény lett, ami romantikus. Én szeretem a romantikus történeteket, meg én bevallom férfiként is, hogy én szeretem a filmeket is, és arra is rá kellett jönnöm, hogy bizony nincsen kortárs magyar repülős regény, ami a pilótaságról szólna, illetve azért a Bauer Barbara nevét említsük meg, aki utaskísérő volt, és a Légi kisasszonyok trilógiával megnyit ezt a sort, de az inkább a légi kisasszonyokról, az utaskísérőkről szól.
4: Azért jelentek meg repülésről könyvek mostanában, ugye most a saját korunkról beszélünk, nem szeretnék szüperiről, aki hát mindannyiunk hatalmas elődje, és nem szeretnénk magunkat hozzáhasonlítani, de biztos, hogy mindannyiunkra hatott. Azt hiszem, hogy a Tóth Gyurinak is van könyve, Veres András Omkárának is van könyve. Igen. Most azért nem kezdem el sorolni, mert nem szeretnék senkit kihagyni, azért vannak ilyen repülős. De azt hiszem, hogy a tied tényleg olyan pontból hiánypotló, hogy regény, hogy romantikus regény, és hogy ami nekem nagyon tetszik benne, hogy úgy írod le a pilóta szakmát, hogy az részben szakmai, tehát meg lehet érteni, hogy milyen gomb az, és most mit csinál éppen a pilóta, de hát nyilvánvalóan ez érthetően kell, mert ahogy egymás között beszélünk, ugye azt a kedves olvasók akkor nem pontosan tudnák, hogy miről is van szó, úgyhogy egy ilyen könyvet képzeljenek el azok, akik majd kézbe veszik. Egy mondatot, valamit, egy nagyon rövidet azért hadd kóstoljunk
5: nagyon
4: meg,
5: szívesen.
4: Olvasál föl
5: én
4: egy általad.
5: Azt gondolom, hogy az utolszó összegzi az egésznek a mondani valóját. Ha lehet, akkor felolvasom. A repülésben a mai napig jelen van egyfajta megmagyarázhatatlan mágia. Még ha utasként szállunk is fel egy hatalmas repülőgépre, kénytelenek vagyunk megérezni, hogy itt és most valami csodálatos dolog veszi kezdetét. Ahogyan felszállás közben hátradőlünk a kényelmes ülésben, és kinézünk az ablakon, mind apróbbak lesznek a házak, Velük együtt a mindennapi gondjaink, szorongásaink, még a szokásos félelmeink is fokozatosan és szükségszerűen eltörpülnek. Nálam ez a mai napig így van. Imádom felülről látni az életem, és ebben a relációban az egyetlen helyes döntés számomra az, ha megosztom azt a csodát, amit az élet nagyszerűségéről megtapasztalhattam. Így született ez a regény, ha elolvastad, a többit már úgy is tudod.
4: Köszönjük szépen, ez nagyon fontos volt, és nagyon szépen van megírva. Ha fáraszthatom a kedves hallgatókat, akkor most az én cici kis két mondatomat azért olvasom föl, hogy a különbséget érezzük. Ez egy regény, én meg ugye csak látszólag írok a repülésről, vagy esetleg állatokról. Engem mindig a lírai része foglalkoztat, az, hogy ott milyen gondolatok jutottak eszembe, az, hogy életről, halálról hogyan gondolkodunk épp a repülés kapcsán, ahogy az előbb mondtam. Úgyhogy még ezt hát, ha megengedik, órák, percek alatt csiklunk át fölényesen országok fölött. Jogunk van ehhez? Veszélyt rejt a könnyedség, amellyel áthatolunk napszakokon, évszakokon, átemelkedünk szürke életeken, ragyogó kultúrákon. Mikor autóval jártunk erre, többet láttunk, fáradtabbak voltunk. Így viszont csoda részesei vagyunk. Arcátlanság kimondani, hogy ma délelőtt Milánóban, délután Zürichben jártam. Csak a gondolat képes így összekötni távoli pontokat, egyszerre láttatni a Dunát és a Balatont. Csak a vers képes így egymás mellé helyezni, sűríteni. A vers városok mögött hiteles másuk húzódik, ahol a mondatoknak hossza, a tárgyaknak súlya van. Csak így lehet jogunk a vers élethez, és így lehet jogunk a szárnyakhoz.
5: Igen, ez nagyon szép. Én emlékszem ennek a könyvnek a hangulatára, hogy ez engem azért elragadott, magával ragadott, úgyhogy igen, nagyon érdekes, hogy most pedig itt ülünk egy stúdióban is, és erről beszélgetünk. Hát halad az idő, de szerencsére megmaradt a repülés, és ugye megpróbáljuk megfogalmazni azt, hogy mind mentünk keresztül. Nálam ez 33 év volt.
4: Nagyon szépen köszönjük. Én biztos vagyok benne, hogy sikerült, és ajánlom, hogy a sikerlistás könyvedet minél többen olvassák el. Vendégem Kis László repülőgépkapitány volt, akivel most megjelent regényéről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este házigazdája, Cigány Ildi író, repülőgépvezető. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
6: Egy apró borsodi faluból, Mocsolyás telepről indult. Életútja a raktárosi munkától és a díszletezéstől vezetett a legnagyobb hazai színpadokig, majd a József Attila Színház igazgatói székéig. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, aki vallja, hogy az egyénnek a közösséget kell szolgálnia. Legyen szó színházi társulatról, futballcsapatról, vagy egy szülőfalujában épülő templomról. Amikor a gyerekkoráról mesél, akkor mindig szeretetteljes élményeket oszt meg. Gondolta volna akkor, hogy Kossuth díjas lesz egyszer?
7: Az sem volt bennem, hogy én valamikor színész leszek, valahogy az életem így alakult, bizonyára olyan emberekkel találkoztam, akik akarva-akaratlanul erre a pályára irányítottak.
6: Ez a kis település, Mocsolyás telep, ez Kisgyőr községhez tartozik, Varsodaba-Üzemlén vármegyében található, a Büklábánál. A szülei tanárai szigorúan fogták, mert hogy egy boldog, szabad gyerekkort festett le.
7: Édesanyám úgymond háztartásbeli volt, édesapám pedig kőműves, ő egész héten valahol dolgozott, és egy tanárházas pár tanította a mi kis falunk apraját, nagyját. Nálunk osztatlan iskola volt. Csodálatos emberek voltak a tanítóink. Tanítóbácsi Budapesten született, Kugler Rezsőnek hívták. egyetemet végzett a II. Világháborúban hadnagyi ranggal, tanítónéné pedig egy középnemesi családban született Pányokon. Valamikor a 60-as évek elején kerültek le a mi kis falunkba, ahol még úgysem volt, csak makadám út vezetett Kisgyörbe, és oda jártunk gyalog, hogy busszal eljussunk Miskolcra. Tehát egy abszolút zárt közösség volt a miénk. Soha nem beszéltek tanítónénék arról, hogy milyen okból fakadóan kerültek ők a mi kis falunkba, valószínű, hogy valamilyen koncepcionális bűn miatt kerültek ők hozzánk, de csodálatos két emberről beszélhetek, és úgy éltek Mocsolyáson a mi kis falunkban, mintha Budapesten, a belvárosban élhettek vagy éltek volna. Fantasztikus szellemi közösséget alkottak, mindenki hozzájuk járt megbeszélni a nehézségeket, a gondokat, és hát csodálatos világot teremtettek a gyerekek számára. És olyan érdekes, hogy bár osztatlan iskolában voltunk, és oda jártunk, aztán én 6. koromban elkerültem egy tanyasi diákoknak fenntartott kollégiumba, de nagyon sokan főiskolát, egyetemet végeztek, akik elkerültek otthonról.
6: Ahogy így leírja, egy olyan képet képzelek magam elé, ahol nagyon jóban vannak ezek a gyerekek. Ez egy zárt közösség, mindenki ismer mindenkit, mindenki segít mindenkinek.
7: Ez a kor is ilyen volt. Én 1957-ben születtem, és valószínűleg a háború közelsége is sokkal erősebb kohéziót teremtett az emberek között. Azon kívül ilyen volt a világ is. Tehát sokkal jobban egymásra voltunk utalva. Azok a nagy mezőgazdasági munkák, amiket el kellett végeznünk, egy aratást vagy szüretet, azt nem tudtuk és nem is képzeltük volna el másképp, mint hogy egymás segítségével történik mindez. És ez hihetetlen erőt adott. A másik, hogy azért technikailag nem voltunk az ország, sőt a világ sem volt egy olyan nehéz helyzetben, mint most. Tehát az emberi szó az nagy kincs volt, és ez a szeretet, ez a mindennapjaink része volt mindig.
6: Én azt gondoltam, hogy a foci iránti rajongása ebből a közösségből nőtt ki, mert valahogy úgy képzeltem, hogy ott a gyerekek együtt fociznak, bandáznak, de hogy ez nem így van.
7: Együtt bandázni, együtt bandáztunk, és együtt voltunk, és hol a szomszédnénél üdött egy zsíros kenyeret, hol édesanyám adott nekünk valami süteményt. Tehát egy nagyon erős közösségben és közösségi létben léteztünk, és hát az én életemet, vagy a falubeli fiúk, lányok életét inkább a mezőgazdaságban végzett munka határozta meg, és azok a játékok, amit mi a saját kezünkkel készítettünk. A labdarúgás nem volt nagyon jelen az életünkben. Én a főiskolás időszakomban kerültem kapcsolatba erőteljesebben a labdarúgással, Eperes Károly barátomnak köszönhetően.
6: Azért a foci közel került az ön életéhez. Ugye 29 évig volt csapatkapitánya a színész válogatottnak.
7: A színész válogatottal való kapcsolat, ez fantasztikus volt számomra, mert bizonyára az egész életemre is az a jellemző, hogy mindig közösségekben, jó közösségben léteztem. És a színész labdarúgó válogatott ugyanúgy egy nagyon jó közösség volt, és nagyon jó közösség a mai napig is. És én ezt nagyon élveztem, és kerestem az alkalmat, hogy hogyan tudok én ennek a csapatnak részese lenni. Aztán 1994-ben úgy döntött a csapat, hogy én legyek a kapitány, ami nagyon sok szervező munkával járt, sok izgalmas helyzet volt.
6: Minden focistának, vagy ha nem sértem meg, akkor hobbi focistának egy foci himnusznak számít az Ismerős arcok nélkül egy című száma.
7: Igen, de azt gondolom, hogy ez a dal több lett annál, hisz azért nagyon sokunkban nagyon nagy fájdalom a 2004-es szörnyűséges
6: népszavazás,
7: igen, amire az ember nem szívesen emlékszik vissza, és azt gondolom, hogy ez az ének egy picit segít ennek a mélyebbnek a feldolgozásában, és az, hogy ilyen csodálatos szöveget, fantasztikus zenével hallhat az ember, ez tovább lendít sok nehézségen bennünket.

0: Meglepődtem, hogy a gimnázium harmadik osztályában látott először színházi előadást, a Bánkbánt.
1: Igen, a Miskolci Nemzeti Színházba mentünk el a gimnáziummal, tehát igazi színházat én akkor láttam először életemben, bár azért odahaza tanítónénének köszönhetően mi nagyon sok műsort készítettünk, és amikor már bevezették hozzánk a villanyt, ez a 70-es évek közepetáján történt, utána pedig azt kell mondanom, hogy kinyílt a világ. A tanteremben, ahol tanultunk, ez egy az iskola épülete, ott volt egy televízió, és a falu apraja nagyja oda járt esténként tévéműsort nézni. Sőt, ez a terem úgy nézett ki, hogy egy függönnyel elválasztott részen volt az oltár. És hétvégén az asszonyok imádkozni jártak ebbe a terembe, és egy hónapban egyszer Sáj nevezetű községből a plébános úr járt szentmisét tartani, mi egy katolikus közösség vagyunk különben.
0: Ugye nem volt templom a településen. Igen. Az érettségi után jelentkezett a főiskolára. Minek köszönhető ez a Bánkbán miatt jelentkezett?
1: Én szerintem nem a Bánkbán miatt. Én sokat mondtam verset. Hála Istennek, hogy nem is vettek föl rögtön a főiskolára, tehát én a harmadik nekirugaszkodásra jutottam be a színművészeti főiskolára, és úgymond kétszer eltanácsoltak, de mindig adtak valamilyen reménysugárt, hogy ne adjam fel. Biztos vagyok benne, ha engem elsőre fölvesznek, nem végzem el a színművészeti főiskolát. Egy az alkatilag is egy, nálunk úgy mondták, nyeszlett gyerek voltam. Érettségiztem, és akkor voltam 162 centi és 54 kiló, emlékszem rá, mert mindig mértem magam, hogy hát ha megnövök. Tehát egy abszolút gyerek voltam, és nem csak fizikálisan, hanem mindenféle szempontból éretlen lettem volna a színművészeti főiskolára. Viszont ahogy megfogalmaztam magamból, hogy én színész szeretnék lenni, attól kezdve nem volt más gondolat bennem.
0: Ez a harmadik próbálkozás volt, egy évig volt előtte az Erdő gazdaságnál raktáros, aztán a következő évben már azért a Miskolci Nemzeti Színház díszletezőjeként dolgozott, szóval próbált egyre közelebb kerülni a színházhoz.
1: Igen.
0: Azt nyilatkozta, hogy ha nem színész lett volna, akkor a zenében tevékenykedne. Mi volt az az első élmény, ami a zenéhez köthető az életében?
1: Amikor gimnazista voltam, talán másodéves lettem, amikor érkezett Miskolcról egy zenekar, és egy zenei beavatót kaptunk, aminek az alapszerzője Vivaldi volt. És a Vivaldi zenéjén keresztül ismerkedtünk, és ismertettek meg bennünket különböző hangszerekkel a művészek. És bennem ez olyan erős hatással volt, hogy attól kezdve meghallottam Vivaldi négy évszak című zenéjét, egyszerűen beleborsózott a hátam, és azóta is fantasztikus élmény számomra Vivaldit hallgatni.
0: Következzen a tavasz első tétele.

0: Azt mondta, hogy a színház számomra olyan, mint egy templom, egy hely, ahol mindenki tisztelettel lép be, mert tudja, hogy itt valami különleges születik. A rend és a fegyelem tartja össze, de a közösség adja meg az erejét. Mai napig így áll a színházhoz, színház igazgatóként is.
1: Az én példaképeim a szegedi színész kollégáim, akikkel együtt lehettem a pályám elején, és láttam, hogy hogyan dolgoznak ők, és hogyan viszonyulnak az előadáshoz, hogyan próbálnak, és az ő erejük és a tiszteletük a színház iránt és a színházért, ez úgy erőteljesen bennem van, és bennem is ragadt, és ezt nem is szeretném elengedni. Tehát az a fajta tisztelet, amit meg kell adni a színpadnak, azt én nagyon komolyan gondolom, mert tényleg ez Tália temploma, ahol vannak olyan belső szabályok, amit nem szabad, hogy elengedjünk.
0: 1981-ben végzett, és sok film volt, sok lehetőség. Általában a Szomszédok Vágási Feriét emlegetik, amikor önről van szó, de ő mindig kiemeli, hogy ha ez a szerep nem lett volna, akkor a kornak köszönhetően akkor is ismert lenne a kortársaival együtt, mert hogy voltak lehetőségek, szerepek.
1: Így van, ha csak abba belegondolunk, hogy a Szomszédok két hetente volt műsoron. Abszolút volt munkánk, abszolút volt lehetőségünk arra, hogy a Szomszédokon kívül mást is csináljunk, és dolgozhattunk. Bár a televíziós munkánk az természetesen leszűkült, hisz volt egy szerződésünk, éves szerződésünk a Szomszédokkal, de maradt a lehetőség ugyanúgy továbbra is.
0: És ezekben az években dolgozott Szegeden, Zalaegerszegen, de a Budapesten, a Radnóti Színházban és a Nemzeti Színházban is. Ezekből a színházakból, színházi szerepekből mit mentett ki, vagy melyek azok a legmeghatározóbb élmények, amelyeket megemlítene?
1: Olyan nehezen tudok én egy-egy szerepet kiemelni, mert hál' Istennek rengeteget játszhattam, több mint 150 szerep van mögöttem. Biztos föl tudnék sorolni legalább 40-50 olyan szerepet, amit nagyon-nagyon szerettem, és azt gondolom, hogy azok egy-egy korszakomnak meghatározó szerepei voltak, de tudja, kell hozzá egy csapat, hogy abban a csapatban hogyan működik az ember. Például azért mentem és szerződtem el a Radnóti Színházból a Nemzetibe, mert azt gondoltam, hogy ott egy újabb kihívás vár rám, és egy újra alakult Nemzeti Színházba kerültem, amit abban az időben Csiszár Imre vett át, és ő volt az igazgatója. Egy kihívás volt számomra. De ugyanolyan kihívás volt két évre rá, hogy a Budapesti Kamara Színházba szerződjek, egy kisebb léptékű épületbe, színházba, de nagyon izgatott azoknak a kollégáknak a jelenléte, akik éppen akkor a Budapesti Kamara Színházba szerződtek. Tehát az én életemet, ahogy nézem, igazából meghatározó emberek vitték tovább, és a közösség az számomra mindig meghatározó volt.
0: Nagyon sokan emlegetik azt, hogy vidéki színház, fővárosi színház, van különbség, nincs különbség. Én egy-egy színházi fesztiválon ezt nem érzem. De önnek mi a tapasztalata?
1: Én sem gondolom, hogy nagy különbség lenne budapesti és vidéki színház között. Különösen akkor, hogyha van egy meghatározó egyéniség, aki a színházat vezeti, koncepcionálisan tudja, hogy kikkel szeretne dolgozni. Én szerencsés voltam a pályám elején, Ruszt Józseffel találkoztam, ő szerződtetett Szegedre, aztán együtt mentünk Zalaegerszegre, és egy fantasztikus jó csapatot épített ki, és olyan nagyszerű előadásokat csináltunk, ami kimondottan a közösség erejét mutatta meg, és ebben természetesen mi magunk is erősödtünk és fejlődtünk, és Rusznak köszönhető az, hogy nagyon sokat játszhattunk, és nagyon színes volt az a paletta, amit kaptunk. Az ő mondása például az, hogy azért kell az egyik este Benvoliót játszani, a másik este pedig Rómeót, hogy majd 60 éves korában az ember el tudja játszani a Lír királyt. És ez nagyon meghatározó, hisz egy fiatal színész természetesen ide nekem az oroszlánt gondolattal van, de nem tudja, hogy egy két jelenetes szerepet hogy kell megcsinálni.
0: Szokták mondani, hogy akár csak valakinek egy-egy mondat jut, akkor van az igazán nagy feladat, hogy megmaradja nézőben.
1: Így igaz. És van, amikor egy ember megmarad a nézőben. Olyan sokat van bennem előadáskép. Az egészre nem emlékszem, de egy momentumára emlékszem, hogy ott volt, és olyan erős jelenléte volt, és gyakorlatilag olyan volt, mintha nem csinálna semmit, és mégis valamit, egy világot teremtett meg. És néha ebben vagyunk buták, mert mondatokban mérjük a szerepsúlyát, és nem a jelenlétben. És akkor hiányzik valami a szakmaiságunkból. Tehát nincsenek eszközeink ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni ezeket a figurákat. Ezért is jó például vidékre szerződni, és vidéken eltölteni jó pár évet. Én Zalaegerszegen évente 6 bemutatóban voltam benne. Ez egy olyan ajándék, amivel nem lehet versenyezni, és ha csak abba belegondolok, hogy Rusz Józsefnek köszönhetően 3 fantasztikus Bartók darabbal találkozhattunk, a Csodálatos Mandarinnal, a Fábor Faragut királyfival, vagy a Kékszakálló Hercegvárával, és ezeket az előadásokat mi Zalaegerszegen színpadra állítottuk Rusz rendezésében és kigondolásában, prózai színészek, eljátszottuk, nem eltáncoltuk, hanem eljátszottuk ezeket a történeteket. Fantasztikus ereje és varázsa volt mindegyiknek.
0: Most pedig akkor a Csodálatos Mandarinból az Allegro csendül fel.

0: Színházi szerepekről beszélgettünk most az elmúlt percekben, de talán az igazi nagy szerep egy férfi életében az apaság.
1: Köszönöm, hogy erre terelődött a szó.
0: A fiairól talán keveset mesél. Kell mondaná róluk néhány szó? Tudom, hogy a nagyobbik is már színházigazgató.
1: Két fantasztikus fiunk van, Balázs most múlt 30 éves, Máté fiunk pedig 29 éves volt most.
0: Darvasi Ilonával az első feleségem.
1: Igen, igen. Ilona volt az első feleségem, és együtt alapítottuk a Turaida Színházat, és hosszú éveken keresztül sokat jártunk vidékre is. De visszatérve két fiunkra, Balázs elvégezte a Műszaki Egyetemet, gazdálkodás és menedzsment szakon, és aztán édesanyához került a Turai Színházhoz, először gazdasági vezetőként, majd pedig átvette a színház vezetését, és ügyvezető, igazgató most már. Máté pedig gyerekkora óta imádta a hadsereget, imádta a katonákat, nézte a televíziót, és közben játszotta a különböző katonai járművekkel, harcolt közben, és ő pedig most a parlamentben teljesít szolgálatot, koronaőr.
0: Mind a kettő lehet veszélyes terep.
1: Igen, mind a kettő veszélyes terep.
0: Nem óvták a fiaikat soha ettől a pályától?
1: A gyerekek pontosan tudják, hogy mit kell csinálniuk. Mi csak egyengetni tudjuk az ő életüket és segíteni abban, amit szeretnének csinálni. Csak visszatérve az én életemre, amint említettem, édesanyám otthon volt háztartásban, édesapám pedig kőműves volt, és nagyon nyitottak voltak. Soha nem szóltak bele, hogy mit csináljunk. Van egy nővérem, aki matematika-fizika szakos tanár lett, és mindig bátorítottak, és nem gátoltak bennünket. Tehát nagyon nyitottak voltak velünk kapcsolatosan, és megpróbáltuk mi is ezt a nyitottságot a fiainkkal, hogy ők találják meg a saját életüket, hogy hogyan is gondolják, mit szeretnének csinálni.
0: Időről időre azért hazajár, sőt, még fontosnak érezte, hogy templomot is építessen. Miért gondolta úgy, hogy akkor önnek kell ezt is a kezébe vennie és elintéznie?
1: Itt az életem során nagyon sok erőt kaptam az én közösségemtől. Sőt, amikor főiskolás koromban, a kezdeti időszakban picit reményt vesztett voltam, és hazamentem, és gyakorlatilag semmi más nem kellett csinálnom, csak otthon létezni, és valami olyan újult erő jött belém, és erősnek és megingathatatlannak éreztem magam, és úgy többször benne volt ez a gondolat, hogy én ezt hogy tudom visszaadni az én közösségemnek. És aztán kimondtam, amit sokáig magamban dédelgettem, a nővéremnek a kisebbik lánya az én keresztlányom, ő Miskolcon végzett a Műszaki Egyetemen, és egy nagy vállalatnál dolgozik mérnökként, és a családi házazat lakja Mocsolyáson a családjával, és vele osztottam meg ezt a gondolatot, hogy mit szólna a mi közösségünk, hogyha elindítanánk egy templomépítést. Előtte már átgondoltam, hogy a magyar kormánynak van egy templomépítő, templomfelújító, közösségerősítő programja. Az akkori államtitkár úrral, Soltész Miklóssal egyeztettem már előre, hogy hogyan lehetne hozzá kezdeni egy ilyen munkához, és az ő segítségével aztán eljutottam Egerbe, hisz a mi közösségünk az egri érsekséghez tartozik, és dr. Ternyák Csaba érsek úr segítségét és tanácsát is felhasználva indultunk neki ennek a templomépítésnek, természetesen megbeszélve az otthoni közösséggel ezt a gondolatot, ami aztán valósággá is vált. Egy csodálatos építészpáros, Eper és Iszabolcs és Kis Attila tervezték meg a mi templomunkat. Van egy kedves barátom, aki Bodrog keresztúron él, Petro Attila, aki gazdaságilag is nagyon segített, és szellemiségében is a templomépítést, sőt, tőle kapott a falunk egy 5 méter magas márványból készült Mária szobrot, aminek a talapzatát is sikerült megcsináltatnunk. Tehát elindult egy olyan folyamat, ami én azt gondolom, hogy nagyon sok embert boldoggá tett, és Ternyák érsek úrnak is az volt a véleménye, hogy fölépíthetünk egy épületet, de hogyha ezt lélekkel nem töltjük meg, akkor ez csak egy épület marad, és nem egy templom. De hála Istennek, a mi közösségünk lélekkel is megtöltött ezt a fantasztikus épületet.
0: Nagy vállalás, de hálás a közösség. 2026. március 3-án kinevezték a roma kultúra nagykövetévé. Ez nekem teljesen új. Bevallom.
1: Nagyon sok cigány barátom van. Sokan már nincsenek közöttünk, sajnos. Béli Tamás festőművész szinte a bátyám volt. A testvéremnek tudhattam Szent András István festőt, Kossuth Díjas művészt. És hát új barátságom, ami nagyon erős, Kunhegyesi Ferenc festőművésszel. De nagyon sok nagyszerű cigányművésszel lehettem együtt, és dolgozhattunk együtt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ők méltónak találtak engem arra, hogy a roma kultúra nagykövete legyek.
0: Azt nyilatkozta korábban, hogy nagyon reméli, hogy lesz ereje ahhoz, hogyha lejár a mandátuma, akkor képes legyen hátralépni egyet a színházigazgatói széktől. Hogy tervezi 2031-től? Mivel tölti az idejét, vagy az még nagyon messze van?
1: Háttérbe is tudok lépni. Tehát nem gondolnám, hogy nekem instrukciókat kellene adni egy következő igazgatónak, abba kell akkor ezt hagyni. Ha még lesz energiám, és ha felkérnek egy-egy szerep eljátszására, akkor boldogan megteszem, de azt gondolom, sok olyan dolog van még az életben, ami boldoggá tud engem majd tenni.
0: Színház nélkül el tudja képzelni?
1: Nehezen, de nagyon sok karitatív érzés van bennem, és lehet, hogy akkor ebbe erőteljesebben benne lennék.
0: Még egy kicsit visszatérve a József Attila Színház repertoárjához, voltak olyan kritikák, amik arról szóltak, hogy jaj, rengeteg zenés darabot játszanak, de igazából csak utolérték egymást a premierek és a korábbi darabok.
1: A budapesti színházak hosszú éveken keresztül viszik a sikerdarabjaikat tovább, mi is így vagyunk ezzel a József Attila Színházban, de azért próbálunk az arányokra figyelni. Ha megnézi valaki a mi repertoárunkat a zenés produkciók mellett és a vígjátékok mellett, azért játszunk. Például műsorom van két márai darab, a Gyertyák csonkigégnek és a Kaland. Azon kívül játszunk Szabó Magdát, a régi módi történetet, vagy Sánta Ferenctől az ötödik pecsét, vagy éppen García Lorcától a Vérnászt, vagy Peter Schöffertől az Equuszt, vagy Dosztojevszkijtől például játszunk előadást. Sőt, az első bemutatónk ebben az évadban egy drámapályázat nyertes pályaműve volt, Varga Lóránt Nem én kiáltok című darabja. Sok feladatunk van, és hál' Istennek azt mondom, hogy a helyünkből fakadóan is, és az elmúlt éveket nézve, hogy milyen színházi irányzatot mutatott a József Attila Színház, mi nem egy réteg színház vagyunk, tehát több műfajban alkotunk, és ez azt gondolom a nézőinknek is nagyon jó, és a színészeink pedig fürödhetnek a különböző szerepek megformálásában.
0: De a zenés előadások között is van vígjáték, van krimi, van Mozart.
1: Tényleg az is csoda, amikor az ember találkozik egy-egy művel, mint például Peter Schöffer Amadeusza, ami adja magát, hogy ebben az előadásban Mozart zenéje folyamatosan szóljon. De ha abba belegondolok, hogy van egy olyan előadásunk, amiben viszont a Csárdás királynő zenéje és motívumai folyamatosan jelen vannak, ez a szibériai csárdás, egy nagyon izgalmas előadás. De ha csak újra visszatérek az Amadeus előadásra, fantasztikus volt nézni nekem magamnak is, mint színházigazgatónak az előadást, olyan csodálatos világot állított színpadra Koltai M. Gábor és a színész kollégáink, hogy egyszerűen élvezet volt minden pillanatát nézni, sőt még egy négy tagú vonós zenekar is színpadon volt. Tehát egy komplex előadást láthattunk, és akkor tényleg fölmerül az emberben a gondolat, hogy ez zenés darab. Mert visszagondolok Ruszt Józseffel töltött időmre, Ruszt fantasztikus érzékkel zenélte végig az előadásainkat, tehát ha így nézem, zenés darabokban játszottam Ruszt József irányítás alatt, közben pedig a monológiainkat és a jeleneteinket erősítette meg a zene hatása, tehát ezekkel együtt létezni, együtt élni, ez számomra egy csodavilágot jelent, mai napig is.
0: Ez a beszélgetés a születésnapja után nem sokkal kerül adásba. Úgyhogy istenéletesen sokáig boldog születésnapot szeretnék kívánni, és megkérdezni öntől, hogy mit kívánna a születésnapjára.
1: Egészségünk legyen. Legyen tolerancia bennünk, beszélgessünk sokat, vitatkozzunk, mert azt gondolom a világ nagyon színes, nagyon sok gondolat van benne, és ezeket a gondolatokat ki kell cserélnünk. Azt is gondolom, hogy nem egyszínű a világ, és minél többet tudunk egymásról, és segítjük egymást, annál boldogabb életet tudunk élni.
2: Mozart F-dur vonós négyesének záró tételével búcsúzunk.

0: Vendégem a Kossuth és Jászai Mari díjas, Nemcsák Károly színművész volt. Radis Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmester és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Götöllei Anna. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most a krónika és az esti mese következik.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: zivatarok kialakulhatnak. Következnek a részletek. Romániában bizalmi szavazáson megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa barát koalíciós kormány. A bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. Bukarest, Baranyi László.
1: A Bolozsán kormányból kilépett szociáldemokraták és a szélsőjobboldali AUR bizalmatlansági indítványát 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít. A kormány megbuktatásához ugyanis 233 paksis elegendő lett volna. A két jobb-közép párt és az RMDS minisztereiből álló kabinet már a hetedik kormánya Romániának, amelyet mandátuma lejárta előtt bizalmatlansági indítvánnyal mozdított el a parlament. Ezek közül hat esetben a szociáldemokraták szavazataival bukott meg a kormány. A PSD szerint Bolozsán deficit csökkentő intézkedései sodorták recesszióba az országot, ezért irányváltásra volt szükség. Szolin Grindiano, szociáldemokrata pártelnök azt állítja, hogy elsősorban Ilie Bolozsán leváltása volt a céljuk, mert nem tudtak együttműködni vele, de nem akarnak az AUR-ral együtt kormányozni, továbbra is az Európa barát pártokkal alakítanának kormányt. A történtek után azonban a jobboldali pártok azt mondják, hogy nem tudnak többé megbízni a PSD-ben.
0: Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben ez éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. Összesen 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők, több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a portfóliócsoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságok korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyagár emelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, amelynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák. A forint egyébként ma is erősödött.
2: A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
0: Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőjét, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját, friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. A külhoni magyar pártok készek együttműködni az új magyar kormánnyal, és azt hangsúlyozzák, hogy az anyaországi támogatások valódi eredményeket hoztak a külhoni magyarok számára. A Tisza kormány miniszterjelöltje közölte, 10 évre visszamenőleg felülvizsgálnák a külhoni szervezeteknek küldött támogatásokat. Jakab Szintia összefoglalója.
3: 2010-ben vezette be az Orbán kormány az egyszerűsített honosítást. Ennek köszönhetően több mint 1 millió határon túli magyar szerzett állampolgárságot. Ezzel párhuzamosan évről évre jutottak anyaországi források a külhoni közösségekhez. Civil szervezetek működését és a gazdaság fejlesztését is támogatták, például a Vajdaságban, Erdélyben és Felvidéken. A támogatásokat felülvizsgálná.

0: A Tisza párt 10 évre visszamenőleg. Ezt Tar Zoltán miniszterjelölt írt a közösségi oldalán. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint az anyaországi támogatások valódi eredményeket hoztak. Pásztor Bálint azok felhasználása kapcsán azt mondta, nincs takargatni valójuk.
1: Ami minket illet, lehet menni visszább is, nem csak az elmúlt 10 év vonatkozásában, és én azt gondolom, hogy ki fog az derülni, hogy a magyarországi polgárok támogatása valóban az intézmények működéséhez járult hozzá, akár a Pannon RTV-ről, akár az Európa Kollégiumról, akár a gazdaságfejlesztési program megvalósulásáról beszélünk, vagy hát sok minden másról.
2: Hogyha a támogatás politika kicsit átláthatóbb, adott esetben teljesítmény alapúbb, azzal szerintem senkinek gondja nem lehet.
0: Kubik László felvidéki politikus is egyetért az átláthatóság növelésével. Ugyanakkor óvaintett mindenkit a gyanúsításoktól.
2: Az, hogy jött egy új kormány, akinek ráadásul profiliában az van, hogy felülvizsgálják adott esetben a támogatásokat, és ez kitér a határon túlra, és ez rendben van, megkapták a választói feladalmazást. De attól azért óvaintenék mindenkit, hogy a határon túli magyar támogatásokat illetően valami gyanúról beszéljenek, hiszen itt közhasznú munka folyt azért az elmúlt években, elmúlt másfél évtizedben, és nagyon konkrét eredményeket tettek le azok az emberek az asztalra, akik közösségi munkát folytattak.
0: A Tisza párt azt hangsúlyozza, hogy a külhoni magyarok megszerzett jogai megmaradnak. Ugyanakkor alapvető változásokat várnak el azért, hogy az anyaországi források felhasználása hatékonyabb legyen. Az ügyben kerestük a Romániai Magyar Szövetséget is, ők azonban egyelőre nem reagáltak.
3: Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 000 forint értékű utazási keret támogatás nyerhető el, az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A pályázatot a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban, közölte a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke. Fritman János a Kossuth Rádióban elmondta, a veszteséget még összesítik, de több helyen a termés teljesen elfagyott. Közölte, a legnagyobb kár a kunsági, a hajós, a bagyai, valamint a csongrádi borvidéken van.
4: Ide nem volt előre a szőlő. Máskor is ilyenkor előrébb tud lenni a szőlő, de ez egy átlag. Amivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább az óriási aszály is segít ebbe, hogy talajnak nagyobb a kisugárzása. Víz semennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, és homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homokos éjszak hagytak el. Úgyhogy ez is hozzásegít nekik, ez a klímaváltozás egyre abszurdikusabb az időjárás. Amit konkrétan tudunk az, hogy a Mátra, Egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti a kár.
5: Időjárás jelentés.
3: Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével. A hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszont hallásra.
5: Műsorajánlat. Délelőtt.
6: Sokszor halljuk, hogy 50 év felett már nehéz munkahelyet találni, hiszen a munkáltatók inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben. Munkavállalók és munkaadók tapasztalatait sorakoztatjuk.
7: Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalattal ők rendelkeznek. Nálam minden egyes dolgozóm az, aki hivatalosan is nyugdíjba megy, annak föl van ajánlva a tovább dolgozás lehetősége.
6: Munkavállalás 50 év felett. Előnyökről és hátrányokról is beszélgetünk. Bakanita vagyok, várjuk Önöket.
5: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Anyák egymás közt.
8: Hogyan tanulható az anyaság?
9: Azt hittem, hogy ha várandós vagyok, szültem, akkor utána én anya vagyok, annak érzem magam, és utána én teljes erőbedobással ezt csinálom, és jól és boldogan. Nem így szokott lenni. Sokkal inkább egy lassú változás, formálódás, fejlődés.
6: Genetikus vagy elsajátítható? Létezik-e ösztönös? És egyáltalán hogyan tanulható az anyaság? Anyák egymás közt rovatunkban három különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetünk.
5: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Esti mese.
10: Gyere haza, Mikka Makka. Hangjáték gyermekeknek. Írta Lázár Ervin.
11: A négyszögletű kerekerdő tisztásán sütkérezik Bruckner Siegfried, a kiérdemesű cirkuszi oroszlán, Ló Serafin, a kék paripa, Arómó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, Vacska Mati, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót. Távolról ütemes döndülések hallatszanak, kisfejű, nagyfejű zordombordon. Ő közeleg a tisztás felé.
12: Hallod, Vacska Mati, dörög az ég.
13: Ugyan, Ló Serafin, hát nem látod, hogy teljes erővel süt a nap.
12: Ja.
13: Egy felőcske sincs az égen, hát hogy dörögne?
12: A füled elősz talán. Na, figyelj csak.
13: Biztosan a dinnyefáról potyognak a dinnyek.
12: Jaj, dinnyefa, már megint ezek az ábránt képek.
14: Jaj, ez nagyon izgalmas, Vacska Mati. Hol láttál te dinnyefát? Úgy ennék egy kis dinnyét.
12: Még hogy dinnyefa.
15: Lajos, Lajos, dinnyét enne. Dinnyefáról.
12: Ugyan, kedves Szörnyeteg Lajos. De kevés keszed van neked. Hát még ezt a dinnyefa mesét is elhiszed. Dinnyefa nem létezik. Csak Vacska Mati fejében.
15: Ott elég hely van egy dinnyefának.
13: Egy pillanat. Mondd csak még egyszer a rómú.
15: Mi csodát?
13: Amit az előbb mondtál a fejemről meg a dinnyefáról.
15: Azt mondtam, hogy a fejedben éppen elég hely van egy dinnyefa számára.
13: Szóval ezzel azt akarod mondani, hogy... Megvan, hogy üres a fejem.
15: Én egyáltalán. Én csak annyit mondtam, hogy van hely a fejedben egy dinnyefa számára. Se többet, se kevesebbet. Azt magyarázol bele, amit akarsz. Azt, hogy üres a fejed, nem én mondtam. Te mondtad.
13: Aj, te mindig mást mondasz, mint amit gondolsz. Néha egy hétig is törheti a fejét az ember. Mit is akartál tulajdonképpen?
12: Mégiscsak az ég dörög. Ez nem kétséges.
13: Ezett tokja.
12: Vagy csak egy hordót gurítanak.
15: Ugyan, dobol a fődobos.
14: Biztos csak úgy magától döng, jó kedvéből.
15: Micsoda?
14: Hát, én nem tudom pontosan, mi szokott magától döngeni.
12: Jaj, magától!
16: Dömdödöm! Dömdödöm?
13: Csak nem. Ezt komolyan mondod, dömdödöm?
12: Persze, hogy komolyan mondja, mikor szokott dömdödöm viccelődni.
16: Szóval azt állítod, hogy kisfejű, nagyfejű zordon-bordon közeledik?
15: Akkor ezer jaj nekünk. Jön a tuskólábú, a köcsökfejű,
12: a hordóhasú,
15: a legényfülő,
14: a melence mellű,
15: a kemence szájú, a higvelejű széllel béle.
12: És éppen most, amikor nincs itthon Mikka Makka.
15: Az a fontos, hogy fancsali képet vágjatok, mindnyájan. Olyanok legyünk, mint egy gyászoló gyülekezet, mert kisfejű, nagyfejű zordon-bordon a jó kedvet utálja legjobban.
13: A szerencsétlen.
15: Csend! Ne szólj közbe. Rajta vágjunk keserves pofát.
17: Szóval itt a díszes társaság.
15: Itt vagyunk, persze, hiszen tudod, hogy itt lakunk.
17: És jó a kedvetek, mi?
15: Dehogy, kedves kisfejű, nagyfejű zordon-bordon, dehogy jó. Éppen, hogy ellenkezőleg. Rissz rossz a kedvünk.
12: Csak bánatoskodunk.
13: Kesergű.
16: Csak sírunk, ringunk.
17: Hallottam, hogy nevettetek.
15: Nevetni? Mi az? Kedves kisfejű, nagyfejű zordon-bordon, azt se tudjuk, mit jelent ez a szó.
17: Na, bizony, fogalmunk sincs.
15: Ilyen szavak már rég nem szerepelnek a szótárunkban. Röhécselni, nevetgélni, mosolyogni, viháncolni, rötyögni, haotázni, herészni. Egyikről sem tudjuk, mit jelent.
17: Hát ez meg mi volt?
15: Kérlek, igazán kellemetlen, de Vacskamati sír.
17: Mi az, hogy sír? Nevet, röhécsel, kacarászik?
15: Dehogy is, kedves kisfejű, nagyfejű, zordon-bordon, te nem ismered Vacskamatit? Így szokott sírni. Eleinte mi is azt hittük, hogy nevet, vagy hogy is kell mondani, de egyáltalán nem, éppen hogy sír.
17: Hazudsz!
15: Higgyél nekünk. Tényleg sír.
17: Bizony sír, így szokott sírni. Vacskamati, így sír.
18: Nem.
17: Ez meg mit mondod?
15: Ki tudja, kedves kisfejű, nagyfejű, zordon-bordon, tudod, hogy csak annyit tud mondani, hogy dem.
17: De állítólag ti megértitek.
15: Nagy ritkán. Mit lehet azon megérteni, hogy dem.
17: És az a híres Mikka-makka, hol van? Elbújt talán?
15: Dehogy is bújt. Bement a városba, dolga van. Lehet, hogy csak holnap este jön haza, és tiszteltett téged, mondta, ha erre járnak is fejű, nagyfejű, zordon-bordon, adjuk át neki hódolat teljes üdvözletét. És egyébként is valamennyien nagyon tisztelünk téged.
17: Hát tisztelhettek is, mert különben hátra kötöm a sarkatokat. Szóval ez a nagy hírű Mikka-makka nincs ide haza, pedig, ha jól tudom, ő a vezéretek.
14: Itt kérlek, köztársaságban.
17: Az most mindegy. Azért jöttem, mert segíteni akarok nektek. Mit mondod?
15: Mit mondtál, dömdödöm?
18: Dömdödöm.
15: Na látod, ezt mondta.
17: Ne szórakozzatok velem, mert baj lesz. Én itt kiteszem, értetek a lelkem, ti meg gúnyolódtok. Még egy ilyen közbeszólás is nem mentelek meg benneteket.
14: Bennünket? Megmenteni?
15: Mitől?
11: Kitől?
17: Majd, ha megmondom, nem lesztek ilyen hegykék. Tudjátok meg, hogy az erdőben rettenetesen elszaporodtak a pomogácsok.
15: Micsodákok?
17: Azt akarjátok mondani, hogy nem tudjátok, mik azok a pomogácsok? Ezt a műveletlenséget, borzaszt!
15: Hogy nem? Tudjuk?
14: Mi ne tudnánk? Nem egyet láttunk már.
17: Azért mondom.
14: Tényleg, mik azok a pomogácsok?
15: Hallgass, Lajos, ne szólj az okosabbak dolgába.
14: De amikor sose hallottam még pomogácsokról.
3: Fogd be már a szám.
14: Jó, de...
17: Ez a nagy eszű meg a szörnyeteg, Lajos. Mi?
15: Kicsit lassú az észjárása, nem kell vele törődni. Kedves zordon-bordon, az a fontos, hogy mi tudjuk, mik azok a pogomácsok.
17: Pomogácsok.
18: Dönd-dödöm.
17: Júj, mit mondott?
15: Semmit.
14: Én tudom, azt mondta, hogy...
17: Miért fogtad be a száját?
14: Naponta csak 12 butaságot tudok végighallgatni. A 13-tól idegzsábát kapott. És most ez lett volna a 13.
15: Te! Ott hagytad abba, kedves zordon-bordon, hogy nagyon elszaporodtak a pomogácsok.
17: Mi az, hogy ott hagytam abba? Ennyi talán neked nem elég?
15: Dehogy nem elég. El tudom képzelni, hogy szoronganak most szegények. Segíteni kellene rajta.
17: Eszedet hagytad segíteni a pomogácsoknak. Tudod, te mit beszélsz?
15: De hát, ha egyszer szoronganak.
17: Szoronganak. Rövidesen megindítják a döntő támadást.
14: Jaj, de sajnálom szegényeket.
17: Kiket?
14: Hát akiket megdöntő támadnak.
17: Jó, de ostobák vattok.
15: Ha, azt akarod mondani, hogy a pomogácsok, hogy a minket támadnak meg.
17: Na végre, leesett a 20 fillér. Mi az, hogy megtámadnak? Széttépnek, kinyírnak, átkaszíroznak, kerékbe törnek, felnyásolnak, elemésztenek, miszlikbe vágnak. Porrá szúznak benneteket.
15: Ja, Istenem!
14: Menekítsék!
17: Hiába is menekülnétek, körül vagytok zárva. Bármerre futtok a pomogácsok kezére, jut! elhoztak.
16: Borzasztó.
13: Ez rettenetes.
17: Zönyöséges. Elvesztünk.
16: Elpusztulunk.
18: Dömdödöm.
13: És akkor most mit csináljunk?
17: Micsoda pipogya társaság. Bruckner Siegfried a vakmerő oroszlán, Aruhomó a lángeszi nyúl, Ló Serafin a kék csodaparipa, meg az a bika erejű szörnyeteg Lajos, a híres Vacska Matti, és ez a böcsület szobra, ez a, na, ez a Dömdödöm, vagy mi a neve?
15: Dömdödöm.
17: Most aztán dömdödömözhetsz, majd a pomogácsok kitömnek benneteket az iskolai szertáraik számára, hogy a kis pomogácsok még 100 év múlva is láthassák a világ leggyávább társaságát.
13: De hát mit tehetünk, kedves kisfejű, nagyfejű Zordon-Bordon, mondd már meg. Én annyi minden szeretnék még lenni, de iskolai szemléltető eszköz egyáltalán nem.
16: Ugyan, Vacska Mati, mit síránkozol? Majd beszélünk azokkal a pomogácsokkal. Csak nem fognak ok nélkül öldökölni. Egy csöppeszük biztos van.
17: Beszélni a pomogácsokkal. Az előbb azt mondta, tudod, hogy mik azok a pomogácsok? Most meg tárgyalni akarsz velük? Akkor aztán százszorosan végetek. Még ennek a tisztásnak a helyét is sóval hintik fel. Egy dolgot próbálhattok csak meg.
15: Micsodát?
17: Tudom, hogy magatoktól sose jutna eszetekbe, de segíteni akarok rajtatok, hát megmondom.
13: Na.
17: Egy dolog segít csak.
13: Na.
17: A harc.
16: A harc.
13: Az üsdvágt, nem apád.
16: A csihipuhi.
17: Az a csihi, bár reményetek úgy se sok van. A pomogácsok rettenthetetlen harcosok, bátrak, alaposak, szívósak, kegyetlenek.
13: Aj, mi lesz velünk?
17: Begyulladtatok. Pedig én mondom, csak a harc segít. Fel kell venni a kesztyűt, meg kell küzdeni a pomogácsokkal. Na akkor én megyek is, Isten veletek.
13: Ne hagyj itt bennünket, kedves kisfejű, nagyfejű Zordon-Bordon.
17: Azt mondtam, megyek.
18: Dömdödöm.
15: Ebben egészen biztos vagy?
17: Dömdödöm.
16: Te mindig egészen biztos vagy mindenben. Te mindent jobban tudsz. Hogy mered azt állítani, hogy pomogácsok egyáltalán nincsenek?
19: Miért te talán láttál már pomogácsokat?
15: Nézd, Lajos! Föltennék neked egy kérdést. Mondd meg nekem, mennyi 2×2?
19: Ugyan kérlek, 2×2 az annyi, mint se több, se kevesebb, mint... Na. Mit 2×2-zöl itt, amikor sokkal fontosabb dologról van szó, a pomogácsokról.
15: És azt gondolod, hogy ebben a fontosabb dologon éppen arra hallgatunk, aki azt se tudja, hogy mennyi 2×2.
19: Hát akkor 2×2 az 5.
16: Vagy 6.
19: Esetleg
16: befoghatod a szádat, a lángeszedet majd inkább a szalonnasütéshez használjuk.
19: Akkor se láttam még soha egy darab pomogácsot sem.
15: Miért? Talán bumerángot láttál már.
17: Na.
15: Vagy hangyás sünt, kacsasőrű emlőst, 24 karátos aranyat, harisnyakötőt, gőzkalapácsot, bálnát, anakondát, hegnicsúsz lámát, bálomhökit és guttermuttert láttál? Na, nem láttál, és mégis létezik valamennyi.
13: A guttermuttert azt nem hiszem, meg a harisnyakötőt se hiszem. Muttert már láttam, meg főkötőt is, de guttermutter, meg harisnyakötő...
16: Ezek szerint te is azt állítod, hogy pomogácsok nincsenek?
13: Hát, na egy szóval se. Csak a guttermutter, meg a harisnyak.
12: Hagyjátok már ezt a guttermutterozást. A fejünk felett lóg a baj, ti meg az eszeteket járatjátok.
13: Teheti, akinek van esze.
19: Én igazán nem tehetek róla, hogy egy kicsit lassabban forog az eszem kereke, de én...
15: Lajoskám, Lajoskám, téged senki sem hibázhat, senki se okol. Nem tudod, hogy mennyi 2×2 kész? De azt biztosan tudod, mi az, hogy csönd?
19: Igen, azt tudom.
15: Na hát akkor maradjál csöndben. Mi meg felkészülünk a pomogácsok elleni harcra.
13: Jújj, de félek.
15: Csak semmi félelem. Majd én a kezembe veszem ezt a pomogács ügyet.
12: Na, talán kezünkbe vesszük.
15: Na, úgy is lehet mondani, mindegy. Az a fontos, hogy most már végre kezdjük el.
16: Úgy van, kezdjük.
17: Na, de hogyan kezdjük?
15: Hát hogyan? Na, hát hogyan kezdenénk? Hadi tanácsot tartunk.
18: Dem-de-dem.
15: Nagyon kérlek, ne bomlasd a fegyelmet, még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a hadi tanácsból.
18: Dem-de-dem.
15: Már ki is vagy zárva? Ki vagy zárva? Vedd tudomásul. Szedd a sátorfádot, vonulj a tisztás másik végére.
13: Nem is hallgathatod a haditanácsot.
16: Még elárulna minket a pomogácsokra.
15: Úgy van, takarodj a tisztás másik végébe.
19: Ezt igazán nem kellene csinálnotok dömdödömmel. Majd megjön Mikka Makka is, ad nektek.
15: Kizárjunk téged is?
19: Ne, én inkább...
15: Na, akkor csönd! Lássunk munkához. Jó. Úgy gondolom, hogy a pomogácsok ellen legeredményesebben úgy harcolhatunk. Hogy is mondjam csak? Szerinted, Ló Szerafin, mi lenne a legeredményesebb módszer?
12: Én szerintem, az én véleményem szerint, mivel hogy a pomogácsok termete...
15: Na, mond! A pomogácsok termete...
12: A pomogácsok termete olyan kicsi.
17: Kicsi.
12: Azaz, hogy nagy.
15: Nagy.
12: Akarom mondani, közepes.
19: Most akkor kicsi, nagy vagy közepes?
15: Légy szíves, ne tegyél fel, te Lajos, te ne tegyél fel kérdéseket. Te meg, Szeráfi, mondd meg végre, milyen a pomogácsok termete. Kicsi, nagy vagy közepes?
12: Az az igazság, hogy pomogácsot én csak meglehetős távolságról láttam.
17: A termetét meglehetős távolságról is megítélheted?
12: Hát ez kérlek szépen nem egészen így van. Mert ha ez a meglehetős távolság nagyon nagy, akkor ugye... A pomogács kicsinek látszik. Ha meg a távolság igen kicsi, akkor a pomogács óriásinak látszik.
15: A közepes távolságot már el sem mond.
19: Miért? Akkor mi az eredmény?
17: Lajos!
13: Tehát az a kérdés, hogy milyen távolságról látta a pomogácsokat?
12: Mondom, meglehetős távolságról.
15: Na és meglehetős távolságról mekkorának láttad?
12: Meglehetősnek. Ha egyáltalán... Ha egyáltalán pomogács volt.
15: Megállj. Lehet, hogy nem pomogácsot láttál meglehetős távolságról?
12: Lehet, hogy egy bodzabokor volt, vagy egy fatönk. Mert ugyanis, amikor meglehetős távolságról láttam azt a meglehetős nagyságú valamit, már meglehetősen sötét volt.
18: Dem-de-dem.
15: Na, ez már mégiscsak sok. Megbüntetjük.
18: Dem-de-dem. Elhangzott Gyere haza, Mikka Makka, hangjáték gyermekeknek, írta Lázár Ervin. A szereposztás Nagy Attila, Garas Dezső, Suka Sándor, Benkő Péter, Szilágyi Tibor, Estót József, Fülöp Zsigmond, Csákányi László. A felvételt Szappanos Andrásné és Erdész Anna készítette. Ütőhangszeren közreműködött Zsoldos Béla, dramaturg Molnár Magda. A rendező munkatársa Sós Zsuzsa és Perl Magdolna. Rendezte Gál István.
5: A mese folytatását holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 1975-ben készült. Most a vers napról napra műsora következik, itt a Kossuth Rádióban.
20: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
21: A hit valami olyan portéka, mely mindenkor emberei számára aképpen jut adódik, mint a kenyér, vallotta Ady Endre, akinek most istenes verseiből válogatunk. A költő Köszönöm, köszönöm, köszönöm, Krisztus kereszt az erdőn és Imádság háború után című versét Lukács Margit, Stankai István és Pap Zoltán mondja el.
22: Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van.
1: Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig mindenben minden, boldog szimatolásaimban, gyöngét simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást, köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem. Istenem, könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.
2: Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas, nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, és dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk, apa, fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő, úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a szánom az éjben.
22: Uram, háborúból jövök én. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs már nekik látnivalójuk. Csak téged, téged látnak. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben. És most nézd, uram, nincs nekem lábam. Csak térdem van. Csak térdem. Nem harcolok, és nem csókolok. Elszáradt már az ajkam, és száraz karó a két karom már. Uram, nézd végig rajtam. Uram, láss meg te is engemet. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke.
21: Adi Endre istenes verseit Lukács Margit, Stankai István és Pap Zoltán mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
23: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
24: Magyar útravaló. Mai gondolatunk László Gyulától származik. Népek akkor maradnak meg, ha emlékeznek, és továbbadják, amit fontosnak tartanak. László Gyula a magyar régészet és őstörténet megújítója szerint a történelem nem múzeumi tárgy, hanem élő örökség. Egy nép akkor őrzi meg önmagát, ha nem felejti el mindazt, ami formálta. A hagyományt, a hitet, a közös emlékezet nagy pillanatait és csendes tanulságait. Az emlékezés azonban nem elég önmagában. Tovább is kell adni azt a tudást és lelki tartást, amely egy közösséget megtart. A múlt így válik a jelen erőforrásába, és így teremt jövőt. Üzenete ma is világos. A nemzeti megmaradás alapja az emlékező és továbbadó közösség.
0: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
20: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
4: Elraboltak tőled, édes, hárman jöttek értem. Kis, fekete kocsin vittek, éppen hogy befértem. Szörnyű volt az elválásunk, én magammal voltam, de te, édes, összetörve feküdtél félholtan. Eszelősen sóhajtottad, mikor elbúcsúztunk. Elhagyott az Isten Sándor. Aztán elvált utunk. Aztán vittek. Futott velünk a gépkocsi messze, én az úton eltűnődtem. Visszatérés. Lesz-e? Én, Istenem, miért büntetsz, ugyan mit vétettem? Nemzetemért becsületből tettem, amit tettem. Rám nyomoztak, kihallgattak. Legnagyobb részt éjjel, a vallatás kegyetlen volt, vadállati kéjjel. Tárgyalásom röviden folyt, mentségemre semmi. Elítéltek, 8 esztendő, s már lehetett menni. Balogh Sándor kárpátaljai református kántortanító írt így az 1955. április 23-án Szibériában papírra vetett Elraboltak című versében. A 20. századi történelem mai adásában Fodor Gusztáv református lelkipásztorral, történésszel beszélgetünk a kárpátaljai református lelkészek gulágra hurcolásáról. Horváth Szilárdot hallják.
20: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
7: Nagyon sokan szeretnének bejutni a moszkvai NKVD levéltárakba, vagy KGB levéltárakba, és egyáltalán az orosz levéltárakba, hiszen a Málenki robotról és a magyar történelemnek a második világháborúval és az utána történtekkel kapcsolatos történetéről ott lehet nagyon sok információt megtudni. Önnek sikerült bejutnia Ungváron az NKVD irattárba. Hogyan?
8: 20 évet vártam arra, hogy a Vöröstenger kinyíljon előttem, és be tudjak jutni ebbe a különleges és zárt levéltárba. Amikor 1997-ben kikerültem a Károly Gáspár Református Egyetemről, és Kárpátaljára kerültem, mint református lelkész, már akkor elkezdtem ezt a doktori programot. De abba kellett hagynom, mivel többszöri próbálkozása sem sikerült bejutnom az ungvári NKVD levéltárba, és gyakorlatilag akkor nyílt rés a pajzson, amikor Ukrajna és Oroszország között elmérgesedett a helyzet, és Ukrajna talán egy kicsit így is meg akarta mutatni a Szovjetuniónak, az NKVD-nek a bűneit. 2015-ben sikerült bejutnom az NKVD levéltárba úgy, hogy a Károly Gáspár Református Egyetem dékánja kérvényezte, hogy engedélyezzék ezt a bejutást. Akkor csodákat éltem meg, mivel annak a 19 lelkipásztornak, akiket 1946 és 51 között letartóztattak és koncepciós perek alapján elítéltek 4 vagy 25 évre, és akik általában ilyen 7-8-10 évet ültek a gulág táborokban és dolgoztatták őket kegyetlenül, mínusz 30 és 40 fokban, az ő peranyagaikhoz hozzáfértem, és ez egy hatalmas nagy áttörés a Kárpátaljai Református Egyház múltjának a kutatásával kapcsolatban, mivel korábban gyakorlatilag csak visszaemlékezésekre tudtunk hagyatkozni, és itt tényszerű adataink vannak, hogy kiket miért tartóztattak le, vagyis gyakorlatilag milyen koncepciós per alapján tartóztatták le őket. Az NKVD levéltárakban nem volt iratmegsemmisítés, úgy, mint Magyarországon. Ott minden jelentés, minden peranyag precízen, pontosan megtalálható. A dokumentumoknak egy része Kijevben van, de a nagyobb része Moszkvában van. Ezen kívül Ungváron, Kijevben és Moszkvában is a területi legilletékes egyházügyi hivataloknak is van egy nagyon komoly adatbázisa. Én ezekhez is hozzá tudtam férni.
7: A 20. századi magyar történelem kulcsszava Trianon. A kárpátai magyarság kisebbségi léte is ekkor kezdődik el, 1919-ben, 20-ban a cseh megszállással. Innen kell indítanunk az 1944-45-46-os szovjet történetet is?
8: Igazán csak innen indítva lehet megérteni annak a Magyarország testéről erőszakkal leszakított magyar népnek, a kárpátai magyarságnak a tragédiáját. Trianon az első kisebbségi korszak és a Vörös Hadsereg, amikor beömlött a Kárpát-medencébe, ugye elkezdődött Kárpátalja második kisebbségi korszaka, nagyon szoros összefüggések vannak. A trianoni traumát tragédiaként élte meg a kárpátai magyarság. Kárpátalja magyarsága gyászként értelmezte azt, ami történt, leszakadtak a magyarságról. Három év kellett ahhoz, hogy a Kárpátai Református Egyház újra szervezze magát, újra értelmezze magát. Az Ungia, Beregi, a Máramaros, Ugocsai egyházmegyék megszervezték önmagukat, és egyházkerületként kezdtek el dolgozni. A trauma után egy pár évvel sikerült talpra állni. Kettősséget látunk a csehszlovák időben. Egyik oldalon azt látjuk, hogy egy hatalmas anyagi jólét. Az első világháborúban körülbelül 70 gyülekezetnek elkobozták a harangjait, ugye ezek a hatba vonult harangok. 1930 és 37 között a Kárpátai Református Egyház 70 gyülekezete pótolni tudta a harangét. Ez egy hatalmas nagy anyagi kiadás volt. Azt is lehet mondani, hogy anyagilag ez a 20 év egy aranykornak számít. Másik oldalon pedig nagyon ellenséges közegbe, nagyon nacionalista közegbe találta meg önmagát a Kárpátai Református Egyház. Olyan szintre pörget föl a magyar kultúrának a fejlesztését, olvasóköröket szerveztek, a missziónak a dolgait, asszonyköröket szerveztek, a KIE, a Betánia Egyesület munkáját elkezdték támogatni, és ezt a hatalmas lendületet, ezt az élni akarást törte derékba 1944. novembere, a Málenki robot, Sztálinnak ez a brutális kegyetlensége, amit a kárpátai magyarság a teljes egészében megtapasztalt.
1: Zimányi József lelkész jegyzeteiben így ír arról, amikor a szovjet hadsereg birtokba vette Magyarország kárpátaljai részét.
3: Két héttel Kárpátalja megszállása után kihirdették, hogy minden magyar férfinak 18-tól 50 éves korig jelentkeznie kell háromnapos munkára, mert meg kell javítani a nagyszőlősi és más lerombolt hidakat. Három napi élelmet hozzon magával mindenki. Ha valaki nem jelentkezik és elbújik, ha megtalálják, agyonlövik. Természetesen ez félelmetes és olyan parancs volt, amiről tudtuk, hogy végre is fogják hajtani, hiszen céljuk volt írtani a magyarságot. Jöttek is a férfiak eléggé könnyű őszi ruhában. Ugyan mi az a háromnapi munka? Egy-egy hátizsákban háromnapi élelem lapult. Az asszonyok elkísérték férjeiket az orosz kordonig, amin keresztül kellett menniük. Bent szoronyos őrök, géppisztolyos tatár katonák és hatalmas kutyák zárták körül őket. Be kellett menni egy irodába, ahol felírták a nevüket, és kapott mindenki egy kis papírt. De a kordonon kívülre kifelé már senkit sem engedtek.
8: Körülbelül 30 ezer vagy 40 ezer magyar vagy német férfiról beszélünk. A kárpátai magyarságnak a kétharmadát a magyar ajkó reformátusság tette ki. Így a Málenki robot inkább a református egyházat ütötte meg nagyon. 1944 karácsonyáról beszélünk, mágyfalvai gyülekezeti tag leírja az egyik visszaemlékezésében, hogy Kovács Zoltán református lelkész felment a szószékre, és elkezdett sírni, mert egy férfi sem volt a templomban. A csehszlovák politika a magyarokat a nemzeti létükben támadta, Sztálin pedig a fizikai létében támadta a kárpátai magyarságot.
7: A református egyház miként reagált erre a helyzetre?
8: Azt olvasok a lelkipásztorok visszaemlékezéséből 45 és 46-ból, hogy a nép ezt a tragédiát úgy próbálta feldolgozni, hogy az Istenbe kapaszkodott, és a tele lettek a templomok. És megindult az adakozás, és a lelkipásztoroknak akkor a vigasztalás volt a feladata. Azt látjuk, hogy ebben a közegben, ebben a nagygyász feladatban akkor kezdte el a kárpátai református egyház keretén belül a keleti baráti kör, ez a lelkészi munkaközösség elvenni ennek a missziónak a munkáját, és a vigasztalást kezdték el. A Kárpátai Református Egyházban a baráti kör 1936-ban alakult, de Felvidéken már ez a baráti kör működött. A felvidéki baráti kört úgy hívták, hogy nyugati baráti kör, és a kárpátait pedig úgy hívták, hogy napkeleti baráti kör. Körülbelül olyan 10-15 református lelkész kapcsolódott be ebbe a munkába, és az ő céljuk az volt, hogy a történelmi népegyház területén egy hitvalló Istennel személyes kapcsolatot kereső egyházat hirdettek. Ifjúsági csendes napokat tartottak, lelkészi továbbképzőket tartottak, az ő elsőbségüket lehet látni ebben az ébresztő vigasztaló munkában, és erre az ébresztő, erre a vigasztaló munkára jött az 1947-es püspökválasztás, ami gyakorlatilag megtörte a baráti körnek a fejlődését és ennek a szolgálatnak a kiteljesedését. Létrejött 45-ben az állami egyházügyi hivatal, és valakinek képviselni kellett ezt a körülbelül 100-120 ezres reformátusságot, és a baráti körös tagok püspököt és főjegyzőt állítottak, és 99%-os győzelmet arattak a baráti körös jelöltek. És erre jött ez a reakció az esperesek részéről, hogy ők bevádolták a baráti körös lelkipásztorokat az állami egyházügyi hivatal előtt, és az a baráti kör, ami gyakorlatilag egy kicsit ilyen naív, vallásosan túlfűtött mozgalomként szerepelt az NKVD előtt, államellenesnek lettek nyilvánítva, és 47 novemberétől 49-ig ezt a 10 baráti körös lelkészt az NKVD letartóztatta, és 10 és 15 éves büntetést kaptak.
1: Zimányi József a 36. születésnapi igém címmel így írt később saját elhurcolásáról.
23: Feleségem közben sírva jött be. Eljöttek érted. Már a két hóhér mögöttem állt. Szegény halott sápat volt. Én felálltam, és akkor láttam meg, hogy két hatalmas KGB legény áll mögöttem. Az egyiket már ismertem, mert az korábbi beregszászi KGB székházi kihallgatásaim során is ott volt. Padnyimáj pasli! Átvittek a tanácsházára, megmotoztak. Alá kellett írnom egy elismervényt, hogy szovjetellenes agitációért le vagyok tartóztatva az ukrán kódex 54. paragrafusának 10. pontja alapján. Összesen 3 rubel és egy kecske maradt utánom, és nem engedtek a feleségemmel többet találkozni. A lakásomról elvittek minden írott és nyomtatott könyvet. Elvitték a lelkészi oklevelemet és a 2 érettségi, a kereskedelmi és a gimnáziumi bizonyítványomat. Minden nyomtatott és kézzel írott papírt. Mindent. Feleségem dermedten nézte, ahogy a férjét felszámolják, szinte leírják, kitörlik még az emlékeit is. Szólni sem tudott. Engem benyomtak egy autóba. 92 hónapig nem láttam a feleségemet. 8 hónapig voltam a beregszászi börtönben, utána Ungvárom. Feleségem, amikor már lehetett, eljött a börtönkapuhoz, és ott volt szemben az ablakkal, és megmondták nekem, ott az asszony, de nem mehet oda. Így kínoztak. Egy év múlva ott voltam a Sarkörtől északra 250 kilométerre. Norilszk és Kolima volt Szolzsenyicin szerint a gulág legnehezebb helye. Amikor kivittek, először én is nagyon megijedtem. A testem remegett, az ördögi erő annyira nyilvánvalóan jelen volt. Várandós feleségemet, gyerekeimet remegő ajakkal megcsókoltam, és elindultunk. Elindultunk a jéghegyek felé, a tűzoszlop vezetésével. Ebben biztosak voltunk, és az ő tűzoszlopa világított az egész úton, egész idő alatt, és olvasztotta körülöttem a jeget.
8: 1944 és 47 között a Kárpátai Református Egyház szabadon működhetett. Az NKVD megfigyelte őket, de az egyház hivatalosan a szovjet egyházpolitika szovjet törvényekbe ágyazott kegyetlenségével 47 után találkozott. Amikor a baráti körös lelkészeket a 3 esperes félre állította, és Bari Gyula, a nagyberegi lelkész, aki a Bereg megyei rangidős esperes volt, elkezdett tárgyalni az állami egyházügyi hivatallal, és az állami egyházügyi hivatal tudomására hozta az egyháznak, hogy itt bizony vannak szovjet egyházpolitikai törvények, aminek a keretében nem lehet utcán palásba vonulni a lelkipásztoroknak, az egyház elvesztette a teljes vagyonát, a templomait, a parókiait, a földjeit, minden vagyontárgyától 47 és 49 között az egyházat teljesen megfosztották.
6: És ki élet a vagyon?
8: A szovjet államét, a templomokat használhatták, de nem volt az ő tulajdonuk. De hogyha esetleg valamilyen kár keletkezett, fizették folyamatosan évenként a horribilis biztosítási összegeket, de az állam semmit nem fizetett, hogyha esetleg valamilyen viharkár vagy jégkár kár tett a templomokban. A reformátusoknak a biztosítási díj fizetése mellett még a javítási munkákat is el kellett végezni. A kárpátaljai református lelkészi közösség tovább szerette volna folytatni azt a munkát, azt a lendületet, ami a csehszlovák időben, a magyar időben benne volt a református egyházban. De azzal, hogy már 46-ban elindult a lelkipásztorok elhurcolása, nem a baráti körös lelkipásztorokat hurcolták el először, hanem Narancsik Imrét, Balogh Sándort, Gönczi Pált és Csok Józsefet.
6: Mi alapon választották éppen őket?
8: A magyar rezsimmel való kapcsolat alapján, hiszen akkor, amikor a magyar csapatok bevonultak Kárpátaljára, akkor a lelkészek voltak azok, a helyi községek és a városok vezetőivel, akik fogadták őket, és hatalmas nagy közösség újongva fogadta ezeket a küldöttségeket, és Kárpátalja hazatért, nagy volt az öröm. Ez volt a legdöntőbb érv, ami alapján őket koncepciós per alapján elítélték. 1946-47 és 48-ban 4-8-9 éveket kap. 1949-ben már 5 éves tervvel osztható büntetéseket kaptak, a legkisebb büntetés 25 év volt. 1955 és 56-ban Sztálin halála után enyhült az egész Szovjetunióban az a fajta kegyetlenség, ahogyan a kényszermunkatáborokban sínlődő rabokra néztek, enyhült a rendszer, és kezdték enyhíteni a büntetéseket, és 1955 és 56 között a Szibériában és a gulágokon raboskodó 19 lelkipásztor büntetését 25-ről vagy 15-ről enyhítették 7-8-9-10 évre, és 56 után minden kárpátai magyar református lelkész hazatérhetett.
1: Huszti Béla 1954. január 14-én a Fagyos Gulágon írta meg Hazamegyünk című versét.
23: Sötét tajga erdő kellős közepén, messze, ott valahol Tájset közelén, hol a lombos erdő völgy katlant zárol, lenn a mélyben lapul egy fogolytábor. Bánat köd borul rá, mint drapéria. Szomorú hely ez a rabkolónia. Est alkonyatkor, ha felsír a szél, magyar rabok ajkán panaszos dal kél. Fiúk, ah, mi gyorsan szállnak az évek, hogy foszlanak szét az édes remények. Kesereg a lelkünk, s úgy fáj a szívünk, mikor látjuk újra, kiket szeretünk. Ó, hogyha sokáig itt maradunk még, minden áldott napon, ha leszáll az est, tajga erdőlombja mesélni kezd. Magyar szívek mélyén reménytörelő, foszladozni kezd a bánatos felhő. Hulló könnyek gyöngye száll, mint a pára, kósza szellő viszi el a magyar tájra. Ott, mint üzenetet, felismerik még, felcsendül benne a régi reménység. Fiúk, ah, mi gyorsan szállnak az évek, valóra válnak az édes remények. Nem sajog a szívünk, nem sír a szemünk, viszont látjuk újra, kiket szeretünk. Fiúk, fel a fejjel, már nem csüggedünk, szeretteink várnak, mind hazamegyünk, hazamegyünk, hazamegyünk.
6: Hazatértek mindannyian, vagy volt, aki ott maradt?
8: Három lelkész maradt ott. Balogh Sándor Eszenyből, Narancsik Imre Nagymuzsajból és Szutor Jenő Beregszászról. Mindegyiket bántalmazták az ungvári börtönben a kihallgatás alatt. Itt-ott-tamott a feleségek visszajelzéséből, hogy amikor bent voltam a tárgyaláson, és láttam azt, hogy a férjemnek a nyaka kék, ilyen apró jelekből, visszaemlékezésekből állt össze a kép, hogy ezeket a lelkipásztorokat brutálisan bántalmazták, és kényszerítették őket arra, hogy olyan jegyzőkönyveket írjanak alá, amikhez nekik egyáltalán semmi közük nem volt. 1951-ig minden évben vittek el lelkészeket. Én úgy gondolom, hogy ez Sztálinnak egyfajta leszalámozási politikája volt. 46-ban 4 lelkészt, 47-ben 2-t, 48-ban 2-t, 49-ben 7 lelkészt, 50-ben 4 lelkészt és 51-ben 1 lelkész. Forgon Pál volt az utolsó, akit letartóztattak.
6: Akik visszajöttek ezekből a kényszermunkatáborokból, beszéltek-e az ottani körülményekről?
8: Nem volt szabad beszélni. Nem volt szabad.
6: Titokban sem írtak emlékiratot vagy valamit?
8: Forgon Pál, Gulácsi Lajos, Horkai Barna, Zimányi József 1991 után kezdték el papírra vetni az ő emlékirataikat. Ezek a könyvek mind-mind megtalálhatóak. Abban az időben talán versek maradtak meg titokban elrejtve az utolsó gulágot megjárt lelkész Gulácsi Lajost. Munkácsról temettük kezdtük el, valami hihetetlenül mély lelki, szellemi keresztény bölcsesség áradt az ő életükből, és amikor Lajos bácsit 89-ben készítettek vele egy riportot, és megkérdezték arról, hogy Lajos bácsi nem érez valamilyen bosszút, nem akar bosszút állni azokért a szenvedésekért, amit átélt, hiszen a letartóztatása előtt egy hónappal eljegyezte a későbbi feleségét, és 7 évig volt távol Kazasztánban, és utána őt még nem is engedték vissza a szolgálatba, és Lajos bácsi csak annyit mondott, hogy ő a megbocsátást képvisel, és egyáltalán nincs benne harag, mert az átoknak, a bosszúnak ezt a kegyetlen szálát, ezt meg kell törni, és ez csak megbocsátással, szeretettel lehet.
1: Az 1925-ben született Gulácsi Lajos református püspök, maga is a szovjet állami terror elszenvedője. Így nyilatkozott a megbocsátásról.
23: Hát most tulajdonképpen fennáll ez a kérdés, toroljuk meg a múltat, vagy bocsássuk meg? Nem könnyű ez a kérdés. Na most én, mint egyházi ember, amondó vagyok, hogy bennünket a megbocsátás vezessen. A harag, a megtorlás az olyan, mint a lánc, egymásba fonódnak a szemek, és amit én megtorlok, azt egy bizonyos idő múlva más is meg fogja torolni. Ez a megtorlás tovább megy, egy ilyen ördögi kör szemet szemért, fogat fogért. Az embernek meg az a feladata, hogy ez az ördögi kör megszakadjon, ne legyen folytatása ennek. Te gonosz voltál, de én nem leszek az. Hogy ne legyen jogcím majd egy következő generációnak megint megtorolni a sérelmeket. Nem akarok más lenni, mint Isten eszköze, református egyházunk, magyar népünk számára. Szolgálni a megbékélést, jó akaratot, utat mutatni az üdvösség felé.
6: Visszakapták ezek a visszatért református lelkészek a hivatalukat?
8: Visszakapták. Igaz, hogy Gencsi Béla némelyik lelkész több hónapig ilyen parkolópályán tartotta. Nem azért engedte őket vissza, mivel annyira szerette volna baráti körös lelkészeket, hiszen Gencsi Béla és Bari Gyula esperesek keze benne volt abban, hogy az NKVD figyelme a baráti körös lelki pásztorokra vetüljön. Azért is fogadta őket vissza, mivel kezdett már látszani az, hogy nagyon nagy a lelkész hiány. Hiszen a 44 novemberében Kárpátalján a 100 fős lelkészi karból körülbelül 70-en maradtak. A 70-ből körülbelül 20 lelkészt elvittek. 56 és 57-re ez a lelkészi gárda olyan szintre lecsökkent, hiszen többen közben idősek is voltak, meg is haltak, hogy őket vissza kellett helyezni a lelkészi szolgálatba. 1970-ben a 90 református gyülekezetben, hiszen több gyülekezetet bezártak, templomokat elvettek, 20 lelkészi szolgált, akiknek az átlag életkorai 65-70 év volt. Tehát a Kárpátalján a lelki pásztorok a halálukig szolgáltak.
6: Találtam egy levelet, amin az aláírás Gencsi Adalbert Fodorovics vagy Fedorovics. Ez azt jelzi, hogy azért az egyház nem működhetett szabadon, és magyarul meg aztán különösen nem nagyon működhetett.
8: Igen. Új állampolgárságot kaptak a Kárpátalján maradt lelki pásztorok, és mindegyiknek a neve megváltozott. Oroszul átírták a nevüket. Azért is olyan furcsán írták át a nevüket, mert sokuknak még a csehszlovák időből maradt voltak, valakik csehszlovák állampolgárok is voltak, és a magyarul átírták csehszlovákra, csehszlovákról átírták oroszra, és félelmetes változások és torzulások is alakultak ki.
6: De ez a változás egyébként azt is jelezte, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal 1947-48-49 után már napi szinten beleszólt az egyház életébe?
8: Nem napi szinten beleszólt, hanem teljesen meghatározta. Hogyha egy széket akartak vásárolni a Munkácsi Református Gyülekezetben, azt engedéllyel tehették. 47 után teljes átláthatóságot kellett biztosítani a kárpátai református vezérkarnak az Állami Egyházügyi Hivatal számára. Másik oldalról pedig az NKVD és később ugye a KGB besugó hálózatot épített ki, és több oldalról jelentettek ugyanarról a lelkészről, a prédikációiról, kivel mit beszélt, stb. Átírták a nevüket, átírták a gyülekeztek nevét, a szovjet szemlélet felülírt nagyon sok mindent az egyházba. Egyedül egy dologban nem szóltak bele, hogy a lelkipásztorok a szószéken mit prédikálhattak. Igaz, hogy abba is beleszóltak kicsit, hogy a hirdetésekben fel kellett olvasni a Gencsi Bélának a különböző béke körleveleit. Természetesen nem volt szabad az államot szidni, nem volt szabad félreérthető megjegyzéseket tenni az állammal kapcsolatban, de ott még a lelkipásztor átélhetett valamiféle szabadságot, hogy ő a Biblia alapján mit prédikál.
6: Találtam egy furcsaságot, anyakönyvek begyűjtését. Ez miért fontos?
8: 1947-ben begyűjtötték az anyakönyveket. Az anyakönyvek begyűjtésének még mindig érződik a hatása és a jelentősége. Elrabolta az állam a magyarság múltját. Nem tudták igazolni azt, hogy az ő szüleik kicsodák. Nem tudták igazolni azt, hogy ők magyarok, katolikusok, görögkatolikusok, vagy reformátusok, vagy szlovákok. Nem csak a reformátusokét, hanem a római, a görög és a zsidó felekezet anyakönyvét is mind-mind begyűjtötték.
20: 20. századi történelem.
9: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Fodor Gusztáv református lelkipásztorral, történésszel beszélgettünk a kárpátaljai református lelkészek gulágra hurcolásáról. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária, Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk, köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
20: Korábbi műsorunkat ismételtük meg. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
10: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A legutóbbi támadásoknak több halálos áldozata is volt. Zaporizsjában legkevesebb 12 ember halt meg, 16 pedig megsebesült, amikor lakóépületeket, egy autójavító műhelyt és egy automosót is találat ért. Tűz ütött ki egy üzletben és egy üzemében.

0: sorsát, Csebokszárit is. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőjét, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. A kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős áttanás átvételre lehet számítani az egészségügyben, üzente a kórházak vezetői menedzsmentje és a dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben nehéz helyzetet örököl az új kormány, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnök egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitelkihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Hozzátette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazotta a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a HUNREN-hez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Csaknem 80 ezeren érettségiztek ma matematikából, középszinten 3, emeltszinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi. Eleinte napos, fátyol felhős idő várható, holnap délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
2: Egykor a Festetics család járt ide kocsikázni az egyedülálló természeti környezet miatt. A Gyenesdiási nagymező korábban a környékbeli lakosok gazdálkodási területe volt, ma szabadidőpark túraútvonalakkal, 16 állomásos tanösvénnyel és erdei tornapályával.
1: A hely. Riport műsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
4: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Rádió Színház.
6: Lázár Ervin, a fehér tigris. Második rész.
7: Másnap már kora reggel káptal a főhadnagy és néhány szállító munkás állt a rács előtt. Ennivalót hoztak. Káptalan feljegyezte, mit szeretne Makkos Gábor ebédelni. Csodálkozva hallgatta, hogy a tigris nem nyúlt a lóhúshoz, vizet sem ivott. Úgy látszik, nem szokta még meg az új körülményeket, mondta. Aztán néhány udvarias mondatot váltottak, hogy hogyan aludt, hogy érzi magát, meg efféléket kérdezett a főhadnagy, majd bejelentette, hogy kora délután újságírókat várnak a városba. Még néhány nagy külföldi lap tudósítója is eljön, mert kíváncsiak a fehér tigrisre. Megbeszélték, hogy az udvarra nyíló ketrezben tartják a sajtóértekezletet, és egyben arra is kértek áttalan

0: Ákos Gábort, hogy a jövőjét illetően igyekezzék optimizmussal nyilatkozni. Mit nyilatkozzak? Kérdezte a fiatalember kissé idegesen. Káptalan erőltetetten mosolyogva végighúzta kezét az arcán. Tudja, még semmi sem dőlt el. Ezek az események olyan szokatlanok, hogy nincs rájuk kész recept. Minden esetre bízzék. Nem lehet kétséges, hogy ön valamiféleképpen kiszabadul innen. Csak a módozatokat kell megtalálni. Az emberek elvitték a lóhussal telt melencét. Friss vizet hoztak, Káptalan zsebre vágta a Szolga Erzsébetnek szóló levelet. Szemételenül tisztelgett, és elindultak. Az ajtóból hívta vissza őket Makos Gábor. Egy üveg konyakot vagy pálinkát kért, mert reggelente szeretett lenyelni néhány kortyot. Ez frissebbé, elevenebbé tette. A főhadnagy megint a sapkájához emelte a kezét, bólintott. A zajongás beszélgetés után furcsa volt a hirtelen rá nehezedő csend. Rémülten gondolt rá, hogy egy teljes nap várja megint összezárva a Tigrissel, a szabadulás lehetősége nélkül. Az újságírók délután 3 óra tájban érkeztek. Nem voltak sokan, s legalább annyi egyenruhás is érkezett velük, mint ők maguk. Makos Gábor undorral vegyes ellenszenvet érzett az egész ceremónia iránt. Arra, hogy a Tigrist valóban nem fogja el golyó, nem tudommal válaszolt. Néhány fotóriporter is érkezett, szüntelenül villogtatták vakuikat, ez főképp a Tigrist zavarta, hunyorogva csavargatta a gyakát. Egy intermezzo némi bonyodalmat okozott. Az egyik külföldi fotós, akinek speciális gépéből a felvétel után néhány másodperccel ki lehetett venni a készfelvételt, valamit mutogatott a kollégáinak. Széles taglejtésekkel magyarázott, ellazított jobb keze körmével a kész képet ütögette. Többen köréjesedek lettek, főként az egyenruhások, és gyanakodva nézegettek, hol a fotós kezében lévő képre, hol a Tigris meg Makos Gábor felé. A képen ugyanis a Tigris helyén csak egy homályos fehér folt világított. A képek minősége azonban végeredményben mellékes volt, mert a fehér Tigrisről és a ketrezbe zárt emberről egyetlen tudósítás sem látott napvilágot. Siettette volna az időt, Káptalant várta. Az esti órákban minden nap eljött, meghallgatta Makos Gábor kívánságait, néha közömbös dolgokról is váltottak néhány szót. Aznap már 1/2 órával előbb Barácsnál állt. Levél? Kérdezte köszönés nélkül, mire Káptalan kedvesen, szinte huncutkodva megvonta a vállát. Nem jár olyan gyorsan a posta, csak várjon türelemmel. Hogy van? Aztán a Tigrisre terelődött a szó. Makos Gábor fél fordulatot csinált, azt hitte ott áll mögötte, de az állat bent feküdt a szobában. Innen csak erőteljes hátát és a combjai darabját lehetett látni.
1: Még mindig nem evett?
0: Kérdezte a főhadnagy. Nem, mondta elgondolkozva Makos Gábor, és azt hiszem a vízhez sem nyúlt. Bár lehet, hogy éjszaka iszik, nem tudom, nem emlékszem pontosan este mennyi víz volt a vödörben, majd megfigyelem. Aztán elgondolkozva hozzátette. Remélem, nem sokáig leszek a szolgálataira utalva. Nem találtak ki még semmit a nagy fejűek?
1: Azt hiszem, minden a maga viselkedésétől függ, mondta Káptalan. Nem próbált megzökni?
0: De többször is.
1: És?
0: Makos Gábor a fejét rázta, inkább elismerően, mint bánatosan. Nem, ettől a Tigristől nem lehet meglépni.
2: Szolga Erzsébet válasza fogságának 3. hetében, tehát jóval 2 héttel a levél elküldése után sem érkezett meg. Sokáig remélte, hogy az ezredes nével vagy Adriennel szót válthat, de már napok óta egyikük sem jelentkezett. Pedig néha éjszakánként öröngbe rázta a csengőt, üvöltözött. Az öreg házvastag falai vízhang nélkül nyelték magukba a hangot. Megtörtént, hogy napokig feküdt egy helyben. Káptalan szólítására sem kelt fel az ágyról, nem is válaszolt. Az ételhozók még az előző napi szállítmányt is ott találták reggel a Rács előtt. Egyik éjszaka halk neszekre ébredt, mint a kopogást hallott volna. Felugrott, a Rácshoz rohant.
1: A konyha túlsó bejáratánál sápatan állt Adrien, még a kilincset sem engedte el. Nem is köszönt, amikor a férfit meglátta.
3: Hogy el a lábát?
1: Suttogta.
3: Figyelhetnek?
1: Tehát az Istenért mi van? Már azt hittem elköltöztek.
3: Nem, nem, csak megtiltották, hogy magával beszéljük. Nem is szabad mutatkoznunk maga előtt. Ne haragudjon, anyám idegroncs lett már.
1: Makus Gábor elhűlve hallgatta a lányt. Szorosan a rácshoz tapadt, szeretett volna Adrienhez közelebb kerülni.
3: Látja, még én panaszkodom,
1: mondta sziszenő nevetésre a lány.
3: Sokat gondolok magára.
1: Jöjjön közelebb, szeretném megfogni a kezét, mondta tompán Makus Gábor.
3: Nem merek, ne haragudjon, nem merek.
1: Makus Gábor a rácsnak nyomta a fejét. A halántékát embertelen fájdalmat okozva szorította a két vastút.
3: De ha valami kívánsága van, szeretnék tenni magáért valamit.
1: Néhány pillanatig szótlanul álltak a sötétben, aztán Makus Gábor elvékonyodott hangon megszólalt.
3: Konyakot, egy üveg konyakot hozzon és adjon fel egy levelet. Fél óra múlva jön érte. Konyakot csak holnap tudok hozni,
1: suttogta Adrien, de erre a férfi már nem felelt. Visszament a szobába. Meggyújtotta a villanyt, durván nekirögte a széket a Tigrisnek, amikor leült az asztal mellé. Pár perc alatt elkészült a levéllel, kuszán gondolatról gondolatra ugrálva írt. Sok betűt kihagyott, de nem javított ki benne semmit. Megcímezte a borítékot, lekattintotta a villanyt, és a levéllel odaállt a rácshoz. Várta Adrient. Nagy sokára jött vissza. Nagyon szerette volna, ha Adrien keze az övéhez ér, de nem ért össze a kezük. És a lány aztán már nem is szólt semmit, sietve, szinte menekülve ment ki a levéllel a konyhából. Másnap hiába várta Adrient. Reggel káptalan tüntető kedvességgel beszélt vele. Délfelé furcsa döndüléseket hallott, nem tudta mire vélni. Este meghallotta Adrien üvöltését, nem tudta pontosan kivenni, mit üvölt. Szavarta az öreg asszony behallott szó, jajveszékelése is. Valami olyasmit vélt hallani, Gábor,
3: elvisznek, jaj!
1: Aztán, mintha ezt a szót hallotta volna, hogy levél! De semmit nem értett pontosan, és egyszerre, mintha éles kés metszette volna el a kiáltozást. Csend támadt. Makus Gábor az asztalhoz ugrott, felkapta a kulcsot, a reszkető kézzel illesztette az árba, kimászott a résen, felrántotta a konyha ajtaját, felüvöltött. A belső ajtón kívül egy széles, keresztpántokkal átlózott, tömör vasajtót talált. Belülről nem volt kilincse. Szűkölve feszítette neki a vállát. Az ajtó meg sem moccant. Makus Gábor erejét vesztve csúszott a küszöbre. A Tigris félőrülten futkosott a konyhában, Makos Gábortól a rácsig. Egy-egy pillanatra reszkezve megállt a férfi előtt, megint parancsváróan, türelmetlenül, és mikor Makos Gábor a konyha kövére csúszott, a Tigris felmordult, a vasajtóhoz ugrott, és még az ugrás lendületével jobb mancsát a keresztpántok kikszire vágta. A tömör vasajtó újnyi szélesen, a tetejétől az aljáig végig repett. Egyetlen lehetséges reakcióként elüvöltötte magát. Vissza! Vissza! A Tigris lesúnyt fejjel, vinnyogva ment vissza a rácshoz, s bemászott az ajtón. Ez furcsa volt. Még soha nem hagyta egyedül Makos Gábort. Bár most nem is gondolhatott szökésre, hiszen a végigrepett vasajtó még mindig szilárdan állt az ajtókeretben. Másnap, amikor az ételhozók zajára kísérhetett a rácshoz, szigorú, ráncba szedett homlokok, résgyire szőkült szemek és géppisztolycsövek fogadták. A fegyverektől megijedt, bár az is rögtön világossá vált előtte, hogy a kintiek félnek tőle. A vasajtón tátongó repedéstől megrémültek. Mi történt itt tegnap? Szólalt meg szemrehányó hangon. A főhadnagy nem a kérdésre válaszolt. Ön fogoly, mondta erőteljesen megnyomva a szavakat, és ebben a hangsúlyban az is benne foglaltatott, hogy Makos Gábornak itt nem lehet kérdezni valója. Köszönöm, hogy idejében fölhívta rá a figyelmemet. Káptalan lassan Makos Gáborra emelte a tekintetét. Ne csináljon semmi ostobaságot, vigyázzon.
0: A szelíd hangtól Makos Gábor fölbátorodott, sziszegő gyűlölettel kiáltotta. Hát a leveleim? Mi van a leveleimben? Az üvöltésre a tigris megint kiugrott a szobából. Mozdultak a fegyvercsövek. Ne üvöltsön, suttogta káptalan. A tigrisre nézett. Szeretett szánalom meg harag kavarodott benne. Menj vissza, mondta gyöngéden. A tigris most hang nélkül ment vissza a szobába. Mi van a leveleimmel? Miért akarja tönkretenni? Kérdezte csendesen káptalan.
3: Kicsodát?
0: Nézett rá csodálkozón. Tudta ugyan, hogy csak Szolga Erzsébetről lehet szó, de időt akart nyerni, mert az a változat, hogy a lány tönkre megy, ha értesül a helyzetéről, ezébe se jutott. Azt a lányt, válaszolta a főhadnagy. Szolga Erzsébetet. Amikor a tiszt kimondta a nevet, Bak düh öntötte el, mint a legszemélyesebb szentül őrizett dolgaiba túrtak volna ocsmány szennyes kezekkel. Nyugodjék meg, mondta a főadnagy. Ha igazán szereti, helyesli, amit tettünk. Mit csináltak? Megírtuk neki, hogy ön eltűnt. Valószínűleg külföldre szökött. Azt írtuk, nem tudjuk, miért tette. És neki azért írtunk, mert tudomásunk szerint ő volt az egyetlen, akivel ön kapcsolatban állt. Neki támaszkodott a rácsnak. Erre elhagyta. És ő eddig egyszer sem írt. De igen, mondta káptalan, többször is. Nem sok értelme van, de ha akarja, behozhatom. Bizonyára engedélyezik. Fiszkok! Rohadékok! Sírva fakadt. Bement a szobába, az ágyra dőlt, rázta az okogás. A tigris odaállt mellé. Melegen, vigasztalni akarón nézett rá. A szeme barnának tűnt. Makos Gábor kinyújtotta a kezét, és megsimogatta ragyogó, fehér sejmes tiszta szőrét. A tigris tekintetétől megnyugodott. Furcsa jó érzés ömlött szét benne. Nevetségesnek érezte korábbi félelmeit. Szolga Erzsébet leveleit csak másnap olvasta el. Habzsolva olvasott, pár óra múlva már betéve tudta Szolga Erzsébet leveleit. A világos, tisztán rajzolt betűkkel írt sorokból kiderült, hogy a lány még mindig nagyon szereti őt. És az elmaradt levelek nem bizalmatlanságot, hanem féltést ébresztettek benne. A meleg szavak furcsa módhatottak Makos Gáborra, ahelyett, hogy biztonságérzetét növelték volna, elgyengítették. Kínos reménytelenséget keltettek benne. Naposztat idegesen mászkált föl s alá a tenyérnyi szobában. Éjszakánként rosszul aludt, hánykorulott az ágyban, és számtalanszor arra riadt, hogy kiabál. Nyugtalansága átragadta a tigrisre is, és a sok felesleges mozgás, ideges hang átmeneti jelleget kölcsönzött a lakásnak. Makos Gábor úgy érezte, élete változás előtt áll. Egy éjszaka koppanást hallott az ajtaján. Világos nyári éjszaka volt, a holdfénynél akár olvasni lehetett. Egyszerre emelték fel a fejüket a tigrissel, ebből gondolta, hogy nem halucinál. Kitárta az udvar, azaz a kifutó felé vezető ajtót. A rácsnál egy nő állt, hátulról érte a holdfény, körvonalai élesen kirajzolódtak, csak akkor ismerte meg, amikor megszólalt.
3: Gábor,
0: suttogta a nő,
3: mit keres itt, Adrián?
0: Kérdezte hökkenten a férfi, és kilépett az ajtónyílásból.
3: Azt mondta, szeretne egy üveg konyakot. Elhoztam.
0: Maga elé mutatott. A rácson belül a földre tette az üveget. És az őrök?
3: Hátulról jöttem.
0: A kert felé intett.
3: Ismerem a járást.
0: Nem bántották magukat?
3: Nem, nem. Az újvárosban kaptunk lakást egy bérházban. Én azért... jobb szerettem itt.
0: Ide jöhet, mondta a lánynak.
3: Ne haragudjon, nem merek.
0: A ház elejénél sietős lépések kopogtak.
4: Hé, van ott valaki?
0: Hallatszott egy férfi hang.
4: Én vagyok, mondta Makos Gábor. Levegőzöm. Beszélgetést hallottam,
0: mondta gyanakodva az őr, és egyre közeledett. csizmái idegesen kopogtak a kövön. A tigristnek beszéltem, mondta gyorsan Makos Gábor, és egyúttal egy ugrással kint termett a kifutóban. Az őr megtorpant.
1: Jó, jó, mormogta. Csak ne nagyon mászkáljanak ki éjszaka.
0: Mit van úgy belezelve?
1: Azt hiszi talán elfűrészelem azt a rohadt rácsot.
0: A tigris felmordult, az őr felé ugrott, hátsó lábaira emelkedve fenyegetően támaszkodott a rácsnak. A fegyvere szó nélkül hátat fordított, elindult a ház eleje felé.
2: Ezzel egy időben Adrián is kiugrott a ház árnyékából, és eltűnt a kert bokrai között.
0: Másnap reggel káptalan bekiáltott.
1: Makos Gábor, beszédem van magával.
0: Mit akar?
1: Lesz szíves kifáradni.
0: Fölkelt, átlépett a látszólag alvó tigrisen.
1: Az éjjel járt önnél valaki.
0: Semmi közük hozzá.
1: Ne ordítson, semmi szükség rá.
0: Ki ordít a fele ebbe a rohadt bagásba? Hordják el magukat!
2: Káptalan is megdődött.
0: Vegye tudomásul, hogy büntető szankciókat léptetünk életbe. Takarodjanak!
2: Káptalan előhúzta a pisztolyát. Összeszűkült szemmel célozta meg Makos Gábort.
0: Azonnal bemegy a szobájába.
2: A tigris ugrott. A rács, mint a vaj, hajlott előtte. Eldördült egy lövés. Makos Gábor ilyetten hasalt a földre. Valaki egy sorozatot engedett a tigrisbe, de oda se neki az állat, erélyes csapásokkal verte szét a rácsot. A kintiek jobbnak látták menekülni. Elhalt a futólábak robaja, a tigris tétován hátra nézett. Makos Gábor föltápászkodott. Kibújt a rács, tigris szakított a széles nyílásán. Egy darabig bámulta az ajtó repedését, majd intett.
0: Verd szét!
2: Az állat rávetette magát az ajtóra. A vasajtó nem egész egy perc alatt szétroncsolta a fordult kis sarkaiból. A tigris azon nyomban kiugrott. A kijárat felé rohant a folyosón.
0: Állj!
2: Kiáltott Makos Gábor. A tigris négy lábát előre feszítve fékezett. Körmei nyiszegve csúsztak a kövön.

0: Nem tudott mit kezdeni magával. Először nagy szomorúság, aztán olmos fáradtság telepedett rá. A szétvert vasajton keresztül visszament a konyhába. Átbújt a rács résén, lefeküdt, és azon nyomban mély álomba merült. 3 napig nem történt semmi. A kintiek nyilván nem tudták eldönteni, mi történjék vele, és ő élvezte ezt a törvényen kívüliséget. 3 nap múlva elfogyott az ivóvize. Ahogy a szomjúsága erősödött, úgy inalt el, felhőtte jókedve. Elgondolkozva nézett a tigriste. Egy kútig el kell jutnunk. Élni akarok, mondta hangosan. A tigris, mintha értené, nagy lendülettel kifutott az ajtón, a kapunál leült, és várakozóan nézett hátra. Makos Gábor utána ment. A falhoz lapulva kikémlelt. Az utca két végén egy-egy tank állt. Na, mondta a tigrisnek. Az állat azon nyomban kiugrott a tankok elé. Tétován körülnézett, vajon merre induljon. Mindkét oldalról lőni kezdték. A tigris arra rohant, ahonnan az első lövést leadták. Makos Gábor a falhoz lapult, hallgatta az aszfalton megcsúszó lövedékek sipítását. A hangokból igyekezett rekonstruálni, mi történik odakint. A lövöldözés csak pár másodpercig tartott. Aztán meghallotta a felbőgő motorok hangját. Teljes gázzal menekülnek. Elmosolyodott. A tigris visszafutott, leült az utca közepén, és megint utasításra várt. Kikémlelt a fal mögül. A tankok eltűntek, üres volt az utca. Elindult a legközelebbi közkút felé. Rádölt a nyomókarra, arcát a vastag sugárban csurgó víz alá tartotta. A friss víz, a jó levegő és a séta elkábította. Na öreg, szabadok vagyunk, mondta a tigrisnek. A főtér felé indult. A főtér is üres volt. Makos Gábor elindult, már csak pár lépés választotta el a csemege üzlet ajtajától, amikor riadt kiáltás harsant. Makos Gábor még ebben a pillanatban tompa ütést érzett a bal vállában, és ezzel szinte egyidejűleg meghallotta egy lövés dörrenését. A vállához kapott. Nem érzett fájdalmat, de érzékeny ujjbegyei megérezték a felszakadt húst. A puskagolyó szakított a sebet. Meglőtték. A tigris a lövés pillanatában megperdült maga körül. Eliramodott a városháza irányába. Egyetlen ugrással termett fönt a városháza egyik első emeleti ablakában. Makos Gábor csak ekkor fogta fel az események jelentőségét, és torka szakadtából utána kiáltott. Vissza! Vissza! A tigris újra feltűnt az ablakban, fogai közt egy embert tartott. Engedd el! Engedd el! Üvöltötte Makos Gábor. A kiáltás azonban már ugrás közben érte a tigrist. Nehéz terjével úgy szelte át a levegőt, mint egy gazella. Makos Gábor vállához szorított kézzel rohant a tigris felé. A tigris a tér közepén zöldelő füves részre vonszolta a katonát. Ekkor már megteltek az emeleti ablakok kíváncsi fejekkel. Felbátorította őket, hogy a tigris haragja más ellen irányult. Makos Gábor rávetette magát a tigrisre, és elrántotta a katonától. Ilyetten nézte a katona halott fehér arcát, csukott szemét. Elengedte a tigrist. Itt maradsz, parancsolta neki. Oda kúszott a katonához, sértetlen karjával megrázta. Hé, ember, megsebesült! A katona megrázta a fejét, de látszott, ez csak önkéntelen mozdulat, motyogva megszólalt. Nem tudom. Maga lőtt rám? Kérdezte Makos Gábor. A katona feljajdult. Nem én. Látszott, hogy hazudik. Szóval maga, megmondhatja mindenkinek, hogy aki még egyszer rám lő, azt nem szedem ki a tigris karmai közül, érti? Újra érezte a nyilalló fájdalmat. Dühösen nézett a földön fekvő katonára. A városháza ablakaiban bámészkodó emberek felé fordult. Jobb kezével tölcsért formált a szája elé, és felkiáltott nekik. Ha még egyszer valaki rám lő, azt nem szedem ki a tigris karmai közül. Ezt jól jegyezzék meg! És ezzel, mint a színész, akinek véget ért a jelenése, hosszú léptekkel elindult a főtérről hazafelé. Az úton már lüktetett a sebe. Érezte, hogy egész testét kiveri a veríték. Mire az Attila utcába ért, már alig volt jártányi ereje. Éppen csak elvergődött az ágyáig, és belezuhant. Mikor magához tért, jó darabig nem mozdult. Aztán is csak a fejét mozdította meg, a tigrist kereste. Egykedvűen feküdt az ágy mellett. Ó, te rohadék! Suttogta Magos Gábor. Csak meg ne láttalak volna soha. Megdörlök miattad. Te. A tigris barátságosan nézett rá. Magos Gábor megadóan feküdt az ágyon. Már a szomjúság sem tűnt annyira elviselhetetlennek. Úgy gondolta, meghal.
1: Lázár Ervin, a fehér tigris. A második részt hallották. Felolvasta Szabó Győző. Zenei szerkesztő és technikai munkatárs Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Kővári Katalin. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Tália Színház Nonprofit Kft. 2016-ban.
2: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Lázár Ervin. A fehér tigris. Harmadik rész.
2: Másnap délfelé határozott lépések kopogtak a folyosón, nyílt a konyhaajtó, és egy dallamos hangot hallott. Gábor, merre vagy? Kiugrott az ágyból, oda támolygott az ajtóhoz, szélesre tárta, az öröm könnyei elhomályosították a szemét, de így is nagyon jól látta a konyha közepén álló mosolygó lányt, Szolga Erzsébetet. Szorosan átölelte, még sebe fájdalmával sem törődött, megduzzadt láztól égő karját, a lány nyaka köré fonta. Aztán fokozatosan elhagyta az ereje, szokatlanul élesen hasított vállából kín, elernyett, a lányra támaszkodott. Istenem, mit csináltak veled? Suttogott a lány, s betámogatta a szobába. A tigris ott állt a szoba közepén. Szobor mereven nézte őket. Ez az? Kérdezte a lány. Igen, mondta Makos Gábor, és bár nem akarta, hangjából érződött egy árnyalatnyi büszkeség. Azt akarta kérdezni Erzsébettől, hogy nem féle, de nem jutott rá ideje, mert a lány rászólt az útban álló tigriste. Ne menj arrébb! Félelem nélkül barátságos hangon szólt, és mégis parancsolóan. A tigris azonban nem mozdult, csupán tekintetét emelte Makos Gáborra. Na, nem értetted? Mondta ingerülten Makos Gábor. A tigris odébb húzódott. A lány nem félt a tigristől. Úgy kezelte, mint egy makrancos, de azért kedves házi állatot. Azt is megszokta már első nap, hogy az állat nem engedelmeskedik parancsainak, így hát odébb akarta küldeni, mert útban állt, odaszólt Makos Gábornak. Mondd neki, hogy menjen arrébb. Aznap este már újra volt vizük és villanyuk is. Szolga Erzsébet húslevest főzött a konyhában. A lány megigazgatta Makos Gábor fej alatt a párnát, és ugyanazzal az erőrehajlással homlokához érintette a homlokát, és megcsókolta a szemét. Nagyon jó, hogy szükséged van rám, mondta. Mi az, hogy szükségem? Már rég nem élnék nélküled, válaszolta a fiú. Azt se tudják, hogy hozzá tartozom, csak az a nő. Miféle nő? Aki eljött értem, hogy jöjjek el hozzád. Makos Gábor izgatottan felemelte a fejét. Adrián, igaz? Jó volt. Igen, azt mondta, náluk volt el albérlő. Szóval nem magadtól jöttél. Azt írták, külföldre szöktél. Az a fő, hogy itt vagy. Makos Gábor megette a meleg húslevest. Mást nem is kívánt. Szinte azonnal elaludt utána. Késő éjszaka ébredt fel. Szolga Erzsébet ott ült mellette, fogta a kezét. Hát te? Miért nem feküdtél le? Jó volt itt ülni, mondta a lány. Lehet, hogy aludtam is kicsit. Na, nyomás az ágyba. Külön kellene aludnunk, Gáborka. Félek, hogy megnyomom a sebedet. Nincs másik ágy, mondta diadalmasan Makos Gábor, és különben sem fáj a kezem. Majd a jó oldaladra fekszem, mosolygott a lány. Ha ugyan van jó oldalam, toldotta meg a fiú, és ezen mindketten hangosan nevettek. A sötétben is lehetett látni, a hangra a tigris felemelte a fejét. Pár percig mozdulatlanul feküdtek, testük élével finoman érintve egymást. A fiú épp karja lassan a lány nyaka alá csúszott, magához szorította, és olyan erősen megcsókolta, hogy keményen összekoccant a foguk. A lány feléje fordult, egyszerében a fiú oldalára zúdított a szép, domború hasa felgyülemlett forróságát. Makos Gábor öntudatlanná vált az örömtől, és ekkor megszólalt Szolga Erzsébet, halk, bocsánat kérő, de nagyon józan hangon. Küld ki a tigrist! Makos Gábor riadtan nézett körül, mintha nem értené, miről van szó, aztán végre fölöcsúdott. Mindent megtesz, mondta kesernyésen, de nem hagy egyedül soha. Mindig itt aludt ebben a szobában. Jó fél óra múlva kezdte csak a lány simogatni Makos Gábor arcát, hizelkedve a nyakához nyomta a fejét. A görcs lassan engedett, bár megközelítőleg sem sikerült a korábbi révült állapotba jutniuk. Amikor már ernyetten feküdtek egymás mellett, a lány hirtelen megmerevedett, és sírós hangon felkiáltott. Nézd! Makos Gábor oldalt fordította a fejét, és jól látta, hogy a tigris felemelt fejjel, égő szemmel nézi őket. Erről az éjszakáról később sohasem beszéltek. Puhán egybe mosódva teltek a napok. Makos Gábornak úgy tűnt, mindig vasárnap van. Sebe rohamosan gyógyult. Egy szép napon elfogyott a pénzük. Szolga Erzsébet magával hozta egy havi fizetését, és némi kis megtakarított pénzét. A fiúnak is volt még valamije, de az egész együtt nem volt több, mint egy jól kereső főhivatalnok havi fizetése. Szolga Erzsébet pénzről sohasem beszélt a fiúval, így hát az meglepődve ült fel az ágyban, mikor a lány megkérdezte tőle. Mit gondolsz, kapok én itt állást? Állást? Mi a fenének? Ha már egyszer úgy tartanak, mint egy rabot, kötelességük gondoskodni rólam. Feküdj szépen vissza, mondta a lány, segített neki visszaülni az ágyra. A győzelem ízével feküdt hát a pánnán, és a szokásosnál kissé keményebben, majdnem úgy, ahogy a tigrisnek szokott utasítást adni, így szólt Szolga Erzsébethez. Elmegy a városi rendőrségre, megkeresett káptalan főadnagyot. Elmondod neki, miről van szó. Csináljanak valamit. Ha két órán belül nem jössz vissza, kimegyek a tigrissel. A lány vitatkozni akart, mert semmi jogalapot nem talált arra, hogy őt is a város tartsa el, hiszen akkor ment ki a házból, amikor akart, és érzett magában annyi erőt, hogy Makos Gábort is eltartsa. Mégsem szólt, mert valami riasztotta a fiú hangjában, és amikor elhangzottak a parancsoló szavak, már maga is úgy gondolta, ez az egyetlen járható út. A rendőrség épülete előtt posztoló őrszem nem kérdezte meg a lányt, milyen ügybe jött, miért keresi káptalan főadnagyot. Sivár, keskeny folyosón kereste a 24-es ajtót. Kopogtatására meg sem várta a választ, azonnal benyitott. Kérem, várjon egy kicsit kint, mondta káptalan, de Szolga Erzsébet félbeszakította. Nem érek rá várakozni, Makos Gábor ügyébe jöttem. Káptalan felpattant a helyéről. Szolga Erzsébet, inkább kijelentette, mint kérdezte. A lány meglepődött, kutatóan nézett a rendőrtisztre. Igen, az vagyok. Káptalan kijött az íróasztal mögül, katonásnak szánt meghajlással kezet fogott a lányjal. Találkozott már Makos Gáborral? Kérdezte. Nála lakom, mondta Szolga Erzsébet. Tudjuk, hogy hetek óta lakik nála valaki. Igen, én. Szolga Erzsébet nagyon vigyázott, hogy a hangja tárgyilagos legyen. Arról van szó, hogy elfogyott a pénzünk, valamiből élnünk kell. Gábort a tigris sehova nem engedi egyedül. Én nem ismerek itt senkit. Önöknek kell valami megoldást találniuk. Hol érte a lövés? A vállát, és ha nem jövök, hagyták volna elpusztulni. Káptalan felnézett a lányra. Én egyedül nem dönthetek az ügyükben, szabadkozva hozzátette. Kis csavar vagyok csak a gépezetben. Engem nem érdekel, hogy ki dönthet, ki nem. Gábor magához küldött, és ha nem megyek haza időre, attól való féltükben, hogy valami bajom esett, a tigris és gazdája utánam jönnek. Érti, főhadnagy úr? Káptalan kis gondolkodás után a belső zsebében nyúlt, elővette a pénztárcáját, s négy darab papírpénzt adott a lánynak. Kölcsön, mondta, s holnap után jöjjön el újra. Jó, a lány elvette a pénzt. Telefonon is el lehet intézni, igaz? Természetesen, vágta rá túl gyorsan Káptalan. telefonáljon. Szóval Erzsébetnek mégsem kellett bemenni a rendőrségre. Telefonálnia sem kellett. Mert másnap, tehát a rendőrségre megbeszélt látogatás előtt 24 órával, megjelent az Attila utcai házban, káptalan. Jól tudta, a Rács rendszer, a vasajtó rég a múlté. A Tigris szabadon járhat kellett a házban. Mégis bejött a folyosóra. Ki ez az őrült? Kérdezte még az udvaron kopogó léptekre Makos Gábor. Biztos az a rendőr, mondta lassan Szolga Erzsébet. A férfi nem tudta, milyen rendőrre gondol. Meglepődve fordította feléje a fejét, de már nem volt ideje befejezni a mozdulatot, mert káptalan megszólalt a folyosón. Haló, merre vannak? A nyitott ajtón át meglátta a folyosón áldogáló káptalant, s a rendőr is észrevette őt. Makos Gábor gyűlölködve nézte a tisztet. Mit parancsol? Megtárgyalták az ügyüket, mondta farccal káptalan. Mondja! Azt gondolják, nem jó, ha a Tigris itt van a városban. A Tigris ott van, ahol én, mondta Makos Gábor némi gőkkel. Igen, tudjuk, bólintott tárgyilagosan káptalan. Legjobb lenne, ha elköltözne a városból. Hova? Kérdezte Makos Gábor. Mit gondol, hova fogadnak be ezzel a Tigrissel? Nem más városba, válaszolta a tiszt. A hegyen berendeztek maguknak egy erdészházat. Ott kellene lakniuk. Az erdőben. És miért nem maradhatnánk itt? Nem ártunk senkinek. Félnek az emberek. Tőlem? Kiáltotta Makos Gábor dühösen. Nem öntől. Az ajtóban megjelent Szolga Erzsébet. Kurta pillantást vetett káptalanra. Makos Gábor felé fordult, ujjait lazán a fiú csuklójára fonta. Jobb lesz ott, mondta. Mindig szerettem volna erdészházban lakni. Jó, de van egy kikötésem, mondta Makos Gábor káptalannak. Parancsoljon! Szeretném, ha Adriánék visszaköltözhetnének ide. Jól érezték magukat itt. A főhadnagy megkönnyebbült. Semmi akadálya. Ahogy önök kiköltöznek, visszajöhetnek. Ha akarják, megnézhetik az erdei házat. Ha esetleg nem felelne meg, Makos Gábor félbeszakította. Megfelel. Ha maga azt mondja, hogy jó, akkor nincs mit nézegetni rajta. Káptalan hirtelenében nem tudta megállapítani, komolyan mondja, vagy gúnyolódik. De azért könnyedén meghajtotta magát, mint aki jól megszolgált, dicséretet kapott. Egy rabszállító kocsit küldtek értük. Makos Gábor ijedten nézte az ablaktalan szürke dobozt. Mit akarnak? Káptalan elmosolyodott. Bár valóban semmi jelentősége. Először én is bútorszállító kocsival akartam jönni, de azt mondták, nem megy el a hegyi utakon. Már csak azért is jobb ez a kisebb kocsi, mert én vezetek. És nem vagyok valami nagy menő. Egy böhöm bútorszállító kocsival biztos kutyaszorítóba kerülnék. Miért maga vezet? Hunyorgott Makos Gábor. Nem vállalta senki. Félnek. A város már most üres, pedig csak egy óra múlva indulunk. Makos Gábor boldogan ült a félhomályos fülkében, kezét Szolga Erzsébet vállára tette, és időnként megsimogatta a Tigris fejét. Csak az út vége felé kezdett szorongani. A kocsi döccenéseiből érezni lehetett, hogy elhagyott utakon járnak. Amint megállt az autó, káptalan kitárta az ajtót. A félhomályos kocsiba beáradt az őszi napsütés, és a hullani készülő falevelek, meg az eső áztatta avar szomorkás, mégis megkönnyebbítő illata. A kocsiból egy patak völgyére láttak. Szelíd, füves táj, néhány kecses, szinte tavaszinak tűnő, röppenni kész bokor, s a patakpartot jelző fűzek, s vízinövények cakkos vonala. A Tigris ugrott ki elsőnek, ügyet sem vetett az ajtókilincset szorongató káptalanra, hóbortos vidám futással iramodott el a patak felé, majd hogy bukfencet nem vetett. Látod, kell neki a mozgás, mondta Szolga Erzsébet. Makos Gábor nem is hallotta, elmélázva nézett a Tigris után. Boldog, mormogta. Akkor minden rendben, akkor nincs baj. A ház a réttel szemben állt, egy emelkedő aljában, közvetlenül az erdő szélén. Nem egyszerű erdészház volt, annál nagyobb, méltóság teljesebb. Makkos Gábor most már mosolygott. Hirtelen támadt jókedvében átölelte szolga Erzsébet vállát. Jó lesz itt nekünk. A Tigrist nem érdekelte a lakás. Leheveredett az egyik szobában, úgy tett, mintha aludna. Arra szeretném kérni, mondta távozóban káptalan, hogy az udvart ne hagyja el. S ha egy mód van rá, a Tigrist se engedje elkúszálni. Jó, mondta. Nem megyünk sehová. Hát akkor minden csütörtökön jövök. Remélem, jól érzik majd magukat.

0: Az erdei házban töltött első két hét mindörökre életük legszebb ideje maradt. A Tigris is felszabadultabb és barátságosabb lett. Makos Gábor életében először érezte, hogy otthona van. Szolga Erzsébet szabadon kijárhatott az erdei házból, néha be is ment a városba. Ehhez az erdőgazdaság keskeny nyomtávú kisvasútját vette igénybe. Szabarpuszta, a kisvasút végállomása, mintegy 2 kilométerre volt házuktól. Makos Gábor már Erzsébet távozása után 10 perccel nem érezte jól magát. Hosszan bámult ki az ablakon, majd céltalanul mászkálni kezdett a lakásban. A sétafikálástól a Tigris is ideges lett, szorosan gazdája nyomába szegődött, követte a fáskamrába is. Makos Gábor a fák között szeretett volna csavarogni, süppedős avarban gázolni, legalábbis menni, kiszabadulni ebből a drótkerítéssel körülvett udvarból. A Tigrissel a nyomában bement a házba, magára kapta felöltőjét, de már az előszobában tétova lett, bizonytalanul lépkedett a kapuig, és a kilincset már meg se fogta. Nem mintha káptalan parancsa miatt nem merte volna elhagyni az udvart. A tilalom eszébe se jutott. Csupán valami rossz előérzet kerítette hatalmába, valami olyasféle, hogy az erdő veszedelmeket rejt, a fák között nem lenne biztonságban. Nem töprengett rajta, miért érzi így? Automatikusan gyalogolni kezdett a ház körül, egymás után rótta a köröket. A Tigris mindenütt szorosan a nyomában, de most már a Tigristől se vett tudomást. Egyre jobban kínoszta Szolga Erzsébet hiánya. És amikor meglátta a közeledő lányt, a Tigrissel együtt rohant eléje. Visszafelé már maga sem hitte, hogy pár perce ideges volt. Rossz álomnak, félreértésnek tűnt az egész. Pár hét múlva észrevette, hogy a ház körül egy szabályos gyalogút húzódik. Járok egyet, vetette oda Szolga Erzsébetnek, és neki kezdett a ház körüli végesincs körözésnek. A Tigris a nyomába szegődött, és olyasféleképpen viselkedett, mint a vadászkutya, amikor gazdájával vadcsapást követ. Szolga Erzsébet nem tudta mire vélni a fura szokást. Értette, hogy mozgásra van szüksége a férfinak, de miért csak azt az egyátkozott kört rója naphosszat? Csípőszelek suttyantak elő az erdőből. Lassan elromlik az idő, mondta káptalan. Ha sáros lesz az út, csak havonta egyszer tudok jönni. Télen talán még annyiszor sem. A ház előtt álltak, mint a hárman, fütyörésző szélben. Téli ruhára lenne szükségünk, mondta Szolga Erzsébet. Gondoltunk rá, ki is utalták a pénzt, válaszolta káptalan. Már meg is vehettem volna, de arra gondoltam, jobb lesz, ha maga veszi meg. Most be is mehetnél a városba, javasolta sietve Makos Gábor. A főhadnagy úr nyilván szívesen bevisz. Természetesen, bólogatott mohón káptalan. Holnap megyek be, mondta szigorúan Szolga Erzsébet. Már megbeszéltem. Csendben álltak a kapuban, míg az erdő egyik kiszögellése mögött el nem tűnt a terepjáró. Kivel beszélted meg? Kérdezte Makos Gábor. A fővadásszal. Honnan megy be a kocsijuk? Milyen fővadásszal? A szabarpusztaival. Beszéltem már róla neked. Bácski Ferencnek hívják. Aznap Makos Gábor már nem gyalogolt. Hosszasan elüldögélt az udvarra néző ablak mellett. Nézte a drótkerítéssel körülfogott irtást. Ezzel a kerttel kezdeni kellene valamit, mondta. Majd fákat ültetünk bele, mondta Szolga Erzsébet. Másnap a városba menet Bácski Ferenc mellett ült a terepjáróban. A fővadász egy kebajuszos vékony ember volt. A zöld zekét úgy viselte, mint egy tábornoki egyenruhát. Mit gondol, lehetne a kertünkben fákat ültetni? De még mennyire, mondta a fővadász. Jó, erdei televény, gyümölcsfákat akarnak, ugye? A fővadász szakkönyveket is ígért, és elmagyarázta, hogy a facsemeték számára jó, ha már most megássák a gödröket. Makos Gábor másnap nekilátott a gödörásásnak. Az esős időszakot átmenet nélkül váltotta fel a fagy. Az esővel tett alaj megkeményedett, de Makos Gábort ez sem riasztotta. Káptalantól egy csákányt kért. A csákánnyal azonban nem dolgozott sokáig. Egy délután váratlan látogató érkezett. A tigris ott lebzselt a kertben dolgozó Makos Gábor körül, és bár bizonyára már jóval korábban észrevette a közeledő puskás férfit, ügyet sem vetett rá. Így Makos Gábor is csak akkor látta meg, amikor kint a kapu előtt elkiáltotta magát. Gyanakodva figyelte az idegent, és anélkül, hogy egy lépést tett volna feléje, oda kiáltott. Mit akar? A feleségével szeretnék beszélni, mondta a férfi. A tigris, mint a puskából lőttek volna ki, megiramodott az ember felé. Makos Gábornak elszorult a torka. Olyan régen volt már ilyen helyzetben, hogy hirtelen nem tudta, mit évő legyen. Csak hosszú pillanatok múlva. Amazotta, kint a kapu előtt már a puskája felé kapott. Tudta magát elkiáltani. Vissza! A tigris fékezett, és visszasompolygott a gazdája mögé. Makos Gábor valami büszkeség félét érzett, és ki tudja miért szánalmat a kinti ember iránt. Mit akar a feleségemtől? Olyan természetesen mondta ki ezt a szót, feleségem, hogy hirtelen maga is meglepődött, hiszen most mondta életében először. Azért jöttem, mondta a puskás a félelem legkisebb jelenélkül. Ugye a felesége orvos? Nem orvos, védőnő. Amaz ekkor jött rá, hogy még nem is köszönt. Jó napot, mondta. Bácski Ferenc vagyok. Még folytatta volna, de Makos Gábor örömmel közbevágott. Üdvözlem, sokat hallottam magáról. És odaballagott a kapuhoz, kezet adott a fővadásznak. Szép állat, mondta a fővadász, tekintetét makacsul Makos Gábor háta mögé szegezve. Makos Gábor maga mögé pillantott. A tigris nyugodt volt. Nem látszott rajta ellenséges szándék. A feleségem nagyon rosszul lett, magyarázta a fővadász. Gyereket vár. Félek, hogy valami komplikáció. Ha megengedné, hogy Erzsike átjöjjön. Hát a világod a legtermészetesebb, készségeskedett Makos Gábor, és már éppen fordulni akart befelé, amikor Szolga Erzsébet megjelent az ajtóban. Kapta magára a kabátját, és elsietett Bácski Ferenccel. Amikor Szolga Erzsébet megérkezett, Makos Gábor ilyen szépnek még sohasem látta. A szeme megnőtt, megfényesedett, áradt belőle az öröm. Lehuppant a székre. Kislányuk született, mondta. Mire kiértek a mentők, már megvolt. Nehéz volt. Erzsébet lesz a neve. És mi leszünk a keresztszülei? Ferenc azt mondta, járhatnád vele az erdőt. A fővadász... Igen. Nagyon rendes ember, azt hiszem. És a tilalom? Azt mondta, nem számít. Az ő tudta nélkül senki sem járhat az erdőn. Soha nem tudja meg senki. És ő? Fejével a tigris felé bökött. Nem fél tőle. Látta, hogy egy szóra engedelmeskedik neked. Azóta nem fél.
1: Lázár Ervin. A fehér tigris. A harmadik részt hallották. Felolvasta Szabó Győző. Zenei szerkesztő és technikai munkatárs Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Kővári Katalin. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2016-ban.
2: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik. Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Tovább erősödött a forint, a jegybank elnöke szerint a hazai bankrendszer stabil és megőrizte hitelezési képességét. Az Erasmus és a Horizont programok mielőbbi visszaállítását ígéri a leendő Tisza kormány. Továbbra is súlyos aszály sújtja Magyarországot, a téli fél évben nem töltöttek vissza a talajvízkészletek. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután záporok, zivatarok kialakulhatnak. Következnek a részletek. Súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A legutóbbi támadásoknak több halálos áldozata is volt. Zaporizsjában 12 ember halt meg, 16 pedig megsebesült, amikor lakóépületeket, egy autójavító műhelyt és egy autómosó

0: Csuvasföld fővárosát, Csebokszárit is. Romániában bizalmi szavazással megbukott az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség nyújtotta be. Most az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal való egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Nikus Ordan korábban azt mondta, azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, két tegnap gyalogosok közé hajtott autójával Lipcsében egy bevásárló utcában. Két embert gázolt halálra, sokan megsérültek, többen súlyosan, de pontos adatokat nem közöltek. A Bild című német napilap úgy tudja, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
0: Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat, és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Több politikailag érzékeny büntetőügyben is felgyorsította a nyomozást az ügyészség, és több esetben átvette az irányítást a rendőrségtől, írja több lap. A hatóság az MNB alapítványok gazdálkodását, a Szőlő utcai javítóintézet súlyos visszaélési ügyét, valamint a sajtóban Gundalf ügyként ismert eljárást is vizsgálja. Jó Csaba összeállítása.
2: Jelentősen felpörgette az ügyészség több politikailag is érzékeny büntetőügy vizsgálatát, erről is több hazai lap is. A Magyar Nemzeti Bankhoz köthető alapítványok gazdálkodásával összefüggő nyomozásban például az ügyészség átvette az irányítást a rendőrségtől. Az eljárás hátterében egy feljelentés áll, amely a jegybank Pallas Athéni Domus Meriti alapítványa és az ahhoz kapcsolódó cégek működését érinti. A legfőbb ügyészség úgy fogalmaz, a gyanú megfogalmazásához az állami számvevőszék hosszabb vizsgálata szolgált alapul. A hatóságok már jelentős mennyiségű adatot foglaltak le, ezek feldolgozása továbbra is zajlik. A cél annak tisztázása, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, kik a felelősök. Ezzel párhuzamosan zajlik a Szőlő utcai javítóintézetet érintő súlyos büntetőügy is, amelyben több gyanúsított ellen folyik eljárás. Az ügyben kiskorú sértettek is vannak, és a gyanú szerint a bántalmazástól kezdve a szexuális visszaélésekig több súlyos bűncselekmény történhetett. Az ügyet korábban saját hatáskörébe vonta az ügyészség, miután felmerült, hogy a korábbi nyomozás nem volt megfelelő. Az úgynevezett Gundalf ügyben is nyomoznak. A rendőrség kiberbűnözés elleni egysége tartott házkutatást két tiszapártot segítő informatikusnál, Gundalfnál és Buthánál. A nyomozás egy feljelentés után indult, amely szerint a hatóságok elegendő indok nélkül indítottak el egy gyermekpornográfiára hivatkozó eljárást, és hajtottak végre kényszerintézkedéseket. 2023 őszén jelentették be, hogy Magyarország 200 fős katonai missziót indítanak Csád területére. A migráció visszaszorítása a terrorizmus elleni fellépés és humanitárius segítségnyújtás céljából. A tervek előkészítésében részt vett a miniszterelnök fia Orbán Gáspár is. Sajtóhírek szerint a több 10 milliárd forintos misszió ötlete is hozzá köthető, de a program végül nem indult el. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség egyelőre nem indított nyomozást, de hivatali visszaélés gyanúja miatt adatokat kért be. Orbán Viktor egy másik családtagja, a testvére, Orbán Áron üzleti köre is érintett lehet egy vízumcsalási ügyben. A gyanú szerint a csoport magas szintű politikai kapcsolatokra hivatkozva több 10 000 eurót kért külföldi munkavállalók papírjainak elintézésért, majd egy vállalkozótól előlegként átvett 17 000 eurót egymás között el is osztották. Az ügyben korábban két embert már őrizetbe is vettek. A legfőbb ügyészség hangsúlyozta, ezekben az eljárásokban kizárólag jogi szempontok érvényesülnek, és a cél minden esetben az, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján

0: egyértelműen tisztázzák a felelősséget.
1: A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le, közölte a rendőrség a vállalkozó nevének említése nélkül. Balázsi Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember tegnap egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Jó Csaba beszámolója.
2: Ha nincs adott esetben az a választási veresége a Fidesznek, akkor mit tett volna? Ugyanazt megtette volna?
3: Nem tudom.
4: Hétfő este a Kontrollnak adott interjújában jelentette be Balázsi Gyula, hogy a teljes cégbirodalmát felajánlja az államnak. A vállalkozó egy közjegyző előtt aláírt okiratban mondott le minden tulajdon részéről a kommunikációs, a médiás és a rendezvényszervező cégeiben. A döntés többek között olyan cégeket érint, mint a Lunch Design, a Lunch Event és a Newland Media, illetve ezek érdekeltségei.
3: Azt a cégcsoportot, amit én 22 éve építek, és jelenleg a államnak és kormányzatnak a rendezvényszervezési kommunikációs média vásárlási feladatokat végzi. Én ezt benne lévő minden tudással, minden vagyoni, nem vagyoni joggal én felajánlom a magyar állam részére.
4: Balázsi Gyula cégei az elmúlt években a kormányzati kommunikációs megbízások meghatározó nyertesei voltak. Több 100 milliárd forintnyi állami kampány kapcsolódott hozzájuk. A cégek összértékét ő maga az interjúban mintegy 80 milliárd forintra becsülte, de a sajtó szerint ez a fele annak az összegnek, amelyet ő profitként megtermelt az elmúlt években. Magyar Péter Rogán Antal strómanjának nevezte Balázs Gyulát, majd egy 2024-es interjúját idézte, ahol azt mondta, ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter azt írta, szintet lépett a rendszer összeomlása. Tar Zoltán úgy fogalmazott, amit most a képernyőn látunk, az pusztán a felelősségre vonás elől menekülő elit utolsó utáni krízis kommunikációja. Hatházi Ákos legköszönő független országgyűlési képviselő azt írta, úgy tudja, Balázs Gyula volt az egyik oligarcha, akinek a septében külföldre utalt milliárdjait megfogta a NAV.
1: Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagynia az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerinte túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen. A kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben nehéz helyzetet örököl az új kormány, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. Végül mindkét eseményt ugyanarra a napra szervezik. A budapesti vezetés a rendszerbuncsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepélyére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászlófelvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
5: Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
6: Magyar Péterék az országgyűlés alakulőülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
5: Rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászlófelvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészet nemzeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
6: A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a Szombatra, ők egy rendszerbúcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszerbúcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
1: Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orbán Viktor úgy véli, hogy a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Ilyennek nevezte a digitális polgári köröket, amelyeknek szerinte kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében. A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Portfólió csoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságok korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyagár emelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, amelynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák. A forint egyébként ma is erősödött.
7: A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
1: Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt. Visszahozzuk az Erasmus Plus programot. Ezt írta a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti delegációjának vezetője közösségi oldalán. Tar Zoltán, aki a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért is felel majd az új kormányban, hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy a bürokratikus akadályokat a lehető leggyorsabban elhárítsák. A céljuk, hogy minden felsőoktatásban tanuló diák, akár már idén, újra a teljes jogú részese lehessen a programnak. Brieska Dániel összeállítása.
8: A korábban állami fenntartású egyetemek többségét 2019 és 2021 között vették át a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. 21 magyar intézmény érintett, ezekben a hallgatók csak nem 70%-a tanul. Az Európai Bizottság 2022 végén zárta ki a modellváltó magyar egyetemek hallgatóit az Erasmus Plus oktatási és a Horizont Európa csereprogramból. A lépést összeférhetetlenséggel indokolták, az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban ugyanis akkor még aktív politikusok is ültek.
9: Ez nem jogállami eljárás.
8: Orbán Balázs 2023 elején nyílt hatalmi zsarolásnak nevezte az Erasmus ügyet. Akkor az ATV-ben azt mondta, nyitottak a tárgyalásokra.
9: A megállapodásra törekszünk, nem szeretnénk ebből konfliktust.
8: 2023 februárjában az összes politikus lemondott kuratóriumi pozíciójáról, az alapítványi fenntartású egyetemek diákjait továbbra sem fogadta az Erasmus program. A közvetlen támogatás felfüggesztése összesen 21 modellváltó hazai egyetemet érint. A Corvinus, a BGE, a MATE, a Semmelweis Egyetem, az SFE, a Debreceni és a Miskolci, illetve a Pécsi Egyetem is ezek között van. A kimaradt hallgatóknak a kormány létrehozta a Pannonia ösztöndíj programot, a kutatóknak pedig a Horizont programot.
5: Történelmi bűnnek tartom, hogy évek óta több tízezer magyar fiatal vagy éppen kutató esettel ezektől a lehetőségektől.
8: Az új kormány ismét elérhetővé tenné a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Magyar Péter azt mondta, Brüsszel ígéretet adott arra, hogy a diákok csereprogramja bizonyos mértékben már az új tanévben elérhető legyen.
5: A cél az, hogy minden egyetem ugyanúgy hozzáférjen természetesen az Erasmus ösztöndíjakhoz, de mivel a 26-27-es felsőoktatási tanévben az Erasmus ösztöndíj jelentkezési határidők már lejártak Európa szerte, ezért arra van mód, és erre kaptam ígéretet az Európai Bizottságtól is, hogy megoldjuk ezt a kérdést, lehetőség szerint egy hónapon belül, és hogy pótfelvételivel, különleges eljárásokkal megnyitják a jelentkezési lehetőséget a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak.
8: Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, ezt az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje írta. Tar Zoltán hozzátette, az EP képviselők a múlt héten megszavazták az Erasmus Plus következő időszakra vonatkozó megerősített költségvetését. Ennek kerete 47 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Tar Zoltán hozzátette, azon dolgoznak, hogy minden magyar fiatal, akár már idén, újra teljes jogú részese lehessen az Erasmus programnak.
1: A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Hunrenhez és az LT-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA a 22. elnöke bíztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A pályázatokat a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. Csaknem 80 ezren érettségiztek ma matematikából. Középszinten 3, emelt szinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
10: Őszintén megkönnyebbültem, amikor megláttam a feladatlapot. Az előző évekhez képest ez a feladatlap nekem sokkal jobban tetszett.
11: Király Panka Esztergomban írt középszintű matek érettségit. Azt mondta, hogy boldogan jött ki a tanteremből, igaz, a matematika az egyik kedvenc tantárgya. A Nyíregyházán tanuló Fejes Dániel szerint is teljesíthető volt a vizsga, nem voltak nehezek a feladványok.
12: Voltak koordinátageometriával kapcsolatban, síkgeometriával kapcsolatban feladatok, egyenletek, valamint egyéb algebrai feladatok is.
11: A közmédiának nyilatkozó matek szakos tanár szerint is átlagosnak mondható az idei középszintű vizsgasor. A korábbi évekhez hasonló típus feladatokkal találkoztak a diákok. Az első 12 egyszerű példát tartalmazó feladatlap megoldására 45 percük volt a tanulóknak. Itt 30 pontot lehetett szerezni. Az EduLine szerint ebben a részben a többi között exponenciális függvénnyel és gráffal kapcsolatos kérdéseket kaptak az érettségizők. Mediánt és kvartilist is kellett számolniuk, volt halmazos példa, és ismerni kellett a kör egyenletét.
13: Az első részben egy nehezebb feladat volt, véleményem szerint a valószínűségszámítással kapcsolatos feladatra 4 pont járt, itt azért a kedvező eseteket jobban le kellett írni a tanulóknak.
11: Mondta Fejes Sándor. A 70 pontos második feladatlap megírására több mint 2 óra állt rendelkezésre. A szaktanár szerint a vizsgasor A része nem volt bonyolult. Itt például másodfokú egyenlettel és függvényelemzéssel kellett az érettségizőknek foglalkozniuk. A B rész már összetettebb példákat tartalmazott. A 3 feladat közül azonban csak 2-t kellett megoldaniuk a tanulóknak. Az EduLine arról írt, hogy itt egy viharjelző magasságát, a falusi foci csapatok csökkenését kellett kiszámolni. Az utolsó feladatban téglatestre vonatkozó számításokat kellett elvégezni. A megkérdezett szakértők szerint több feladathoz szokatlanul hosszú szöveg tartozott, amely elsőre megijeszthette a diákokat, és volt olyan fogalom is, amit eddig középszinten nem kérdeztek.
13: Az utóbbi években, ahogy most is, a dobozdiagram megjelent, illetve előtérbe kerül jobban a statisztikai jellegű feladat, a népességgel kapcsolatos feladat, amely során százalékot is kell számolniuk, vagy egy számtani mértani sorozattal kapcsolatos összefüggést kell felfedezniük a szövegbe elbújtatva.
11: Tette hozzá Fejes Sándor. A középszintű matematikai érettségi a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint sem okozott meglepetést a diákoknak.
14: Alapvetően nagyon nyugodt légkörben, jó hangulatban vizsgáztak a diák, és akik kijöttek, sokan idő előtt végeztek, egyértelműen azt mondták, hogy nem okozott számukra problémát. Hát azon, hogy országszerte is azok, akiknek a céljuk csak az volt, hogy ne bukjanak meg, tehát sikeres érettségit tegyenek, őnekik is sikerülnie kellett, és akiknek komolyabb célkitűzései voltak, 90% fölött eredményeket szerettek volna elérni, mert szükséges a továbbtanulásokhoz. Szerintem akik készültek, azoknak ez sem volt teljesíthetetlen feladat.
11: Mondta Horváth Péter, aki egyben a győri Révai Miklós gimnázium igazgatója is. Az idei matematikai érettségi hivatalos feladatsorait, valamint a javítási értékelési útmutatókat az oktatási hivatal szerda reggel 8 órakor teszi közzé a honlapján.
1: Továbbra is súlyos aszály sújtja Magyarországot. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. A csapadékhiány mellett nagymértékű fagykár is érte a növényeket. Illés Anna összefoglalója.
15: Éveken átnyúló asszályra kellett felkészülnünk, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben egy évnek a csapadék átlaga hiányzik a vízmérlegünkből.
16: Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. Gacsály József a Kossuth Rádióban kiemelte, a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek, ami tovább ront a több éve tartó szárazságon. Felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Hozzátette, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
15: Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megfeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt vízszereket hoztunk létre. A Vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyekkel tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező, úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
16: Gacsály József elmondta, a Vizet a tájba programban a gazdák eddig 29 ezer hektár terület felajánlásával csatlakoztak, idáig ezek 14%-át vonták be az árasztásokba.
17: Gyakorlatilag meg frissben nem volt csapadék. Van olyan vízügyi igazgatóság, másfél milliméter volt az átlaguk, és 40-50 milliméternek kellett volna lenni áprilisban. Ez a csapadék, ez most már halmozottan hiányzik a földekről.
16: Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke beszélt. Petőházi Tamás közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok termés hozamán is segíthetnek kismértékben.
17: A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföldi vidéken, ahol már nem termesztett a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosok előretörését is jelenti.
16: A klímaváltozás a gyümölcsöket sem kíméli. A szőlőültetvényeket példátlan mértékű fagykár érte néhány nappal ezelőtt, közölte a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, Fritman Kozma János elmondta, több helyen az egész termés elfagyott. Közölte, a legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken van.
18: Mivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább az óriási aszá is segít ebbe, hogy talajnak nagyobb a kisugárzása. Víz semennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, a homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homokos részek vagytak el. Úgyhogy ez is hozzásegítnek, ez a klímaváltozás egyre rapszodikusabb az időjárás. Amit konkrétan tudunk az, hogy a mátrai, egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti a kár.
16: A múlt hétvégén azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Magyar Péter leendő kormányfő Kajdos Lászlót, a Tisza kormány majdani élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszály és a hazai vizek alacsony szintje miatt.
1: Szakemberek szerint már tavasszal is érdemes úgy védekezni az UV-sugárzás ellen, mint nyáron. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza a Kossuth Rádióban azt mondta, a megfelelő ruházat, valamint a naptej használata mellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a D-vitamin bevitel szempontjából a napfénynek fontos szerepe van.
19: Laboratóriumilag ezt legalább így évente egyszer érdemes leellenőriztetni, hogy milyen a D-vitamin ellátottság. Ez ugye nagyon fontos lesz az immunrendszer számára, ez ugye kevésbé ismert. Nyilván a csontok azok ismertek, hogy a D-vitamin háztartása nagyon összefügg a csontozatnak az állapota, de tulajdonképpen a mentális egészségünkre is kihat az, hogy milyen a D-vitamin szintünk.
1: Idő alapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a nyári programsorozatok idején, május 21-e és 31-e között, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején is igénybe vehető a kedvezmény, közölte a MÁV. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az utasok egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek a meghatározott időkereten belül. Bővebb információk a MÁV csoport honlapján érhetők el.
20: Időjárás jelentés.
1: Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Budapesten 21 órakor 20 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1011 hektopaszkál, alig emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
20: Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
21: Egykor a Festetics család járt ide kocsikázni az egyedülálló természeti környezet miatt. A Gyenesdiási nagymező korábban a környékbeli lakosok gazdálkodási területe volt, ma szabadidőpark túraútvonalakkal, 16 állomásos tanösvénnyel és erdei tornapályával.
20: A hely. Riport műsor. Szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
22: Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
23: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
24: Ez a Sportvilág.
25: Vezet az Arsenal az Atletico Madrid ellen a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjében. Söpréssel bajnok a Pécs a női kosárlabda NB1-ben. Maga biztosan nyert a női vízilabda válogatott Japán ellen a világkupán. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
24: Sportvilág.
25: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódott Londonban. Arsenal Atletico Madrid 1-0 73. percben, a gólt a 44. percben Saka szerezte, és ezzel összesítésben 2-1-re vezet az angol csapat. A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik, a Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden a CV de francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. A klub történetében először bajnok a Pécs a női kosárlabda NB1-ben. A Pécs DVTK döntős párharc harmadik mérkőzéséről részletek a találkozó egyik rádiós kommentátorától, Nyágói Gergelytől.
0: 77-49-re győzni tud a Pécs hazai pályán, azaz 28 ponttal megveri a Diósgyőrt csapatát. De akkor lássuk is, hogy mi történt a mai mérkőzésen. Hát mi más történt volna? Bajnokavatás gála mérkőzéssel NK Universitas Pécs Unterm Diósgyőrt 77-49. 2500 néző zsúfolódott össze a Lauber Dezső sportcsarnokban, és a nagyjából 50 vendégszurkolót leszámítva mindenki egy célval érkezett megünnepelni a pécsiek bajnoki címét. Jogi Zsejko tanítványai ugyanis 2-0-ás előnyről várták a harmadik mérkőzést, és a hatalmas tét láthatóan nem leblokkolta, hanem feltüzelte játékosait. Rátkai és Vargvalis triplájával világrajtot tett az MKA, 10-2-nél jött is Völgyi Péter időkérése. Ez sem segített, 18-3-nál már 15 pont volt az előny, ami az első negyed végére ugyan 13-ra olvadt, 23-10-re vezetett a Pécs. A második negyedben ugyan némiképp behúzták a kéziféket a csapatok, 4 perc után még mindig csak 28-14 volt az állás, ám nem sokkal később Studer triplájánál felrobbant a csarnok, 20 pontosan nőtt a különbség. A félidőben 41-23 állt az eredményjelzőn, sokkal jobban lepattanóztak a hazaiak, a vendégektől a 9 pontos Grigelaus kétje tartotta a lelket a miskolciakban. 2 gyors 3 pontosval kezdte el a zárkózást a félidő után a Diósgyőr, 43-33-nál Joki Zsejkónak kellett időt kérnie. 50-36-nál viszont Török Ágnes újabb triplája után ismét fellélegezhetett a hazai közönség, Dulponka hármasával pedig ismét tekintélyes lett a differencia, a harmadik negyed végére 55-42-re módosult az eredmény. A negyedik negyed aztán 2 pécsi triplával indult, majd 3-mal, sőt 4-gel és 5-tel, 69-46-nál pedig 3 perc után másodszor kért időt a Diósgyőr. Hiába önkívületben játszottak a hazaiak, Török Ágnes büntetőivel már 30 pont volt a különbség. A végére csak a különbség volt a kérdéses, nos ez végül 28 pont lett. 2014 után 12 év elteltével ünnepelhetett ismét bajnoki címet női kosárlabda csapat, az NK Universitas Pécs pedig első diadalát aratta. Még egyszer tehát a végeredmény, NK Universitas Pécs, Diósgyőr 77-49, bajnok a Pécs!
25: Az NK a Pécs magyar válogatott játékosa Studer Ágnes Balogh Balázsnak nyilatkozott a mérkőzés után.
2: Ági, gratulálok a bajnoki címhez, hát ez annyira sima volt, hogy szerintem erre senki nem számított, hogy a mindent eldöntő mérkőzés számotokra ennyire jól alakul. Majd minek köszönhető ez? Például annak, hogy bátran dropptátok az elején is a triplákat?
3: Megmondom őszintén, úgy jöttünk ki a mérkőzésre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy 2-0-ra vezetünk, hanem ugyanúgy beállni, mint az első két mérkőzésben. A mérkőzés az meseszerű volt, amilyen magabiztosan mindent bedobtunk. Én annyira büszke vagyok, mert az, hogy ezt a meccset, ezt így tudtuk megnyerni, és fizikálisan így bírtuk. Ez a kemény munka, amit augusztus óta együtt csinálunk, ugye nagyon sokakkal már tavaly óta, és beérett a gyümölcse a sok munkának, és hihetetlenül büszke vagyok, mert így egy ilyen Miskolcot megverni, ez egy hatalmas dolog, és ezért a csapatért bármit, az életemet rájuk bíznám.
2: Söpréssel nyertetek, ahogy szokták mondani, és egy fiatal csapattal, légiósok nélkül, ez még jobban emeli annak a dicsőségét, hogy bajnokok vagytok.
3: Persze, tudtunk reagálni, rengeteget adtak hozzá a légiósaink a szezonba, és itt van az, hogy olyan karakterekből áll a csapat, olyan tényleg személyekből, akik mindenki fel tudott lépni, amikor kellett. Minden mérkőzésen más hozta a pontokat, mindig fel tudtunk lépni. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy még alig hiszem el most, hogy ezt így tudtuk megnyerni, és büszke vagyok mindenkire.
2: Kimaradtál a világbajnok és elejtezőre az utolsó pillanatban a keretből, ez most egy pici elégtétel?
3: Igen, abszolút. Megmondom őszintén, az egy elég nagy vágás volt nekem. Eléggé padlóra küldött, és végig azon gondolkodtam, hogy a következő időben csak ezen fogok dolgozni, hogy a végén a bajnoki címet elhoztuk, és sikerült. Úgyhogy igazából most azt mondom, hogy nem bánom, mert az a kudarc az hozzám tett, aki most vagyok, és ahogy tudtam vezetni most a csapatot.
25: A Pécs válogatott játékosát, Török Ágnest Nyágoly Gergely kérdezte a bajnoki cím megszerzése után.
4: Nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni erről a mérkőzésről, a döntőről, és úgy gondolom, hogy a te teljesítményedről, hiszen amikor tudtuk azt, hogy Lexi Hád és Julia Reisinger van, nem lehet itt a csapattal, akkor mindenki azt mondta, hogy a Diógyőr az esélyesebb, ha csak nem, a pécsieknél lesznek olyan egyéniségek, akik fel tudnak lépni és vezérek kiválnak. Hát te abszolút vezéré váltál.
5: Nagyon szépen köszönöm. Igazából, amikor tudtuk, hogy ők nem lesznek velünk a döntőben, a két legfontosabb játékosunk lényegében, akkor tisztáztuk magunkban, hogy ebben a döntőben le kell dobni minden láncot, és mindenki filter nélkül kell teljesítsen, őszintén és szívből mindenki tenni a pályára. Nem sokan tettek volna arra, hogy nekik 3-0 lesz az a döntő, inkább az, hogy 3-0 lesz a BVTK-nak. Azt hiszem, hogy mindenki abból töltekezett a csapatban, amilyen csapatkohézió nekünk volt, illetve amilyen energiát adott az, hogy sokan úgymond ellenünk fogadtak.
4: Emlékszem, amikor 2 éve megérkeztél Pécsre, itt voltam a bemutatásodon, és akkor arról beszélgettünk, hogy azért jöttél Pécsre, mert bajnok szeretnél lenni a Pécssel. Ez sikerült. Még mindig ott van a táblán a végeredmény, 77-49. Felfogtad már, hogy magyar bajnok vagy a pécsi csapattal?
5: Lassan kezdem felfogni, de ez 2 év munkája volt, de ha úgy veszik, akkor 15 év munkája. Nekem ez az első bajnoki címem, és nem cserélném el más csatorra, akár máshol voltam, akár itt, mert ez egy csodálatos szezon volt, én örökre emlékezni fogok rá, és egy méltó megkoronázás volt a 3-0, hogy itthon fejeztük be a Lauberbe teli csarnokkal. Nagyon büszke vagyok erre a brigádra.
4: Ha jól tudom, akkor neked még élő szerződésed van. Van ennél feljebb, hiszen ezzel megvan az autentikus Euroliga szereplés, ami azért azt gondolom, hogy minden kosaras álma.
5: Én azt gondolom, hogy egy álomszerű folytatás lenne, hogyha az Euroligában méretethetnénk meg magunkat jövőre. Szerintem ez lenne a következő lépcsőfok, egy olyan lépcsőfok, ahol meg tudjuk, össze tudjuk mérni magunkat az Európa krémjével klub szinten. Nagyon remélem, hogy sikerül, és lehetővé teszik a körülmények is, hogy ez a brigád tud jövőre az Euroligában versenyezni. Én legalábbis nagyon szeretném.
25: Esélyünk sem volt ma, nyilatkozta DVTK játékosa Lelik Réka Nyágoly Gergelynek.
6: Nagyon csalódottak vagyunk, nem tudok mit mondani, keresem a szavakat én is. Esélyünk sem volt a mai mérkőzésen, elnézve az eredményt. Sajnos az első két mérkőzésen a keménységben felén tudtak javulni, itt pedig se keménységben tudtuk felvenni a versenyt, se taktikailag, se hogyan tulajdonképpen a játéknak az összes szegmenségben legyőztek minket, úgyhogy minden elismerésem tényleg a Pécsnek. Kimaxolták. Nyilván most visszakozhatnék, hogy ilyen sérültjeink vannak, olyan sérültjeink vannak, nekik is hiányzott 2 kulcsemberük, ők ezt jobban ki tudták sajnos használni ezt a szituációt.
4: Tudom, hogy még korai, nagyon korai a szezonról véleményt mondani, de nyilván mondjuk a Diósgyőr az Euroligában bejutott a második csoportszakaszban, de nem volt meg se a bajnoki győzelem, sem pedig a Magyar Kupa 4-es döntő. Most nagyon csalódottak vagytok?
6: Mondhatni, igen. Nyilván egyik kupában sem sikerült azt elérnünk, amit szerettünk volna. Nyilván az Euroliga a szereplés az örvendetes, és ez egy tényleg tök nagy kihívás, meg tök nagy megtiszteltetéset játszani minden alkalommal, de igazából nem ez volt a célunk, tehát sajnos ez most így alakult, nem szeretnék se kifogásokat keresni, se semmi, legyőztük saját magunkat tulajdonképpen az idei szezonban, úgyhogy ennyi.
4: A szurkolóitok ma is fantasztikusak voltak, mint mindig mellettetek voltak, viszont azt hiszem, hogy egy igazi sportember legjobb ismérve az, hogy amikor valami nem sikerül, akkor is nem leszeget feje, hanem igenis nagy előre nézve megy tovább, és ezúttal nem ti voltatok a legjobbak, de hát semminek nincs vége, jövőre újabb szezon.
6: Nyilván remélem mindenki levonja ebből a tanulságot, mert mindig vannak tanulságok. Remélem, hogy ebből is erősödni tudunk és fejlődni, és a szurkolóknak meg köszönjük szépen az egész éges támogatást. Tényleg, főleg azoknak, akik jóban és rosszban is mellettünk voltak. Igazából látod, most is ünnepelnek minket. Biztos vagyok benne, hogy nagyon csalódottak ők is, mi sem így terveztük, de tényleg köszönjük nekik az egész éves támogatást, akik tényleg jobban, rosszban ott voltak.
25: Egy győzelemre van a döntőtől a Szolnok és a Szombathely a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Olaj 87-82-re Pakson, a Falkó pedig 91-81-re Kaposváron nyert az elődöntő második mérkőzésén, így 2-0-ra vezet a párharcban. Az ötödik helyet az Albafehérvár játszhat, miután Sopronban is győzött.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
25: A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért játszott rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyarok holnap a tengeren túliak elleni siker esetén tovább juthatnak a döntőbe. A magyarok egyik újonca, Lendvai Zoé így értékelt.
8: Én úgy gondolom, hogy inkább fejben dőlt el ez az egész. Tegnapi nap után, meg az eddigi meccsek után azért Sanyi is utalt rá, hogy most már inkább ez egy készülés a jövő évi világbajnokságra, úgyhogy most már kapjuk össze magunkat. Úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút most már gördülékenyebb volt minden, kicsit összekovácsolottunk, vagy így egybe jöttünk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt a holnapi mérkőzésre leginkább. Én nagyon élvezem. Nem tudom, hogy erre lehet-e más mondani. Én nagyon-nagyon élvezem. Rosszabbra számítottam, kevesebb játék lehetőségre számítottam. Most azért ez egy furcsa felállás, mert nem azt kell játszanom, amit a klubban játszom, de abszolút élvezem, nagyon. A lányok, az idősebbek, nagyon kedvesek, nagyon-nagyon segítőkészek. Sanyi is, mindenki, szóval az egész stáb. Én nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok békélve ezzel a helyzettel, és hát nézek elébe, amit még kell nyújtanom itt, és majd a jövőben.
25: Cseh Sándor szövetségi kapitány eltiltás miatt a japánok elleni mai mérkőzésen nem lehetett ott a csapata mellett, így a mérkőzésen Dávid Zoltán irányított.
9: Nyilván nehéz, ugye, akik mondjuk vannak olyan fiatalok, akik még nem is találkoztak ebben a játékstílusra, nem is nagyon el lehet felkészülni. Úgyhogy hiába mondjuk el, hogy mit kell csinálni, vagy hogy lesz, vagy mint lesz, amíg nem érzik a saját bőrükön, addig nyilván ez nem fog belékívódni. Így viszont már ugye, hogy már látták az első mérkőzésen, mit kell csinálni, hogy kell mozogni előlük, így most már nyilván sokkal jobb volt számásunk. Valószínűleg azért az is közre játszott, hogy a elmúlt napok után egy picikét nyilván szomorak voltunk, és ez teljesen indokolt volt, ugyanakkor azért felcsillant most a remény az előttünk lévő ausztrál-görög mérkőzés után, hogy még mindig megvan az esélye arra, hogy tovább jussunk, és szerintem azért egy kicsit ez megtudta a lányokat, úgyhogy örülök, hogy így alakult.
7: Sportvilág.
25: Véget ért a londoni asztalitenis csapat világbajnoksága magyar férfi válogatott számára, mivel 3-0-ra kikapott a favorit svédektől a 32-es főtábla első fordulójában. A mieinktől András Csaba nyilatkozott Szűcs Miklósnak.
10: Bár te jól kezdtél, 9-4-ed is volt az első játszmában. Mi történt utána?
12: Igen, 9-4-re vezettem, de ott úgy jött vissza 9-7-9-8-ra, hogy igazából nem én rontottam el a poénokat, hanem ő igazából megvillantott a tudását. Inkább 10-10-nél még volt ez a könnyebbnek tűnő tenyeres, azt pörgethettem volna még be talán, de úgy érzem, hogy hiába nyertem annak az első szetet nyerni, szerintem akkor sem tudtam volna, mert utána tényleg annyira jól játszott, hogy nem nagyon volt esély már.
10: A svédek 3-0-ra nyertek, úgyhogy egyetlen játszmát nyertünk. Ez a realitás most?
12: Lehet mondani, tehát ugye megverték Kínát, első kiemeltek a versenyre, megverték nem csak Kínát, ugye Koreát is a csoportban 3-0-ra, azért ezek a csoport eredményeik így magukért beszélnek szerintem. Ez azt jelenti, hogy már játszottak is jó pár meccset, tehát még azt sincs, hogy nem tudom, első meccs nekik, és akkor lehet, hogy nem érzik annyira a játékot, hanem mindegyik most már lehet mondani, hogy csúcsformában, és azért, hogyha ők jól játszanak, akkor azt gondolom, hogy ez lehet a realitás. Meg lehet őket szorongatni, de akkor azért egy jobb csapat.
10: Befejeztük a világbajnokságot, a főtábla első fordulójában szenvedtünk vereséget, ugye, ahogy említettük, a svédektől 3-0-ra. Az egész VB-re visszagondolva, milyennek értékeled a saját magad, illetve a csapat teljesítményét?
12: Igen, azt gondolom, hogy ez papírforma volt a svédek ellen azért, ugye szerintem abban egyetért az egész csapat, hogy a brazilok elleni meccs lehetett volna a kulcs, ugye, hogy ők amiket meg tudtuk volna várni, akkor egy jobb sorsolást kaphattunk volna, de igen, úgyhogy az volt a kulcs meccs. Az én teljesítményem, ugye a csoportban megnyertem az összes mérkőzésemet, a brazilok ellen fontos meccset nyertem, úgyhogy azzal elégedett vagyok. A Moregárd ellen igen, egy szettet még jó lett volna nyerni, de azért az is éve pedig egy jobb játékos, úgyhogy azt mondhatom, hogy a kötelezőket hozni tudtam, az extra meg most nem volt benne, vagy az ekkor extra legalábbis.
25: Szudi Ádámot hallották, és a magyar válogatott szakmai igazgatója Harci Zsolt is adott interjút Szűcs Miklósnak.
11: Én azt gondolom, hogy több volt benne. Ádámnak az első szettjét az borzasztóan sajnálom. Nyilván, hogyha megnyeri az első szettet a Moregárd ellen, akkor sem ő az esélyes, de mégis ami lehetőségünk van, azt meg kellett volna ilyen tekintetben ragadnunk. Én azt gondolom, hogy magunk lehetőségeit kihasználtuk, kicsivel többet, több is benne volt, egy-két szette, akár esetleg egy meccsel is. Én azt gondolom azért, hogy ez a svéd válogatottat, amelyik szerintem az elmúlt években még jobb lett, mint volt, nyilván nem véletlen első kiemelt és verte meg Kínát. Jelen állás szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján még nincs reális esélyünk nyerni ellenük. Fejlődnünk kell még, főleg a fiataloknak még többet edzeni, még technikásabban játszani. Dolgozni fogunk azért, hogy a lehetőség szerint még a mostani távolságot minél jobban próbáljuk szűkíteni.
13: A világbajnokság egészét tekintve mennyire vagy elégedett? Van-e benned hiányérzet?
11: Igazi komoly hiányérzetem amiatt van, hogy nagyon jó eséllyel lejátszott és nagyon jó mérkőzésen, ahol vereséget szenvedtünk a braziloktól. Akár az meglepetésnek mondható lett volna a nyerünk, de én mégis ott egy 50, az a meccs előtt is mondtam, egy 50-50 százalékos esélyt érzek. Ott azt gondolom, hogy reális esélyünk volt győzni, ott kellett volna ezáltal a győzelem által egy jobb sorsolást kaphattunk volna, és bizonyára kaptunk is volna. Amiatt van hiányérzetem, hogyha azt a meccset megnyerjük, akkor nem egy svéd csapattal, hanem mondjuk egy angollal, vagy egy szingapúrral tudtunk volna összekerülni, akivel reális esélyünk van a győzelemre.
13: Tanulságod a jövőre, mi az, amit innen elviszel erről a VB-ről?
11: Hát a legfőbb tanulság az, hogy még többet kell dolgoznunk, a fiataloknak igen sokat fejlődni, az asztalnál eltöltött időt, mint ahogy eddig is növeltük, folyamatosan növelni fogjuk, a technikai dolgokba is van még elmaradásunk. Én bízom abban, hogy ezek a fiatalok így a felnőtt korba való átállásuk után rohamléptekkel tudnak közelíteni az elithez.
25: Döntőszedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chinwentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőbe feljutott Gáfi Dalma érdekelt. A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel.
24: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
25: A Nemzeti Sportrádióban ma jobban megismerhették a Magyar Judo Szövetség elnök jelöltjeit. Mint ismert, a jelenlegi elnök Tóth László 28 év után távozik hivatalából. Négyen jelentkeztek a posztra, és május 10-én választják meg az új vezetőt. ABC sorrendben most hallhatunk négy rövid részletet a jelöltekkel készült interjúkból. A judós múlttal is rendelkező Balog Levente üzletemberrel Tóth Béla beszélgetett.
14: Én meglátásom szerint nagyon sok fiatal ment a cselgáncsozni miattam, ugye tavaly évben 15 ezer, idei évben is 10-25 ezer diáknak tartok edukációs előadást, ahol kihangsúlyozom a küzdés sport fontosságát, és ezen belül a judóét is. Azt gondolom, hogy elnökként egy jó példát mutathatok a fiataloknak arra, hogy ezt a sportágat választják. És így, mint média szereplő, az ismertségem is szerintem hozzájárulhat ahhoz, hogy még sikeresebb legyen a sportág. Ugye a marketing, márkaépítő, nem tehetségem, de abban is azért bizonyítottam már a piacon, bizonyítottam az életben. Úgyhogy azt gondolom, hogy gazdaságilag, marketing szempontból és média szempontból is hasznos elnök lehetnek a sportágban.
15: Több reformot szeretnék behozni a szövetség munkáját tekintve, ez most egy idézet a pályázatából. Itt konkrétan milyen újításokra gondol, milyen reformokat eszközölne a szövetség munkájában?
14: Én azt gondolom, hogy egy szövetség az hasonlóképpen kell működnie, mint egy gazdasági társaságnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a marketingen kellene javítani. Nem tudom jelenleg, hogy mi a szerkezete pontosan a Cselgács szövetségnek és a Szonyépőkről, de én azt gondolom, hogy az is megkíván egy kis megújítást, megújulást. Kicsit utána néztem a utána érdeklődtem egyébként. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi tők, akik az elnök alatt vannak, ők maximálisan megfelelnek annak a kritériumnak, hogy együtt végre tudjunk hajtani reformokat, és az ő munkájukra egyébként továbbra is számítanék.
15: Ezekkel a szakemberekkel egyeztetett már, tehát volt valamilyen kommunikáció ön és a szakemberek között, akiket említett?
14: Hát a főtitkára volt, meg tagokkal is volt egyeztetése, mert ugye én nem magamtól jelentkeztem erre a posztra, hanem ugye nagyon sok klub felkért, megkeresett, és felkértek rá, hogy esetleg nem vállalnám el. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyúzó társadalomat a családomnak tekintem, és azok a klubvezetők, edzők, akik megkerestek, azok egy idővel fontos szerepet töltöttek be az életembe. Én nem tudok segíteni nekik, vagy a sportágnak, ezzel örülök meg.
25: Balogh Levente mellett pályázik még a Magyar Judo Szövetség elnök jelöltségére a nehézsúlyban Európa-bajnoki bronzérmes Csidnadia Zoltán, akit Kreisz Bálint ért el telefonon.
1: Úgy gondolom, hogy a magyar judosportágban számtalan kiváló szakember dolgozik, de talán nem megfelelő vezetés vitte őket előre eddig, és rengeteg konfliktus, ellenségeskedés, klikkesedés alakult ki a sportágban. Ez hosszú évek folyamata volt, mire oda jutottunk, hogy sokan már azt mondják, hogy nem szívesen vállalnak tisztséget a judoszövetségben, mert annyi a háború és annyi az ellenségeskedés. Mindenképpen azt gondolom, hogy itt is a közösségépítés és az emberek egymás felé fordítása lenne elsősorban a legfontosabb szempont, ebben pedig egy tiszta átlátható működés kialakítása, mert nagyon sok emberrel beszéltem az utóbbi időben, és tulajdonképpen a támogatási források felhasználása nagyon sok esetben érthetetlen, nem átlátható, és az emberek nem tudják, hogy mire számítsanak, ezért inkább egymást tapossák idézőjelben, és azt gondolom, hogy egy átlátható tiszta rendszer biztos, hogy mindenki számára nyugodtabb és kiszámíthatóbb lenne, ezáltal sokkal inkább tudnának egy irányba dolgozni, egymás segítve dolgozni.
16: A főbb célkitűzések első pontja a versenyző és utánpótlás fejlesztés. Mit gondol, hol tart a magyar judónak az utánpótlás állománya? Mennyien űzik ezt a sportágat, abból milyen arányban lesznek versenyzők, és ezt hova lehet továbbfejleszteni és eljutatni?
1: Megegyező mindenkinek a véleménye abban, hogy az utánpótlás egyre rosszabb helyzetben van, egyre kevesebb gyermek űzi a sportágat. Én azt gondolom, hogy természetesen az élversenyzők rangját meg kell hagyni a támogatási rendszerben, viszont az utánpótlás klubokat följebb kell emelni, és át kell alakítani a műhely támogatási, illetve az egyesületi rangsor rendszert, tehát nagyobb súlya kell bírni az utánpótlás klubok eredményeinek, természetesen meghagyva az egyéni nemzetközi eredmények rangját, de itt valahogy ezt a szakadékot át kell hidalni. Jelen pillanatban mondjuk 20-30 országos bajnoki, utánpótlás országos bajnoki érem közelében nem ér annak a pontszámnak, amit mondjuk egy felnőtt Európa bajnoki 5. helyezés jelent. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenképpen egyensúlyt kell teremteni.
25: Csizmadia Zoltánt, a Magyar Judo Szövetség egyik elnök jelöltjét hallhatták, most pedig következzen a következő elnök jelölt, a magyar bajnoki dobogó Sulányi Péter, aki ügyvédként dolgozik, és Tóth Bélának nyilatkozott.
17: A Magyar Judo Szövetség olyan állapotban van, olyan helyzetben van, olyan múltja van, és őszintén remélem, hogy olyan jövőnek nézelébe, hogy a fontolva haladást tartanám célra vezetőnek, hiszen a problémák azok nyilván, ahogy az évek mennek, ahogy a változó világban, változó korokban, változó kihívások felmerülnek, azok jönnek. És ezeket nagy judó társadalmi összefogással lehet megoldani a fontolva haladás jegyében úgy, hogy nyilván változtatni kell, ami szükséges, és nagy tisztelettel megtartani azt, ami a múltból helyes.
15: Fontolva haladás? A hagyományőrzés és jó néhány olyan dolognak a megtartása, ami a múltból ered, de reformokat, újításokat tervez-e, vagy vannak-e konkrét elképzelések?
17: Én úgy gondolom, hogy ha így merül fel a kérdés, hogy evolúció vagy revolúció, akkor én egyértelműen az evolúció mellett teszem le a voksot. Konkrét terveket akkor tudok mondani, hogyha konkrétan áttekintettem az aktuális helyzetet, az igényeket, az elvárásokat. Én úgy gondolom, hogy konkrét reform elképzelésem nincs, hanem azt szeretném, hogy a Magyar Judo Szövetség haladjon tovább az útján, és küzdje le az összes olyan akadályt, ami szembe jön az úton.
15: Mik azok egyébként azok a területek a Magyar Judo Szövetségen belül, amiket mindenképpen fejleszteni kellene? Itt a pályázatában kiemelt az edzőképzést, valamint a technikai fejlesztéseket, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektetne, hogyha ön lenne az elnök. Tudná-e még bármilyen mást említeni?
17: Én általában úgy gondolom, hogy ezekből a alrendszerekből valamit külön kiemelni, az azért nem biztos, hogy elsődleges, mert ezeknek az egész összműködést kell produkálniuk ahhoz, hogy a szövetség sikeres legyen. Én úgy látom, hogy ezek a területek mind jól működnek, és mint mindig mindent, ezeket is lehet továbbfejleszteni, lehet fokozni az együttműködést a sporták szempontjából releváns felsőoktatással. Nagyon fontosnak tartom a sportorvosi hátteret és a folyamatos szakmai fejlesztéseket. Én ezeknek az összeműködését, a egymást fölfelé húzó kereszthatását, kölcsönhatását emelném ki.
25: Sulányi Péter mellett Tóth Krisztián is pályázik a Magyar Judo Szövetség elnökségi posztjára. Az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmest Szegő Tibor kérdezte.
18: Beadtál egy 9 pontból álló pályázatot, és megmondom őszintén, nagyon sok nagyon szimpatikus elem van benne. Ha nem haragszol, akkor a végén kezdeném, mert hogy azt írod az egyik pontban, hogy a kisebb klubok támogatása nagyon fontos, mert hogy minden tehetséges gyermek és versenyző kell, hogy lehetőséget kapjon a fejlődésre. Ez a helyzet hogy áll most? Tehát mennyi munkád lesz ebben?
19: Folyamatosan kapom a megkereséseket és a kérdéseket ezzel a ponttal kapcsolatban, ami egyrészt örömteli, mert foglalkoznak vele a szakágon belül, másrészt szomorú, mert akkor ez azt jelenti, hogy ebben van némi hiányosság vagy kiaknázatlan terület, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesz az értősködésünk és munkánk a közeljövőben. A helyzet az az, hogy az elmúlt időszakban, bár a judo felkerült, pontosabban a magyar judo felkerült a térképre, de globális szinten azt mondhatom a világ judójáról az olimpiai programban is, tehát egy nagyon fix és biztos pontja van a judónak az olimpiai programban. Ezt valamilyen úton módon követte a magyar judó is, tehát tudják az emberek, hogy mi az a judó, egy viszonylag jó hagyománya van a judónak vagy a cságásnak itthon, és kicsit szomorúan tapasztaltam azt, hogy az emberek, a gyerekek a utánpótláskorú versenyzők időközben elhagyják a tatamit vagy a szőnyeget. Ennek az egyik oka lehet az, hogy ugye eleve kevesen vannak, és a jéghegy csúcsára, mire felérnek, vagy a piramis csúcsára, mire felérnek, még kevesebben lesznek. Van egy természetes szelektáció, ugye, amikor az embernek el kell dönteni, hogy dolgozzon, egyetemre járjon, vagy sportot űzzön. A másik pedig az, hogy szerintem kicsi a merítésünk. Független attól, hogy nagyon jó óvodai és iskolai programjaink vannak, ez sokkal inkább kellene marketingelni, és akkor egy szélesebb spektrumot tudunk lefedni vele. Igazából a ponttal kapcsolatban ez volt a fő érvem és indokom, hogy miért jelölöm ezt meg a pályázatban. Fontosnak tartom azt, hogy a piramis alja a lehető legszélesebb legyen, így valószínűleg a tetejére is egyre többen fognak felérni.
18: Rajtad kívül még Sulányi Péter, Dr. Csizmadia Zoltán és Balog Levente pályázik az elnöki posztra. Milyen viszonyt ápolsz velük?
19: Három jelölt közül a Leventével beszéltem személyesen arról, hogy mik az elképzelései. A másik kettő jelölt viszonylag friss az elnök jelöltek halmazában vagy csoportjában. Én azt gondolom, hogy a judón belül pozitív viszonyoknak kell jelen lennie. Nem tudok rájuk rosszat mondani, ha tudnék, mondanék, mert nem gondolom, hogy itt egymásnak a sározása sem kell, hogy legyen a hangsúly. Én bízok abban, hogy a közgyűlés azt választja meg, akiket ők ténylegesen alkalmasnak találnak arra, hogy a sportági szakszövetséget felemelje, és ha ez én vagyok, akkor nagyon szívesen vállalom ezt a munkakört, ha pedig valaki más a szemelt füvet tudok kezet fogni, és sok sikert kívánni neki.
25: A Magyar Judo Szövetség elnök jelölteivel készült interjúkat teljes egészében a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán lehet meghallgatni, és hát elsőként az Arsenal jutott be a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot, és ezzel összesítésben 2-1-re megnyerte a párharcot. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
20: Ez volt a Sportvilág.
0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Irán felől érkező drónokat és rakétákat lőtt le az Egyesült Arab Emírségek légvédelme az elmúlt 48 órában, közölte a Monarchia Védelmi Minisztériuma. Teherán ugyanakkor cáfolta, hogy ismét a levegőből támadta volna a szomszédos, a Perzsa-öböl túlpartján lévő országot. Az Iszlám Köztársaság katonai vezetése azonban ismét megfenyegette Abu Dhabit, hozzátéve, hogy súlyos válaszcsapásokat indítanak, ha az emírségek irányából támadások érik a Perzsa országot. Ismét civil létesítményeket ért orosz támadás Ukrajnában. Zaporizsiában legkevesebb 12 ember meghalt, 16-an megsérültek, amikor lakóépületekbe, egy autójavító műhelybe, valamint egy közeli autómosóba csapódtak be a repülőszerkezetek. Tűz ütött ki egy üzletben és egy üzemépületben is. Kramatorszkban 5-en haltak meg a bombatámadások miatt. Szintén 5-en vesztették életüket a poltavai régióban, ahol egy gáztermelő üzemet értek a légicsapások. Közben Ukrajna is támadta az orosz területeket. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Emellett becsapódásokat

0: helyzetben lévő embereket uniós országokba küldték, ahol destabilizációs feladatokkal bízták meg őket. Ellenzékbe vonul a kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilija Bulozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. A párt nem tekinti megbízható partnernek a szociáldemokrata pártot, amely a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel együtt benyújtotta a ma megszavazott bizalmatlansági indítványt. Hozzátették, a kialakult parlamenti többségnek a felelőssége az új kormány megalakítása. A PSD ugyanakkor megismételte, hogy továbbra sem akar az AUR-ral együtt kormányozni, csak Bolozsánt akarták megbuktatni. Rumen Radevet, a progresszív Bulgária párt vezetőjét bízta meg a bolgár elnök a kormányalakítással. A Radev vezette párt 131 mandátumot szerzett a 240 fős parlamentben a legutóbbi választáson. A 62 éves Radev januárban azért mondott le államfői posztjáról, hogy indulhasson az országgyűlési választáson. Pártja programjának legfőbb elemei közé tartozik az elszabadult infláció kezelése, valamint az országot sújtó elszegényedés megfékezése. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki tegnap gyalogosok közé hajtott autójával egy lipcsei bevásárló utcában. Két embert gázolt halálra, sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. A Bild úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Sújtó légrobbanásban halt meg több bányász Kolumbiában. 6 embert a mentők ki tudtak menekíteni. A bányászok mintegy 600 méter mélyen tartózkodtak, amikor a robbanás bekövetkezett. Az egyik vályár nővére azt állította, hogy a munkásokat a múlt héten kétszer is kimentették veszélyes gázok jelenléte miatt. Kolumbiában gyakoriak a bányabalesetek, főként a tárnák rossz szellőztetése miatt. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 12 és 20 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-20 fokot mérnek. A Dunántúl középső és keleti részén többfelé borult, másutt általában derült az ég. A következő órákban kelet felé halad a felhőzet, amelyből helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután általában 25-29 fok várható.
1: Műsorajánlat. Anyák egymás közt. Hogyan tanulható az anyaság?
2: Azt hittem, hogy ha várandós vagyok, szültem, akkor utána én anya vagyok, annak érzem magam, és utána én teljes erőbedobással ezt csinálom, és jól és boldogan. Nem így szokott lenni. Sokkal inkább egy lassú változás, formálódás, fejlődés.
3: Genetikus vagy elsajátítható? Létezik-e ösztönös? És egyáltalán hogyan tanulható az anyaság? Anyák egymás közt rovatunkban három különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetünk.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
4: Ünnepi programok az idén 30 éves Budapest Music Centerben. Gőz László igazgató lesz a vendégünk, akivel a nemrég létrehozott Kocsis Zoltán archívumról is beszélgetünk. Új kiállítások a Balatonfüredi Modern Műtárban. Szépség és szörnyetek premier a fővárosi Eiffel Műhelyházban. A Magyar Haza Szabadságáért, tárlat Sárospatakon és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház új évada.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Bartók Béla 1936-ban Törökországban végzett népdalgyűjtő munkája kulcsfontosságú volt a török népzene modern kutatásában. Több mint 90 dalt rögzített, amelyek párhuzamokat mutattak a magyar népzenével. A gyűjtőút során Bartók a török-magyar zenei rokonságot kutatta, de nem csak gyűjtött, hanem a török szakembereket is tanította a népdalgyűjtés módszereire.
1: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos János népzenekutató. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
6: két tábor csap össze. Az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongó

0: hallgatói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
1: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
2: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Ütköző. A Kossuth Rádió vitaműsor.
4: Az Európai Bizottság ismét hadat üzent a közép-európai üzemanyagárszabályozásnak. A Financial Times beszámolója szerint Brüsszel felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy 2 hónapon belül szüntessék meg a kettős árazást. Ellenkező esetben jogi eljárás indul. Mindeközben a Politico arról ír, hogy különös, hogy a Tisza párt elnöke családi kinevezésekkel ígér jogállami fordulatot Magyarországon, miközben az Európai Bizottság továbbra is várja a jogállamisági előrelépést az uniós források felszabadításához. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
5: Jó napot kívánok!
4: Természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Tehát nagyon sok mindent vár most el Brüsszel Magyar Pétertől, és Magyar Péternek is nagyon gyorsan kell lépnie akkor, hogyha az uniós forrásokat, amit ígért, valóban haza szeretné hozni. Mik lehetnek a prioritások? Miben kell villámgyorsan döntést hoznia?
5: Ja, van itt egy sor korábbi elvárás, és van egy sor új elvárás, és egy egyre szaporodó listát látunk jelen helyzetben, hogy szerkesztő asszony is indította, ugye most már valószínűleg az üzemanyag árak kérdése is előbb-utóbb rajta lesz azon a listán, ami megjelenik, hogy megjelenhet a feltételek között, mint uniós pénzeknek a feltétele. Ugye tudunk, legalábbis számszerűen biztosan tudunk 27 darab feltételről, de hát ugye ezek mögött vannak, és nyilván vannak rejtett feltételek. És az új feltételek ugye meg egyre másra jelennek meg, vagy az új problémák egyre másra jelennek meg. Ezeknek az időzítése nem véletlen. Az időzítés az arról szól, hogy gyorsan megsorozzák az új kormányt elvárásokkal, mert hogy azt látják, hogy az új kormány gyorsan teljesíteni akarja a legfontosabb, vagy egyik legfontosabb választási ígéretét, hogy hazahozza az uniós pénzeket. És hogyha mindent erre tesz fel az első 100 napban, durván, akkor, és ez lesz a sikernek az egyik mutatója, akkor ez egy óriási lehetőség az Európai Uniós intézmények számára, hogy akkor átverjék az új kormányon a saját elképzeléseiket. Ebben a kontextusban jelent meg ugye az üzemanyagár kérdése is, a védettelnek a kérdése. Itt azért korábban már érkezett felszólítás ezzel kapcsolatban. Csak ugye a hivatkozás az az, hogy ez egy versenytorzító szituáció, meg ugye az alapvető szabadság elvekkel nem összeegyeztethető. Ugye itt az áruknak a szabad mozgása, a szolgáltatásoknak a szabad áramlása az, amit kifogásoltak leginkább. Mert hogy mi történik ugye Magyarországon, hallgatóink szerintem találkoztak már ezzel, elmennek a benzinkútra, megtankolják az autót, kutas ugye eleinte kérte a papírját az autónak, ugye aztán leegyszerűsítették, hogy csak kinéz és megnézi, hogy a magyar rendszámú az autó, és hogyha a magyar rendszámú az autó, akkor a védett árat realizálja, tehát magyarul kevesebbet kell fizetni, mint amennyit a kúton lát az oszlopon kiírva összegként, mert van egy kedvezményes ár. És ugye itt az Európai Bizottság azt nehezményezte, hogy ez nem érhető el mindenki számára ez a védett ár, mert hogyha mondjuk valaki, valamelyik másik uniós állampolgár ide érkezik Magyarországra, nem magyar autóval tankol, akkor neki magasabb árat kell fizetnie, mint a magyaroknak. Csak ugye miért került ez bevezetésre? Emlékszünk rá, hogy egy olajblokád volt Magyarországgal és Szlovákiával szemben, és nyilván a szlovákok is ezért léptek hasonlót, és döntöttek hasonló lépésekről. És ugye ez az olajblokkád az ukránok részéről folyamatosan fennállt, és félő volt, hogy egész egyszerűen az történne, hogyha a védett üzemanyagár mindenki számára elérhető, hogy akkor a szomszédos országokból, Horvátországból, Szlovéniából, Romániából, és akkor még sorolhatnánk, Ausztriából is, jönnének át tankolni, és gyakorlatilag elfogyna az üzemanyag, mert hogy X mennyiség volt. Most az lesz az igazán izgalmas, hogy az újraindult barátság körvezeték mekkora mozgásteret tud biztosítani a MOL-nak, meg mekkora mozgásteret tud biztosítani az új kormánynak ebben a tekintetben, tehát azt tudják-e mondani, hogy megmarad a védett üzemanyagár, de kiterjesztik mindenkire. Magyarul jöhetnek a szlovákok, jöhetnek a szlovénok, jöhetnek a románok, meg jöhet mindenki igazából egyébként, aki csak erre jár, és védett áron tankolhatja meg az autóját. Vagy pedig azt mondják, hogy akkor a védett üzemanyagárat kell kivezetni.
4: Ez azért is fontos kérdés, mert ugye a stratégiai tartalékait kezdte Magyarország felélni, és kettős nyomás alatt voltunk, ugye egyrészt Zelenszkij miatt, másrészt pedig azért csak akadoznak az iráni konfliktus óta is az üzemanyagellátások. Ez csak azért érdekes, hogy Magyarországon azt mondják, hogy mindenkire ki kell terjeszteni a védett árat, még tőlünk nyugatabbra, tehát hogyha a magyarok szeretnének elmenni, és mondjuk Németországba tankolni, azért azt jóval magasabb áron tudják megtenni.
5: Emlékszünk rá, hogy Németországban és meg főleg Hollandiában voltak jelentős üzemanyagár növekedések, és valahol bőven 2 euró fölötti árakról lehet beszélni, ami, sőt, ugye volt olyan időszak, amikor ilyen magyar forintra átszámolva 1000 forint fölötti árakkal is lehetett találkozni bizonyos nyugat-európai országoknak a bizonyos benzinkutyain. Hát ugye ez nyilván egy sok az európai autósoknak, és hát ugye ez egy olyan sok, aminek azért az alapvető hatása az egyértelműen az iráni konfliktus. De egy még alapvetőbb hatása az a szankciók Oroszországgal szemben. De ebben a tekintetben változásra ne számítsunk, a szankciókat fenn fogják tartani, ezt el is várják egyébként majd az új magyar kormánytól, hogy ezeket a vállalásokat, ezeket a szankciókat tartsák fenn, sőt, ha lehet, akkor még fejeljék meg azzal, hogy tovább folytatódnak ezek a szankciók. És ugye van egy izgalmas kérdés, ez pedig majd a 2027-es évnek az izgalma lesz. Ez pedig ugye nem más, mint az, hogy hát ugye elméletileg minden tagállamban kivezetésre kellene kerüljön az orosz energia, itt kőolaj meg földgáz egyaránt. Magyarország, Szlovákia, meg szerintem egy-két másik ország kapott átmeneti, de átmeneti időre szól, tehát konkrét időtartalma szóló felmentést ez alól. Ezt kellene most meghosszabbítani, hogy lehessen behozni orosz kőolajat, orosz földgázt. Itt lesz a nagy kérdés majd, hogy ezt meg fogják-e hosszabbítani, vagy azt mondják, hogy innentől kezdve ezeknek az országoknak sem nézik el, és ezeknek az országoknak is csatlakozniuk kell az olaj meg gáz embargóhoz, és Oroszországtól nem lehet ilyet vásárolni. Csak ugye a kérdés az, hogy kitől lehet vásárolni ilyet, mert ugye az iráni konfliktus beszélgetésünk pillanatában sem a megoldás irányába zakatol.
4: És hát azt is egyértelműen látjuk, hogy ennek a feladatnak a megoldása innentől a Tisza kormánynak a vállát fogja nyomni. De ugye annyit beszélgettünk itt a választások után rögtön is a kétharmados Tisza győzelemről, hogy ez ennek a kétharmadnak Brüsszelből valóban örülnek-e? És akkor kérdezem ezt azért, ami szintén ugye a felvezetőbe elhangzott, hogy egy Orbán-féle kétharmadot most fölváltott egy Magyar Péter-féle kétharmad, és azért a politikónál is azt elég abszurdnak tartják, hogy a jogállamiságban várnának el előrelépéseket, közben azért azt az egész világ látja, hogy a saját sógorát nevezi ki igazságügyminiszternek Magyar Péter. Tegyük hozzá, hogy ő is bevallja azt, hogy ebben lát politikai kockázatot, de majd bízik abban, hogy az idő azt fogja igazolni, hogy a legmegfelelőbb embert találta meg erre a posztra.
5: Kezdjük azzal, hogy maga a kinevezés nem jogellenes, de nem elegáns, és politikailag igencsak problémás, mert hogy emlékezzünk vissza, ugye arra az időszakra, amikor ugye Vitézi Dávid bekerült még anno a Fidesz kormányba államtitkári pozícióként, akkor ugye milyen gyorsan megtalálta a sajtónak bizonyos része a Orbán Viktor családjához kötődő rokoni szálakat, ami nem is tudom már pontosan hogy van, de hogy hát ilyen több körön keresztül vezetett, nem egy egyenesági, vagy talán nem egyenesági, nem emlékszem, pontosan történt, de nem egy közeli rokonság, és rögtön nepotizmus kiáltottak, és mennyire felháborít, hogy Vitézi Dávid bekerült a Fidesz kormányba, és hogy ott van, és hogy Orbán Viktor bevette egy távolabbi rokonát ebbe a kormányba. Most ugyanezek a szereplők nem kiabálnak, hanem hát nyilván kivárnak, és nem mondják azt, hogy akkor ez milyen felbojtó, pedig azért egy jóval közelebbi, ha nem is rokoni, de jóval közelebbi családi szál van ebben a tekintetben, és ez valóban egyébként a politikó is sérelmezte. Egy cikkben pont tegnap reggel nézegettem ezt nekem is szemet szúrt ez az írás, és szerkesztő azt, hogy kérdésére a válasz, hogy örülnek, vagy nem örülnek a Tisza kétharmadnak, örülnek is, meg nem is. Azt gondolom, hogy jobban örültek volna, hogyha szűk többséggel van meg a kétharmad. Azért örülnek nyilván egyébként, mert így nagyon nagy a mozgástere a Tiszának, tehát, hogy alkotmányt tud módosítani, és mindent vissza tud csinálni, amit a Fidesz az elmúlt 16 évben csinált, és nyilván látható egy ilyen elvárás is. Külföldi szereplők részéről mindent vissza kell csinálni, csak hát ugye itt meg a Fidesz jelezte, hogy a 16 évnek az eredményeit azt fenn kell tartani, és hogy ellenzékből ezeket az eredményeket fogják képviselni, és ezeket az eredményeket fogják elvárni, ezeknek a fenntartását, és azonnal ott lesznek, hogyha ezeket az eredményeket sérülem éri, vagy ezeket az eredményeket le akarják építeni, vissza akarják építeni. A 141 képviselő, az Brüsszel számára is egy kockázat, és ijesztő. Méghozzá azért, mert ugye látták már, mi történik akkor, hogyha kétharmados felhatalmazással rendelkezik egy magyar miniszter. Óriási a mozgástere belpolitikailag, óriási a mozgástere európai politikai szempontból is. És amiről honnan indult a beszélgetésünk, hogy Magyar Pétert elkezdték már első pillanattól kezdve beszorítani bizonyos döntésekbe, és ugye eleve megvan ugye a feltételrendszere, hogy hogyan lehet hozzáférni az uniós pénzekhez, hogyan lehet hozzáférni a helyreállítási alapnak a hitelkeretéhez, és ugye egyre másra jönnek ezek a kérdések, ugye egyből szinte beesett, hogy az üzemanyagára kapcsolatos, akkor ugye egyből beesett a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos probléma, és valószínűleg lesznek még ilyen belső idézőjelben, véletlenszerűen belső elvárások. Ezek arról szólnak, hogy azonnal megsorozzák Magyar Pétert, hogy álljál, légy szíves be a sorba, ne ugrabugráljál, nem kell Orbán Viktort követni, nem, hiába van kétharmados felhatalmazásod, neked nem az a dolgod, neked az a dolgod, hogy a Brüsszelt képviseled Magyarországon. És ugye ez abból a félelemből ered, hogy bizony-bizony, és ezt a politikus is írta már egyébként a választásokat megelőzően, a Bloomberg a választások után, hogy nem tudják, hogy pontosan mire számítsanak Magyar Pétertől, mert látják, hogy benne van a pakliba az, hogy ekkora felhatalmazással azt fogja mondani, hogy ő is bizonyos kérdésekre Brüsszelben, hogy nem.
4: És azért itt van az idő, ami nyomja Magyar Pétert, már csak azért is, mert az uniós források felhasználásának is van egyfajta határideje. Most Magyar Péter mindent is kommunikál a közösségi médiában, tehát akár onnan tudhatjuk meg azt is, hogyha valaki követi, hogy egyeztetett a TEK vezetőjével arról, hogy a személyi védelmet azt innentől a készenléti rendőrség látja el, de talán nekünk állampolgároknak valóban az a fontos, hogy az uniós forrásoknak mi lesz a sorsa. És azt tudjuk, hogy vannak rohamléptekben egyeztetések, de ennek az eredményeiről még semmit nem tudhatunk.
5: Bocsásson meg azért itt a TEK meg a készenléti rendőrség kapcsán, így azt jegyezzük meg, hogy pár héttel ezelőtt Magyar Péter még azt mondta, hogy neki nincs szüksége személyi védelemre. Tehát erről le fog mondani. Tehát ugye ez most egy ellentmondás, amire rámutattunk, számtalan ellentmondás van a kommunikációjában. Vitézi Dávid kinevezése. Biztos, hogy nem fog be, kifejezetten Vitézi Dávidra kihegyezze, mondta el, hogy biztos, hogy nem kerülhet be a kormányba. Ugye egy kampányeseményen kérdezték őt erről, sőt ugye hozzátette azt, hogy a bármilyen korábbi Fidesz kormányokban bármilyen feladatot vállaló szereplők nem kerülhetnek be az új Tisza kormányba, hát látjuk, hogy be kerülnek. Igazából itt nem arról van szó, én azt gondolom, hogy nem emlékszik, vagy nem arról van szó, hogy tudatosan hazudna, és azt mondaná, hogy tehát egy ilyen megfontolás lenne mögött, hogy na akkor majd ő átveri az embereket, hanem ez egész egyszerűen egy kommunikációs taktika. Ez Donald Trumpnak a taktikája. Azt mondja az adott szituációban, ami az adott szituációban a legjobban hangzik. És nem érdekli azt, és nem foglalkozik azzal, hogy ez koherense azzal az álláspont, amit korábban képviselt. Ezt Trump űzi a legmagasabb szinten. Ő tényleg, ő is néhány órás szünetekkel tud gyakorlatilag teljesen ellentétes kijelentéseket tenni, és hogyha szembesítik vele, akkor nem kezd el magyarázkodni, hanem elmondja, hogy neki miért van igaza. Ez egy új kommunikációs stratégia igazából. Ilyen helyzetekben általában a taktikaként szokott ez megjelenni. Mindenképpen egy új kommunikációs vonal. Ezt a kommunikációs vonalat hozta be, és emelte át az amerikai politikában Magyar Péter, és én azt gondolom, hogy ezt tudatosan űzi. Add ezt a kérdés majd, hogy ezt hogy a kormányzásban lehet-e tudatosan űzni. Miről beszélek, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke megteheti azt, hogy drasztikusan más mond néhány órás különbségekkel. Egy alapvetően kis ország az Európai Unióban is egyébként nem a legmeghatározóbb szereplőként. Külső nyomások alatt, ugye beszéltünk erről, hogy azért itt nagyon sokaknak a szemét bántja, bizonyos szempontból egyébként külső hatalmaknak, középhatalmaknak a szemét is bántja Magyarországnak a megnövekedett geopolitikai, meg európai politikai szerepe, hogy ilyen nyomás alatt megteheti-e, meg ilyen gazdasági nyomások alatt megteheti a magyar miniszterelnök azt, hogy egyik pillanatban ezt mond, másik pillanatban azt mond, ugye láttuk, hogy megrángatta ugye egyszer már a MOL részvényeket, ugye a forinttal kapcsolatban is ugye vannak kérdések, hogy meddig tud kitartani ez a kedvező helyzet, mert a Telex már ugye egy pár nappal azután, hogy a forint árfolyam kedvezően alakult, megírta, hogy hát igazából majd 3,80 fölé mehet újra a év vége felé, sőt jövőre a 400-as euró is elképzelhető, tehát nem is lesz olyan hosszú távú ez a történet, tehát azért itt van egy elég szűk mozgástér, meglátjuk majd, hogy például a piacok, meg egyébként a politikai környezet mennyire veszi jó néven ezeket a rángatásokat. Az első száz napban még biztos, hogy megteheti ezt, főleg akkor, hogyha eredményeket fel tud mutatni, azokat a világos eredményeket, amiket vállalta, hogy fel fog mutatni.
4: És hát azért ne felejtsük el, hogy az idő a gyermekvédelmi törvény kapcsán is nyomja, hiszen Magyar Péter kormányának kell erre valamit lépnie. És mit van még az európai porondon egy nagyon-nagyon fontos dolog, mégpedig a vétó kérdése. Hiszen azt látjuk, hogy Brüsszelből egyre inkább nyomják azt, hogy szüntessék meg ezt a vétót. Hát ebben már a magyar kormánynak is, sőt, Magyar Péternek is, mint leendő miniszterelnöknek kell állást foglalnia. Ezzel kapcsolatban eddig csak Orbán Anitának azon kijelentését ismerjük, hogy ő nem bot szeretne lenni a küllők közt, hanem küllő azon a bizonyos keréken. Ez azért kettő nagyon-nagyon fontos kérdés, amiben vélhetően nagyon rövid időn belül választ kell adni.
5: Illetve is Magyar Péternek egy másik megnyilatkozást, amikor arról beszélt, hogy icipici szuverenitást kell feladni, vagy lehet feladni, és akkor majd sokkal nagyobb mozgástér lesz. Ugye a kérdés az, hogy az ő fejében az icipici szuverenitásnak a határai hol húzódnak. Ugye ő egy olyan politikus, aki, ugye mondtam, hogy a kommunikációja az nagyon hektikus, és nyilván egyébként ez ilyen kampánykommunikáció. Igazából most fogjuk majd megismerni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, mert most neki egy stratégiát kell felmutatnia. Tehát látszódnia kell neki, hol vannak azok a határok, amiből nem enged, és hol az, ahol enged, és ugye például nem szoros témánk, de ugye nyilván európai uniós kérdésekhez tartozik Ukrajnának az uniós tagságánakról szóló vita. Ugye ez is egy olyan téma, amiben hát elkezdte fölvázolni azokat a határokat, és amely határok nem igazán tetszenek Brüsszelnek. Mert ugye azt mondta, hogy igen, ő támogatja Ukrajnának a csatlakozási folyamatban való előrehaladását, de vannak elvárásai Ukrajnával kapcsolatban, egyébként a magyar kisebbség tekintetében, és ehhez tartja magát. Ez egy nagy stratégiai kérdés lesz, hogy hogy fogja magát tartani ehhez. Úgy fogja magát tartani ehhez, hogy azt mondja, hogy az ukránoknak az ígéretét elfogadja. És hogyha az ukránok ígérnek, akkor ő is enged, és akkor sikerül megállapodni ebben a tekintetben, hogy az ukránok majd betartják az ígéretüket, vagy merítve az Orbán kormánynak a tapasztalataiból, az ukrán ígéretek azok sokszor gyakorlatilag üresek, azt mondhatja, hogy majd akkor enged, hogyha látja a változást Ukrajnában, és ugye itt a szóváltás közte és Zelenszky között nem árul el túl sok mindent egyelőre, annyi történt, hogy Zelenszky mondott, hogy nem lesz ez probléma, ugye az aggályok, amiket Magyar Péter megfogalmazott, és akkor pillanatra visszaugorra még ugye itt a közös döntésekre, a közös közös biztonságpolitika tekintetében, azt gondolom, hogy ez egy rejtett feltétel az európai szereplők részéről, az uniós pénzekkel kapcsolatban, hogy ezt erről le kell mondani a Magyarországnak, meg más országoknak is. Hát láttuk, hogy bizonyos LP képviselők már annyira felbátorodtak, hogy azt mondták, hogy az elmúlt 16 év az egy betegség volt, és hogy ezt a betegséget most sikerült meggyógyítani, de hogy ki kell írtani a lehetőségét annak, hogy ez a betegség újra felüsse a fejét. Hát gyakorlatilag ez a betegség, ugye ez a tagállamoknak a szuverenitási kérdése, meg az érdekérvényesítő képessége, hogyha le akarom fordítani ezt egy ilyen egyszerű nyelvre. Hát igazából itt azt várják, hogy a tagállamok akkor most mondják azt, hogy átlépték az Európai Uniót, meg saját magukat is egy következő fázisba, amikor nincs akkora befolyásuk a döntésekre, lemondanak önként a vétóról minél több kérdésben.
4: Hát Ez kérdés, hogy lemondanak-e önként a vétóról, vagy most kénytelenek lesznek a fényre kilépni azok, akik eddig a magyar miniszterelnök háta mögé bújtak be. De itt, ahogy tettem egy felsorolást, hogy mik azok a kérdések, amelyek nyomják a leendő új kormánynak a vállát, ebbe azért belevehetjük a migráció kérdését is, hiszen a migrációs paktum szűk két hónapon belül indulni fog. És amikor egy olyan ideológiai ámokfutást látunk már megint Brüsszelből, hogy az Európai Bizottság legújabb terve szerint a jövőben strukturális rasszizmusnak minősülne minden olyan kritika, amely az elhibázott migrációs politikát érinti, akkor azért úgy felszalad megint az ember szemöldöke, hogy már akkor a véleményt sem lehet, vagy a kritikát sem lehet a migráció kapcsán elfogadni, csak mindenki osztozzon ebben a közös problémában.
5: Ennek már politikai jelentősége van, ez a jobboldali meg patrióta erőket akarja teljes mértékben kiszorítani a politikai palettáról. Mert ha meg lehet őket bélyegezni, akkor azt lehet mondani, hogy akkor jelentől kezdve ők nem európai szereplők, nem kell őket komolyan venni, és a következő lépés már azt, akkor ki lehet a választásokról tiltani őket, és azt lehet mondani, hogy akkor innentől kezdve ezek a szereplők, ezek nem nyilvánulhatnak meg, mert nem demokratikus erőként működnek. Ez a szél pedig nem más honnan, mint Berlinből fúj. Ugye Berlinben van óriási bajban a CDU, mert hogy folyamatosan és egyre inkább a fejére nő az AfD. Nem tudnak mit kezdeni az AfD-ben. Az AfD-nek a legfontosabb témája ez a migráció kérdése mind a mai napig. Ez, ami ugye Berlinnek a CDU-CSU-nak, meg egyébként az SPD-nek is az elhibázott migrációs politikának az eredménye. Az AfD pedig folyamatosan elmutat ezekre a hiányosságokra, folyamatosan elmondja, hogy ezen azonnal változtatni kell, mert ugye ezzel robban be a német politikába, hogy akkor majd ő megreformálja azt, amit Merkel elrontott. Hát ez annyira sikerült, hogy igazából elengedte ezt a kérdést mára, és azt mondja, hogy hát igazából nincs semmi látnivaló, és valóban itt a migrációs politikában jön a migrációs paktumnak az életbe lépése majd nyáron. Ez minden tagországot, Magyarországot is döntés elé fogja állítani, minden miniszterelnököt, államfőt döntés elé fog állítani, Magyar Pétert is döntés elé fogja állítani. Vagy befogad, vagy fizet. Nem nagyon lesz más lehetőség. Ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos pont lesz, ahol döntést kell majd hoznia.
4: És hát akkor azt se felejtsük el, hogy a háborús pszichózis az továbbra is itt lebeg az Európai Unió feje fölött, itt is akár lehet Németországra is gondolni, de hát már arról is szivárognak ki hírek, hogy amennyiben ez a háborús készültség a készültségből mondjuk átfordul, alkalmas lehet-e egyáltalán Ursula von der Leyen arra, hogy vezesse magát az Európai Uniót.
5: Igen, itt ilyen nagyon vad ötletek jönnek egymás után. Az nyilván nem vad ötlet, meg amely többször felmerült, hogy alkalmas-e az unió vezetése, Brüsszel vezetésére, a bizottság vezetésére konkrétan Ursula von der Leyen. Nem véletlen, hogy nem egyszer próbáltak meg vele szemben bizalmatlansági indítványt végigvinni, megbuktatni az Európai Bizottságot. Lehet még ilyen típusú kezdeményezés. Tehát azért nem elégedettek von der Leyennel. És ugye von der Leyen az, akinek a háborús retorikája nagyon erős volt az elmúlt időszakban. Ehhez képest meg azt mondják, hogy hát igazából, hogy ő egy ilyen háborús, vagy közelháborús helyzetben nem biztos, hogy megfelelő szereplő lenne, és ebben a tekintetben pedig vagy a következő választás után, ami majd ugye 2029-ben lesz az EP választás, akkor lesz majd új bizottság, de nagyon messze van. Lehet, hogy már korábban, hogyha a beüt a krak, akkor le kell cserélni, és ugye Mark Rüttét mondják, hogy kézenfekvő NATO főtitkárként nagy tapasztalattal rendelkezik, és hogy ő tudná igazából elmenedzselgetni az Európai Bizottságot egy ilyen háborús helyzetben. Hát ez gyakorlatilag tényleg ez a háborús készülésnek a kommunikáció, meg a hangulatkeltése, amikor ilyen típusú vélemények jelennek meg, hogy akkor, hát mivel háborúra készülünk, ezért már az Európai Bizottság vezetésében is azonnali változásra van, majd lenne szükség. A probléma sokkal inkább ott van egyébként, hogy ez a háború tényleg rámaradt Európára, és az amerikaiak tényleg kevesebbet foglalkoznak, vagy jóval kevesebbet foglalkoznak. Az egy talán fény lehet az alagút végén, hogy Trump azt mondta, hogy a hasonló időrenddel dolgozik a két konfliktusnak a megoldásában, Ukrajna meg meg Irán tekintetében. Csak ugye itt kérdés a beszélgetésünk elején érintett téma, hogy ezt csak rámondta az amerikai elnök, és valójában csak a ugye, újságírói kérdést akart így igazából így ebből visszapattintani, vagy pedig tényleg komolyan gondol, és tényleg komolyan foglalkoznak, mert én tartok attól, hogy nem, az amerikaiaknak a figyelme már nem ott van. Sőt, nincs ott Ukrajnán, hanem Iránon van, meg más problémákon van, és úgy vannak vele, hogy akkor ezt majd Európa kezeli, és ugye sajnos ebben az irányban mutat az is, hogy a német kancellár egyre durvábban összerúgja a port az amerikai elnök, és azt mondta, hogy akkor ki kell vonni több ezer katonát Németországból, ki kell vonni katonákat Olaszországból, ki kell vonni katonákat Spanyolországból, hogy ezeket sem zárta már ki Trump, tehát igazából egy nagy amerikai csapatkivonás készülhet elő, ami ugye tűnhet úgy, hogy ez egy ilyen kommunikációs adok-kapok, de hogyha meg a stratégiai szinten belegondolunk, akkor nagyon ijesztő. Mert ugye ez abba az irányba adhat, hogy akkor az amerikaiak lehet, hogy ezt nem csak azért mondják, nem tudom, most éppen a Trump bal lábbal kelt fel és haragszik Merzre, hanem lehet, hogy stratégia mögött, ez amit nem látunk innen Európából, azt látják, hogy Európa egyre inkább sodródik bele a háborúba, azt látják ugye ezekből a megszólalásokból, hogy akkor majd egy ilyen háborús bizottságot kell felállítani, és akkor Oroszországnak neki kell állni igazából, és lehet, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy hát ők meg ebből ki akarnak maradni. És hogyha Európa ezt akarja, akkor ők inkább elviszik a katonáikat, a katonáik ne legyenek ebben érintettek, ne involválódjon az Amerikai Egyesült Államok egy ilyen háborúba, és akkor Európa megoldja meg a háborúját Oroszországgal.
4: Fél percünk maradt, de ebbe a képletben hogy illik az bele, hogy London is bele szeretne szállni abba a 90 milliárdos támogatásba?
5: Hát gyakorlatilag ők a legnagyobb támogatói az ukrajnai háborúnak. Kezdetektől fogva, ugye Boris Johnson volt, aki meggyőzte Volodymyr Zelenszkit arra, hogy folytatni kell a háborút. Hát most egy bizonyítási kényszer is van egyébként Londonon. Be kell bizonyítaniuk azt, hogy a döntés az annó jó döntés volt, mert egyelőre úgy tűnik, ez egy nagyon rossz döntés volt, sokkal jobb lehetőségekkel, sokkal jobb feltételekkel tudott volna Ukrajna akkor megállapodni, mint ami most következik, és a németek is már ismerik, hogy hát területeket kell majd feladni azért, hogy valamilyen megállapodás szülessen.
4: Azt hiszem, hogy így a műsor végére elkanyarodtunk a külpolitika irányába, de továbbra is él az a tézis, hogy Magyarországon belpolitikát a külpolitika nélkül nem lehet véghez vinni, úgyhogy várjuk bizakodóan azt, hogy az új kormány mit tervez, akár külpolitikai szintéren is. Köszönöm szépen Póca Istvánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Mali Andrea és Hajósi Bence kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Új sorozatot indítunk a helyben. A Veszprémi Pannon Egyetemet mutatjuk be. Ma a gazdaságtudományi kart, a következő adásunkban pedig a mérnöki kart nézzük meg. A gazdaságtudományi kar honlapján található egy bejegyzés arról, hogy miért érdemes a hallgatóknak ezt a kart választaniuk. Itt többi között szerepel az üzleti közgazdasági szakok széles választéka, a duális képzés, mentorprogram, tehetségmenedzsment, szakmai gyakorlat, valamint az átjárhatóság a karok között. Vezetőnk Obermayer Nóra, a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi tanára, aki egyébként dékáni megbízott, és itt van velünk Súlyog Judit is, a gazdaságtudományi kar tudományos főmunkatársa. Azt szeretném kérni mind a kettőktől, és akkor kezdjük Nórával, hogy dióhéjban mutassa be a gazdaságtudományi kar.
1: A Pannon Egyetem történetében egy fiatal karról beszélhetünk. Nemrégen ünnepelte az egyetem a 75 éves évfordulóját, a kar pedig a 20 éves évfordulóját, úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy 2003-as megalapítása óta rendületlenül nő a hallgatói létszám, egyre több szakot indítunk. A gazdaságtudományi kar életében tavaly elérkezett az az idő, amikor csatlakozhattunk egy a legrangosabb nemzetközi elismeréshez, ez pedig az ACSB akkreditáció, és ezzel bekerült a gazdaságtudományi kar az üzleti iskoláknak a Premier ligájába, ha lehet így mondani. Ez nagyon fontos volt számunkra, mert így át tudtuk tekinteni évek alatt a folyamatainkat, és számunkra azért a legfontosabb stakeholder, ugye azok az érdekeltek, akiknek a véleménye a legfontosabb számunkra, azok a hallgatók. Tehát, hogy mi a hallgatókat tesszük a középpontba, nem csak azzal, hogy fejlesztjük a különböző szakokat, és megnézzük a piacon, mire van igény, hanem azt is megnézzük, hogy a hallgatók a piaci igényeknek hogyan és miként tudnak megfelelni, és ennek érdekében olyan kutatásokat is folytatunk, amivel egyrészt felmérni tudjuk a hallgatókat, másrészt pedig később olyan fejlesztéseket tudunk kidolgozni, amelyek abban segítik a hallgatókat, hogy ebben fejlődjenek, és ennek az egyik legfontosabb iránya most nálunk az a mesterséges intelligencia és a digitalizáció területe.
0: Erre vissza fogunk térni, csak akkor jövök egy gondolat erejéig, Súlyog Judithoz, és akkor ugyanígy a kartisztázása véget.
2: A turisztikai oktatás szintén több évtizedes múltra tekint vissza a karon. Az egyetemnek az elhelyezkedéséből adódik, vagy egyenesen következik, hogy közel vagyunk a Balatonhoz, ahol ugye a turizmus vezető vagy fontos szerepet tölt be a gazdaságban. Nagyon szoros a kapcsolat a térség szereplőivel, turisztikai, turizmusos vonalon is, és hát a 2015-es év volt a balatoni turizmus szempontjából, illetve az egyetem szempontjából annyiban egy fontos mérföldkő, hogy akkor alakult meg a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet, ami tulajdonképpen az ezzel kapcsolatos kutatások tevékenységnek egy kicsit fókuszáltabb, koncentráltabb megközelítését jelenti, hiszen előtte is nagyon sokat foglalkoztak a kollégák a térség turizmusával, a térség szereplőivel. Nekem alapból turizmus kutatói hátterem van, és a térségben élek. Ez, ahogy szokták mondani, azzal foglalkozunk, amit szeretünk, és igazából a balatoni turizmus az egy olyan téma, ami megunhatatlan, hiszen nagyon sok kihívás, fejlődési lehetőség, probléma jelentkezik, amire azért igyekszünk megoldást keresni, találni a szereplőkkel közösen.
0: Visszajövök Obermayer Nórához, mert hogy ugye azt mondta előzőleg, hogy a mesterséges intelligencia fontos a kar életében, és ezt felismérik a diákok körében, hogy kinek milyen kompetenciái vannak, hogyan.
1: Egy kutatás keretében készítettünk egy mérőskálát, ez egyébként védjegyoltalommal védett kutatás, egy digitális intelligencia mérés folyik, ami azt jelenti, annyiban különbözik ez a digitális kompetenciától, hogy mi nem csak a készséget, képességet és a tudást mérjük fel, hanem az attitűdöt, a viselkedést is. Tehát azokat a félelmeket, hogy mondjuk van-e a hallgatókban félelem bizonyos digitális technológiák használata iránt, vagy éppen nem tudják, hogy ezeknek milyen háttere van, ha valamilyen digitális technológiát használnak, megosztanak az interneten, akár a közösségi médiában, hogy például az nem tűnik el onnan. Tehát, hogy azt próbáljuk meg felmérni, hogy részben a tudásuk, részben a képességeik, azok megvannak-e már a digitális technológiák használatához, és milyen szinten, valamint azt, hogy az attitűdjük az megfelelő-e, ami majd a munkaerőpiacon szükséges lesz. Tehát például a vállalatoknál már vannak robotok, akikkel együtt kell dolgozni, és mi tudunk visszajelzésekből, olyan információink vannak, hogy a vállalatok esetében ez egy problémát okoz, hogy hogyan integrálják be a robotokkal történő munkát a húsvér emberekkel, akik ott dolgoznak. Tehát, hogy ennek a felmérése segíthet abban, hogy mi milyen fejlesztéseket irányozzunk elő a hallgatóknak, és ebben lehet szerepe például, hogy mi összedolgozunk az informatikai karral, tehát, hogy az egyetemen a karok között megvan a kapcsolat, tehát ők akár egy posztgraduális képzésben, akár egy graduális képzésben tudnak nekünk mesterséges intelligenciával kapcsolatos tantárgyakat oktatni, mi pedig tudunk nekik segíteni abban, hogyha a fejlesztésre szükség van, és ennek valamilyen humán iránya van, akkor pedig mi tudunk olyan tárgyakat, tréningeket kínálni, ami akár az informatikusoknak is jó lehet. Itt olyan hallgatókról is van szó, akik mondjuk levelezős képzésben tanulnak, és felnőttek, tehát akár az Y és az X generáció, illetve amit említettem, a fiatalok, mondjuk a kütyű használat az valójában megvan, hogy például ezt a munkára hogyan tudja használni, vagy hogy hogyan tudja elhatárolni a munkát a magánélettől, tehát hogy például óra közben ne cseteljen, tehát azok a netiketnek nevezett fortélyok.
0: Ez a netes etikett, igen.
1: Bizony, azok fontosak, hogy ők például azt is lássák, hogyha kikerülnek a munkaerőpiacra, és ők munkavállalóvá válnak, mit szabad, és mit nem szabad. Tehát ezekre is fel kell hívni a figyelmet, hogy mit érdemes, és mit nem érdemes felhasználniuk abból a digitális tudásból, amivel aztán rendelkeznek.
0: Hova induljunk?
2: Körbenézünk a karon, ahol különböző termek is vannak, mert ugye, ahogy Nóra említette, nagyon sok képzésünk van, kisebb-nagyobb csoportokkal, magyar és angol nyelven, ugye angolul is kínálunk teljes képzéseket, tehát nem csak tantárgyakat, hanem teljes képzéseket is, úgyhogy ennek megfelelően ugye a fizikai infrastruktúrát is ehhez kell kicsit alakítani, hogy jó legyen mindenkinek.
1: Sőt, akár ugye olyan termeink is vannak, ahol okostáblákat használunk, ahol azokat a digitális eszközöket a valóságban is meg tudjuk mutatni a hallgatóknak, amikkel aztán találkozhatnak a munkaerőpiacon.
0: És akkor mostantól terepen vagyunk Súlyak Judit tanárnővel, elindulunk a folyosón, egyébként modern épületet képzeljenek el, fehér falak és ilyen gyönyörű fa színű ajtók, PC-terem, be is nyitunk, csak 20 éves fiatalok ülnek egyébként számítógépek előtt, és tanár úr valamit nagy hévvel magyaráz, milyen órában nyitottunk be, Judit?
2: Ez marketinggel kapcsolatos, kolléga szerint ugye vannak órák, ahol egészen gyakorlati így a képzés, már az órán megoldják a feladatokat, vagy ahhoz kapcsolódik, és hát természetesen a teszteket, dolgozatokat is ilyen módon tudják írni. Ezek ugye kisebb, nagyobb, ez összenyitható terem, tehát kisebb le lehet osztani, ha kisebbek a csoportok.
0: Turisztika révén meg már beszéltünk a Balatonról, hogy a szezonalitás az mennyire probléma, vagy mennyire foglalkoznak ezzel egyetemi szinten?
2: Hát ezzel mindig kell foglalkozni, ezzel régóta foglalkozunk. Balatoniként mondanám, igen, azt, hogy igazából a Balaton minden szezonban egy másik arcát mutatja, és hát ma már azért ott odáig eljutottunk, vagy ott tartunk, hogy minden évszakban érdemes eljönni, de nyilván más az élmény. Tehát azért, ha világturizmusát is megnézzük, egy nyári klasszikus vízparti üdülés az a legnagyobb szelete ennek a tortának, és hát véletlenül az is marad. Ez, ahol most állunk, ez az úgynevezett Kari könyvtár. Kari könyvtár nevét egyelőre megőrizte, nálunk az is hagyomány, hogy egy termet valakiről, vagy egy professzorról elnevezünk, úgyhogy ezt a termet szemeltük ki felújítás során arra, hogy egészen komoly technikával felszerelt, ez akár egy konferencia streamelésnél jól jöhet, de vannak ugye olyan oktatások, akár egy doktori képzésnél, vagy ami hát online, egy online óra előadás esetében, tehát itt nagyon jól meg lehet oldani ezt a technikát, és hát vannak természetesen oktatáson kívüli rendezvényeink is, például a Turizmus Mozaik, a Turizmus Intézeti Tanszék gondozásában, ahol a környékről, vagy hát a turizmusból jönnek, de nem csak a környékről, szakemberek és egy kötetlen beszélgetés során osztják meg a tapasztalataikat, utazási élményeiket.
0: Csatlakozik hozzánk Gyurács Német Petra, egyetemi docens és intézetigazgató itt a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karán.
3: Ez egy abszolút komplex felújítási programnak volt a része, hogy ezt az A204-es termet, ezt egy ilyen online konferencia és oktató teremmé tudjuk átalakítani, ahol streamelni is lehet egyébként az órákat. Ezért is jó ez a terem, mivel hogy most már elég sok online képzésünk is van, és ugye ebbe az irányba is el kell mennünk, a légiszolgáltatási szakirányú továbbképzésünk is online megy egyébként a hallgatók számára, és ezt nagyon jól tudjuk ezeket az órákat streamelni nagyon magas minőségben. A digitalizáció számunkra nagyon fontos, tehát ezért is van az, hogy ezeknél a termeknél nagyon fontos volt, hogy online, digitálisan olyan technológiával dolgozunk, amiben magas minőségű szolgáltatást tudunk nyújtani.
0: Mi tovább sétálunk itt a Veszprémi Pannon Egyetem gazdaságtudományi karán, közben hallgassunk meg egy riportot az egyetem rektorával arról, hogy az intézmény is csatlakozott a Veszprém Balaton Európa sportrégiója 2026 rendezvényhez, a szerkesztőt Felszegi Csabát hallják.
4: Az egész éves esemény nemrég zászlót bontott, amikor a programhoz csatlakozó kis települések polgármesterei átvették azokat az egyedi lobogókat, amelyekkel azt hirdethetik, hogy idén közösen mozdítják meg a régiót. Az egyik főpartner a Pannon Egyetem, ehhez kapcsolódva ráadásul idén az intézményben a sport évét is meghirdette. Dr. Abonyi János rektort hallják.
5: Mindig jó, hogyha van egy küldetés, és mindig jó, hogyha ez a küldetés, ez nem csak egy intézménynek a küldetése, hanem ez egy régiónak és a városnak, meg a régiónak, a polgárainak a küldetése. Az elmúlt időszakban Veszprém Balaton kulturális főváros program volt ennek a régiónak a legfontosabb mozgatórugója.
0: Ebben is részt vettek, mint tudjuk.
5: Így van, és nagyon sikeresen zártuk, és nagyon szép nyomokat hagyott mind a város, mind a régió, mint pedig az egyetem életében ez. Így aztán örömmel vettünk részt már a pályázat kidolgozásában is, és annak a gondolatnak a dédelgetésében, hogy ebben a következő időszakban ez a térség Európa sport régiója legyen.
0: Milyen programokról beszélünk egyébként, tehát melyik részét viszik ennek a projektnek?
5: Az elsődleges célja a programnak a régióban lévőknek az életminőségének a javítása. Olyan jellegű program elemeink vannak, amelyek segítik az itt élőknek az emléletformálását. Ehhez nyilván lehetőségeket kell biztosítani, sportolási lehetőségeket, több mint 60 sportolási lehetőséget biztosít az intézményünk. Egyrészt mi visszük a programnak a marketing tevékenységét, és a testnevelési sportintézményzetünknek a vezényletével pedig zajlanak a sportolási tevékenységek. Az egyetemünkhöz két nagyon fontos sportegyesület kapcsolódik, a Veszprémi Egyetemi Sportklub és a Veszprémi a Vedac Atlétikai Sportklub.
0: Országos sírű sportegyesületekről beszélünk.
5: Abszolút, több mint 20 szakosztállyal, nagyon érdekes, több mint 1700 igazolt sportolóval, úgyhogy garantált az, hogy szakértői tudással, szakértői támogatással lehet ezeket a tevékenységeket végezni.
0: Illetve hát ne felejtsük el, hogy ezzel párhuzamosan a sport évét is meghirdették ugye az egyetemen.
5: Így van, tehát nyilván saját magunknak is példát kell mutatni, és az is nagyon fontos számunkra, hogy a munkatársaink is részesülhessenek ezekben a lehetőségekben. Szokásunk, hogy minden év elejét együtt indítjuk a társadalmi partnereinkkel, az önkormányzattal, a kereskedelmi és iparkamarával, úgyhogy az újévi fogadáson hirdettük meg így közösen a sport évét, és avattuk fel a Veszprémben végzett olimpikonoknak a tábláját.
0: Azt tudom, hogy személyesen is nagyon sportos rektor, hogyha mondhatom így, hiszen minden reggel úszik, onnan jön be ugye az egyetemre, illetve hát még számos sportban tevékenykedik.
5: Így van, párommal triatlonozunk, és a triatlon az egyfajta életforma is, hiszen három sporttevékenységet kell összehangolni, és tényleg a ma reggelt is az uszodában kezdtem. Nagyon barátias, összetartó közösség alakul ki ezekben a sportegyesületekben, és a sportolás az egy kiváló kapcsolódási lehetőség, úgyhogy mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom.
6: A hely. Bevisszük a kulisszák mögé.
0: elindulunk lefele az elsőre.
2: Igen, az első emelet következik, az első és második emeleten így egy-egy terem van, és akkor majd a földszinten lesznek a termek, vagy a hallgatói termek.
0: Üzleti Tudományok Intézete áll a táblán, sétálunk továbbra is a folyosón, melyik terem felé?
2: Hát itt tanszék van, itt is van oktatói terem, ide is, ha vannak hallgatók, be tudunk kukkantani. Ők most dolgoznak is éppen. Ugye azért a dekorációra is igyekszünk, hogy turizmushoz kapcsolódjon. A világtérképekkel a matrica, illetve ugye ezt a termet Ellen Clark kollégáról neveztük el, ezzel is tisztelegve az ő szakmai elismertsége előtt.
0: És egyébként angolul zajlik az óra.
2: A vendéglátással kapcsolatos ismeretek, ugye ez is a tananyag részét képezi, és hát itt igen, itt ahogy láttuk, itt azért külföldi hallgatók is ülnek, világ minden tájáról. Én azt gondolom, oktatóként azok az igazán jó kis csoportok, ahol ugye egy országból kevesebben vannak, ugye egymásra utaltabbak, hogy jobban kommunikáljanak, nyitottabbak, de itt voltak például ültben Peruból, Sri Lankáról. Egy részük a hallgatóknak a Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében érkezik, másik részük pedig ugye saját finanszírozásban, vagy úgynevezett önköltséges, illetve, hogy Nóra is mondta, az ilyen nemzetközi tanúsítványok vagy minősítések, például ez az ACSB, ez sokat segít azon, hogy abba a körbe vagy abba a közegbe bekerüljünk.
0: Közben leértünk a földszintre.
2: Ugye itt is azért a technikával igyekszünk lépést tartani, hogy olyan minőségben történjen az oktatás, és hát ahogy Nóra mondta, ugye a hallgatók, és ha egy hallgatói prezi van, akkor ők is egy kicsit oktatók lehetnek, vagy használhatják ezeket az eszközöket, úgyhogy ez mindenképpen abból a szempontból is releváns.
0: Gyurács Németh Petra, egyetemi docens és intézetigazgató.
3: Én a turizmus tanszéken dolgozom egyébként, és szállodai tárgyokat tanítok elsősorban, de most van egy légiszolgáltatási menedzser szakirányú továbbképzési szakunk, amit most indítunk először.
0: Ez stewardess képzés?
3: Ez nagyon nem stewardess képzés, ez inkább a repülőtereken komplex feladatokat ellátó kollégák számára került megrendezésre, olyanok számára is, akik már légiszolgáltatásban dolgoznak, illetve olyanoknak, akik szeretnének megismerkedni magával a légiszolgáltatással is, és komplexen szeretnék látni egy repülőtér, vagy maga a légiközlekedésnek a működését is. És ennek vagyok a szakfelelőse. Ezt most indítottuk először, ezt a képzést. És nagyon népszerű, mert már a határidő lejárta előtt, a jelentkezési határ lejárta előtt, teljesen megtelt a képzés, és még tolni is kellett felfelé a létszámkorlátot, hogy be tudjuk fogadni a hallgatókat, és még most is várólistát üzemeltetünk egyébként. Úgyhogy a következő időszakokban is tervezzük indítani majd a képzést, hogy az érdeklődők tudjanak részt venni ezen a szakirányú továbbképzésen is. Légiközlekedési alapok, vagy akár légiközlekedési jog szolgáltatások fejlesztés a turizmusban, de ezen kívül van még a repülőtér térségi szerepével foglalkozó tantárgyunk is. Különösen egy repülőtér vagy légiszolgáltatás esetében nagyon sokféle információkat és sokféle területet kell ismernie ahhoz a végzett hallgatónak, hogy tudjon egy ilyen helyen dolgozni.
0: Értem, ugyanakkor nem öli-e meg ez az egész a tanárdiák kapcsolatot, hogy teljesen online megy, vagy nagy része online megy?
3: Természetesen a személyes kapcsolatnak nincsen párja továbbra sem, de ezeknél a képzéseknél, különösen már diploma utáni képzéseknél, az, hogy a hallgatók egy helyen legyenek, az nem egy reális dolog manapság. Tehát az, hogy tudjuk ezt a szolgáltatást nyújtani az ország különböző területén, esetlegesen majd külföldön is élő kollégák számára, az akkor működik, hogyha online szolgáltatást is nyújtunk. Tehát nálunk az, hogy személyesen is, illetve online is mennek a képzések, ez szerintem az, ami kombinációban tud működni.
0: Friedrich Leventével folytatjuk a beszélgetést, aki kereskedelmi és marketing alapszakos hallgató. Levente, miért erre a szakra, vagy miért erre a karra esett a választás?
7: Már középiskolában találkoztam a Pannon Egyetemmel. Jelenleg ugye első éven vagyok hallgató itt a kereskedelmi és marketing alapszakon. 10-11. Osztályban körülbelül akkor találkoztam az egyetemmel, és a marketing csapat tagjai jöttek az iskolánkba előadásokat tartani és népszerűsíteni a szakot, és gyakorlatilag nekem rögtön megtetszett, és ez volt az első olyan szak, ami megfogott, mivel rendkívül kommunikatívnak tartom magam, és nagyon szerettem a kreatív feladatokat már középiskolás koromban, hogyan kell reklámozni, esetleg a prezentációs készségemet is szerettem volna fejleszteni, és én azt gondoltam, hogy a kereskedelmi és marketing alapszak az, ami a legjobban érdekel, illetve a social médiás reklámozás és megjelenések, amelyek szintén nagyon érdekesek számomra. Ezért volt legfőképp Pannon Egyetem kereskedelmi és marketing szak választás.
0: Ez állítólag annyi felé elágazik, hogy mit hogyan kell eladni, meg mit hogyan kell marketingelni. Van kifejezetten olyan munkaterület, ami érdekli?
7: Rendkívül érdekes számomra ez a social médiás terület, ugyanis már az első héttől kezdve gyakorlatilag szerencsémre együtt tudok dolgozni a marketing és kommunikációs csapattal, és nekem rögtön vonzóvá vált az a munkaterület, amikor az online térben kell esetleg promóciós videókat, vagy esetleg kép és videós anyagokat készíteni, és nekem ez rendkívül imponáló feladatnak tűnik. Csak azt gondoltam, hogy milyen jó szerepelni, és milyen jó a kamera előtt lenni. De egyébként a kamera mögött ugyanolyan érdekes, főleg amikor profi fotósokkal, szerkesztőkkel dolgozhatok együtt, vagy egyéb munkatársakkal. Nagyon érdekes, és nagyon fontos, hogy tudok tanulni tőlük, és így már érdekesebbé válik egyébként a kamera mögötti dolog, hogy hogyan szerkesztenek egy videót, vagy hogyan szerveznek meg egy fotózást, esetleg a beiskolázási anyagokat hogyan adják át nekünk, hogy mi is megfelelően tudjunk kommunikálni a középiskolásokkal. Én azt gondolom, hogy rendkívül érdekes egyébként ez a munkakör is. Az első évemben vagyok, szóval igencsak az elején, de már most rögtön a velejébe csöppentem bele. Harmadik órában azt gondoltam a Gólyatáborból, hogy jó helyre jöttem. Tehát a diákság rendkívül befogadó, illetve a gazdaságtudományok már az első órákon rendkívül érdekesek voltak számomra, szóval Veszprémben van egy olyan mondásunk, hogy ami a Gólyatáborban történik, az a Gólyatáborban is marad, úgyhogy rendkívül jó hangulatban, tehát egyébként az a Gólyatábori három nap.
2: Jó. Annak egy nagyon jó példája, hogy azért a hallgatókat valóban a munkába egy kicsit próbáljuk bevonni, és ezek a lehetőségek ugye több egységnél vagy tanszéknél megvannak, és valóban így ki tudja magát egy kicsit próbálni, hogy az a tevékenység élőben tetszik-e, és hát azért a kollégákkal egy közelebbi kapcsolatot vagy személyes kapcsolatot kialakítva, azt gondolom, hogy nem csak a marketing iránt így tudást, érdeklődést lehet növelni, de azért itt ez a közösség érzés talán. Ez is egy fontos, azt gondolom, az egyetemeken, és én azt gondolom, a mi karunk ebben jól áll, hogy azért a hallgatók ismerik, a személyesen ismerik az oktatókat, oktatók is. Van egyfajta ilyen személyes kapcsolat, és hát igen, ahogy Levente mondta, azért az, hogy megszólítsuk a fiatal korosztályokat, azért azt fiatalokkal kell csinálni.
0: Tehát fiatalos biztos, platformon a, keresztül.
2: Igen, az egyetemi professzorok TikTok videói, ami a legnagyobb elérést generálják, tehát azért ők jobban szót értenek a saját korosztályok, vagy nincsenek messze ugye attól a korosztályoktól, akiket mi bevárunk szeretettel.
0: Ezt az adást 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu-n. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Felszegi Csaba nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.

és folytatódik a kellemes koranyári idő, délután 25-29 fok várható. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Irán felől érkező drónokat és rakétákat lőtt le az Egyesült Arab Emírségek légvédelme az elmúlt két nap, közölte a Monarchia Védelmi Minisztériuma. Teherán ugyanakkor cáfolta, hogy ismét a levegőből támadta volna a szomszédos országot. Az Iszlám Köztársaság katonai vezetése azonban ismét megfenyegette Abu Dhabit, hozzátéve, hogy súlyos válaszcsapásokat indítanak, ha az emírségek irányából támadások érik a perzsa országot. A légi csapásokat egyaránt elítélte a német külügyminiszter, valamint a közvetítőként fellépő Pakisztán miniszterelnöke is. Johann Wadephul, berlini tárcavezető egyúttal figyelmeztette Iránt, hogy térjen vissza a tárgyalóasztalhoz. Ellenzékbe vonul a kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat Ilia Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Közölték, hogy nem tekintik megbízható partnernek a szociáldemokrata pártot, amely a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetséggel együtt benyújtotta a bizalmatlansági indítványt. Hozzátették, a kialakult parlamenti többségnek a felelőssége az új kormány megalakítása. A PSD ugyanakkor megismételte, hogy nem akar az AUR-ral együtt kormányozni. Jelenleg az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Idehaza Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásokra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le. Balási Gyula nevéhez kötődik az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember kedden egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a nehéz helyzetet örököl az új kormány, de a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Másodfokú egyenlet és függvény elemzés is szerepelt a matematika írásbeli érettségi feladatai között. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek, a második részben már összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Szakértők szerint ebben a részben több feladat is szokatlanul hosszú volt. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Ma a történelem írásbelikkel folytatódik az érettségi időszak. Pusfai Mihály geológust, Széchenyi díjas akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, főtitkár helyettese pedig Kovács Ilona pszichológus lett. A megválasztott vezetők június 1-én lépnek hivatalba. Emelkedett a vendégek és vendégéjszakák száma márciusban az egy évvel korábbihoz képest. A turisztikai, kereskedelmi és magánszállás helyeken csaknem 1,2 millió vendég, 2,7 millió vendégéjszakát töltött el, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek körében Gyula és térsége, valamint a Győr-Pannonhalma turisztikai térség, illetve Budapest volt a legkedveltebb. A fővárost és környékét tavaly márciushoz képest 15%

0: százalékkal több külföldi turista választotta. Idén is meghirdeti diákutazási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek és közös élményeket szerezzenek. A pályázatokat vasárnapig a szövetség honlapján lehet benyújtani, az utazásokat június 1-e és 8-a között kell megvalósítani. Sport. Egy nurra legyőzte az Arsenal az Atletico Madridot a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján, ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a budapesti döntőbe. A másik ágon ma 21 órától a Bayern München fogadja a címvédő Paris Saint-Germaint. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtezőtorna rájátszásának második fordulójában. Bajnok az NK Universitas Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután 77-49-re legyőzte a DVTK-t a harmadik mérkőzésen. Egy győzelemre van a döntőtől a Szolnok és a Szombathely a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Olaj 87-82-re Pakson, a Falkó pedig 91-81-re Kaposváron nyert, az elődöntő második mérkőzésén, így 2-0-ra vezet a párharcban. Az ötödik helyért az Albafehérvár játszhat. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 9 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 17-19 fokot mérnek. A Dunántúl középső és keleti részén többfelé borult, másutt általában derült az ég. A következő órákban kelet felé halad a felhőzet, amelyből helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután általában 25-29 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végén a sportszerkesztő Szilágyi Dóra, valamint a hangmester Rácz Dorottya nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Az anyaság alapvető változásokat indít a nők életében. A fontossági sorrend, az értékrend, az időbeosztás megváltozik. Sokszor vezethet mindez pályamódosításhoz, hiszen a gyermek, a család és az édesanyja igényei már mást tesznek lehetővé. Hogyan találják meg új szerepükben az új hivatásukat egyes nők? Erről gyűjtöttünk életképeket. Az édesanyaság fordította különböző pályák és szakmák felé, vagy ettől teljesen függetlenül is folyamatosan kereste, hogy igazán hol érezné jól magát?
3: Szerintem is egyébként, tehát hogy én mindig is nagyon kutattam, kerestem, tehát hogy én nagyon sok mindenbe beleszagoltam, nagyon sok minden érdekelt. Amikor már anya lettem, hát akkor ugye nyilván ott minden átformálódik meg, ott már más prioritások lesznek. Egyrészt a mostani szakmám, amit tanulok, azt azért választottam, mert annyiban kötetlenebb, hogy ezt már a mai világban lehet, nem csak egy irodában ülve, és akkor reggel 8-tól délután 4-ig, és akkor rohanunk a gyerekért, és nem tudom, hanem akár itthonról is megtomolni, tehát ez is már szempont volt, igen. Tehát a gyerkőc előtti időkben, hát nem nagyon mozgatott, hogy akkor most hova kell bemenni, vagy hova nem kell, hát így már, hogy az embernek jófonan osztódnia kell, így már ez is szempont.
2: Na és akkor honnan, hová vezetett ez az ív?
3: Hát nekem a nagy művészi és nem tudom, ilyen világmegváltó elképzeléseim, hogy tehát én, nekem bölcsész főiskolai diplomám van, illetve én mindig szerettem volna a festészettel, mindenféle művészeti ágakkal foglalkozni, az egy ilyen álom maradt igazából, de hát most megkönyvelni tanulok, úgyhogy ezeken nem egy... Illetve nekem van egy fodrász végzettségem is, azt meg így gyerkőc mellett elképzelni sem tudom, hogy akkor, tehát ugye az is egy olyan szakma, ami inkább egy délutáni, esti jelenlétet igényel, na most hát egy gyerkőc, főleg egy kisgyerek mellett, nagyobb gyerek mellett már akár oké, de én elképzelhetetlennek tartom, hogy az én életembe be tudjam iktatni, minden elismerésem annak, aki ezt megoldja. Úgyhogy igen, tehát a mostani szakmám az már a gyerkőcös létfényében lett választva.
4: És ez passzol önhöz? Tehát azért az a kreativitás, ugye filmelmélet, filmtörténet volt az első, a fodrászat is azért nagyon kreatív, bár valóban ott kell állni, mert máshogy nem megy, és akkor most pedig ez a, tehát azért illik ez önhöz.
3: Ezt nagyon sokan megkérdezték az ismeretségi körömben, én erről nem nagyon beszéltem, de amikor már a pocakomban volt a gyerek, nem tudom, hogy miért, akkor én már elgondolkodtam ezen, és én is azt hittem egyébként, hogy nagyon távol áll tőlem, hogy én ezt nem is tudom elképzelni magamról, és egyszer-kétszer így beleszagoltam, mikor már a gyerkőc miatt kellett intézni mindenféle családtámogatás és stb. Témában, és szerettem volna tisztában lenni azzal, hogy mi jár, mi nem, ezért utána jártam, és olyan élvezettel csináltam, bár nyilván egy könyvelőlét nem arról szól, hogy akkor most csak kikaparom magamnak, hogy milyen családtámogatás jár, jóval több, de úgy valahogy így megtetszett, hogy akkor ez úgy érdekelt, és ahogy tanulom, és csinálom a képzést, valahogy mégsem olyan távoli, és ezért is érdekes, hogy ha már ott tartunk, hogy milyen utat járhat be az ember, hogy jöhetnek olyan dolgok, amikre nem számítunk, és elkezdhet érdekelni valami tök más út közben. Könyvek, irodalom, a magyar szakra is jártam egyébként egy rövid ideig, és akkor egyszer csak a könyvelő, de nincs semmi kőbe vésve, azt mondom, tehát magunkkal szemben is lehetünk annyira rugalmasak, hogy megengedhetjük magunknak, hogy kipróbálunk ezt-azt, és hát az sem egy ördögtől való dolog, ha aztán arra rájövünk, hogy az mégsem passzol, vagy valami más érdekel, vagy egyszerűen csak teszem, azt többet szeretnénk keresni, és azért kell valami továbbképzés. Tehát, hogy ez, az élet az nem egy egyenes út szerintem, úgyhogy belefér.

0: LH program, kileszek, ha anyaként visszatérek a munkába. Erre csoportokat szerveznek, mert úgy érezték, hogy bizony ez nagy fejtörést okoz, és itt az anyáknak is segítségre, támpontokra van szükség, hogy újra megtalálják a helyüket, vagy akár újra értelmezzék a saját karrierjüket a gyermek érkezése után. Kenesei Jenikő coach, tréner, és Varga Linda HR szakértő és coach. Hát akkor itt pont találkoztak azzal a témával, amire ezt a csoportot kidolgozták. Hogyan indult?
1: Nekem 4 gyermekem van, 2 fiú, 2 lány, és így 23 és 30 között nagyjából egyenletesen már felnőttek, már csak a fele lakik otthon, ők egyetemisták, ők laknak itthon, 2 kisebb.
0: De akkor önnek nem kellett váltani, tehát maradt ez a HR vonal.
1: Maradtam ugyanannál az alapítványnál, viszont én a gyerekeim születése előtt középiskolás diákokkal foglalkoztam, de ahogy aztán én lettem fiatal anyuka, kisgyerekes anyuka, úgy fordulhattam ebbe az irányba, és nagyon rugalmas volt a munkahelyem, hogy ahogy ezt hagyták, és azt is, hogy ilyen fokozatosan állhattam vissza a munkába.
2: Nekem 2 gyermekem van, és a második gyermekem születése előtt én eljöttem a munkahelyemről, és akkor már hivatalosan is egyéni vállalkozóként, karriercoachként és HR tanácsadóként dolgoztam, és most tervezem, hogy visszamegyek részmunkaidőben, ha találok megfelelő szervezetet. 20 órában az lenne a legideálisabb, és akkor a HR-es énemet is tudnám gyakorolni, építeni, de mellette a coaching, illetve hát a KLH-ra is jutna elég időm.
0: Mekkorák a gyerekek?
2: A kislányom, ő most már 6,5 éves, a kisfiam pedig 2,5.
1: Úgy indult ez a csoport, hogy én akkor már 10 pár éve szerveztem ezt az anyaklubot, és egyszer, amikor beszélgettem így nyár végén az egyik anyukával, ő említette, hogy szeretne ezzel foglalkozni, hogy mi lesz, hogyha majd visszatér a munkavilágába, és hogy elkezdte nézegetni, hogy mi van a piacon ebben a témában, és ki is nézett valamit, és arra gondoltam, hogy ezt megpróbálom én is. És ezután találkoztam Lindával, aki akkor csatlakozott ehhez az anyaklubhoz. És amikor kiderült, hogy ő HR-es munkakörből jött el babázni, akkor leültünk beszélgetni, és úgy álltunk föl, hogy akkor ezt mi együtt fogjuk csinálni.
0: Tehát akkor sima a csoport résztvevőként, édesanyaként elment egy ilyen helyre.
2: Igen, akkor már 1 éve voltam itthon a kislányommal, és azt éreztem, hogy na most megérett az idő, hogy akkor én kilépjek így az itthon töltött, megszokott mindennapokból, és akkor jöttem rá, hogy itt pár utcára van egy ilyen mama klub. Elmentem, és Enikővel elkezdtünk beszélgetni, mondta, hogy ő is coach, akkor még jobban érdekelt, team coachinggal dolgozunk. Minden egyes hónapban a saját témáját, dilemmáját hozhatja egy-egy édesanya, ő a téma hozó, és akkor tényleg a csoport őre koncentrál, segítőként körüljárjuk, különféle szempontokat adunk neki az ő témájához, illetve vannak egyéb gyakorlatok, amik ilyen készségeket fejlesztenek, mint mondjuk visszajelzést tanulunk adni egymásnak megfelelő, aztán önismeretet is több szempontból körbejárunk, a munkaerőpiacon hasznos készségeket próbáljuk, mondjuk asszertív kommunikáció.
1: Például a Belbin tesztet csinálunk velük, ami arról szól, hogy egy munkai csapatban milyen szerepet tölt be valaki, és akkor ezt feltérképezzük, megnézzük, hogy mi az, ami könnyen megy, mi az, ami nehezebben megy. Tanuljuk azt, hogy mindenkinek nincs jó vagy rossz, hanem mindenkinek megvan a saját szerepe. De dolgozunk ilyen gyerekkori visszatekintéssel, és hogy az milyen hatással van a felnőtt korunkra, illetve a munkavállaló énünkre. Van egy ilyen házi feladat is. Házi feladatot kapnak a résztvevők 2 alkalom között, amit meg kell csinálniuk, illetve hát ők ezt vállalják, amikor jelentkeznek, és van olyan, amikor a következő találkozó előtt még párban találkozniuk kell, és ezt megbeszélni. Például így tanulnak egymásnak visszajelzést adni, meg az értő figyelemmel jelen lenni, és aztán a következő találkozón nagy körben mindenki elmondhatja, hogy neki mit adott az adott gyakorlat.
0: Körülbelül hány édesanyja gyűlik össze egy-egy csoportba?
1: Ez zárt csoportként működik. Az első csoportban 8 anyukával dolgoztunk együtt, és aztán így végig gondolva azt, hogy egy tanévben mi fér bele, ezt korlátoztuk, és 6 anyukával dolgozunk. És úgy épül fel a kurzus, hogy van egy bevezető alkalom, egy befejező alkalom, és ezen kívül mindenkinek van egy team coaching alkalma. Szóval ez a 6 anyuka plusz a 2 alkalom a két szélén a kurzusnak, ez 8 alkalom, és havi egyszer talán.
3: Hogyan ment vissza dolgozni egyes és egyed után?
2: Megkeresett engem egy korábbi kolléganőm, hogy van náluk egy üres pozíció a cégnél, így mi alatt visszamentem volna, gondoltam ezt a lehetőséget is megvizsgálom, és egy adott évben ősszel mentem volna vissza novemberrel, és nyáron megegyeztünk a céggel, ahol most dolgozom, lementek az interjúk, és ide tértem vissza dolgozni a szülés után.
3: Mennyi ideig volt otthon? Hány gyerek volt?
2: 2 kislányom született, és 4 évig, kicsit több mint 4 évig voltam otthon. Pont bejött a Covid is, úgy ott azért nem mertem, előbb mentem volna vissza, de nem mertem itt a Covid lezárások miatt 2 kicsi gyerekkel még munka mellett ezt bevállalni, úgyhogy igazából így jött ki a 4 év.
3: Szakmailag tudta magát otthon képezni, mert itt pont beszélgettünk arról, hogy Covid, akkor még nehezebb, ráadásul kisgyerekkel kell otthon.
2: Napi menetrend, illetve a hozzáállás, ez azért kellett idő, amíg az ember visszaszokott. Tudtam valamennyire, az informatika világa azért nem teljesen olyan, hogy otthon utána nézek és megtanulom, hanem azért ehhez kell gyakorlati tapasztalat is, amit mindenképp egy cégnél lehet felvenni.
3: IT területen dolgozik?
2: Igen, tanácsadással foglalkozom, informatikai tanácsadással.
3: Hogyan lehet informatikai tanácsadóként dolgozni 2 kisgyerek mellett?
2: A projektmunkákat preferálom, és ezt azért össze lehet hozni a gyerekekkel kapcsolatban is. Vannak olyan alkalmak, amikor ügyfélhez kell menni, vannak olyan alkalmak, amikor otthonról dolgozom, illetve van, amikor beszoktam jönni a céghez is. Azért össze tudom hozni, illetve a férjem is nagyon támogató ebben, hogyha én nem tudok mondjuk értük elmenni, akkor ő megoldja.
3: Lehet koncentrálni egy ilyen felelősségteljes munkára, miközben otthon van a 2 kisgyerek?
2: Lehet koncentrálni, igen, ők azért most már nagyobbak, óvodás és iskolás, kisiskolások, de azért nem szoktak állandóan otthon lenni, amikor én dolgozom, iskolában, óvodában vannak, úgyhogy így össze lehet azért hozni.
3: Mennyire családbarát az a munkahely, ahol ön most dolgozik? Meg hogy az ember egy kicsit saját maga is legyen?
2: Rugalmas munkahelyen dolgozom, tehát így itt munkaidőben, illetve feladatok elosztásában is azért ezt el lehet mondani. Sok cég mondja ezt magáról, de itt azért tényleg ezt tapasztalják a kollégák. Igazából, hogyha el kell mennem egy anyáknapi ünnepségre, vagy mondjuk délben haza kell hozni mondjuk valamelyik gyereket, ez nem okoz problémát, tehát ezt meg tudom oldani.
3: A gyerekvállalásra mennyire kellett feladni a karrierjét, illetve azokat a hobbikat, amiket korábban csinált?
2: Természetesen azért jó értelemben ez felforgatja az ember életét. Azt gondolom, hogy a karrierben egy időleges megállást jelent, de hogyha az ember hozzáállása olyan, azért vissza lehet térni, és lehet egy adott pontról folytatni.
3: Lehet adott pontról folytatni, vagy ez már egy teljesen új szakasz?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy itt most már az ember sokkal tisztább célokat tart maga előtt. Nem feltétlenül az, hogy mondjuk 12 órát dolgozzon egy nap, de dolgozzon is, illetve a családdal is lenni. Azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül feladni a karriert emiatt.
3: Mi az, ami nagyon fontos döntés, mondjuk, amikor elvállal egy munkát, és ott a család? Mi az, ami biztos nem jöhet szóba?
2: Azt gondolom, hogy én már heti 5 napban egy munkahelyre nem járnék be. Ezt a luxust, vagy ezt a rugalmasságot azért elvárom bármelyik jövőbeli munkaadomtól. Nem feltétlenül várom azt, hogy teljesen távmunkában tudjak dolgozni, én szeretek bejönni az irodában is, de igazából azt gondolom, hogy felnőtt emberek révén mindenki, amikor meg tudja oldani, és amikor szükséges, akár egy előadás miatt, vagy akár ügyfél találkozó miatt, akkor ezt megoldjuk.
0: Kemesei Jenikő coach, tréner, és Varga Linda HR szakértő és coach.
1: Van, aki ugyanoda menne vissza, csak szeretne módosítani, akár azon, hogy rész munkaidőbe, vagy kicsit kevésbé felelősség teljes munkakörbe visszamenni. Van, aki teljesen újat keresne. Volt olyan résztvevő, aki úgy jött, hogy hát őt érdekelni, hogy vállalkozni mit jelent, de aztán ő nem kezdett el vállalkozni. Viszont többen is vannak, akik elkezdtek vállalkozni a kurzus után. Van, aki rögtön, van, aki egy pár évvel később. Van egy nagyon érdekes család, vagy akik a férjével megbeszélték, hogy a gyes utolsó fél évében az apuka megy el gyesre, és az anyuka kezd el teljes munkaidőben dolgozni, és ő tartja el a családot, és ez működik nekik. Nyilván itt át kellett beszélni, ez kellett az apuka hozzáállása, át kellett beszélni a családi szerepeket, feladatokat, és amikor letelik ez a fél év, akkor az anyuka vissza fog húzódni részt munkaidőbe, és újra az apa lesz inkább a család fenntartó, de hogy most így kipróbálta magát, vagy ki most éppen ez zajlik, kipróbálja magát, hogy milyen.
2: Azt látjuk, hogy gyakori, hogy olyan édesanyák is jönnek, akik mondjuk 2-3 vagy 4 gyerek után 8-10 évet voltak otthon, és hát igen, gyakori az önbizalom hiány, hogy elbizonytalanodnak, hogy akkor én még kompetens leszek-e, különféle szakmáknak a dilemmáiba is beleláthatnak, hogy ki mivel küzd. Van olyan, aki a munkamagánélet egyensúlyától fél, és akkor abba szeretne haladni és felkészültebb lenni. Van, aki egyáltalán tényleg ez a hogyan térjek vissza, van, aki tanult és nagyon tudatosan készült, mondjuk van olyan résztvevőnk, aki könyvelőnek tanult, teljesen átképzi magát, de ő meg azon gondolkozik, hogy akkor mondjuk most menjek vissza, vagy most legyen a következő baba. Volt olyan is, aki nem tervezte, de mégis jött a következő baba már a kurzus alatt. Tehát, hogy nagyon sokféle élethelyzet van, és nekünk az a célunk, hogy megerősítsük őket, és mindenki a saját útját, a saját válaszait találja meg.
1: Az egyik első házi feladatuk az az, hogy össze kell szedniük, hogy eddig milyen fajta munkákat, akár önkéntes munkát, akár diákmunkát végeztek el, és kell kérniük visszajelzést az előző főnöküktől. És az is egy nagyon érdekes szembesülés nekik. Annyira előttem van az az anyuka, aki magáról nagyon rossz véleménnyel volt, de amikor kért visszajelzést a főnökétől, akkor kiderült, hogy hát ő volt a főnök jobb keze. Csak valahogy nem sikerült elhinnie, és akkor ebben meg tudjuk erősíteni őt, hogy tehát látod, ezt írta le rólad, és ez vagy te, és ilyen képességeid vannak.
2: Itt tulajdonképpen újra definiáljuk magunkat anyaként. Tehát amikor visszamegyünk a munkaerő világába, akkor már átalakulnak így az értékek, vagy a prioritások, tehát lehet, hogyha több műszakban dolgoztunk, már nem akarunk éjszaka dolgozni, vagy hogyha vezetők voltunk, már nem akarunk 10-12 órát dolgozni. Nagyon szerencsés az, aki vissza tud menni részmunkaidőben, nem könnyű. Úgyhogy mondjuk valaki álláskeres, és nem a már fix céghez megy vissza. Nagyon nehéz szerintem sajnos Magyarországon 20-30 órás munkákat találni, ezek főleg informális úton kelnek el, én azt tapasztalom. Illetve nagyon sokszor talán nincsen, amikor valaki visszamegy ugyanahozza a céghez, szervezethez dolgozni, nincsen már itt beillesztés, pedig lehetne, mert hogy igazából van, aki 8-10 év után megy vissza, és lehet, hogy már nem is azok a kollégái, más a vezetője. Ez is nagyon nehéz, hogy felhívni egy ismeretlent, aki most már a vezetőm, lehet, hogy a harmadik vezetőm, amióta nem ott dolgozom. Tehát, hogy ezekhez mind kell bátorság, én úgy gondolom, és felkészültség, akár munkajogilag, akár lelkileg.
4: Beillesztés?
2: Igen, tehát egy olyan onboarding folyamat, szerintem jó cégek rendelkeznek talán ilyennel, vagy átgondolják, hogy ami nekik megvan, azt a visszatérő édesanyákra is alkalmazhatják. Akár egy 3 hónap után, ha nincs is újra próbaidő, de leülök az édesanyával, megkérdezem, hogy van, mibe tudok segíteni, adok mellé egy mentort, illetve én azt látom, hogy az is nagy segítség tud lenni, hogyha valaki részmunkaidőbe tud visszamenni, vagy ha nem, ha 40 órában, akkor pedig, hogyha a hibrid munka rendben tud dolgozni, vagy rugalmas a cég, és azt mondja, hogy jó, rendben, 3 nap gyere be, de 2 nap otthon maradhatsz, vagy ha beteg a gyerkőc, akkor megoldjuk. Tehát, hogyha ha nem kell minden nap bemenni.
4: Kinek mi az eredeti szakmája?
5: Én eredetileg történelem szakon végeztem az ELTE-n, és amikor megszülettek a gyerekek, akkor kerültem így a segítőpályára, és most szoptatásban segítem az édesanyákat, illetve dúlaként kismamákat kísérek, és van Vácon itt egy szoptatást és hordozást támogató csoportunk, ott dolgozunk, és ott támogatjuk a kismamákat hordozásban, szoptatásban és mindenféle nevelési kérdésekben. És ő is elmondja.
6: Én élelmiszermérnökként végeztem még 20 évvel ezelőtt a Kertészet és Élelmiszeripari Egyetemen, és aztán kereskedelmi vezetőként dolgoztam jó sokáig, és 18 évvel ezelőtt azóta táplálom a családom másképpen. Nem csak élelmiszerekkel, hanem testileg, lelkileg és szellemileg tartom őket egészségben, amennyire tőlem telik. És az anyaságom hívott meg arra az útra, hogy is van bennünk ez a természet, és az Ökopszichológiai Intézet természetkapcsolat facilitátori képzését végeztem el. Természetkapcsolat sétákat tartok, hogy hogyan fordulhat az ember újra vissza a természethez, és ez a finom figyelem, hogy születhet újra meg benne, hogy nem csak veszünk a természettől, hanem adunk is neki. És aztán a Modern Nature Egyesülettel találkoztam, és az anyakörvezetéssel, az anyaútja facilitátori képzéssel, amik mind hívtak. Ez a belső hang hívott arra, hogy nekem tudásomnak is kell lenni, nem csak érzeteimnek ezekről, hogy az anyaság, és hogyan tudjuk az anyákat segíteni és emelni, a nőiség, hogy a női erő is fontos ebben a világban, nem csak a férfiasság, a pénz, az anyagiasság, és aztán gyermekágyas segítővé születtem, és most segítem az édesanyákat a szülés utáni időszakban.
7: Én eredetileg jogászként végeztem, és aztán viszonylag hamar körvonalazódott, hogy egyébként segítő pályára készülök, úgyhogy még mellette szociálpolitikát végeztem, és börtönből szabaduló férfiakat segítettem, illetve a közösségeket, ahová ők szabadulnak. És a saját anyává válásom vitt a nők felé, a női útra. Először körtáncvezető képzésben képződtem, és aztán rátaláltam az anyaútja facilitátor képzésre. És jelenleg iskolás, illetve óvodáskorú gyerekeket, illetve az ő családjaikat segítem szociális segítőként.
8: Én először idegenforgalmi és szállodaszakon végeztem, aztán mesterszakon tanultam területfejlesztést, ezen a téren dolgoztam is egy rövid ideig, és utána egy multinál dolgoztam néhány évig, mielőtt megszületett a kisfiam, és nekem igazából sok más nőhöz hasonlóan az anyává válás volt egy ilyen fordulópont az életemben, ami lehetőséget és motivációt adott, hogy kicsit így mást is kipróbáljak, és nekem igazából, amit ebbe a csoport vezetői énembe be tudok hozni, az a mindenféle egyéb hobbi tevékenység, amit korábban végeztem, meg sok minden, amit így a magam érdeklődése miatt tanultam. Például a tánc, tehát én azért hozom be a körbe a táncot, mert én azt szeretem, és azzal van tapasztalatom. És nekem az anyaútja csoportvezetés az nagyon egy olyan olvasztó tége, amiben az összes ilyen korábbi tapasztalatomat be tudom csatornázni, és megtalálja a helyét. És ez így egy nagyon jó önismereti módszer lesz a végén.

0: karrierváltás, anyává válás után. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. Juhász Tíme a riporter és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
1: A 2025. május 1-i műsorunkat ismételtük meg. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Kossuth Rádió Moson-Magyaróváron, FM 95. A következő műsor termékmegjelenítés tartalmaz.
1: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
2: Jó estét kívánok! Cigány Ildikó vagyok, egykori első Malév kapitány, repülőgép vezető, a mai este házigazdája. És az a szerencsés helyzet van, hogy a vendégem is egy repülőgép kapitány, Kis László, akit kicsit később kezdett repülni, mint én, úgyhogy mi már a Malévnél nagyon-nagyon érintőlegesen találkoztunk csak. Azért emlékszünk egymásra, majd mindjárt el is meséli László, hogy ez hogyan kezdődött. Az apropója az itt létének pedig az, hogy egy könyvet írt. Ahogyan azt ugye talán tudják a kedves hallgatók, én is többször megtettem. A repülés az egy olyan téma, úgy látszik, ami még máig is nem csak a közérdeklődés központjában van, hiszen azt hiszem rengetegen érdeklődnek, hogy mi történik a pilóta fülkében, milyen élete van egy pilótának a mai világban, ezt majd megtudjuk Lászlók most megjelent gyönyörű könyvéből. Tehát pilóta írók, író pilóták, ilyen módon sikerült most is találkoznunk nekünk itt a stúdióban, és bemutatjuk azt a könyvet, aminek a címe is egyszerűen az, hogy...
3: Hogy pilóta.
2: Nem olyan régen jelent meg, de biztos, hogy aktuális, hiszen örökzöld témát firtat. A pilóta életéről van szó benne, de azt hiszem, hogy te bemutatod azért egy picit az árnyoldalát is. Legalábbis úgy emlékszem, hogy egyszer, mintha azt mondtad volna, így fogalmaztad meg, hogy a magánéleted romokban hevert, miközben egy fantasztikus karriert tudhatsz magadnak, hiszen amit el lehetett érni ebben a szakmában, tulajdonképpen elérted, de itt át is adom a szót, hogyan kezdődött?
3: Hát úgy kezdődött ez az egész, mint nálad is, hogy vitorlázó repülőként kezdtem a repülést. Ennek már ides tova 36 éve, furcsa ezt kimondani, minden csapatban én voltam mindig a legfiatalabb, most meg hátrébb léptem, és abba hagytam a repülést egy tudatos döntéssel, és most már beszélek róla, előadásokat
2: tartok. Ez is egy közös vonásunk.
3: És írok róla, igen. Aki tudja, csinálja, aki nem, az meg ír róla.
2: Így is lehet mondani, igen.
3: Igen. Szóval én álmodozó gyerek voltam, az én történetem röviden ez, de ugye ez nem egy életinterjú, hogy én űrhajós szerettem volna lenni, 72-es vagyok,
2: hát
3: és 80-ban volt.
2: Gyerekek többsége űrhajós szerette.
3: Igen, 10 volt, hogy nálam ez komolyabb volt, és hát amikor a felvételi tájékoztatót fellapoztam, akkor nem volt ilyen rublika annak idején, de jó jegyeim voltak, az orvosi hivatás volt, ugye a Horizonton, Szegeden nőttem föl, és ott egy erős gimnáziumba jártam, és egy barátommal kimentem a szegedi repülőtérre.
2: A szegedi gondolom, repülőtér híres.
3: Szerintem ott mi találkoztunk is.
2: Igen, emlékszem, igen.
3: És elkezdi az ember a vitorlázó repülést, és akkor mindig egy nagyobb és komolyabb feladat jött, és akkor így alakult az, hogy nagy nehezen Malév pilóta is lettem, de előtte ejtőernyős voltam a hadseregben, akkor még volt kötelező sorkatonai szolgálat, és én először akkor találkoztam veled, amikor volt egy csodálatos könyvbemutatód, édesapád is ott volt, emlékszem, egy nagyon szép könyvbemutató volt, azt hiszem, hogy a Kékvilág című könyved volt, amit nekem dedikáltál, és az volt beírva, hogy Kis Lacinak, leendő Malév pilótának.
2: És erre én megmondom őszintén, nem is emlékeztem annyira konkrétan, ahogy te itt ezt most elmondtad, nagyon szépen köszönöm, de való igaz, hogy engem is a repülés ihletett meg talán először, hát ugye én zenetörténészként végeztem, és a zenetörténetben is, illetve a zenében is az írás volt az, ami közelebb állt hozzám, tehát a zenéről is írni szerettem, de tény, hogy a repülés hozta belőlem ki azt, hogy na ezt meg kell írni, ezt le kell írni, mert ez valami olyan csodálatos dolog. Ugye, és valóban úgy, hogy mondtad, a Kék Világ volt az első ilyen kis kötet, aztán, hogyha szabad tényleg nekem is elmondani, bár most a te könyvedről lesz szó, aztán volt egy másik már a hosszú távról, amiről te is írtál, hogy annak az lett a cím, hogy Úton lenni jó, New York, Toronto, Bangkok, és aztán jött a Kék Madár álma. Talán ezek a könyveim foglalkoznak a repülés témáival. De hogyan közelítetted te meg az írást?
3: Nekem az nagyon tetszett, hogy mi pilóták ugye fantasztikus dolgokat látunk és tapasztalunk, de megpróbáljuk szavakba önteni, ugye én is Szent Exupérin nőttem föl, illetve aki még hatott rám gyerekkoromban, édesapám kezembe adta Szilvási Lajosnak a Légszom című könyvét, ami egy MiG-21-es vadászpilótáról szól, és nagyon-nagyon tetszett, és amikor már cseperedtem és a karrierem is elindult, akkor a kezembe került a Richard Bach különböző könyve és regénye.
2: Ez Albatroszról szól, ugye? Az igen, egyik legalábbis.
3: Igen, a másik olvastam. Pedig a Híd az örökkévalóságon át, meg a Kétfedelű. Tehát ő nagyon érdekesen és ezotérikusan ír a repülésről, és megmondom őszintén, engem elvarázsolt. Tehát maga a repülés világa is, de ha én Richard Bachot olvasok, akkor mindig egy külön világban érzem magam is. Az volt a célom ezzel a könyvvel, hogy aki ezt kézbe veszi, az egy picit szakadjon ki a hétköznapokból, egy kicsit emelkedjen felül, és ezt próbáltam, és nagyon jók a visszajelzések. Az én írói evolúcióm végül is úgy indult, hogy én írtam már korábban egy ilyen csendesebb maléves időszakban egy önfejlesztési könyvet. Az egy ilyen kis vékony kis füzetkelet, elég sok emberhez eljutott, de nem került kereskedelmi forgalomba, és aztán úgy alakult az életem, ugye szerintem büszkén mondhatjuk, hogy Malévnál repültünk, egy csodálatos, fantasztikus légitársaságnál, és te ugye hamarabb abba hagytad ezt a repülést a Malévnál, én pedig valahogy sorsszerűnek éreztem azt, hogy lehetőséget kaptam nagy gépen repülni, én ugye nem repültem hosszú távot, ahogy te a Malévnál, én kisebb gépeken gyakoroltam, és aztán volt egy lehetőségem, elmentem felvételizni, és a Katalin Nemzeti Légitársaság fölvett a Boeing 777-es típusra.
2: Ami azért nagyon nagy dolog.
3: Igen,
2: a típus is, és a légitársaság is.
3: Igen, hát aki nincs benne a repülésben, neki el kell mondani, hogy ez a világ legnagyobb két hajtóműves repülőgépe. Ha teljesen telt házunk van, akkor ez 412 utast jelent, és én mindig ezzel a géppel szerettem volna repülni, és amikor felvételiztem, és azt mondta ez a légitársaság, hogy fölvettek, akkor nem is gondolkodtam, egyből jelentkeztem, és egyből hátrahagytam a Malévet, és valószínűleg jól tettem, hiszen az első repülésem megírtam azért ezt, és sok helyen elmondom, a Malév csődjének a napján volt 2012. február
2: 3-án. Ezek a megérzések.
3: Hát igen, vagy szerencse inkább.
2: Vagy szerencse. Hát nagyon jó, hogy így alakult, mert azt hiszem, hogy elképesztő élményeid voltak, már a könyvedből is kiderül, de ezt azért úgy mindenki sejtheti is, hogy ebben a világban milyen izgalmas feladatok voltak. Milyen izgalmas feladatok voltak? Hol volt a bázisotok, ahol legtöbbet voltál? Repülésről is pár szót meséljél, és hát arról, hogy milyen tájakon jártál, és mi fogott meg.
3: Számomra az volt a vízválasztó, hogy hátrahagyni egy biztost. Ugye akkor még a Malév egy imádott munkahely volt, és nagyon szerettem én is, és nagyon sokat köszönhetek neki szakmailag is, emberileg mindenhogyan, de mégis hajtott ez a nagyobb álom, hogy megismerjek érdekesebb és távolabbi tájakat is. Én úgy tartom magamról, hogy Marco Polónak valami leszármazottja lehetek.
2: Könnyen lehet.
3: Nem tudom, még nem kutattam, de nekem fantasztikus olyan helyre megérkezni, ahol még nem jártam. És beleugrottam az ismeretlenbe, ugye aki egy közel-keleti légitársaságnál elkezd dolgozni, oda kell költöznie, legyen az Dubaj, Doha, vagy Abu Dhabi, vagy bármi, tehát ott van a bázis. És a magánéletemben is úgy alakult, hogy éppen egy kapcsolat után voltam, tehát nagyjából könnyű szívvel váltottam, és oda kiköltöztem, és bele kellett csöppenni egy új kultúrába, egy hatalmas nagy légitársaságnak a zsongásába, és akkor ez a cég egy már akkor is nagy volt, de látszott, hogy feltörekvő és nagy cég lesz, és aztán a világ legjobb légitársasága is lett. Elképesztő dolgokat éltem át, tehát ez, ha megvonom a statisztikát, most már hátrébb tudok vonulni, és meg tudom nézni azt, hogy mi is történt velem. Ugye 12 évet voltam Katarban, 65 ország, az amerikai államok felében jártam, és az Antarktisz leszámítva az összes kontinensen megfordultam.
2: ez mind nagyon szép, és úgy gondolom, hogy a te könyvednek a legnagyobb értéke egy olyan gondolat, hogy valaki belelapoz és elkezdi olvasni, akkor úgy tűnik, hogy hát egy tényleg egy luxus színvonalú életet írsz le, hogy egy ilyen pilóta élet valóban nyilvánvalóan mindenki számára vonzó, egy olyan világba visz, ahol téged tisztelnek, elismernek, rajonganak érted, mint repülőgép kapitány, ugye mindenki látja, hogy a napszemüveges jóképű pilóta, utána pedig jönnek a gyönyörű tájföldi, meg Filippin, meg nem is tudom milyen csinos, jó ápolt stewardessek, ugye ez egy olyan világ, ami talán mindenki számára egy ilyen csillogó életet feltételez, de azért ennek vannak olyan oldalai is, amit nem mindenki lát, ugye? Mert azért csak távol vagyunk az otthonunktól, azért nem fenékig tejföl, azért vannak olyan pillanatok, amit most a szakmai részéről beszélek. Nem biztos, hogy mindenki szeretne megélni, amikor neked másodpercek alatt vagy percek alatt kell eldönteni olyan dolgokat, amit később lehet, hogy a bíróságon évekig fognak vizsgálgatni, hogy jól döntöttél-e. De ez mind benne van a könyvben, ilyen kalandok, amikor el kellett dönteni, ugye, hogy egy zivataros, trópusi repülőtérre szállsz ele, ami éppen bezárt, úgy gondolná az ember, hogy nyilván nem, és elmegy egy kitérő repülőtérre, de mi van akkor, hogyha közben meg valaki éppen gyermeket szül a fedélzeten, neki meg azonnal orvosi segítségre volna szüksége. Tehát a pilóta döntéseinek a kulisszatitkait megismerhetik a könyvedből a kedves olvasók, és talán most így a hallgatók is. És azt hiszem, hogy az, ami végül is nekem kijött záró gondolatként a könyvedből, hogy ezt a világot, amikor kicsit jobban megismerted, akkor ezt kezdted úgy érezni, hogy ez neked kevés és kiürült. És hogy valami más értéket keresnél az életben, ami hát biztos szakmailag is megindokolhatjuk, de hogy lehet, hogy a családot kerested? Biztos kapcsolatokat?
3: Igen, erről is szól a könyv, hogy ez egy fantasztikus hivatás, és tényleg hivatásként tekintettünk rá, bólogatsz, és ennek nagyon-nagyon örülök. Ugyanakkor a nehéz oldala megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Távol vagyunk, hát elmegy valaki egy hosszú távú pilóta egy útra, és akkor jó esetben is mondjuk 3 nap múlva érkezik vissza. És ha pedig teherszállító körúton van, nekem volt olyan, amikor 10 napig, vagy 12, vagy akár 2 hétig távol voltam, 2-3-szor körülmentünk a földgolyón, és ez fantasztikus élményeket adott. Én voltam Hawaii-on is, meg repültem ilyen különleges útvonalakon, hogy Tokióból át Los Angelesbe, amikor...
2: Na, ezt légy szíves, mondd el, egy picit, úgy, hogy közbeszülök, ez volt az a dátumvonal átrepülés az ellenkező irányban, ugye? Amikor időutazás, és gyorsan visszamentünk az előző napba, vagy akár az előző évben is visszamentünk, hogyha szilveszter történik.
3: Igen.
2: Tehát, magyarázd ezt el, és hogy értsék a kedves hallgatók.
3: Tehát arról szól a történet, hogy ha például távol-keletről indulunk és átmegyünk a csendes óceánon, kelet irányba haladva, Tokióból, Japánból, mi Tokióból mentünk a Naritai repülőtérről Los Angelesbe, és bizony este 8-kor elindultunk, és este 6-kor ottani idő szerint szálltunk le. Tehát, sőt, még egy kicsit hamarabb is, egy 2,5 órát visszamentünk az időben, hiszen kereszteztük ezt a dátumválasztó vonalat. A két város között van egy 17-18 órás időeltolódás, attól függ, hogy melyik időszakban nézzük, és az út megtételéhez ennél jóval kevesebb is elég, akár 12-13 óra is. Tehát ilyenkor megtörténik az, hogy visszamegy az ember egy néhány órát az időben, de ha ezt éjfél után kezdi, akkor bizony az előző nap tud leszállni.
2: Megérkezünk tegnap.
3: És vannak már olyan járatok is, akik azt ígérik az utasoknak, hogy ők január 1-én éjfél után szállnak föl, és akkor az új évben indulnak, de az új évben szállhatnak le. Tehát ez egy ilyen különlegessége ennek a műfajnak, igen.
2: Azért engem ezek a dolgok mindig elgondolkoztattak, és erről próbáltam is az írásaimban megemlékezni, hogy olyan dolgokat tapasztalunk meg repülés közben, amit azért a Földön az ember nem érzékel. A Földön azt látjuk, hogy minden olyan stabil, amit látunk, az úgy van, és nem másképp, megszoktuk, megkérdezik, hogy mi a sebesség, mennyi a sebesség, mondom, melyik sebesség a 4 vagy 5 közül. Megkérdezik, hogy milyen magasság, mondom, melyik magasság. Átrepülünk évszakokon, napszakokon, dátumokon, tehát ott kezdi az ember érezni, hogy ez az egész mi kis képzelt világunk itt a Földön, amit oly stabilnak hiszünk, ez egyszerűen a mi művünk. És az idő az kifut a kezünk közül, és egyszerűen szembesülünk azzal, hogy hát most ez a buta hasonló jut eszembe, hogy ez egy oltárkép, amit látunk, de a valóság az mögötte van.
3: Igen, igen, és ez a rengeteg élmény, és azért is döntöttem úgy, hogy megírom ezeket, mert annyi mindent tapasztaltam, és ezeket szeretem megosztani. Mellesleg a pilóta hivatás az nem túl kreatív dolog, tehát mindig azt tesszük, amit leírnak.
2: Végrehajtjuk a feladatot.
3: Igen, az irányító ezt mondja, ezt kell tenned, kivéve, hogyha nagy vészhelyzet van, akkor a kapitány ide dönthet másképp is, de én nagyon szerettem volna valami maradandót alkotni, és valami olyat tenni, ami megmaradt később is. Ugye a te könyveid és az én könyveim is szerencsés esetben 2085-ben ott porosodnak majd egy könyvtárnak a polcain, de leveszi valaki, aki belenéz és tanul talán belőle valamit, vagy szórakoztat. Nekem az is célom volt, hogy megmutassam azt, hogy mi folyik a pilóta fülkében, amikor minden rendben van, és amikor tényleg hátradőlünk, a napszemüveg és napfény van, és nagyon klasszul érezzük magunkat, de az is cél volt, amikor megmutatni azt, hogy mi az, amikor kezd kialakulni a káosz, amikor a felelősség ott van a vállunkon, hát 400 emberért felelni, vagy akár többért is, az nem egyszerű, de szerencsére te is fiatalon kezdted, én is fiatalon kezdtem, és ebbe bele lehet szokni, és azok az oktatók, akik bennünket oktattak, ők, ez is benne van a könyvben, milyen muníciót adtak, akár ha valaki egyedül repül, akár hogyha egy nagyobb utasszállító gépet vezet. A regényben különleges helyszínek vannak, erre törekedtem. Ugye Doha, ami a bázison volt, Dubaj, New York, Sydney és Balin játszódik nagyon sok minden, hiszen ez egy romantikus történet, de megmondom őszintén, ez a regényt írni az nekem nagy kihívás volt. Az történt, hogy ezt megmutattam a kéziratot, de akkor még nem regény formában volt, megmutattam szerkesztőnek, mondjuk el a nevüket, Nádasi Kriszt és csapata segített, és felkarolt, és láttak benne valamicske értéket, és meggyőztek, hogy regényt kell írni. Regényt írni nem olyan egyszerű, mert megvannak a műfajé kötöttségei, de ugyanakkor szárnyalhat az írónak a fantáziája. És fogták a kezemet, nekem megvolt a sztorim, és megvannak ezek az élmények, mert nagyon sok felé jártam, és bizony egy 3-4-szer át is kellett azért írni, és a vége egy olyan regény lett, ami romantikus. Én szeretem a romantikus történeteket, meg én bevallom férfiként is, hogy én szeretem a filmeket is, és arra is rá kellett jönnöm, hogy bizony nincsen kortárs magyar repülős regény, ami a pilótaságról szólna, illetve azért a Bauer Barbara nevét említsük meg, aki utaskísérő volt, és a Légi kisasszonyok trilógiával megnyitott ezt a sort, de ez inkább a légi kisasszonyokról, az utaskísérőkről szól.
2: Azért jelentek meg repülésről könyvek mostanában, ugye most a saját korunkról beszélünk, nem szeretnék szüperiről, aki hát mindannyiunk hatalmas elődje, és nem szeretnénk magunkat hozzáhasonlítani, de biztos, hogy mindannyiunkra hatott. Azt hiszem, hogy a Tóth Gyurinak is van könyve, Veres András Omkárának is van könyve. Igen. Most azért nem kezdem el sorolni, mert nem szeretnék senkit kihagyni, azért vannak ilyen repülős, de azt hiszem, hogy a tiéd tényleg olyan szempontból hiánypotló, hogy regény, hogy romantikus regény, és hogy ami nekem nagyon tetszik benne, hogy úgy írod le a pilóta szakmát, hogy ez részben szakmai, tehát meg lehet érteni, hogy milyen gomb az, és most mit csinál éppen a pilóta, de hát nyilvánvalóan ez érthetően kell, mert ahogy egymás között beszélünk, ugye azt a kedves olvasók akkor nem pontosan tudnák, hogy miről is van szó, úgyhogy egy ilyen könyvet képzeljenek el azok, akik majd kézbe veszik. Egy mondatot, valamit, egy nagyon rövidet azért hadd kóstoljunk meg.
3: Nagyon szívesen.
2: Olvasál föl egy általad.
3: Azt gondolom, hogy az utolszó összegzi az egésznek a mondani valóját. Ha lehet, akkor felolvasom. A repülésben a mai napig jelen van egyfajta megmagyarázhatatlan mágia. Még ha utasként szállunk is fel egy hatalmas repülőgépre, kénytelenek vagyunk megérezni, hogy itt és most valami csodálatos dolog veszi kezdetét. Ahogyan felszállás közben hátradőlünk a kényelmes ülésben, és kinézünk az ablakon, mind apróbbak lesznek a házak, Velük együtt a mindennapi gondjaink, szorongásaink, még a szokásos félelmeink is fokozatosan és szükségszerűen eltörpülnek. Nálam ez a mai napig így van. Imádom felülről látni az életem, és ebben a relációban az egyetlen helyes döntés számomra az, ha megosztom azt a csodát, amit az élet nagyszerűségéről megtapasztalhattam. Így született ez a regény, ha elolvastad, a többit már úgy is tudod.
2: Köszönjük szépen, ez nagyon fontos volt, és nagyon szépen van megírva. Ha fáraszthatom a kedves hallgatókat, akkor most az én pici kis két mondatomat azért olvasom föl, hogy a különbséget érezzük. Ez egy regény, én meg ugye csak látszólag írok a repülésről, vagy esetleg állatokról. Engem mindig a lírai része foglalkoztat, az, hogy ott milyen gondolatok jutottak eszembe, az, hogy életről, halálról hogyan gondolkodunk, épp a repülés kapcsán, ahogy az előbb mondtam. Úgyhogy még ezt hát, ha megengedik, órák, percek alatt csiklunk át fölényesen országok fölött. Jogunk van ehhez? Veszélyt rejt a könnyedség, amellyel áthatolunk napszakokon, évszakokon, átemelkedünk szürke életeken, ragyogó kultúrákon. Mikor autóval jártunk erre, többet láttunk, fáradtabbak voltunk. Így viszont csoda részesei vagyunk. Arcátlanság kimondani, hogy ma délelőtt Milánóban, délután Zürichben jártam. Csak a gondolat képes így összekötni távoli pontokat, egyszerre láttatni a Dunát és a Balatont. Csak a vers képes így egymás mellé helyezni, sűríteni. A vers városok mögött hiteles másuk húzódik, ahol a mondatoknak hossza, a tárgyaknak súlya van. Csak így lehet jogunk a vers élethez, és így lehet jogunk a szárnyakhoz.
3: Igen, ez nagyon szép. Én emlékszem ennek a könyvnek a hangulatára, hogy ez engem azért elragadott, magával ragadott, úgyhogy igen, nagyon érdekes, hogy most pedig itt ülünk egy stúdióban, és erről beszélgetünk. Hát halad az idő, de szerencsére megmaradt a repülés, és megpróbáljuk megfogalmazni azt, hogy mind mentünk keresztül. Nálam ez 33 év volt.
2: Nagyon szépen köszönjük. Én biztos vagyok benne, hogy sikerült, és ajánlom, hogy a sikerlistás könyvedet minél többen olvassák el. Vendégem Kis László repülőgép kapitány volt, akivel most megjelent regényéről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az Este házigazdája, Cigány Ildikó, író, repülőgépvezető. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Puspai Mihály geológust, Széchenyi díjas akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A Tudós Testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. A megválasztott vezetők június 1-én lépnek hivatalba. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, nehéz helyzetet örököl az új kormány, de a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Kezdődik a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon globál zenei formációk, táncház, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance is várja az érdeklődőket. Visszatér a Zeneháza Városaházban sorozata is. A fókuszban ezúttal Sopron lesz. Sport. 1-0-ra legyőzte az Arsenal az Atlético Madridot a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján, ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a budapesti döntőbe. A másik ágon ma 21 órától a Bayern München fogadja a címvédő Paris Saint-Germaint. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 17-19 fokot mérnek. A Dunántúl középső és keleti részén többfelé borult, másutt általában derült az ég. A következő

0: Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Egy apró borsodi faluból, Macsolyás telepről indult. Életútja a raktárosi munkától és a díszletezéstől vezetett a legnagyobb hazai színpadokig, majd a József Attila Színház igazgatói székéig. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, aki vallja, hogy az egyénnek a közösséget kell szolgálnia. Legyen szó színházi társulatról, futballcsapatról, vagy egy szülőfalujában épülő templomról. Amikor a gyerekkoráról mesél, akkor mindig szeretetteljes élményeket oszt meg. Gondolta volna akkor, hogy Kossuth díjas lesz egyszer?
2: Az sem volt bennem, hogy én valamikor színész leszek, valahogy az életem így alakult, bizonyára olyan emberekkel találkoztam, akik akarva-akaratlanul erre a pályára irányítottak.
1: Ez a kis település, Macsolyás telep, ez Kisgyőr községhez tartozik. Borsodabaüzemlén vármegyében található, a Büklábánál. A szülei tanárai szigorúan fogták, mert hogy boldog, szabad gyerekkort festett le.
2: Édesanyám úgymond háztartásbeli volt, édesapám pedig kőműves, ő egész héten valahol dolgozott, és egy tanárházas pár tanította a mi kis falunk apraját, nagyját. Nálunk osztatlan iskola volt. Csodálatos emberek voltak a tanítóink. Tanítóbácsi Budapesten született, Kugler Rezsőnek hívták. Egyetemet végzett a II. Világháborúban hadnagyi ranggal, tanítónéni pedig egy középnemesi családban született Pányokon. Valamikor a 60-as évek elején kerültek le a mi kis falunkba, ahol még úgy sem volt, csak Makadám út vezetett Kisgyőrbe, és oda jártunk gyalog, hogy busszal eljussunk Miskolcra. Tehát egy abszolút zárt közösség volt a miénk. Soha nem beszéltek tanítónéniek arról, hogy milyen okból fakadóan kerültek ők a mi kis falunkba, valószínű, hogy valamilyen koncepcionális bűn miatt kerültek ők hozzánk, de csodálatos két emberről beszélhetek, és úgy éltek Macsolyáson a mi kis falunkban, mintha Budapesten, a belvárosban élhettek, vagy éltek volna. Fantasztikus szellemi közösséget alkottak, mindenki hozzájuk járt megbeszélni a nehézségeket, a gondokat, és egy csodálatos világot teremtettek a gyerekek számára. És olyan érdekes, hogy bár osztatlan iskolában voltunk, és oda jártunk, aztán én 6. koromban elkerültem egy tanyasi diákoknak fenntartott kollégiumba, de nagyon sokan főiskolát, egyetemet végeztek, akik elkerültek otthonról.
1: Ahogy így leírja, egy olyan képet képzelek magam elé, ahol nagyon jóban vannak ezek a gyerekek. Ez egy zárt közösség, mindenki ismer mindenkit, mindenki segít mindenkinek.
2: Ez a kor is ilyen volt. Én 1957-ben születtem, és valószínűleg a háború közelsége is sokkal erősebb kohéziót teremtett az emberek között. Azon kívül ilyen volt a világ is. Tehát sokkal jobban egymásra voltunk utalva. Azok a nagy mezőgazdasági munkák, amiket el kellett végeznünk, egy aratást vagy szüretet, azt nem tudtuk és nem is képzeltük volna el másképp, mint hogy egymás segítségével történik mindez, és ez hihetetlen erőt adott. A másik, hogy azért technikailag nem voltunk az ország, sőt a világ sem volt egy olyan nehéz helyzetben, mint most, tehát az emberi szó az nagy kincs volt, és ez a szeretet, ez a mindennapjaink része volt mindig.
1: Én azt gondoltam, hogy a foci iránti rajongása ebből a közösségből nőtt ki, mert valahogy úgy képzeltem, hogy ott a gyerekek együtt fociznak, bandáznak, de hogy ez nem így van.
2: Együtt bandázni, együtt bandáztunk, és együtt voltunk, és hol a szomszédnéni adott egy zsíros kenyeret, hol édesanyám adott nekünk valami süteményt. Tehát egy nagyon erős közösségben és közösségi létben léteztünk, és hát az én életemet, vagy a falubeli fiúk, lányok életét inkább a mezőgazdaságban végzett munka határozta meg, és azok a játékok, amit mi a saját kezünkkel készítettünk. A labdarúgás nem volt nagyon jelen az életünkben. Én a főiskolás időszakomban kerültem kapcsolatba erőteljesebben a labdarúgással, Eperes Károly barátomnak köszönhetően.
1: Azért a foci közel került az ön életéhez. Ugye 29 évig volt csapatkapitánya a színészválogatottnak.
2: A színészválogatottal való kapcsolat az fantasztikus volt számomra, mert bizonyára az egész életemre is

0: az a jellemző, hogy mindig közösségekben, jó közösségben léteztem, és a színész labdarúgó válogatott ugyanúgy egy nagyon jó közösség volt, és nagyon jó közösség a mai napig is, és én ezt nagyon élveztem, és kerestem az alkalmat, hogy hogyan tudok én ennek a csapatnak részese lenni. Aztán 1994-ben úgy döntött a csapat, hogy én legyek a kapitány, ami nagyon sok szervező munkával járt, sok izgalmas helyzet volt.
1: Minden focistának, vagy ha nem sértem meg, akkor hobbi focistának egy foci himnusznak számít az Ismerős arcok nélkül egy című száma.
0: Igen, de azt gondolom, hogy ez a dal több lett annál, hisz azért nagyon sokunkban nagyon nagy fájdalom a 2004-es szörnyűséges
1: népszavazás,
0: igen, amire az ember nem szívesen emlékszik vissza, és azt gondolom, hogy ez az ének egy picit segít ennek a mélyebbnek a feldolgozásában, és az, hogy ilyen csodálatos szöveget, ilyen fantasztikus zenével hallhat az ember, ez tovább lendít sok nehézségen bennünket.

0: Meglepődtem, hogy a gimnázium harmadik osztályában látott először színházi előadást, a Bánkbánt.
1: Igen, a Miskolci Nemzeti Színházba mentünk el a gimnáziummal, tehát igazi színházat én akkor láttam először életemben, bár azért odahaza tanítónénének köszönhetően mi nagyon sok műsort készítettünk, és amikor már bevezették hozzánk a villanyt, ez a 70-es évek közepetáján történt, utána pedig azt kell mondanom, hogy kinyílt a világ. A tanteremben, ahol tanultunk, ez egy az iskola épülete, ott volt egy televízió, és a falu apraja nagyja oda járt esténként tévéműsort nézni. Sőt, ez a terem úgy nézett ki, hogy egy függönnyel elválasztott részen volt az oltár. És hétvégén az asszonyok imádkozni jártak ebbe a terembe, és egy hónapban egyszer Sáj nevező tükösségből a plébános úr járt szentmisét tartani. Mi egy katolikus közösség vagyunk különben.
0: Ugye nem volt templom a településen.
1: Igen.
0: Az érettségi után jelentkezett a főiskolára. Minek köszönhető ez a Bánkbán miatt jelentkezett?
1: Én szerintem nem a Bánkbán miatt. Én sokat mondtam verset. Hála Istennek, hogy nem is vettek föl rögtön a főiskolára. Tehát én a harmadik nekirugaszkodásra jutottam be a színművészeti főiskolára, és úgymond kétszer eltanácsoltak, de mindig adtak valamilyen reménysugárt, hogy ne adjam fel. Biztos vagyok benne, ha engem elsőre fölvesznek, nem végzem el a színművészeti főiskolát. Egy az alkatilag is egy, nálunk úgy mondták, nyeszlett gyerek voltam. Érettségiztem, és akkor voltam 162 cent és 54 kiló, emlékszem rá, mert mindig mértem magam, hogy hát ha megnövök. Tehát egy abszolút gyerek voltam, és nem csak fizikálisan, hanem mindenféle szempontból éretlen lettem volna a színművészeti főiskolára. Viszont ahogy megfogalmaztam magamból, hogy én színész szeretnék lenni, attól kezdve nem volt más gondolat bennem.
0: Ez a harmadik próbálkozás volt, egy évig volt előtte az erdőgazdaságnál raktáros, aztán a következő évben már azért a Miskolci Nemzeti Színház díszletezőjeként dolgozott, szóval próbált egyre közelebb kerülni a színházhoz.
1: Igen.
0: Azt nyilatkozta, hogy ha nem színész lett volna, akkor a zenében tevékenykedne. Mi volt az az első élmény, ami a zenéhez köthető az életében?
1: Amikor gimnazista voltam, talán másodéves lettem, amikor érkezett Miskolcról egy zenekar, és egy zenei beavatót kaptunk, aminek az alap szerzője Vivaldi volt, és a Vivaldi zenéjén keresztül ismerkedtünk, és ismertettek meg bennünket különböző hangszerekkel a művészek. És bennem ez olyan erős hatással volt, hogy attól kezdve meghallottam Vivaldi négy évszak című zenéjét, egyszerűen beleborsózott a hátam, és azóta is fantasztikus élmény számomra Vivaldit hallgatni.
0: Következzen a tavasz első tétele.

0: Azt mondta, hogy a színház számomra olyan, mint egy templom, egy hely, ahol mindenki tisztelettel lép be, mert tudja, hogy itt valami különleges születik. A rend és a fegyelem tartja össze, de a közösség adja meg az erejét. Mai napig így áll a színházhoz, színházigazgatóként is.
1: Az én példaképeim a szegedi színész kollégáim, akikkel együtt lehettem a pályám elején, és láttam, hogy hogyan dolgoznak ők, és hogyan viszonyulnak az előadáshoz, hogyan próbálnak, és az ő erejük és a tiszteletük a színház iránt és a színházért, ez úgy erőteljesen bennem van, és bennem is ragadt, és ezt nem is szeretném elengedni. Tehát az a fajta tisztelet, amit meg kell adni a színpadnak, azt én nagyon komolyan gondolom. Mert tényleg ez Thália temploma, ahol vannak olyan belső szabályok, amit nem szabad, hogy elengedjünk.
0: 1981-ben végzett, és sok film volt, sok lehetőség. Általában a Szomszédok Vágási Feriét emlegetik, amikor önről van szó, de ő mindig kiemeli, hogy ha ez a szerep nem lett volna, akkor a kornak köszönhetően akkor is ismert lenne a kortársaival együtt, mert hogy voltak lehetőségek, szerepek.
1: Így van, ha csak abba belegondolunk, hogy a Szomszédok két hetente volt műsoron. Abszolút volt munkánk, abszolút volt lehetőségünk arra, hogy a Szomszédokon kívül mást is csináljunk, és dolgozhattunk. Bár a televíziós munkánk az természetesen leszűkült, hisz volt egy szerződésünk, éves szerződésünk a Szomszédokkal, de maradt a lehetőség ugyanúgy továbbra is.
0: És ezekben az években dolgozott Szegeden, Zalaegerszegen, de a Budapesten, a Radnóti Színházban és a Nemzeti Színházban is. Ezekből a színházakból, színházi szerepekből mit mentett ki, vagy melyek azok a legmeghatározóbb élmények, amelyeket megemlítene?
1: Olyan nehezen tudok én egy-egy szerepet kiemelni, mert hál' Istennek rengeteget játszhattam, több mint 150 szerep van mögöttem. Biztos föl tudnék sorolni legalább 40-50 olyan szerepet, amit nagyon-nagyon szerettem, és azt gondolom, hogy azok egy-egy korszakomnak meghatározó szerepei voltak, de tudja, kell hozzá egy csapat, hogy abban a csapatban hogyan működik az ember. Például azért mentem és szerződtem el a Radnóti Színházból a Nemzetibe, mert azt gondoltam, hogy ott egy újabb kihívás vár rám, és egy újjá alakult Nemzeti Színházba kerültem, amit abban az időben Csiszár Imre vett át, és ő volt az igazgatója. Egy kihívás volt számomra. De ugyanolyan kihívás volt két évre rá, hogy a Budapesti Kamara Színházba szerződjek, egy kisebb léptékű épületbe, színházba, de nagyon izgatott azoknak a kollégáknak a jelenléte, akik éppen akkor a Budapesti Kamara Színházba szerződtek. Tehát az én életemet, ahogy nézem, igazából meghatározó emberek vitték tovább, és a közösség az számomra mindig meghatározó volt.
0: Nagyon sokan emlegetik azt, hogy vidéki színház, fővárosi színház, van különbség, nincs különbség. Én egy-egy színházi fesztiválon ezt nem érzem. De önnek mi a tapasztalata?
1: Én sem gondolom, hogy nagy különbség lenne budapesti és vidéki színház között. Különösen akkor, hogyha van egy meghatározó egyéniség, aki a színházat vezeti, koncepcionálisan tudja, hogy kikkel szeretne dolgozni. Én szerencsés voltam a pályám elején, Ruszt Józseffel találkoztam, ő szerződtetett Szegedre, aztán együtt mentünk Zalaegerszegre, és egy fantasztikus jó csapatot épített ki, és olyan nagyszerű előadásokat csináltunk, ami kimondottan a közösség erejét mutatta meg, és ebben természetesen mi magunk is erősödtünk és fejlődtünk, és Rusznak köszönhető az, hogy nagyon sokat játszhattunk, és nagyon színes volt az a paletta, amit kaptunk. Az ő mondása például az, hogy azért kell az egyik este Benvoliót játszani, a másik este pedig Rómeót, hogy majd 60 éves korában az ember el tudja játszani a Lír királyt. És ez nagyon meghatározó, hisz egy fiatal színész természetesen ide nekem az oroszlánt gondolattal van, de nem tudja, hogy egy két jelenetes szerepet hogy kell megcsinálni.
0: Szokták mondani, hogy akár csak valakinek egy-egy mondat jut, akkor van az igazán nagy feladat, hogy megmaradja nézőben.
1: Így igaz, És van, amikor egy ember megmarad a nézőben. Én olyan sokat van bennem előadáskép. Az egészre nem emlékszem, de egy momentumára emlékszem, hogy ott volt, és olyan erős jelenléte volt, és gyakorlatilag olyan volt, mintha nem csinálna semmit, és mégis valamit, egy világot teremtett meg. És néha ebben vagyunk buták, mert mondatokban mérjük a szerepsúlyát, és nem a jelenlétben. És akkor hiányzik valami a szakmaiságunkból. Tehát nincsenek eszközeink ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni ezeket a figurákat. Ezért is jó például vidékre szerződni, és vidéken eltölteni jó pár évet. Én Zalaegerszegen évente 6 bemutatóban voltam benne. Ez egy olyan ajándék, amivel nem lehet versenyezni, és ha csak abba belegondolok, hogy Rusz Józsefnek köszönhetően 3 fantasztikus Bartók darabbal találkozhattunk, a Csodálatos Mandarinnal, a Fábor Faragott királyfival, vagy a Kékszakálló Hercegbárával, és ezeket az előadásokat mi Zalaegerszegen színpadra állítottuk Rusz rendezésében és kigondolásában, prózai színészek, eljátszottuk, nem eltáncoltuk, hanem eljátszottuk ezeket a történeteket. Fantasztikus ereje és varázsa volt mindegyiknek.
0: Most pedig akkor a Csodálatos Mandarinból az Allegro csendül fel.

0: színházi szerepekről beszélgettünk most az elmúlt percekben, de talán az igazi nagy szerep egy férfi életében az apaság.
1: Köszönöm, hogy erre terelődött a szó.
0: A fiairól talán keveset mesél. Elmondaná róluk néhány szót, tudom, hogy a nagyobbik is már színházigazgató.
1: Két fantasztikus fiunk van, Balázs most múlt 30 éves, Máté fiunk pedig 29 éves volt most.
0: Darvas Ilonával az első feleségem.
1: Igen, igen. Ilona volt az első feleségem, és együtt alapítottuk a Turaida Színházat, és hosszú éveken keresztül sokat jártunk vidékre is. De visszatérve két fiunkra, Balázs elvégezte a Műszaki Egyetemet, gazdálkodás és menedzsment szakon, és aztán édesanyához került a Turai Színházhoz, először gazdasági vezetőként, majd pedig átvette a színház vezetését, és ügyvezető igazgató most már. Máté pedig gyerekkora óta imádta a hadsereget, imádta a katonákat, nézte a televíziót, és közben játszotta a különböző katonai járművekkel, harcolt közben, és ő pedig most a parlamentben teljesít szolgálatot, koronaőr.
0: Mind a kettő lehet veszélyes terep.
1: Igen, mind a kettő veszélyes terep.
0: Nem óvták a fiaikat soha ettől a pályától?
1: A gyerekek pontosan tudják, hogy mit kell csinálniuk. Mi csak egyengetni tudjuk az ő életüket és segíteni abban, amit szeretnének csinálni. Csak visszatérve az én életemre, amint említettem, édesanyám otthon volt háztartásban, édesapám pedig kőműves volt, és nagyon nyitottak voltak. Soha nem szóltak bele, hogy mit csináljunk. Van egy nővérem, aki matematika-fizika szakos tanár lett, és mindig bátorítottak, és nem gátoltak bennünket. Tehát nagyon nyitottak voltak velünk kapcsolatosan, és megpróbáltuk mi is ezt a nyitottságot a fiainkkal, hogy ők találják meg a saját életüket, hogy hogyan is gondolják, mit szeretnének csinálni.
0: Időről időre azért hazajár, sőt, még fontosnak érezte, hogy templomot is építessen. Miért gondolta úgy, hogy akkor önnek kell ezt is a kezébe vennie és elintéznie?
1: Itt az életem során nagyon sok erőt kaptam az én közösségemtől. Sőt, amikor főiskolás koromban, a kezdeti időszakban picit reményt vesztett voltam, és hazamentem, és gyakorlatilag semmi más nem kellett csinálnom, csak otthon létezni, és valami olyan újult erő jött belém, és erősnek és megingathatatlannak éreztem magam, és úgy többször benne volt ez a gondolat, hogy én ezt hogy tudom visszaadni az én közösségemnek. És aztán kimondtam, amit sokáig magamban dédelgettem, a nővéremnek a kisebbik lánya az én keresztlányom, ő Miskolcon végzett a Műszaki Egyetemen, és egy nagy vállalatnál dolgozik mérnökként, és a családi házazat lakja Mocsolyáson a családjával, és vele osztottam meg ezt a gondolatot, hogy mit szólna a mi közösségünk, hogyha elindítanánk egy templomépítést. Előtte már átgondoltam, hogy a magyar kormánynak van egy templomépítő, templomfelújító, közösségerősítő programja. Az akkori államtitkár úrral, Soltész Miklóssal egyeztettem már előre, hogy hogyan lehetne hozzá kezdeni egy ilyen munkához, és az ő segítségével aztán eljutottam Egerbe, hisz a mi közösségünk az Egri érsekséghez tartozik, és dr. Ternyák Csaba érsek úr segítségét és tanácsát is felhasználva indultunk neki ennek a templomépítésnek, természetesen megbeszélve az otthoni közösséggel ezt a gondolatot, ami aztán valósággá is vált. Egy csodálatos építészpáros, Eper és Visszavolcs és Kis Attila tervezték meg a mi templomunkat. Van egy kedves barátom, aki Bodrog keresztúron él, Petro Attila, aki gazdaságilag is nagyon segítette, és szellemiségében is a templomépítést, sőt, tőle kapott a falunk egy 5 méter magas márványból készült Mária szobrot, aminek a talapzatát is sikerült megcsináltatnunk. Tehát elindult egy olyan folyamat, ami én azt gondolom, hogy nagyon sok embert boldoggá tett, és Ternyák érsek úrnak is az volt a véleménye, hogy fölépíthetünk egy épületet, de hogyha azt lélekkel nem töltjük meg, akkor ez csak egy épület marad, és nem egy templom. De hála Istennek, a mi közösségünk lélekkel is megtöltött ezt a fantasztikus épületet.
0: Nagy vállalás, de hálás a közösség. 2026. március 3-án kinevezték a roma kultúra nagykövetévé. Ez nekem teljesen új. Bevallom.
1: Nagyon sok cigány barátom van. Sokan már nincsenek közöttünk, sajnos. Béli Tamás festőművész szinte a bátyám volt. A testvéremnek tudhattam Szent András István festőt, Kossuth Díjas művészt. És hát új barátságom, ami nagyon erős, Kunhegyesi Ferenc festőművésszel. De nagyon sok nagyszerű cigányművésszel lehettem együtt, és dolgozhattunk együtt. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ők méltónak találtak engem arra, hogy a roma kultúra nagykövete legyek.
0: Azt nyilatkozta korábban, hogy nagyon reméli, hogy lesz ereje ahhoz, hogyha lejár a mandátuma, akkor képes legyen hátralépni egyet a színház igazgatói széktől. Hogy tervezi 2031-től? Mivel tölti az idejét, vagy az még nagyon messze van?
1: Háttérbe is tudok lépni. Tehát nem gondolnám, hogy nekem instrukciókat kellene adni egy következő igazgatónak, abba kell akkor ezt hagyni. Ha még lesz energiám, és ha felkérnek egy-egy szerep eljátszására, akkor boldogan megteszem, de azt gondolom, sok olyan dolog van még az életben, ami boldoggá tud engem majd tenni.
0: Színház nélkül el tudja képzelni?
1: Nehezen, de nagyon sok karitatív érzés van bennem, és lehet, hogy akkor ebbe erőteljesebben benne lennék.
0: Egy kicsit visszatérve a József Attila Színház repertoárjához, voltak olyan kritikák, amik arról szóltak, hogy jaj, rengeteg zenés darabot játszanak, de igazából csak utolérték egymást a premierek és a korábbi darabok.
1: A budapesti színházak hosszú éveken keresztül viszik a sikerdarabjaikat tovább, mi is így vagyunk ezzel a József Attila Színházban, de azért próbálunk az arányokra figyelni. Ha megnézi valaki a mi repertoárunkat a zenés produkciók mellett és a vígjátékok mellett, azért játszunk. Például műsorom van két Márai darab, a Gyertyák Csonkigégnek és a Kaland. Azon kívül játszunk Szabó Magdát, a régi módi történetet, vagy Sánta Ferenctől az ötödik pecsét, vagy éppen García Lorcától a Vérnászt, vagy Peter Scheffertől az Ekuszt, vagy Dosztojevszkijtől például játszunk előadást. Sőt, az első bemutatónk ebben az évadban egy drámapályázat nyertes pályaműve volt, Varga Lóránt Nem én kiáltok című darabja. Sok feladatunk van, és hál' Istennek azt mondom, hogy a helyünkből fakadóan is, és az elmúlt éveket nézve, hogy milyen színházi irányzatot mutatott a József Attila Színház, mi nem egy réteg színház vagyunk, tehát több műfajban alkotunk, és ez azt gondolom a nézőinknek is nagyon jó, és a színészeink pedig fürödhetnek a különböző szerepek megformálásában.
0: De a zenés előadások között is van vígjáték, van krimi, van Mozart.
1: Tényleg az is csoda, amikor az ember találkozik egy-egy művel, mint például Peter Scheffer Amadeusza, ami adja magát, hogy ebben az előadásban Mozart zenéje folyamatosan szóljon. De ha abba belegondolok, hogy van egy olyan előadásunk, amiben viszont a Csárdás királynő zenéje és motívumai folyamatosan jelen vannak, ez a szibériai csárdás, egy nagyon izgalmas előadás. De ha csak újra visszatérek az Amadeus előadásra, fantasztikus volt nézni nekem magamnak is, mint színházigazgatónak az előadást, olyan csodálatos világot állított színpadra Koltai M. Gábor és a színész kollégáink, hogy egyszerűen élvezet volt minden pillanatát nézni, sőt még egy négy tagú vonós zenekar is színpadon volt. Tehát egy komplex előadást láthattunk, és akkor tényleg fölmerül az emberben a gondolat, hogy ez zenés darab. Mert visszagondolok Ruszt Józseffel töltött időmre, Ruszt fantasztikus érzékkel zenélte végig az előadásainkat, tehát ha így nézem, zenés darabokban játszottam Ruszt József irányítása alatt, közben pedig a monológiainkat és a jeleneteinket erősítette meg a zene hatása, tehát ezekkel együtt létezni, együtt élni, ez számomra egy csodavilágot jelent, mai napig is.
0: Ez a beszélgetés a születésnapja után nem sokkal kerül adásba, úgyhogy isteniletesen sokáig boldog születésnapot szeretnék kívánni, és megkérdezni öntől, hogy mit kívánna a születésnapjára.
1: Egészségünk legyen. Legyen tolerancia bennünk, beszélgessünk sokat, vitatkozzunk, mert azt gondolom a világ nagyon színes, nagyon sok gondolat van benne, és ezeket a gondolatokat ki kell cserélnünk. Azt is gondolom, hogy nem egyszínű a világ, és minél többet tudunk egymásról, és segítjük egymást, annál boldogabb életet tudunk élni.
2: Mozart F-dur vonós négyesének záró tételével búcsúzunk.

0: Vendégem a Kossuth és Jászai Mari díjas Nemcsák Károly színművész volt. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmester és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Götöllei Anna.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Balassagyarmaton FM 93,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Maga a korona is elég különösen van készítve, ugyanis igen alacsony. Csúcsát kereszt és négy ívecske díszíti, melyek egyike oly nagy, mint a többi három, vagy legalábbis kettő közülök. A korona megtekintésének kegyét nem olyan könnyű elnyerni. Én Lipót császár kincstárában csak mintázatát láthattam. Ez drága kövekkel díszített aranykorona, melyet lehetőleg Szent István koronájához hasonlóan igyekeztek elkészíteni, és azt hiszem, hogy ez sokkal drágább az eredetinél. Ám bár a magyarok a tudományok és szabad művészetek elsajátítására elég ésszel, szorgalommal és jó tehetségekkel vannak fölruházva, mindazáltal sokkal inkább a harcban lelik örömüket, mintsem a tudományban. Magok a püspökök, valamint a többi papok is mindenkor derék katonák voltak, hiszen a szerencsétlen mohácsi ütközetben nem kevesebb, mint 6 püspök esett el. Sokan azt állítják és hiszik, hogy Ovidius, a híres költő Magyarországban, Szabária városában, ez a Gyöngyös és Perint folyócskák egyesülésénél fekszik, halt meg és temettetett el. Ugyanis a Fekete-tenger melletti Tomiba száműzetvén később visszahívatott, és hazautazása közben Szabáriában meghalt. E városban, mint mondják, sírja, és a saját maga által készített sírirat mai napig is látható. Magyarországba utazásom előtt soha nem láttam a pirrikus táncot, melyet hajdan a régiek gyakoroltak. Most pedig a hajdúk táncolnak. Ezek mesztelen karddal táncolnak. Egymás kardjára ütnek, miáltal nagy csörömpölés keletkezik. Forognak, a levegőben ugrálnak, meglepő ügyességgel földhöz vágódnak. Végül a magok módja szerint énekelnek, mint ezt hajdan a görögök is tették. A történelem ez ország hajdani királyát, Attillát híres emberként emlegeti. És a vele foglalkozó szerzők dicsérőleg nyilatkoznak nagyszerű cselekedeteiről, valamint hadseregéről, melyet ez országból Német és Olaszországba vezetett. Azután elpusztította és fölégette Aquileját, és Aetius római hadvezérrel a Catalauni vagy Calonsi mezőkön megütközött. Mondják, hogy a csatában 10 király vett részt, a harcmezőt pedig 200 000 halott borította. Különösen megjegyzendő még, hogy a 7 főhadvezér ugyanazon országból való volt. Attila ugyanis magyarországi, Aetius pedig szerbiai, vagyis mőziai volt. A magyar királyok idővel megnagyobbították országukat. Kitűnik pedig ez nem annyira a történelemből, hanem inkább a koronázásnál látottakból. Ugyanis ilyenkor 10 zászlót visznek a király előtt. Ezek pedig a következő 10 királyság zászlói. Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Galícia, Szerbia, Bolgárország, Bosznia, Lodoméria és Kumánia. A magyarok tartóztatták föl leghosszabb ideig a törököket, és ők akadályozták meg, hogy azok nem nyomulhattak be Európa nyugati országaiba. Magyarországi hódításaik is csupán a belső viszályok és polgárháborúk miatt voltak lehetségesek. És ha csalárdsághoz nem folyamodtak volna, soha sem jutottak volna ennyire. Szolimán sem kapta volna meg Budát, ha gyalázatos és méltatlan cselekedeteket el nem követett volna. Ám bár a török már az ország legnagyobb részét uralma alá hajtotta, mégis mintegy harmad része a császárt ismeri királyul. Ez a rész pedig majdnem akkora, mint az egész felső Magyarország, azaz Pozsonytól Tokajig és Szatmárig terjed. A törökök a kereszténység 3 legnagyobb erősségét, úgy mint Győrt, Komáromot és Lipótvárt sem foglalhatták el. Ez utóbbi várat Érsekújvár elvesztése óta építették, és egészen ennek mintájára készítették. 6 igen szabályos és erős bástyával látták el. Lipótvár a Vágtól nyugatra, éppen Galgóccal szemben fekszik, nem messze azon helytől, hol a tatárok a legutóbbi háború alatt a folyón átkelve az egész vidéket, valamint Morvaország egy részét is elpusztították, és a lakosok közül néhány ezret magokkal vittek rabszolgákul. Az erődítést 1665-ben kezdték. Átutazásomkor, azaz 69-ben már eléggé előhaladtak. De még nem volt egészen befejezve. Gróf Suché, akkori parancsnok, igen udvarias volt irántam, sőt, kíséretet is adott mellém, midőn az adófizető vidékeken keresztül Selmec és Körmöc felé mentem. A római császárok közül sokan voltak ezen a vidékeken. Itt születtek, elhunytak, vagy pedig híres tetteik által kitűntek. Ugyanis eltekintve Traján, Caracalla, Galénus, Konstantinus és egyéb császároktól, Probus, Aurelianus és Gratianus császárok Sirmiumban születtek. Claudius Gotticus pedig itt, vagy legalább valahol a közelben halt meg. Jovianus és Valentinianus Pannoniában születtek. A mőziai légiók Ingenuust, Pannonia kormányzóját császárukká kiáltották ki. Vetranióval, az öreg csapatvezérrel ugyanez történt. Végül Photius, szirmiumi püspök idejében egyházi gyűlést tartottak Sirmiumban. Minthogy a római hadak igen gyakran tartózkodtak az országban, nem kell csodálkoznunk az itt talált arany, ezüst és részpénzek nagy sokaságán. Igen szépeket találtam a hajdani Pannoniához tartozó Petronelben, vagyis a régi Carnuntumban. Továbbá Szőnyben, a Duna partján elterülő városkában. Elég közönséges Obudán, a régi Szikambriában is, továbbá a Szerémségben lévő Sirmiumban, Mursában, azaz Eszéken és számos egyéb helyen. Belgrádi szállásadóm, egy örmény kereskedő megígérte, hogy visszatérésemkor sok római pénzt fog nekem adni. Állítása szerint ez igen könnyű, mivel Sirmiumban és Szendrőn sokat találnak. Azt hiszik, hogy Lizimachus, Makedónia és Trákia királya Déva közelében lakott, hol ama nagy aranypénztömeget találták. Ez a véleménye Furnének, ki következőleg beszéli el. A parasztok Déva közelében a régi kastély, vagyis jobban mondva rombadőlt palota alatt nagy kincset találtak. Hosszas és erős esőzés után számtalan aranypénz került napfényre. Ez érmek egyik oldalán Lizimachus arcképe, a másikon pedig a győzelem jelképe volt látható, és mindegyikök 2 vagy 3 tallért ért. Mihelyt az eső és vihar megállott és lecsillapodott, a nap rásütött, és a parasztok a ragyogást látva azonnal örömújjongva odarohantak. Miután mindent elvittek, amit csak találhattak, még egy aranykígyót vettek észre, melyet Castaldo tábornok azonnal Ferdinándnak küldött nagyszámú régi aranypénz kíséretében. Ugyanis hajdan, akik kincset ástak el, aranykígyót tettek melléje, mivel ezt a hű őrző jelképének tartották. Miután a parasztok mindent elvittek, amit csak akartak, anélkül, hogy valaki tudta volna, azután mások jöttek, kik még több mint 20 000 aranyérmet találtak. Sőt, azt is állítják, hogy 100 000-et is elvihettek volna, ha akartak volna. Itt lakott hajdan Lizimachus király. Ferdinánd 1000-nél többet kapott belőle, Castaldo pedig csak 300-at, ebből a temérdek pénzből, mely a régi király ideje óta oly sokáig elrejtve maradt. A többi említésre méltó régiségek közt volt 2 érdekes aranyérem is. Az egyiken a Nílus, a másikon pedig Szemirámisz volt látható. Mindkettőt 5. Károly császárnak ajándékozták. Az egész vidéken nem volt ember, kinek ne jutott volna ez érmekből. Oly nagy volt számuk. A rómaiak uralma alatt állott városokban, ahol csak átutaztam, a lakosság az ilyen pénzeket mind átadta volna, ha kértem volna, mivel ők csak pogánypénznek nevezik, és ennél fogva igen kevésre becsülik. Az örmények és zsidók Boszniában és Szerbiában összegyűjtik, azután Raguzába küldik, honnan legnagyobb részük Olaszországba kerül. Föl kell még említenem Julius Philippus császár bizonyos részpénzét, mely e vidéken elég közönséges. Másutt azonban nagyon ritka. A magyarok öltözete annyira alkalmas a különböző fegyvergyakorlatokra, főképpen pedig a lovaglásra és hadakozásra, hogy a horvátok, szlavónok, valamint a többi nemzetek, sőt, még a határon lakó törökök is használják. Ám bár ezek csak nagyon ritkán változtatják meg öltözködési és ruházkodási módjukat. A magyarok nagyon szeretik a színeket, ugyanis kék, sárga, zöld és vörös ruhákat hordanak. Fekete öltönyöket nem igen lehet látni, mert még a papok is hosszú vörös ruhában járnak.
1: Utazás Bécsből Larisszába, 1669.
0: Miután a telet Bécs császári városban eltöltöttem, Magyarországba mentem az arany, ezüst és rézbányák megtekintésére. Kevéssel ezután, ám bár már elégszer láttam Olaszországot, Ausztrián, Stájerországon, Karintián, Krajnán és Friulin keresztül Velencébe utaztam. Azonban innen csak hamar visszamentem Bécsbe, hol kedvező alkalom kínálkozott a török császár Larisszai udvarának megtekintésére. Nem fogom fölemlíteni mind a ma helyeket, melyeken átutaztam, hanem csupán néhány olyan helyet fogok felsorolni, melyek a térképeken rendesen föl nem lelhetők. Bécs és Pozsony között, a Morva folyó torkolatán fölül csupán e nevezetesebb dolgokat tartom fölemlítendőknek. Petronell városkát, a Hainburgi kastélyt és hegyet. Petronellt hajdan Carnuntumnak nevezték, melyet a rómaiak Krisztus előtt 170-ben hiába ostromoltak, azonban később Augustus uralkodása alatt mégis elfoglalták. És a Legio Decima Quarta Gemina, vagy mások szerint a Classis Istrica gyarmatává tették. Ez később oly szépen gyarapodott, hogy Felső Pannonia fővárosává lett. E tartománya Dunától délre terült el. Petronellben megtekintettem a régiségeket, és igen sok érmet találtam. Egy régi vízvezetéken, vagyis inkább igen szép épületen, melyet hajdani Jánus templomának gondoltam, feliratokat láttam. Később azonban azt mondták nekem, hogy ez a Tiberius által a Pannonokon és Dalmátokon Krisztus után 9-ben aratott győzelem emlékére emelt diadalív. Kedves barátom, Lambecius Péter a diadalív egyik oldalának képét a császári könyvtár leírásának második részében közzétette. A másikat pedig én rajzoltam le. Erről, valamint Carnuntum többi régiségeiről igen sok tanulságos dolgot lehet találni ugyane szerzőnél, sőt, még többet is remélhetünk, mivel a szerző közzé akarja tenni Carnuntum redivivumot. Antonius Filozófusz császár a marcománok, kiket ma morváknak neveznek elleni háború alkalmával, 3 évig tartózkodott a városban, és Vindobónában, vagyis a mai Bécsben halt meg. Ugyancsak Carnuntumban választották meg császárrá a németországi legiók Severust. Attila, Magyarország királya, midőn e vidékre betört, a szép és régi várost teljesen elpusztította. Régi nagyságának maradványai azonban mai napig láthatók. És ám bár a régi Carnuntum helyén fűnő, mindazáltal, ha közelebbről megtekintjük, az utcákat és a házak alapjait igen jól kivehetjük. Itt mindig temérdek római pénz van, és még most is annyit találnak, hogy a legutolsó parasztnak is jut belőle. Én is összeszedtem néhányat. Donellán, irlánli nemes, ki velünk utazott, és a régiségeket szintén megtekintette, véletlenül egy ezüstpénzre bukkant. Pozsony, igen kedves város. A Duna északi partján terül el. Ez Magyarország fővárosa, és a császár birtokaihoz tartozik. Buda elvesztése óta itt gyűlnek össze az országos rendek, és Esztergom elfoglalása óta fő érseki székhelyé lett. A város igen kellemes. A várkastély szép és nagyszerű. Itt őrzik a magyarok tiszteletének legfőbb tárgyát, a Szent Koronát, melyet angyal hozott Szent István királyuknak. Ez nem oly alakban készült, mint a többiek. Az érseki kert igen szép. Gyönyörű sétányok, tavak, szép szökőkutak és labirintok vannak benne. A székesegyházban Szent János alexandriai püspök teteme nyugszik. A templom egy része a jezsuitáké. A luteránusoknak is igen csinos templomuk van. Végül a város igen gazdagon berendezett gyógyszertárral is bír. Győr a Rába és Rábca folyóknak a Dunába ömlésénél fekszik. Ez igen erős határvár, és még sokáig ellenállhat a töröknek. Két hídja van, úgy mint az Ausztria felé eső oldalon és a Székesfehérvár felé eső részen. Négy bástyája és négy emelkedett helye van, honnan mindent meg lehet szemlélni. Az első bástyán a parancsnok kastélya, vagyis palotája áll. A második a Dunaparton emelkedik. A harmadik a Szenthegyen áll. Midőn ezt a törökök akna segítségével fölrobbantották, egy rajta álló lovast a puskapor ereje a Dunába vetett, anélkül, hogy valami bajt ejtett volna benne. A negyedik a középső és kelet felé fekszik. Az ötödik az úgynevezett új bástya. A hatodik a császári bástya. Midőn a keresztjének éjjel megrohanták a várost, a török parancsnokot ez utóbbi helyen meggyilkolták. Az egész környék róna. Csupán egyetlen kis hegy emelkedik, egyéb iránt ez is eléggé távol, és szükség esetén akna segélyével ezt is légbe lehetne röpíteni. A síkság közepén áll még a kis őrtorony, honnan az ellenség közeledése könnyen észrevehető. Szinán pasa, harmadik Murád szultán uralkodása alatt ostrom alá fogta a várost. Itt igen sok katonáját vesztette el. Azonban gróf Hardek parancsnok árulása következtében mégis hatalmába kerítette e fontos helyet. Hardekket etetteért Bécsben lefejezték. Néhány év múlva azonban visszafoglalták, ugyanis gróf Schwarzenberg és gróf Pálfi éjnek idején megtámadták, és az ott talált törökök közt nagymészárlást vittek végbe. A petárda által fölrobbantott kapunak egyik darabját a székesegyházban diadal jelként őrzik. Mialatt a törökök a város urai valának, a keresztjén foglyok számára börtönt készítettek, melybe csupán a vasrácson szűrődött be némi világosság. Jelenleg számos török fogoly van itt, kik a járókelőktől alamizsnát kérnek, és szomorú fogságokban készített ostorokat árulgatnak. Akinek kedve van mindenféle hadigépeket és eszközöket látni, az csak menjen Győrbe vagy Komáromba, mivel sehol a világon nem láthat ennyit egy rakáson. Ugyanis először itt látható a hajnalcsillag nevű eszköz, melyet az őrök ostrom alkalmával, vagy pedig a rés védelmére használnak. Vannak itt továbbá lőporral és egyéb hasonló anyagokkal megtöltött fazekak, melyeket az ellenségre haigálnak. Azután vannak itt még vasszögekkel födött palánkok, melyeket a védműveken kívül elhelyeznek, és vékony réteg földdel betakarnak. Úgy, hogy az előnyomulókat ezáltal veszedelmesen megsebzik és zavarba ejtik. Ezen kívül használatban van az úgynevezett hajító golyó, melyet mindenféle gyúlékony anyaggal megtöltenek és kézzel eldobnak. Ezek azután mindent meggyújtanak. A fríziai lónak nevezett eszközt az utakon helyezik el, a lovasság előnyomulásának megakadályozására. Végül láncos golyók és számtalan egyéb ennemű eszközök láthatók. Midőn tavaly a városon keresztül hazámba utaztam vissza, Monte Cuccoli tábornok volt a győri parancsnok. A császár igen alkalmatlannak találván a budai vezér által küldött csauszokat, vagyis rendes követeket, kik ajándék nélkül sohasem akartak visszatérni, meghagyta nekik, hogy Győrön túl ne haladjanak, föltéve, ha erre engedélyt nyertek. Komárom a Csallóköz keleti szögletében fekvő, igen szép és rendkívül erős város és vár. Parancsnoka ez időben Hofkircher ezredes volt. Komáromot a Duna és Vág veszik körül. A teknős béka erődöt szerfelett erős helynek tartják. Ezt azért nevezik így, mivel némileg a teknős békához hasonlít. Szinán pasa Győr bevétele után a várost 60 hajóval, nagy török és tatár hadsereggel ostrom alá fogta, azonban céltalanul, mert a tatárok csak nem mind megölettek. A városban három régi sírt láttam, melyeket szőnyből hoztak ide. ott hajdan híres nagyváros állott. Valaki meglátott, midőn a feliratokat följegyeztem. Azonnal kérdezték tőlem, hogy mit fogok azzal csinálni, és másolatot kellett otthagynom. Ezen felül megígértették velem, hogyha valami fontosat találnék azokban, azonnal tudósítsam őket. Legújabb időben jobban megerősítették Komáromot. A Dunától a Vágig húzott vonal által még nagyobb térséget zártak be, és 4 új bástyát építettek. A közelében levő többi erősségekről csak néhány szót fogok szólni. Érsekújvár a Nyitra folyó mellett Nyitra városához elég közel fekszik. Érsekújvár igen jelentékeny és szabályos város. 6 bástyája csillag alakot kölcsönöz neki. A nagyvezér 6 heves támadás által elfoglalta. Bátran kimondhatjuk, hogy gróf Forgács eszélytelensége miatt veszett el. Ez akkor várparancsnok volt, és a Párkányi ütközetben vakmerősége következtében elvesztette katonáinak a legnagyobb részét. A csatában megölteknek csontjai még most is láthatók a harcmezőn.
1: Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Negyedik fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Ellenzékbe vonul a kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat Ilia Bolozsán pártelnök vezette az Európa Barát koalíciós kormánytól. Hozzátették, a kialakult parlamenti többségnek a felelőssége az új kormány megalakítása. Orosz embercsempész hálózatok, valamint a dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntető intézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket aztán a hatóságok az ukrán frontra visznek. Rumen Radevet, a progresszív Bulgária párt vezetőjét bízta meg a kormányalakítással a bolgár elnök. A Radev pártja 131 mandátumot szerzett a 240 fős törvényhozásban a legutóbbi választáson. A 62 éves politikus januárban mondott le államfői posztjáról, majd miniszterelnök jelöltként mérettette meg magát. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki gyalogosok közé hajtott autójával hétfőn egy lipcsei bevásárló utcán. 2 embert halálra gázolt, sokan megsérültek. A 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt. A bíróság közben ismét elrendelte a férfi elmegyógyintézeti elhelyezését. Sport. Bajnok az NK Universitas Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután 77-49-re legyőzte a DVTK-t a 3. mérkőzésen. Egy győzelemre van a döntőtől a Szolnok és a Szombathely a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Olaj 87-82-re Pakson, a Falkó pedig 91-81-re Kaposváron nyert az elődöntő 2. mérkőzésén, így 2-0-ra vezet a párharcban. Az 5. helyért az Albafehérvár játszhat, miután Sopronban is győzött. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 17 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 16-17 fokot mérnek. A Dunántúl középső és keleti részén több felé borult, másutt általában derült az ég. A következő órákban kelet felé halad a felhőzet, melyből helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután általában 25-29 fok várható. Hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió.